0: helyzetet talált volna, vagy értesült volna egy olyan helyzetről, amelyben az MTN-nél híreket hamisítanak, vagy híreket hallgatnak el. Úgyhogy én ezzel csak jelezni akartam, hogy egy nemzetközi elismerést is kapott a Magyar Távirati Iroda abban az időszakban, amikor az a csapat csinálta, amit én vezettem, mert természetesen ez a hírgyártás egy csapatmunka. A hírgyártás ugye először is kezdődik, amikor az van az belső szabályzatokban, mert kérdeztél szabályzatot itt, és a Magyar Távirati Irodánál minden szerkesztőségnek volt egy külön kézikönyve, és az egész Magyar Távirati Irodának, amelyik részletesen leírta, hogy olyan apróságokat, hogy a százalékot százalékjellel írjuk-e, vagy betűvel írjuk, hogy a különböző külföldi neveknek melyik átírását, akkor a hírnek ugye a bevezető része, a lead, az mint külön, mint a hírnek egy különálló egysége, ez is szabályozva volt, tehát hihetetlen módon a törvény és a belső szabályzatok és ezen belül a szerkesztőségi kézikönyvek nagyon-nagyon erőteljesen beszabályozták, hogy milyen az a gyártási folyamat, mert ez egy precíz gyártási folyamat a hírügynökségi gyártás, és ez a gyártási folyamat is többszörösen gellert kapott az új rendszerbe. Az új rendszer alatt azt mondom a 2010-11 óta létező és azóta többször átalakított rendszert értem, amelyben az MTI folyamatosan elvesztette a jelentőségét, ma talán egy osztály vagy egy főosztály, önállósága megszűnt, ingyen adja a híreit, és akkor ezt most akkor majd, ha a gyártást végigbeszéltük, akkor beszéljünk a hírelosztáshoz, hogy az ingyen hírszolgálat az a világban alig létezik, talán van Azerbajdzsánban. Amikor...
1: Ami nem teljesen az objektív hírek.
0: Igen, leheti. Hát de ennek mi a következménye például a magyar hírpiacra? Az, hogy mivel szegények a médiumok, egyszerűen rengeteg médium döntött az utóbbi időkben úgy, hogy nem kell neki fizetős hír, elég neki az ingyenes MTI.
1: Ami viszont...
0: Na de az ingyenes MTI először is nem a teljes MTI hírkiadás, fotóba is csak egy viszonylag gyengébb minőségű mini válogatás van, ami ingyen felhasználható, és hírbe például, főleg nemzetközi hírekbe, kulturális, gazdasági, de még politikai hírekbe is, csak a hírek egy részét adja ki az MTI az ingyenes kiadásba.
1: Magyarul objektivitásban nulla.
0: Hát nem, hanem csomó fontos hír kimarad a nagy hírfolyamból, mert nagyon kevesen fizetnek elő, mert van, tehát megmaradt azért fizetős fotószolgálat, megmaradt fizetős rádiós hírszolgálat, nem, azt hiszem, az már az is ingyenes. De van, lehet szakosított híreket, például média hírekre elő lehet fizetni, abban több van, mint az ingyenes, meg a külpolitikai hírekre is elő lehet fizetni, plusz. Na de mivel nagyon kevesen fizetnek elő, ez a nagy híráramba nem jut bele. A híráramba egy szűkített választék jut bele. Plusz ugye az előbb szóltam arról, hogy a hírkészítés az egy gyári folyamat. Például ugye nem mindegy, hogy a minőség ellenőrzés hány emberen keresztül megy, és milyenek a minőség ellenőrök. Hát először is a minőség ellenőrzési pontok számát radikálisan lecsökkentették. Az én időmben több tucat embernek volt hírkiadási joga, ami annyit jelentett, hogy benyomta az enter billentyűt, és kim volt az éterbe a hír. Á, ez ma nem így megy. Tizenvalahány embernek van hírkiadási joga, amit ha 3x8 órára elosztasz, az már rögtön nem is olyan sok. Ha még azt is hozzászámított, hogy egy ilyen kis létszámnál nincs lehetőség arra, hogy egyszerre üljön a kiadók között egy sportos, egy külpolitikus, egy belpolitikus, akkor olyan szerkesztő adja ki, akinek ez nem szakterülete. És hogyha itt olyan is előfordul, már pedig előfordul, hogy kevesen vannak, tehát szűk a keresztmetszet, akkor a hír vár. És vár, és nincs kiadva, és akkor 2 órát késik, másfél órát késik, 2 napot késik, az már másokból késik. A 2 napot késő hír az azért késik 2 napot, mert valaki bekérte.
1: Mert azt akarja, hogy késen.
0: Nem, van ilyen is, hogy akarják, hogy késen, de valaki még el akarja olvasni. Jaj, valahol.
1: Ja, értem. Azt hadd kérdezem meg egyébként, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez nekem, mint

0: Igen. Amíg valaki jóvá nem hagyja, ugye? Az MTVA, amelyik egy teljesen furcsa állatfajta a magyar gazdaságban, alap. Mi az, hogy alap? Ha vállalatot ismerünk, egyesületet ismerünk, olyan, hogy alap, mi az, hogy alap? Na most ez annyit jelent, hogy ezzel a megkergült és összekavart felelősségi rendszerrel, amiben senki nem tudja, hogy ki miért felelős, illetve felelősségek ketté vannak osztva, mert valaki megrendel, valaki elkészít, de aki megrendeli, az nem ugyanannál a cégnél van, vagy nem ugyanannál a szervezeti egységnél van a kettő, tehát tulajdonképpen kérdéses, hogy ki a főnöke, kinek, kikinek.
1: Bőven elég meghallgatni, vagy megnézni egy bármilyen műsort a tévében, a rádióban, amíg gyakorlatilag 20-25-30 másodpercig mondják, hogy kinek a megbízásából, kinek a jóváhagyásával, ki gyártotta ki számára.
0: Igen, így van, ez csak a hit, de egyrészt már érzékelhető, hogy elég bonyolult úton megy keresztül, ráadásul ez meg van bolondítva, és nem egyértelműek a viszonyok. Tehát azt gondolom, hogy el is felejtettem, hogy honnan kanyarodtam most ide ehhez a történethez.
1: Hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy mennyire lecsökkent a feladó személyeknek a száma. Tehát,
0: ja, igen, igen. Tehát egy minőségi problémákat okoz, meg lassúságot okoz. Igen. És akkor mondom, az a baj, hogy a kollégák erről, mármint az MT-s kollégák, nyilván nem szoktak a nyilvánosság előtt beszélni, mert az állásukat veszélyeztetik. Itt önmagában az, hogy szakértelem és hozzáértés és tudás lett utcára rakva százasával, hiszen a mai létszáma az összevont TV, rádió, MT-nek, még akkor is, hogyha ugye most két helyre vannak szétosztva a Duna részvénytársaságban, meg az MTVA-ban, a korábbihoz képest hihetetlen csökkenés van, tehát jó szakemberek tömkelegét küldték el a Magyar Távirat irodáról. Tehát én bosszankodom rettenetesen, hogyha olvasom a régi híreket, mert egyszerűen rengeteg a lassan kiadott, késéssel kiadott, felesleges, vagy nagyon tudatos ellenőrzés alá vetett hír. És ez szerintem ez mérhetetlen kárt okoz a magyar média világban, mert a köz nem értesül dolgokról, félreinformálódik a dologra. De most tessék, hogy én nem gondolom, hogy bárki olyan nagyon vitába állna, vagy vitába szállna velem, hogy elvesztette közszolgálati jellegét az MT és a közmédia. Tessék megnézni egy egynapos hírfolyamot a köztévébe. Csak a migránsok, csak a bevándorlás. Ez a téma uralja. Úgy, hogy ezt Magyarországot, ezt én nem mondom, hogy nem érinti.
1: Hát de nem
0: egy központi probléma, különösképpen, hogy az országot ezek a migránsok, bevándorlók, akárhogy nevezük is, most éppen elkerülik. Az igazi problémát ezek most Szlovénia és Horvátország Ausztria számára. Na jó, egész nap ez megy.
1: Hát ez egy hisztériakeltő propaganda lépezet, de egyébként, kicsit beszéljünk mondjuk egy másik hírról, ha már példaként, mert igazából ez a migráns dolog már a Vízcsaba is ezt folyik, akár pro, akár kontra.
0: Nem véletlenül folyik, ez a válasz a kérdésedre, hogy ez nem véletlen, hogy ez így van, ez nagyon tudatosan így van irányítva.
1: De hogy egy például ma reggel néztem a híreket, és gyakorlatilag 3-4 tévés hír, illetve internetes portálon megjelent az, hogy a magyar gazdaság lelassult, és csak 2,3% lett a növekedés, amivel lassult az eddigi trendben. Bekapcsoltam az M1-es híradót, főcím, idén is 2,3%-kal növekedés van, ami hát az egyik legjobb, és stb. És úgy, gyakorlatilag ugyanaz a hír volt, egy teljesen más szemszögből, és nyilván, hogyha Tápió Röcsögén valaki megnézi, aki más nem tud fogni, akkor ezt nyilván elhiszi, és nyilvánvalóan ehhez elhozza.
0: Jó, hát ez tálalás kérdése is, ugye azért a hír szerkesztés az egy nagyon felelősségteljes dolog, és természetesen, akik ezt a szakmát műveljük, tudjuk, hogy ugyanazt a tény adatot nagyon sokféle körítésben lehet fölkínálni. Tehát

0: És ennek tipikus esete az, amikor százalékokról és ilyen fogalmakról, eredményekről beszélünk, mert nem mindegy, hogy mihez hasonlítom. Nem mindegy, hogy egy bonyolult jelenséget mennyire bonyolultan akarok és tudok bemutatni, és mit emelek ki belőle. Tehát a hírszerkesztőnek mindig volt, van lehetősége, noha mindig azt állítjuk, hogy a hírügynökségi hír az sok oldalú kell, hogy legyen, objektív kell, hogy legyen, pontos kell, hogy legyen, gyors kell, hogy legyen, szóval egyszerre kell ennyi minden követelménynek eleget tenni, de azt is tudjuk, hogy ezek sérülhetnek, és azt is tudjuk, hogy a szerkesztői kéz vagy a szerkesztői szemben nagyon sokat számít. Tehát minden igazság szerint a hír folyamának az egészét tekintve lehet vizsgálni, vagy mondjuk egy napot azért meg kell nézni egy tévéadásból, vagy egy hetet meg kell nézni egy hírkiadásból ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy van-e van valami tudatos torzítás, vagy sem.
1: Sajnos néhány percünk maradt már, csak pedig ezekről tényleg órákig lehetne beszélni, viszont engem egy dolog még azért érdekel, hogy abban az időszakban, tehát 2002-től 2010-ig mennyire volt jellemző egyébként a különböző akár politikai, vagy akár gazdasági érdekcsoportok, hát hogy mondjam, lobbizása azzal kapcsolatban, hogy most egy adott hír az hát objektíven vagy kevésbé objektíven jelenet, de próbálkoztak emberek, akár ennél, vagy akár másoknál?
0: Persze, én elég hamar ismertélet ebben a múltam is közre játszott, hogy én nálam nem nagyon lehet ilyesmivel kopogtatni, mert én mindenkit elzavarok, tehát úgyhogy egy kézen meg tudnám számolni azt, amikor komoly befolyásolási kísérletnek voltam részese, és mindig ellenálltam. Azt is gondolom, hogy a kollégáim most alapvetően ebben a szellemben szerkesztettek, de természetesen van tudomásom arról, hogy politikai és gazdasági nyomás volt konkrétan ügyekben, konkrétan kollégákon.
1: El lehet esetleg valami konkrétumot árulni, még ha nem is feltétlenül névvel, de hogy milyen jellegű dologban próbálták például valakik az akkori valami komoly dologban hírt hamisítatni?
0: Hogy ilyet kérdezni? Lehet kérdezni. Nem hagytak mély nyomokat bennem ezek a dolgok. És most éppen, ami elsőnek eszembe jut, az éppen olyan dolog volt, amelyik nem a hír fölhozatallal volt kapcsolatos, hanem az MT-nek volt egy használaton kívül álló fotó szerkesztőségi épülete az MT-től, az MT-vel szomszédos telken, amit eldöntött az MT-i, hogy egy nyilvános árverésen el fogja adni. És ebben az árverésnek az ügyében hívott föl egy politikus, és próbálta. Nem is tudom, valami vazallusának az érdekeit képviselni, és én igen indignálódva elhajtottam, azt mondva, hogy tessék szíves lenni megmondani az úrnak, hogy vegyen részt nyugodtan a árverésen,
1: a legmagasabb.
0: Én nem tudom ezt befolyásolni, mert a felügyelő bizottsággal és a tulajdonosi tanácsadó testülettel együtt eldöntöttük, hogy ezt egy nyílt pályázatban fogjuk eladni, tehát én ettől eltérni nem tudok, és nem tudok ebben segíteni.
1: Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy látja a jövőt itt Magyarországon? És viszont van egy telefonálunk, akkor viszont azt kérem, hogy a
0: valaki lehet, hogy emlékszik helyettem, egy befolyásolás.
1: Halló?
0: Itt vagyunk.
2: Halló, Robi vagyok.
1: Szevasz.
2: Egy nagyon röviden, hogy a köztévében ugye miért a migráns téma folyik ki, mint az özelmi íz a televízióból, hogy addig se mással foglalkozzanak az emberek, tehát hogy ne kérdezzék meg azt, hogy mi van az egészségügyel, vagy az oktatással, vagy a Questorral, vagy a Budakesttel, igen, tehát elég elolvasni a tegnapi Magyar Narancs 3 vezércikkét, és abból az egyik erről is szó van, úgyhogy nagyon jó mind a három. Én ezzel átadom a szót, mert rövid az időtök.
1: Köszönjük, szia Robi!
2: Hello.
1: Hát igen, sajnos ez a probléma abban, hogy, hogy nagyon sokan ezt, ezt elmondják, akkor nagyon sokan, akiknek nyilván ez a szájézük ellen van, vagy rossz, azt mondják, hogy ne, ez csak egy összeesküvés elmélet, de hát amikor viszont egy olyan ember mondja ugyanezt, és itt most nem a Robira gondolok, hanem őre, hogy, hogy ezek a dolgok így működnek, akkor sajnos nem marad más, mert az ember tényleg elhiszi azt, hogy, hogy bizony a nagyon komoly érdek. Érdekcsoportok vagy érdekek mentén megy, de akkor még egyszer az utolsó kérdésem, hogy, hogy mennyire látja feketén, vagy szürkén, vagy, vagy adott esetben akár valamiféleképpen pozitívan a jövőt ebben a térben. Ami nyilván egy, lehet, hogy egy hülye kérdés.
0: Nem hülye kérdés, de... nem hülye kérdés. Hát attól függ, hogy éppen az optimista énem, vagy a pessimista énem kerekedik-e felől. Az optimista énem azt mondja, hogy ez a rendszer így, ilyen módon nem maradhat fenn sokáig. Akkor persze vissza lehet kérdezni, hogy mi az a sokáig.
1: Meg mi lesz utána.
0: És meg mi lesz utána, ez már részletkérdés, úgyhogy ezt már nem vállalom, hogy megválaszolom. És van, amikor a pessimista énem kerekedik felül, amikor látom, hogy mindenki tudomásul veszi, pontosabban szólva, nem mindenki, hanem nagyon sokan tudomásul veszik, néha magamat is rajta kapom, hogy tudomásul veszem, amikor amikor átvernek, amikor próbálnak befolyásolni oly módon, hogy és engem egy fokkal nehezebb manipulálni, mert hamarabb észreveszem, hogy kilóg a lóláb. És néha ez bosszant, hogy az emberek a legnyilvánvalóbb lóláb kilógás esetén se veszik észre, hogy ők manipulálva vannak.
1: Nem akar egy saját hírügynökséget alapítani? A helyzet megoldására nem gondolkodott el ilyen?
0: Hát én gondolkodtam, aztán mindig kiderült, most is kiderül, hogy ez sok pénz egy ilyet létrehozni. És ráadásul azzal, hogy a Magyar Táviratiroda ingyenesítette a híreit, ez egyébként én szerintem ez az EU szabályok ellen való dolog, mert én szerintem, és ez könnyen belátható, hogy egy olyan portál, vagy egy olyan újság, amelyik az MT ingyenes híreit felhasználja, és mondjuk megtölt vele 5 oldalt, az verseny előnyben van ahhoz képest, akinek az 5 oldalt fizetős hírekből kell összeállítani. Magyarul, és mivel ezt a ingyenes MT-t a magyar állam adja, ez egy bújtatott állami támogatás, amiért szerintem föl lehetett volna, vagy föl kellene lépni, és mit tesz ez lehetetlenné? Mindenkit lehetetlenné tesz, aki pénzért árulja a híreit. Mert van ingyenes.
1: Gyakorlatilag monopól.
0: Volt független hírügynökség, néven egy kis hírügynökség, az én időmben is versenytársak voltunk, bár én mindig hogyha szóba került nyilvánosan, akkor egyrészt mondtam, hogy jó dolog a verseny, és a másrészt igyekeztem kisebbíteni a konkurensnek az érdemeit, de ettől még ezt tudomásul is vettem, meg így is volt, hogy ők versenytársak voltak, és bennünket főleg gyorsaságban arra késztettek, hogy ne sokat totojázunk, és amit megszereztünk hírt, azt adjuk ki gyorsan. Megszűnt, tönkrement. Egyszerűen a lét alapját vette ki az, hogy van ingyenesen elérhető hírek vannak tömkelegével. Úgyhogy őrült világot élünk.
1: Ezzel egyetértünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének és az MT volt vezérigazgatójának. Folytatódik a Magyar Hírnap a Tilos Rádión, a zene után jönnek a többiek. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy valahol, valamikor ezt a beszélgetést meg folytatjuk itt a rádióban.
0: Nagyon szívesen jövök bármikor a Tilos Rádióban.
1: Nektek pedig szép napot és további jó rádió hallgatást. Sziasztok!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És folytatjuk Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, hangos könyvének feldolgozását. Jó hallgatást!

A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most Guggerem. Olykor Winkler Alfonz házigazdát vélem fölismerni, de Jadwiga alakja ritkán tűnik fel, akkor is inkább keresztül siet csak a szalonon. Míg nem, úgy jön egyszer csak elő, hogy követi őt egy férfi. Egy Schneidig, brillantinos hajú. Jadwiga haladtában néz vissza rá többször, és úgy tetszik nevet is. De eltűnnek hamar a szomszédszobában, melyből halványabb fény szűrődik, így nem látok semmit. Semmit, és milyen sokáig. Hátrébb lépek, de úgyse. Szemem már könnyezik a nagy figyelésben, hiába. Később, odabent biztos meleg lehetett már, a teraszon támad mozgás, ami ugyan közelebb esik hozzám, de rosszul világítva. Így történhet, hogy az iménti alakot már csak a falnál általában veszem észre, a villanó hajáról, hogy heves taglejtésekkel magyaráz, vélhetően egy nőnek, akiből épp csak sejtenem lehet egy világosabb ruhát. De mert a fal mentére teljes árnyék borul, így nem láthatom, hogy Jadwiga-e az. Ám a fényes hajót, mintha láttam volna már. Most, hogy gesztikulál, inkább a mozdulatait vélem ismerősnek. Honnan emlékszem rá? 25-30 éves lehet, a nők nyilván festnek, jó beszédűnek tartják. Egy majom, röviden szólva. Nagyon mondja, és megfogja a nő vállát, akinek halvány kék foltja elválik így a faltól. Világos kék ruha, Jadwiga állott. És nem mondhatni, hogy unott estélyi csevegésben, most ő beszél. Látom fölemelt kezén, az arca árnyékban, elfordul. A majom átkarolja megint, majd elengedi, válaszol nyilván, amihez vezényel magának. Suttogó kiáltozás lehet ez ott, a sok vendég között. Még többen jönnek ki, takarnak, így nem látok semmit. Majd odabent, nem messze egymástól, két brillantinos hajút is megpillantok. Nagyjából egykorúak lehetnek, s a fekete ruha is egyforma persze. Melyik volt a teraszon Jadwigával? És Jadwiga-e az, akivel ott volt? Kék ruha is több van, most látom. Megőrülök. Leroskadok a fűbe. Megkerülöm vagy háromszor a lugast. Váratlanul fény gyúl odalent, kitárul az alsó teraszajtó, jönnek. Levegőre vágytak a hölgyek, urak. A kőkorlátnál gyűlnek össze, viszi a szót valaki, mulatságosat mesélhet, mert föl-föl nevet a társaság. Odafordulok, mert a beszélő orgánuma ismerős. De honnan? A véletlen segít. Mert ez a férfi a kertről kezd beszélni egy másiknak, és errefelé jönnek. Lekucorodok a bokor alá, és már látom, hogy az a fényes hajú mutogat itt körbe. Felén fordul, és én fölismerem benne Winkler Franci. 1915. december 14. Bevonatoztam megint Csabára, hogy karácsonyra vegyek valamit Jadwigának. Némi kerülgetés, toporgás után a fehér neműek üzletébe merészkedtem be, mit már a múltkor kinéztem. Dadogva előadott kérésemre, a készséges asszonyság még kacsintott is, úgy teregette elém a portékát, hogy hát érti ő, mire gondol az úr. Egy aféle hímzett válbodros sejemháló réklit választottam, vagy minek mondják ezt, a csipke mellerésze jó mélyre van dekoltálva, és szallag csokrocska fogja össze, persze csak a megköti. Semmi kedvem hozzá nem volt, de nem mertem elfeledkezni Szilágyi hívásáról sem. Hát, hozzá is bement.
Nem tartott sokáig az egész vizit, mert jószerivel abból állt csak, hogy istentelenül leteremtett. Hogy ő így meg úgy segített nekem, megbízott bennem. Én mégis az ő fejére hozok bajt, hogy nem szégyellem magam, és így tovább. Ijedtem, merezgettem csak a szemem, nem értek semmit. Na de, mert miről van szó, kapitány uram, kérlek? Ő meg csak csepp. Megjegyzés, hát azért ilyen témában is később csak haladt előre a világ. A csepüléstől majd ugrásszerűen a zsarolási fenyegetésig. Jegyzet vége. Végre kivág az asztalra egy paksamétát, amiben elhűlve ismerek rá saját írásomra. Hogy képzeled, hogy ilyeneket írkázta a frontról? Szolgálati kötelemben álló katona. Ki fecsegszít mindenféléket engedély nélkül? Ezek hadititkok, te idióta! Az alezredes úr kell, hogy hívasson engem te miattad, és dörgölj az orrom alá, hogy miféléket protezsálok én? Hebegtem valamit, hogy én nem tudtam, hogy ehhez engedély kell, és töröltem volna minden olyan adatot, mely hadititkot sérthetne, hogy hazafias szempontból nem hinném, hogy kivetni való volna benne, de egyik mondatomat se hagyta befejezni, csak ordított velem. Végül avar zavart el, hogy takarodjak. Jadvigának nem mondtam el az esetet. Hazafelé különben utána jártam még a múltkori dolognak. Tudtam ugyanis most már, mert úgy mellékesen megkérdeztem nőmtől, hogy hívják az Irmus férjét. És elmentem ahhoz a franci féle házhoz. Épp akkor jött ki egy házmester formájú ember, kérdem tőle, itt lakik földes doktor úr? Hát éppen itt, azt mondja. Első emelet kettő. Na tessék, ennyire egyszerű. Mégiscsak van ilyen véletlen. Lábjegyzet, úgy szólván szólni akarnék, hogy nem, hogy nyissa ki a szemét, mert ilyen részeknél én az ő kis gyereke vagyok, mint vásári bábszínházba bekiabáló kicsit, hogy vigyázzon, odafigyeljen, mert a háta mögött. De nem tudja a fiú az apai szeretetet hogyan meghálálni most már. Plusz persze még az is, hogy ez nekem egy dupla lélekhasadás. Az apus, meg a másik között. Lábjegyzet bezárva. Francihoz azért ezek után se volt kedvem betérni. De meg is láttam utána mindjárt, hogy az ablakba ki van írva, az ügyvéd úr szabadságra ment. Ahogy leemelem a polcról a Bibliát, eldől mellette az öreg rézvasalt Tranasztius, a gótbetűs zsoltáros könyv, mely öreg apámé volt még, és utána apovkám hordta magával a templomba. Belelapozok, csak hogy megsimítsam a kis árgult hullámos, szélein penészedő lapokat, és akkor ezt a cédulát fedezem föl. Orvosi bizonyítvány. Dr. Roncsok Mihály, községi orvos, ezennel hitelesen bizonyítom, hogy Osztatné György, 48 éves földbirtokost, kit személyesen ismerek, 1913. augusztus hó 26-ától október hó 12-ig többször alaposan megvizsgáltam, és teljesen épelméhűnek találtam. Szervi betegsége idült gyomorbaj, gastritis krónika, mely nem érinti elmebeli képességeit. Az ő kifejezett kívánságára igazolom, hogy vizsgálataim eredményeképpen őt ügyei vitelére, kezelésére s vagyona feletti rendelkezésre maradéktalanul képesnek tartom. 1913. október hó 13-án.
miért kellett vajon Apovkámnak épelmélyűségét bizonyítatnia? És ki előtt? Ki nem akarta hagyni evel az aljas váddal szabadon végrendelkezni őt? Lábjegyzett. Hát, ez engem is igen érdekelt. Neki is duráltam magamat bizonyos kutakodásoknak. Jegyzett vége. Hogy nem tudok én erről semmit, mikor itt ültem a beteg ágyánál? Szörnyű ez a gyanakvás, és bocsássa meg az Isten, de csak Mamovkára gondolhatok. Látni kéne már azt a végrendeletet. Be fogok menni mégis Winkler Béni bácsihoz. Tetejébe apácskám összes iratait is anyám őrzi féltékenyen. Csak az én nevemre kiállított két takarékkönyvet adta át nekem a temetés után. Az adóíveket, a cséplőgép papírjait, a marhaleveleket és egyéb szükségeseket aztán úgy kellett mindig kikanyarognom tőle, és nem hagyott ám keresni az iratos ládában, maga zárkozott be mindig egész estére, míg ki nem silabizálta, mi kell a papírtengerből. Megjegyzés, persze, mert abszolút rendbe rakva nem volt. Iktató módszerrel lehet ilyenben csak eligazodni könnyen. Jegyzett bezár. Ma, rettenetes perpatvar után, Mamovka elzavarta Hulinánét, hogy a szeme elé ne merjen kerülni többé. A melindai tanyásunk felesége, ez a különben lompos sunyi asszony, kit én sose szívelhettem, eddig is csak hízelgéssel s árulkodással tarthatta Mamovkánál helyét. Habár a Hulina maga jámbor, dolgos, kisé együgyű, de engedelmes cseléd, s mindent rendre elvégez, ha csak el nem felejti. Így ránézni nem árt, mi jobbára Gregor dolga szokott lenni. De most elvethette a súlykot a Hulináné. Anyám nagy mosáshoz és karácsonyi takarításhoz, kalácssütéshez rendelte haza Blahov nyanya mellé. Ilyen alkalomkor mindig zeng a ház Mamovka hisztériás vezényszavaitól s a cseléd nők egymásra mutogató perlekedéseitől. Ám a szokott hírig máma másfelé fordult. Hulináné tán a zelenákon köszörülhette meg a nyelvét, ki pedig tudva lévőleg anyám engedelmes alattvalója vagy 20 év óta, és soha egyebe a rajta valón, meg azon kívül, mit istálói vackán tartott, nem volt, s kenyéren és vízen is lesné anyám minden parancsszavát. De hát a kosztra nézve jól van azért tartva. Ilyen formán, hogy a zelenák akármiben is anyám ellen tartana, vagy megrövidítené, merész egy vád lenne. Ha ez volna az a kotyvalék valóban, amit Hulináné nem átallott a nyelvével keverni. De hogy a házi háború miből is pukkant ki, azt én nem tudhatom. Csak anyám rikácsolására neszeltem föl, hogy és még te merészeled kinyitni a papuládat a zelenákra, és hogy borogatja ki a gangon a Hulináné csuhészatyrát, batyuit, és lecsap egy kendőre, meg egy csupor pecsenye zsírra. Sajetota, povedz! Rángatja a nyanya kibomlott szürke csimbókjait, hogy vallja ki, mik ezek, s hogy őtőle lopni merészel. Krádnyes, csó, krádnyes, odomnya? Hogy mi ez, mondjad meg, na, lopsz te én tőlem? Az meg csak hajtogatja, hogy hiszen anyám adta neki ezeket tegnap, és segély kérve néz a Blahov nyanyára, de az elsunnyog onnan. Hord el magadat innen. Most már tudom, miért nem tojnak a tyúkok. A pulykát is te zabráltad el. Ki vagytok rúgva? A szememet kilopnák. Takarodjatok kifelé a tanyából. Ünnepek után a nyomotokat se akarom ott látni. Aval elkezdi anyám haigálni a gangról az udvarra kifelé a Hulinánét szókmókjait, aki mind jobban tagad, és mondaná, hogy hát nem emlékszik a Mamovka a kendőt tegnap este pakoláskor.
Ancsa, szól Blahó nyanya után. Hát ott voltál te is a kamrában, hogy azt mondja nesze, ez meg csak amasodik itten. De hiába. Mamóka még utána is megy, és a nyomorult hulinánét, ki épp csak belefogja a mocskos lepedőjébe, amit össze tudott szedni, magából kikelve átkozza, és taszigálja kifele a kapon. Megrémülök anyámtól. Mintha nem is láttam volna ilyennek már épp elégszer. Arca torzult marad, ahogy visszafelé jön is, és fátyolos tekintettel néz a semmibe. 1916. február 2. Elhanyagoltam az írást. Ám azt kell mondjam, ez jót jelent. Hiszen, ha visszalapozok, látom, olyankor fogtam bele mindig, ha föl voltam valamiért dúlva. Fölkavartnak lehet ugyan jótól is lenni, de engem sajna sokkal többször kergettek e naplóhoz rossz érzések, mint jók. Ám de most a karácsony, az új év, és az egész télidő rendesen, békében múlt el. Részemről azzal a megnyugtató örömmel is, hogy Jadwiga hál' Istennek nem lázadt a mamovkám által vezényelt karácsonyi szokásrend ellen. Vagyis majd, hogy azt nem írom, úgy teltek az ünnepek, ahogyan szoktak. Holott nőmmel ez volt az első karácsonyunk együtt. A templomi és a gyertyagyújtási áhítat, de kivált kettesben az esték, megerősítettek abban, hogy nincs bennünk ünnepi tettetés. Valóban szép és erős a szeretet mi köztünk. És ez nőmből is sugárzott. Nem csak a magamét véltem őróla visszatükrözve látni. Így e hetekben, noha megmart a szeretet ünnepén túli kérdés, mégse voltam bolond azon morfondírozni, hogyan állunk a szerelemmel. Vagy azon, hogy mit jelent vajon nejem félig meddig tréfás mondása, ha az ágy közös is, egymás párnáján csak vendégek lehetünk. Tudnélik, a leszerelésem utáni napok egymás testében is örömteltebb ideje múltán megint csak ünnepszámba mentek azon éjszakáink, amikor egészen összeölelkezhettünk. És mondanom nem kell, hogy ez a hébe-hóbaság nem én rajtam múlott. Ám a másfél hónap alatt az a három ölelés testeinknek bizony nagyon is ízlett. És úgy vélem, talán az övének is. Kivált az első, mikor új hálóingét próbáltattam vele föl. Három alkalomra osztva 10 hízót öltünk egyéb iránt, együtt 13 mázsa voltak, köztük 3 csak olyan mázsa körüli, melyből lett 160 kg szalonna, 210 liter zsír, közel 250 kg füstölt, sonkát is beleértve, és 180 kg kolbász. Béresek rendbe kilettek elégítve, a Melindáról kihurcolkodó linájék végleg, zsírral és oldalasokkal is megtoldottam, járandóságon felül. Gregor az odakinti füstölés végeztével kamráinkba hordta a mi nekünk maradót is. Szenteste előtti nap elmentünk Rosszájékhoz, Éva napot köszönteni Ivkának, mert Pali nagyon hívott. Szerencsére Buchbinder Miki is ott volt, így mi férfiak jól eldiskuráltunk. Ivkával Jadwiga beszélgetett, aki a lakodalomban látta csak eddig őt, pedig kicsit kajánkodva kíváncsi is volt a hajdanában rám aspiráló nőre, amit nemrég meséltem el neki. Ahogy szerintem Ivka Palinak viszont sosem. Sokat olvastam is a télen, főleg a kedvenc mixátjaimat, de vettem magamnak és Jadwigának, mikor a háló réklit is, Turgenyevtől, Lobiktól a Leányvári boszorkányt, aztán Ambrust, Kóbort, Malonyait,
és most végre a Karenina Annát is, amit Jadviga már olvasott németül, én pedig most kezdem. Hoztam a kereskedőtől egy nyalábra való új időket. Azokat is böngésztem. Vízkeresztkor új béres párat kellett fogadni a tanyára. Cvalinga Mihály és Neje, 34 és 31 évesek, három gyerekkel. Cvalingát, aki volt már hónaposom, azért választottam, mert igyekvő béresnek mondják, akinek a vetések végeztével csizma szára mögül kizöldül az árpa. Ez a zöldülő árpa olyan szólásmondásféle, aminek az az értelme, hogy olyan szorgalmas, hogy le se húzza a csizmát, vagyis nem is alszik, amíg a munkálatok be nincsenek végezve. Úgyhogy ami mag belesik, annak még kihajtani is van ideje a csizma szárából. Jegyzet bezárt. Jadviga pedig még december elején bejelentette, talált egy szolgáló lányt magának. Már el is ment a szüleihez kikérni. Kikkel aztán én állapodtam meg a leány járandóságában. Neve Csúvár Anci. 1916. február 7. Esküvünk első évfordulójáról emlékeztünk meg tegnap, a vacsoránál, kocintással, csókokkal. Jadviga új ruhát kapott, és némi ellenkezés után hagyta is magát kibújtatni belőle. Február 16. Elborzasztó jelenetnek voltam tanulja este. Buchbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert rossza is átjött, bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öreg ház felől jöttem be. Úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvarban is világosság. És meghallom a hangját. Most folytottam, mert ajtóablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlő rugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen Zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát, és e szavakat veszem ki tótul. Tosszom ti vravela, že štěkaj. Nie vravela som. Som ti kázala štěkať. Sem si ľahni, naprach ti pes. Rozumieš? Nie trúfaj si horstať ani slovo. Štěkaj, pes, brechaj. Štěkáš, kúš do vyjebaného. Ticho, chceš voľačo? Tak mi oblížeš ruku. Rozumieš, ty pes? Poď sem, k nohe. Štěkaj, štěkaj! Kiabálása így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál. Nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Megértetted? Nem erészeljél fölállni. Egy szót se. Ugass, kutya, csaholj. Ugatsz, kúsz a kibaszot. Csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Értette, kutya? Gyere ide, lábamhoz, ugassál, ugassál! Zelenák 4 kéz lábra áll, fölemeli fejét, és panaszosan rávonít Mamovkámra, aki egyre csak üvölti, ugass, kutya, ugass! Majd meg, hogy fogd be a pofát! Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder barát. 1916. február 22. Voltam tegnap Winkler Béni bácsinál. Jadvigát is hívtam, reméltem, járunk egyet a városban, beülünk a kávéházba és hasonlók,
szinte elhárította, hogy fáj a feje, nem érzi jól magát. Nem akartam mondani, hogy elmúlhat, és honnan tudja máma, hogy holnap is migrénje lesz. Mert csak annál inkább megmakacsolja magát, ha kérem. De így se akart jönni, reggel se. És most nem egészen értem, mi a helyzet, már az, amiről Béni bácsi beszélt. Ahogy beléptem, bent találtam az irodán, föltette cvikkerét és felkiáltott. Na, végre már, csak hogy szegény apád temetése óta nem is láttalak. Hogy hát miért nem jöttünk már? Ő többször is üzent a francival, húsvétkor is például. Mert aláírásra vár egy pár papír. Idézést kellett volna tán küldenie. És erre sejtelmem sincs miért, de elhallgattam, hogy hozzám ugyan nem jutott el a hívása. Mentegetőztem csak. Jó, hát ő gondolta, hogy sok dolgunk van, utána meghallotta, bevonultam, azért nem jöhetek, és hogy anyám is csak ígérte, hogy majd, hogy most Trázunkban vagyok, most meg a lakodalom, hanem ide figyelj. Ezt azért csak megmondom neked, mert Mici nénéd eléggé zokon vette. Volt valami okod rá, hogy ne hívd meg az esküvődre? Hát azért mi apáddal, te is jól tudod, mert jól van, ismerem anyádat, hirtelen haragú, és kicsit összekülönböztünk, biztosan mondta neked, a végrendeletnél. Nem küld meghívó kártyát a lakodalomra, hát nem küld. De azért neked és Jadvigának eszetekbe juthattunk volna, hogy legalább az esküvőre. Jaj, hát mondom, drága Béni bácsi, és felötlik bennem, hogy a lakodalom után jutott csak eszembe, mennyire kínos, pont ők nem voltak ott. De szégyelvén magam, beletemettem ezt gyorsan a feledésbe. Úgy röstellem dadogom kéztördelve, én ugye abban a tudatban voltam, mivel a rokonokat és közelebbieket anyám intézte, hogy Béni bácsiék persze, hogy jönnek. És hát nem tudom, na, spondját rá, Micit azért engeszteld majd ki, mert illenék levizitálnotok is az asszonykáddal, lassan már meg is szaporodtok, és még nem is láttunk benneteket. Mici nénéd sokat emleget titeket, meg hát ismered, zsörtölődik a franci miatt, hogy az pedig nem nősül, hogy neki már sose lesz unokája. Lábjegyzett, Béni bácsi már nem élt, mikor Mici nénit én megnéztem, mint álószeres ügynök. Sőt, a sors fintora által, majd a bakterházban is. És akkor se tudta, hogy van unokája. Jövünk, ígérem, Béni bácsi, és ne tessenek megneheztelni. Francinál se igen mutatkozol, ha jól tudom. Összemordultatok tán egymással valamin? Nem, vanok vállat. Csak hát a tenger gond. Fronton voltam, meg ugye már az asszony szoknyáján ülök legtöbbet, mondom, és igyekszem elejét venni a kérdezősködésének erről. Ne kiveselkedek hát, hogy előtárjam a mamovkával való gondjaimat. És végül, hogy nyélbe kéne ütni vele a vagyonfelosztást rendben, a végrendelet szerint. Béni bácsi fölhúzza szemöldökét. Na de, hisz már lassan 2 éve, hogy megküldtem mind hármatoknak a hagyatéki végzést, mi hiányzik még? Mind hármunknak? Anyádnak, neked és Jadvigának. Nézek egy nagyot, és megmondom, hogy én bizony se a testamentet, se a végzést nem láttam. Nem-e? Hát nem. És Jadviga sem. És mondani se kell, mindketten tudjuk, ez mamovka lelkén szárad. Béni bácsi szólal meg végül fejcsóvával, anyád igen bosszús volt, habár úgy vettem észre, nem igen lepte meg a dolog. De miféle dolog? Hogy az apai résznek majdnem a fele nem te rád, hanem feleségedre, Jadvigára száll. Hú, a minden itt szaladt ki a szám. De hiszen apám nem is sejthette még, hogy összekerülünk.
hát nem is a menyére örökített ő, hanem a fogadott lányára. Na de hát én azt hittem, veletek ezt ő még életében tudatta. Csóválom a fejem, és közben agyam zakatolva forog. Hogy is van ez? Akkor engem veszteség ér most? De hát ezt a csodát, hogy Frigyünkkel mégis egyben marad minden, aztán, hogy ki tudhat erről, és ha tudja, mikor tudta meg? Anyám? Jadviga? És hogy mennyire megpecsételhette ez Mamovka nőmmel szembeni eredendő haragját, hogy a boldogult Zsofka részét Jadviga kapta meg. Másnak az ivadéka jutott a családi vagyonhoz. Tetejébe kinek? Apovka hajdan volt Ponyicki Máriájának a lánya, akivel a gyámapa kiismerhetetlen okból százszor annyit törődött, mint önnön édes lányával, kit pedig egészen a Mamovkának engedett át. Úgy véltem azelőtt, sikerült kifürkésznem lassan anyám gyűlölködésének okát, amiért is oly veszettül ellenezte egybekelésünket Jadvigával. Az anya Ponyicki Mária miatt a lányra is féltékeny volt mindig. Kivált, hogy Apovka rögtön, amikor kellett, habozás nélkül állt oltalmazóként az árva mellé. És hogy Apovka után most már én rám köti magát a kisasszony, csak hogy ő, Mamovka, ne szabadulhasson meg már tőle soha. De hogy apácska még vagyont is örökítse rá, ez anyámnak már végképp fölfoghatatlan. Ezek után még jobban érthetem indulatait, hogy elherdálni a család vagyona. Rossz bitty, svati majetok. Szétverni a szent birtok vagyont. Jaj, jaj. Mit szóljak, mikor az én kezemen lett az szétzüllesztve, vagyis elzabrálva, amit több nemzedéki felmenők ragasztottak egybe, ami az én nagy lelki furdalásom lehetne. De hát, hol volt a szél ellen appelláta? A májátok, a birtok, a vagyon szentsége lett így a szemében meggyalázva, és most földrémlik előttem anyám bosszús rálegyintése, váratlan, de továbbra is sértő hangú megenyhülése, hogy hát akkor vedd el! Azt mondja, mit bánom én? Megismerte közben Apovkám végakaratát? Hát persze, hogy megtudta, hisz nősülési tervem kinyilvánítása már apácska halála után 4 hónappal történt. 2 napon át készültem, hogy leülök Mamovkával megbeszélni a hagyatékok dolgát, de nem találtam erre nyugalmas percet. Minek is mondom, hogy leülni akartam volna, mikor tudom, azt vele nem lehet. Föl alá járna, vagy mintha rakosgatnia kéne haladéktalanul. Szekrényben matatna, hátát mutatva nekem. De rosszabb lett annál is, mint ami kevés megértést vártam. Pedig eldöntöttem előre, nem hányom a szemére, hogy nem tudatta velünk, ki mit örökölt, és hogy visszatartotta Béni bácsi nekünk szóló értesítéseit, hanem mintha hallomásból értesülve lettem volna eddig is, csak nem firtattam. Ügyintézni nem volt érkezésem, és a vagyonrendezés ugye hosszadalmas dolog, de most a Béni bácsi hivatott, teszem azt valami örökösödési illeték, vagy hasonló miatt, és így tovább. Bizony e kezdésnek a feléig se tudtam eljutni, mert anyám visszafordult a küszöbről, összepréselt szája megrángott, akár egy fölcsípett giliszta, szeme szűkölő réséből, mintha vaspálcát lőtt volna arcomba, és ezt súgta fenyegetően. Utakodol az én hátam mögött? Mi? Erre még legyintettem, és a higgadtat színlelve folytattam, ízelgő kitérővel, hogy a Béni bácsi azért is üzent, mert elvárnának vizitálni, és igen kedves volt. Mamovkán felül is érdeklődött, minden jókat kívánva. A Béni egy alávaló csaló.
és ismerősen remeg a dütő a hang. Jegyzed be, hogy mint később jövő lehetek okosabb Tóni. Én a papírokból, meg majd ebből a naplóból is teljesen állíthatom, hogy Béni bácsi nem volt csaló. Jegyzet bezár. Egy enyveskező fiskális nem szégyel az ember szeme láttára, és mézes mázoskodva kitanulta jól a zsidók közt. Apádat is az orránál fogva vezette. Én erre, hogy nincs oka anyácskámnak kételkedni benne, rendben találtam mindent, láttam a papírokat, hagyatéki leltárt. Hogy mertél nélkülem? Nem tudsz te semmit, bólogató marha. A pénznek legalább a felét ellopta. Tudom én, hogy hány könyve volt apovkának a takaréktól, mert hiába mondtam, vegyen rajta földet, malmot, akármit, mert a papír az csak papír. Most meg már romlik is, de ne félj, a Béni beleforgatta már a vagyomba. Nem hagyta elolvadni. És amibe a legtöbb volt, itt egy asztalra sújtás ököllel, az hiányzik a hagyatékból. Hogy Béni bácsi apovkám legjobb barátja volt. Mamovkám biztosan rosszul emlékszik. Hogyan képzelheti? Nem vagyok se vak, se bolond. Ordítva már. Hát minek nézel te engem, amit a saját szememmel láttam? Hát biztosan még átrakatta apácskám. Nem rakatta át sehova, sehol nincsen nyoma. A Béni rakatta át, a saját zsebébe. Csak nem lehet mit csinálni, megmondta a Braun. Ez a Béni bácsi konkurense. Mert apád mindent oda tett letétbe a Béninek, és már abba a jegyzékbe sincs benne. Amit a Béni írt, a listát, és a beteg apáddal aláíratott az akármit, és elzabrálta. Nagyon kérem, csillapodjék, mamovkám, ez csak vádaskodás, a Béni bácsi nem tolvaj. Nem tolvaj, igen? Akkor ki a tolvaj? Vagy te nálad van az a pénz, mi? Vagy elosztoztatok a Bénivel, amiért kifundálta? Hogyan forgassatok ki mindenemből? De mit nem képzel, anyácskám? Itt abba kellett hagynom tegnap, mert jött a Buchbinder Miki, de most már nincs is kedvem folytatni azt a szörnyű veszekedést. Kivált, hogy utána Jadvigát gyalázta az örökség miatt, amiről pedig nőm mit tehetne, és nem is tudott róla. Álje úzs akkodda kakottabi nyevegyela! Csapta rám végül mamóka a szobahajtót, belém döfve ezt a durvaságot, meg a szégyent, hogy nejemet nem tudtam megvédeni. Hát ez elég mocskos szájjal lett mondva, hogy ugyan már hogy a faszba ne tudta volna. Amúgy az igazság kedvéért ez igaz volt, mert tényleg tudta. Jegyzet bezár. Ám akkor se jutnék messzire, ha azt akarnám lejegyezni, mit szólt örökségéhez Jadviga. Rögtön, ahogy hazaértem, siettem tudatni vele a hírt, de ő le se ült ehhez. Épp csak, hogy felém fordult, és mintha kicsit késve vonta volna föl a szemöldökét, hogy tényleg? Hogy? Erre beszámoltam arról, amit Béni bácsi mondott. Ő vállat vont, hogy úgy is mindegy. És ebben vége is volt. Furcsálottam, hogy utána egyebet nem beszéltünk erről. 2 hét telhetett el tán a Zelenákkal való kutya jelenet óta, és ma anyám szobája előtt a küszöbön egy ajtó félfába vert karikára felfűzött láncot pillantok meg. A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, és szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved, gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől.
karomba kaptam nőmet, hogy utána egész nap is, amikor csak hagyta, többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kímélned kell magad. Fiam lesz, kiabáltam, fiam lesz. Vagy lánya, figyelmeztetett Jadviga, mert azt is ugyanúgy kell szeretni. Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz. Újjongtam akkor így tovább. Erigyen, ne bolondozzon már, nézett rám nejem elégedett mosolyjal. Hát még én milyen elégedetten öleltem. Tapogattam őt. Hol van, mutasd, hadd csókolom. Persze nem engedte hasát puszilni, még kevésbé fölvonni róla a ruhát. És hogy milyen ez, milyen haja lesz, milyen szeme, milyen termete, járása, miféle természete. Mire lesz esze képessége? Ezerféle kérdést tettem föl Jadvigának, mikre hol válaszolt, hol nem is felelt, már csak nevetett. Menjen a dolgára már, mit akarsz csinálni, máma? Vigye az ördög a dolgot, én máma nem megyek sehova, téged foglak csak imádni ezért a hírért, ezért az angyali üdvözletért. De aztán csak beszaladtam a faluba, és elújságultam a hírt Buchbindernek meg a rosszapalinak. Septiben áldomást is ittunk rá, de siettem vissza Jadvigához. Csak elébb a bulgár kertész Mihaló felé kerültem, hogy milyen korai virágja van az üvegház alatt. Leszedettem vele az összes tulipánt, ami csak nyílott. Egyebe még nem volt. Lett abból egy jó nyalábolnivaló. Tétettem mellé bőven rozmaringágat is, mert ez a jelige virágom az én szerelmetes Jadvigámmal. Fiam lesz, vagy lányom lesz. Hogy örültek Marcinak. Bezzeg. Mert Marci bátyámat én szerettem. De bizony, gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Míg az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van te kis hülye Miso, hát azért tégedet is. Apus pedig valahogy úgy igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korban vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, satöbbibb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé. Bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, hogy kicsi vagyok, satöbb, de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem. És megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha két fiam volna, a Marci félét jobban szeretném. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban. Jadviga beleír.

ami nekem cseppet sem volna áldozott, ellenkezőre. Magával ragadott az a jóság és szeretet, az az erő és szilárdság, az a pallérozatlanul is bölcs figyelem és tapintat, ami apácskában volt. És bámultam önnön erényeit és fogyatékosságait, egyaránt bátran viselő magabízását. Azt, ahogy természetes becsülettel, szótértően, biztosan forgott úgy a pornép, mint a magasrangúak között. Hogy őt még külhangban, idegen ajkúak közegébe se békjózt az a mukkanni sincs mersze gátoltság, ami honfitársainknak, kivált a lentebbről jöttek, úti kátyúja, és gyakorta oktalan idegenekre fenekedésük kiváltója szokott lenni. Lábjegyzett, hát örülhet a síron túl is, hogy ilyen emlékezést kap. Szerintem mondjuk például, miért nem tud elhunyt felett ilyen beszédet tartani egy pap? Jegyzet vége. El tudtam volna képzelni őt a világ bármely táján, üzleti vagy pihenő úton, s mellette magamat, aki úgy hittem nem csak fiatal dísze lehetek, hanem segítője, tolmácsa, papírra vetője, számon tartója munkálkodásának, és teljesítője kívánságainak. Szeretni vágytam, és gondoskodni róla, ami nagyon ráfért volna, hisz egész életében csak ezt nem kaptam meg soha. Sűrűbben ismétlődő látogatásaim, amikor elvitt a tengerhez is egy-egy hétvégére, idővel neki bátorodva, félig meddig játékosan ajánlottam is neki, hogy hagyja a mamofkára a ház és birtok dolgait, és vesse meg a lábát másutt. Vagy meneküljön el hazúról végleg, kössön külföldön üzleteket, utazzon, és vigyen magával engem. Miért ne dolgozhatnék inkább az ő keze alá? Jóságosan nevetett rám ilyenkor, hogy de jó is lenne az. Olykor még el is gondolkodott rajta, mi lenne, ha megpróbálkoznak Amerikába, és odakint lenne a kivándorlók organizátora. De hogy az mégse jó. A kinti magyar nagyhalak közt legkisebbként kéne kezdenie, s ő inkább a küldő transportálásra jó, nem a fogadóra. Amellett a kivándorlásnak lassan elkezd majd leáldozni, érezte meg már a háború előtt 5 évvel, hogy az amerikázásnak vége lesz. Tetejébe angolul se tudok. De hiszen tudok én, kínálkoztam fölragyogó szemmel, mire ő mellére vonta fejemet és azt sóhajtott. Drága kicsi, öreg vagyok már ehhez. Én pedig nem mertem megkérdezni, mihez. Így ment ez évekig, és én ahhoz, amit szerettem volna, mindig kább kívántam már az ő hívását. Anyus persze eléggé nem ír évszámokat, ezért ezt is nehéz kalkulálni, hogy mit jelent évekig. Mert az érettségie utáni utazás 1906-ban volt. A WF-fel való esetkezdés, ami pont majd ezutánra tett lapokon jön, csak 1913 nyarán. Hát nem tudom, hogy 7 évig csak György apácskára várt volna anyus, és hogy hiába? Vagy WF mégse 1913-tól volt, hanem hamarébbtól. Rejtélyek ezek. Jegyzet bezár. Elhatározása, vagy legalább a biztatása nélkül a csak önmagába kapaszkodó reményemet féltem nem lesz mi táplálja. Hiszen érthette ő már akkor jól, hogy miben bízom, ám az, amit csupán én mertem akarni, nyilvánvaló, hogy el se kezdhetett érlelődni. És így az én akarásom, amit hangosan ki sem mondhattam soha, felelet nélkül magában forgó puszta vágy maradt. És az se lehetett folyton megfordítva, ami egyebekben köztünk úgy volt, hogy kívánságomat kikérdezve ugyan, de ő mondta

mit hogyan tegyünk. Kettősünk belső vezérszólamát nem dirigálhattam mindig csak én. Így feléje nyújtózó óhajom nemhogy a kapaszkodót nem találta ő benne, de lassan már azt a vonzást se, ami oly sokáig hívást tudott nekem lenni. S amiről ilyetten kellett végül belátnom, hogy ugyan én nekem szóló, de irdatlan messzeségből pislákoló aprócska jelzés csupán. Hogy ezzé csillapult, ennek okát magamban nem találtam. És azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy György apácska tehet róla. Igaz-e, hogy boldogságunkhoz csakis az ő mersze hiányzott? Vagy pedig ugyanúgy, mint én, ő is a beteljesíthetetlen vágyak kínjaival állt tehetetlenül. Csak éppen ő a természet parancsa előtt, mert amit én kínáltam, ahhoz már végképpen késő. Életkora szerint még nem feltétlenül, hisz volt nekem nem egy iskolatársnőm, aki hasonló korú férfihoz ment, igaz, inkább csak adták feleségül, ám egyszer csak megsejtettem, hogy apácskának a maga élet idejében mégiscsak kései találkozás a miénk. És amikor pár hónapra rá halálhírét vettem, a végtelen fájdalmon túl rettenetes lelki furdalás vett rajtam erőt, hogy talán magam égettem rá a közeli elmúlás billogját. Azzal kezdve, hogy először fölsejlett előttem a velem való szerelem őneki elkésett már, és avval tetőzve be, hogy ennek nyomatékául engedtem végre Franci csábításának. Andriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van, és egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszemben. Továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik. De most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok. Én meg bejegyzem, hogy ez a szeptember 1937. Ebben az évben, májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótlójegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. Vagyis tényleg visszarévedései vannak csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például fentihez. Bátyám Marci, szűk és barna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt. Én pedig csak aranykalászos gazdaképzőbe. Vegytant és biológiát szerette, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni. Plusz földbirtok jövedelemmel képzelte. Sokat járt Buchbinder Miki bácsi műtermébe előhívogatni. Egyetemre akart menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hányavetisége miatt buktunk sajnos. Már a koronainfláción is, a nevezetes gazdasági-válsági eladósodásból pedig már nekünk alig volt feltápászkodás. Meg a boletta rendszerből, amit a búzáért adtak gyorsan olvadó értékkel, és bagót sem ért. Béresek ugyan dolgoztak természetben ért, de pénzjövedelem majdnem semmi lett már 30-35 körüli évektől. Kölcsönöket véve jelzálogok kezdtek ránk táblázódni fokozatosan. Marcival, mint kamaszfiúk, ezt nem nagyon tudtuk,
csak a Gregor morgásából kezdtük sejtegetni. Lényeg, hogy a Marci egyeteme fucsba ment, meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembe eséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt. Nem értettem én azt sohasem, de lényeg a lényeg, házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a menyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatné János, akinek várásáról anyus itt ír. Ennek dacára is az ifjú pár elég jó indítást kapott. Legalábbis, ha nem akart mást, hanem gazdálkodó lenni szintén. De sajnos csak Rocskár szülői oldalról. Bár végül is apusomék adták a földöröklést, meg a tanyát. De a feleségi részről kapott pénzből Marciéknak a melindai tanyán mégis lett építve új gazdalakás építmény. 4 lépcsős platózással, szobas tyukatoros plafonnal, spalettás nagy ablakokkal, padlóval, kemence és kályhás fűtési lehetőséggel. Konyha szinten nagy kocka téglás talpazattal, kamra pince nagy magtárral, padlás magasított fallal, magtárolónak. Egy hintós szín, szélesített gang szintén bestyukatorozva. Előtte béresekkel én is több ezer darabos dénes meg szikoraféle vasas égetett téglát hordtunk. Véletlenül ráadásul télen volt, és 20 fok feletti hidegben, szánkókon, 5 lófogattal az állomásról, meg részben kisvasúti lórékról. A fiatal gazdának való szép lakrészt stílszerűen környékezte egy 500 négyszögöles, drótkerítéses, gyümölcsös, veteményes, virágos kert. De a kényes menyecske inkább akart volna mégis szép falusi házban lakni. A jegyzet bezár. De inkább vissza még. Emlékeimet odafordítom most, hogy miként zajlott le Stralsundban, annak a hosszú történetnek a legkorábbi etapja. Az első fejezet, melyben vele találkoztam, ki a naplókönyv lapjain eddig is sokszor bukkant már föl, és ugyan őtőle váltam el majd véglegesnek szánt elfordulással. Hiszen tudja, drágám, Winkler Franciról van szó. Ő volt az első, aki egyszerre kezdett csábítani a minden ellene szóló körülmény dacára is hívogató jövőképével, ugyanúgy, mint a már izzó szemén át is én belém mélyeztett vágyába. Franci éberségemet kijátszva, tapasztalatlanságomat kihasználva, az irántam való mind hevesebb szerelmi elszántságának s az én öntudatlan hívásomnak engedelmeskedve talált el hozzám. Valósággal szétszaggatva, ezer indokból szőtt ellenállásomat. Újraolvasva ezt a mondatot, fél igazságnak látszik mégis, melynek másik oldalán is volna talán ugyanennyi. Kijátszottam én is az ő éberségét, melyel olykor kérkedni se röstelt, hogy bárki nő is legyen, az ő nyakába ugyan nem vethet vezető istránknak urkot, más nőkre értette persze, és mert ezt voltaképpen el is hittem, veszélytelennek látszó helyzetből kezdtem e nagyképűség póza mögé beférkőzni. Szándékosan csak, hogy a fönnhordott orrát megfricskázzam, de akaratlanul nyilván a hívásának is engedelmeskedve, amely szavait cáfolva így szólt: kötözz engem magadhoz. Öntudatlanul így én is szaggatni kezdtem az ő elkötelezéssel szembeni ellenállását, nem csak ő az enyémet, melyel a megbízhatatlanságától védtem magamat, hiszen hogy az ég óvjon tőle egy becsületes leányt, tényleg így gondoltam rá.
azzal kezdett játszani először, hogy mindenféle esetek elbeszélésekor, miközben bizalmas kiszólásaival szinte fiúsított engem, kiváltva bizonyos kis nők felé kalandozott el, váratlanul megállt, majdnem olyan sudár volt a dereka, mint a magáé. Azt mondja, vagy magának meg micsoda türkiszkék szeme van, és folytatta, mintha mi se történt volna. Míg nem szemembe felejtett tekintetét, elakadt, és tettetve, hogy akaratlanul. Hát ezek a szemek, rázta hitetlenkedve a fejét, és bocsánatot kért. Mulattatott, hogy úgy tesz, mintha neki aztán végképp nem kéne tartania tőle, hogy bennem akadhatna rá valami bolondítóra. Holott mind sűrűbben lepett meg bennünket a zavart elhallgatás, az egyszerre való fölpillantást követő csend, majd az ezt kényszeresen föloldani akaró mellébeszélés, amikor egészen mást mond a szem, mint a száj, melynek szavait követni nem lehet, de már nem is kell. Míg nem egy borús nyári alkonyon, amikor már csak az eső áztatta kertre néztünk ki az elszökött szavak után, de aztán megint csak egymásra, kettőnk arca közt olyan meleg légörvény támadt, mintha összekapaszkodó tekintetünk forrósítaná föl, hogy tovább már nem lehetett bírni. És képzelje, Ondris, ekkor én fogtam meg az ő asztalon előre nyújtott kezét. Egyszer bevallotta, hogy olyan kélyes izgalommal késleltette az első érintést e mozdulatlan, néma fölhevülésben, hogy szándékosan várta ki, és szuggeráltam belém a merszet, hogy én érintsem meg őt. És innentől, mint gátszakadásra kezdett rámömölni zabolázatlan szenvedélye. Heves és kitartó ostromba fogott, s heteken, hónapokon át ígért és kérlelt. Órákon keresztül se szűnt meg fölfesteni előttem, micsoda csupa szépekbe, jókba hordana el engem, ha elszánnám maga, hogy a tenyerére ülök. Egyszer szemtelenül oda is tapasztotta mindkettőt, hogy kipróbálhassam, hogyan esne rajtuk az ülés. De rácsaptam, itt azért nem tartunk. Válték bizonygatta, hogy noha megtapasztalta már egyik-másik nőnek a vonzását, de ilyen fölforgató szenvedélyt senki közelítésekor nem érzett. És ne hátráljak már tovább, mert annál gerjesztő mágnesként húzom őt magamra, és ne tagadjam el magam elől az övéire, úgy érzi, hogy nagyon is rárímelő érzéseimet, míg nem azzal adott súlyt szavainak, és folyton derekam körül lebzselő karja s nyomakodó ágyéka ölelési epekedéseinek, hogy megkért feleségül. De attól fogva napjában 10-szer is megkért feleségül, ami pedig már túl sok ahhoz, hogy elegendőnek látszon. Elbódított és borzasztóan kimerített vele ez a küzdelem. Azon a nyáron majdnem 2 hónapig volt ott a Winkler házban, melyből igaz, hogy 2 hétnyi szabadság nekem is jutott a cégtől, de aztán hivatali munkámat is el kellett látnom. Franci pedig alig hagyott aludni is. Folyton a szobámba akart bejutni. De mert titkolóznunk nagyon is tanácsosnak látszott, ezért a kertbe voltam kénytelen elbújni vele, vagy a könyvtárszobába, ahol el kellett tűrnöm, hogy magunkra zárja az ajtót, nehogy ránk nyissanak. Minek fejében kikötöttem, hogy egy ujjal se nyúlhat hozzám, amit ő persze megszegett. Nem tudtam, Ondrisko, mit tegyek. Ahhoz se hagyott nekem nyugtot, hogy meggondoljak mindent. Se időt, hogy jobban megismerhessem, se pedig türelmet a hozzá fokról fokra való közeledéshez. Hiába múlt el már zsengekorom, tapasztalatlan voltam. S például fogalmam sem volt, másoknál hogy zajlik egy szokásos udvarlás. Nem tudtam, hogy a férfiak eféle ölelgető, kérlelő, égre földre esküdöző fogadkozásokat csakis a gyorsan elcsábítani akart könnyű nőcskéknek szoktak produkálni,
A leány kérés ezzel szemben udvariasan kimért, unalmas viziteket szokott betetőzni, zavart krákogások közepette. A piruló leány és a jelöltet messző pillantásokkal méregető, savanyú képű szülők színe előtt. Igaz, hogy augusztus elején Franci hazautazott, avval, hogyha szabadulni tud, októberben megint fog jönni, így aztán gondolkodhattam. S hamar lyukadtam ki oda, alig hanem egy szoknyavadász prédájául lettem kiszemelve. És a fogadkozásokból egyetlen szó sem lesz igaz. Pár hét múlva pedig az a találkozás ütött szíven, amely magát is, csak engem bizony egészen másért. Váratlanul megjöttek maguk ketten apácskába. Legszívesebben zokogva borultam volna apácska vállára, megvallani hűtlenségemet, és könyörögve kérni, ragadjon el innen, szabadítson ki ebből a fenyegetettségből. De megmukkanni sem merte, és magát okoltam, hogy miért kell itt lennie, hogy emiatt nem szólhatok és nem tehetek semmit. És mintha apácska szánszándékkal nem adott volna módot a beszélgetésre többé. Csak harmadnap elutazásuk előestéjén jutott néhány perc kettesben vele. De akkor már inkább csak hallgattunk. Ő pár nyugtató, bátorító szóval próbált búcsút venni tőlem, és én kérve kértem, hogy jöjjön vissza mi hamarabb hozzám. De a szemem könyvben úszott, mintha megéreztem volna, hogy utoljára látom. Ő helyette maga szökött vissza másnak. De hát én nekem egészen másfelé járt akkor az eszem. Jóformán semmit nem beszéltem magának Sárosi Irmusról sem. Még pár hónapja, mikor növendékkoromról írtam elapokra, akkor is kihagytam az életem leírásából Irmust. Mert ezt az Irmus részt anyus már valamikor 1938 elején írta. Hiszen a dátumozás sokszor hiányzik, csak én tettem ide. Pedig Irmus a legfontosabb lénye volt egy bizonyos belső életemnek. Annak közepében állt az én egyetlen barátnőm, különösen a Sankt-Pölteni években, akivel jóval többet jelentettünk egymásnak, mint ahogy akár maga, akár az ő férje azt elképzelhette. Mert tudja, Andris, erősen kavarognak az érzések az ember bakvis korában, s ha ehhez még árva is, akit szigorúan fognak egy leány kaszárnya törvényei, bizony mélységesen ki van a szeretetre éhezve. Maga soha nem látta Irmust, és én nem akartam, hogy találkozzanak. Emlékszem, Andris, hányszor vette zokon, hogy egyre másra elutazom, és soha nem hagyom, hogy elkísérjen földeséghez. Sárosi Irma férje, doktor Földes Bálint orvos, de én nem láttam sosem, jegyzett bezár. Féltékeny volt ezekre az útjaimra, és én megéreztem bosszús mordulásaiból, ha Irmust hoztam szóba, kérdéseiből hazatértemkor tőle, vagy épp türelmetlen félrehessentéséből azon semmiségeknek, amiket ilyenkor elmesélni készültem róla, hogy féltékeny Irmusra. Hát még ha tudta volna, hogy mennyit leveleztünk mi össze, amikor én Strázumban voltam, ő pedig itthon, de később is. Sajnos ezekből a fent említett levelezésekből egyetlen darab sem ismeretes, pedig talán a legérdekesebb volna, jegyzett bezár. Én ennek köszönhetem, és bizony nem a férfiaknak írt, s valami láthatatlan iskolamester által cenzúrázott leveleknek, hogy egyáltalán képes vagyok valahogy írásba foglalni gondolataimat. Csodálkoztam is, Andriskám, hogy följegyzéseiben e
de féltékenységnek semmi nyoma. Ezt még magának sem merte bevallani. Igaz, hogy azon nyomban lefette a lelkében az a másik mardosó féltés. Mert hogy Irmushoz megyek, ezt sokszor el se hitte. Ahogy azt gondolta, és ebben volt igazság, hogy Irmus az én külön útjaimon a cinkosok. Mégsem ezért elleneztem, hogy találkozzanak. Mi sokkal sűrűbben szőtt titokba bújtunk el a barátnőmmel annál, mint ahogy akárki szeretőt is eltitkolni akarhat az ember. És ez így volt már lánykakorunkban is, amikor tiszták voltunk, és fantázia még nem ejtett rajtunk foltot. A világ semmi különöset nem talál abban, hogy két növendéklány együtt pusmog, nevetgél vagy fecseg. Sőt, ugyanez később asszonykorban sem szúr szemet, noha ekkor már szolidabbnak illik lenni. Ezért nem is kellett félnünk a rajtunk közömbösen átsikló tekintetektől. Amikor például Irmuséknál vakációztam, és ketten laktunk egy szobában, még az édesanyja is ránk nyithatta az ajtót, ha éppen érzelmi viharok dúltak is bennünk, a mama akkor se vett észre semmit. Mosolygott, kérdezett valamit, saját maga válaszolt is rá, és kiment. De azt rögtön megéreztük, ha valakinek kutakodva akadt meg rajtunk a szeme, vagy ha férfi érdeklődéssel kezdett figyelni minket. És hányszor esett meg a vakációk alatt, hogy a fiúk nem tudták eldönteni, melyikünk is tetszen nekik. De mindegy is volt, mert sorra kinevettük őket, és nem lehetett bennünket külön választani egy rövid sétához sem. Tehát, mint megriadt páros halacskák siklottunk fedezékbe, ha azt észleltük, hogy valaki hálót készül kivetni ránk, és titkainkra, hogy ezeket kifürkészze. Leleplezéssel persze azok fenyegethettek volna minket a leginkább, akik a legközelebb álltak hozzánk. Akik figyelemmel és szenvedélyesen hangolódtak ránk. Irmus férjének, Földes Bálintnak figyelme azonban hamar vált hasonlóvá a Sárosi mamájéhoz. Winkler Franci pedig alig képes felfogni bármit is, ami nem őt magát érinti. Nem is tud mit kezdeni a lélek olyan melódiáival, melyekhez botfüle van. És bizony a legtöbb ilyen belső dallamhoz mindig botfüle volt. Idővel egyedül maga maradt tehát, kedvesem, akitől óvakodnunk kellett. Mert magának bizony elég lett volna azt egyszer látnia, ahogy mi egymásra nézünk. Már is fölfeslik titkaink burka, és a lába elé omlik mindaz, amit mi addig elrejtettünk. Ha az angol kisasszonyoknál nem jártunk volna egyenöltözékben, mi biztosan szerettünk volna Irmussal ugyanolyan ruhákban járni. Ám így, amikor nyaranként szabadon öltözködhettünk is, a hasonlóságukban is inkább megkülönböztettük öltözékeinket valami fodorral, csattal, vagy más színű szallaggal. Különben pedig nyakra főre cserélgettük ruháinkat. Igaz, hogy Irmusnak jóval több volt, de önzetlenül adott is nekem belőle. Míg nem kimondtuk teljes ruhatárainkra az osztatlan vagyonközösséget, beleértve az ágy és alsó neműt is. Habár ezt utóbb, amikor Irmus észrevette, hogy olykor hétvégenként én az internátusi vánkost édesanyám slingelt fehér hímzéses párna húzatába bújtatom, marakodások és kibékülések közepette visszavontuk. Mert egyik örökös gondunk épp az volt, hogy miben vagyunk és miben legyünk azonosak, hasonlóak vagy különbözőek. Hogy mi közös és mi nem. Kezdve a tárgyakon és egyéb anyagi javakon, folytatva az elfoglaltságokon és szabad programokon, illetve magán az időn, majd a különféle rendű és rangú kapcsolatainkon. Aztán a másik beavatásának, vagy be nem avatásának kényes kérdésein.
az elmondottakon és az elhallgatottakon, a titkos gondolatokon, egészen a legrejtettebb érzésekig és érzék ilyen átélt percekig. És bizony e küzdelmeink folytán sokszor lettünk mi egymásnak egyfelől zsarnok parancsolói, másfelől engedelmeskedni tartozó szolgái. Habár el kell ismernem, hogy én diktáltam többször, noha az is biztos, hogy mindent én szenvedtem meg jobban. Míg a harmóniára, hosszabb, rövidebb időre rá nem találtuk. Talán el tudja képzelni, drágám, hogy a felnőtté válás küszöbén, Sankt-Pöltenben milyen szépek voltunk. Még éppen, hogy lányok, már majd, hogy nem nők. Legalábbis mi tetszettünk egymásnak, és önmagunk. Szeptember végére az érett kukoricacső csúcsán az a kikandikáló haj bronzvörösre sötétül. De érésének megelőző hónapjaiban mindkettőnk hajszínét megmutatja. Júliusban az a nyers, eleven szőke fürtöcske írmusét, az augusztusi, részbörösbe hajló kukoricatincs pedig az enyém. De ha közös párnára fekve összefésült kibontott hajunkat, akkor augusztus elejét írtuk. Ennyivel volt az enyém dúsabb és erősebb szálú. Amikor pedig írmusét keféltük inkább fölülre, vissza lehetett pörgetni egy-két héttel a naptárt. Forróság volt így is, meg úgy is. Az ágyékok viszont mindig árnyékosabbak egy hónappal. Írmusé augusztusi, az enyém szeptemberi. De szinte mindig rögtön rájuk hullott a korai tél hálóink hava. Az eső áztotta őszök közös fürdéseinek színei közül pedig épp a hajzatoké, szőrzeteké megbízhatatlan, ha megázik, minden kukoricahajacska bajuszka ezüst csöppektől csillog és besötétül. Száradni persze leghamarabb a karok, ritkásan hintett aranyszálacskái száradtak, majd a nyakszírt pihéi, a hónaljak bomlott gombolyagocskái, utána a szép javörös lebukónapi pázsitok, és csak legvégül gerebjéző fésűk és ujjak szánkázása s tekintetünk napsütése nyomán a marokra szedhető búzakéve hajak. De hát e képek inkább csak oda és elkapott tekintetek lenyomatai voltak. Habár millió pillantás együtt már kitartó figyelem. Ahogy az óvatlan érintés, ha sokszor megesik, simogatássá adódhat össze. És azok a földerengve sajgó sugarak a legmélyben együtt akár a zsigereket is fölizzíthatják. Ám ez köztünk mindig megtorpant, valahol a határmesdjének hol ezen, hol azon a pontján. S noha ez olykor borotva éllékeskenyedett már, mi azon se féltünk siklani föl alá. Szerettük lopott órákban magunkra zárni az internátusi fürdőt. A szünetnapokon kihalt az épület. Amikor, mint a tiltást megelőző idők ártatlan kis nimfái, vetköztettük, nézegettük és pancsoltuk egymást. És szerettünk együtt aludni. Habár erre csak írmuséknál, a zárt ajtó mögött akadt jó alkalmunk, mert a Sankt-Pölteni hálóteremben, ha épp ketten voltunk is, sietős összebújásokat lehetett csak megreszkírozni. Évek múlva földes Bálint helyét a páros ágyban viszont sokszor elfoglalhattam aztán. Bár mindent elmondani és megmutatni sohasem lehet, így talán mégis látja, drágám, ezt is, amiről soha más még csak nem is hallott. Ilyenek voltunk mi együtt, amikor senki se látott minket. Negyedik fejezet. Kiút a bajokból
után soha nem vezet. 1917. új év második napja. Eltelt egy év megint, így végre már nekiülök, mert az dukálna, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből. Legelőször is persze meglett a fiam. Osztatni Márton, György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszulétek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor, mely még az azt levezető tanár szerint is hosszú, komplikált és fájdalmas volt. De ha a vége, hál' Istennek jó, Jadviga is fölépül már lassan, így talán az egészre is ezt lehet mondani majd, ha minden helyreáll. Mert van persze még minek a maga kielégítően szokott rendjébe visszaigazodni. Kiválta a szerető közelségnek és közvetlenségnek mi köztünk Jadvigával, mert ezt a történtek kissé próbára tették. Na, ezt inkább másképp. Nem tudom, minek, kinek szépítek már mennyit, mert a való ez. Viselőssége kezdetétől a mai napig, nemhogy örömére valót nem volt képes a feleségem elfogadni tőlem, és persze viszont se tudott nekem adni, de bármiféle közvetlen segítséget, oltalmat vagy vigaszt sem. Nem bántott ugyan engem, de eltolt magától, és lemondó mosollyal vagy búskomoran legyintve csóvált a fejét. Hogy kedves tőlem, de ne fáradjak, megcsinálja majd Ancika. Nem, most nincs kedve beszélgetéshez. És leggyakrabban nem akarja, hogy ebben az állapotában lássam. Bizony nem volt könnyű távol is tartanom magam, de elérhetőnek is lennem, ha kellek mégis. Nem beszélve, hogy átélni ezt lelkileg. De avval nyugtattam magam, hogy ő neki nehezebb, s reméltem, hogy meg lesz ennek az áldása, és majd jóra fordul minden. Az áldás megjött, most is ide gőgicsél az ajtón túlról, de nőmre máig is várnom kell. Mamovkám idegállapota szintén rosszabbodott. Ám őt nem melankóliás hangulatok terhelik, hanem a neurotikus örjöngés kitörései, mint sűrűbben. Legjobb volna elkerülni szegényt, de nem lehet. Mindnyájunkat meglepett viszont, hogy a kis Marcika láttán megszelídült, becézte és nevetett rá. S azóta is valahányszor ellágyítja őt unokája látása. Ám egyedül félnénk otthagyni vele a kicsit. Ancinak is szigorúan meg van hagyva, hogy ügyeljen, és ezt semmiképp se engedje. Továbbá pedig még mindig tart a háború, hogy az ember nem vesz már újságot se a kezébe, vagy átlapozza a temérdek hazudozást. Szégyen ez, amiben vagyunk, borzalom és szégyen. A hazafi hangosan hars újságcikkek önbecsapása, mitől hányni támad kedve az embernek. Amit az a magán szégyen tetéz, hogy könnyű nekem néha napján undorodni itthon, ha kegyeskedtem épp újságot nyitni, vagy templom falról leolvasni hősi halál híreket. Lábjegyzet, nem is a templom falon szoktak lenni, hanem az egyházi hivatalon, kis drót ablakos ládikába tűzve. Bár lehet, hogy a hősi halottakat akkor oda tették. Hát, én tudom, hogy kiket és miben hagytam ott Galíciában, és ezt nem lehet feledni. Azaz, hogy dehogy. Gyakran másra se törekszik az ember.
csak hogy kívülre kessze a véres külvilágot magán és a magáéjén. 1917. január 15. Beléptem a Magyar Gazdaszövetségbe. A tagdíj évi 6 korona, amiért az ember hetenként kapja a Barázda című újságot is. Gregor rendelt venni 2-2 új 7-es és 8-as zak ekefejet, darabja 12 korona, 2 ekenádat, 12 korona, és 4 darab szecskavágó kést, 20 korona. 1917. január 28. Ami lassan tehát 10 hónapja már. Érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve nőhiány, szerelemhiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Én elakadtam rajta. De nem tudni, hogy ő neki ez útja-e még egyáltalán. Vagy más légi ösvényeken röbdös már. Anyaság. Szenvedések, egyéb szenvedélyek miatt. Közös életünk szünetel, vagy már meg is szűnt. És ami ennek dacára is lezajlik velünk és körülöttünk, fölkelünk, öltözünk, vetkezünk, jövünk, megyünk, étkezünk. A cselédség szolgál, mi parancsolunk, a gyerek sír vagy nevet, beszarik és tisztába tétetik, s így tovább napra nap. Az nem közös immár. Kifele életem is kátyúba jutott, belül is mozdulatlan minden. Nem csak a gazdálkodási és egyéb munkálkodási tervek, sikervágyak merevettek meg, azaz sem el nem vetettem, sem nem dédelgetem őket, hanem a vonzalmak és szenvedélyek is, melyek tárgya csak Jadviga volt.

0: 太陽のライト。
1: Sziasztok, kedves rádiót hallgatjátok, mindenünk a spanyol inkvizitorok. Mindegyik azok a csütörtök 8-szor van, mint minden héten. Ma is egy sztár vendéggel jelentkezünk, ez meg egy picit legyen rejtély, hogy ki is ő és milyen témával jött. Bemutatnám magunkat, vagy legalábbis nevesíteném. Ugye Geri ül a pult mögött, az előző csodálatos zaj szösszenetet azt ő szerezte.
2: Ma délelőtt.
1: Köszönjük neki. Itt van velünk, nem túl teljesen, de akkor magunkat mutassuk be. Gábor, Eszter, Böke, Krisztián és a sztár vendégünk Gyulai Gábor, aki a Helsinki Bizottság sztár szakértője, és a mai témánkhoz próbál kapcsolódni, ami jelesül az lenne, hogy külföldiek Magyarországon. Én azt az alcímet adtam, ki is írtam a tilos.hu honlapra, megeszik-e a kínaiak a nagymamát? Tehát igazából ezen a műsorunk
2: alcíme. Ezt én akartam kérdezni.
1: Ehhez fogható, ehhez hasonló kérdéseket fogunk feltenni, tehát most hangsúlyozottan szeretnénk az áltudományos vonalakon megmaradni, az áltudományos szintet így nem meghaladni. Úgyhogy még sok ilyen izgalmas dolgot fogunk kérdezni Gábortól, akit most arra kérnék, hogy így nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden, nagyon unalmassá váljon.
3: Ne hagyj! Vigyázz el, miket mondasz!
1: Mutassa be magát, illetve ezt a bizottságot, szervezetet, nem is tudom, hogy mi ez. Tehát a Helsinki Bizottságot, aminek a képviseletébe jött most ilyen.
4: Köszönöm szépen röviden a meghívást, akkor igyekszem röviden bemutatni jó magam és a szervezetet is. Tehát Gyulai Gábor vagyok, a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozom, mint a menekültügyi program szakmai vezetője. A Helsinki Bizottság gondolom sokak számára ismert, talán kevésbé erről a menekültügyi vonalról. A bizottság egyéb tevékenységek mellett azzal is foglalkozik, hogy a Magyarországra érkező és valamiért védelemre szoruló külföldieknek nyújt jogi segítséget az országban mindenfelé. Tehát például menekülteknek, hontalanoknak, családegyesítéshez. Számos ilyen külföldi ügyfelünk van, ezt 98 óta csináljuk, tehát sikerült már némi tapasztalatot felhalmozni ezen a területen.
1: Helsinkihez mi közöttök van? Tehát, hogy így...
4: Hát szoktunk kapni néha olyan állásjelentkezéseket, hogy valaki finn szakos volt az ELT-n és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben, ez többször előfordult, és ezért keres nálunk munkát, tehát természetesen semmi közünk Finnországhoz, hanem a Helsinki zárókmány miatt hívják a bizottságot Magyar Helsinki Bizottságnak. Ezt ugye a 70-es évek közepén volt az az alkalom, amikor a kommunista országok először elkötelezték magukat valamilyen fajta emberi jogi normák betartása mellett, és ezért alakultak először a moszkvai Helsinki csoport, amiről mostanában egyébként az Oroszországból érkező hírekben újra lehet hallani, illetve később aztán a rendszerváltás után több kelet, illetve nyugat-európai országban is. Ezek a Helsinki bizottságok, alapítványok, csoportok minden országban egy kicsit más csinálnak, ez egy ilyen elég laza
1: szervezet. És ti független srácok vagytok, vagy a finnektől függetlenek, ezt megtudtuk, de hogy kitöm titeket pénzzel, vagy ez titok, hát, nem titok?
4: Nem, egyáltalán nincs semmi titok, nem töm minket senki pénzzel, ugye a gazdálkodásunk az alapvetően pályázati alapú, tehát pályázati pénzeket szerzünk az emberi jogvédő tevékenységünk finanszírozására. Ezeknek egy igen jelentős és Európai Uniós pénz, akár olyan, hogy brüsszeli források, illetve a magyar állam által elosztott Európai Uniós pénzek, ilyen Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési Alap, Európai Integrációs Alap, van különböző sok ilyen rendkívül bürokratikus alap. Ezen kívül az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága régóta támogat minket, illetve hát egyéb adományozók is.
1: Gábor, megjelent most valami friss íromány, ami, hogyha jól tudom, a te nevedet viseli a címlapján. Arról, hogy mi ez, arról ne beszéljünk túl sokat megint csak, mert talán sokkal bonyolultabb ez annál, mint amit akár a kedves kérdezők, akár a kevésbé kedves rádióhallgatók fel tudnának dolgozni, de azért ezt nevesítsük, hogy mi ennek az írománynak a neve.
4: Jó, gondolom a kiutasítás és emberi jogok című jegyzetre gondolsz. Ez elsőben bírák számára készült, úgyhogy tényleg nem is mennék bele nagyon a tartalomba, talán annyi lehet érdekes, hogy ez a kiadvány, mint egyébként számos egyéb tevékenységünk, képzésünk és egyebek azzal foglalkozik, hogyha egy külföldit Magyarországról el akarnak távolítani, mert a valamelyik hatóság, ugye jelen esetben a bírák azt gondolják, hogy neki nincs itt helye Magyarországon a hatályos szabályok alapján, akkor mik azok az emberi jogi kötelezettségek, amiket Magyarországnak, a magyar hatóságnak figyelembe kell vennie?
1: Tehát ez az, amiről most nem fogunk beszélni.
0: Csak annyit, hogy egyébként rossz a gyakorlat Magyarországon? Azért volt erre szükség?
1: Hát pont ezen a következő kérdés, hogy igazából... De akkor én is...
0: Rossz a gyakorlat Magyarországon.
4: Tökéletes gyakorlat.
1: Hogy mi ez a szitu, ami miatt az... Tehát erről most ne beszéljünk, mert ez bíráknak született, se bírók nem vagyunk, se menekültebb bevándorlók akárkik pillanatnyilag. De hogy mi az a magyarországi nagybüdös helyzet, amiben azt gondoltátok, hogy egy ilyen idegenrendészeti kiskártét a bírópóra alá kell nyomni. És akkor innentől kezdve kezdődne ez a kínai nagymamás történet.
4: Jó, hát próbáljunk akkor erre áttevezni. Igazából, hogy miért pont ez született, számos ilyen témájú kiadványunk van egyébként, tehát ez egy, úgymond egy sorozatban. Ennek a lényeg az volt, hogy miért pont bírák számára, mert Magyarországon a külföldiekkel és emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus az általában így a menekült ügyre, meg a menekültekre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan emberi jogi kötelezettségek, meg emberi jogi szempontok, ami a nem menekült, tehát az egyéb mondjuk bevándorló, vagy munkavállalási céllal érkező, vagy családegyesítési céllal érkező külföldiekre vonatkoznak. És hogy ezekkel nem nagyon foglalkozik eddig a magyar szakirodalom, sőt egyáltalán magyar ilyen szakirodalom vagy útmutató nincs is szinte egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ezért született kifejezetten ez a dokumentum, én a további részletekkel akkor nem untatnék senkit.
1: Még annyit azért csak így akadékoskodva, hogy ez valamilyen ilyen best practice, ilyen esetjogi dolog, és hogy ez nem bármilyen használt, ugye egy egészen más típusú magyar jogrendszerbe fogja majd a bírót venni?
4: Természetesen, hiszen ebben nem legjobb, vagy hát nem ilyen példaértékű gyakorlatok vannak, hanem azok a nemzetközi jogi kötelezettségek, amik Magyarországra is vonatkoznak. Például mondjuk a Strasbourgi Bíróságot mindenki ismeri, az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata, az ugye iránymutatásként szolgál a nemzeti bíróságok számára. És ebben például bemutattuk nagyon röviden, meg ilyen nagyon emészhető, gyorsan átolvasható formában, mik azok a fő esetek, amiket mondjuk egy magyar bírónak figyelembe kell venni, amikor döntést hoz. De például ebben szerepelnek a magyar jogszabályok előírásai is, vagy például az ENSZ iránymutatásai, vagy a nemzetközi egyezmények, amik relevánsak.
1: Van egy ilyen kis papírotok, ami újságírók számára próbálja fő fogalmakat, tényeket, tendenciákat felvázolni. Ezt nagyvonalúan ezt így magunkra vettük, tehát mi is így átfutottuk. És ebben, és ez számomra nagyon tetszik, van egy-két ilyen téveszme-szerűség, kérdésformában feltéve. Ilyenek, hogy mondjuk igaz-e az, hogy sok külföldi él Magyarországon, vagy mi az a sok, vagy hasonlók, és akkor ezekre megpróbáltok ilyen kedvesen, okosan válaszolni. Mik a kedvenc téveszméd, és válaszolj is rá, ha már feltetted őket?
4: Hát számos kedvenc téveszmém van. Amíg annyit megengedsz, hogy hozzátegyek, hogy nem véletlenül született ez a kiadvány sem, ez is egyébként egy tavalyi termék. Pontosan ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy hát sajnos a média és a sajtó az elképesztő mértékben járul ezekhez a téveszmékhez.
1: Remélem, rá fogunk cáfolni.
4: Nagyon bízom benne. Egyébként vannak pozitív tapasztalatok is. Ez a kiadvány egyébként ilyen különböző újságíró képzésekre készült, amit egyébként ez egy elég érdekes és viszonylag szokatlan, például a Bevándorlás és Állampolgárság Hivatallal tartottunk közös. Tehát egy állami hatóság, egy civil szervezet, akik általában pereskednek egymással a bíróságon. Ebben az esetben csináltunk valamit ugye közösen, mert azt mondtuk, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezek a téveszmék ugye tisztázódjanak. És ezeknek nagyon érdekes volt egyébként a tapasztalata, tehát az újságírók reakciói. Több film is készült ezután, lehet a több újságíró kezdett nagyon érdeklődni ez iránt, a téma iránt.
1: Szóval tényleg mit gondolnak a magyarok a külföldiekről? Meg gondolom,
4: hát a magyarok
1: vizsgáltátok azt, hogy igazából milyen előítéltek, igen, jogos, jogtán előítéltek.
4: Érdekes módon, vagy talán nem annyira érdekes módon, a magyarok nagyon negatívan gondolkodnak a külföldiekről, egyáltalán a bevándorlásról, mint olyanról. Az Európai Unió közönkutató irodájának felmérései szerint Magyarországon volt a legnegatívabb az egész unión belül a bevándorlás és a külföldiek megítélése, beleértve még az uniós tagjelölt országokat is, mint mondjuk Törökország, Macedónia és hasonlók.
0: Ez fura egyébként, mert a turisták meg általában úgy mennek az, hogy very friendly people.
4: Hát én nekem nagyon sok külföldi barátom van,
1: és az ő tapasztalataik
4: azok nem erről számolnak be. Általában nagyon vegyes, tehát van, aki nagyon pozitív véleménnyel megy, van, aki nagyon negatívval. Teljesen más a hozzáállás a turistákhoz, mint a bevándorlókhoz. Erre vannak egyébként egész extrém példájú országok, akár mondjuk Ausztria, ahol szintén mondjuk az idegen gyűlölet azért, ha nem is olyan szinten, mint Magyarországon, de jelentősen jelen van, miközben a turistákkal való barátságosság az meg ugye legendás. Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Amiért ez nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a listát, hogy Magyarország szerepel a végén, és hogy milyen országok hol helyezkednek el, nagyon érdekesokat lehet. Ez, ami az Európai Unió, hát
1: külföldiekkel
4: ezt egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaznám, tehát hogy hogyan állnak hozzá az egyes Európai Uniós tagállamok, állampolgárai a külföldiekhez, illetve a bevándorláshoz, mennyire tartják ezt egy jó dolognak. És ennek a listának, ugye, mint említettem, Magyarország kullog a végén, ugye előtte Szlovákia található, és ugye jellemzően általában ilyen közép-kelet-európai országok vannak a lista végén. Nagyon érdekes egy pár dolog ezzel kapcsolatban, hogy például a régióból Lengyelország meg Románia az a két ország, ahol viszonylag pozitívabb a bevándorlás megítélése. Szívesen, ha egy képzésen lennénk, feltenném a kérdést, hogy mit gondoltok miért, de... Valószínűleg azért nincsen, tehát erről nem olvastam semmilyen tudományos cikket, de egy a szerény véleményem az az, hogy azért, mert hogy ez az a két ország, ahonnan nagyon sokan vándoroltak ki. Tehát, hogy ők egy teljesen más oldalról élik meg ezt a dolgot, míg ugye Magyarországról, Szlovákiából nagyon kevesen mentek ki Nyugat-Európába, tehát most is elenyésző a magyaroknak az a hányada, aki megfontolja azt, hogy esetleg Nyugat-Európába menjen munkát vállalni. Ugye Romániából, Lengyelországból sok százezren mentek el Nyugat-Európába, Nagy-Britanniába, Spanyolországból, Olaszországba, tehát ők teljesen más módon közelítik meg ezt a kérdést ilyen szempontból.
1: Tehát az arányok, tehát azt gondolom, hogy Romániában, Lengyelországban, mint Célországban lényegesen kevesebben települnek el.
3: Na, de nyilván úgy érted, hogy ő ebből indul ki, hogy hát ha én elmegyek és engem szívesen fogadnak, akkor jó, akkor én is szívesen. Tehát, hogy ilyen alapon.
4: Meg, hogy magát ezt a vándorlást
1: nem tudom, csak azt mondom, hogy
3: több százal elmentek, akkor a maradék négy nem fog azt mondani, hogy rohadjon meg, aki ide jön.
4: Igen, tehát, hogy meg ezek a kérdések gyakran ugye a vándorlás, meg a bevándorlás úgy általában vonatkoznak, tehát hogy ezt a dolgot nem ítélik meg olyan félelemmel, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia, ahol meg a lakosság sokkal inkább a lakóhelyhez kötött, és még sokszor a szomszéd városba sem nagyon lenne hajlandó elvándorolni. Most, ami nagyon érdekes még ezzel a listával kapcsolatban, hogy érdemes azt is megnézni, hogy itt vannak a lista elején, akik a legbefogadóbbak, vagy a legpozitívabbak. Hát nem meglepő, hogy a Svédország, mint ugye ebből a szempontból mindig az ilyen legjobb, vagy legbefogadóbb, vagy legtoleránsabb országként hivatkozott ország, ebben nincs is semmi meglepő. Amikor az utána jövő országokat megnézzük, a legtöbb olyan ország, ahol a bevándorlás egy teljesen új jelenség, tehát mondjuk csak 10 éve vagy 15 éve van jelentős bevándorlás, és egyébként nagyon masszívan, tehát nagy számban érkeztek bevándorlók az elmúlt években. Tehát ilyen például Spanyolország, Portugália, ugye második, harmadik helyen szerepelnek, Írországban is nagyon pozitív a bevándorlás megítélése, ahol szintén több százezer bevándorló érkezett az elmúlt évben.
3: És a németek hol lennek?
4: Hát én, ha jól emlékszem, valahol úgy középtájon. Tehát, hogy ezek a klasszikus bevándorló országok inkább középtájon találhatók. Ami nagyon érdekes, például a Spanyolország példája is, Spanyolországban a legnagyobb évek óta ez az úgynevezett migrációs mérleg, ez azt jelenti, hogy hányan több ember vándorolt be, mint ahányan elvándoroltak onnan. Spanyolországban ez az elmúlt években évente 800, illetve 900 ezer körül alakult.
3: Nem, 18% most a munkanélküliség.
4: Tehát, hogy már nem a munkanélküliség a Spanyolországban ilyen strukturális gazdasági problémák miatt ilyen nagy, mert már 20 éve is ennyi volt, tehát amikor még nem volt bevándorlás. Tehát, hogy ez a gazdaság ilyen jellegzetes fejlődés.
1: Ja, viszont az már izgalmasabb, hogy ilyen munkanélküliség mellett az elfogadás mégis magas.
4: Igen, tehát alapvetően máshogy reagálnak erre a kérdésre. Portugáliában is érdekes, hogy amikor felszabadultak a portugál gyarmatok a 70-es években, úgy tudom, hogy 1 millió ember, tehát akár fehér, akár színes bőrű, akár mulat vándorolt be ezekről a gyarmatokról szinte egy év alatt Portugáliába, és igazából nem okozott-e semmilyen összeomlás, és a mai napig nagyon pozitív a bevándorlás megítélése. Na most ez megint érdekes összehasonlítani, hogy azok az országok, ahol nagyon pozitív, azok tipikusan azok, akiknek sok tapasztalatuk van a bevándorlásról, ez lehet, hogy teljesen friss tapasztalat, míg az, akiknél a legnegatív, pont azok az országok, akiknek semmilyen tapasztalata nincs a bevándorlásról. Mert hogy alig élnek külföldiek, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, ugye itt most visszakanyarodunk az egyik korábbi kérdésedhez.
1: Én azt gondolnám, hogy egy kis zenével szakítsuk meg magunkat, és akkor ezt tekintsük egy bevezetőnek, egy felütésnek, arra nézve, hogy akkor végülis milyen viszonyok vannak itt Magyarországon, mert hogy igazából ez volna a kis beszélgetésünknek a tárgya. Jövünk vissza a zene után, a Tilos Rádiót hallgatjátok, és majd akkor, hogyha visszatértünk, be is fogok mondani még egy-két közérdekű közleményt.

Danger, danger, danger.

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok, Spanyol Inquisitorok vagyunk, jövünk vissza. Külföldiek Magyarországon ez a mai témánk, és Gyulai Gábor, a Helsinki Bizottság sztár szakértője a vendégünk. Beszéltünk erről arról, egy pillanatra, megszakítom magamat, és akkor most átadom Böbkének a szót, igen.
1: Igen, ez csak annyi, hogy nagyon örülnénk, hogyha felajánlanátok nekünk az adótok 1%-át, úgyhogy látogassatok el a tilos.hu-ra, ott megtaláljátok az alapítvány adószámát, amit most gyors bedarálok, de biztos senki nem igyez meg. 18-00-24-54-243.
2: Jótékonysági
1: volt.
0: Mondjunk még pár számot, csak hogy a káosz teljes legyen.
3: 5-55.
1: Na, semmit, szó.
0: Én mondok még egy számot. 2-15-37-73, ez egy telefonszám, és hogyha ezt a telefonotokba pötyögitek be megfelelő előhívó számmal, akkor az is lehet, hogy
1: felvesszük
0: a kapcsolatot, vagy a beszélgetés vonalát veletek, és akkor ti is kérdezhettek például Gábortól azzal kapcsolatban, hogy nektek például milyen előítélteitek vannak Magyarországon élő külföldiekre vonatkozóan, és szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy hát ha kíváncsiak vagytok, akkor Gábor is elmondja, hogy szerinte igaz-e ez vagy nem. Ugye a műsorunk alcíme, hogy megeszik-e a kínaiak a nagymamát, ehhez mérten és ebből kapaszkodva, akkor most visszadobnám Gáborhoz a szót, visszaadnám Gábornak a szót. Ugye azt mondta el a zene előtt, hogy Magyarország talán az EU-n belül a legelőítéltesebb lakossággal bír a külföldiekre nézve, de ezt még nem sikerült igazán kibontani, ezt a kis őrületet, amit itt megfigyelt a kis hazánkban, de most akkor ezt megteszi.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról korábban, hogy az európai országok közül amelyik mondható, hogy jobban előítéletes a külföldiekkel szemben, melyik kevésbé, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, tehát miért van az egyik ország, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek, befogadóbb, míg egy másik ország, ahova szinte egyáltalán nem ők elutasítóbbak. Nincs erre egyértelmű válasz, amit lehet tudni, hogy általában azok az országok, ahol ugye több a közvetlen és mondjuk adott esetben ilyen pozitív vagy egyszerűen csak normális tapasztalat, hogy lám, egy marokkói bevándorló a szomszédom, és egyébként egy nagyon kedves ember, és egyébként a kínaiba járok ebédelni, és nem tudom, a pakisztáni boltoshoz, és ez úgy igazából rendben van, mert mindenki nagyon kedves, és tehát akinek ilyen hétköznapi tapasztalatai vannak, az nyilván nyitottabbá válik. Még aki ugye soha életében nem találkozott még külföldivel, az lehet, hogy mindenfélét elhisz, és mindenfélét elképzel, vagy esetleg tovább élnek ilyen régi sztereotípiák. Nyilván a gazdasági helyzet is sokat számít, bár itt sem mutathatok ki egy ilyen teljesen egyértelmű megfelelés, hogyha az országban minden rosszul megy, nagy a munkanélküliség, hanyatlik a gazdaság, akkor valószínűleg a külföldiekre is, mint más kisebbségekre erőszeretettel mutogatnak bűnbakként. De ezeket sorolhatnám tovább, igazából nincsen konkrét indok. Ami érdekes, meg itt szóba került, hogy ezek a téveszmék, vagy ilyen téfitek, meg kicsit ugye a műsornak is ez a fő kérdés felvetése. Erről is érdemes beszélni ebben a körben. Ugye korábban kérdeztem, hogy mi a kedvenc téveszmé Magyarországon. Hát elég sok ilyen van. Az egyik ugye ez a sok külföldi Magyarországon, meg elárasztanak minket a külföldiek és hasonlók. Hát ez finoman szólva is egy ugye megkérdőjelezhető, vagy inkább mondjuk ugye ilyen jellegműsor nevetséges feltételezés. Hát Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldiek aránya a népességen belül, az Európai Unió országain belül, vagy akár az európai országokon belül általánosságban. Ezt kétféleképpen lehet egyébként megragadni, mert itt felszokott merülni a kérdés, hogy ki a külföldi. Ugye lehet külföldi, aki külföldi állampolgár, de lehet külföldi az is, aki külföldön született, aki már lehet, hogy közben mondjuk magyar állampolgár, de ő külföldön született, és ezért mondjuk a lakosság egy bizonyos része külföldiként tekint rá, vagy esetleg vannak erősebb szállak, amik egy másik országhoz kötik. Magyarország mind a két tekintetben ugye hát nagyon kis számot produkál, és azon belül is még vannak további érdekes tényezők, amiket majd szeretnék elmondani. Ugye a külföldi állampolgárok aránya Magyarországon ez ilyen 2% körülbelül, tehát kb. 200 ezer körül mozog az itt húzamosan tartózkodó külföldiek száma. Hogyha külföldön születetteket nézzük, ez egy kicsit magasabb, akkor ez olyan 350 ezer fő körül van, 3,5%. Ez például jóval alacsonyabb, mint akár Csehországban, vagy Németországban, Ausztriában, ennek például a sokszorosa ez az érték, tehát mondjuk a lakosság 10-20%-a lehet külföldön.
0: Ugye ez egy olyan ország, ahol még a határon túli magyarok bevándorlásával is lehetett riogatni, illetve választásokat nyerni. Most nyilván nem fogjuk nevesíteni a politikai pártokat, de hogy itt az előítélet olyan szintű, hogy
4: igen, és nagyon jó,
0: egy erdélyi magyarral szemben is érvényesül.
4: Van, és ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert ezt is szerettem volna igazából hozzátenni, hogy amellett, hogy eleve nagyon kevés a külföldi,

0: Az is egy nagyon fura helyzet, Európán belül is egy abszolút unikum, tehát ilyen semmilyen más európai uniós országban nincsen.
1: Hogy a külföldiek hogy a is mi vagyunk.
0: Hogy a külföldiek túlnyomó része szintén magyar, tehát hogy ha megnézzük, a külföldieknek, itt tartózkodó külföldieknek körülbelül két harmada érkezett a szomszédos négy országból, tehát a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia, ezen belül is a Romániából érkezettek aránya messze a legmagasabb. És a kutatások szerint ennek a kétharmadnak a 90%-a, tehát mondjuk úgy több, mint az itt élő külföldiek fele, magyar nemzetiségű. Tehát igazából sem kulturálisan, sem külsőre, sem nyelvileg nem különböztethető meg a magyar többségtől. Tehát az itt élő, valójában beazonosítható, esetleg más bőrszínű, más nyelvet beszélő, más vallású külföldiek száma egészen elenyésző európai
1: összehasonlításban. Ezzel kapcsolatban egy Keleti-Kárpátokban begyűjtött élményemet szeretném megosztani. Lesz benne egy opcén szó, és megkérném a szakértőnket, vagy szakemberünket a pult mögött megfelelő pillanatban fütyüljön. Reméljük sikerülni
2: nem
1: fog neki.
2: Nem
3: mondd ki! Mert szót nem mondhatunk ki.
1: Szóval Keleti-Kárpátokban beesek egy kocsmába.
3: Nem mondd ki!
1: Eddig ilyető. És nagyon kedvesen fogadnak bennünket,
2: ez
1: de...
2: Ez titok.
1: Folyamatosan fütyülhettek egyébként. Tehát azt mondja nekem a kocsmába egy erdélyi magyar.
3: De ez megtörtént?
1: Ez megtörtént.
2: Ne kamulj!
1: Fütyülés előtt. Tehát, hogy kurva örülünk nektek, itt nem kellett megfütyülni, de akármit is teszünk, hogyha ti idejöttök, akkor ti magyar hercegek vagytok, hogyha mi hozzátok megyünk, akkor csak román gecik maradunk. És ez így el is fogadta, tudott róla, azt mondta, hogy ez így van, és én is azt mondtam, hogy ez nagyjából így van. Vagy,
3: tehát... De mikor jön a csúnya szó?
1: A geci volt a csúnya szó. Tehát, van ez a jelenség, és ezt nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy érzi, vagy kitapintható. Én például Bács-megyéből származom, azt hiszem, hogy Gábor is, tehát ott például egészen rossz az ilyen idén jellegű vendégmunkásoknak a megítélése, akik egy szintén magyarul beszélnek, stb.
0: Igen. Hát két érdekes kérdése mutat
1: nem
0: rá.
1: Nem tudom, hogy most jó ez a szóra, amit így feladottam, vagy tudsz valamit így kihozni, de nekem az így eszembe jutott.
0: Az egyik, hogy ez olyan szempontból érdekes, hogy a magyar, mondjuk ilyen bevándorlási, vagy akár állampolgársági szabályozás, vagy gyakorlat ismer némi kedvezményt a magyar nemzetiségűek számára. Tehát mondjuk az állampolgárság szerzésénél, vagy különböző tartózkodási jogosultságok biztosításánál. Ezek a könnyítések azonban nem olyan jellegű könnyítések, hogy mondjuk egyáltalán nem kell az alapvető feltételeknek megfelelni. Tehát hogy azért ezek nem ilyen nagyon komoly könnyítések, nem mennék most bele a részletekbe, hogy pontosan a szabályozás mit is ír le. Tehát attól, mert valaki magyar nemzetiségű,
1: tehát automatizmusra nincs szó
0: automatizmusról abszolút. Voltak egyébként még már a 90-es években is ilyen próbálkozások, hogy esetleg e felé kellene elmozdulni, ezzel kapcsolatban az általános politikai érv, ami felmerült, és nem is lehet igazán nevesíteni, hogy melyik oldalról, hiszen ezt időszaktól függően mindig egy más politikai erő tette magáévá, hogy lámlám, hogyha engedélyezzük a határon túli magyarok tömeges beáramlását vagy áttelepülését Magyarországon, akkor meg fognak szűnni a magyar közösségek a szomszédos országokban. Tehát ez egy ilyen elég kézenfekvő ok. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani, a másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy jó rámutat, amit mondtatok, hogy a magyarországi idegenellenesség is nagyon nagy részben ilyen szociális gyökerű, tehát nem feltétlenül nemzeti ellentétről van szó, vagy nacionalizmusról, vagy a külföldiek lenézéséről, bár adott helyzetekben ez is előfordulhat, hanem a féltés, hogy elveszi a munkát, hogy nem lesz állásom, hogy ő többet fog kapni, ő kapja majd a segélyt, és nem én. És ez nagyon jellemző egyébként így a 21. századi Európában, de ebben a térségben meg különösen, és Magyarországon meg különösen jól mérhető ez a tényező az idegen gyűlöletben.
1: Miközben útra kemény procedúrán kell átesni annak, aki akár csak idegenes tartózkodási engedély akar bírni, vagy most lehet, hogy jogilag most eltévedtem, tartózkodási engedély, letelepülési engedély, stb., de mindesetre nem könnyű Magyarországon ezeket megszerezni. Igen. Én arra kérnék téged, most azt gondolom, hogy a tudományos felütés az most már több, mint erős volt. Innentől kezdve GG kezdőbetűjű az utcaembere címszó alatt, vagy nem tudom, státusz alatt futó emberé változzát, és most tényleg teljesen lezserül, teljesen kötetlenül mindenféle bizottságot, komitét, stb. Finneket elfelejtve. Most beszéljünk arról, hogy mik ezek az agymenések, hogyha hétköznapokban villamoson utazol, vagy bemész egy, nem tudom, cukrászdába, akkor miket tapasztalsz, és akár ilyen népcsoportokra próbáljuk lebontani, tehát legyen egy ilyen kis színes szagos jellege a dolognak. Én egyet gyorsan itt bedobnék, van a magyaroknak egy ilyen nagyon jó képe saját magukról. Én azt gondolom, hogy ebből sok minden levezethető, ugye magunkat ugye úgy képzeljük, mint a Sirius, gyermekei, az Echo TV-n volt nem túl rég, ha nem politizálunk, egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi sumérok, etruszkok, szkíták, hunok, vagyis magyarok. Tehát, hogy van egy ilyen önképünk, ami úgy viszonylag erősnek nevezhető, és akkor ehhez képest mondjuk tényleg hát így minden más nép csak csicskának tűnik, tehát hogy így, és nem vagyunk a megfelelő helyen, még mindig úgy tűnik, hogy így nem ismernek el bennünket eléggé, tehát átmegyünk Romániába, akkor is nem köszönnek előre, és nem magyarul, meg nem tudom, úgy mindig meglepődünk. Tehát van ez a kis középhatalmi ambíciónk, minimum középhatalmi itt Kelet-Európában is. Van a rengeteg Nobel-díjasunk, akiknek nagy része nem is volt magyar, de mi persze szeretjük azt hinni róluk, hogy igen. Legjobb esetben azután lettek Nobel-díjasok, miután elűztük őket az országunkból. Tehát mit is tudnánk ez a nagy magyar önképhez, meg ez a tényleg ilyen aluljáró szintű sztereotípiához így hozzátenni, tehát te mit tudnál hozzátenni, mint az utcaembere?
0: Én, mint az utcaembere annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon valós kérdés, vagy egy releváns kérdés, és én is azt tapasztalom, hogy az idegen gyűlöletnek ez egyik legfőbb oka, hogy ugye, vagy az egyik jelentős oka, hogy ugye a magyar népesség sincs igazából tisztában sem a saját értékeivel, sem a saját identitásával. De tudnék mesélni egy jó példát, én elég gyakran tartok képzéseket mindenfajta csoportba tartozó embereknek, akár szakmai, akár kifejezetten olyan jellegűt, mint ez a beszélgetés is, tehát inkább ilyen ismeretterjesztő beszélgetős dolgokat, és egyszer-kétszer felteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra az, hogy magyar állampolgárság, vagy magyar hovatartozás, és egészen elképesztő eredmények jönnek ki. Tehát volt egy olyan csoport, ahol így rendszeresen azok jöttek el, hogy szégyen, rettegés, szégyellem magam külföldön, nem akarok külföldre menni, mert úgyis mindenki lenéz. Tehát, hogy ilyen rendkívül negatív érzelmek jöttek elő. Tehát nem volt sem ez az egészséges, olyan normális nemzettudat, hogy én büszke
2: vagyok. Igen, egyébként azt hiszem, olyan kevés nemzettel van, hogy külföldön járva, ha meghallod, hogy így az anyanyelveden szólal meg melletted valaki, akkor inkább elhallgat. Mások meg nem tudom, spanyolok összefutnak Amerikában, akkor egyből puszi meg,
3: együtt nem tudom. Igen, egyébként ez klasszik, mindig van valami pöcsvei magyar. Aki ott van, és mindig vele találkozik.
2: Ki is kell írni az osztrák felvonom a magyarul, hogy ne tudd ki a szendvicset.
1: Küldök a mondatra.
0: Hát én is
1: ezt szerintem mindenki átéltem el, hogy ami hasonló.
0: Igen, abszolút. És szerintem ez nagyon összefügg. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk a külföldieket el tudjuk úgy fogadni, amilyenek, vagy együtt tudjunk velük élni, ahhoz mondjuk tisztába kell jönni először a saját identitásukkal, meg a saját kulturális értékeinkkel. Itt érdekes kérdés például ez a nyelvtudás, és nem akarok megint tudománykodni, de nem tudok ettől elvonatkoztatni, hogy ugye Magyarország még egy dologban sereghajtó az EU-n belül, ez pedig az idegen nyelvtudás, ami azért egy elég szörnyűséges kombináció, figyelembe veszük, hogy egyébként azok az országok gyengék ebben, akik mondjuk angol anyanyelvűek, tehát őket viszonylag ez kevésbé sújtja.
1: Most itt nyomok egy bréket, 1985 lángos sütő Balatonpart, és a lángos sütő beszél a német turistának, akkor még MDK turistának, és ez szó tabolja neki már harmadszor, ötödször, és nem érti a hírnémet. Vadászkürt! Nem érti? Vadászkürt!
3: És aztán azt mondja, hogy ez semmilyen emberi nyelv.
1: Ez így kisgyerekként ez is beimódott nekem, hogy ott menjen lángosos, ilyen kövér malac magyar, és...
2: De miért mondta ez?
1: Valamit magyarázott, és ezt a szót nem fogta fel a német, és...
3: Én ezt a sztorit a barátnővel ismered.
1: Több minden, szóval... De én ezt a vadászkürtöt, ezt mondjuk átesíltem.
0: Ez a lassú hangos magyar.
1: Én későn érő vagyok, tehát a barátnős dolgot az később. Szóval... Igen, tehát nem beszélünk idegen nyelveket. Nem,
0: és itt így is hiányzik a bármifajta ilyen interakció a külfölddel. Tehát olyan más országok, akik viszonylag kevés idegen nyelvet beszélnek, mondjuk Spanyolországban sem beszél senki idegen nyelvet, de azért az mégis egy nagy nyelv, meg úgy egyáltalán azért kézzel-lábbal az olaszt, a portugált, a franciát meg lehet érteni. Na most a magyar, ami ugye az egyik legextrább nyelv Európában, és az egyik legnehezebben megtanulható, és semmire nem hasonlít, és ezek után a nyelvtudás teljes hiánya, a lakosság mondjuk, nem tudom,
1: mert ettől külső szemmel szexi a magyar nyelv, de ez már lehet, hogy megint az önbutítás része.
3: Egyszer megkértem egy spanyol srácot, hogy hablatyoljon, mint hogyha magyarul beszélne, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Nyilván nem tudom reprodukálni, de ő is
2: megkérte. Igen, mint ahogy mi most a franciával
3: kezdődik
2: kitracsolni.
0: Igen, tehát ha már így magánemberként lehet nyilatkozni, a magyar nyelvnek nagy rajongója vagyok, meg abszolút azt gondolom, hogy a magyar nyelv például speciál egy olyan érték, amire egy magyar identitás nagyon jól fel lehetne húzni, mert a magyar nyelv tényleg nagyon különleges, és nagyon szép, és nagyon extra. És meg is kell tenni mindent ennek a érdekében, hogy ez valahogy meg is maradjon, csak hát emellett meg ugye az idegen nyelvtudás az iszonyú fontos lenne. Tehát, hogy akkor máshogy állnának a külföldiekhez is. De ezt is tapasztaljuk, nagyon sok ügyfelünk ezzel, hogy már ugye tanul magyarul, beszél valamennyire, de egyszerűen képtelen kommunikálni, mert a magyar emberek annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy külföldi beszéljen magyarul mondjuk nem olyan nagyon jól, és hogy akkor vele esetleg egy kicsit másképp kell beszélni, mondjuk nem ötszörösen összetett, alárendelt mondatokban a legbonyolultabb kifejezésekkel, hanem megpróbálom egyszerűen, szépen, röviden, lassan elmondani, amit szeretnék. Borzasztó nehéz. Nagyon-nagyon nehéz volt, egyszer nekem is kellett egyszer volt ilyen életemben képzést tartani olyan itt élő menekülteknek, akik már mind tudtak magyarul, és ez egy szakmai képzés volt, tehát ilyen menedékjogról szóló, tehát nem, és iszonyat erőfeszítés volt, tehát ilyen egyszerű magyarban elmondani mindezt, mert soha nem kellett, hogy ez előforduljon. Most valaki, aki egy világnyelven beszél, vagy egy olyan országban, ahol sok külföldi van, aki nem beszéli jól az ország anyanyelvét, ott valószínűleg jobban hozzá van elszokva.
1: Konkrét nemzetiségekhez, népcsoportokhoz milyen előítéletek kapcsolódnak itt Magyarországon? Tehát mondanék néhányat.
2: Kínai.
1: Kínaiak megeszik a nagymamát, ki tudja, miből főzik a levest, és sokan vannak, elárasztanak bennünket, a vietnámiak narkót termesztenek minden budai villába.
0: Ezt még nem hallottam, de ez is érdekes.
1: Satöbbi.
0: És még szerintetek hányan vannak? Szerintetek hányan vannak a kínaiak például?
3: Szerint 15 000, és 80% Budapestnél.
1: De ezt már az anyagban olvastuk. A közkeletű védekezések szerintem ilyen 50% köré teszik az emberkék.
0: Akkor ezt a kérdés van, hogy 1 millió válaszolnak.
3: Sokkal többnek.
0: Sokkal többet.
3: Én is megdöbbentem ezen a számon.
1: Mondjuk erre van egy ilyen félhivatalos magyarázat, az egy útlevélek 8-9 érkezik.
3: A különlegesség az feltűnik, és az jobban megjegyzett.
0: Pontosan. Tehát, hogy ők ugyanezt gondolják.
1: Meg transzparensek, rengeteg kínai étkezde van. Tehát
0: látható abszolút, tehát nem...
2: Hát mert ők abszolút megőrzik egyébként, tehát hogy az, hogy bemész egy teljesen hétköznapi kínai étterembe, és ott te találsz kínai nyelvű újságot, tehát ugye ők azért így tényleg őrzik így a kultúrát. Tehát annyira nem próbálnak meg asszimilálódni, ezért ezt
1: a kínaiak nagy része nem akar itt letelepedni, és itt meghalni, és itt családot építeni. Ez a...
3: Miért nincs kínai temető?
0: Miért nincs kínai temető?
3: Hát ez az.
0: Hány öreg?
4: Igazolványokat én ezt hallottam. Uh-huh.
0: És ez igaz vajon?
2: Hát te tudod?
0: Hát csak kíváncsi vagyok, én is igaz. Természetesen ez nem igaz. Van egy nagyon egyszerű magyarázat. Ugye a Magyarországra érkező migránsokra vagy bevándorlókra, ez általában igaz a kínaiakra is köztük, hogy fiatalabbak, mint a magyar népesség átlaga. Magasabb egyébként mindemellett a foglalkoztatottságuk és az iskolai végzettségük is. Tehát minden szempontból ők egy ilyen pozitív
2: példa. Tényleg, tehát a kiküzdések egyetemet végzett?
0: Nem, ezt csak mellékszöngeként említettem meg, hogy egyébként ebben a tekintetben is, mert ezek is ilyen téveszmék, hogy ugye csak a legalja jön ide, és hogy csak azért, hogy segélyben. Tehát ezt abszolút nem támasztja alá semmilyen tényszerű adat. Na most az életkorban fiatalabbak, jóval, és tipikusan nem azok szoktak úgymond migrálni vagy vándorolni, akik ugye nyugdíjas korúak és készülnek meghalni a következő 10-20-30 évben. Tehát jellemzően az ideérkezők fiatalok, nem a legfiatalabb korosztály, hanem mondjuk ilyen ez a 25-45 közötti. Magyarországon mióta van kínai közösség? A 90-es évek eleje óta, akkor érkeztek nagyobb számban, akkor voltak elég sokan is, tehát nagyon sokan közülük elmentek.
1: Annó volt egy ilyen mini agymenés, hogy ugye Hongkongot épp át kellett passzolni a kínai népköztársaságnak, és akkor nem tudom, ilyen kisgazda belkekből adtam ki talán az ötlet, hogy a Csepel-sziget egy részét ott valamilyen módon játszhatna játszani a hongkongi kínaiaknak. Tehát, hogy akkor még ez ilyen pozitív konnotáció.
0: Igen, valami rémlik, de...
1: De volt egy ilyen félhivatalos...
0: Igen, hát egyébként valójában azért volt ez a akkor ugye masszívabb érkezése a kínaiaknak. Egyrészt ugye volt meg egy sokkal liberálisabb vízumpolitika Kínával szemben, mint ami van most, tehát sokkal egyszerűbb volt jönni, meg ez egyfajta ilyen regionális elosztó központ volt, tehát sokan közülük néhány év múlva tovább mentek Szlovákiába, Lengyelországba, Nyugat-Európába. Tehát ezért nincsen kínai temető.
2: Én a többség gondolom egyébként ilyen tranzit.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mert ez a tranzit ország, nem tudom pontosan mit jelent, de nagyon szeretjük használni.
0: Igen, erről mindjárt mondok valamit, csak még hagyj fejezem be, mert ez érdekes, ez a kínai temető dolog szerintem. Hogy egyrészt nincsenek öreg kínaiak, mert hogy eleve a ide érkező csoportok általában fiatalok, középkorúak, tehát még nem ért el, hogyha Magyarországon már szánt.
3: Igen, csak halt már meg valaki.
0: Elképzelhető, de a kínaiak jelentős része is ugye visszatér az országába általában. Tehát én nem vagyok kínai kutató, tehát nem tudok erről most részletes adatfelvételről beszámolni. Ugye ebben nincsen semmi különleges, hogyha elmész mondjuk Nagy-Britanniába vagy Franciaországba, ahol mondjuk a kínai közösség már 100 éves, ott bizony fogsz találni kínai temetőt.
1: Én azt olvastam erről, hogy ugye egyrészt pontosan ez, amit mondasz, hogy igazából vállalkozni jönnek ide a kínaiak az aktív éveikre, valamit összegyűjtenek, mondjuk azt kedves, hogy összeharácsolnak, csak hogy az előítéletes hallgatóink is örüljenek, és aztán hazamennek, és élvezik a boldog békeidőket. Tehát ugye ez a hivatalos történet, de aztán ilyen félhivatalos forrásokból olyat is hallottam, hogy ha valaki meghal, akkor is mindenképp szeretne kínai földben nyugodni, és állítólag, de ez már egy ilyen igazi...
3: Feldarabolják.
1: Viszik vissza a halott kínaiakat, ez most megint az urban legend kategória. Hatalmas hűtőkamrában Kína határon gyűjtik a testeket, ahonnan majd ügyesen így át lehet csempészni az anyaországba. És nyilván valószínűleg messze van az igazságtól, de hogy általában ez egy ilyen kulturális szokás, hogy mondjuk nem feltétlenül szeretnék ebbe a szentségtelen földbe, de most nyilván az ki, a hallgatóink ne figyeljenek, temetkezni.
0: Persze, de hát nézzük meg, hogy minden egyes vallásban vagy kultúrában a temetkezési szokások teljesen eltérőek. Tehát van olyan, ahol elfogadják a hamvasztást, van, ahol nem. Tehát, hogy most ez ugyanolyan kérdés most, hogyha a kínaiok hol szeretnének temetkezni, én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek bármilyen gondja lehetne. És az, hogy miért nincsen kínai temető, arra ez az nagyon egyszerű, praktikus válasz.
3: Ez a Tibetben az égbe temetnek. Összedarabolják a hullákat és oda dobják a kesejüknek őket.
1: Köszönjük szépen.
2: Még hát igen.
1: Válaszunk még ilyen nemzetiségi sztereotípiákat. A vietnámiak száma itt a kis kimutatásokból szintén egész magas, majdnem olyan magas, mint a kínaiak. Lehet, hogy egy átlag magyar meg se tudja őket különböztetni.
0: Igen, ez általában így van. Én ugye a különböző ilyen piac intézményeken szokott előfordulni, hogy ugye nem értik a magyarok, hogy a két kínai vagy a két ázsiai miért magyarul beszélget egymással. Hát valószínűleg azért az egyik vietnámi, a másik kínai, tehát még csak nem is ugyanaz a nyelvcsalád, és abszolút nem értenik meg egymást, tehát nekünk megint eleve fura.
1: A műsorkészítőknek is lehet újat mondani.
0: A vietnámiak egyébként az az érdekes.
3: Olyan egyformák.
0: Igen. Egyébként, hogyha az ember dolgozik egy pár évet ebben a szakmában, akkor nagyon jól megtanul mindenféle etnikumot és országot felismerni, akár Afrikán belül is, meg Ázsián belül is. Tehát nekünk mi is ugyanolyan egyformák vagyunk.
2: De te már meg tudod különböztetni őket?
0: Mondjuk a kínaiakat és a vietnámiakat, igen.
2: De mondanál kettőt, vagy egyet nem szabad? De mi? Mondjuk egyiknek kerekebb az arca?
0: Más, tehát más.
2: Vagy te csak úgy nem tudnád így kategorizálni?
0: Nem feltétlenül.
1: A koreaiakat, a japántól, kínaitól, vietnámtól, szerintem ez, ha az ember csak
2: eltemeljárt.
1: Nem, hát szerintem mondjuk a mandarin kínai az nagyon eltér az a han kínaitól, tehát a hivatalos fő kínai vonaltól. Tehát a japánok mondjuk tök hosszúkásak, a koreaiaknak sokkal szélesebb a fejük. Ezek ilyen sztereotípiek.
0: Igen, szerintem ez már kicsit ilyen Mengele doktor fél.
2: Igen,
0: tehát hogy igen, meg lehet, nem lehet ezt nagyon, tehát nyilván nem vagyunk antropológusok, tehát nem tudjuk most pontosan leírni, hogy kinek mekkora koponya mérete és hasonló, de külső egyek alapján egyébként mondom, nekik mi is nagyon egyformák vagyunk.
1: Azt teszem hozzá, hogy ezek viszonylag homogén, meg is mondjuk a han kínai, meg a japánok viszonylag homogén.
0: Igen, hogy az egyetlen ilyen racionális különbség a kettő között, míg mondjuk Európában általában, ha már eljöttünk erre a téma felé, hogy mondjuk a szemszín, meg a hajszín, meg a bőrszín az nagyobb változatosságot mutat, mint mondjuk az afrikai, vagy a...
1: Ugye Mengelét említetted, ezzel kapcsolatban mondanék egy ilyen genetikai infót, hogy a magyarok genetikai állomány az tökéletesen megegyezik a lengyelekével, meg az ukránokével, ami biztos sokakat meglep.
0: Én a szlovákokkal hallottam.
1: Lehet, hogy még a szlovákokkal is, de hát, hogy itt tökéletesen, tehát nem arról van szó, hogy hasonlít, hanem gyakorlatilag mi ugyanaz a kevert közép-európai népcsoport vagyunk, volt pár törökjárás, tatárjárás, stb. És csak mint tényadat, ugye? Tehát ez egy kicsit olyan zavarba ejtő, főleg a kiválasztottak számára. Vagy a kiválasztott tudatba szenvedők számára.
0: Mondom, én ezt úgy ismertem, hogy a magyarok és a szlovákok genetikailag nem különböztethetők meg a kutatások alapján, de teljesen...
3: Az nem létezik.
0: Annyira kell, nem tudom, hogy Szlóta úr mennyire...
1: A gyomrokból kell a strapacska arányát, meg a gulyásos arányát kimutatni utólag a...
2: Frinzától ezt.
0: A vietnámiakról kérdeztél.
1: Térjünk az részhez valamelyest, és akkor GG kollégának adjuk át a szót újra.
0: Tehát a vietnámiakról kérdeztél, igen. A vietnámiakról...
1: Mit csinálnak itt a vietnámiak? Most tényleg tisztázzuk már.
0: A vietnámiak, én nem tudom, mit csinálnak a vietnámiak, ők is jellemzően egyébként ilyen vállalkozói bevándorlás.
1: Ja, azt lehet hallani, hogy ez a piacos buli, ez lecsengőben van, ez véget ér, nem tudom, hogy pontosan miért. De ez a tranzitország dolog, ez valószínűleg most itt elsüthető fogalom.
0: Igen, egy dolgot mondanék csak még előtte a vietnámiakról, mert ez nagyon érdekes, ez például egy különbség a kínaiakról, ezt nemrég olvastam valami cikket ezzel kapcsolatban, hogy a vietnámiaknál az egyik legmagasabb az itt élő családok között a magyar iskolába járó gyerekek aránya, tehát sokkal magasabb, mint a kínaiaknál, ami ugye egy jó mutatója annak, hogy mennyire akar tartósan.
1: Itt akarnak,
0: kínaiaknál is egy nagyon jelentős rész magyar iskolába jár, sőt, ugye vannak olyan vasárnapi iskola, ahol a kínai gyerekeket kínaiul tanítják, mert már nem tudnak elég jól kínaiul, pedig csak mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve élnek Magyarországon. de a vietnámiaknál ez kifejezetten magas volt, és ez érdekes, hogy mi lehet ennek a kulturális gyökere, őszintén szóval nem tudom. A tranzitországgal kapcsolatban ez nagyon érdekes megkülönböztetni, hogy például, ha menekültekről beszélünk, nem tudom, majd erről lehet esetleg egy kicsit később még részletesebben, az ő esetükben szinte mindig felmerül az, hogy tranzitország, ők sosem Magyarországra érkeznek, általában van egy ilyen képük, hogy szeretnének elmenekülni az üldözés elől, vagy a háború elől, és valahova Európába is, és mondjuk ha...
1: Hát erről akár most is beszéltünk.
3: Igen, hogyha megengeded, ez méltatlanul, tehát méltatlanul el volt hallgató, hogy ez a menekült téma, és nekem volt erre vonatkozóan kérdésem, hogy tényleg jellemzően honnan jönnek ezek a menekültek?
0: A menedékkérők jellemzően hát több különböző régióból jönnek. Elmondható, hogy Magyarországot, amíg az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor szinte mindenhonnan, mondjuk Latin-Amerikát kivéve, onnan viszonylag nagyon kevesen jutnak el idáig, de Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Balkán.
1: Ezért mindig ledöbbenek, hogy mondjuk Afganisztánból hogy jönnek pont ide jönni
0: ez jó kérdés, nem ide indulnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen. Olyanokat láttunk, akik még kifejezetten Magyarországra akart jönni, például még mondjuk ilyen.
1: Megkérdezik, hol van, és elégedetlen, amikor kiderül, csak Magyarországon.
0: Pontosan, mindjárt mondok is erre egy-két érdekes történetet, de mondjuk afgánok közül például olyanok akartak Magyarországon, akik itt tanultak mondjuk 80-as években, vagy itt tanult a bátyjuk, vagy itt él a családjuk, de ők nagyon kevesen vannak, és a túlnyomó többség abszolút nem akart idejönni. Ez, ahogy miért kötnek itt ki, hát ugye nagyon jelentős részük a menedékkérőknek illegálisan tud csak Magyarországra, vagy bármelyik EU-s országba érkezni. Ezt egyébként a nemzetközi jog lehetővé teszi számukra. Tehát, hogyha tényleg menekültek, tényleg üldözésről menekülnek, akkor nem követeli meg, tehát nem büntetik őket a jogszerűtlen belépésért.
1: Ugye volt egy klassz francia szó, amit itt el lehet sütni, hogy nem lehet őket visszaküldeni.
0: Igen, ez a refoulement, vagy a non-refoulement.
1: Igen, non-refoulement.
0: Igen, ez egy ilyen nemzetközi, tehát minden nyelven ezt használják, nincs igazából fordítás, ez azt jelenti, hogy nem szabad senkit ilyen tilalmas bánásmódba, tehát például kínzás, üldöztetésbe visszaküldeni. Ez egy szélesebb kör, mint a menekültek, most nem megyünk bele itt a szakmai finomságba, a menekültek ezenből egy ilyen meghatározott kört jelentenek. És
2: milyen érdekes sztorik voltak?
0: Igen, tehát hogy a legtöbben jogszerűtlenül tudnak csak érkezni, ugye embercsempész segítségével, és például többen mesélték azt a sztorit, ide érkezett menekültek között, hogy ők Hollandiába indultak, és akkor kirakták őket, és nem stimmelt nekik valami, tehát nem így képzelték el Hollandiát,
2: nem tudom, mondjuk. Igen,
0: nem hiszem, hogy erre gondoltak pontosan, de ki tudja, és aztán azt mondta nekik az embercsempész, hogy ott van a H betű a kocsin, tehát hogy ez H, mint holland, és akkor így ezzel próbált őket meggyőzni, tehát ilyen jellegű számos történetet mesélnek meg, hogy hát nagyon gyakori az, hogy átverik őket. Azt tudni kell, mert ezt azért szeretik a hatóságok előszeretettel úgy bemutatni, hogy itt ugye a gonosz illegális migráció is mi történik. Persze ez is igaz, ezzel is teljesen joga van az államnak ugye küzdeni, és kell is. De ugye azok, akik közben védelemre szorulnak, azok semmilyen más módon nem tudnak eljutni. Tehát képzeljék el, hogy Szomáliából hogy lehet most szerezzen útlevelet?
1: Már nem sétált oda a határőrbácsihoz, hogy hello,
0: semmi
2: be akarok menekülni. De egyébként valami olyan megdöbbentő adatot hallottam, hogy olvastam egyszer, hogy így jelenleg a világban azok az emberek, akik így, tehát hogy migrációban élnek, vannak mozgásban, tehát hogy így jönnek-mennek, azokat, hogyha így összeadnánk, akkor egy ilyen gigantikus nagy ország születne, tehát nem tudom.
0: Nagyon sokan vannak, persze, ez a migráció.
1: Most ez kellően konkrét és volt.
2: Tehát nem tudom, hogy hirtelen belülni, hogy most Németország nagyobb, de nem tudom.
0: Igen, és ezzel kapcsolatban két téveszme van, amire érdemes felhívni.
2: De tudod, hogy mekkora ez az ország?
0: Ezt nem tudom megmondani konkrét számot, hogy pontosan hányan migrálnak, de én is tudom, hogy, tehát én is, amiket olvastam, vagy hallottam ezek kapcsolatban, hogy nagyon sokan, tehát nyilván óriási arány, szerintem több százmilliós
2: tömegről
0: beszélünk. Igen.
3: Pont 200 millióra gondoltam, de nem tudom, hogy miért.
2: Én is.
3: Csugalmaztad.
0: Ez érdekes,
2: szerintem igen.
0: Érdekes téveszme ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Itt magyar nép csupa géniuszokból áll, ugye?
0: Igen, a pozitív szintet, igen. Tehát ami nagyon érdekes, mert ugye a téveszmékről volt szó, tehát hogy az egyik téveszme az, hogy ez valami új jelenség, tehát ha megnézzük 100 évvel ezelőtt, nagyobb volt a migrálók aránya népességen belül, mint ma. Tehát mondjuk a nagy, mondjuk Amerikába történő kivándorlások
2: idején. Kéne csinálni egy ilyen infografikont, ahol így ilyen kis pici mozgó emberek lennének, így kiterített térképen.
0: Szóval ez nem igaz, hogy ez egy új dolog, és hogy most kezdte elárasztani a világot a migránsok a harmadik, tehát ez abszolút nem így van, ez korábban is így volt, ez 100 éve is így volt, ha megnézzük a történelem során, számos olyan időszak volt, amikor a lakosságnak körülbelül ugyanekkora hányada migrált éppen valamerre.
1: Más nem mondjuk régebben gyakrabban rajzolták át a térképeket. ugye ez egy jó indok mindig, igen. Amikor...
3: Meg a háború van, akkor menekült is van.
1: Nyilván, amögött mindig volt valami összeütközés. Valami
0: meg az üldöztetések erről is hasonlók. Tehát ennek egy nagyon jelentős része általában ilyen munkaerő, migráció, gazdasági migráció, és mindig jóval kisebb részét jelentik azok, akik menekülnek valahonnan, de hát ezért nyilván ez is egy fontos szempont. Egy érdekes másik téveszmény, mert ez a menekültek és a migráció esetében is igaz, hogy azt gondoljuk mindig, hogy hát ez minket sújt, hogy mi itt vagyunk egy ilyen ostromlott erődben Európában, ahol mindenki ide akar jönni, és itt kérnek menedéket, és
2: ide jönnek be.
0: És ez egyáltalán
3: nem igaz. Elveszik az asszonyainkat.
0: Ez egyáltalán nem igaz. Tehát, hogyha megnézed
2: azt...
0: Igen. Tehát, ha megnézed, hogy hol él a legtöbb ilyen migráns, vagy a legtöbb menekült, hát messze nem Európában. Tehát voltak olyan évek, amikor Iránban volt a legtöbb menekült, 4 millió menekült élt Iránban. Ugye Afganisztán meg Irak között a legjobb helyen volt ehhez. Hát most ehhez képest a magyarországi évi 1000-2000 menedékéről az semmi.
1: Jó, hát nyilván más lenne a helyzet, hogyha nem vadásznák le a bárkákat a földközi tengeren, meg mondjuk nyitva lenne ez az erőd, ami nincs nyitva.
0: Igen, tehát egyrészt nagyon nehéz Európába bejutni, tehát a határok záranak, őrületes pénzek mennek arra, hogy a határon mindenfajta védelmi falakat hozzanak létre. Nyilván ezeket a határokat nem lehet lezárni, tehát ez egy illúzió, mindig is fog folytatódni, lehet csökkenteni, lehet eltéríteni, elrémiszteni azokat, akik ide akarnak jönni, de ez a folyamat folytatódni fog. Nagyon érdekes megint csak a bárkával kapcsolatban, óriási hír, mondjuk Olaszországban éppen, nem tudom, vízbe fulladt 100 menedékkérő vagy külföldi, mert egyszer nem engedték kikötni őket, meg hasonló sztorikat ugye ismerünk a híradóból. Ugyanaz nap mondjuk Olaszországban több százezer illegális migránst legalizálnak egy tolvonással, mert hogy tudja az olasz gazdaság is, hogy neki szüksége van arra az olcsó Fülöp-szigeti takarítónőre, mert az olaszok nem fogják azt már annyi pénzért elvégezni, még kétszer annyiért sem. Tehát, hogy az egész egy ilyen nagyon képmutató
2: hozzáállás. Igen, egyébként hozzáállás. Pont Olaszországban olvastam, és valami olyan kis településről, így a polgármester kitelte, hogy a rettentő módon öregedő kis falu lakosságát, népességét, vagy kifogyását, így konkrétan...
0: Feltölti.
2: Igen, tehát konkrétan így
0: Spanyolországban is számos példa volt. Spanyolországnak is ugye a középső, tehát a Madridot leszámítva a középső ilyen szárazföldi rész, ez teljesen elnéptelenedik, tehát borzasztóan előregedett a lakosság, a fiatalok nincsenek, a falvak elnéptelenek, és ott is több falu importált lakosságot, Argentinából, Romániából, tehát meghirdettek egy programot, hogy jöjjenek 50-en vagy 100-an, és egész jó tapasztalatok is. Hát hol jó, hol rosszabb tapasztalatok alakulnak így az együttélés során, de hogy megint egy másik kérdés, ez jutunk ezzel, az egész demográfiai kérdés, hát egy olyan Európában, ahol ugye csökken sok országban a lakosság, nincs természetes népszaporulat, el kell tartani egyre több nyugdíjast, egyre magasabb életszínvonalon, most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk a nyugati, ezért itt a magasabb életszínvonal kapcsán, hát valahonnan pótolni kell ezt a munkaerőt.
1: Mi az, amit egy ilyen, nem is tudom, ilyen főszabályként, vagy akármilyen kis kapaszkodóként itt a magyar helyzetre te ajánlanál mondjuk magunknak, meg döntéshozóknak, meg bárkinek, vagy mi az egy-két-három dolog, ahol változtatni kéne?
0: Hát szerintem alapvetően változtatni kellene abban, ahogy hozzáállunk a külföldiekhez, kicsit több érdeklődéssel kéne fordulni, meg gyakorlati, konkrét élettapasztalatokat kellene szerezni abból, hogy milyen
1: az. Irány a Kosztabrával, vagy ezt hogyan tudjuk?
0: Nem lenne rossz, nyilván, hogyha ha magyarok többet tudnának utazni, nyilván ennek sokszor anyagi, vagy legtöbbször anyagi korlátai is vannak, hanem mondjuk az ítélő külföldiekkel egy kicsit barátságosabban bánni, megismerni őket, a kultúrájukat, hogy ők mit gondolnak a világra, ezt nem kell feltétlenül elfogadni, de hogy legalább megismerni, és legyen valami fajta kommunikáció. Nagyon fontos lenne szerintem a másik dologként mondjuk ezt így az oktatásba, vagy a közbeszédbe sokkal jobban belevenni, tehát hogy tanuljanak a magyarok az iskolában arról, hogy igenis itt más nemzetiségek is élnek, hogy igenis mindig volt migráció, és hogy a magyarok hány százezren mentek külföldre, akár csak 56-ban 200 ezeren menekültként nyugatra, és hogy őket befogadták.
1: Vagy ezek magunkra tapasztalatokról... nem is tudom milyen Sirius bolygó lakóiként tekinteni, nem egyszerűen csak ázsiai menekültként.
0: Nem kell ázsiai menekültként, de mondjuk
3: még lassabban.
0: Kürt! Igen, na, de ez is egy jó megoldás, úgyhogy nem tudom, elég nehéz ezt így összefoglalni.
1: Bizakodó vagy? Összesítve?
2: Vagy te most hova költözel?
3: Nem, te magyar vagy?
0: Nem mondom, én magyar vagyok, igen, de nem állítanám azt, hogy nagyon bizakodó lennék szerintem. Ez nem az a kérdés, ahol nagyon pozitív dolgok várhatók, de hát mi igyekszünk majd mindent megtenni, hogy ez azért ne legyen olyan nagyon rossz. Azért az mondjuk reményteli, hogy így a külföldi közösség látható növekedésével azért egyre több magyarnak, különösen mondjuk Budapesten, ahol azért a külföldiek nagy része koncentrálódik, egyre több konkrét tapasztalata van. Tehát például nem még tudom, hogy általános iskolában jártam, és szinte minden osztályban már volt egy, ki voltak írva a tanulók neve, és minden osztályban volt szinte egy kínai diák. Na most, aki egy ilyen osztályban jár, az valószínűleg megszokja azt, hogy vannak olyan emberek, akik ázsiainak néznek ki, mégis ő is teljesen jól beszél magyarul, és ő is.
3: Ennek így önmagában nem örülünk, vagy ez se jó, se rossz, ez csak mint jelenség állapítjuk meg szerintem.
0: Mármint mit?
3: Hát az, hogy, tehát, hogy ez egy olyan jelenség, ami alapján az emberek tapasztalatot szerezhetnek az idegenekről.
0: Normális tehát, emberi tapasztalat. Nem elképzel, meg nem kitalál, meg olvas, meg hall városi legendákat, hanem lesz egy személyes és egyébként általában jó tapasztalata, és akkor egy záró mondatként, hogy viszont olyan kimutatásokra, statisztikákra emlékszem, ami azt bizonyított, hogy Magyarországon mindenki, akinek egy ilyen úgymond nem kedvelt nemzetiségi vagy bevándorló csoportból van személyes ismerőse, sokkal pozitívabb volt a megítélése, mint az, akinek nem volt. Tehát valójában a negatív megítélés az nem személyes tapasztalatokon alapul, hanem pontosan ezek a személyes tapasztalatok alkalmasak arra, hogy ezeket eltüntessék.
2: Köszönjük, hogy eljöttél.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: A Tilos Rádiót hallgatjátok, hallgassátok ezek után, és mi lennénk a spanyol inkvizítorok, jövünk vissza egy hét múlva. Irány a sarki kínai. Szevasztok!

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Pozorai példa. 50 huszár volt akkor a szabadság, annyi volt itt a nemzet, a magyar, és szembe hozva a császár parancsát 10 000 fő 12 ágyúval, végig a völgyön a siólapáján rohamra készen, középen a híd, egy fél ország rész fordul vérbe lángba, ha az a híd fő, az is elesik. Hú, sármelléki törpe Termopilé, haloványul a legendás görög merészség és ravasság a huszárok merészsége és nagy esze mögött. Megindultak nem le az ellenségre, a hegyre föl, és másfél napon át kerülgették, csak járták körbe-körbe a vén Kálvária hegyi derekát. A hegy mögött, mint színfalak mögött még csizmát és csákót is cseréltek ők. Előbb huszárok, most bakák vonultak a hüledező ellenség előtt, mely várta, várta rettegve, mikor dől nyakába az a tenger népözön. 20 tűznél főzték a gulyást a lányok, a másik hegyen a tükörcsösön. Megdördült ott len végül is az ágyú, hetet határig körözve szavát, kihult a sorból fönn egy-egy huszár, de a többi csak járt, csak vonult tovább, míg föl nem tűntek baltákkal s üvöltve, mint a nádasok csikasz kölykei a pusztaiak, s a szemközti dombon dégről perccel, szilasról görgei. Szorító, lődöző, egy-két dülőnév hirdeti csak, mi történt azután. Lettem volna merengve, ülök az őszi vén Kálvárián. Vadászkutyám elnyúlva vár, a puskát papírral cseréltem föl térdemen. Nem a cserjésnek, fönn az őszi égnek bozótját kémleli tekintetem. Hegyre kerültünk, vagy hegyre szorultunk, barátaim, be megritkult sorunk, s be védtelen jajt zümmögő alattunk az édes ország, melyért harcolunk, s be ingatag a hídfő, és be hangos az ellenség, hogy tódul már felénk. Még rejti gyáván változik a harcmód, de látom én már minden fegyverét. Nem hull golyó még ránk, de hogyha hull is, ha a veszély, mint zápor megered, játsszuk már végig halálos mosollyal e ríkató, vidító szerepet. Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még, ezreg dalaként fújva énekünk. Ha lesz jövő, hadat talál helyünkön, legyőzhetetlen, ha mind itt veszünk.

Juhász Gyula, magyar nyár, 1918. Pipacsot éget a kövér határra, a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte farr, mint néma katlan, mint izzó part, ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek, s a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek, tikkatag kövére. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár, keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma, és föllángol a táj, e néma, lomha, ha megútálva száz here pivaszt már, vihart aratva, zendül a magyar nyár.

0: Sárközi György, virágok beszélgetése.
1: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltam. Köszönöm, hogy nagy bolygásodban mégis hozzám hajoltál. Akkor futottál mellém éppen, mikor már-már alákonyultam sötét levelek hírsében.
0: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltál. Köszönöm, hogy nagy magányodban mégis hozzád karoltál. Már-már sírósan becsukódó kelyhedet rám nyitottad önként, s lelked lelkembe átejtetted, hogy ott forogjon csípős könyként.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok, kergetőzve s összeborulva, mint tengeren játszó sirályok, rászkódva forgó viharokban, bugdosva pergő jégesőkben, idegenül tán mindörökké, de mindöröktől ismerősen.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok.
1: Megtört gőkben összeakadva,
0: mint száműzött koldus királyok, s úgy nézzük egymást szomorúan, kíváncsian, s mindent tudóan, mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankali. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

egy vaknyugalmú nyári éjszakán. Üstökös látunk. Egy vaknyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. Ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riad szívét. Mezitláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álomfehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött jóslatra mesét. A domb fölött, a csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején, tűzsörén, vérhúzár. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzvözet. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprán, remény. Rezi Borda.

Látomásokkal áldott élete. Csodák, csodák és látomások. Vad vigyogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könnyek. Világot rázó szél nyöszillérei között. A hús lombjait szüntelen rázza a létezés lázas látomása. Szívemet sárkányfoggal rágja az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakála. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek őkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jó száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szelíd óhaj, míg fölitatta a tüdőbajt. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver. Mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók, robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy cipeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életet.

Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal

Az emberi olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az, azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsonyrendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták, ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek. Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben a mesterkértség tudálkosság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi élet szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fenti vézett nős ülni vágyó fiatalember képét szándékain túl, mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokúban érik el legfelső fokra, akkor teljes. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozunk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeinkről szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem, és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem.
Nem nevetséges az ilyen fickó.

miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegelt nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólani. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítjuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Catullus, gyűlölök és szeretek, de vecseretábor fordítása. Gyűlölök és szeretek, s hogy miért teszem, én se tudom hívni. Bennem történik, s kínja keresztre.

most a világ legszebb sirató dalát Nénia átveszik vizsgálata. Írta Caius Valerius Catullus, római költő. Hogy ki volt ő? Mondjuk róla csak annyit, hogy a legédesebb római költő volt, hogy híres volt arról, hogy mennyire szereti leszbiáját, akit igazi nevén valószínűleg Klódiának hívta. És hogy milyen rosszul járt vele. Ő volt az első, aki ki tudta, ki merte mondani azt a lélektani újságot, hogy ódért ámó, hogy gyűlölök és szeretek egyszerre, amely szóból kiderül, hogy a lélekben egymással ellentétes tendenciák vannak, mégpedig egyszerre jelenlevő tendenciák, hogy néki erről már fogalma van. De nem erről akarok most szólani. Catullusnak egy távoli tengerparton meghalt a testvérbátyja, s ő egy küldetésével kapcsolatban meglátogatta sírját, és erről a látogatásáról verset is írt. És ez lett a legszebbik verse, oly szép, oly megható, hogy én életem során sose tudtam könnyek nélkül elolvasni. Csak hogy terjesztem ezt hallgatóim elé, mivel hogy nem lehet lefordítani, illetőleg lehet, csak úgy szólva minden szépségét veszti más nyelvre való átültetése közben. Egy szóval azok közé, a versek közé tartozik, amelyek lefordíthatatlanok. Úgy határoztam tehát, hogy eredeti szövegében, vagyis latinul fogom ezt a verset közölni hallgatóimmal, és hogy nem értenek latinul, majd úgy fogom elmondani, hogy megsejtsék a lényegét, amit azért lehet megtennem, mert éppen a hangzása az, amely olyan remek, s amellett félre nem érthető. Jaj, szavak, a sors ellen való átkozódás, könnyes fájdalom hangzik ki belőle félreérthetetlenül, még annak számára is, aki nem érti szövegét. S éppen ez, a hangzás az, a gyászos extázis, majd a gyászos megnyugvás tompultsága az, amit úgy látszik, semmilyen modern nyelv nem tud úgy kifejezésre juttatni, mint ez a latin carmen lugubre, vagyis gyászdal. Halljuk tehát, hiszen csak 10 sor az egész. Multas per gentis et multa per equora vectus, advenio has miseras fraterat inferias, ut te postremo donare munere mortis, et mutam nequiquam alloquere sine. Quando quidem fortuna mihi te te absolit ipsum, heum miser indigne fraterat ente mihi. Nunc tamen interea hec priscoque more parentum, tradita sunt tristes munerad imperias, accipe frater multam manantia fletu, atque interpetum frater ave atque vale. De nem csak hangzásbeli remeklésről van itt szó, hanem az egymásra következő periódusok tökéletességéről. Első periódus. Messzi útról eljöttem ide a rettenetes mélységekig, hogy a halál végső adományát megadjam neked, és ám bár hiába, de megszólítsam néma hamarit. Második periódus, és ez már jajszó. Mint hogy a sors téged, magadat elrabolt tőlem, ó Isten testvér, mi esztelenül rabolt el a sort. Harmadik periódus. Most már azonban, hogy ősi szokás szerint elvégeztetett a mélységeknek, lett szomorú szolgálat, fogadt ezt testvéri zokogásommal, s mind az örökké valóságig testvérig áldott és ég veled. Vagyis ezzel a szóval, hogy frater, ave, atque vale, tökéletesen lezárul a költemény, szinte mint mikor az ember sírjára rádobják az utolsó göröngyöt.

Az olvasók neheztelnek a költőkre, azért mert nem értik azt, amit olvasnak, és a költők még jobban neheztelnek az olvasóra, hogy nem fogadják kellően azt, amit a szívük mélyéből ők mondanak. Az bizonyos, hogy a mai olvasó mást vár a költészettől, mint amit kap. A költészet belebunkolódzott valami túl nagy egyéni esedésbe, holott az embereket egyre kevésbé az egyéni sorsuk érdekli a művészek részéről, hanem a közgondok. Ezeket a közgondokat a költők mióta a világ mindig kifejezték. Néha roppant nehéz ezeket kifejezni, ekkor kell valóban a költőknek erőfeszítést végezniük, hogy megközelítsék nem a olvasó igényét, az igazságnak a művészi kifejezését. Én hiszem azt, hogy nincs olyan probléma, amit művészettel nem lehetne átültetni az emberek fejébe igen hatékonyan. Csak erre persze az emberek nem adnak kellő figyelmet se a műveknek. Kéz dolgot akarnak kapni, a költőtől is majdnem olyan hangot várnak, mint a politikustól. Hát innen van, azt hiszem, a nagy ellentét, de ez megoldható úgy, hogy hát föl kell kötni a nevezetes pizsamát, már a művészeknek mondom ezt, óriási erőfeszítés. Petőfi Sándornak, vagy Berzsenyi Dánielnek sem volt könnyebb dolga közügyekről írni. Könnyű volt nekik legfeljebb azért, mert lángelmék voltak. Na de hát a művészetet nem csak lángelmével kell legalább megkezdeni, bele kell vágni. Én valóban, anélkül, hogy elítélném azokat az mondjuk elvont, absztrakt költőket, akik egy kicsit vindikálják maguknak, hogy ők az igazi költészet. Ismerjük Valérinak a poézi pürről való tételét. Ezt ma mindenki kisajátítja magának, hogy minél rejtelmesebb, minél bensőségesebben elrejtett a művészi elem, annál magasabb rendű. Ez hamis. Ez nem így van. Nem azt kívánom Petőfi Sándor példáját követendő, hogy a költők a tábornokok és a katonák helyett halljanak meg, hanem a maguk területén tegyenek olyan tetteket, amilyenek mondjuk a jó katonák a csatatéren. Bemnek nagyon jó érzéke volt, amikor ingerülten el akarta kergetni Petőfiat Segesvári csatatéren. Nagy fájdalom, hogy nem sikerült neki. A költőnek a dolga, hogy kifejezzen olyan érzéseket, olyan gondolatokat, olyan erővel, amelyek épp úgy hatnak a társadalomra, mint egy győzelem a csatatéren. Hát ezt nem veszik eléggé tekintetbe az emberek, szóval a költői tett az elsősorban művészi tett. Nem azt mondom, hogy a költő ne politizáljon. Ma nagyon is divat ez, hogy nagyon sokan csak én megvetem a politikát. Ez nagyon egyszerű mondani. Senki se veti meg a politikát, mindnyájan közösségbe élünk. Én legfeljebb mondjuk eltávolítom látókörhendű politikát. De hát véresen benne élünk a poliszba, szóval a közösségbe, tehát a költő dolga is ezzel foglalkozni. Súlyos szót mondok ki, nem büszkeségről van itten csak szó, tehetségről is. Sajnos verset írni, művészi alkotást előállítani, ihlet, adottság, fölkészültség nélkül nem lehet. Most minél kevesebb a kontroll arra, hogy mi a művészet. Tehát minél jobban azt mondja, a művészet az, amit én kifejezek. Tehát teljesen egyéni vagyok is. A szürrealizmust én magam nagyra becsültem, sőt gyakoroltam a ifjú korom idején, de ez annyira individuális, tudod, hogy az engem nem érdekel. Szóval ki merjem mondani azt, hogy saját személyem, akármennyire fontos, mint művészi alany nem érdekel. Mert a művészetnek elengedhetetlen tartozéka, hogy tessék,
Szóval a művészetnek tetszést kell elérnie, anélkül nincs művészet. De ettől csak egy centiméter a tetszelgés, amitől még egy centi a riszálás, az önkelletés. Hát általában a költőket mondjuk két ilyen kategóriába lehet osztani, hogy szintén a századforduló divatos jelző volt, hogy mindenki ott önmegvalósításra törekedett. Ugye Kovács Jani Kiskun Borozsmán meg akarta versbe valósítani önmagát. Na nem, ez nagy tévedés, a legegyszerűbb, ugye? Egy olyan emberi tartalmat valósíts meg a magad kifejezésével, ami köz emberi érték, tudod? Petőfiben nem az a nagy, hogy ő véletlenül egy kocsmárosnak a fia volt, hanem mit fejezett, és négy fia volt, hanem mit fejezett ki a saját sorsánát ebből a nagy adottságból. A magyar dráma irodalomnak, ahogyan az iskolában tanultuk, három nagy dicsősége volt a múlt században, a Bang-Bang, az ember tragédiája és a Kegyenc. Az első kettőt mindenki láthatta színpadon is, a harmadikról, a Kegyencről mindnyájon csak az iskolában tanultunk, hogy milyen fontos, milyen nagy szerepet játszott az irodalom történetbe ez a darab. Maga a gondolat, amit maga Teleki László is ki akart fejezni, egy idő fölötti, mindenkorra érvényes, igen drámai erejű és igen drámai megfogalmazású eszme. Tulajdonképpen az, hogy ártatlan lehet-e valaki, aki minden hatalmat maga számára követel. A darabban adva van egy jóhiszemű, jószándékű, még rokonszenves császár is, akit azonban mindenki istenként tisztel, és ez a helyzet majdnem ördöggé változtatja az embert. Szóval a darab eszméje az, hogy büntetlenül nem lehet senki zsarnok a földön. Ezt a 20. században kifejezendő, igen fontos gondolatnak éreztem, azt, hogy az emberi ideálokhoz kell ragaszkodni. A darabnak tulajdonképpen három főhőse van, a császár, aki mondom, rokonszenves és szinte a saját akarata ellenére lesz megölendő, megbüntetendő ördög. Van azután egy kormányzó, aki minden hatalmat a császárnak szolgáltat, akinek a gondolata az, hogy egy ügyér mindent el lehet követni, még embertelenséget is, mindent föl lehet áldozni. Tehát, hogyha van egy abszolút gondolat, akkor azt abszolút erővel kell szolgálni. Tehát ez az ember még a feleségét is föl akarja áldozni azért, hogy a célját, Róma megmentését, szóval egy szép emberi gondolatot köröztül tudjon vinni. Kiderül, hogy ez is képtelenség. Tehát még egy óriási eszméért sem lehet emberietlen dolgot elkövetni. Mert ez, hogy a feleségét föláldozza, vagyis odadobja a császárnak, ez tulajdonképpen már az egy istennek se jár ilyen áldozat. A harmadik hős az éppen az asszony, aki szerelemből és sértettségből, és azért, hogy a férjét megmentse, elvállalja ezt az embertelen áldozatot, de szintén belebukik. Tulajdonképpen tehát három ember sorsán mutatódik meg egy drámába az, hogy még az Isten se lehet emberietlen módon szolgálni. Tehát az emberi érzés, az emberi igazságérzet, az emberi jognak az érvényesülése az az örök és a legfontosabb elv minden társadalomban.

0: a költészet, a megosztottság, a kirekesztettség a meg nem értés állapotában van. Mégpedig új módon, ami nem kívánunk. Mert ha egy irodalom, akár egy nemzeti, akár egy kontinensi sok részre oszlik, az önmagában nem a gyöngeség jele. Sőt, a család, amelyben nyüzsögnek a gyermekek, akár cívódva, kétségtelenül egészségesebb, erősebb, mint az, amelyben egy bármi kitűnő nagyapa egyetlen unokában folyt. Itt más szétválásról van szó. Arról az atomizálódásról, amelyben az egész társadalom szenved, amelynek a költészet is csak jelensége. Erkölcs és haszon, vallás és érdek egyként rendeli az anyagi jólét szünetlen emelkedését a világ minden sarkán. Érdeke az ördöginek ez az együttműködése abban, hogy az emberi lét alapföltételei ne csak javuljanak, hanem összehangolódjanak, kiegyenlítődjenek. Sarkigazság, hogy világgazdaság, világgazdálkodás csak úgy lehet jó, ha mindenütt jó, ha egyetemes. És a lelkek egysége, a földi halandóknak az a belső közössége, amely nélkül az előbbinek, az anyaginak a működése is csak üres járat. Ifjú fővel én logikai fölépítést tulajdonítottam annak, hogy a nevezetes hármas jelmondatban a testvériség mint egy csúcsként áll a szabadság és az egyenlőség után azok szintéziséül. Az egyén vele leli meg tökéletes helyét a közösségben. És mit látunk? A társadalom is tökéletesedik, és az egyén is. De a kettő viszonya, nem kis kutyaszorítóban vagyunk. És a költők hallgatnak hagyjuk. Illetve akár hallgathatnának is, mondja egy még keményebb megrovás, mert kiérti a szavukat. Igen, ez a kifogás hangzik leggyakrabban az olvasók úgynevezett széles köréből a modern költők ellen, hogy minél maibbak, annál érthetetlenebbek, hogy logikájuk valami más. A költők viszont vágya pedig ez. A világ tele van megoldhatatlan problémákkal, nem megoldatlannal, ügyeljünk a szóra. Olyanokkal, amelyek a fogalmak és a fogalmazások mai használata miatt ma így megoldhatlanak. A rák föltöhetően megoldható lesz, mert a problémát odaillő, és nem például a sáskajáráshoz illő fogalmakkal s ellenszerekkel közelítgetik. Az emberiség örökölt és vészesen szaporodó, babona természetű problémái, a faji és újabban már Európa közepén is, az anyanyelvi türelmetlenség tünetei épp azért gyógyíthatatlanok már és még, mert gyógyítószerük régóta alig tartalmaz több értelmet, mint azok a gyermekkori kadenciák, melyeket a csiga előcsalogatására, a katicabogár elröppentésére fújtunk. A nyelv, mely a világ sorsát intézi, absztraktabb, elvontabb, mint a költőké. Az elmúlt évtizedekben a költészet világszerte jelentős alakulásban van. Vége az üres szellemi tréfáknak, de a mosolytalan vaskalaposságnak is. Az új irány már-már divat is azt kívánja, hogy könnyedén, vagyis a költészet legtökéletesebb fogásaival mondjuk ki a legbajosabb dolgokat. Van súly, aminek cipelése segítség. A kötéltáncosok bambusz rudján a két végében ólom van, ennek egyensúlyával szaladnak a magasban. De hogyan használjuk mi efféle szárnyként korunk egyre nehezebb gondjait úgy, hogy közben produkciót is végezzünk, azaz tetszést is arassunk. Mert hisz ennél, ha nem megyünk át, sőt, ha nem tánclépéssel megyünk át a kötélen, nem azok vagy.
1: Az, hogy költők, művészek Tolstojjal mindig az évükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen. Ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? hanem a tolsztói magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk fel. Szerintem a legoptimistább kiáltás, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki benn van a folyó közepén, ami egy rossz a sorsa, nincs pessimizmus, az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezés. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, halhatatlan, pedig az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban felfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fajjuk, bőrcsi, arcibuk miatt nem vetettek, nem kínosztak meg, tehát soha úgy a környezetünkben, mint ma.
2: A felnőttek...

Marin Sorescu, Rajt. Rengeteg rossz startot láttunk már. Vagy nem sült el a pisztoly idejében, vagy elvitte a szél a hangját, s a helyükre mindannyiszor visszaparancsolt versenyzők idegesen összeverekedtek. Hemperegtek a pálya salakjában. Eltörték egymás lábát. Homokot szórtak a szurkolók szemébe. A futópályát s a stadiont nem egyszer elöntötte a vér. Annyi elhibázott startot láttunk már. Egyszer az egyik indító, félve a bekövetkezendő szerencsétlenségtől, ahelyett, hogy a levegőbe lőtt volna, főbe lőtte magát. S csodák csodája, minden versenyző győztesként tépte át a célszalagot. Csak kevesen vették észre az indító halálát. Azóta hagyomány lett. Aki indít, a halántékát veszi célba. Az indító pisztoly, mely annyi aranyérmet szerzett, most az én kezembe került. A vágtázók már le is térdeltek a rajtvonalra, szemüket a célra szegezték, s mint tiszta fajparipáknak remeg az orrcimpájuk a várakozástól. Csak a csattanásra várnak. Az indító pisztoly tenyerembe sír. Lászlóffy Aladár.

vagyok? Miért vagyok? S ha nem tudom legalább, miért nem hagyok békét neked vele? Az ősz, a nyarak sose várnak senkire. Mennek, bánva, ami nem volt, mint a koravének, elmennek, eltűnnek egyedül. Miért rántalak magammal téged? Álljak neki is az űrbe, kiáll csak egy nagyot, keserves kíváncsi követelőzőt, minek vagyok? Vajon mi visszhangoznám? Mi? Örökre beissza a faltalan semmi, vagy nem engedi vissza a tapétás vatta felhő, s mire fiam is felnő, mégse jön még válasz. Nem elég ezer élet. Én legtöbbet egyet élek. Mint zsebelem kuporgassam a szikrát, hogy egyszer villámolhatok majd. A fogam folytva koccan a mához, de ne harapjak, nem szabad, majd. Nem. Most rögtön és mindig akarok. Azért is haragvón harapok mindenből a világon, ami élet. Sóhajtok, s ököllel verem az asztalt, csókolok, mettelek széppel, piszokkal, ijesztek és félek. Félek. Mert kibékülhetnék én a sorssal, ha te nem volnál. S mégis de áldott teher vagy nekem, embernyi nehézzé sűrítő súlyom. Hozzám nem elég úgysem más, hogy egész legyen hitetlen féllétem. Mint el nem ért kritikus tömeg, nem robban, és nem terem új urános csodákat nélküled. Pedig én azt akarok teremni. Édes és könnyű ízű emlékeket a részletekben élő világnak magáról, s a tehetetlenség leláncolt fiáról, a gyermek szakállas koponyarcú fenelegényről, aki még bakkancsán állhat gerince, a halhatatlansággal is szembenevet. Amíg él, nem cserélne a nappal, akkor se kéne, s volna elég. Az emberség helyett az öröklét, ha túlélné magát, s az egész történelem utáni kort. Nem. Világok nélkül, nem emberként, meghalni halhatatlanul nem elég. Az életem akár a tűz, csak addig melegít, amíg ég. Ha nagy tűz leszek, nagy ég is lesz. Világíthat tovább, messzi, mint alkottam szándékolt. De amíg éltem, az élet szolgálatában voltam szerelmes bolond. Az idő úgy nyalja fel a tintámat, hogy minden csepp két cseppje a világnak. Egyik a kék anyag, mit a toll préhe az üvegbe szúrva magára vonz. Másik, ember gondok nem alvadó vére, az én kohóból csurranó bronz. Vállalod? Nem rozsdamentes élet. Mint dobhártyátlan tömör szobor, nem visszhangzik, nem gondol és nem szól. Értesz vagy nem? Akarsz érteni? Néha félek hinni, s néha nem merem kérdezni sem. De ha te nem tartsz velem annyi megbuktató világvad ellen, mi lesz vele? Hallgatlak, magam biztatva várlak. Akarod? Visszhangozol? Bennem a kétségek futótüzétől addig lehet már minden szénné sül, mire benned, mint kétségbe esett kőszaváról tóból ölelő puha hullám, az igenlés felmerül. Ne vigy engem a kísértésbe, mert érted, úgyis mindent hagyok. Elszórok mindent, mert kevés a sok ahhoz, hogy akarhassam helyetted. Pirinyó koldus, gazdag óriás vagyok. Mindent akarj, és mindent adok. Csak ne átkozd majd magad el a tetted, mert nem a magaméból vetted. Látod, én nem a magamé vagyok.

0: Marin Sorescu, Babona.
1: Ballábával mosakszik a macskám, háború lesz megint. Megfigyeltem, ahányszor csak ballábával mosakszik, számottevően növekszik a nemzetközi feszültség.
0: Hogy a csodába látja az öt világrészt? Pűtia költözött volna szeme bogarába, az, aki képes arra, hogy jó előre egy szuszra ledarálja az egész történelmet. Sírhatnékom van, ha meggondolom, hogy én meg a csillagos ég, amit ejtőernyőnek csatoltam a hátamra, végső fokon egy macska szeszélyeitől függünk. Fene a pofádat, te lusta dög, takarodj egerészni, ne csinálj nekem világháborút. Marin Sorescu, Schweik. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopogtatja térd ízületüket, kimondatja velük 33, megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kartálta rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweik ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemózsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweik, a derék katona húzódik félre, első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

0: az ember a legerősebb.
1: Jó reggel, farkas. Adjon Isten medve, koma. Hát neked mi baj? Olyan szomorú, hogy mint a három napos esős idő.
2: Hagyd el, medve, koma. Ne is kérdezd. Nem látod? Fejem, nyakam, oldalam, csupa vér.
1: Az farkas kom. Talán bizony verekedtél valamelyik atyád fiával.
2: Dehogy azzal, dehogy azzal. Az emberrel akadtam össze.
3: De meg is jártam. Cudarul megtépázod.
1: Szégyel magad, farkas koma. Hát még az ember is valami. Na, neked fél fogamra sem.
2: Ne bízd el magad, medve koma. Bizony mondom neked, hogy az ember a legerősebb állat a világon. Én tudom, mert én próbáltam.
3: Bementem a faluba.
4: Hát, ha akadna egy kis bárány pecsenye. Csak hogy a kutya észrevett.
3: S ám bátor atyafiságban volnánk, elárult a gazdájának.
4: Az ugatásra kijött az ember, s valami fokossal vagy mivel úgy eldöngetett, hogy alig tudtam elvár szorogni.
1: Már én mégis azt mondom, hogy elbánnék. Hiszed-e, hogy itt est a bokrot? Mislik be tépem! Így tépném össze az embert is. Meghiszem azt, komán.
3: Csak hogy az ember nem hagyja magát, mint a bokor.
1: Hiszen csak ne hagyja. Úgy is összeszaggatod.
4: Nem hiszem, komám.
1: Nem-e? Hát, fogadjunk egy nyúlba, hogy az első ember, aki erre jár, biszlitbe szaggatod.
3: Itt a mancsom, nem disznólám.
1: Itt a talpam, ez sem az.
4: Na hát akkor húzódjunk be ide a málna bokor tövébe. És várjuk a jó szerencsét.
5: Mennyi málna, szép piros, milyen édes, zamatos. Te leszed a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte piculát, veszek rajta pántlikát. Befonom a hajamba, a királyfi meglátja, asztalához invitál, aranytálból megkínál. És mi van az aranytálban? Édes piros málna.
1: Ember. Farkas.
4: Nem.
1: Mi?
4: Ez már csak lesz ember.
6: Panni! Pannika!
5: Megyek, édesanyám!
7: Kedves gazdasszonyom, aki megsegíti a vét,

0: Baby. Oh, Nana.
1: Yes, John.
0: Boy.
2: Nicsak, mennyi itt a csirkegomba? Egész fészek alja. Ebből aztán urassal megvacsorázom. Olyan finom, mint a paprikás csirke. Minden ujjad megnyalod utána.
0: Már ember, úgy falaskom.
3: Maradj nyugtan. Ez csak asszony.
2: Panni! Hol az én kislányom?
4: Itt vagyok, málnát szedek.
2: Gyere, igyekezzünk hazafelé, mielőtt ránk esteledik.
4: Teleszedem a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte pici lát, teszek rajta pánik.
5: Kifakó, szaporász, nekivélt a lábad, a huszár, meg a ló hazafele vágta.
3: Ez már ember. Egy huszár a lovánál. Csülökre medve koma!
5: Innye, aki árdolja! Félre az utamból! A király katonája vagyok én! Félre, te szörmók, mackó, mert menten keresztül lőlek! Mi az? Nem fog a golyó?
3: Na megállj csak! Itt a kardom!
5: Mindjárt megberet vállak! Nesze! Nesze! Kellemi! A kirilej szomát!
6: Fuss csak, fuss! Nem megyek utána, de kerülj csak még egyszer az utamba! Kocsonyát csinálok a talpadból! Kifakó! Szaporász!
7: Na, vedd be, koma! Ki nyerte meg a fogadást?
0: Nem hittem, hogy így csúfalt. Mire észrevettem magam, kétszer a szemem közé köpött. Na, hiszen ettől még nem ijedtem volna meg. De mikor kirántotta azt a fényes nyelvét, azzal kezdett el nyalogatni. Már annak a felese volt tréfa. Szégyen a futás, de hasznos, gondoltam, és elszálltam. Igazad van, farkas koma, az ember a legerősebb állat.
6: Amint erőre kapok,
0: megadom a

0: király kisasszony cipője. Hol volt, hol nem volt, egy szépséges szép király kisasszony, és annak egy pár bolha bőrcipője. Szép volt a király kisasszony, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik, mindenféle válogatott legények. Kérték feleségül mézes mázos szóval, de hiába. A világ szép király kisasszony csak kacagott rajtuk. Pedig volt egy a hercegek között, aki neki is tetszett egy kicsit, de őt még a többinél is jobban kigúnyolta, kikacagta a szívtelen király kisasszony. Hát ez a herceg gondolt egyet, levetette szép fényes gúnyáját, felöltözött koldus ruhába, beszegődött a palotába kályhafűtőnek, és elbújt a király kisasszony hálókamrája mellett a kályhajukba. Amikor beesteledett, hallja ám, hogy jön a király kisasszony, beszélget a szobalánnyal.
1: Eleget bosszantott ez a sok kérőm. Holnap végét szakasztom ennek a nagy vendéggyárásnak.
2: Ideje bizony, felséges király kisasszony. Ki kell választani egyet, annak legyen a felesége. A többi menjen Isten hírével.
1: Elkergetem én őket mindegy szálig.
2: Jaj, nem lesz az úgy jó, mert akkor még valami bajt találnak csinálni.
1: Dehogy csinálnak. Kihirdetem, hogy annak leszek a felesége, aki megfelel a kérdésemre.
2: Hát, ha akad egy, aki megfelel.
1: Ne félj te attól, mert én majd azt kérdezem tőlük, milyen állat bőréből van a cipőm. Meglásd, egy se találja ki, hogy bolha bőrből. Te voltál a 97. Te sem találtad el. Nem vakondok bőréből készült a cipőm. Vakondok vagy te magad. Azért nem látsz a szemedtől. Van-e még kérőm?
3: Én felséges király kisasszony. Ez a te cipellőd könnyű, mint a tolvide. S fekete, mint a szuro.
1: Hallod, egy te 98. kérő. Ez nem válasz a kérdésembe. Akkor mondd inkább, mi a beleje.
3: Ugyan milyen állat lehet az, amelyik könnyű is, fekete is? Valami madárféle? Holló? Fekete rigó?
1: Nem találtad el?
3: Ó, ez még csak kérdés volt. A válasz ezután következik.
1: Mondd, ha tudod.
3: A cipő bőre bőgő majom.
1: Van én nékem elég bajom. Dehogy kell egy bőgő majom. Nem találtad el. Mehet Isten hírivel.
4: Én következem.
1: Állj elém, te vagy a 99. kérő.
4: Ez a bőr olyan állaton termett, amelyik fára mászott.
1: Dehogy mászott. Sose mászott.
4: Soha? Hát ugyan mind csinálták, ha nem kaptafán.
1: Te pedig? Akasztófán végzed, ha el nem találod.
4: A viszket is a nyakam. Hát még a tenyerem. Jaj neked, ha eltalálom az igazat.
1: Halljam a választ.
4: Ördögbőr.
1: Válaszodtól megcsömörlök. Elkotródhatsz, szegény ördög.
5: Megmondom én.
1: Te meg miféle szerzet vagy? Nem rostelled magad ilyen szurtosan, rongyosan beállítani leánykérőbe?
5: Az röstelje magát, aki miatt koldus ruhát hordok.
1: Királyfiak, hercegek voltak az én kérőim.
5: Volt-e sütnivalójuk?
1: Neked olyan sok van?
5: Tudom, amit tudok.
1: Akkor azt is tudd meg, Ebrúdon hányatlak ki az udvaromból, ha el nem találod az igazat.
5: Akár a hóhér kezére is adhatsz. De ha eltalálom, a feleségem leszel?
1: Szavam rá.
5: Az a cipő, felséges király kisasszony, bolha bőrből van. Na, nincs kacagás?
1: Eltaláltad, te koldus ember, és én a szavamat meg nem másítom. Feleséged vagyok ez órától fogva. Ásó, kapa, meg a nagy harang válasszon el egymástól minket.
5: Jól van. Hát akkor csak vesd le lelkem feleségem szép selyem ruhádat. Öltözz te is koldus ruhába, mert úgy illünk egymáshoz.
0: Akart, nem akart, koldus ruhába öltözött a kevés király kisasszony, és ment az urával a falu végére, egy piszkos kaibába, az volt a lakás prezentúr. Reggeltől estig koldulni jártak. Egyszer jön egy hajdú, kizavarja a koldusasszonyt a többi szegénnyel, a herceg földjére kapálni. Ment az ura is, de nem kapálni, hanem egyenest a palotájába. Ott fölvette ragyogó cifraruháját, úgy ballagott ki a kapásokhoz. Dicsérte mindet, csak a feleségét szitta, becsmérelte. Pedig szegényről csak úgy csorgott a veríték. No, elkövetkezik a vacsora ideje. Asztalhoz ültetik a napszámosokat. Ezüst kanalat tesznek mindenkinek a tányérjához. A herceg pedig titokban belecsúsztatott egy kanalat a felesége zsebébe. Lett is nagy haddelhad vacsora után, mikor az inasok észrevették, hogy hibázzik egy ezüst kanál.
5: Kérjétek csak azt a koldusasszonyt, aki egész nap semmit sem dolgozott.
1: Felséges herceg úr, többet kapáltam, mint két napszámos. Csupa vérhólyag a tenyerem.
5: Nem vagyok én vakondok, hogy ne látnék a szememtől. Kapálás helyett a napot loptad. Az ezüst kanalat is biztosan te loptad el. Motozzátok meg!
1: Ne! Ne bántsanak! Nem vagyok én tolva!
5: Majd én magam. Ti csak fogjátok körül, mert az efféle népség egy-kettőre úgy megugrik, mint akinek bolhacipő van a lábán.
1: Nincs már nekem semmiféle cipő.
5: Ez itt mi a zsebedben? Aki keres, az talál! Itt van az ezüst kanál!
1: Jó Isten! Hogy került ez hozzá?
5: Azt mondd meg inkább, mit évő legyek veled.
1: Sose loptam, sose hazudtam. Mégis mindenki engem kacag. Záros tömlődsz be, vétest fejemet. Egyik se fáj jobban, mint ez a megszégyenítés.
5: Be is záratlak, édes lelkem, de ide a két karomba, megbűnhődtél a kevéségedért, most már ismerj meg.

0: kobrára, és az olyan dolgokról beszélt nekem, amikről soha se tudtam. Olyasmiket mutatott, amikhez hasonlót soha sem láttam.
1: Újfajta vadat? Jó vadászat volt?
0: Nem volt ez vad. A fogam beletört volna, de a fehér tarajos azt mondta, hogy egy ember az életét is odaadná, ha csak láthatná is ezeket a dolgokat. És úgy beszélt, mint aki ismeri az embert.
1: Megnézzük.
2: Aztán mi látnivaló van itt?
3: Hát én semmi nem vagyok.
2: Oh, hát te vagy a fehér tarajos. Jó vadászatot, kobrák atya!
0: Jó vadászatot, testvér!
3: Jó vadászatot! Mi újság a városban?
2: A városban?
3: A fallal kerített nagy városban. A 100 elefánt számtalan ló, meg számlálhatatlan szarvasmara városában. 20 király királyának városában. Régen nem hallottam a hadigongok döngését.
2: A fejünk fölött dzsungel van. Nem ismerek más elefántot, csak Hátit meg a fiait. A király pedig... Mi az király?
0: Mondtam neked, 4 hold tölte előtt. Mondtam neked, hogy a városod nincs többé.
3: A város, amelynek kapuit a király tornyai őrzik, sohasem múlhatik el. Akkor építették, amikor még az apám apja sem bújt ki a tojásból. És állani fog akkor is. Mikor a fia olyan fehér lesz, mint én.
2: Így nyomot vesztettünk. Nem értem, amit beszél.
0: Én sem. Nagyon öreg már. Ó, kobrák atya. Csak a dzsungel van itt, ahogy kezdettől fogva volt.
3: Hát akkor kicsoda ez? Kicsoda ez? Aki félelem nélkül állít előttem. És emberi ajakkal beszél a nyelvünkön.
2: Mauglinak hívnak. A dzsungelből való vagyok. Népem a szioni farkasok csapata. Káva testvérem. De kobrák atya, ki vagy te?
3: A király kincsének őrzője vagyok. Akkor küldtek ide a kő alá, amikor még fekete volt a bőröm, hogy meghalni tanítsam azokat, akik lopni jönnek ide. Aztán a felemelt kő helyén beeresztették a kincset.
2: Mi a kincs?
3: És ezután mindig csak azért emelték fel a követ, hogy még több kincset bízzanak rám. 100 király gazdagsága van itt. De réges-régen történt, hogy a követ utoljára megmozdították. Azt hiszem, a városom megfeledkezett róla.
0: De nincs már itt város, nézz föl! A fák gyökereit látod, amik szétrepesztik a köveket. Fa és ember nem nő egy helyen.
3: Néhányszor jártak itt emberek, de nem szólaltak meg. Amíg a sötétben el nem csúsztam hozzájuk, akkor sem kiáltoztak soká. De te hazugságokkal jössz ide, és el akarod hitetni, hogy a város nincs, hogy az őrségemnek vége. Az ember sokat változik az idővel, de én nem változom soha, amíg a követ föl nem emelik, és le nem jönnek értem azokat a dalokat énekelve, amiket ismerek. Addig én vagyok a király kincsének őrzője, és

0: mindenki más.
1: Kár, úgy látom,
0: azt hogy... mondod, hogy a város néptelen, és itt vannak a fák gyökerei. Akkor most hajolj le, és vidd el, amit akarsz. Ha élve kijutsz arra, merre bejöttél te, kígyó nyelvű ember, szolgád leszek, és szolgáid lesznek a királyok királyai.
1: Lehetséges, hogy egy sakál ilyen mélyre lemászott, és megmarkol fejére.

0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

0: tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pocakkal és valami fürdő nadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a baja. Egy dívány tetszett vásárolni, nem egy oltárt. Ez a dolog a kincstár tulajdonát képezi. Jobb lett volna, ha nem tetszik bedőlni annak az angyalnak. Szorzsban is. Kiszántott egy ember a mezőn valami kejhet, ami egy templomrablásból volt. És az is az Isten ujját látta benne, és elvitte a plebánusokhoz, aki mindjárt a csendőrökért küldött. És ezt az embert elítélték templomrablásért.
2: Jézus Mária, tiszt urak!
1: Legjobb lesz, ha eltetszik jönni velünk a plebánushoz, hogy adja vissza nekünk a kincstári tulajdont. Egy tábori oltár az nem macska vagy fuszekle, amit oda lehet ajándékozni, akinek tetszik.
3: Dicsértessék!
4: Jó reggelt! Ez az ember behozott ide magának kollégám egy összecsukható tábori oltárt, amely a kincstár tulajdonát képezi. Egy bőrdiványban találta, amely bőrdivány...
3: Élem, egy tábori oltár nem való bőrdiványban.
4: Ez egy katonai tárgy, és még kevésbé való egy olyan sekrestyébe, ahova csupa civilek járnak. Jobb lesz, ha nem vitatkozik velem a kolléga úr. Gyerünk, Svejk, fogja!
5: Igenis.
4: Az lesz ott az az ordinári tarka. Vegye a hón alá és alá szolgálja. Sietünk! Egy tábori mise az nem vicc. Fele az ilyen csukásokban.
6: Itt a misebor, Svejk!
5: Itt van, jelentem alásan.
6: Adja ide!
5: Tessék!
6: A fenébe! A minisztrálstról meg megfeledkeztem. Tud maga minisztrálni, Svejk?
5: Én? Még sose próbáltam, de hát háború van, feldkurátor. És a háborúban az emberek sok mindent csinálnak, amiről nem is álmodtak. Mikor azt tetszik mondani, hogy Dominus Vobiscum, én rávágom azt a nyavajás et cum spiritu tuo-t, és majd kerülgetem a feldkurátorat, mint macska szokta a forrókását. Megmosom a kezét, és bort töltök a kancsóba.
6: Jó van, de én nekem ne adjon semmiféle vizet. Inkább töltsön mindjárt a másik kancsóba is bort. Legfőjebb fröccsöt. Aztán majd figyelmeztetem, hogy jobbra menjen, vagy balra. Ha egyet füttyentek, balra megy. Ha kettőt, jobbra.
5: Egyet, balra, kettőt, jobbra.
6: A misekönyvvel seklesok a cipek egyen. Különben is készről hely az egész. Nincs lámpaláza.
5: Én semmitől se félek, feldkurátor. Feldkurátor, a minisztráns ugyanolyan felekezetű kell legyen, mint a pap, akinek minisztrál?
6: Persze. Különben nem volna érvényes a mise.
5: Az pek jelentem alásam, mert én felekezeten kívüli vagyok.
6: Nem baj. Húzza meg. Jól van. Érezze úgy magát, hogy visszatért az egyház kebelébe. Katonák! Máma mi? Ti elindultok a frontra, és a többi. Most forduljatok az Úristenhez, és a többi, na persze. Nem tudjátok persze, milyen sors vár rátok, és a többi. Nem akarlak benneteket sokáig feltartani. Nem, Schweik, nem. Hanem...
7: Most akkor merre? Balra?
6: Szívünk mélyén vezessen győzelemre! Na persze! Mindenkinek a legjobbakat kívánok! Fizetni? Volt egy feketém!
8: Et cum spiritu tuo!
6: És a többi! És a többi!
9: Rosszul van? Kac, atya, jó magam, szívesen segítek!
6: Egyedül is elintézem, kolléga! Úgy is szabad levegőn akarok lenni, mert máma szörnyen fáj a fejem. Imához!
10: Csodálom, hogy nincs magánál a falon feszület. Hol szokott a breviáriumból imádkozni? És úgy látom, szent kép se díszíti szobája falait. Azok milyen képek?
6: Az ott, kollégám, balra a zsuzsanna meg a vének. Alatta a mesztelen nő. Régi ismerős. A breviáriumot kint tartom a konyhában. Schweik!
11: Parancs!
6: Hozza be és nyissa ki a harmadik oldalon.
11: Igenis, a harmadik oldalon.
6: Az a japános kép, amit balra tetszik látni, az egy gésa és egy öreg japán szamuráj szexuális aktusát ábrázolja.
11: Zwei? Drei! Egészen könnyű misebor jelent a Balázsan.
7: Nem iszom.
6: Nem.
10: Azért jöttem, hogy a lelkére beszéljek.
6: Jó, jó, jó. De még kiszárad a torka. Nagyon jó minőségű Riesling. Hasonlít a Mosellire. Egy kortyot.
10: Egy kortyot.
6: Fene jó bor, ugye?
10: Úgy látom, ön káromkodik.
6: Szokás kérdése. Néha még Isten káromláson is kapom magam. Isten fáját, hétszentségét, a Szűz Máriáját. Ilyesmiket. Na, tessék, kolléga úr, hallgatom.
10: Nos.
6: Na, hallgatom. Na, egy kortyot. Na.
10: Köszönöm, egy kortyot.
6: Na, gyerünk, kettőt.
10: Isten nevében.
6: Engem érdekelnek az ellenvélemények is. Hallottam, hogy ön egyszer tévedésből sertéskotlettet evett pénteken. És kitetszett menni a klozetra, és letetszett dugni az ujját a torkán.
10: Na, egy kortyot még.
6: Na, jó, persze. Én is hinnék a maga helyében. Hát én ettől nem félek. Meg a pokoltól sem. Az egy jó móka lehet. Na, még egyet. Na, gyerünk.
10: Egyetlen egyet.
6: Sokkal izgalmasabb, mint a paradicsom. Higgy el! Ahol az angyaloknak repülőgép propeller van, az se.
10: Fenekükben. Micsoda szavak.
6: Hogy ne dolgozzák nagyon magukat a szárnyukkal. Schweik!
11: Igenis?
6: Töltsön egy konyakot a feldkurát úrnak. Nem érzi jól magát.
10: Nem iszom. Többet. Nem iszom. A vallásosság, barátom, a vallásosság. A vallásosság észszerű megmondásból fakad.
6: Na.
10: Már most, aki nem hisz a Szent Háromság létezésében...
6: Még egy konyakot, Schweik. És meséljen valami ájtatosat a feldkurát úrnak, hogy magához térjen.
1: Jelente Malásang feldkurát úr. Volt egyszer Vlasinban egy esperes, aki azt olvasta Szent Ágostonnál, hogy aki hisz az antipódusokban, szóval az ellenlábasokban, akik a földgömb ellenkező részén laknak, az elkárhozik. És ekkor ez hivatta a takarítónőjét, hogy ide hallgasson. A maga fia kivándorolt Ausztráliába, ugye? Na hát, Szent Ágoston szerint nincs semmiféle Ausztrália. De a takarítónő mondta, hogy a fia küld neki pénzt, meg levelet. Az csak az ördög szemfényvesztése, mondta az esperes, és vasárnap kiprédikálta a templomba, hogy Ausztrália már pedig nem létezik.
10: Úgyhogy egyenesen a bolondok házába vitték. Locsogás.
1: Még sokan odavalók volnának feldkurát úr kérem. Hát például a Benasovi árvaházban az árvák olyan hasmenést kaptak a lurdi víztől, hogy az csuda. És akkor...
9: Maga hallgasson már el! Egy pucer ebben ne szóljon bele!
12: Feldkurát úr! Hisz maga egyáltalán az Úristenben?
9: Ha nem, akkor minek ment tábori lelkésznek?
6: Jaj, kedves kollégám, amíg az állam be nem látja, hogy a katonáknak, mielőtt kimennek a csatatérre, semmi szükségük az Isten áldására, addig ez egy jól honorált foglalkozás marad, nem kell bele megszakadni. Se feljebb való, se hadgyakorlat. Olyas valakit képviselek, aki nem is létezik.
12: Nem bírom hallgatni.
6: És magam játszom az Isten szerepét. Ha valakit nem akarok feloldozni, nem oldozom fel. Ha térden állva könyörög is. De ilyen hülye úgyse sok akad. A hét szentség itt neki.
9: Én szeretem az Úr Istent. Én nagyon szeretem őt.
6: Én...
9: Adjon már egy kis bort!
6: Kérjen az Istentől.
9: Isten egy nemes jellem. Egy emelkedett dolog. És puktum!
6: Svejk!
13: Megyek már!
6: Az a kis vörös nőkeres. Nem vagyok itthon.
13: Értettem.
1: Nincs itthon, kérem a feldkurát úr. A kávéházban tesz...
14: Fúj! Kávéházra van pénze. Az adósságait meg nem fizeti meg. Fúj! És fúj!
1: Uram, ne köpködjön itt neked.
14: Ne köpködök! Csak azért is köpök még egyet! Fúj! Nem szégyelli magát! Egy katonai lelkész! Szégyen és gyalázat!
1: Ha maga egy rendes ember, akkor letesz arról, hogy idegen lépcsőházakban köpködjön és randalírozzon. Maga hülye civil!
14: Igen! Hogy nem vagyok én rendes ember? Hát akkor mi vagyok, hallja?
1: Egy szarházi! Nem tudtam, miért lóg a villamosokon az a cédula, hogy földre köpni tilos. Hát most már tudom, hogy maga miatt kívül tágasabb.
14: Ereszen el!
1: Most pedig állomárs!
14: Ereszen el!
13: Állomárs!
14: Az emberek! Mind a ketten! Amilyen a gazda, olyan a szolga!
13: Márs!
9: Az Isten az egy napfényes tűnemény. Ezt senki nem veli ki belőle. Ezt senki. Adjál egy kis bort.
6: Mondd, hogy nem hiszel az Úristenben, különben nem töltök neked.
9: Nem mondom ezt. És az apró szentekben is hiszek. Meg a Szent Ludmillát is szeretem. Meg a Szent Bernátot is szeretem.
6: Ajaj.
9: Csak a Szent Szerápiót nem szeretem, mert olyan csúnya neve van.
6: Az legyen le jó.

0: А розрея
1: Csegy kis volt.
2: Akkor nem töltök, ha nem mondod, hogy nem hiszel az Úristenben.
1: De hiszek benne! Én nem tagadom meg őtet.
3: Nem kell a borot. Én is küldhetek borét, ha akarok.
1: Hiszek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. Hiszek.
2: Hiszek.
1: Adjatok egy belőle. Adjatok egy belőle, járja.
2: Az Isten lehet ilyenkor. Svejk! Megtesse le ezt a marhát, és adjon neki valami könyvet.
1: Igen, úgy értettem.
2: Ott az ágy mellett a Boccaccio Decameronja.
1: Uram?
2: Tégedet én ismerlek. A Suha Bordélyházból.
4: Uram, közlöm, hogy ön itthon volt. Láttam az ablakból, hogy ön itthon volt. Holott a maga modortalan és bugris pucerja.
2: Hát hol lettem volna, kedves uram? Hitbéli kérdésekről beszélgettem egy kedves kollégámmal. Mit csinál maga, Svejk?
5: Ide teszem ezt a köpőcsészét, feldkurátor kérem, mert ezzel az úrral már volt differenciám a padlóra köpés miatt.
2: Hagyja minket most, Svejk!
5: Igenis.
2: Ön ugyebár azért jött, hogy pénzt kapjon a váltójára.
4: Igen. És remélem.
2: Ó, igen. Az ember gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy semmi egyebe nem marad, csak a remény.
4: Remélem, tábori lelkész úr, hogy az összeg...
2: Hát igen, a remény. Ön szüntelenül reméli, hogy visszafizetek önnek 1200 koronát, mikor összesen a 100 van a zsebembe.
4: Ön tehát...
2: Igen, én tehát...
4: Uram! Ez csalás! És felülem ön lehet akármilyen lenség!
5: Feldkurátornak jelentem, hogy ez egy elpusztíthatatlan alak. Olyan, mint a libenyi bósek. Azt egy este 18-szor dobták ki az Exnerből, de mindig visszamászott. Olyan kitartó volt, hogy lehetett volna akár képviselő is belőle. Azt tetszik akarni, hogy kidobjam?
2: Hagyja csak! Készíts elő a köpenyemet! Kávéházba fogok menni.
4: Igen. Uram! Uram, ön gúnytűz belőlem. Beszéljünk nyíltan. Béke időben hagyján. De most háború van.
2: Na.
4: És nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a tiszt urakkal.
2: Nem.
4: Tessék, kérem, tessék! Janhat a hadnagy 700 koronámmal esett el a Drinánál. Werner kapitány a saját katonáival lövette magát agyon Ravaruszkánál.
2: Legénykép.
4: Folytassam, folytassam.
2: Ja, tessék nyugodtan.
4: Tessék,
2: Svejk a sapkámat.
4: Tessék, tessék. Mátyás tábori lelkész 1800 koronámmal elmegy a kolerás barakba utolsó keletet feladni. És meghal egy hét múlva egy járványkórházban.
2: Uram, csak a kötelességét teljesítette. Holnap én is megyek utolsó szentséget feladni, alászolgálja. Svejk!
5: Igen?
2: Ha felolvasta a noteszét, dobja ki ezt az urat.
4: Értettem. Hallatlan. Azért folyik ez a háború, hogy kipusztítja nekem az összes adósaimat.
5: Ne féljen. Majd, ha maga is kimegy a harctérre, akkor imádkozunk magáért a feldkurátorral, hogy tépje szét az első gránát, és akkor minden meg lesz oldva, ahogy a Nuszlei Próbek mondta. Most pedig kifelé.
4: Micsoda? Mi nem mozdulok innét, amíg meg nem kapom a pénzemet.
5: Dehogy nem tetszik mozdulni. Ugyanúgy tetszik mozdulni, ahogy az előbb. Csak tessék vigyázni,
4: hagyjon,
5: hogy
4: hagyjon,
5: meg ne tessék ütni magát a lépcsőházban.
2: Hát, mi újság, Svejk?
5: Semmi különös, feldkurátor. Csak az a szigorú feldkurátor. Az elment. Fölébredt és becsavarta magát abba a sárga kínai ágytakaróba. Azt mondta, hogy ő Szent Ferenc, és az álló lámpával a kezében eltávozott. Baj?
2: Nem baj. Nem az a baj, Svejk. Ma valami rendkívüli dolog történt velem.
6: megütöttem a bankot, és egy ász volt a kezemben. Kaptam rá egy tízest, és a bankárnak alsója volt, és addig húzott rá, amíg neki is 21-e lett. És ez így ment, Schweik. Elvesztettem az összes pénzemet. Még a 100 koronát is, amit maga adott kölcsön. És a végén elvesztettem magát is. Úgyhogy maga holnaptól már nem hozzánk tartozik, hanem a Lukás főadnagy úrhoz. Szélellen nem lehet, Schweik.
5: És jó kövér volt a bank. A rossz alapjárás az nagyon bosszantó, de néha még szörnyűbb, amikor túl jól megy. A Nazderáze utcába élt egy Vejvoda nevű bádogos. Az mindig máriásozott, de egyszer belebújt az ördög, és elkezdett 21-ezni. És egyszerűen nem tudott veszíteni. Már csalt is, hogy veszítsen, de nem tudott. Csak nőtt a bank, csak nőtt, és már senkinek nem volt pénze, hogy megüsse, és megegyeztek, hogy cédulákat fognak betenni. De hiába, a Vejvoda csak nyert, csak nyert. A legjobban egy utcakövező káromkodott, aki készpénzben összesen 8 koronát tett be, és egyik cédulát írták a másik után, és Vejvoda már megkért egy kéményseprőt, hogy játszon helyette, amíg kimegy a klozetra, és ő maga szaladt el a patrulyért, és jelentette, hogy itt és itt tiltott hazárdjáték folyik. A rendőrök azt mondták, menjen előre, és amikor visszatért, azzal fogadták, hogy egy medikus elveszített 2 milliót, egy házmester 3-at, és azt is mind ő nyerte meg. És akkor berontottak a rendőrök, és a bankban több mint 500 milliárdról voltak cédulák, tiszta Monte Carlo. Az öregnek meg azt mondták, hogy mint feljelentő megkapja a lefoglalt bank 1/3-át, több mint 160 milliót, de ő beleőrült ebbe. Össze-vissza járkált Prágába, és bombabiztos páncérszekrényeket rendelt. Eltetszik tudni, képzelni? Feldkurát úr. Eltetszett aludni a Feldkurát úr?
6: Eladtalak, kamerád. Gyalázatosan eladtalak. Átkozz el engem, üssél, tűrni fogom. Bedobtalak az oroszlán torkába. Nem bírok abba a jámbor hülye szemedbe nézni, kamerád. Nem bírok. Tépázzál meg! Tessék, üssél meg! Nem számít! Tudod, mi vagyok én? Én egy jellemtelen lator vagyok. Lator.

0: tiszti szolgai intézmény eredete az ősidők homályába vész. Valószínűleg már makedóniai Nagy Sándornak is volt pucerje. Csodálom, hogy eddig még senki sem írta meg a történetüket. Olvashatnánk benne, hogy Almavér hercege Toledo ostroma alatt nagy éjségében só nélkül megette a tiszti szolgáját. Ő maga számol be erről az emlékirataiban, megjegyezve, hogy a szolgának lágy, porhanyós, könnyen rágható húsa volt, s az íze valamiféle átmenetet képezett a tyúk és a szamárhús között. Sosem felejtem el azt a fogságba esett tiszti szolgát, aki a többiekkel együtt ment Dubnótól egészen a Kijev melletti Darnicéig. Vele volt a saját hátizsákja, azon kívül még 5 különféle kézikoffer, 2 takaró és 1 párna, nem beszélve az egyéb csomagokról, amelyeket a fején vitt. Áj, keservesen panaszkodott, hogy a kozákok ellopták 2 kofferjét. Olyan volt, mint egy eleven szállító kocsi, és még ma sem értem, hogyan bírhatta ki mindezt, a sok száz kilométeres cipekedést, majd az utat, egészen Taskentig. Ahol végre biztonságba helyezte csomagjait. Ledőlt rájuk. És a hadifogoly táborban belehalt a flektifuszába.
1: Lukás Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy én vagyok az a Schweik, akit a feldkurátúr elkártyázott.
2: Nos, igen. Magát Katz tábori lelkész úr ajánlotta nekem, és szeretném, ha nem hozna szégyent erre az ajánlásra.
1: Értettem.
2: Igen. Volt már 1 tucat szolgám, és 1 sem elegedett meg nálam. Tapasztalataim szerint a tiszti szolga egy alacsonyabb rendű élőlény.
1: Ezt is értettem.
2: Ezt hagyjuk. Figyelmeztetem magát, hogy én igazságos vagyok, de szigorú, és kíméletlenül megbüntetek minden gazemberséget és hazugságot. Megkövetelem, hogy szó nélkül teljesítse minden parancsomat. Ha azt mondom, ugorjon bele a tűzbe, akkor bele kell ugrania, akár tetszik, akár nem. Hová bámul?
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, az ott egy harci fajta kanári.
2: A tábori elkész úr azzal konferálta be magát, hogy maga egy nagy hülye, és azt hiszem nem tévedett.
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, hogy a tábori lelkész úr tényleg nem tévedett. Amikor a tényleges időmet szolgáltam, notórius hülyeség miatt kiszuperáltak. Tőlünk az ezredből 2 embert küldtek el emiatt. Engem és még egy kapitányt, a von Kaunitz urat.
2: Nos, igen.
1: Nos, ez az úr, igen. Kérem főhadnagy úr, tisztesség nelség szólván.
2: Igen.
1: Folyton az orrát túrta.
2: Nos, igen.
1: Aztán...
2: Nálam rendnek és tisztaságnak kell lennie, és nem szabad hazudni nekem. A hazugságot gyűlölöm és könyörtelenül büntetem. Meg vagyok értve?
1: Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy megtetszik értve lenni. Annál nincs is rosszabb. Ha az ember belekeveredik, már is el van veszve. Perzsimov mellett volt egy Marek nevű tanító, aki a Spera erdész lánya után járt, és az erdész megüzente neki, hogy még egy randevú, és sót lő ennek a tanítónak a fenekébe. De csak randevúztak, méghozzá az erdőben. Az erdész persze rajta csípte őket, és épp emelte a puskáját, amikor a tanító elkezdte magát kimagyarázni. És annyira belegabajodott a hazugságba mindenféle bogárgyűjtésről, meg virágokról, hogy a végén ilyettében megesküdött rá, hogy csapdát akart állítani a nyulaknak. Na, erre aztán az erdész már vitte is a csendőrségre. Ha megmondta volna az igazat, csak a sót kapta volna a fenekébe. Úgyhogy főhadnagy úr, a becsületesség, az egy nagyon szép dolog. De vagy például ezeknél a gyalogló versenyeknél, ahogy szokott lenni. Mihelyst az ember svindlizik és szaladni kezd, hogy ugye tovább érjen, ahogy mondani szokták, mindjárt ki is van zárva a versenyből. Így járt egyébként nekem egy unokatestvérem.
2: Nos,
1: akit...
2: igen.
1: Tetszett akarni mondani valamit?
2: Nos, igen. Nálam legyen kipucolva a bakancsa, egyáltalában úgy nézzen ki, mint egy katona, ne pedig, mint valami csavargó civil. Különös, hogy maguk a puccerek nem tudják magukat katonásan tartani. Összesen 1 szolgámnak volt harcoshoz illő külseje, az is ellopta a végén a 10 egyenruhámat, és eladta a zsidóvárosban.
1: Igen.
2: Érti, amit mondok?
1: Főhadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy nagyon is értem.
2: Továbbá, senkinek nem szabad beszélnie arról, ami itthon történik, világos?
1: Világos.
2: Hozzám hölgy vendégek járnak. Van, amelyik itt marad éjszakára is, ha reggel nem vagyok szolgálatban. Ilyenkor ágyba hozza nekünk a kávét, ha csengetek, megértettem?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megértettem.
2: Ja.
1: Mert ha mondjuk váratlanul mennék oda az ágyhoz, hát az esetleg kellemetlen lenne valamelyik hölgynek.
2: Igen?
1: Egyszer egyébként, főhadnagy úr, én is vittem fel kisasszonyt a lakásomra, és a takarítónőm épp akkor hozta ágyba nekünk a kávét, amikor hát a legjobban szórakoztunk. Úgy megijedt, hogy az egész hátamat leöntötte. Hát, ha tetszik érteni, szóval én tudom, hogy mi való, ha egy hölgy alszik valahol.
2: Jól van, Schweck. A hölgyekkel szemben mindig rendkívül tapintatosan kell viselkedni. A hölgyek... Nos, a hölgyek...
1: Igen?
2: Meg vagyok értve. Nos, ma a szolgálatban vagyok, csak éjszaka jövök haza. Vigyázzon mindenre, és tegye rendbe a lakást. Itassa meg a kanárit, etesse meg az angóra macskát, de mint a szeme fényére. A legutóbbi szolgám ma ment ki a frontra a gazembersége miatt. Meg vagyok értve?
1: Meg.
2: Na, Schweck, rendben van minden?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, minden rendben van. Csak a macska viselkedett pimaszul és fölfalta a kanárit.
2: Micsoda? Hogy?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, én tudtam, hogy a macskák nem szeretik a kanárikat, ezért aztán össze akartam ismertetni őket, és odadugtam a kanárit a macskának, hogy szagolgassa, és hogy szokja meg. Mi nálunk a házban van egy kalapos, akinek majdnem sikerült bedresszírozni a macskáját, és ezt akartam én is kipróbálni. De mire észbe kaptam, ez a dög, ez a majom leharapta neki a fejét, és fucs volt az ismeretségnek. Ha még egy veréb lett volna, Oberleutnant úr, kérem, nem szólnék egy szót se. Ez egy ilyen szép kis kanári, ráadásul harci fajta.
3: Hárgott!
1: Én is nagyon leszittem ezt a macskát, jelentem alásan, de hát Isten őriz, hogy csináltam volna vele valamit. És vártam a főhadnagy urat, hogy tessék elhatározni, mit kapjon ezért ez a dög, ez a rühes.
2: Schweck! Maga tényleg ilyen hatökör?
1: Tényleg, Oberleutnant úr, kérem. Kiskoromtól fogva ilyen pechem van. Mindig arra törekszek, hogy megjavítsak valamit, hogy jót tegyek. És sosem jön ki belőle más, csak valami kellemetlenség nekem is, meg a társaságomnak is. Egyébként a Stupart házban évekkel ezelőtt egy macska, még egy papagájt is fölfalt, mert az a papagáj kinevette őtet, és utánozta neki a nyávogását. De a macskáknak borzasztó szívós életük van, úgyhogy ha azt tetszik parancsolni, hogy végezzem ki a főhadnagy úrét, akkor muszáj lesz, hogy az ajtó között törjem ketté, mint az a kalapos mi nálunk a házban. Bár nem is mindegy, hogy milyen az ajtó. Ennek a kalaposnak már a harmadik ajtaja vetemedett el. És a macska meg még mindig...
2: Hatakör! Magának aztán van érzéke az állatokhoz.
1: Oberleutnant úrnak jelentem. Nagyon is van. Leginkább persze a kutyákhoz. Jaj, azokat nagyon szeretem. Mert az egy nagyon jövedelmező üzlet annak, aki el tudja őket adni. Kérem, én adtam el ilyen kutyákat. De persze mindenki mindjárt pedigrét is akart. Úgyhogy muszáj volt nekem hozzá pedigréket is nyomatni. Hogy valami kors dögből, aki mondjuk a Kosirzsely téglaégetőbe született, abból az Arnim von Bánheim bajor kutyatelepének a legfajtisztább nemes kutyáját csináljam. És akkor az emberek örültek, hogy egy fajtiszta kutyájuk van otthon, pedig olyan, hogy fajtiszta nincs is, főhadnagy úr, kérem. És az az eladó dolga, hogy a kutya pont úgy nézzen ki, mint ahogy azt a vevő szeretné. Hát például, ha egy tiszta őszkutyát egyéves kölyöknek tetszik akarni eladni, azt először be kell festeni előbb feketére, durranó ezüsttel. Aztán ki kell smirglizni neki a fogát, és nem árt, ha egy kis szilvóriumot is tetszik neki önteni a pofájába. Mindjárt ugrándozni fog ez a nagypapa, és olyan barátkozós lesz, mint egy részeg városi tanácsnok. Oberleutnant úrnak jelentem alásan. Eladni nagyon nehéz dolog. Egyszer, amikor én direkt állatkereskedéssel foglalkoztam, eljött hozzám egy hölgy, hogy vegyen egy papagájt, mert az övét valami kölykök széttépték, a tolla véget. És nekem semmim sem volt otthon éppen, csak egy vak buldog. És hát én 3 órán keresztül győzködtem ezt a hölgyet, mire a papagáj helyett megvette azt a vak buldogot. Mondhatom, nehezebb volt ez, mint egy diplomáciai helyzet. És amikor elment, még azt mondtam neki, na, ennek próbálják kitépni a farkát azok a kölykök. De nem találkoztam többet a hölgyel, mert ez a kutya megharapta ott neki az egész házat, és hát el kellett költözek egy kis időre Prágából.
2: Nos igen, én nagyon szeretem a kutyákat. Néhány bajtársam, aki a fronton van, kutyát tart magának, és azt írja, hogy egy ilyen hűséges, odaadó állat társaságában jól telik a háború. Maga szerint melyik a legjobb fajta?
1: A legjobb?
2: Én persze olyanra gondolok, amelyik társaságot nyújt. Egyszer volt egy szálkásszőrű pincsim, de nem tudom.
1: Én szerintem, főhadnagy úr, kérem, a szálkásszőrű pincsi. Az kedves kutya.
2: Igen?
1: Olyan csúnya, hogy az már szép, és amellett okos is. Arról én sokat tudnék mesélni.
2: Kedves Vejk, késő van.
3: Ki kell aludnom magamat.
2: Bocsánat, szerezzen nekem egy ilyen pincsit. Holnap szolgálatban leszek, úgyhogy lesz ideje utána járni.
1: Igen.
2: Jó éjszakát.
1: Oberlejtnant úrnak jelentem, nem kaptam semmi parancsot a macskára vonatkozólag.
3: 3 nap laktanya a fogság. Atréten.
1: Női levél, Oberlejtnant úr, kérem, és az nem várhat. Nagyon egy agilis kisasszony, úgy máskülönben. Nem úgy van, azt mondom, hogy a lakásba tetszik várakozni a válaszra. Azt én nem hagyhatom, mert ez a hölgy teljesen be akar telepedni. Hozzá még 2 kofferrel jött, mint aki hazaérkezik. Egyszer nálunk a Bielcsicki cukrászhoz beengedtek egy embert, és az kirámolta neki az egész ruhás szekrényt. Úgyhogy tessék sietni, főhadnagy úr, kérem. Egy ilyen kényes ügy nem várhat. Tisztára, úrinő.
2: Uramisten, Svejk, adja már ide!
1: Tessék.
4: Lieber Heinrich, az uram üldöz engem, feltétlenül nálad kell vendégeskednem néhány napig. A legényed egy nagy barom, szerencsétlen vagyok a te kátidre.
2: Állj!
4: A legrosszabbkor, most, amikor pont jön a micegnél Csrebonyból.
2: Svejk, a hölgy azt írja, hogy maga egy barom. Mit csinált vele?
1: Én semmit se csináltam vele, Oberlejtnant úr, kérem. Én nagyon is illedelmesen viselkedtem. Megmondtam neki, hogy nekem parancsom van az Oberlejtnant úrtól.
2: Jézusom! És mikor jött a hölgy?
1: Elég korán, Oberlejtnant úr, kérem. 9-kor.
2: Most dél van, Svejk.
1: Éppen ezért tessék nagyon sietni a válasszal, Oberlejtnant úr, kérem, mert az a hölgy szegény ott áll azóta az ajtó előtt.
2: Hovod maga idáig, Svejk?
1: Jelentem, én a főhadnagy úr parancsa szerint a szálkásszőrű pincsi ügyében voltam. És alázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy nyomon vagyok, csak még harag.
2: Nem. Maga idáig várakoztatta a nagyságos asszonyt. Jézus Mária, Svejk.
1: Tényleg Jézus Mária, főhadnagy úr, mert az ilyen az nehéz eset. A Vojtek utcába 2 éve egy kárpitoshoz is beköltözött egy ilyen nagysajos asszony, és ő se tudta kitenni, úgyhogy meg kellett mérgezze a nőt is, meg saját magát is világító gázzal. Áj, a nőkkel mindig baj van, főhadnagy úr, kérem. Na de én átlátok rajta.
2: Maga tényleg egy nagy barom, Svejk.
4: Én most írok egy levelet, és ezt maga futó lépésben elviszi a nagyságos asszonynak.
1: Igen.
4: Megparancsolom, hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjék vele, és minden óhaja parancs legyen magának.
1: Igenis.
4: Itt van 100 korona, majd elszámol vele. Vegyen 3 üveg bort, 1 doboz Memphis-t, és rendelje neki ebédet. Megértette?
1: Igen.
4: Átréten, és futó lépés.
1: Igenis.
5: Az ágy alatt is nagy sajnos, asszony.
6: Á, de bráve, szoldát. Az ágy alatt is.
5: Csak nem a baldahint is levegyem.
6: Vegye csak le nekem. És a szőnyegekkel együtt porolja ki.
5: Igenis.
6: De hallani akarom a pufogást, mert különben jelenteni fogom a főhadnagy úrnak, hogy maga... Hogy is hívják? Férfias neve van.
5: Igen?
6: József. Finom ebédet hozott.
5: Hát...
6: Na jól van. Ne siessen annyira. Bontson ki nekem még egy üveg bort. Svejk.
5: Parancsolj, másos asszony. Szabad töltenem, nagysős asszony?
6: Mm-hmm. tudja, hogy elfáradtam maga miatt, csúnya fiú. Úgyhogy jöjjön és segítsen nekem felhúzni az ágyat. Abban a szekrényben tartja a főhadnagy úr az ágy, nem üt?
1: Jelentem abban.
6: Szeret maga ágyazni. Svájk.
1: Jelentem. Szeretek.
6: Én is szeretek. Magának azt parancsolta a főhadnagy úr, hogy mindenben álljon a szolgálatomra. Ugye?
1: Jelentem, igen. És hogy a nagysasszony minden szava parancs legyen a számomra.
6: Akkor igyom velem egy kis bort.
1: Parancsára a nagysasszonynak. Egészségünkre. A főhadnagy úr nekem a lelkembe kötötte, hogy teljesítenem kell a nagysasszony minden kívánságát, amit csak kiolvasok a szemléből.
6: És most mit olvas ki a szememből? József.
1: Jelentem. Azt én nem nagyon merem megmondani a nagysasszonynak.
6: Meri? Ilyen szemérmes fiú, hogy nem meri? Akkor ne mondja! Mutassa!
1: Főhadnagy úrnak jelentem alásan, nem tudom, hogy a Kati őnagysága szereti a kutyákat, de napokon belül meg lesz a szálkás szőrű, amit rendelni tetszett. Gyönyörű állat, de csak nehéz lesz megkapni.
2: Harapadög.
7: Harapadög.
2: Harapadög.
7: Harap. Harap. Harap. Harap az magával nagyon meg van elégedve a Kati kisasszony.
1: Azért, főhadnagy úr, kérem, mert én nekem meg van parancsolva, hogy minden kívánságát, amit csak a szeméből kiolvasok...
2: Olvasd meg! Csak túl sok van neki!
1: Ajaj!
7: Ami azt illeti, nem bánnám, ha...
1: Alázatosan jelentem, a... jól tetszik gondolni, hogy meg kéne szabadulnom.
7: Nagyságos asszony.
1: Igen, a Kati nagyságos asszonytól.
7: Igen.
1: A legjobb lenne, ha a férje, aki keresi, mint ahogy mondani tetszett. Hát szóval, ha kapna, főhadnagy úr, egy telegramot, hogy a nejének jelenlegi címe, és itt odaírnánk a mi címünket, se szó, se beszéd. Senoriban tavaly egyébként volt egy ilyen eset egy villában, de akkor maga a nő küldte a táviratot, és az ura eljött, és mindkettejüket jó fölpofozta. De ez az úr egy tisztelt biztos nem fog merni kikezdeni. Különben is. A főhadnagy úr egyáltalában nem bűnös. Mert az az asszony a saját szakállára szökött meg. És aztán, ha leesik is egy pár...
7: Nagyon cokon. Intelligens ember. Komló nagykereskedő. Táviratozok neki.
8: Ó, okos kutya, okos kutyuska.
1: Na, maradj szépen.
8: A fogébe. Foxy, na jó, maradj.
1: Hogy hívjál? Te Fox voltál?
8: Ez a Max. Max leszel, na? Tetszik neked ez a név? Max. Max bizony, úgy. Kell egy kis májte. Hiába vonakodsz, úgyis elvesztél. Van pedig réd is. Most írta meg a Blatnyi. Apád Arnheim von Karlsberg, anyád Emma von Trautendorf, apai részről Siegfried von Busenthal családjából. Na? Jó van, nyugodj meg. Hát ha úgy veszük, tulajdonképpen a katonák is minden vannak lopva hazulról. Okos kutya.
7: Parancsoljon, Wendler úr!
1: Overlander úrnak alázatosan jelentem, itt a dög!
7: Hagyjon most minket, Svejk!
2: Nem látja, hogy vendég van!
1: Igenis, értettem! Fox, vagy Max, vagy Fox! Max, gyere! Gyere szépen!
7: Parancsoljon helyet foglalni, Wendler úr! Szivart! Kati!
6: Jézus Mária!
7: Kati!
6: Helmut!
7: Kati?
6: Helmut!
9: Hát én nem is tudom, hogy mit mondjak le. Hát.
10: Szivart.
9: Szivart?
10: Szivart.
9: Köszön. Köszön. De rövidesen kimegy az első vonalba, főhadd nagy úr.
10: Igen, Medler úr. Rengeteg tisztre van szükségünk el nehéz időkben.
9: Igen. A háború igen sokat ártott a gomló üzletnek.
10: Mikor érkezett, Wendler úr?
9: Ma reggel.
10: Ezért szerencse, hogy összefutottunk. Én ugyanis úgy nappal, mint éjszaka, szolgálatban vagyok. Ergo a lakás voltak éppen egész nap üres, módonban volt, tehát a nagyságos asszonynak felajánlani vendégszeretetemet, itt ugye senki nem háborgathatja prágai tartózkodása sor.
9: Igen, Kati határozottan különös asszony, főadnagy úr.
10: Igen.
9: Fogadja a legőszintébb köszönetemet, mint azért, amit értettett. Hát, egyszerre csak eszébe jut, hogy Prágába utazik kúrát adni magát, se szó, se beszél. Én üzleti úton, és amikor hazamegyek, a ház üres, hallatlan. Azt hittette kis hamis, hogyha én úton vagyok, akkor te is utazhatsz. Ennyi. Arra persze nem gondoltál?
10: Bocsánat, Wendler úr, hogy az előbb a térképet nézte, hol hadi helyzetünk állását vezetem napról napra. Csodálkoznék is, ha egy ilyen intelligens úr, mint ön, nem érdeklődne intenzíven a téma iránt. Úgyhogy, ha megengedi, felhívom a figyelmét néhány érdekes körülményre. Parancsoljon ide fáradni. Nos, mint látja, a keleti beszkidek kiváló hadműveleti támpontot képeznek számukra. Egy erős átütés ezen a vonalon, és meg sem állunk Moszkváig.
9: Moszkváig?
10: Moszkváig, de ez azt hiszem világos. Wendler úr.
9: Minden világos, főhadnagy úr. Kati, te most azonnal hazajössz velem. Ötözködj! Jól mondom, főhadnagy úr.
10: Igenis, Wendler úr.
6: De jól vannak. Az okos agyú férfiak úgy bánnak az emberrel, mint egy tárgyal. Öltözködj! Öltözködj! Hát mi vagyok én?
9: Megmondjam! Azt akarod, hogy
10: akarom mondani, Wendler úr! Majd elfeledtem ezt a vasút vonalat itten. Ha ezt, ugye, elvágjuk, mely a hídfőt, mint tudjuk, összeköti az ellenség fő védelmi vonalával, akkor a jobb szárny és a Visztula mentén felsorakozott hadsereg között, Wendler úr, megszakad minden összeköttetés.
9: Különös.
10: Valóban, bizonyos fokig egy hídfő.
9: Különös ugye? Egy asszony.
10: Igen.
9: Nagy úr, nem ez az első eset. Ezt megmondhatom. Tavaly elutazott egy segédtanítóval. És csak Zágrábban találtam rá. Ebből az alkalomból mindjárt csináltam a zágrebi városi sörgyárral egy kötést 600 zsák komlóra.
10: Nyilván a komló üzletnek igen sokat ártott a háború, Wendler úr.
9: Sokat, főhadnagy úr,
6: Na tessék, felöltöztem.
9: Akkor gyerünk innen.
6: Mi lesz a kofferjaimmal, mi?
9: Majd elhozatjuk, Kati. Legfőbb ideje, hogy elinduljunk, ha még vásárolni is akarsz egyet s mást. Hisz ezért jöttél Prágába, nem igaz?
6: Férfiak. Csupa júj és pfoly.
9: Főhadnagy úr, hát ajánlom magamat.
1: Wendler úr, részemről a szerencse. Na csak, sasszonyom.
6: Trici! Piti Haner, kis Trici!
2: Hajj! Feladadj hozzá! Itt
1: ezredes úr, Oberleutnant Lukas jelentkezem. Elnézést kérek, hogy nem vettem észre az ezredes urat.
6: Nem vett észre. A katonának, főhadnagy úr, állandóan keresnie kell fejjebb valóját a tömegben. Én semmi másra nem szabad gondolnia, mint hogy teljesítenie kell a kötelességét. Mikor elesik a harctéren, a halála előtti szalutálnia kell. A katona adja bele a lelkét a szalutálásba. Tudja mi az, hogy szalutálás?
1: Jelentem?
6: Nem tudja. Az alacsonyabb rendfokozatú egyének mindig kötelesen tisztelegni a magasabb rangok előtt. Ez a szabály tudtommal még ma is érvényes. Tudja mi az, hogy szabály? Nem tudja. Másodszor pedig, mióta szoktak a tiszturak lopott kutyákkal sétapikálni?
2: Ezt
6: igen, lopott kutyákkal? Az olyan kutya, amely más valakinek a tulajdonát képezi, lopott kutyának nevessük!
1: Ez a kutya? Ez a...
6: Az én tulajdonomat képezi, főadagy úr! Friedrich Krauss von Zillergut ezredes tulajdonát! Ez az én fogsom! Fogs! Komcsubi! A lopott kutyákkal való sétálgatás, főadnagy úr, nem fér össze a tiszti becsülettel. Nem tudta? Nem olvasta a hirdetésemet a Bohémiában és a Tágladban, hogy elveszett a szálkás sérű pincsém? Nem! Maga nem olvassa a fejje valója hirdetéseit! Hihetetlenek ezek a fiatal tisztek! Az ezredes hirdet a lapokban,

0: semmire sem mozog az anya.
1: Ki van készülve? Mit kérsz, a kávét, Baruma?
0: Igen.
1: Mindig összecsinálja magát.
0: Igen.
1: És úgy kell tömjék, mint egy csecsemőt. A múltkor mesélték a kehelybe, hogy két dajkája van, és a császár őfelsége minden nap háromszor van szoptatva.
0: Bár csak ott tartanánk már, hogy jól kiporolnak bennünket.
1: Komán, ilyen hülye monarchiának nem is szabadna a világon lennie.
0: Én, ahogy kiérek a frontra, rögtön meglógok neki. Ober lajtnantúrnak áldatosan jelentem, iratokat hoztam a kazárnyából, aláírás véget.
2: Rendben, adja ide. Lelépni.
0: Megtettem.
3: Mike!
1: Overlightnant úrnak alázatosan jelentem, hogy sajnos búcsú nélkül megtetszett válni a macskájától. Felfalta a cipőkrémet, és volt pofája megdögleni. Bedobtam a szomszédház pincéjébe. Ilyen prima angóra macskát sose tetszik többet találni.
0: Kus! Maga ellopta azt a kutyát, Schweik!
1: Én ilyenről nem tudok, jelentem alásan. És legyen szabad, figyelmeztessem az Oberleutnant urat, hogy délután eltetszett menni sétálni a Max-szal, úgyhogy nem is lophattam volna el. Nekem persze mindjárt föltűnt, hogy a kutya nélkül tetszett megjönni. Ez aztán a kázus. A Spalená utcában...
0: Mike, maga barom, Himmlaugen! Fogja be a száját! Micsoda maga? Egy rafinált gazember? Vagy egy teve? Egy tehetetlen dodó? Maga mindenre tud példát? De velem ne tréfáljon, hallja? Honnét hozta azt a dögöt? Hogy jutott hozzá? Tudja, hogy a Krausz ezredes úré volt? Tudja, hogy ilyen botrányt még nem látott a világ? Mondja meg az igazat, lopta vagy nem lopta?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem lopta.
0: Tudta, hogy lopott kutya?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tudtam, hogy lopott
0: kutya. A szűzmájára nem lárhat. Én nagyon lövöm magát, maga marha, maga ökön, maga piszok. Ilyen hülye maga?
1: Ilyen, Oberleutnant úr, jelentem alással.
0: Miért varta a nyakamba azt a bestiát?
1: Hogy örömet szerezek a főhadnagy úrnak.
0: Jézusom! Miért büntet az Isten ezzel a marhával? Van itthon újság?
1: Jelentem vettem. Bohémiát is, meg Tagbattot is. És benne van, Oberleutnant úr, kérem, a hirdetés. Olyan gyönyörűen leírja az Obersztúr ezt a szálkás szőrű pincsit, hogy öröm olvasni. És még 100 korona jutalmat is ígér a megtalálónak. Pedig mindig csak 50-et szoktak. Kosírzsében volt egy Bozsetyek nevű, aki kizárólag ebből tartotta fönn magát. Egész addig, amíg azt nem mondta neki egy ilyen tulajdonos, hogy ő elvből ellene van, hogy a becsületességet jutalmazzák. Viszont neki ajándékozza a könyvét a házi és kerti virágok ápolásáról. És ez a Bozsetyek ekkor megfogta a kutyát, egyébként fekete spiccet, főadnagy úr, kérem, és hozzávágta ehhez az úrhoz. Nem tetszik parancsolni, hogy holnap szerezek a főhadnagy úrnak egy kutyát?
0: Tudja, Schweik, hogy kedvem volna hadbíróság elé állítani magát. De felmentenék, mert ilyen kolosszális hülyét ott se láttak soha életükben. Nézzen a tükörbe. Nem lesz rosszul attól a hülye arc kifejezésétől?
1: Alázatosan jelentem, hogy igen, mert ez a tükör nincsen rendesen kicsiszolva. A Stanyekféle kínai üzletben volt egy ilyen görbe tükör, és ha belenézett valaki, mindjárt rókázni kellett neki. Addig, amíg a helytartó úr arra nem ment, és akkor, hát akkor le kellett venni azt a tükröt.
0: Tudja, Schweik, mi az a Mars bataljon?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, az egy menetszázad.
0: Na, akkor biztos lehet benne, hogy 3 napon belül egy ilyen menetszázadba kerül velem együtt. De ne képzelje, hogy a fronton ilyen hülyeségeket művelhet, mint itt. Most már boldog?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy borzasztóan boldog vagyok. Az valami csudaszép lesz, amikor mi ketten együtt elesünk a császár őfelségéért és a családjáért.
4: 2 évvel ezelőtt, főhadnagy úr, ön áthelyezését kérte a Bugyajovicei 91-es ezredbe. Tudja, hol van Bugyajovice?
2: Ezredes úrnak jelentem.
4: A Moldva partján, igen. És ott tömlik a Moldvába az Orzse, vagy valami hasonló. A város nagy, hogy úgy mondjam, barátságos, és ha nem tévedek, rakpartja is van. Tudja, mi ez a rakpart?
2: Jelentem.
4: Az egy fal, amit a víz partján építenek. Jegyezze

0: Hal!
1: Igen is.
0: De ez nem tartozik ide.
1: Ott voltunk hadgyakorlaton.
2: Igen is.
0: Elkutyám, elrontotta önnél a gyomrát? Semmit se akar zabálni!
3: Ezredes úrnak
0: sokat kellettem. Gondolkoztam rajta, fő a nagy úr, hogy mit csináljak önnel, hogy az ilyesmi ne ismétlődhessen meg, és eszembe jutott, hogy ön egyszer kérte áthelyezését a 91-esekhez. Ott főhadnagy úr, pillanatnyilag nagy a tiszthiány, mert a szerbek megölték az egész tisztikart. Tudja, mik azok a szerbek? Meg fogja tudni! Becsületszavamat adom önnek, hogy 3 napon belül Bugyajovicében lesz, ahol marsbatájonokat állítanak össze a szerb frontra. Nem kell megköszönnie! A hadseregnek olyan tisztekre van szüksége, akik... De ez nem tartozik ide. 10:30. Nem tartóztatom, főhadnagy úr. A trétn! Tadvaru! Hogy eltűnt?
4: Hát úgy, hogy alig, ha nem ellopták, főhadnagy úr, kérem.
0: Maga vattarom, igenis vattarom. Párja!
1: Bocsánat, kedves uram. De ilyesen kihoz a sodromból egy civil előtt, ellopták egy kofferunkat, és ez csak így mondja, maga bitang.
4: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tényleg ellopták. Az állomáson mindig sok ilyen swindler van. Egyiknek nyilván megtetszett az Oberleutnant úr kofferja, és kihasználta, amíg én elmentem jelenteni a főhadnagy úrnak, hogy a mi csomagjainkkal minden a legnagyobb rendben van. Ezek direkt lesik az ilyen pillanatokat. Hát 2 éve egy anyától lopták el a kislányát a pályaudvaron, gyerekkocsis túl, de a gyereket leadták a rendőrségen, hogy találták. Az újság meg azt írta, hogy az az anya milyen egy szívtelen anya, főhadnagy úr, kérem.
0: Maga egyszer még nagyon csúnya véget fog érni. 1 hónapja van nálam, és még mindig nem tudom, hogy csak tetteti magát ilyen ökörnek, vagy pedig csak ugyanilyen ökörnek született. Bocsánat, uram. Mi volt abban a kofferban?
4: Egészébe véve semmi. Oberleutnant úr, kérem, csak a tükör a szobából, meg az előszobai vasfogas. Úgyhogy mi tulajdonképpen semmilyen veszteséget nem szenvedtünk, mert a tükör is, meg a fogas is a házi úré volt.
0: Hallgasson már a keserűt ennek az egész.
4: De ne tessék izgulni! Én bejelentettem a házi úrnak, hogy vissza fogjuk neki adni, ha megjövünk a háborúból. Az ellenséges országokban nagyon sok tükör és fogas van, úgyhogy ebbe az esetben se lehet semmilyen bajunk a házi úrral. Hát mi helyest elfoglalunk valami várost, majd faszolunk.
0: Hogy le fogom csukatni is meg.
4: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ezt nem tudtam. Ezt még nem tetszett említeni.
0: Akkor most említem, és fogja be végre a pufáját.
4: Igenis. Bocsánat, tisztelt uram. Nem a Purkrábek úrnak tetszik lenni véletlenül a Szlávia bankból?
0: Hogy? Nem mondtam, hogy hallgasson.
4: Főhadnagy úrnak jelentem, alássan. A Purkrábek úr pont ilyen kopasz, mint ez a civil úr itten. És én egyszer olvastam egy újságban, hogy egy normális embernek átlag 60-70 ezer hajszál kell, hogy legyen a fején. Egy medikus meg egyszer azt mondta, hogy az ilyen kopasság sokszor valami lelki megrázkódtatástól van, ami még a gyermekágyba érte az embert.
0: Hinaus! Marsz kifelé, maga disznó!
4: Igenis.
5: Főhadnagy úr, hol járt ön kadétiskolába?
0: Prágában.
5: Ön tehát kadét iskolába járt, és még azt sem tudja, hogy minden tiszt felelős az alantasáért. Az utóbbi években én ezt megfigyeltem. A tisztek úgy beszélnek az alantasaikkal, mint valami intim barátjukkal. Ez... demokrácia.
4: Kérem szépen, vasutas úr, szabad leülnem nekem is egy ilyen kalauzülésre?
6: Üljön.
4: Igazán, nagyon köszönöm. Hát, ezt én nem értem. Ott ül bent egy úr, és teljesen olyan, mint a Purkrábek úr a Szlávia bankból. Olyan kopaszfejű embert maga még nem látott. Ez oda járt mi hozzánk a vendéglőbe. És egyszer, amikor az asztalra dőlve elaludt, egy jó akarója ráírt mindenféléket a koponyájára tintaceruzával. Magától értetődik, hogy mind elmentek, és csak én maradtam ott ezzel az úrral. Nem, mert mindig pechem van. És amikor felébredt, megnézte magát a tükörben, és azt hitte, hogy én csináltam. És hát ez az úr ott bent tisztára olyan, mint az az úr. Én ezt nem értem. Kérdezhetek valamit, vasutas úr?
2: Kérdezhet?
4: Én hozzám régebben el szokott járni egy nagyon derék ember, egy Hoffman nevezetű, és az mindig azt állította, hogy ezek a vészfékek soha nem érnek semmit. Szóval, hogy nem működnek, amikor meghúzzák azt a fogantyút. Ez engem soha nem érdekelt különösebben, de ha már a szemem elé került itten, hát ez a vészfék. Szeretném tudni, hogy mi is a helyzet. Hát, ha egyszer szükségem lenne rá.
2: Már hogy nem működnének? Az az ember hazudott, ha azt mondta, hogy nem működnek. A vonat mindig megáll, mert ez az összes vagonon keresztül össze van kötve a mozdonnyal.
4: Tényleg?
2: Ezt szerint csak meg kell húzni a fogantyút. Na, ezt ittni.
1: Fogja maga is?
4: Na? Hát én egyedül nem merek hozzányúlni, de ha már így ketten fogjuk, vasutas úr...
1: Mit csináld maga?
4: Hát ez tényleg?
1: Szóval meghúzta a vészféket.
3: Mit történt itt, kalauz úr?
1: Fő kalauz úr, kérem, ez a katona meghúzta a vészféket.
4: Micsoda katona? Én csodálkozok a legjobban, hogy miért állt meg ilyen hirtelen a vonat. Megy, az egyszerre csak megáll. Hát miért húzta meg, vasutas úr?
1: Nem igaz, fő kalauz úr, ez volt.
3: Szóval maga volt.
4: Hogy én? Rosszul tetszik gondolni. Hát érdekem én nekem, hogy megálljon ez a vonat? Nem érdekem, mert én kérem, a frontra megyek. Igen, is a frontra.
3: Ismerem az ilyen. Azt hiszi, mert egyenruha van rajta, mindent kimagyarázhat.
1: Ennek a szeme se áll jól, fő kalauz úr.
3: Maga csak hallgasson. Az a kalauz, akinek az orra előtt egy ilyen jött, mert meghúzhatja a vészféket, az nem kalauz, hanem bakter. Megértette?
4: Inkább jobb lenne, ha most már indulnánk tovább. Az nagyon nem szép dolog, kérem, amikor egy vonat késik. Még ha béke volna, csak hagyján. De háborúban mindenkinek tudni kell, hogy minden vonaton katonai személyek utaznak. Overlightnantok, tiszti szolgák, és Isten tudja, hogy kicsodák. A Napóleon 5 percet késett Waterloo-nál, és fucs volt a dicsőségnek.
3: Engemet ez nem érdekel. Magának 20 korona bírságot kell fizetni. Ellenkező esetben kénytelen leszek táborban átadni az állomás főnöknek.
4: Jó, adjon át. Én szeretek művelt emberekkel beszélgetni, és nagyon fogok örvendeni, ha megismerkedhetek ezzel a tábori állomás főnökkel.
7: Leszállás! Leszállás!
8: Atya úr!
7: Indulás!
4: Ezt jól megcsináltuk. Régóta van már a vasútnál, kalauz úr. Nem csodálom, hogy hallgat. Ismertem egy Mlicsek František nevű embert. Az is meghúzott egyszer egy ilyen vészféket. És úgy megijedt, hogy 2 hétre elveszítette a beszélő képességét. És csak akkor kapta vissza, amikor elment a Hosztyivárzsi Vanyek kertészhez látogatóba, és ott verekedni kezdtek, és azok eltörtek rajta egy bikacsököt.
1: Shrek! Mi történt?
4: Overlightant úrnak alázatosan jelentem, hogy rám fogták, hogy én állítottam meg a vonatot. Nagyon furcsák ezek a vasúti plombák, kérem. Az ember csak rájuk néz, aztán mindjárt 20 koronát követelnek tőle, ahogy tőlem is követelnek. Ellenkező esetben táborba le leszek szállítva, és visznek az állomás főnök
1: úrhoz. Az jó lesz! Remélem, az állomás főnök úrnak van pisztolya, és azonnal lelövi magát, mint egy rühes kutyát, mint egy... Mondja, mi az ördögnek kezdett ki azzal a kopasz úrral a fülkében? Tudja, hogy az nem más, mint generál major Schwarzburg?
4: Jézus Márián... Oberlajtnant úrnak alázatosan jelentem. Nem tudtam. Én is csodálkozok ezen, mert hajszára olyan, mint a Purkrábek úr a Slavia Bangból. És éppen meséltem itt ennek a vasutas úrnak, hogy az...
1: Csak! Életem legboldogabb pillanat lesz, amikor látom magát lemaradni a tabori állomáson, és remélem, hogy soha ebben az életben nem látom többé a maga hülye pofáját. Érti?
4: Oberlajtnant úrnak alázatosan jelentem. Értem. A vonat taborban 5 percet áll. És ha tetszik gondolni, hogy valami ennivalót tetszik rendelni, azt én még nagyon szívesen fölhozom a főhadnagyúrnak. Egyébként évekkel ezelőtt itt egy nagyon...
1: Fatbarom! Fatbarom!

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakot. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Szabad leül!
2: Mi?
1: Nem tudni se!
2: Ja, persze, értem! Üljél csak le, te magyar!
1: Magyarul?
2: De, hogy én cseh vagyok, cseh kamerád! Akarsz inni egyet?
1: Nincs, nincs!
2: Pézed? Ah, ne törődj vele, hozatok én te neked! Ha vannak még jó emberek! Hé, pincér! Még egy korsóval! Látod, engem is megsegített egy úr, és kifizette helyettem a 20 korona bírságot. Meg még adott egy ötöst is vonati jegyre. Abból iszunk most, kamerád. Mert én nekem Cseszke Bugyajovicébe kell mennem az Overlightland úrhoz. De hiába mondtam ennek az állomás főnöknek, csak a 20 korona bírságot hajtogatta. Na. Szervusz, te magyar!
1: Szervusz!
2: Ismertem egy ilyen állomás főnököt. Az úgy bánt a galantasaival, mint egy csintér. Legjobban egy Jungwirth nevű váltóört nyúzott meg. Az bele is ölte magát a folyóba kétségbeesésében. Előtte viszont levelet írt az állomás főnöknek, hogy kísérteni fogja. Bizony Isten kamerát! Nem hazudok? És aztán ül az állomás főnök a távírógép mellett éjszaka, és kopogni kezd a gép. Hogy vagy te, Bitang? Jungwirth. És ez így ment egy hétig. Az állomás főnök teljesen megőrült. Elkezdett táviratokat küldözgetni mindenfelé, hogy bocsáss meg nekem, Jungwirth. Na jött a válasz. Akaszd föl magad a szemaforra a híd mellett. Jungwirth. És az állomás főnök úr szót fogadott. Aztán emiatt lecsukták a szomszéd állomás távirdászát. Na, mit szólsz?
3: Hát ezt nem is érted. Na mindegy.
2: Sok dolog van, amit nem is értünk.
1: Néke meg a karomat, komát! Piff-pop-puff! Otthon meg három gyerek. Nyisd a hám! Nincs ham-ham!
2: Ham-ham.
1: Na, Isten fizesse meg a jóságodat, kamerát!
2: Na jó van. Így áll csak, te magyar! Tibezzeg, nem így vendégelnétek meg minket.
4: Ír-e dokumenten? Hol a dokument? Én látni maga ülni, ni fáren, ülni, inni, furt, inni? Kérem, dokument.
2: Az nincs, apuskám. Azt Lukas Oberleutnant úr elvitte magával.
4: Was ist das, apuskám?
2: Apuskám az annyi, mint Herr Felwebel. Azt jelenti, hogy őrmester úrnak.
4: Aha, ja. Aki dokument nélkül, becsukni állomás parancsnokság. Kom, Jönni, losz!
5: Mit csinál itt a pályaudvaron?
2: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy várom a Cseszke Bugyajovicébe menő vonatot. Hogy eljuthassak az ezredemhez, illetve Lukás főhadnagy úrhoz, akit kénytelen voltam elhagyni egy vacak vészfék miatt, amivel engem meggyanúsítottak, hogy én. Holott nem is én, hanem az a vasutas.
5: Mondja el röviden, ne fecsegjen mindenféle marhaságokat.
2: Értettem. Lajtnant úrnak jelentem, minden a bőröndünkkel kezdődött, ami először is elveszett, aztán, hogy össze ne keverjem, egy generálmajor úr, aki egyébként teljesen kopasz
5: Miért
2: volt.
5: Miért beszél ennyi hülyeséget?
2: Jelentem, hogy át lehessett tekinteni az egész helyzetet a Lajtnant úrnak. Ahogy a boldogult Petrlík Schuster szokta mondani, amikor ráparancsolt a fiára, hogy vegye le a nadrágját, hát mielőtt porolni kezdte.
5: Micsoda?
2: Szóval én kilettem küldve a folyosóra, ahol azzal lettem vádolva, amit az előbb is mondtam. És akkor aztán lelettem szállítva, és úgy elment a vonat. Az Oberleutnant úr, dettó.
5: Hogy?
2: És ennek már 8 órája. És én ottan nagyon is hiányozni fogok.
5: Azóta 4 vonat ment Bugyajovice felé. Miért mulasztotta el ezeket?
6: Jelentem alásom, mert miközben mindig a következő vonatot vártam, egymás után ittam a söröket.
5: Degenerált! Még be is vallja. Tudja, mi az, hogy degenerált?
6: Jelentem, mi nálunk a Bojistje és a Katerzsina utca sarkán volt egy ilyen. Az apja lengyel gróf volt, az anyja pedig egy bába asszony, és...
5: Na hát, maga vassza már! Takarodjon, azonnal vegyen magának jegyet, és utazzon el Budjajovicébe! Apretn! Na! Apretn!
6: Jelentem alácsan, nincs pénzem, és mi? Iratok nélkül nem visznek el ingyen.
5: Akkor menjen gyalog Budjajovicébe, és késsen el, és csukják le az ezredénél, hogy belefeketedik!
6: Értettem!
7: Hasírozik Grenevil, száz nagy ablak is kinyíl, csillog neki a kardja, de sok szép lány
8: zsiratja. Hajtonisten, jó napot, katonácska! Hová, merre igyekszik?
6: Hát csak Budjajovicébe, nénikém, a regimentemhez. Megyek a háborúba.
8: Jaj, hát akkor nem jó felem egy katonácska. Erre Vrás felé sosem jut oda, mert ez az út egészen más fele visz, Klatoviba.
6: Én azt hiszem, nénikém, a becsületes ember onnét is eljut Budjajovicébe.
8: Értem én, katonácska. Értem én az ilyen. Mi nálunk is volt egy ilyen csibész, bizony. Egyszer csak beállít civilbe, hogy hazaerisztették úrlabra. A községi bíró meg mindjárt szólt a csendőröknek. És vége is volt az úrlabnak rögtön. Már írt a frontról, hogy meg van sebesülve. Oda lett a fél lába. No, fogja ezt az egy koronát. Jó lesz majd az úton.
6: Jaj, nagyon
8: és köszönöm. És nagyon vigyázzon a csendőrökre.
7: Elmasíroztunk komár, sírt utánunk minden
9: hová,
7: lány.
9: Hová, édes fiam?
6: Budjajovicébe, az ezredemhez, öreg apám.
9: Ismerem én az ügyet. Megszökik a katonaságtól, becsavarogja az egész környéket, és ott lop, ahol tud. Közben mindegyik úgy néz ki, mintha kettőik se tudna számolni.
6: Hát Isten áldja, bácsikám!
9: Isten áldja, és máskor butábbat keressen magának!
6: Isten áldja!
9: Még hogy Budjajovicébe megy a regimentje, Staborból, és előbb Horázsgyovicébe megy a zsibán. Hisz ez megkerüli az egész világot.
7: Katonának mindent lehet, minden kislány minket szeret, pénzt eleget faszolunk, nincsen gondunk és bajunk.
9: Hová, hová, cimbora?
6: Budjajovicébe.
5: Atya Isten, hát ott mindjárt elkapnak, pláne ebben az uniformisban. Hát egy csupa rongy öltözet kell neked, meg hogy nyomadéknak tettesed magad. Aztán miért pont Budjajovicébe?
6: Megyek az ezredemhez, komán.
5: Hát nekem aztán nem kell hazudnod. Hát te azt hiszed, hogy én a putyimi csendőröknek dolgozok? Egy tonyicsek maskó a Flanderka őrmesternek? Hát mi vagyok én, az ugort Pepik?
6: Putyim.
5: Putyim. Ez itten Putyim község. És a putyimi csendőrök nem kukoricáznak.
6: Uram, teremtő. Itt valami tévedés lesz. Én már voltam erre tegnap előtt.
10: Hogy erre felé megy Budjajovicébe. Na jó, majd meglátjuk. Nagyon János, nagyon. Ugye emlékszik, tizedes, a leíratra az orosz kémekről?
5: Igen, őrmester.
10: De vannak módszereink, ugye? Mert a kriminalisztika alapja az okosság, meg a barátságos modor. Semmi üböltözés. Megvárjuk, amíg belefullad a Flanderka-féle keresztkérdések özönében. Na, hívja be!
11: Schweig!
6: Adjon Isten!
10: Na, hozta Isten Putyimban, kedves bajtás! Jöjjön le, szépen! Biztos elfáradt az úton.
6: Köszönöm.
10: Na, mesélje szépen nekünk, hogy hová igyekszik.
6: Budjajovicébe, az ezredemhez.
10: Aztán persze eltévedt a bajtás. Mert maga éppen Budjajovice felől jön. ott lóg maga fölött Csehország térképe. Mutassa meg neki, tizedes.
11: Nézze csak meg szépen. Tőlünk délre van Protyivin, Protyivintól délre van Hloboka, és Hlobokától délre van Bugyejovice.
10: Na, hát látja, hogy maga nem oda megy, hanem onnan jön.
2: És én mégiscsak Bugyejovicébe megyek.
10: Nézze csak, barátom. Én szépen bebizonyítom magának az igazat, és a végén maga is meg fogja látni, hogy minden tagadás megnehezíti a beismerést.
2: Ez így van. Nagyon is jól tetszik mondani. Minden tagadás megnehezíti a beismerést. És fordítva.
10: Bizony. Bizony. Na hát akkor. Mondja meg nekem nyíltan, hogy honnan jön.
2: Taborból jövök.
10: Taborból. És mit csinált Taborban?
2: Vártam a Bugyejovicébe menő vonatot.
10: Vártad? Hogyne? És miért nem utazott el Bugyejovicébe?
2: Mert nem volt vasúti jegyem.
10: Ennyi. És miért nem kapott, mint katona, ingyen jegyet?
2: Mert nem volt nálam semmilyen igazolvány.
10: Ez az. Látja, tizedes. Nem olyan buta, mint amilyennek tetted irányát. Kezd már szépen melegeverenni. És mit csináltunk Taborban az állomáson?
2: Beszélgettem a katonákkal.
10: Hát ez az. Hajra, tizedes. És például miről beszélgetett velük?
2: Hát például megkérdeztem tőlük, hogy melyik ezredből valók, és hová mennek.
10: Nagyszerű! És azt nem kérdezte például, hogy hány emberből áll egy ilyen ezred, és milyen a beosztás?
2: Azt nem. Hát mert azt már régen tudom fejből.
10: Fejből! Nagyszerű! Szóval maga tökéletesen informálva van a mi hadseregünk felépítéséről.
2: Hát hogyne, őrmester úr?
10: Tud oroszul?
2: Nem tudok.
10: Nem tud. Micsoda ravasz. Hallotta tizet? Még hogy nem tud. Ez egy minden hája a megkezicó. Mindent bevallott, csak a legfontosabbat nem vallotta be. Ez valami magas rangú tiszt. Bizony. Az oroszok csak nem küldenek ide egy közönséges tizedest. Ne bárom, gyújtson rá! Üljön le oda, a kája mellé.
2: Köszönöm, őrmester úr.
10: El vagyunk árasztva orosz kémekkel, tizedes. Itt van-e a titkos lejadban? Szigorúan bizalmas. Valamennyi csendőr állomás szigorúan utasítat, igaz, ám? Nagy számú orosz kém Csehországba is eljutott. Megállapítást nyert, hogy igen sok orosz cseh is van közöttük, akik tökéletesen bírják a cseh nyelvet, és a csalakosság körében hazaáruló propagandát üzednek. Érti, tizedes? Propagandát. Holnap elküldjük vízegbe a körzeti parancsnokhoz. Micsoda ravasz, fickó! De hát a Flanderga féle kereszt kérdések ellen nincs orvosság. Hát van orvosság, tizedes?
12: Nincs orvosság.
10: Nincs. Hát. Ül és pipázik. Pedig tudja, hogy főbe fogják lőni. Ehhez acélidegek kellenek. Az ilyen embert tisztelni kell, míg az ellenségünk is. Pedig a biztos halálba megy. Nem tudom, hogy mi képesek lennénk ilyesmire. Talán mi megijednénk, és beadnánk a derekunkat. Ehhez acélidegek kellenek. Önfeláldozás, szilárdság, lelkesedés. Ha ilyen lelkesedés volna Ausztriában... Köszönjük.
2: Őrmester úr! Őrmester úr! Szeretnék kimenni az árnyékszékre.
10: Szóval ki tetszik akarni menni?
2: Igen.
10: És nincs ebben valami hátsó gondolat?
2: Ebben igazán csak egyetlen egy nagy hátsó gondolat van, őrmester úr, kérem.
10: Csak ne legyen benne semmi más. Magával megyek. Látja ezt a revolvert? Ez egy nagyon jó revolver. 7 lövetű és halálosan pontos. Bejön-e, Tauf, tizedes! Eljön. majd a budi mögé, hogy ki ne áshassa magát a pöcegödrön keresztül.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Kedves, mindenkinél kedvesebb hallgató, annyi vallomás letéteményese, hiszen az elérhetetlen címzet sohasem kapja meg, és te, kedvesek kedvese, annyinál annyival kedvesem, akinek szól ez a levél. Legyen ez a levélíró felfohászkodása, sugallatért, és kegyelemért is, mert kegyelmi állapot kell hozzá könyvvé kerekíteni ezt a céltalan, hosszúra nyúló és amúgy is elküldhetetlen levélhegyet. Emlékszel, Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepito és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezik.
2: Brave marin, reviens de guerre. Tudum.
3: Művésznő.
2: Brave. Ott, azon a rongyon, ahol áll. Törölje meg a lábát, barátom, és mielőtt levetné ezt a jöjj de furcsa színű felöltőt, olyan jól heverek. Zárja be az ajtót. Melyik színháznál is van maga?
3: Nem színház, Hárfás egylet.
2: Azt hittem dramaturg. Kár. Igen, igen, a kallantyút az ajtóra. Nyitva szoktam tartani, hogy ne kelljen felkelni. Várom a házmestert és a rendőrséget, de most csak hat kopogjanak. Milyen kedvesen áll. Akár Szilárd barátom. De őt ne említsük, túlságosan fáj még a seb. Bravo, Marine. Kövi, döke.
3: De miért várja a rendőrséget? Valami zűr?
2: Rommel takarítás következetes elmulasztása a vád ellenem társadalmi munkában. Legutoljára a bécsi szállóban volt némi összeszólalkozásom a rendőrséggel. Egy cipős katúja dugárút hoztam volna. Kopót mi egymást, szegény jó Ödi bácsi számára, akinek akkor már mindegy volt hasfarrágban. Van cigarettája? Rémesen köhögtett ez a... Tudja, nálunk színésznőknél eleve rom vagyok. Takarítsanak el, ha akarnak társadalmi munkában, de én... Nehogy én... Te már se tű malvitű. Mit néz? Te bravo, Marine.
3: Ez mi? Ami dudorászik, a dal.
2: Hogy ez mi? Párizsba szakadt anyai nagynénémtől, Mollitól tanultam ki, egy ideig a Noctambule csillaga volt, és spanyol nevekre hallgatott. Ott Juanita, lulu, lolo, lala. Molly nem volt prűd, amilyen erényes ez a kis dalocska a hős tengerészről. Mit néz a zsuzsuimat? Loncos vagyok. Fésületlen. De még arra is lusta, hogy minden erényem a rosszra való restség. Majd, ha megöntözte virágaimat, kannát is talál, akkor nem bánom, idébb húzhatja azt a széket a kanapéhoz. Te már so szép, te már vidő. Istenem! Ez a tetőtéri nyomor budoár, ez a lepra telep, ez a város, bravo, Marine, reviens de guerre, tudum.

0: Soha olyan kavarodást, akkora nekiszilajodást, mint akkor azon az első szabad zsibvásáron. A papír, trombita, kacolatej, török méz és birsalmasajt vásárnegyede után a lopott kerékpárok, pumpák és gumibelsők végeladása következett. A romok alól kihúzgált és rendbeszedett rongykollekció utcája a nyúl és baromfi feketézők zsib negyedébe torkolott.
1: Hogy a nyulacska, néni?
2: Két kék hasú, meg egy sárga.
1: Egy szóval 3 milliárd 500 millió.
2: Rosszabb, aki megeszi. Én már csak így tudom.
1: Kiválasztanám az egyiket.
2: Már én csak úgy adom oda, mint. Ez az utója.
1: De ha nekem csak egy kell...
2: Akkor inkább hazaviszem.
1: De mit kezdjek 3 nyúllal, amikor nekem csak egy kell?
2: Majd el tetszik ajándékozni a menyasszonykának, a kedvesinek. Hadd legyen húsvétjük.
1: Nem bánom, csak aztán hova tegyem?
2: A Lóden kabátja zsebébe, aranyoskám. Az egyiket ide,
1: aha,
2: a másikat nem ide.
1: Jaj.
2: A legkisebbet meg ide la, belülre, jó, hogy meg ne fázzon.
0: Tárfásot kikeveredett a vásárból Pepita, és örömszerző, örvendező szívvel pumpálta kereke alá a kilométereket, végig az esteledő, néptelenedő városon keresztül. Innen, onnan utána kurjantottak, vagy barátságosan utána eresztettek egy-két golyót, de ő meg sem állt. Tudta, hogy amúgy sem jelentéktelen személyének szól, hanem kerékpárjának. Akkor tájt kerékpárral kimerészkedni az utcára kihívóbb vakmerőség volt, mint nyugalmasabb időkben Ibn Saud fejedelmi aranykróm autócsodájával megjelenni a Nyomor negyedben.
1: Bábika, nyulacskát hoztam.
3: Nézzenek oda! Gyere! Hát nekem hoztad ezt a nyuszi füles?
1: Magának hát, bábika.
3: Mi jutott eszedbe? Istenem, ha szegény Imrém élne! Mit adtál érte?
1: Sose törődjék vele. Vagy van húsvét, vagy nincs.
3: Már hogy ne törődnék? Egyem a kis haszontalanja! Igazán nekem hoztad, fiam?
1: No, bábi néni. Aki pityereg, az nem érdemli. Mindjárt visszaviszem.
3: Szegény Lacimnak az Isten nyugosztalja. Te nem ösmerted, amilyen áldott jó gyerek volt. Az volt az álma. Nagy divat volt akkoriban.
1: Persze.
3: Angóra tenyészet?
1: Persze.
3: Kezdtük is. Csak aztán valami füvecske kellene neki. Felnevelnénk.
1: Itt a romtemplom harang emeletén?
3: Eltanyázhatna az orgona erkélyen. Pecsenyének vagy hogy szereted? Vadasa?
1: Elevenem, bábika. Elevenem nyúliuszkomát. Fűről majd gondoskodom, maga csak arra vigyázzon, hogy ne nagyon menjen a hárfám közelébe, ha megdőnek a körmöcskéi. Na, hogy belecibáljon a húrjaimba.
3: Jaj, dehogy, dehogy. Mindjárt kibélelem neki azt a kis kosarat a nagy harang alatt. Aztán te már mész is el, lelke. Hiszen csak most jöttél haza.
1: Ezt a nyulacskát hoztam magának húsvétre, babci.
4: Istenem, Istenem!
1: Vegy el, édeske, fogja, ne tartogassam.
4: Igazán nekem?
1: Csak Iston, csak magának melengedtem. Itt, ni a kabátomban. Senkinek sem másnak.
4: Drágám, drága pityi nyulambulam.
1: Örül, babci? Mit játszott éppen?
4: A nyulambulam nem magának szólt. A reszpégi ujjazatait nyúzom. Mondja, maga híres, a hárfa fúvol a koncertet, a Mozartunkat mikor próbáljuk? Soha?
1: Rohannom kell, orvosságot ígértek bábika nénének, szegénynek.
4: Le sem ülni nálunk.
1: Kiló lencséért, amit viszont csak 3 cimbalom húr ellenében ad az illető.
4: Mit adok össze-vissza? Ilyen későn kimozdulni, hogy kirabolják nekem, hogy levetköztessék nekem?
1: Ugyan édes baba. Ezek a különféle orv, bér és rablógyilkos históriák a derék megszálló hadseregről mind a fantázia szüleménye. Aféle mendemonda.
4: Ha így kérem, Piti-piti.
1: Jaj, az Isten áldja meg. Ezzel a dorombolásával mindig levesz a lábamról. Nem érti, hogy ember életről van szó.
4: Pepito, ekkora örömet okozni nekem ezzel az édes nyuszi-muszival, és akkor így elrontani.
3: Ki az?
1: Én, Pepito.
3: Mi jut eszébe? Pepito, télvíz idején, ének évadján, annak is a kellős... Jó, ez a hideg. Ezután mindig így lesz.
1: Ez már a lángsugarú nyár, Pepita.
3: Lángsugarú? Én vacogok. Jézus Isten, hova teszem magát? Hogyan fog elmenni ebben a nagy emberfogdosásban? Üljön ide, a kanapé szélére. Csak ne nézzen hátra, csupa szembarátom. Az ócska balettbugyim még óvodás éveimből. Elfelejtettem visszarakni a skatujába.
1: Hoztam valamit, Pepita. Itt van, Ni. Bebugyoláltam a kabátomba. Ide teszem magam mellé.
3: Jó Istenem, de izgatott vagyok. Valami mozog, egér! Pepito!
1: Nem nyilatkozom.
3: De igazán, az én hipotóniás szívemmel, én ilyen kukac vagyok.
1: Ne féljen tőle.
3: Jó, dehogy nem. Az egértől meg a szatírtól. Boldogul Tatuber bácsi volt a korona tanúja, imáimba foglalom a nevét. Ő volt a, ahogy is mondjam, a színház történet egyetlen direktora, aki szerződtetési kanapét nem alkalmazott, és egy párt fogoltjától eltekintve, akinek viszont haláláig fizette a gyermektartást, az áldott jó Tatuber soha senkinek, még nekem se. Pedig... aki csak gondolatban hozzám nyúl, vagy nagymálé szemkocsánnyal alá tenyerel a fenekemnek. Fúj! Ezt maga nem mondja, mint Lovranában az a szállodai szatír, a vájkálós, aki volt, hát annak nálam vesztett ügye van mindörökre. Torkig vagyok a ronda dögledék haddal, a színházi csűrönc bandával, az ilyen menazsériával, lese! Fúj! Ezt maga nem mondja!
1: Húsvéti, Pepita.
3: Igazi, nyuszi.
1: Igazi, Pepita. Az egyetlen igazi, amit a zsibvásáron felhajtani sikerült.
3: És ezt az egyetlen nekem, Pepito, nem volna helyesebb? Bizonyára van valaki, aki sokkal közelebb áll. Nekem a magánügyeihez semmi közöm, de ez égbe kiáltó. Nyusz, nyusz, muc, muc. Éppen én, aki semmivel nem érdemeltem, és ezt jól jegyezze meg, nem is fogom soha. Nekem.
1: Magának, Pepita.
3: Jaj, én édes jó istenkém, muszi nyuszi. Ha belegondolok, hogy néhány éve még Kökörcsin utcai tulajdon sziklakertemben szaladgáltam olyan aranypapucsban, olyan mohapárnákon, hogy maga még álmában se, és hogy minden este... milyen közönség hevert a lábaimban? Hány és milyen csokor? Hogy tisztességes asszony voltam.
1: De Pepita...
3: Hogy Svájcból hozattam a fűmagot. Most pedig házőrző kutya vagyok Olgica néném családi kacattárában. A dodók a fedele alatt. Ahol én bármikor kitehetik a szűröm.
1: Pepita, édes... Nem azért hoztam, hogy megríkassam.
3: Ne mondja nekem azt, hogy édes. Ne merje. Érti? Ez már a maguk mancsa. A nyúlkáló férfi mancs. Nem szenvedhetem.
1: Pepita.
3: És ne nézen így. Ne tegye ezt velem.
1: Nem nézem. Nem mozdulok. Nem mondok semmit, és meg azt is visszavonom. Csak ne sírjon, Pepita.
3: Hát igazán egy kivert kutyának akar a kivert kutyája lenni. Pepito. Muszi, muszi. Muli, nyuli. Nyuli, muli. Az a tapsolós füle. Valóságos tapsorkán.
1: Még agyon nyomja, úgy szorongatja.
3: Agyon, agyon, agyon, agyon. Hopp! Hopp! Mekkorákat átugorna a Kilimandzsáró. Agyon bizony, agyon én. Nyúz, nyúz, nyúz, nyúz. Nyíz, nyasz a füled. Jó, én de tudok szeretni. Rémes, ez a végzetem. Ez a becevihar. Vagy nem álljátok, vagy nem tudjátok értékelni. Műszi, püszi, nuszi, nyuszi. Ez Kani? Csupa szem, barátom. Nézzenek oda, hogy fülig vörösödött. Hát még azt se nézte meg neki. Szent ember, nem értekelte. Majd én megnézem. Kani, hát... Műszi, büszi, muszi, nyuszi.
1: Majd szedek neki füvet, meg laput is, Pepita.
3: A lapuról jut eszembe, most úti laput kötök a maga talpacskája alá, barátom. Látom, indulóban van, és nem tartóztatom.
1: Én? Pepita?
3: Igen, igen. Érezze kidobva magát. Hosszú idők óta izgalmak nélkül élek, és nem venném a lelkemre, ha most valami helyrehozhatatlan ostobaságot követnénk.
1: De édes szép Pepita, hallja ezt? Hallotta ezt a sorozatot, a lövéseket? Ennyit se félt? Én szentül ígérem, hogy...
3: Még egy szót is elvesztünk. Soha nem mondhatja azt, hogy édes. Soha. De soha azt, hogy... Fél ujjal hozzám nem érhet, és olyan magas piedesztára helyezem magam fölé, hogy nem állja meg szédülés nélkül. Ez kell, hogy szent legyen. Nem utazom szentek megrontására, akik nyulat hoznak húsvétkor egy színésznőnek. Most menjen. Menjen hamar. Csak ezt a rémes nyakkendőt, ezt a sárga veszedelmet ne lássam magán. Várjon! Nem, nincs itt. Mégsem egy téglaszín a férjem nyakkendőiből. Oszkári pettyes volt. Drukkoljon nekem. Szorítson. Holnap délelőtt dől el, hogy behívnak-e a rádióba.
1: Nekem is, Pepita. Drukkoljon, hogy hazaérjek.
3: Istenem, atyám. Miért is raktad rám ezt a keresztet? Egyszer még térden állva fog kezet csókolni, hogy megkíméltem attól a mély te gyűjteménytől, aki vagyok. Köszönöm a nyulat, és a szép estét.
0: Fél karoddal magadhoz vontad nyakánál hárfásodat, és kóvájgó, szemérmes ajakkal a szemét kerested. Megtaláltad? Nem lelted? Akkor ezt nem értette tisztán, szédületében, de bizonyára meg. Mert amióta az a vajúdó, vívódó, sziromcsók érintette szemét, azóta reggelenként ezt a csók szemét, a balt kancsin kinyitva, s dörzsölve a másikat, egy finomabbra már nem formálható kreol porcellán száj, ajak íve jelenik meg előtte, kiábrázolódik, amint pihegősen nyiladozva, fényeske fogát is villantva, s annál nyelvét lebegtetve, felsugárzik mögötte. A paradicsomot őrző angyal lángokban álló látomása. A bal szeme ez a csókszem, Pepita. A csókodon keresztül szemléli, s látja másnak a világot azóta. Te ajándékoztad meg a hárfást, ezzel a mindenben csókot látó világszemlélettel. Pepita, emlékszel?
1: Ez hihetetlen. Megáll az ember esze.
2: Bizony, hogy megáll az ember esze. A fuvolás lánykának feléjesen nézel, amióta ez a színészné. De jobb, ha nem beszélek. Pedig a fuvolás lányapja a kenyéradó gazdád.
1: Hely, bábika, ugyan hagyjon. Nem látja, mi történik itt? Hárfázik a nyúl.
3: Már az eszedet nem is bánom, a soha se volt, de a szemedet megkérdem, hogy hova tetted. Hát nem látod, hogy ez a színészni az anyád lehetne?
1: Mi jut eszébe, bábika? Miért kavarja most a dolgainkat, amikor eddig olyan jól megvoltunk?
5: Most valami mást, Julius barátom.
3: Édes gyerekem, dehogy is kavarom én, dehogy is kavarom. Ne hallgass te rám, szegény bolond vénasszonyra, hiszen csak magamban beszélek.
6: Bár a kéztartásod, Fülöp nyúl, nem éppen szabályos, fölöttébb figyelemreméltó zenei adományok rejlenek benned. Mától kezdve leckéket veszel, és rendszeresen gyakorolsz.
3: Már én ma holnap összeköthetem a kis motyómat, ami van. Aztán fel is út, le is út, nekem ugyan befellegzett.
6: A kotta olvasást is meg kell tanulnod, Julius Fülöp.
3: Ezt érdemeltem. Együtt ment senki színészné miatt, aki tönkre fogja tenni majd az életedet. Mi lesz veled, ha meghalok? Ki mossa, ki vasalja az ingeidet? Megesz a kosz. Ne félj, még kikaparnál a 10 körmöddel a bábi nénédet, aki innen ugrott le a toronyból. Innen! Innen!
6: Fülöp, passzorgalmat követelek.
7: Csütörtökön se, szerdán se. Hol kóborolt? A másiknál is ki az? Rimbuta, majom fráter.
5: Gurig a fejű baba tündér.
7: Hárfász figyfirigy.
5: Ha azokat a tincsecskéket a fülecske körül megkaparinthatnám.
7: Azokat a tincsecskéket, kis hárfászom. Mit csinálna velük?
5: A tincses házamba tenném. Úgy őrizném.
7: Ó, a tincsek őrzője, ha megkaparinthatnám. A Mari barunkára való.
5: Mit mond?
7: Azt kérdem.
5: Nyughassatok, gyerekek.
7: Mi van az operájával?
5: Az operámmal? Nyersanyag hiány van, babsi. 4 kiló babot adtam egy kotta vonalzóért, 12 tojást a papírért.
7: Miért nem ír Fuvola koncertet?
5: Fuvola koncertet?
7: Azt, nekem. Majd én szólok a papának, maga csak írja meg.
5: De Fuvolára én soha...
7: Csak komédiás nőkre, akiket az utcán szed fel, undok, fráter!
5: Baba!
7: Semmi baba, magának egy szavát sem lehet inni. Többé nem ismerem. Menjen innen, menjen a szemedet!
5: Gyerekek, berekek! Ennye, bennye!
7: Képzeld, apa Fuvola koncertet ír a számomra. Nekem ajánlotta.
5: Maga, fiam?
8: Én, Frédi bátyám.
9: Mennyit lehet keresni egy Fuvola koncerttel?
8: Egy Fuvola koncerttel? Tudj, 400 billiót.
9: 4 kék hasút, 8 tojás se, ha jól meggondolom. Fél dollár sincs. Annyi, amennyiért ígérte a Schusterom, hogy restaurálja egy cipőroncsomat, amit valaha az öltöztetőnöm fejéhez vágni is szégyeltem volna. Ha megkapja azt a csempészet mokaszínbőrt, ha nekem volna fél dollárom, és ha volna öltöztetőnöm, ha.
8: És ha nekem volna, hogy magának adjam.
9: Meg ne hallja máskor. Sst! Nem az fáj nekem, Pepituskó. Nem az fáj nekem ebben a bélpokolban, hogy a tükrömet adja ide. Ott. Mit szenvedek ezektől a pörsenésektől? Oda a bőröm egészen. Hanem, hogy azok a féces puellák, akik az akadémián senkik voltak, most felhabzsolják a világot. Vagy ahogy Noldi bácsi boldogult mondása volt, lelegelik előlünk, mint a szauruszok az erdőt. Bár ne érjük meg, hogy ott végezzük.
8: Hol? Pepita.
9: Nyújtsa ide a szimpatolomat, meg azt a koszosabbik kockacukrot, szegény barátom. Kösz. Stihant, küsszi. Bécsben verték agyon az Agmenházban, amikor már 3. éve minden maga alá eresztett. Agyon verték a Noldi bácsit. aki vére felkorbácsolására a szunamit a gyógykurához akarta megnyerni 13 éves romlatlanságomat, de én magasra tartottam a liliomot, és csak diákosan, jelképileg defronáltattam magam, mert divat volt így. Csínyán, bugyin, nadrágon át egy szobrász növendékkel, aki hosszú szivarszipkákat dugott az orrnyukamba, hogy meg ne fulladjak, amíg az öntés tart, miután lezsírozott a szörnyeteg, és leöntötte aktomat. Gipszel. Akarja látni? A zöld vagy a sárga kalapskatuján fenekén a fényképe. Ha az eredetivel nem elégszik meg, és ha egyszer rászánom magam, hogy előkotorjam, és nem csak mondom, de felkelek, szóval... Ha...
8: És nem csak fenyeget vele, de felöltözik, és meghallgatja a fuvola koncertemet. Mennyit hever így egyfolytában, Pepita?
9: Egy héten 5 napot, az éjszakákat, meg a délelőttöket leszámítva, amikor nincs lelki erőm. Ez az én 5 napos munkahetem. Ha igaz, és még megvan, a sötét lilas katuján fenekén őrzöm a filmszerződésem a Paramount Pictures-szel. Bár kiköti, hogy 40 kilónál több nem lehetek, most 69 vagyok, trikóban. De ha a félvesém kidobatom, amely úgysem működik, és ha elveszik a méhen kívüli terhességemet...
8: Hogy?
9: Nem hiszi. De igen, az van. Lemegy legalább 12 kiló. Rendben. Nem szoktam a barátaimat cserben hagyni.
8: Nem bánja meg, Pepita. Leendő államtitkárokkal ismerkedhet meg. Hangversenyrendezőkkel. Esetleg egy szavaló estre is leszerződhet.
9: Államtitkár? Nincs olyan szerencsém. És hol van mindez az izé?
8: Az Ilonca Bérci út végénél, a Gunimun téren.
9: Az Ilonca Bérci út végénél? Fenn a hegyen? De Pepito, életemben összesen nem gyalogoltam annyit, mint innen a kis Cicelli utcából az Ilonca Bérci út végén fel a Gunimun térre. De szent egek!
8: Nem értem ezt a megrendülést.
9: Nem érti? Hát el tudja képzelni rólam? Nincs az a kultusz államtitkár, nem, hogy fuvol a koncert.
8: Kerékpáron viszem.
9: Soha.
8: Palankint hozok.
9: Gyaloghintót?
8: Azt.
0: A kanyargó törmelékhegyek nyergein, ereszkedőin és forró lankáin, ha megpillantottak, napernyőd, menyezeted, legyezőid alatt lustán heverésző bibliai Eszter, és önfeledten elnézték jobbra-balra gördülve ringó két combod sudarát, a romeltakarítás lapátjára támaszkodott, és néha percekre megakadt.

0: a mindenem. Bár sem jogász kuzinom Déneske, Görci, mert Tódor révén görciek is vagyunk, sem Veronika számzseni barátnőm a zárdában, kinek azért főtudománya nem a kör, hanem a házassági háromszög négyszögesítése volt, soha, de soha nem kaphattak rajta hivalkodáson, léháskodáson, pedig órákig elgöndörítettem a pilláimat vele, meg Belladonnát is szedtem, hogy táguljon a pupillám, mert minden romlottságot végig akartam skálázni, az Álmos úti temetőket voltam mindenem.
1: Szaladjunk, Pepi, szaladjunk, ha kedves az életem. Pepi.
0: Először is nem kedves az életem, másodszor azt hittem, meghallgató, kedves barátra leltem.
2: Megyünk innen, megyünk az istálóját, emberek, felesett révolt a kumpasztatát!
1: Hát halljunk meg egy... Nem bánom. Mondja, csak mondja, csak mondja!
0: Már késő! Nem és nem! Többet nem ülök gyalogkintóba! Mindenki engem bámul!
3: Édes fiam, remélem nem fogja azokon venni nyers őszinteségemet. Botrányosan játszottam múltkor. Hogy leányomnak dedikálta ezt, azt hiszem nem bánta meg. A kicsike fényesen kitett magáért, és szó se róla, a versenymű is ragyogó. Műsorra tűzzük és előadjuk, de a hárfa szólamot másnak kell játszani, bármennyire fájjon is magának. Másnak. Egy igazi hárfásnak.
4: Fédi bátyja, van egy nyulam. Ha már én nem játszhatom el, hát játssza el, Fülöp.
3: No.
4: Ne gondolja, hogy félrebeszélek, Frédi bátyám. A tulajdon fülével győződjék meg róla, hogy tiszta szín való, amit mondok. A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész.
5: De abba, Pepito.
4: A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész, akit valaha a hátán hordott a föld.
3: Gyerünk, fiam! Egy hárfázó nyúl megér egy kirándulást. Mit kap enni?
4: Káposztalevelet és laput.
3: Káposztalevelet és laput. A Mozart kettős versenyt fogja játszani babával, ha igaz, amit mondasz. Fuvolára, hárfára és Handel hárfa versenyét.

0: De azt a bitang hétszentségét, ez már mégiscsak sok. Elmegy az ember plakátot ragasztani élet első hangversenyére, erre ellopják a kerékpárját. Hazajön, erre itt találja a harangjait teleakatva mindenféle réklikkel, felemásgatyákkal.
1: Ó, jó, ha a hárfára teregetem, az is baj. Ha... Istenem, atyám, hogy miért nem könyörülsz már rajtam?
0: De miért kell így agyonmosni mindent? Citává sikálni. Tessék! Egy vadonatúj gatya. Még nem is volt rajtam.
1: Az csak 6-7-i kortat, de már olyan büdös koszos volt, hogyha elereszted magát, tú hazatalál.
0: Ugyan már, bábika.
1: Ez új te neked? Ehu ne! Ehu ne!
0: Most mit dobál itt nekem? Ez nem is az én gatyám. Ez valami rékli.
1: Az apáta örökölted azt a cudar háládatlan természetedet. Várj csak, várj, majd tőlem is örökölszem sokára. A szalmazsákomat. Édes gyerekeim, drágáim a föld. Ha ti látnátok, hogy abbánik szülőanyátokkal ez a harabia, ez a kivetkezett, ez az elrugaszkodott, ez a, hogy mint a csúrolarongyal, úgy bánik velem, a csúrolarongyal is különbül bánnak, a csúrolarongyal is.
0: Bábika, no.
1: Ne haragudjál rám, édes gyerekem, ami eljár a szám, azért még nem vagyok én olyan rossz.
0: Jól van, bábi néni, jól van. Hiszen nincs is semmi baj. Tegyük el magunkat a holnapi nagynapra. Hát, ha jobb idők virradnak ránk a hangverseny után.

0: Bocsásson meg, barátom, látom már ágyban van. Ha Stilita magányában ezen a késői órán zavarom.
1: Foglaljon helyet. Nem fázik? Csak nincs valami baj.
0: Köszönöm. Majd a lábánál. Nem nyomom a combját, mint egy kis minisztráns ebben az ingecskében. Tudja, holnap reggel Harry szólt, próbát szavalok a rádióban. Mutassa, mit olvas lefekvéskor. Jó, hárfás kalendárium, de profundis. Biztosan a pokolba kíván, hogy megzavartam, de Harryék három ciklus terveznek velem. A korán elhunyt, a tragikus véget ért, és a halálba menekült költők ciklusát. És most akkora mikrofonlázam van, mint egy ház.
1: Nem fázik? Nem fog berekedni? Egy kendőt? Muszlin sálat kerítsek? Hozza?
0: Nem is tudom. Hűvöske van magánál itt a toronyban.
1: Nem fog berekedni?
0: Nem. Nekem mindig ilyen fátyolos, rekettes. Tudja, hogy vérig ingerel, ha simogatnak. Dugja bele az orrát a zsoltárba, és ne törődjék velem. Szegény barátom, most maga a mikrofon. Ma egy menüért, tegnap szálvirágért, holnap magányom hajtótársaságért, neked jó szóért adtam el magam.
1: A mélységből kiáltok hozzád, uram.
0: Költ, dallal fizes, oly sok csapásért, hadd felejtem, hogy még hátra van egy ölelés. Lakásért, jó lakásért.
1: Hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra.
0: Nem vagyok hibás, hogy préda lettem, felsőbb hatalmak alkuttanak felettem.
1: Ahogy a bűnöket számon tartott, uram, uram, kicsoda maradhat meg?
0: A műteremben, mint hattyú éltavon, szabad volt hab nyakszirtem tartanom. Elefánt hát ringott vélem dús damasztal, násfa, homlok gyémánt, boklár, kösöttyű, s mit súlyos kéjenc képzelet tapasztal.
1: Hiszen te látod a bocsánat, hogy féljenek téged.
0: Voltam testietlen, tiszta, könnyű. Nem vagyok hibás, hogy elromoltam. Titkos erő kerített, élve holtan.
1: A mélységből kiáltok hozzád!
0: Ugye rémes? Szegény barátom, szígyjon, csepüljön. Tudtam, hogy kiábrándítom. Nem tudom, hova tenni, mit kezdeni vele, hogy miért éppen ezt nekem. Majd holnap még átveszem azért még egyszer, mielőtt. Köszönöm, bátor minisztránsom, hogy ilyen keményen állt a próbát. Köszi, köszi, köszi, köszi, piti, piti. Nézze, így pitizek magának, látja? De már megyek is. Jó ég! Jó éjszakát!
2: Gülöp! Az anyád! Már megint idesz a fene!
3: Valami baj van?
1: Tessék!
3: Azt kérdem, van valami baj?
1: Semmi baj! Csak aludjék, bábi néni!
3: Hiszen ha tudnék, aranyos gyerekem!
1: Tessék!
3: Mondom, ha tudnék!
1: Próbáljon!
2: Gülöp! Már megint te vagy az? Azt a keserves szakramentumot!
3: Valami baj van?
1: Hogyan?
3: Mondom, van valami baj?
1: Van a fenét! Aludjék, bábika!
3: Csak az a nagyon jó Isten adná...
1: Mi?
3: Adná az Isten, mondom!
1: Számoljon!
2: Fülök! Te nyavajás! Hát nem volt még elég! Mi?
3: Csak nincs valami baj.
1: A nyúl. Oda a nyulam.
3: No mondd már, mi az? Mi történt?
1: A hárfázó nyúlnak vége.
3: Semmi baj, gyönyörű. Holnap nyúlgerinc lesz. Ebédre vadasa.
1: Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom
4: De ez példátlan megvárakoztatni ennyi embert, és maga itt nyugodtan ebédel az egész filharmóniát, ahelyett, hogy elhozná a nyulat. Hol a nyúl?
1: Mármint a nyúl?
4: Ne hozzon ki a sodromból, édes fiam. Azt kérdeztem, hol a nyúl?
1: Itt.
4: Nem megette?
1: Meg.
5: Gyerünk a nyúllal, próbálunk vagy sem. Mi történik itt?
4: Megette.
5: Ez példátlan. Ez égbe kiáltó. Megette.
4: Az egyik hárfás a másikat. Szörnyeteg! Én ebbe a házasságba nem megyek be.
1: Miféle házasságba? A kanyú nagyon elvadult, és nem hagyott aludni, ennyi az egész. De házasságról nem volt szó.
5: Nem volt szó. Hát akkor ki beszélte? Mivel beszélte tele a fejemet?
1: Én?
5: Igenis, maga. Egy ilyen szédelgő szatír. Én ma este nem játszom azon a koncerten, fuvolázzon más.
4: Édes gyermekeim, ne tegyétek ezt velem. Minden jegy elkelt. Szélhámos. Azt akarjátok, hogy én és ti is mi minnyájan tönkre menjünk? Kanyván. Azt akarjátok?
5: Tehetségtelen kontár.
4: Nézze
5: nekem ezzel az emberrel az életben
4: fiam,
5: nem lesz.
4: Édes fiam,
1: nem, hát nézd, nem.
4: Így nem megyünk semmire. A ma esti fellépésedért fizetek másfél dollárt.
5: Hiszen darabokra térik,
4: csendben,
5: látják,
4: most
5: hogy nem
4: én
5: nyúl.
4: Beszélek.
5: De jól van az neki.
4: Fizetek mondjuk 2,5,
5: de
4: mondjuk
5: van,
4: 3 és
5: van
4: fél.
5: Csak
4: 10 dollárt, 20 dollárt, 30 dollárt, 50 dollárt!
5: Ha belepusztulok, akkor se nem játszom ezzel a szatírral.
4: Hallottak ilyet? Így beszél az ember a vőlegényével. Édes fiam, fizetek magának, mondjuk, de akkor nagyon megerőltetem magam.
1: Nézem,
4: 500 dollár, angyalkám!
5: Ezt nem mondod komolyan.
4: Tessék, rendben van, szóval...
1: Foglaljon helyet az asztalnál, Frédi bátyám.
4: Köszönöm, édes fiam, köszönöm.

0: Képzelje, Pepituskó, mint a derült égből. Olgicáik megjöttek faluról és lecsaptak rám. Nekem, belém. Dodus kerekem megtagadta, hogy ott maradjak valami ostoba pletyka miatt abban az infernális házban, hogy állítólag maga hébe-hóba nálam hált. Olgica néném a maga mézmáz módján, ő is a vén satrafa, hogy irodának.
1: Akkor most?
0: Oly elárvult, oly elanyátlanodott, oly szerencsétlen teremtés vagyok. És most még ez a költözés is, ami a nyakamba szakadt. Nincs sok holmim, a skatujáim, a hangulatgyertyáim, a kanapém. Tudna valakit, aki segít, egy embert?
1: Nincs más emberem, tulajdon magamon kívül. Ezt felajánlhatom. És tudom, a pokolt üzébe is elmegy magáért.
0: Megtenni? Pepituskó! Ládákat cipelni, szobabútort, egy hárfás. Istenem, nem engedhetem.
1: Menjen előre és csomagoljon, Pepita. Nekem még tiszteletemet kell tennem Jankovius úrnál, aztán majd hozom a kiskocsit.
2: Jó napot, Pepito. Örülök, hogy látom, magának adom a fogolámot. Abba hagyom.
1: Ne mondjon ilyeneket, babus, babucika. Fényes pálya áll azelőtt, akinek hangversenyrendező az apukája.
2: Maga miatt, most már úgyis mindegy, megmondhatom. Bevettem 37 állt.
1: Mi?
2: Mert elment azzal a nővel, henteregni a hüllővel a homokban, fürödni a fényben, és én nem kellettem, maga mondta.
1: Babuci!
2: Úrig a fejű.
1: Babuci!
2: Gondolja, még ki lehet mosni?
1: Jézus Isten!
2: Nem, ugye? Emlékezzék a bolondos fogolás lányra, aki olyan, de olyan nagyon. Álmoska már. Ég vele.
1: Mikor vette be?
2: Kettős koncert.
1: Ez az a skatúja?
2: Ezúttal elmarad hárfára, fuvolára.
1: Olyan,
2: nehéz a fél. Gondolja, hogy szólni kéne apunak?
1: Van lenger?
2: Az a skatúja. Egy fél órája.
1: Orvost! Orvost!
2: Pepito, félek egyedül. Utoljára ne hagyjam itt, hova rohan.
1: Valaki!
2: Pepito!
1: A lánya megmérgezte magát!
2: Jöjjön, de vissza!
3: Hamar, hamar, orvos! Gyomormosást!
2: Apa! Pepito!

0: A Lumpenhunger cukrászda szemétrakásának kellős közepén már ültek az első vendégek, legfeljebb arrébb seperték habos tekercseik mellől a malter kupacot, ha arra járt a romeltakarítás. A kikaker körút kristálypalotái elfüstölöttek. Romgubancaikban mókusok pelék kerestek menedéket, a körút egykori lakói pedig az erősen megrongálódott Ilonca erdő odvaiban, csatorna szurdokaiban és ott felejtett mutatványos bódéiban ütötték fel sátorfájukat. Jól lehet, a lekaszált fákat fel az Ilonca bércig azóta is folyvást ritkították az orvfavágók.
1: Ha néha úgy visszaforgathatnám az időt, Pepituskó, mint a prágai gettó héberül járó órája. Istenem! Ha mind felgondolom, a pánik a bankosok a zároltak páni öngyilkossága rémnapjaiban, melyre szüleim rejtélyes eltűnése az örvényben csak rátette a koronát. Azt hittem, már semmi nem következik. Mi jöhet még? Elhagytak. A Szilárd, aki volt, és akkor jött maga barátom, és belelépett az életembe. És ha nem tudnám, hogy szabaddá kell tennie a tornyot, és ma-holnap elbontják a lába alul, ha Bábika belemenne, és maga szívhez szólóan kapacitálna, hát egy percig sem mondanám, hogy nem. Mert arra a tűzre esküszöm. Arra a tűzre, és anyám a tiszta szent asszony emlékére esküszöm, akit elégettek abban a tűzben. Azt a húsvéti nyulat, annak a kitaszítottnak, annak a leprás, lepiszkolt nőszemélynek ebben a bélpokolban, aki voltam, amit akkor hozott, amíg élek, nem felejtem el. Mert hogy akkor a Dunának nem mentem, hogy itt lát, és költöztetheti elrontott életemet. Azt is annak köszönheti. A kezét. Megcsókolom a kezét.
2: Pepita.
1: Adja. Adja.
2: Pepita.
1: A kezét. Akarom.
2: De Pepita.
1: Csitt. Egy szót se. Ne szóljon. Majd még visszaemlékszik rám. És így jussak eszébe. Így. Így. Ez jó. A maga Pepitájára, aki egyszer csókjaival füröztötte, könnyeivel árasztotta a kezét. Ne! Ne vonja el. Akarom.
2: Pepita.
1: Ha akkor tudtam volna, hogy ki maga nekem. Hát én akkor... Én nem is tudom, mit csinálok. Csak úgy magának. Én...
2: Pepita.
1: Egy szót sem. Tudok mindent. Könyörgöm. Ne kínoszom. Nekem is van szívem. Most pár. Kösz, kösz. Köszi, köszi. Az ott, az a nagy, szürke, magas, az a ház.

0: A hárfást az évek messze sodorták. Hangszert változtatott. Tudás akart lenni, és ezért poklokra szállt. Bejárta a mélyek ronda bugyrait, és látta a társadalom tornyait, olyan hordalék csatornák, olyan kazamaták felől, amelyek meglétéről semmit sem tudnak a torony gombaranyozók. Ő hangvilla hangolással tengette életét, Bábika üzemtakarított. A hárfázó nyulat túlhaladta az idő, a hárfázó embert elnyelte a kor.
1: Pepita! Pepita!
2: Kérem?
1: Pepita! Művésznő! Tévednék talán? Bocsánat!
2: Hagyjon, kérem, igazán! Sietnem kell! Szavaló este megyek!
1: Sietnie? Hiszen maga ilyenkor még heverészni szokott.
2: Az csak volt, barátom! Sok minden volt, ami elmúlt, mióta egyesek ártó befolyása alól kikerültem. Azon hallgattam Harry barátomra a rádiónál, aki védőleg pártfogol. Még mindig ott van a...
1: Ne rohanjon így az Istenért! Nem bírok magával lépést tartani.
2: Még mindig ott van a szerződésem a Paramonttal. Az idén még érvényes, sőt, jövőre is. Miért akar lépést tartani? Nagyon kérem, ne kövessen, ismerősök jönnek, és ez nem jó. Nem akarom.
1: Hát ezért fogyott le 25 kiló.
2: Csak 17-et. Benne van a szerződésemben a Paramonttal a 40 kiló, és azt a kettőt, ami még hátra van, majd azt is lerázom. De ne haragudjék magát is. Maradjon el. Nagyon kérem, Pamino.
1: Pamino? Hát már a nevemet is elfelejtettem.
2: Hagyjon magamra! Micsoda bárdolatlanság!
1: Rámegy a szíve! Pepita, ne tegyek!
2: Köszönöm! A tanácsaival torkig vagyok! De hordja el magát a kedves a testi épsége! A barátaim nem ismerik a tréfát!

0: ahogy a vízi akrobaták gumi uszonyaikkal a tenger akváriumában alásiklanak, úgy látlak téged, Pepita, tovasiklóban. Vízben bomladozó hajéked, karod váltogató kanalazását, buborékcsapó lábad végét, sikamos csípőmedencéd s áramod minden vonalát. Néha szerettem volna üzenni neked, Pepita, s ha másképp nem, könyvet írni rólad, s ha nem rólad, valakiről. Ez a szó forduna elő benne legtöbbször. Emlékszel? Majd próbálom formán. Emlékszel? Így és mégsem így, valami foszlányosan szüremlő más dallamra, sugalmas visszakérdezőn. Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepitó és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezett.
2: Irodalmi lépegető.

0: a porondon, Pepito és Pepita!
1: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján. Hangmesterek Borlai Kinga, Kis László, Kulcsár Péter és Maksai Helga. Előadja határgyőző és határné Prágai Piroska.
0: Pepito és Pepita!
2: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi volna, úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
3: Nem, Piroskámmal.
2: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Egyes stúdiójában.
3: Nem akarod levetni a kalapodat,
2: Tamás? Nem, nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt. Hol a fény? Nos, nos, nos, nos, nos.
4: Tengertánc.
5: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
4: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizesköles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra valló piruettel, farkat farod fejedrázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes guta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünnep rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábok görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: 5 felvonásos nemzeti rémdráma. 3. felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király, kívántad így cseves, lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ring ribrab langy magad.
2: Mi gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Monyom s nemem, bizut csomra s csökömre mondva, nem.
1: Zsivok kikomja úrsz a pők zsupán, jőkákon pilli néppel zsurgyebán, országod olkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik. Ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat. De ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztalt, széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál, Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, bum, borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézsút tömegével túlnyúlik a Szinyória tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rázhegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hónaj elernyedése, sehonnan, sehol semmit, el nem venni, hozzá nem tenni. Kész, vége.
1: Kalmán, aranyát csörgeti.
2: Harciasabbra nekem az én Krisztusomat! Harciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszítés.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat te szobrász, a Krisztusát harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, hunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszultan, néhogy patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lenget.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Konokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztust, hallod-e a hét szentséges szentháromságát, a kutya Krisztusának, aki minden van? Harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséges megalázkodással.
0: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram. Hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztre feszítésnek nevezni.

Sátoraljóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak. Örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál. Jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok, s légyfogásban versenyt mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul, kelepel orcimpája, míg a zárka zárja, bezárja. Milét a táncol, Jóca szaval hát, ki csokoládét képzel, ki almát, ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát, defalnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel, és egy-két szellentést ereszt el a mester, ha ki restelni is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hétalvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap.

0: hajnal derengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán, eladó ez a csillagoség?
0: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sok allom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
0: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold 2 volna rajta.
0: Hold, kibújik, majd kibújik az is. Csak tavi tükröt terítsen alá.
1: Hatjával, no.
0: Annyi, amennyi.
1: Sok az egy égért.
0: Ilyen csillagos égért.
1: Nem bánom. Még megsevettem, és a csillagaim már lealszanak.
0: Amott az ivó, no erre áldomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Ha-ha, itt a csillagos ege, ha megvette, az vigye.
2: Húszsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húzolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű, elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban. Nem hiszek én már a múzsákban.
3: Lilli Bollero.
4: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a málnát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandula fagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mit jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna ok, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyót, az ajulkát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tornát, borsos, gyömbére, sőt, sonka, vattalékos saláta életében.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás mocsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd takarit. Nem sokára a Szardínia és a Passui nyúlós nyákos fagdaléka már a szemöldöködig ér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt, mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb ilkot a sátáni szakát kacagásánál, akinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó, atyám!
1: A kárhozott tengere. A hullámtaraj által csak sajkád felett gyermekem, s te martalékává leszel, ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helyett?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, de csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit?
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot. Ó, atyám!
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot, a török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskáját.
2: Valamennyit?
1: A világ minden édes süteményét szereted,
2: a világ fiú! Minden édes süteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert. Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyedez veled a fertelmes sárga hab. Omlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpetelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja? Mérges, keservesebbet a cukorhab, Cudar tengerénél, mely hullámsírod is, tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát? A zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdább sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztoga hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hulyák háborgó óceánumáról. Biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Egy veszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámbor példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Döla. Och så jomnog dylo säja bula suu. Nämte hete krula rula njäjo sulga suu. Mekse musdule koponja boltoza. Smär älmumban ellätuma dulgumat. Ki tamás kodóba mást gondolna tán. Elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat eltem, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Íni-míni.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, íni-míni, májni-mó, édes egy szülék, én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni-májni-mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni-míni-májni-mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni-májni-mó. Hullapója, hull, potyog, élni oly sebes, íni-míni-májni-mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni-májni-mó.
1: Vidám táncdal. Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szent Háromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írt a búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha nem elég. Szent Háromság vasárnapján, amennyit ő sírhatok, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szent Háromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szent Háromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alámerül. Szent Háromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hopp! A szobája függöny éjje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell? Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli. Üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezredorvos egész regimentnek ad. Szent Háromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva le, egy halállal, száz hiába élete, gyermeknek is csak bitéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. S most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült, ágyat, kiben kén sárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló, mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpa alá való.
3: Bálint napra.
4: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegbe, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, rebdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembe te álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi liliom ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok allott csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskám, ragyoghassál csillagocskám, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskám.
5: Te rámadtad a hálóingedet.
6: Emlékszel? Úgy áll.
5: Mint egy kamasznak.
6: Milyen gömbölyű volt.
5: S milyen hideg.
6: Hogy loholtál.
5: Túlóráztam aznap.
6: Vártál?
5: Jöttem.
6: Lélek szakadt.
5: Esőbe.
6: Késtél.
5: A vasúton át.
6: A kopogtatásra.
5: Az édes szabadra.
6: Mit mondtam, azt is?
5: Minden szabadra.
6: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
5: Jó, hogy vigyázol.
6: Gyorsan!
5: Dunyhát melegítsz a kályhán.
6: Teát is kapsz.
5: De te is hiányzol.
6: És most? Boldog vagy?
5: Mint egy királylány.
6: Hogy hívtál?
5: S te engem?
6: Kérdezhetnél.
5: Hallgassunk. A varást megbontanád.
6: Hogy anyáskodtál?
5: Mit kényeztettél?
6: S a hajnaltáján?
5: Felébresztettél?
6: Hallgass. Édes, ezt ne mond tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
5: Hajnalban.
6: Jégbarlang volt a lakás.
5: Milyen fáradt voltam.
6: S hogy nyafogtál.
5: Hol nappalos voltam.
6: Hol éjszakás.
5: S reggel.
6: Keltünk.
5: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
6: Kérded?
5: Ma is mondanád.
6: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
5: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
6: Nem adlak.
5: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
6: Ne mondd tovább.

0: Rendben vagy, édeském? Minden rendben van? Jó van. Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
1: Nem.
0: Menjünk haza. Feküdjünk le. Na.
1: Hogy itt
0: mindent itt hagyunk? Hát a kalapon. Na. Kalapon. Na. Mert minden megvan, azt hiszem.

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó. Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Athesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, életnek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden. Az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred a tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szakát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam. Sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog, így reszketnek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este. És valahogy akkor is itt leszek.

Kostolányi szeptemberi áfa. Szeptemberi reggel. Fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el. Testvéri ősz, forró négű rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget, véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni, csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a keresztet, én pártfogom és császárom, vezess. Az életem a sors kezébe reszked, de lelkem és gerincem egyenes, uralkodásra karom erős még, adj kortyaidból nekem végtelen, s te aranyozz, aki vagy a dicsőség, még most se rúd, nem őszülő fejem. Éred belét mutatja, lásd a dinny, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsba, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőr, s a boldogságtól elmény szőr. Bizony csodás, minthogyha a perc szárnyakon osan. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb pozsony. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdő alkonyatkor, csillagokról ráhúzott. Olyan ez éppen, mint gyermekkorom. A felnőttek érthetően beszélnek egymás között. Minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tám megriadt lent a sötét falon, s a télre sárga és halál. Aztán a délután is furcsa nekem, hogy a napot árnyékok temet, s a szongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billeny, tompa, az édes elmebeteg árva sóval, s mert nem lehet már jobban sírni, száján kacag a skizakban. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatnám suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fényjel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon ürödnek.
miféle ország mond e gyermek ország, miféle régen elsüllyedt mennyország. Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhajt, mint mélyen alkú, ferde szemhéjába, vakok mereztik égre szemüket, Isten felé tűnő hangsüket. Vagy nézd az este, a kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a barak, csöpp lángban, szegényen és hidegben, mint régi képen, ódon. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesetén, fekete eső aranyat lakok. Fünn a vihar, elfáradt lassú rívás. Benn villanyfény őszi takarítás, a készülődés tény, az ígéret, s az álmodtan szűnte éjszínek. A csillagok ma, mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga víz edények, a konyha délutánján miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt a tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálkozol? Szép életem, lobog, lobog tovább, cél nélkül éljen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi maptár. Ifjúságom zászló, úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magasban. Babits, ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének. Megfüllett már hűse a pincének. Szél s víz csap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrzik az agyagos domb bőre. Elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen test egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befedje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, ha készen vár megvetve, puha dunnánk, makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen,
sétálnak az ágy tetején és a rinszben. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokúra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóval. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híres csatér. Csak az én telem nem innen. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose rendem. Lombom, ami lehult, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak. Akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ága volt a parba, a tavasz sárvize elsodolja. Száraz tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz. Te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a búság, rémült szemem csókkal látok. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell.

a közelítőtér. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatin néma homály borong, bíbor tirzuszain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az örömvíg dala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden méve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszom, még alig ízleli nektárját vajakom, még alig illetém egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel az több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igézheti, lollim barna szemöldök.

nyugalmát. Vígabban érzek, s boldogabb vagyok. Szebbnek találom puszta lakhelyem, kertem virági szebben illatoznak, szebben nevetnek szőlőm fürtei, és kazlaimnak árnya hívesebb. Igen, de minthogy minden verselők Homér atyánktól fogva ekkorig falut dicsértek, engedd meg nekem, hogy én Budáról s Pestről énekeljek. Midőn Budának roppant bércfokáról szédülve Pestnek tornyait tekintem, s a száz hajókat rengető Dunát, a nagy Dunának tündérkertjeit és a habokkal küzdő szép hidat, melyen zsibongva egy világ tolong. Midőn körültem minden él s örül s újabb meg újabb érzelemre gyújt, itt a tanult kéz nagy remekjei, ott a dicső ész alkotásai az élet édes bájait mutatják, s mindazt előttem testesülve látom, amit magamban csak képzelhetek. Kívánhat-e még többeket szemem? Hát amidőn majd véled, s helmecinkkel, virághoz együtt ballagunk karöltve, s a bölcs öregtől új lelket veszünk. Onnét te hozzád, s nyájas asztalodhoz, hol a kinyílt szív, s józan ész kínál, s vidám szabadság, s tréfa a szakács. Onnét palinkhoz, pécel dallosához, és mindazokhoz, kik barátaink, s velünk egyenlőn tudnak érzeni, hol majd hazánknak ós új dolgait, majd a világnak főbb történteit száguldjuk által, és mustrára intjük a föld királyit, s büszke nagyjait, vagy majd Kopernik égi útjain vizsgáljuk-e nagy minden titkait, és a világok szisztemáit oldjuk. Majd a morálnak mély törvényein Plátónkkal újabb, szebb republikákat alkotva, szólón s a dicső Likurguszt lehozzuk embert boldogítani. Ha azt megunjuk, mert mindent megún az ember, s édes a változtatás, szemünk legelhet Teszpizbáj világán, s a táncolóknak szárnyas rendein. Szívünk örömre olvadozva rebdez a zengzeteknek szép koncertjein, s ha kell, közel van kert, szőlő, liget, horáccal untig ott kapálhatunk, s nevetni fognak ott is a bohók. Mi kell tehát több? Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni. S a bölcs nyugalma háboríthatatlan a pesti bálban s csörtetés között, mint a magányos rejtek árnyai. Nyugodni, enni, inni és alunni lehet mezőn is, ó, de mint örüljek fákkal, füvekkel, ökrökkel sokáig. Csupán szememnek tárgy mindezek, szívemnek ember és rokon kebel kell, kivel vegyítse érzeményeit. Elmémnek elme, mely megértheti, s melyben sugárit tükröztetheti. Van itt is ember, mondd, de milyen ember? Ínség, gonoszság néz ki vad szeméből, s lesújt pipádért, hogyha nem vigyázz. Szemét sötétség, vállát, terh sanyarja, s utálja mindazt, aki boldogabb. S mi szép mulatság, látni izzadását? Mi szép nekem még, rajta szántanom, s aszott kezéből lesni sültemet? Nem szebbe Pesten vígan perleni verbőci hajló nyelvén, és merészen a szent igazság mellett harcra kelni? Barátom, a bölcs boldog mindenütt, az Hortobágyon, az Pesten, Budán, mert ő magával hordja kincseit. De boldogabb ott mégis, hol körülte a nyájas élet hinti kellemit, és szíve lelke tárgyát lelheti, mint hol magába zárva él magának, s csak álma tündérképét kergeti, mint egy vadonban bujdosó fakír. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. S nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélek élni tudni, a bölcsességnek titka is jele. Maradj, s perej te Pesten, s élj vidáman baráti nédes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott.

Ennyi, mennyi kell, s ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízi korság szomját el nem oltja minden dunáknak, s tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk-e, s lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged, édes Miskám, megkeres az új zefírrel, s első fülmilével, s veled csevegni és nevetni fog.

Ó, én szeretem a búspesti népet. Ó, én szeretem a búspesti népet, mely a külső Józsefvárosba tépet ruhákba jár vasárnap délután, és ámolyogva szédelegbe hallja, hogy döng a tükrös kávéházak alja, s a mozi reklámokra néz tudja. Sokszor úgy érzem, szinte-szinte vétek, hogy csöndben élek, nem nézek felétek, s az álmok lenge fodrát fodrozom. Ilyenkor aztán elhagyott vasárnap, kis görbe közein a téli sárnak, vezeklőn járok az utcátokon. Itt élnek ők a kedves kéke járdán, letaposott cipősarokkal árván, kávémérésbe bújva hallgatok, éhes leányaikat szeretnek, kopott árvácskák, fáradt vézna szentek, gázláng alatt sötéten állnak. Ki nézte meg, mit rejt szobájuk árnya? Ki leste meg, van-e ágyukba párna? Ki látta, hogy mi a búspesti nép? Én láttam a munkást, és lázra bújtott, sápadt arcát, hogy rossz ivarra gyújtott. És láttam a föld vérező szívét. Bármerre mennék, ide visszatérnék, bármerre szállnék, átkozott szegény nép, a gondodat kiáltaná a szám. Mert bánatkővel van utcát kirakva, szemed a bánat végtelen patakja. S jaj, ez a föld, e bús föld, a hazám.

Bocsássatok meg! Bocsássatok meg! Kiürült szemek, legördült mellek, megszáradt kezek, leütött hátak, elsápadt hajak. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg, megégett szívek, befagyott ajkak, elhervadt fogak, legázolt arcok, puszta homlokok. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg halott kalapok, fáradt gombjukak, fáradt nadrágok, foldott harisnyák, góliát cipők. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg csavargó kutyák, megkötött kecskék, kopasz bárányok, koplaló cinkék, megragadt legyek. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg! Bocsássatok meg széttört játékok, megvakult tükrök, elesett szegfűk, levert levelek, honttalan piké. Bocsássatok meg nékem, bocsássatok meg, bocsássatok meg nékem. Hol van valami? Hol van valami tünékenyebb, hangtalanabb annál, mikor egy nagy madár szárnyal az égben, és úgy hagyja nyújtva két szárnyát, és úgy látszik, mintha alámerülne, s megint emeli két szárnyát, s mintha álmában emelné, úgy száll előre, bej. Tán az gyengédebb és ámulatosabb, az, mikor télben elkezd a hó pejhenként esni, vagy az, mikor július arany zöld füvén homály oson átal, mert gondolt az ég egy felhő, hát az, mikor szikkad a szivárvány, és még ott van, de már nincsen ott, ki emlékszik? Ki leste meg azt a hajolást, az, amint a rózsafej meghajtja magát a szárán, és úgy marad bukva, s a földet nézi, mintha így óhajtana tükörbe nézni? Úgy várja meg az október. A rózsa főhajtását ki látta, kinek a szíve fogadta méltó módon. Néked szól. Néked, ki 100 év múlva sétálsz a sétaúton, s botoddal, ha szokás lesz akkor is bottal menni, unottan piszkálsz száraz levelek közt, de semmi foszlány papír, barátom, révedve néked nyújtom. Meleg leheletem fut a tiszta papírosra, mely eléd zöröghet a levelek közt a porban. Addig, tudom, sok sár eltörli a szót a sorban, elrongyolja a szél, az eső barnára mossa. Épp olyan lesz talán a természeted, mint nékem. Szemed is ilyen lesz tán, a hangod is hasonló, tán még a képed is, meg járásod is, s a romló években éppen így csüngsz majd a végtelenségen. Jobb kezem adnám néked, ki ott jársz messze távol, szeretnék véled kezet fogni, s szemedbe nézni. Te is leszel majd úgy, hogy lelked holt múltban érzi igaz hívedet, s avval beszélni vágyva vágyol. Téged tudósítlak, hogy itt voltam a világon, hogy szívem vert, s halk hával mindegyre lélegzettem. Fenn voltam és aludtam, mozogtam, ittam, ettem, Isten felől hallottam, s meg kell itt halni, látom. Gyermek voltam, fiú meg ifjú, s így ember lettem. Beszélt a szám, nevetett, danolt, fütyölt, sóhajtott, szemem könnyeket ejtett, arcomon mosoly hajtott, játszottam és küzdködtem, unatkoztam, szenvedtem.
Járás közben megálltam utcákon, úton, kertben. Ébredve néztem szét, a világom vagyok, élek. Álltam sokszor tükörben, s láttam, bámulok, félek. Próbáltam hangom, ha, és magam meg nem ismertem. Szerettem volna egyetlen, határtalant csinálni, hírt adni, itt vagyok, hogy mind a tengert bejárja, mint kezdő nap, mosollyal sütni szegény világra, s végre orvosságot a halál ellen tanálni. Ki él mindenkit látni, s mindenkivel beszélni, és meghallani mindent, és mindenütt ott lenni, minden gyönyörön, s minden bánaton végig menni, s időkben és mezekben mindenki helyett élni. Egy-egy ismeretlennek nyakába vágytam esni. Ó, élsz te is? Hogy hínak, mondd? Mit gondolsz magadba? Tudod, hogy egyszer élünk? És őt karon ragadva sietni el vele, a boldogságot keresni. Hallottam, boldogság. És azt mondták, hogy az nincsen, de hiába mondták meg, mégiscsak azt kerestem. Azt hittem, én velem majd kivételt tesz az Isten, és tréfarapság lesz az élet, mézes bilincsen. Egy aranyat kerestem, kit senki el nem vesztett. Kerestem a napot, ki este felé nem megy le. A gyermekek édestett dolgát kívántam egyre. Fúlásig szedni vágytam borult szőlőgerezdet. Én vágytam csolnakon csak úgy úszni félálomban, vágytam csak lengni hintán, hunyt szemmel, andalodva, arany zúgásban, milyent hoz kagylók hajnalodva, vagy tűnni néma ménen, hajdonfőt néma homban. Ősszel gondoltam, ó tél, boldog leszek a télen, s télen, hogy a tavasszal, s nyáron, hogy majd az ősszel. Minden nap gondoltam, majd holnap, holnap kezdődsz el, te fényes, édes évad, mikor világom élem. Jaj, most is, hogy itt írok, szívem, szívem kiújul, mintha bujkált a tűz a hambat kazalva mélyen, s a pernye új hévséget fog, s fellanggal éjfélen, és füstöl és parázslik. Ég húny, s a szikra hull-hull. Hívó élet, friss pázsit, mezitláb lépni rajta a völgyben dal, világos kastélyban éjj zengés, visszhang a mély erdőben, víz arcán kék merengés, gyertyák fényében emlék, lány gyúlt, ügyetlen ajka. Rózsa Balaton, rózsa, hervat levélből tátra, szerelem, pillangóból felleg, trillából orkán, szerelem, gőze méznek, gyász lángok csoda tortán, szerelem, rebben tőlem madárnak mind a fákra. Két karom volt derékon körös körül karolni, két ajkam csókot tudni, fogaim marni gyengén, szemem volt mást nem látni csak őt, hunyván merengvén, hangom lihegni, búgni, jajdulni, s szót nem szólni. Izennem kéne néked, mindent szivárvány ívre felnyújtanék, hogy hozzád jusson. Te, fáj a mellben a szív, mint égett seb, mint villámlás vak tengerben, mint haldokolni szomjan, úgy fáj az ember szíve. Te, nem lehet leírni, milyen szép volt az ég fenn, s milyen szép volt a nagy víz, s a föld, akármely tájon milyen szép volt. Tán jobban csodálom, sem hogy fájjon, hogy az élet, az élni való nem szép itt mégsem. Vasúton és hajóval eljártam idegenbe. Csak múlattak, s kínlódtak mindenütt körülöttem. Más-más nyelven váltottam szót, s mindig visszajöttem. Hiába megyek el, csak magammal megyek szembe. Az igazit beszélni, azt úgy szerettem volna, panaszt felnyögni, ízes titkot kiadni, s kérni, s mindent elkérni mástól, s mi nékem van kimérni, s az élőknek köszönni, s búcsúzni tőlük sorba. Ismertem sok-sok embert, kerestem egy barátot, és ismertem sok nőt, és egy barátnőt kerestem, s térdemmel a lemondás térdei elé estem, s a magánosság lett a legjobb barátom, látod. Számolni kell, hány évnél tartok, s eltűrni halkan, hogy a nap itt hagy mindig, s kívánni kell jó estét.
A sejem élet lassan kopik le, mint a festék orcáimon hajam vész, s azt hiszem, már meghaltam. Az életed, barátom, szétszórja itt az élet. Én nem tudom, mit éltem, s mi az, hogy én itt voltam. Már minden igazságnak, mely itt jár, udvaroltam. Fáradt vagyok, nincs kedvem, s magamról nem beszélek. És képzelem még mindig, sejtem, gyanítom, várom, hogy a boldogság fog majd egy reggel rám köszönni. S elment időm kezd majd mi. Tavasz jön, visszajönni, és minden szépre fordul, s azt hajtom, álom, álom. Én minden nap megnéztem a felhőket az égen, mert szépek voltak, szépek szépség fölött, túl szépek, és tudtam, mindörökre múlnak, mint álom népek. Ez fájdalom s öröm volt együtt, s így volt jó nékem. A felhők pártján voltam, s virágokon borulva, s a tenger volt tanyám, és a széllel kóboroltam, s mégis mindig és mindig az emberek közt voltam, s mentem szorongva köztük színházba, háborúba. Az elmúlás kiárat, halált egymástól vesznek a hímek, megbukott a szív, nyomor, kín, baj, vadság, paréja nő a kertben, álom, remény, szabadság elszáradt, és hold és nap cserélve fönn repesnek. Nincs más világosság itt, csak a halál, a száraz észben más mentség nincsen, csak a halál, nincs vígasz, csak a halál, fedél nincs, csak a halál. Ki hí, az csak a halál, nincs válasz, csak a halál a válasz. Elmúlni vágyom, s vágyom, s felélni, jönni, lenni. Csodálatos csodálat a nagy világ, egyetlen, hogy ríttam volna gyáván emberek, és kegyetlen ordítottam volna, gyilkos, téboly, nem igaz semmi. De ez mind annyi volt, mint mikor a sűrű nyájban egy lyú nyugtalanul megy, fejét felfúrja, véget, de elnyomják, és nem látsz közöttük különbséget, ahogy tűnnek mind a nagy porban, alkonyattájban.

Nyugati nyers szél, ősz súhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mord varázsló űzne szellem rajt, szalad a sárgas éjszél, s lászpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sudba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétben le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónyá elegen a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rondasz és óvsz, hald, ó, hald dalom. Te, kinek míg az égreng áromán omló felhő, mint hult lombandalok, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzvon, s villám, búzangyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnyt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó te, a szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át. Ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál bájé öbliben, s álmában a kastélyok tornyaring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azul moszat, s virág lepibe mind, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mint az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remeg széthull. Ó, hald dalom! Halom lehetnék, s vinnél búzsavart, vagy felhő szárnyait közt lengedi, vagy hullám, mely bár zúgasd is kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társadva lég, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fon át, lelked szabad, vad, büszke rokonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül, ó szórcét, hol csak ember él. Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késed a tavasz, ha már itt a tél,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

4. A katarszisz szót, mint terminus technikust poétikájában először Arisztotelész használta. A költői műfajok elemzése közben azt állítja, hogy a hallgatót a tragédia eseménye megrázza, és benne valami különös zökkenő történik. Valami értelemben lesz részes, amely úgymond katartikus. Katarzis megtisztulást jelent. Az ember eredeti tisztátalanságát részben vagy egészben leveti, értelme megvilágosodik, betegsége meggyógyul, bűneit jóvá teszi. Nem külön-külön, hanem egyszerre. A korrupció nem többféle esemény és folyamat, hanem egyetlen megzavarodás, egyetlen létszint süllyedés. Nem bűn és betegség és értelmi elhomályosodás, hanem az emberi egzisztencia centrális és totális megromlása. A katarzis sem külön gyógyulás, nem értelmi megvilágosodás, nem morális javulás, hanem az emberi létszint pillanatnyi fölemelkedése. Hová? Abba az állapotba, aminek a részese az ember a korrupció előtt volt. A kezdeti trauma rövid időre beheggen. Csak éppen annyira, amennyi idő alatt az ember az eredeti létről tudomást szerez. Ez az az állapot, amit Böhme Urstadtnak, Génon Eta Primordialnak, Szabó Lajos alapállásnak nevezett el. Amennyire vissza tudunk menni, a szót Orpheus hasonló értelemben használta, legalábbis Katarmoi, Tisztulások című műve alapján ilyesmire következtethetünk. A mű elveszett. Később Empedoklész hasonló címmel költeményt ír, és ennek töredékei fennmaradt. A lélek ős állapota, mondja, az a bizonyos alapállás. Az ember a szeretet világlénye körül vele boldog egységben kering. Amíg beszennyeződik, az egységből kiszédül és lezuhan. 10 000 életet kell a Földön végigélnie, amíg meg tud tisztulni és a boldog keringésbe vissza tud térni. Empedoklész a megtisztulás saját személyében éli. A katarmoi szerint a 10 000 után ő az utolsó testetöltés, aki önmagán a tisztátalanság végső nyomait is eltüntette, és amikor az Etna kráterébe veti magát, visszatér az egybe. Indiában azt mondanák, hogy a nirvánába. Katarzissal gyógyítottak epidaurosban. Mint ahogy a bűnt és az aluszékony értelmet különböző beavatásokban és a beavatások egy változatában, a tragikus színházakban vetették le, a beteg testet Asklépios kígyói és a szakrális alvás tette ismét normálissá. Ez is az élet bűnétől való megtisztulás egy neme. A valláshoz semmiféle szálak nem fűzi. A katarzis következménye a tudat szerkezet megváltozása. Nincs szó ceremóniáról és gyónásról, misztikáról és papokról. Rejtett és nyugvó erők ébrednek fel, és az embert, ha elég érett, áthatják. Hogy a megtisztulás gondolata milyen időben merült fel, nem tudjuk. Tény, hogy nincsen olyan ősi, sőt primitív nép, amely ne ismerte volna. Nietzsche feltételezi, hogy a tragédia katartikus hatása a zenével függ össze. Mindenesetre a zenének van ilyen tisztító hatása, ha nem is több, mint a szónak, vagy a festménynek, a szobornak, a táncnak, vagy az épületnek. A katarzis megtisztulás olyan értelemben, aki a művészet alkotásait megérti, úgy tapasztalja, hogy azokban a létezés eredeti tisztasága realizálódik. Túl a libidón, túl a mániákos démoni körön érintést nyer abból a világból, amelyet Empedoklész leírt, és amelyről az őskori szentkönyvek beszélnek. Az őskori művészet, a kínai, a hindu, az ősgörög, az egyiptomi, az európaihoz képest hieratikus, szent. Ez azt jelenti, hogy Európában csupán néhány elszigetelt művész van, és művészetük elszigetelt teljesítmény, mint Sophocles, Dante, Rembrandt, Michelangelo, Shakespeare, Beethoven. Ott pedig népek élnek ebben a művészetben sok századig. Mert az őskori emberiségnek szent könyve volt, az európainak csupán irodalma van. Az őskorban tudás volt, Európában csak stílus volt.
A kettő között a görögség áll, amelynek sem tudása, sem irodalma, hanem mítosza. A görög az utolsó hieratikus művészet, és a történet minél jobban előre halad, a hieratikus jelleg a bizánciban, a románban, a gótikában egyre fogy, végül elvész, csak stílus marad, és megint stílus. Az őskori művészetek mindegyikében van valami végleges és visszavonhatatlan. Ez az, ami a szent könyvek tartalma, az abszolút értelem. Mi ez az abszolút értelem? A megtisztult létben való megnyugvás. Mint egy maja, vagy egyiptomi épület. Nincs rajta mit változtat. Nincs egyéni önkénynek helye. Nincs életéség, nincs mánia, vagy sokkal inkább mindez kiegyensúlyozva, tudatosan és éberen ott van, mert mindennek ott kell lennie, de természetesen helyén és sublimáltan. Európában Szofoklész az a művész, akinél a katarzis az első pillanatban felismerhető, aki az élettényét nem nézi sem pesszimizmussal, sem optimizmussal, mint később tették, melankóliával vagy eufóriával. Szofoklésznél az élet tragikus realitás. Az ember a korrupcióba születik, és megtisztulásért küzd, még a legjobb esetben is sajátságos eredménytelenséggel, mert a végpont mindig tragikus. A győzelem a bukásban. Az ember dicsősége, ha ezt az életet feladja. Ez a tragikum értelme. Átlépés a megtisztulásba. Valószínűleg ez volt Orfeusz tanítása. Optimizmus és pesszimizmus az életen belül marad, ezért nem végső magatartás. Ez az Oidipus, az Antigóné, az Aias tanúsága. Tisztátalanságba születtünk. A kezdetek kezdetén az ember az elszenvedett létszint süllyedés következtében korruptá vált. Ez elől a tény elől nem lehet kitérni. Aki elhallgatja pseudo-egzisztens, meghamisított és elhazudott életet él. Az egzisztenciának gyökérig ható megrázkódtatásra van szüksége, katarzisra, hogy a tiszta létezést önmagában helyre tudja állítani, ha csak egy pillanatra is. Az alapállás nem a múltban volt az idő kezdetén. Ez a felfogás csupán mítosz lenne, amit Chuang-tse is elvett. Alapállás mindig és mindenkiben állandóan jelen van, és mindenki elérheti. Ezért alapállás. A művészet tulajdonképpen és természete szerint az alapállás realizálása. Számba veszi az életerőket, a libidót, a mániákos démoni hatalmakat, amelyek a korrupció eltorzulásának következményei és úgynevezett végleges megoldásokat kínálnak, mindez fölemeli és átvilágítja és megtisztítja és az alapállásba visszahelyezi. Ebben a megromlott életben tökéletesen élni lehetetlen. Ez az élet alapjában tragikus. És az ember azzal szemben minél magasabb igény támaszt, annál tragikusabb, mert itt meg kell bukni életéségnek, gyönyörnek, kéjeknek, örömöknek, elégedettségnek, nyugalomnak, békének. Meg kell bukni minden mániának. El kell dobni, és az eredetit kell helyreállítani. A katartikus művészetből semminek sem szabad hiányoznia. Van olyan, mint az Oidipus, amely az embert egész mélységében áthatja. Vagy olyan, mint Shakespeare műve, amely extenzíven az emberi lét és a sors sokszerűségére terjed ki, és a világot horizontálisan nyitja meg. Shakespeare-nél minden rongált emberi jellem ellenpontjával együtt áll fenn, mint Beethoven zenéjében. Az egymást kiegészítő feszültségek a hiányokat eltüntetik, az egészet összeforrasztják, és a létezést ismét egészé teszik abban, amiről Herakleitos azt mondja, hogy az ellentétekben a legszebb összhang. A katarzis a legritkább esetben sima lefolyású és zajtalan folyamat. Rembrandt úgy látszik, mintha ezzel a tudással született volna. Danténál úgy látszik, mint a békés vasárnap délutáni séta lenne az Infernótól a paradicsomig. Viszont az út sehol sem viharosan, mint Michelangelónál, akinél a megtisztulás, az ifjúkori hellenizmust leszámítva, az egész életre kiterjedő bőszült küzdelem, amíg a Sixtus kápolna prófétáihoz és Szibilláihoz és a Piétához megérkezik.
Csak Beethoven zenéje mérhető hozzá, az utolsó szonáták és kvartettek, amelyek semmit abból az aranykorból, amelybe áttörnek, nem árulnak el. De a mű már csak is ebből az életből érthető. Csak a katarzison túlról. Sophocles, Dante, Rembrandt, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. A katartikusok nem a vallásra hivatkoznak. A vallás kevés. Nem tanítanak, nem üdvöt hirdetnek. Az üdv kevés. Az alapállás nem vallás. Azt, amit az ember évezredek óta magába rejt, mint az ősállapot romjait, megnyitják. A korrupciót átvilágítják, és az eredeti lét helyreállítását lehetővé teszik. Az alapállás mélyebben van, mint bármiféle vallás. A vallás történeti és kollektív jelenség. Sok ember számára készült, és mindig változik. Kollektív katarzis pedig nincs. Egyetlen egy lenne, amit 2000 évvel az első hirdetés után Gandhi mondott, az ahimsa. Minden nemű földi hatalom, vagyis szervezett zsarnoksággal szemben tanúsított erőszak nélküli ellenállás. De még ez sem katartikus. Úgy látszik, valamely létkérdés minél nagyobb, az ember annál inkább egyedül marad. A korrupcióban pedig az ember senkire és semmire nem számíthat, sem tanácsra, sem törvényre, sem tanításra, sem előírásra, sem papra. A jóvátételt mindenkinek önmagának kell végrehajtania. Rouault mesterművei közül az ember bármelyiket nézze is, az Écuyert, a Sárát, az Aranyszigetek királyát, a Krisztus fejeket, vagy az Arlekineket, a vallásos és a katartikus művészet között levő különbséget világosan észlelni lehet. Nem mintha itt mérhető eltérésekről lenne szó. A művészetben semmi sem mérhető, ez benne a nagyszerű. Itt minden egy. A szemnek, a szívnek, a szellemnek. Rouault vallásos ember. Soiré azt írja, minden ember közt, akit csak ismerek, ön az, aki a legkevésbé pogány. Milyen különös. Két mű, Rembrandt természeti képe, rajz vagy metszet, és Rouault bibliai tájai közül egy. Rembrandt képei minden nemű leszűkülésen túl vannak, sem tárgyban, sem gondolatban nincsenek függő viszonyban tanítással, vagy tétellel, vagy mítosszal. Felébredt természet. Nem vallásos táj, mint a bibliai, vagy esetleg Corot-é, vagy Constable-é, vagy Rösdél-é. Amikor Rouault kifogásol és bírál és gúnyol a hazugok és a buták, mint a Père Ubu-ban, a legmagasabb elv a vallás marad. Nem kifejezhető mozzanat abban, ahogy fölfelé néz. Rouault nem katartikus művész. A vallásos művészet más terminológiában ért, és ez a terminológia számára a legmagasabb. Ami ennél több, azt nem tudja megnevezni. Ez csupán a szomjúság a megváltásra, ami az emberben a pokolban is megmarad. Mozart csak Giottóval hasonlítható össze. Közelében André Chénier és Delaunay. Legfeljebb Piero della Francesca és Wordsworth. Az épületek közül több, mert az építészetben a követelmény az ártatlanságra és a világos értelemre csak nem magától értetődik. Az egyetlen androgén művészet az építészet. Még a modern építészet is. Európában kevés a tiszta kép, mondja Frank Marc. Épület több van. Wright zarándokok kápolnája és a St. Louis-i légikikötő vagy Reidi elemi iskolája. Igazán csak egy-két mozzanat, ami a perui napkaputól, szilusztáni tornyaitól elválasztja. A zenében ez Mozart. A fényben kezdődik, és a fényért, hogy a belső és a külső fény találkozzék. Heidegger Mozartot Isten lantjának nevezi. Giotto állandó és egyetlen tárgya a tisztaság. De sem Mozart, sem Giotto, sem Chénier, sem Delaunay művében a démonnak nyoma nincs. És emiatt a realitás benne nem teljes értékű. Mint hogy Dostojevszkijben a démoni mágia teng túl a libidó rovására.
Ezért az utóbbi látszik oly reálisnak, és a katartikus ember, Miskin, Aljósa nem is él igazán. Aki a korrupcióban elmerült, az Dante Paradicsomát unalmasnak tartja. Az a Mozart zenét is unja és hunyorga. Az Giottót félkegyelműnek tartja és infantilisnek. Mert bennük nincs trükk és szemfényvesztés. Ezek a mindenkori dörzsöltek. Senki sincs távolabb a megtisztulástól, mint az ajakbiggyesztő, akiből az angyal hiányzik. És ez a földön a legsajnálatosabb lény, aki tisztátalan, mert angyalt fest, és az angyalban nem hisz. A művészet mindig szemben áll a földi valósággal, és a magasabbat követeli, mondja Marró. De a hazug művészet bemocskó. Puccini nem zene. Liszt. Ezek nem értenek, sőt, ezeknek tilos érte. Csak az érdekli őket, amiért fizetnek. Aki krákoknak. Sárga rózsa a napfelkeltében, világos kék ég alatt, ez a szomorú vidámság, amely mélyebben van, semhogy a könnyek elérhetnék. Ez a hímnő világosság, ami Piero della Francesca arcain ragyog, mint a hold, és minden arcit ebben néz. Ebbe az új és magasabb világosságba bámul, csodálatosan elveszítve érzékét minden sötét és vörös iránt, és fátyol és méreg iránt. Itt nincs démon, és a katarzis útja könnyebb és kevésbé igaz. Itt eredetileg minden tiszta volt és lesz, ezért kevesebb, mint a valódi ember, és több, mint a szeráf. Semmi mocsok. Adorno mondja, hogy van művészet, amit ha lát vagy hall, az egész ember butább lesz és rosszabb. Mint a mozi. Mozart és Giotto csak azt rázza meg, aki már csak nem szomjan vész. És csak az ártatlan élet segíthet rajta, és tisztaság, csak az angyala fénytől fehéren. Mozart és Giotto ezért kevesebb, mint Rembrandt és Shakespeare, mert itt az emberből az erőfeszítés, a vörös láng hiányzik. Itt éppen az a könnyű, ami a legnehezebb. Mintha a merő libidó közvetlen kapcsolatot vehetne fel a szellem tisztaságával. A közép hiányzik. Ilyesmi nincs. Mégis van. Van, mint abszurdum. Ez az abszurdum. Mozart zenéje. Az arkangyalok együgyűsége. Kierkegaard és Nietzsche éppen arra tanított meg, hogy a sötétséget önmagunkban miképpen tudjuk legyőzni. És pedig az egyetlen hiteles nyelven azon, amelyik a műveletet önmagában viszi végbe. Ehhez a példához a modern korban semmi egyéb nem hasonlítható. Aki erről nem tud, vagy aki ezt rosszul tudja, vagy tagadja, nem számít. Minden esetre különös, hogy programot adtak, és ha most, csak nem 100 év táblatából nézzük, az egész modern művészet azt valósítja meg, amit ők ketten követeltek. Persze nem csak művészetet. Az ember legyen a mű, és a mű az ember teljessége. A kettő között való eltérés tilos, mert hamisítás. A tényleges valóságot feltárni akármilyen lesújtó, vagy akkor még inkább. Mert tiszta helyzet és tudás csak az átvilágításon múlhat. Transzparens egzisztencia és univerzális orientáció egy. Wagner a komédiás, mondja Nietzsche, aki ez csak egy lépés a csepürágó Stravinsky és a többi modern. És min múlik a mű nagysága? Hogy az ember a katarzist ténylegesen akarja, vagy csak pojátsza. Az egyetlen teendő az átvilágítás. Kierkegaard és Nietzsche, amennyire tudták, saját lényükön végigvitték. Amit rajtuk kívül mondtak, az rögeszmének látszik, de nem csak látszik, hanem az is. Be nem fejezett és végig nem gondolt rögtönzés. Az élet döntő aktusa az elhatározott lépés a katarzis felé. Az igazságnak nincs ellentéte, mondja Braque. Életét nem meri odaadni a véletlennek, az alaptalannak, a semminek. Álkatarzist csinál, ami nem egyéb, mint rettegés a katarzistól. Ez Goethe esete, mint archetipusé, és előtte és utána sok ezer művészé, és egész életrend és technika és tudomány. A tudománynak nincs katarzisa, ezért amit mond,
jelentéktelen marad. Tudományosnak lenni annyi, mint a megtisztulásról módszeresen lemondani. Ez a szemethunyás a létezés döntő ténye előtt. Ha ezt elhallgatom, egész életemet a másodrendűségre építem fel. Goethe és a sok ezer művész a megtisztulás lépését ismeri, de nem meri megtenni. Nem éppen svihágságból. Fél, hogy önmagát fel kell adnia. Oda kell adni a tejszínt, a bifszteket és a szoknyát. Holott még a libidót sem kell, csak átvilágítani. Viszont amikor az neki olyan drága, különösen a füllet hússzag és a zsíros kéj. Ez a ragadó szenny, ami lehúzza és alattomosan befonja, a szirén, amit Nietzsche annyira gyűlölt és amit nem győzött magától elég távol tartani. Nietzsche vad katarzis szenvedélyében, akinél a megtisztulás démoni rögeszmévé lett, végül őrületté és elmebajjá, amiben oly rokon Van Goghal. Ó, igen. A merő életet a világon a legtisztábbnak tartani. Ebbe tényleg meg lehet hitvanni. Goethe sokat tudott, azt is tudta, hogy mi a katarzis, és komédiázott, és érzelgett, és remek költeményeket írt, ha nem is olyan szépeket, mint Swinburne. Azt azért nem tudta, hogy a legyőzött szenny aranyjá változik, és a legyőzött gyávaság hősiességgé, és a legyőzött bűn tisztasággá, mint a béka királyfivá. Goethe még azt is tudta, hogy szégyen teljesen él. Ilyen képességekkel, ilyen alacsonyan. De azt sem merte bevallani, holott oly ragyogóan tudott vallani, és nincs ember, aki szebben és magasrendűbben és előkelőbben és bölcsebben nem hazudott, hanem az igazságot elhallgatta, ami több, mint a hazugság. És nem volt becstelen, de sohasem mondta ki azt, amit kellett volna, legfeljebb egy kis falssal énekelt. Mozart pontos ellentéte. Goethe minden hangja egy kicsit hasadt, nem attól, hogy sokat mondott, mint Schumann, hanem hogy óvatos volt, és kevesebb. Nincs szükség semmiféle mesterkedésre, csak ha már a megrázkódtatás megtörtént. El kell indulni. Van, aki dühötten rohan, mint Jackson Pollock. Föllázadt önmaga ellen, és eszét vesztette. A mániákat senki. Még Nietzsche sem verte annyira szét, mint Pollock. Az egyetlen démon nevében. Nem féltette önmagát, kis énjét és a libidó kellemességeit. Goethe gyanakodott, hogy csak élet van, aztán jön a feloszlás. Megtisztulás. Minek? A katarzistól való félelem berekedt, és a Mendelssohn zenét szopogatta.

5. Az újabb lélektani vizsgálatok döntő szakaszba léptek, amikor észrevették, hogy az emberi psziché mérhetetlenül nagyobb része nem a nappali tudat befolyása alatt áll. Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojáshéja az egész tojáshoz. Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek a maguk egészében pedig az álomban jelentkeznek. Extatikus állapotokról most ne legyen szó. Az álomelemzés minden esetre a modern lélektan stabil kiinduló része. A psziché természetére vonatkozólag tudásunk most kezd reális lenni, és több oldalról megállapítást nyert, hogy ez a tudás rendkívüli rokonságban áll azzal a tudással, amelyet számunkra az őskori szentkönyvek és művek őriztek meg. A tudás egyáltalán nem egyezik az európai emberével, mert középpontjában nem az ébrenlét, sőt, egyáltalában nem a biológiai élet áll. Az álom a konvencionális élet-halál ellentéttel egyáltalán nem törődik. Jung ezt a tényt csodálkozva állapítja meg, hogy a lélek az élet végét, amit a tudat oly fontosnak tart, nem tekinti különösebben jelentősnek. Csupán küszöb átlépés. Egyike a többinek. A lélek számára komolyan veendő átlépések közül a legfontosabb az, amit az imént katarzisnak neveztünk. A halál a katarzisnak elhatározó lépése, de csak ha az ember azt olyan küszöb átlépésnek fogja fel, amelyet a régiek beavatásnak neveztek. Ez, ahogy a héberek mondták, a teshuvah. Görögül metanoia, latinul konverzió. A psziché számára különösen pozitív értéke csak annak van, ami katartikus. Sem hosszú élet, sem javak, sem örömök, sem érzéki gyönyörök, sem földi dicsőség. Mintha a lélek a kezdeti korrupció emlékét mint sebet őrizné, és tevékenysége az lenne, hogy a traumát meggyógyítsa. Vagyis a beszennyeződéssel szemben állást foglaljon, és a korrupcióból élete folyamán mit tud ledolgozni. Mit tud homályos értelmi éberségéből helyreállítani, abból a bűnbeesésből, amiről Pascal beszél, mit tud jóvá tenni, és beteg testiségéből mit tud meggyógyítani. A művészet életéség, vagyis libidó, vagy még inkább annak fokozása, és a művészet démonikus mániák szövevénye, vagyis küzdelem a sárkánnyal. Végül a művészet katartikus, vagyis a korrupció jóvátétele. Mindhárom együtt és ugyanakkor és egy időben. A vallás nem tesz jóvá semmit. Nem old fel a filozófia.

Nem a halál. Ahogy Indiában mondják, nem a meghalás a nehéz, hanem az emberi lét színvonalát elérni. Azt a szintet, ahonnan a megtisztuláshoz vezető út már egyenes. Nem létemet féltem, mert azt nem veszthetem el, hanem az emberi magot, amit elveszthetek. A veszély, ami a pszichét fenyegeti, nem a halál, hanem az emberi egzisztencia elvesztése, vagyis a visszakorcsosulás. Az emberi az az egyetlen földi egzisztencia, ahonnan, mint Empedoklész mondja, az egység boldog keringésébe vissza lehet lépni. A lezuhanás és a bemocskolódás után, és a tízezernyi élet killódása után, a pszichét pedig csak ez az egy érdekli, a szenny fokozatos levetése, a katarzis. Ez az a feladat, amelyről Baudelaire azt mondja, hogy több, mint amennyit az ember teljesíteni tud. Rouault azt írja, minden percben dolgoznom kell, nem hogy valami tökéleteset csináljak, amit a bolondok megcsodálnak, hanem hogy igazabbat tegyek, és igazabb legyek. A művészet az emberi létezésnek az a területe, ahol az ember igazat csinál azáltal, hogy igazabbá lesz. És igazabb lesz azáltal, hogy igazabbat csinál. Mert a műben az ember csak akkor válik igazabbá, ha lényében igazabbá tud lenni. Ha a kölcsönhatás nincs meg, az egész élet és mű hamisítás és trükk, linkség és vihágság. Az embernek és a műnek egy anyagból kell lennie. De egzisztencia és tudás is összefügg. Magától értetődik, hogy az ember minél igazabb, tudása is annál hitelesebb, lénye is annál igazabb. Egyébként a tudás szó csak nem rossz. Nem fix bázisról van szó, hanem érzékenységről és éberségről. Univerzális orientáció. Az univerzális orientáció a transzparens egzisztencia feltétele. Mert a világ egésze csak az átvilágított emberi lény számára nyílik meg. E törvény alól kivétel nincs. Valódi éberségben csak átvilágított ember. Átvilágítottságban csak valódi éberség részesülhet. Végeredményben a művészet nem egyéb, mint sajátos, minden bizonnyal a legmagasabb emberi élettechnika, amely festői, faragott, épített, nyelvi, zenei művek készítése által olyan létfeladatokat tud megoldani, amelyek mindenféle más módon megoldhatatlanok. És olyan létfokozatokat tud megvalósítani, amelyek mindenféle más módon megvalósíthatatlanok, és létének így más úton meg nem szerezhető súlyt és értéket és fontosságot képes adni. Ezért akar Cézanne festés közben meghalni. A művészetet az ember egyszerre csinálja és éli. Mert azt csinálja, amit él, és azt éli, amit csinál. Ez az egyetlen mérték, amellyel jó és rossz művészetet egymástól meg lehet különböztetni. A művészet a legmagasabb emberi élettechnika, amely a legmagasabb rendű életet valósítja meg, a katarzist. Ha a mű nem katartikus, nem számít. A művészet karakterisztikuma minden időben ez volt. Ausztráliai petroglifák és Navajo bőrmunkák és faragványok, az atlanti kövek, Stonehenge és West Kennet, Japán kert vagy Hampton Court, a Palazzo Ducale Mantovában, a Rameshwaram vagy Minakshi templom, Hokusai vagy Novalis, Ahanta falfestménye, Brahms Evdur szonátája, egy Schumer szobrocska, perui textília, Koró, Víd avréje, vagy egy Bizá miniatűr, vagy Mirko Basaldella vasrácsa a Vatikánban, a Hollyhock House, vagy a Trois Frères barlang, T.S. Eliot, vagy egy Puntőr, Masaccio, vagy Kréta, Tolstoy, vagy Gottfried Benn, vagy Mark Tobey, Turner, vagy Shelley. A művész minden időben olyan élettechnikát gyakorol, amellyel a korrupt realitást helyreállítja azzal, hogy normálisan kíván élni, és olyan műveket készít, amelyek az eredeti realitásban való életet lehetővé teszik.
Az elmúlt század elején a művészi és a korrupt realitás között hirtelen megnőtt feszültségben élt Hölderlin, Schumann,

Baudelaire, aztán Van Gogh, Gogol, Nietzsche. A művész számára a korrupt realitás elviselhetetlenné vált. Ezeknek a művészeknek tudva levőleg elméjük megbomlott abban a történeti atmoszférában, amely, mint Ezra Pound mondja, olyan, mint a rothadó fogaktól bűzös száj lehelete. A múlt században ezt a realitást visszavonhatatlanul diszkreditálták. Egyre több elszánt és bőszült roham a pénzgazdálkodás, a társadalmi igazságtalanság, a politikai és a hivatali erőszak és hazudozás, ezen felül a hamis életdicsőítés ellen. A művészet a korrupt realitást végképp megtagadta és attól elszakadt. Csak egy lépés maradt még teljesületlen. Miképpen lehet az eredeti realitást az emberi élet középpontjába helyezni és azt megvalósítani? Ez a pont a mai napig negatív. Bale azt írja, a diadalmas új művészet kérdésszerű eszköz maradt. A gondolat, hogy a művészet, amely elementáris voltával, erejével és eredetiségével új és magasabb világ felé vezet, csalókának bizonyult. A művészet az eredeti realitás manifestációja volt, az is maradt, de semmi több. Mondrian kétségtelenül a legjellegzetesebb művész azok között, akiket modernnek neveznek. Sokkal inkább, mint Klee, aki csak nem teljesen az esztétikus körén belül kísérletezik, vagy akár Vieira da Silva, aki egyetlen túlperspektívából képeit a légifelvétel látványából csinálja. Biztos, hogy Van Gogh annyira megcsodált görbe vonala Mondriánnál kiegyenesedik. Az a vonal, amely Wolfsnál ismét meggörbül. Mondrian vonalát csak az érti, aki tudja, hogy ilyen egyenest egyenes vonalzóval nem is lehet húzni. Minden egyenesnél egyenesebb. Minden korrupt egyenesnél reálisabb egyenes. Mondriánnál ez a vonal a katarzis. Csak éppen mindig mánia és démoni marad, elszánt és teoretikus következetességében. Soha nem éri el az igazi katarzist. Mindig marad benne valami doktriner és rögeszme. Valami abból a vörös fából, amelyet pályája elején festett. Van Gogh óta ez a kép, Pollockot kivéve, a modern festészetben a dühöngő őrült. Ez a tiltakozás a korrupt realitás ellen létezésben és művészetben. Ez Hölderlin és Schumann, Baudelaire és Gogol és Van Gogh és Nietzsche. Lázadás a megromlott realitás ellen, letargia és örjöngés. Eredmény a teljes dezorientáció. Valaki haját tépi. A jelentés felől nincs kétség. Hiroshige Sasa, vagy esője a festmény legközelebbi rokona. De a japán művésznek a démoni megszállottságot sikerült átvilágítania. Mondrian haját tépő fája az őrjöngésben marad. Ez az, ami egyenesen képein is látható, amelyek kék-sárga-pirosak szigorú derékszögek. Képek, mint Guillén mondaná, a geometriátor részegek. Mint a haját tépő fa indulatai a végsőkig lefolytva. Emberevő fragma. Lehetséges, hogy Mondrianban a katarzis lehetősége fel sem merült, csak mint artisztikus mutatvány. Ezért jellegzetesen modern, saját mániáján nem lát keresztül. Az újabb zenében Brahms óta az inspiráló nem is maga a muzsika, sokkal inkább az elméleti tudás. A művész a katarzist, miután a zenében nem tudja realizálni, a teóriában keresi. Brahmsnak, aki csak a zenét hallja, csak a felét érti. A másik, nagyobbik fele az elmélet. Sehol sem inkább, mint a variációkon. Ez a jelenség egyébként a festészetben és a költészetben is szemmel látható. Az analitikus kubizmusban, Malevichnél, Kandinskynál, a szürrealistáknál, még Mark Tobeinál is, a költészetben Mallarmé összes tanítványánál, Balerinél, Guillénnél, vagy Ungarettinél. Arnold Schönberg zenéje a teoretikusan képzetlen számára kakofónia és nonsense. Annyira, hogy Adorno megjegyzése indokolt, Schönberg műve tele van egy lehetséges zene fragmentumaival. Ami a költőkre, festőkre és olyan szobrászokra is vonatkozik, mint Pevsner, Naum Gabó, Noguchi, Brancusi és a többi.
A zene teóriája viszont annak, aki tudja, miről van szó, tökéletes intellektuális kielégítést nyújt. Kandinsky Schönberg zenéjét merő agyzenének nevezi pozitív értelemben. Schönberg az elméletben művészetfilozófiát csinál. A többi között egyik állandó téma a forma meghatározása. A forma nem tárgy. A tárgyak a realitásnak nem fix pontjai. A formának két gyújtópontja van, ezért az mondható, hogy a végtelen befogása a végesbe. A végtelen megfogva és bezárva. És ha a végtelen belőle hiányzik, csupán tárgy. A megfoghatatlan a megfoghatóban. A láthatatlan a láthatóban. Ha csupán tárgy, nem is reális, csupán realisztikus. Vagyis banális és korrupt. A tárgy nem forma, hanem antiforma. A tárgynak a művész ad formát azáltal, hogy a határoltba beleteszi a határtalan. Tárgya a tudománynak van, formája a művészetnek. A valóságnak csak a formában van illata. Tárgyak nincsenek, csak általunk léteznek, mondja Braque. Juan Gri a formát idée première-nek nevezi, ami annyit jelent, mint primordiális gondolat. A forma az, ami megmarad és visszatér. A végtelenség befogása a végesbe. A végtelen teste töltése. Mindig komplex, vagy legalábbis kettő. Mindig feszültség és ellentét, ahogy Lupascu Karel Appel képeit magyarázza. Mindig a kettő között a harmadik matéria, a konfliktus, a dráma, a szembenállás. Persze, hogyan történik a végtelenség befogása? A következőképpen. Az ember, mivel mást nem tehet, egyrészt kiemel és azt megismétli. Kétszer ugyanaz, ami persze már azáltal, hogy kettő egymástól különbözik. Ha nem szakítom meg, végtelen marad. Azáltal, hogy kettő lesz, keletkezik a ritmus. Színben, hangban, nyelvben, háromdimenzióban, táncban egymástól különbözni kezd, vagyis egymáshoz hasonlít. A kitépett elem, amit megismételnek, zökkenő és duplaság. Az ütem. Schönberg megkísérli, hogy a zenéből a végest kihagyja, és csak a végtelent teszi kottába. A formát felbontja, és ez a zenei újítása, ami egyidős a festői, a szobrászati, az építészeti és nyelvi forma felbontása. A ritmus, mint a forma alapja, egyetlen művészetből sem hiányozhat. Itt van mindjárt a tumultus és az oszlop konfliktusa. A hindu és a mexikói templomok falai tele vannak ilyen tumultusokkal, mint amilyen az olimpiai Zeus templom, vagy a Parthenon, vagy az Aigina timpanonja. Nyüzsgéssel, harcokkal, mint Tintoretto képei, Pizánó nagy reliefjei, Michelangelo utolsó ítélete, Bosch és Bruegel művei, a sziénai és orvietói székesegyház üvegablakai és domborművei szemben az oszlop emberrel, elsősorban a delfói kocsi hajtó, Dürer négy apostola, vagy Brancusi végtelen oszlopa, a Reims-i, a bambergi katedrálisok oszlopszobrai, a Saint-Chapelle, a bizánci mozaikok. A sok és az egy szembenállása és feszültsége. A végtelen és a véges. A kettő együtt, az oszlop beleállítva a tumultusba, mint Rembrandt három keresztje. A modern művészet csupán a majdnem katarzishoz érkezett el. A végső lépés megtételének szükségessége, mint követelés a levegőben van. Senki sem hajtotta végre. Az akadály nem a pojácák és a sarlatánok roppant tömege és sikere. Még az sem, amiről Mathieu beszél, hogy például a festészet a műteremből és a kiállításból átkerült a galériák üzleti atmoszférájába, de már ott is letűnőben van, és a döntő szó a nemzetközi vásáré kezd lenni. Az akadály elsősorban az, amire a karakterisztikus példa Strindberg. Strindberg mindinkább a modern művész archetípusa kezd lenni. Ha nem is tudta éberen, de biztos volt abban, hogy a transzparens egzisztencia az univerzális orientáció nélkül elérhetetlen. Erről tanúskodik élete második felében írt Kék könyve. Az egész világ és minden tudás felé ki akar nyílni. Ez az univerzális tájékozódás, ami Valerit is megfogta, és mintának Leonardo da Vinci-t tartotta.
az átvilágított emberi lény és az egyetemes tájékozódás összefüggése. Csak ez magasrendű és biztos, és a diszkreditált, korrupt, történelmi valóságból csak ez vezet feljebb. És ez a lépés csak a végleges leszámolás, vagyis a katarzis révén érhető el. A Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Van Gogh, Nietzsche vonal befejező pontján Strindberg áll. Addig a küszöbig érkezett el, amelyen az elődök elméje megbomlott, mert zátonyra jutott. Önéletrajzában az Inferno korszak tanúskodik erről. Tudjuk, hogy elméje az elhomályosuláshoz milyen közel állt. Úgy látszik, a modern korban a katarzis elől mindenki elbújik valahová. Esetleg az utópiába. Akár a semmibe, egzisztencializmus. Sokan a vallásba. Strindberg is ezt tette, mint Rouault. Ez a majdnem katarzis. Az utolsó pillanatban, hogy önmagát megmentse, megrekedés megáll, és a konvencionális megoldásban megalkuszik. Ez az álkatarzis. A döntő katartikus lépést nem hajtotta végre. A tanulság a következő. A művészet kizárólagos tevékenysége a valóságról való magasabb tudás birtokában a valóság megváltoztatása. A művész az egyetlen ember, aki a korrupt valóság természetét felismeri, és helyébe a primordiális valóságot teszi. Mi ez a magasabb tudás? Honnan kapja? A görögök szerint a múzsáktól. A görögök mindenből mitológiát csinálnak. A múzsák azok, akik a tiszta és elsődleges valóságról való tapasztalatot nyújtják. A művészet nem a valóság, természet utánzása. A művészet nem kifejezés, pszichológia, modernizmus, hanem az eredeti valóság helyreállítása, amelynek feltétele, hogy a művész önmaga is az eredetit, az alapállást életében megvalósítsa. A művészet szüntelen küzdelem a látvány ellen, mondja Sherpan. A művészet a magasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és megtisztulását hozza. Ha nem, csupán mánia vagy a libidó kielégítése, és nem ér semmit. A múzsai egzisztencia számára nincs más feladat, mint hogy a korrupt valóságot megváltoztassa, és az eredetit helyreállítsa.

0: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigyen, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevélen kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Úgyhogy én, de ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
1: Bocsánat, hogy elébe vagy közbe vágok. Mégiscsak hogyan bontakozott ki ez a hajlam? A családi háza, az odajáró vendégek, mert föltételezem, hogy azért otthon volt nagy élet, nem?
0: Otthon nagyon nagy élet volt, de ennek az életnek sem művészethez, se irodalomhoz köze nem volt. Volt egy könyves szekrény, ilyen üveges könyvszekrény, abba a klasszikus regénytár és még néhány szépen bekötött kötet. Apám még nagy házat vitte, ahol hát az akkori világ előkelőségei, tábornokok és püspökök és hasonló előkelőséget, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorák voltak. Én meg aztán, amikor hát részben az egyetemi barátaim révén, részben aztán, amikor már elkezdtem irogatni, bennem van egy ilyen furcsa kétarcúság, ami tulajdonképpen az egész életemben végig megy. Ez a kétarcú élet, ez egy kettős látást is okozott. Gondolom, ez persze most vagyok csak ilyen okos, visszamenőleg, akkor én ezt mit tudtam. Nekem ezek barátaim lettek, befogadtak, és csak olyan furcsa volt, hogy otthon nagy vacsorák, és itt, ha megvoltunk valahova hívva, ha valakinek otthona volt, felesége volt, egyáltalán vendéget tudott hívni, és behozták a szendvicseket, akkor lehetett látni, hogy a parizer hajszál vékonyra van vágva. Hát persze, hogy okozott konfliktust. Persze, hogy ez valamit bennem megindított valamit a világról már akkor megkérdőjelezett, és az nyilván ez a kettős látás, ez a dolgoknak, ez a kétfelől való örökös megközelítése, ez talán már itt kezdődött, bár biztos csak nyomokban.
1: A családjában nem szakított?
0: Soha. Hát nem lehet egy szerető szülővel szakítani, azért megosztak.
1: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
0: El.
1: És aztán?
0: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szerettem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapat ég, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett. Amit most mondtam, az a legelemibb példája ennek. De az egész kémia, főleg egészen a szerves kémiáig, egy ilyen tiszta, világos képlet, az a tiszta világosság, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, szerettem, az értelem a mindennek a legegyszerűbb és a legvilágosabb megfogalmazása.
1: Tud-e a nyelv, a magyar nyelv ennek a kémiai precizitásnak eleget tenni?
0: Hát a magyar nyelvet azt a világ egyik csodájának tartom. Az valami egészen különleges szerencsém, hogy magyarul írhatok. Nézze, ez nincs minden hátrány nélkül. Mondjuk, hogy a magyar nyelvben mi csak egy múltidőt használunk. A magyar nyelvben nincsenek nemek. A magyar nyelvben nincsenek tájszólások. Élő nagy tájszó, mint tudom én más gazda, nagyobb népeknél. Szóval ilyen szempontból szegényebbek vagyunk. A magyar nyelv azzal is együtt jár, hogy például, hogy egy kicsit el vagyunk temetve. Már értem ez alatt azt, hogy nem tudom én, most már igazán nem magamról beszélek, hanem a költészetünkről, amely a világ egyik legnagyobb költészete. És amely csak a milyen marad, nem fogjuk tudni soha igazán átadni senkinek. Olyanok vagyok, mint ha valakinek, hogy hívják ezt a világ legnagyobb gyémántját, a Kohinór. Mintha valakinek meg lenne a Kohinór gyémántja a zsebében, de mihelyt előveszi, nincs a kezébe semmi. Nem tudjuk megmutatni. Mi állandóan a világgal szeretnénk közölni, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, és épp amiben a legnagyobbak vagyunk, a költészetünket, azt nem tudjuk közölni.
1: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságát a kiadó egyetlen körülménye a háború volt.
0: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt két vagy három vagy négy novellát, megjelent egy vékony kis kötetecskéje. És egyszer csak nem szabad. Nem látja, úgy se látja senki.
1: Egyszer csak?
0: És egyszer csak bekerültem. Hát most nem akarok itt a... Kerem dohányzó?
1: Pipázom.
0: Parancsolj.
1: Nincs itt a pipám.
0: Nincs itt a pipám.
1: Kísértőznek állok ezzel ellen.
0: Neked se szabad?
1: De szabad, csak nem itt, mert nagyon nagy a füst.
0: Ja, nagyon nagy a füst. Na most én nem a háború, nekem nem a háború rémségei. Bár persze ez is, hát az állandó halálközelség, amiben éltünk, az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy gyufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba, hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton, a Donnál. És aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földásod, hosszú barakok. Még most is látom rajta, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban. És egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok 3-4 000-en, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a két légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át ide, nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal. Ezekkel dolgoztam, ezekkel reménykedtem a hazajövetelben. Tehát tökéletesen egyé váltam velük, itt nem volt rang, itt nem volt ilyen, itt nem volt gazdag, itt nem volt szegény. Itt volt 600 gram, 60 deka kenyér naponta, reggel egy leves, délben egy kása, vacsorára egy kása. Egyforma lettem a világgal. Vállalnom kellett valahogy, nem, nehogy azt higgyek itt, hogy én valamiféle szándékról vagy valami, de belekerültem egy sors közösségbe, ami engem tökéletesen átformált. Az egész a látásmódomat, hát amit én éltem, az természetesen valamiféle arisztokratizmusra, valamiféle kiváltságra nevel. Én már azóta semmiféle írói kiváltságról hallani sem bírok. Én olyan ember vagyok, mint a többi, nem bírom magam másnak érezni. Nekem más a mesterségem, más az anyag, amivel dolgozom, de ugyanolyan embernek érzem magamat egy hivatalnoknak, akinek az a feladata, hogy írjon. Egy embernek, aki a sorsa a többiekével van összekötve, én azok nélkül lélegzeni nem tudok, nekem nem lehet egy, hogy ma nincs többé külön utam a világban, nekem már csak egy utam van. Ezt onnan hoztam haza.
1: Én hallottam egy rádióműsort hónapokkal ezelőtt, ahol négy nagyon okos ember, és az irodalomban nálam sokszorosan jártasabb ember beszélgetett örkényről. És ebben elhangzott egy olyan megállapítás, hogy a jelenlegi, a 60-as évek irodalmának egyik kiugró nagy meglepetéseként könyvelték el a munkásságodat. És megállapították, hogy e sikeres korszak előtt két válságos periódust lehet észlelni. Az egyik az 56 és 60 közé esik. A másik pedig, amit ők úgy apostrofáltak, hogy a dogmatizmus évei. Na most hát akkor itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy valóban, ha ez így van, egyrészt így van-e, másrészt, ha ez így van, akkor hogyan függött össze, hogyan mutatkozott ez meg az író életének fejleményeivel?
0: Nem egészen értem a kérdést. Most mondjam el, hogy a dogmatizmus évei alatt én hogy írtam, mint írtam, miért írtam?
1: Jó, megpróbálom egyszerűsíteni.
0: Nem szeretném, azért mondom. Hát kommentárom, annyi kommentárom van, hogy azt, amit leírtam, azt én mindig elhittem. Abban én mélyen hittem, amit leírtam. Nem szégyellem ma sem, nem tagadom meg egyetlen soromat sem. Az, hogy én néha olyat is írtam, ami nem volt igaz, azt én sose tudtam, mert akkor nem írtam volna le. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, mit mondjak, lelkesedésemben lementem az épülő Dunaújvárosba, ahol mégiscsak épült valami, ami engem elragadott, meg is lett, van is egy város, dolgozik is egy gyár, élnek is emberek. Szóval ebben a nagy teremtési lázban nem vettem észre azt, amit pedig egy írónak észre kellett volna vennie. És amit ma már hát minek részletezni, mert eleget beszéltünk róla, ami aztán végül is 56-hoz elvezetett. 56 őszén az akkori Írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Azóta már nagyon sokat írtunk és beszéltünk erről. Én magam is nagyon sokat írtam erről az élményemről, de azért azt hiszem, hogy a szenvedély nélküli tárgyilagos ítélet az még a jövőre vár. Minden esetre nekem az a felejthetetlen élményem, alapvető élményem maradt meg, erről az időről, hogy bár el tudom képzelni, és bizonyára voltak olyanok, akik ide vissza akarták hozni a régi világot, a tőkés társadalmi rendet. Sem én magam, sem az én barátaim, sem azok, akikkel én akkoriban találkoztam, ilyesmit nem akartunk. Amit mi akartunk, az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor írósztrájknak hívtunk. Ebben meg kell mondanom, hogy tévedtem. De ez nagyon soká tartott, nagyon sok mindennek kellett történnie. körülöttem ebben az országban, és bennem, amíg idáig eljutottam, hogy ide nem a sztalinizmus jött vissza, ide nem a személyi kultusz jött vissza, ide nem a Rákosi korszak jött vissza. Ezt nem lehet tagadni, ezt én nekem becsületesen meg kell mondani. És, na de hát akkor mondom, hát engem 5 évre az írástól eltiltottak.
1: A publikálástól
0: pontosan, igen. De úgy, hogy se könyvet, se fordítást, se korrektúrát. És akkor én 5 évig egy gyárban, akkor vettem elő az én vegyészmérnöki oklevelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mint mérnök, 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt. 1600 forintos fizetéssel 5 évig egy gyárba dolgoztam. Na hát ez volt, ez se ártott.
1: Szóval az a bizonyos katarzis, amit mindezek az időszakok nyomán bekövetkezett, ez tükröződik-e abban a nagyszerű, hadd mondjam nyugodtan így, hiszen ők is így fogalmazták, akkor én aztán igazán megtéltem, nagyszerű produkcióiban, alkotásaiban.
0: Hát ez ebből nőtt ki, ebből a sok mindenből, amit majd összehordtam, valahogy ebből ez lett, hogy az író azt sose tudja, hogy amit ír, az mit ér. Nem tudom, hogy ezt érte, de nem tudja.
1: Én értem, csak
0: nem tudja. Csak az író legfeljebb azt tudja megállapítani, hogy azt, amit leírt, az az ő képességeinek milyen mértékű megvalósítás. Tehát azt, hogy amit most csináltam, az a tőlem telhető maximum. Az, hogy ez a maximum most már mit ér, azt az belehelyezve egy irodalomba, egy nemzet életébe, a világ fejlődésébe, ugye, mert az író mindig mindent akar, meg akar, azt már az írónak tulajdonképpen nem tudja. Persze ezt a kritikusok szeretik eldönteni.
1: Hát akkor de az előbbi kérdésem is megfelelően közhely ízű volt, hogy még inkább közhelyszerű teszek föl, de őszintén szóval ezt sugallja az, amit most mondtál. Mi tehát ebben a felfogásban, ebben a meggyőződésben a legnagyobb vágyat? Egy író, akinek az elmúlt másfél évtizede pályája eddigi csúcsait hozta sorozatosan. Milyen vágyai vannak? Akár magánemberi, akár alkotói, vagy gondolom ez a kettő igencsak azonos.
0: Hát, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi a legszebb, ami egy íróval történhetik, akkor elmondom. Franciaországban Verkor nevű íróval én barátságba kerültem, ő fordította le a Macskajáték című darabomat franciára. És ebből az alkalomból emiatt 2-szer meghívott. Párizstól 80 kilométerre laknak egy szélmalomban. Ami persze, amikor én oda kerültem, már egy luxus szélmalom volt, Verkor, hát hadd mondjam meg mindjárt, hogy itt nehogy, hogy megnyerjem az összes szíveket, Verkornak az édesapja magyar volt.
1: Igen,
0: magyar származás. Ő nem tud egy szót sem magyarul, Párizsban született, francia író lett belőle. És ebben a szélmalomban ma már egy minden luxussal és szépséggel és kényelemmel berendezett gyönyörű otthon, az ő nyári rezidenciája. Itt voltam kint 2-szer. És most is találkoztam vele Brüsszelben a darab bemutatóján. De hát most mertem csak először megkérdezni tőle, hogy a róla szóló legenda igaz-e. Azt mondta, igaz. Erre kértem, hogy mondja el. Verkor, mint a legtöbb francia író, részt vett az ellenállási mozgalomban Franciaország megszállási ideje alatt a németek elleni harcban, és először a francia alpesetben, hegyekben harcolt, és aztán elbújt álnében egy romos szélmalomban. Ez a szélmalom. És itt írt. Itt írta meg azt a regényét, amely magyarul is megjelent, és nagy sikere volt, a Tengercsendje. Hát ezt megírta, és akkor ezt odaadta barátainak. Aztán úgy mentek, sokszorosították talán ilyen, hogy hívják azt hektográf, vagy minek hívják azt a hektográfáltak. Van egy ilyen sokszorosító. Az illegalitásban ez egy terjedt egy kicsit, tehát meddig megy már egy ilyen regény illegalitásban. És akkor elmondta, hogy egy nap a malomban ült, és meghallotta, hogy egy bombázó raj közeledik. Ez nekik akkor Franciaországban a reményt jelentette az angol meg amerikai bombázó. gombázol, amíg elhúzta föl, és lőttek a nyelvet állásai. És persze kiment, és reménykedve fölnézett az égre, és csak ugyan egy raj liberátor, ezek voltak az angol bombázók, egy raj liberátor ment el a feje fölött az égen, és nézett rá itt, és örült, és egyszer csak azt látja, hogy kinyílik a gépek alja, és valami bogyogni kezd. És nem bombák voltak, hanem valami furcsa, lassan lefele ereszkedő, libegő furcsaság, ilyen fehér villanások, és egyszer csak az egyik leesett a kertje végébe, oda ment, fölvette, és a tenger csöndjét tartotta a kezében, amit dogolék Londonban kinyomadtak, bombázókra raktak, és Franciaországban ledobtak. Hát az, hogy egy író a németek megszállta, a gestapo gyötörte, megalázott nemzetéért tehet valamit, és az ilyen kézzel foghatóvá válik, hogy azt ott tarthatja a kezében, azt hiszem ez a legtöbb, amit egy író magának megálmodhatik. Én a rózsakiállítást azért írtam, mert úgy éreztem, érdekes, hogy ami nem szokásom, ideges lettem. És érdekes, hogy ettől a kérdéstől még ki sem mondtam a szót, mindjárt idegesek leszünk.

El szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésünk. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leül és megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppben a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híg levesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard napja, ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra van. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, és távollétünkben is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzelet indító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasók között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat más indít el bennünk. Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyénibben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon, nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőkörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykönyv, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
1: Kettős öröm.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon közel vannak.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekben. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül minden sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat, az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama az ajtóban toporgók várakozásteli hangulatát tükrözi.

5. fejezet. Búcsú Koppenhágától. Másnap délben Külc volt az első, aki megérkezett a pályaudvarra. Valóságos őrjáratot tartott az előcsarnokban, úgy leste Trauri kisasszony, illetve Storm úr felbukkanását. Ráadásul az a fajta szomjúság gyötörte, amelyről oly találóan mondják, hogy ég a pokol, és csak egyetlen vágya volt, beugrani a vasúti restibe és lehajtani egy pohár sört. Ha többet nem is, csak egyet. De nem mert egy pillanatra sem tágítani posztjáról, sőt, valósággal oda plántálta magát a 4-es számú kijárat elé, akár egy valódi őrszem. A főbejáraton bőröndökkel, úti takarókkal, táskákkal felszerelt úri emberek népes csoportja tódult be. Mi csak? A Tirolink már itt van, állapította meg Karsten úr, aki szintén részt vett a társas utazásban. A csoportból kivált néhány utas, és Külc hentesmester előtt elhaladva kísért át a peronra. Külc papa mindebből mit sem vett észre, bár ez érthető. Csupán annyit észlelt, hogy eddig még sem Storm nem érkezett meg, sem Trauri kisasszony. Még csak ez hiányzott nekem, morfondírozott. Végül mehetek haza Berlinbe egyedül. Így jár az ember, ha jó szívű. És voltaképpen miért kell nekem már is hazamennem? Hiszen Emily meg a gyerekek már tudják, hogy nem Bernauban vagyok Zelmanéknál, hanem Dániában. Vajon mikor kaphatták meg azt a szép kikötő látképet? Ebben a pillanatban jutott eszébe, hogy a lapot be sem dobta a postaládába, hanem ott felejtette az Hotel Dagle terasztalán. Na hát, hogy én hogy elfuserálok mindent? Gondolta elkeseredve. Ez már az agyér elmeszesedés. Hiába az ember nem élhet örökké. Ekkor azonban nagy hirtelen abba hagyta az elmélkedést, a bejáratnál ugyanis felbukkant Raurik kisasszony. Mégpedig nem is egyedül, hanem két jól megtermett markos férfiú fogta közre, akik fekete kemény kalapot viseltek, de meg úgy egyébként is tökéletesen megfeleltek a bűnügyi rendőrség civil ruhás tagjairól alkotott általános elképzelésnek. Oszkár Külc görcsösen iparkodott, hogy a megbeszéléshez híven ne ismerje fel Trauri kisasszonyt. Ez azonban olyannyira nehezére esett, hogy az egyszerűség kedvéért úgy döntött, rá se hederít. Másrészt viszont okvetlenül szemmel kell tartania az ifjú hölgyet, hiszen különben hogyan is haladhatta át vele egy időben a peron kijáratán. Felkapta bőröngyét, jó erősen megmarkolta sétabotját, menetkész állapotba helyezkedett, és a lehető legkevésbé feltűnően hátra sandított a válla fölött. A lány éppen barátságos biccentéssel búcsúzott kísérőitől. Külc papa tehát oda terpeszkedett a kijárat elé, és időnyerés céljából letette a földre bőröngyét. Egy másodperc, ellenőr úr, szólt oda a jegyszedőnek, csak előkeresem a jegyemet. S noha a jegyet a kezében szorongatta, sorra kikotorta minden zsebét, s ez alatt septében hátra nézett. Na végre, gondolta, csak hogy jön. Trauri kisasszony ekkor már mögötte állt. Külc átnyújtotta a jegyet az ellenőrnek, közben érezte, hogy a másik kezébe egy kis csomagot nyomnak. Ez sután öklébe szorította, átvette a kiukasztott jegyet, felkapta bőröngyét, lepottyantotta a sétabotját, lehajolt érte, s végül nagy nehezen kinyomakodott a forgóajtón. Karsten úr, aki közvetlenül kettőjük mögött állt, csak üggyel-bajjal tudott elfojtani egy sátáni vigyort. A 4. vágány mellett igencsak élénk volt a forgalom. Külc papa elrejtette a bőröngyébe a suttyomban átvett csomagot, és gondosan rázárta a lakatot. S bár a kis csomag pejkönnyű volt, a bőrönd egyszerűen mázsás súlyú lett. Külc végig bandukolt a vonat mentén, s egy harmadosztályú kocsit keresett.

0: Halló! Kiáltott valaki mögötte. Storm úr jelentkezett.
1: Na végre!
0: Esett le a kőkülc papa szívéről. Már attól féltem, hogy nem ébredt fel idejében. Aztán jajga te nagyon az a macska! Storm, aki még ekkor is zöld volt, mint a lapulevél, legyintett. Aztán köszönetet mondott utitársának, amiért hazafuvarozta a Curtius panzióba.
1: Csak ma reggel értesültem erről,
0: mentegetőzött. Ugyan, kedves barátom, igazán semmiség. Mint hallottam, a házigazdák nem is voltak otthon.
1: Nem bizony,
0: csupán egy sötét szemüveges öreg urral találkoztam. Olyat nem is ismerek.
1: Azt mondta, csak egy napja lakik ott.
0: Akkor biztosan azért. Kürc megállt egy harmadosztályú kocsi előtt.
1: Itt van még hely.
0: Ám Storm úr tiltakozott. Ki nem állhatom a vénasszonyokat? Rogta. Arra az őszhajú hölgyre célzott, aki éppen az ablaknál ült. A vénasszonyok szerencsétlenséget hoznak rám. Tovább mentek. Storm váratlanul megállt és felnézett egy úrra, aki éppen kitekintett a fülke ablakán.
1: Bocsánat, nincs véletlenül még két szabad hely az ön szakaszában?
0: Az úriember, aki egyébként módfelett emlékeztetett egy kivénhet hőstenorra, amellett bámulatosan vörös orra volt, hátranézett a fülkébe, majd ismét kitekintett a peronra és leszólt.
1: Azt hiszem megoldható.
0: Storm felszállt a kocsiba, visszafordult és átvette utitársától a bőröndöt.
1: Vigyázat!
0: Rúgmogta aggodalmasan Külc. Aztán maga is felmászott a lépcsőn, nyögve, sóhajtozva. A vörösorú úriember segédkezet nyújtott neki, különben is csupa végtelenül rokonszenves ember ült a fülkében, már amúgy első pillantásra. És merő véletlenségből csupa férfi verődött össze. Készségesen összép húzódtak, szívélyes megjegyzések közepette. Storm megkérdezte a vörösorú úriembert, vajon ő is Berlinbe utazik-e?
1: Nem, csak vár, nem mindig megyek,
0: válaszolta udvariasan az úriember. Tudnélik, ott üdül a mejem a gyerekekkel.
2: Az aranyos kicsikék,
0: szólalt meg a sarokban ülő úr, és bárgyon vihogott. A többi utas megbotránkozva berett rá, az úr erősen zavarba jött, és elrejtőzött az újságja mögé.
1: Lehet, hogy én is elüdőzöm néhány napig, bár nem ündében,
0: tűnődött a vörös orrú utas, bár igen sürgős üzleti ügyek szólítanak Berlinbe. Egy másik utas megjegyezte, hogy a maga részéről jobban kedveli az északi tengert. Valahogy keményebb a vize. A levegő só tartalma is magasabb, kiváltképp zült férkőzött a szívébe. Külc szivarra gyújtott és megnézte, hogy bőröndje ott van-e a podgyásztartóban. A bőrönd változatlanul ott hevert. Kis idő múltával az utasok olyan meghitten csevegtek, mintha valamennyien ismerősök lettek volna. Ami azt illeti, azok is voltak. Irene Traurig talált egy csak nem üres másodosztályú fülkét. Mindössze két hely volt foglalt az ablak mellett. Egy rendkívül ifjú amerikai házaspár ült ott fülig újságokba és képes lapokba bújva, amelyeket olykor kicseréltek egymással. Irene az ajtó mellett ült le az egyik sarokba, és igencsak sűrűn nézegette a karóráját. Kinn a folyosón utasok hajoltak ki az ablakon, s Kopenhágában maradó hozzátartozóikkal, ismerőseikkel beszélgettek. Néhányan már a zsebkendőjüket is előkészítették. Aztán megrándult a vonat, a zsebkendők vadul lobogtak. Az amerikai házaspár felmerült a betűtengerből, egymásra mosolyogtak, majd gépiesen lehervadt róluk a mosoly, és folytatták az olvasást. Irene úgy érezte, figyelik. Körülnézett. Odakinn a folyosón az a bizonyos magas, karcsú fiatalember állt, akit Rudinak hívtak. Piccentett Irene felé, sőt kalapot emelt. Aztán belépett a fülkébe, és letelepedett a szemközti ülésre. Mit gondol, elviselnénk egymást még egyszer? Érdeklődött. Irene hallgatásba burkolózott. Ó, kiáltott fel a fiatalember, már felvette az új cipőt. Remekül áll. Elképesztően kicsi a lába benne. Traurig kisasszony tovább hallgatott. Nem tudom, a sarka kissé alacsonyabb lehetne, folytatta a fiatalember a kritikát. A az alacsony sarok egészségesebb. Maga ortopéd cipész? Kérdezte Iréne. Nem. De van egy unokabátyám, aki orvos. Lipcsében? Miért éppen Lipcsében? Iréne gúnyosan elhúzta a száját. Erős a gyanúm ugyanis, hogy Iréne nevezeti unoka húgának valamelyik fivéréről beszél. A fiatalember elnevette magát. Igazán lefegyverző nevetése volt, mintha egy egész osztályról való gimnazista nevetett volna egyszerre. Maga lebecsüli a Strúve családot, szólalt meg aztán. Nem mintha hencegni akarnék, de nem is képzel, milyen szorgalmas és szapora az én familiám. Érdekes. Említett unokabátyám például Hannoverben él, orrfül- és gégeszakorvos. Aha, és ettől ért olyan kitűnően a cipősarkokhoz. Világos. A fiatalember hátradőlt, kényelmesen keresztbe betette a lábát, elővette egy újságot, majd közölte. Most merő szégyenlőségből szünetet tartok. Viszont hallásra egy óra múlva. És megfeszített erővel olvasni kezdett. A vonat éppen Zéland szigetén futott keresztül, délnek. Csupa kert között vitt az út. Traurig kisasszony energikusan hóna alászorította jókora kézitáskáját, és az amerikai nácutasok feje fölött kinézett az ablakon. Külc, hentes és mészáros, szintén kinézett fülkéje ablakán, legalábbis fél szemmel. A másikkal bőröngyét s a bőrön titkát vigyázta. Kutya nehéz soromban, gondolta, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem bökte ki ezt hangosan is. Megtörölkedte a homlokát. Melege van? Tudakolta aggódva Storm. Mielőtt Külc válaszolhatott volna, egy másik utitársa már fel is pattant és leengedte az ablakot. Igazán nagyon kedves. Állálkodott Külc és szemügyre vette a társaságot. Ennyi rokonszenves, bizalomgerjesztő embert igazán ritkán látott még együtt. Ez egyszer disznó szerencséje volt. Kimutatott az ablakon. Már idefelé jövet is feltűnt nekem, fordult utitársaihoz, micsoda elsőrangú marhát nevelnek itt Dániában. Világ életemben nem láttam még ilyet. Az egyik barna tehéncsorta szinte megérezte, hogy róluk esik szó. Az állatok figyelmesen néztek a vonat felé, sőt, néhány boci még futott is pár lépést mellette. Önt érdekli az állattenyésztés? Kérdezte a tulipiros orr tulajdonosa. Hát persze, válaszolt Külc. Utóvégre hentes és mészáros vagyok. Idestova 30 esztendeje. Vagy úgy, akkor természetes. Udvariaskodott az úriember. Pillanatilag azonban nem rajongok túlságosan a foglalkozásomért, magyarázta tovább Külc. Az embernek egy szép napon mégiscsak az idegeire megy, hogy folyton folyvást ökrök veszik körül. Hosszadalmasan nevetett. Utitársai fagyarkásan mosolyogtak. Remélem, ezt nem célzásnak szánta, kérdezte szerényen Storm. Az idős hentesmester enyhén szólva kétségbe esett, amikor végre megértette a kérdést. Hát hogyan is képzelhet rólam ilyesmit? Kiáltotta magán kívül. De hogy is céloztam önökre, urai? Én igazán csak valódi ökrökről beszéltem, nem önökről. Ha sejtenék, milyen kínos számomra ez a félreértés. Én soha nem vetemednék ilyesmire. Teljesen kijött a sodrából, hiszen csak tréfáltam, jelentette ki Storm úr. Igazán, könnyebbült meg Külc, a többiek bólogattak. Hála Istennek, sóhajtott a hentes mester. Kő esett le a szívemről. Higgyék el, én soha nem volnék képes hangosan kibontani ilyet. A Rudi nevezető fiatalember hátra dőlt az ülésen, szemét lehúnyta, és egyenletesen szuszogott. Iréne Traurig az arcát nézte. Aprólékosan, figyelmesen vizsgálgatta, és közben eltűnődött. Valószínű, hogy hazugság volt eddig minden egyes szava. Vajon miért jár a sarkamban tegnap óta? És ha már követ, miért töm hazugságokkal? Meg az ember. Pedig az arca olyan, mint Mihály Arkangyali. Na, nekem aztán mesélhetnek az arc meg a jellem összefüggéséről. Hirtelen az ablak felé fordult, és néhány percig mereven bámult kifelé. De aztán akaratlanul is visszafordította a fejét. Milyen gyönyörű keze van, gondolta önfeledten.
1: De akkor is csak csirkefogó.
0: Na hát velem próbáljon meg kikötni ez a Rudi.
1: De rögtön helyesbített, Struve úr. Ez a hétalgó.
0: Ez utóbbi ponton azonban tévedett. Struve úr korán sem aludt. Csak aludni látszott. Leeresztett szempillái alól figyelte a lányt, és a lelke mélyéig fel volt háborodva. A fene vinni ezt az Irene Traurigot, gondolta, hogy éppen ez legyen ilyen csinos. Miért nem lehet az eféle valami bányarém? Az ember évek óta másra sem vágyik, mint hogy egy ilyen lányra találjon. Aztán, mikor végre a karjába fut, csak bajt okoz. A fene vinni el az ifjabb Holbeint, 8. Henrik minden lefejezett és lefejezetlen nejében egyetemben. Jaj, te bonyolult is az élet! Irene egészen előrehajult, és furcsa tekintettel nézte a fiatalembert. A fiatalember úgy látta, hogy a lány szeme egyre tűnődőbb, egyre nagyobbra tágul. Ugyan mi nézni valót talál rajta, gondolta. De aztán Irene hirtelen lesütött a szemét, és elpirult, mint egy iskolás lány. Ettől a fiatalember is elvesztette önuralmát, és felébredt. Letelt az óra? Kérdezte. A lány összerezzent, és megigazgatta a haját. Miféle óra? Az előirányzott beszédszünet, világosította fel a fiatalember. Ennyivel tartozom a rokonságomnak. Vagy úgy? Irene az órájára pillantott. Még van ideje. Szép álmokat. Csak nem aludtam. Remélhetőleg jól. Hortyogtam is? Nem. Micsoda feledékenység? Ebben a pillanatban egy úr haladt végig a folyosón. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges úr. Benézett a fülkébe, és lassan tovább csoszogott. Ismeri ezt az urat? Kérdezte Irene. Nem, felelte Struve úr. De valami azt súgja, hogy a közeljövőben lesz hozzá szerencsém. A sors igazolta Struve úr sejtelmeit. Zéland és Láland között a kompon leszállt a kocsiból, hogy megmozgassa kicsit a lábát. Ekkor ismét találkozott az öreg úrral. Éppen tüzet kért az egyik utastól. Gyanakvóbb szemlélőnek fel is tűnhetett, hogy az égő cigarettát odanyújtó férfi suttog valamit a fehér körszakállónak. Idegenek általában nem szokták suttogva közölni egymással megjegyzéseiket. A túlzott óvatosság és könnyelműség. Az öreg úr tovább csoszogott. Rudi Struve utána zarándokolt. Az öreg úr a kocsik ablakait vizsgálgatta. Struve követte tekintetét, és észrevette, hogy egy harmadosztályú szakaszból kinéző férfi az alatta tova haladó öreg úrra hunyorít. A hunyorgó szem alatt feltűnően vörös orr tündökölt. Struvénak, mintha rém lett volna valahonnan ez az orr. Kompkorlátjához lépett, és 5 teljes percig szemlélte a keleti tengert, az ezüst sirályokat, meg a komp útvonalát jelölő bójákat. Aztán visszafordult, és figyelni kezdte a harmadosztályú szakaszt, amely szinte igézően hatott rá. A vörös orr tulajdonosa mellett felfedezte a túlságosan magasra sikeredett fülű, kisnövésű úriembert is, valamint azt a harmadik egyént, akit az Amalienborg előtt látott. És szemközt velük csupa kötnivalók az ember között ott gubbasztott az a derék lódenruhás turista behemót, aki Irene Trauringgal üldögélt a Dumbledore előtt. Rudi Struve sehogyan sem értette a csapat felállítást. Mi keresni valója van ennek az atléta termetű jóra való polgárnak ennyi lókötő között? Vagy talán nem is olyan jóra való ez a polgár? Struve sürgősen visszavonulót fújt, a legjobb távfutó stílusban vágtatott a saját kocsia felé. Remélhetőleg nem történt semmi meglepő a távol léte alatt. Egyetlen ugrással fenntermett a kocsi lépcsőjén, és végig loholt a folyosón. Valamivel a fülke előtt lefékezett, és kényszerítette magát, hogy kedélyes léptekkel lejtsen be az ajtón. Traurig kisasszony változatlanul a helyén ült és merengett. Struve úr is visszatelepedett a maga zugába. A lány feléje fordította arcát, majd hirtelen a feje fölé nézett. A fiatal ember követte a lány tekintetét, és szemügyre vette a csomagtartót. Nem, a bőrön nem tűnt el. Mondja maga, önmagával játszik csőpostát? Struve nem értette, mire céloz a lány. A kalapjáról beszélek, világosította fel Iréne. A fiatal ember lekapta a kalapot. A szalag mellé egy borítékot tűztek. Muris, jegyezte meg, kivette és felbontotta a levelet. Hatalmas nyomtatott betűkkel ez állt a papíron. Aki tűzzel játszik, megégeti magát. Struve összehajtogatta a papírt, zsebrevágta, közben ráncba futott a szemöldöke. Valami kellemetlenség érte? Kérdezte a lány. Ugyan már, vetette oda a fiatal ember, és iparkodott ártatlan mosolyt ölteni. Csak egy régi ismerősön viccelődik.
3: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

6. fejezet. Ó, azok a vámtisztviselők! Mielőtt a vonat a kompra futott volna, átestek a vám és útlevélvizsgálaton. A mozdonyt meg a vasúti kocsikat már lenn a komphajó gyomrában ringatták a keleti tenger hullámai, s a dámpart lassan elhalványodott. Külsz papa felkászálódott, és a bőröngye után nyúlt. Hová készül? Érdeklődő Storm. Fel az étterembe. Éhes vagyok. Velem tart, Storm úr. Szívesen vendégül látom egy-két runt kis üstire. Külsz atyai hangon nevetett. Néhány percig türelemmel kell lennünk, uraim. Jegyezte meg egyik utitársuk. Még nem jártak itt a hajóvámosok. Na nézd csak, cillelt mélységes meglepetés Storm. Tehát a vámvizsgálatot már elvégezték, bámult el az idős hentes. A kompon újabb ellenőrzést tartanak, magyarázta a jól értesült utitárs. Nem értem, emegett Külcz. Odafelé nem volt ilyesmi. Ön a német komppal ment át? Kérdezte egy másik utas. Igen, a némettel. Na, itt van a kutya elásva, jelentette ki a jól értesült egyén. Mert most a dánokén vagyunk, azok pedig sokkal alaposabbak. Ó, ez az átkozott bürokrácia, háborgott Philipp Achter. Ráadásul a kettős könyvelés, gúnyolódott egy másik utas. Na jó, törődött bele Külcz, és rezignáltan visszatelepedett a zöld nadrágra. Türelem, rózsát töröm. Achter úr már is leemelte bőröngyét a csomagtartóból, az ülésre helyezte és kinyitotta. Remélhetőleg gyorsan elintézik a dolgot, szomjas vagyok. Karsten úr kinézett az ablakon és kisvártatva jelentette. Amott jön valaki egyenruhában, alig hanem ő lesz az illetékes. A fülke ajtaja kinyílt, belépett egy férfi. Aranyzsinóros, kék matrós sapkát és bő körgallért viselt. Tisztelgett, és valamilyen idegen nyelven hosszabb előadást tartott. Philipp Achter válaszolt neki, a fejét rázta, és hívogatóan mutogatott bőröngye felé. A vámtisztviselő beleturkált, meglehetősen ádász képet vágott, és ismét szalutált. A többi utas is sorra kinyitott a táskáját, bőröngyét. Az egyenruhás buzgón végezte hivatalos feladatát. Nem csempészett át véletlenül cigarettát vagy csokoládét? Suttogta Külcz fülébe Storm. Nem én? Felelte Külcz, és szorongó szívvel kinyitotta a bőröngyét. A vámtisztviselő odalépett hozzá, és a maga nyelvén mindenfélét kérdezgetett. Achter úr önfeláldozóan közbevetette magát, és élénkkel igyekezett a tisztviselő lelkére beszélni. Közben fél karjával átölelte Külcz vállát. A vámos benyúlt a bőröndbe, kihúzott egy hatalmas fehér vászon göngyöleget, és kérdezett valamit. Arra kíváncsi, hogy ez micsoda, tolmácsolt Philipp Achter. Ha nincs ellene kifogása, a Halloween-em, tudatta az ősz dalia kisé inkerülten. A többiek nevettek. Achter elmagyarázta a hivatalnoknak a vitorlányi vászon nemű rendeltetését. A vámos visszagyömöszölte az intim ruhadarabot a kofferbe, rácsapta a fedelet, szigorúan végigmért az utasokat, kurtán tisztelgett és elvonult. Külsz fellélegzett. Megkönnyebbülten bezárta a bőröndöt, s a kulcsot gondosan elrejtette pénztárcájába. Kellemetlen egy pofa volt. Nyilvánította ki a véleményét. Rendkívül hálás vagyok önöknek, uraim, hogy így mellém álltak. Már azt hittem, elkopozza a háló neművet. Most már felmehet az étterembe, kedves barátom. Jegyezte meg a kisnövésű Storm. Én inkább idelen maradok. Ma látni sem bírok más, csak vizet. Pálinkát? Végképp nem. Nyugodt lehet, fenntartjuk a helyét, szólt Karsten. Hálás köszönet, rebegte Külcz. Önök borzasztóan rendesek hozzám. Már úgy érzem magam, mint a valósággal a nagypapájuk lennék. Felkapta bőröngyét és kinyitotta a kocsi ajtaját. Mielőtt azonban kiszállt volna, benyúlt a mellény zsebébe, elővett egy dobozt, és kárnövrendőr mosolygott. Nézzék csak, szólt vissza. Azért is átcsempésztem egy doboz cigarettát. Hű, micsoda fene gyerek! Rikkantotta elismerően Storm úr. És Külcz papa büszkeségtől dagadó kebellel lekecmergett a hajó deszkáira.
A komphajó elegáns, fényes éttermében csak úgy hemzsegtek az első és másodosztály utasai, akik részben már üldögéltek, részben korán sem passzív ámulattal, a végtelen benyúló büféasztalok előtt álltak, amelyeken a homártól, a tejszínhabos gyümölcsrizsik mindent megtalálhattak, mis szem szájnak ingere. A vendégek megpúpozták tányérjukat a pompás csemegékkel, és kéjes gyönyörrel telepedtek le az asztalokhoz. Sokan többször is megjárták ezt az utat, hiszen akár semmit nem evett az ember, akár egy egész kocsi rakományra valót, ugyanannyiba került. A keleti tenger erősen hullámzott, az ablak keretében hol az ég tűnt fel, hol a tenger. A némes, érzékenyebb utasok ernyetten hullajtották ki kezükből a kést, villát, és erősen összeszorították szájukat. Minő keserv! De nagyobb baj általában nem történt. Struve úr Iréne mellett foglalt helyet, bár nem mondhatni, hogy a lány különösebben hívogató pillantást vetett volna rá, amikor asztalához közeledett. Struve úr szorgosan evett. Iréne csak villahegyjel viszkálgatta a különféle salátákat. Fél, hogy elhízik? Kérdezte a fiatalember. Nem, vetette oda a lány. Én nem félek egyáltalán semmitől. Az a legfontosabb, helyeselt a fiatalember. Némán fürkészték egymást, és tovább ettek. Ekkor lépett a színre Külc, Hentes és Mészáros mester, Sétabottya, valamint Bőröngye társaságában, és kutatóan körülnézett. Amint felfedezte Iréne Traurigot, arca felragyogott. A tükörsima parketten elóvakodott az asztaláig. Ott meghajolt, és megkérdezte, szabad-e leülnie. A lány óvatosan mosolygott, és biccentett. Külc mutatkozott be a vén Tiroli, és meglengette velúr kalapját. Struve, közölte a fiatalember. Az őszmester letelepedett, és helyszíni szemlét tartott. Aha! Itt önkiszolgálás folyik, akár a népkonyhán. Ismét felállt. Megkérhetném kegyedet, hogy szíveskedjék alaposan szemmel tartani a kofferomat? Fordult az ifjú hölgyhöz, és jelentőségteljesen kacsintott egyet. Majd tovakocogott. Maga ismeri ezt a bácsit? Kérdezte Struve. Tegnap óta. Ritka becsületes ember. Engem bezzeg nem méltat ennyi bizalomra. Iréne kiúszta magát. Mindent a maga idejében. Jelentette ki királynői fenséggel. A fiatal ember ezúttal nem felesert, mert fölöttébb lekötötte a sülcsirke. Ekkor tért vissza Külc papa. Tenyerén többszörösen túlterhelt tányért egyensúlyozott, odasandított Bőröngyére, aztán kimerülten leroskadt. Kész csemege boltot rendeztek be itt? Áradozott. Én már attól féltem, hogy egy falathoz sem jutok, amiatt a nyavajás második vámvizsgálat miatt. Micsoda miatt? Ökkent meg a fiatalember. Hát a második vámvizsgálat miatt, magyarázta Külc. A német kompon nincs ilyesmi, csak a dánokén. Hiába, ez a bürokrácia. A kettős könyveléstől jön az egész. Derűsen nevetgélt, aztán nekiveselkedett a tányérnak. Másodszor is végeztek vámvizsgálatot. Tartott ki a témánál Struve. Mikor? Külc papa csak rágott és rágott. Nincs persze. Mondhatom, ocsmányképe volt a pasasnak. Valami malaclopót viselt. Miért? Önöknél nem járt? Nem. Susogta Trauri kisasszony. Nálunk senki se járt, Külc úr. Úgy látszik, itt mindenki egyéni kezelésben részesül, állapította meg Rudi Struve. Kezdem gyanítani, hogy az a bizonyos második vámvizsgálat mindössze egyetlen fülkére korlátozódott. Az akhentes szájában megállt a libamájpástétom. Nagy nehezen sikerült csak legyűrnie a falatot. Mit akar ezzel mondani? Hogy az ön fülkében található podgyász nagyobb érdeklődést keltett, mint az összes többi utasé együttvéve, fejtette ki a fiatalember. Persze nem is sejtem miért, de valamilyen oka bizonyára volt a dolognak. Külc Traurig kisasszonyra merett, és hangtalanul mozgott a szája. Bozontos őszbajusza remegett, mint a nyárfa levél. Hirtelen felkapta Bőröngyét, térdére fektette, előkotort a pénztárcáját, és kivette belőle a kulcsot. Ne itt, mondta Iréne.
A hangja parancsolóan csengett. Struve úr idegesen pillantott hol egyikre, hol a másikra. Megőrülök, mondta Kürz papa. Ha az úrnak igaza van, akár fel is köthetem magam. Ne veszíts el a fejét, kedves Kürz úr. Állt fel Iréne Traorik. Én most kimegyek a fedélzetre, és lefekszem egy nyugágyba. Maga pedig vonuljon félre valahová, ahol nem figyelheti meg senki. És győződjék meg, hogy ezt a második vámvizsgálatot rendesen végezték el. Aztán pedig kérem, jöjjön fel rögtön a fedélzetre hozzám. Az ősz hentesmester felemelkedett, fogta bőröngyét, és rogyadozó léptekkel távozott a pazarétteremből. Ízletes fogásokkal meglagott tányérja ott maradt, mint egy apátlan, anyátlan árva. Iréne Traurig a séta fedélzetre vezető mellékajtón ment ki. A Rudi nevezetű fiatalember Kürz urat követte némi távolságban, lecövekelt a férfi mosdó elé, és várakozott. Iréne helyet foglalt a fedélzetön. Körülötte senki sem ült a székeken. Fütyült a szél, s a felhőknek szemlátomást sürgős dolguk akadt. A láthatár szélén egy halászhajó imbolygott. Máskor a hullámok hátukra kapták és felemelték fel egészen az égig. Súlyos léptek közeledtek. Iréne arra fordította fejét. Kürz és Struve urak jöttek feléje. A fiatal ember úgy támogatta az öreget, mint aki beteget vezet. Ráadásul a koffert is ő cipelte. A bőröndből egy fehér vázon csücsök kandikált ki. Kürz lehuppant az ifjú hölgy mellé. Eltűnt. Csak ennyit tudott kinyögni. Eltűnt. Azonnal értesíteni kell a kapitányt, követelte erélyesen Struve úr. A második vámvizsgálat csalás volt. Kürz urat meglopták. Bár nem ündében senki sem hagyhatja el a hajót, míg a rendőrség meg nem motozza. Kérem, ne avatkozzék a dolgomba, intette le fagyosan Traurig kisasszony. Hogy a maga dolgába? Háborodott fel a fiatalember. Utóvégre Kürz urat fosztották ki, nem magát? De bizony őt, motyogta az őszentes mester. Éppen, hogy a kisasszony, hiszen övé volt a miniatűr. A miniatűr? 600 000 koronát ért, tatogta kétségbe esetten az öreg. Ezt soha nem tudom megtéríteni kegyednek, soha az életbe, kisasszony. Tehát ilyesmi szóba sem kerülhet, vigasztalta a lány. A felelősség egyedül engem terhel. Nagyszerű, üledezett Struve úr, és mégis megtiltja, hogy értesítsem a kapitányt. Kürz papa kezébe temette arcát, és a fejét ingatta. Jaj, milyen gonoszak az emberek, nyögdécselt. Így becsapni engem. Nem volt valódi a vámtisztviselő, és nem volt valódi az utas, aki a második vámvizsgálatot emlegette. Nyugodjék meg végre, drága Kürz úr, szólalt meg Iréne. Nem volt valódi a miniatűr sem.

0: Hetedik fejezet. A bőrönt meg a szivarok. Hármasban könyököltek ki a hajó korlátján. Iréne a két férfi közt állt. Külcpapa levetette barna velúr kalapját, átengedte ősz haját a viharos szélnek, és hitetlenkedő mosollyal nézte a tengert. Olyasformán érezte magát, mintha valami nagy betegség után épp az imént közölte volna vele az orvos: na most már felkelhet az ágyból, mester? A Rudi nevezetű fiatalember a mellette könyöklő lányt nézegette, és sejtelmesen volt, hogy voltaképpen és általában hogyan is vélekedjék erről az egészről. Bocsásson meg, kisasszony, szólalt meg az öreg. Még most is kicsit kótyagos vagyok. Az előbb a rémülettől, most meg az örömtől. De valami végképp nem megy a fejembe. Ha a miniatűr, amelyet ezek az átokfajzatok elcsaklisztak tőlem, hamis volt, igazán nem kellett volna elhitetnie velem, hogy valódi. De igen, külcpapa, akár tetszik, akár nem, el kellett hitetnem magával, bizonykodott a lány. Haragszik rám emiatt? Még álmomban sem, jelentette ki az öreg, pedig kegyed alaposan felültetett. De haragudni? Igazán nem haragszom, hiszen kegyedre nem is lehet. Mégis mondja meg, aggatta tovább a lányt, miért kellett elhitetnie velem, hogy a hamis miniatűr valódi? Roppant egyszerű okból. Mert két miniatűr van, egy hamis és egy valódi. A két férfi hajszál híján egyensúlyát vesztette. Úgy bizony, folytatta Iréne Traurig. Az amerikai gyűjtőn az eredeti példány tulajdonosa már évekkel ezelőtt készítetett egy másolatot egy amerikai Holbein másolóval. Ezt vitték kiállításokra az eredeti helyett, mégpedig anélkül, hogy bárki is sejtette volna. Túlságosan nagy kockázatot jelentett volna kiállítani az eredetit. A titokról csak a gyűjtő és múzeumának gondnoka tudott. Most legutóbb az aukció rendezője is értesült róla, Steinhöfer úr a másolatot természetesen megvette az eredetivel együtt, és mindkettőt egy koppenhágaiban páncélszekrényében helyezte el. És a férfiak, akik kikísérték a vonathoz kegyedet, kérdezte külcpapa. A bank detektívjei voltak. Most már világos minden? Nem éppen, felelte Struve úr. Igaz, hogy semmi közöm a dologhoz, de mégiscsak szeretném tudni, hogy voltaképpen miért a másolatot adtát Külcs úrnak, és ha már igen, miért hitette el vele, hogy az az eredeti? Nekem ugyan elég sok közöm van a dologhoz, dörmögte külcspapa, de azért én is szeretném tudni. Traurig kisasszony bizalmatlan oldalpillantást vetett Struvéra. Tegnap óta ugyanis tévedhetetlenül érezte, hogy figyelnek, és minden lépésem egy nyomon követik. Ám bár Külcs úr úgy vélte, hogy ez csupán idegesség. Ami szépen elmúlik majd az első gyerek után, huncogott külcspapa. De Traurig kisasszony véleménye az volt, hogy nem ér rá várni addig. Ez a vélemény tökéletesen megfelel a valóság, helyesett a fiatalember. Iréne Traurig elsiklott a megjegyzés felett, és folytatta. A délutáni lapok közölték, hogy elloptak 1 millió korona értékű műtárgyat. Semmi kétségem nem maradt, csapdába kerültem. Nem találtam kiutat. Végül az az ötletem támadt, hogy Külcs úrtól kérek segítséget. Állásan megsimogatta az öreg lódenburkolatos karját. Hosszasan elüldögéltünk a szálloda előtt. Ha valóban figyeltek, mint feltételeztem, akkor ez okvetlenül szemet szúrt. Aztán kisétáltunk az Amalienborgba, és egy padra telepettünk, ahol kihallgatni ugyan nem lehetett bennünket, de megfigyelni megfigyelhettek, hiszen alkalmasint oda is követtek. De még mennyire? Szólt el magát Struve úr. Ám amikor társai kíváncsian rámeredtek, gyorsan helyesbített. Hol biztos, hogy követték magukat? Ez egyértelműen kiderül abból is, hogy elrabolták a másolatot. Ha viszont követnek, folytatta Iréne, akkor nyilvánvaló, hogy a legközelebbi találkozásunkat kétszerte jobban megfigyelik. Emiatt mondtam, hogy találkozunk a pályaudvaron. Ott akár egy tucat spicli is ellődöröghet feltűnés nélkül. Ezek mind látták, hogy úgy teszek, mintha nem ismerném Külcs urat. és látniuk kellett azt is, hogy szembeötlő titokzatossággal egy kis csomagot nyomok a kezébe. Mi mást gondolhattak volna, mint azt, hogy ez csak is a miniatűr lehet? Így hát Kürtz urat kellett meglopniuk. Nos, a számításom bevált, Kürtz urat meglopták. A miniatűr eltűnt. Szerencsére a hamis. De legalább nekem elárulhatta volna az igazságot, méltatlankodott az ősdalia, akkor az előbb nem ijedtem volna meg olyan borzalmasan. Drága Kürtz úr, vallotta be az ifjú hölgy, ha előre elárulom az igazságot, az egész tervem füstbe megy, hiszen maga túlságosan becsületes, sem hogy színlelni tudna. A tolvajok már az orráról leolvasták volna, hogy be akarjuk ugratni őket. Megtisztelő, nyilatkozott a hentes. Folytassa csak. Most mi következik? A banda egyelőre szentül meg van győződve arról, hogy az eredeti miniatűrt szerezte meg, és Berlinig senki sem veszi észre a turpisságot. Bocsásson meg, hogy beleártom magam, szólalt meg Struve úr, de szerintem maguknak úgy kellene viselkedniük, mint ha nem is sejtenének semmit a lopásról. Igen, ez a legfontosabb, erősítette meg a lány. Különben minden hiába volt. Struve úr elgondolkodott. Így hát Kürtz úr szempontjából ezután jön majd a feladat nehezebbik része. Iréne bólintott. De nekem már elegem van, kiáltott fel az akhentes mester. Tény, hogy én csak egy jóindulatú vén szamár vagyok, elismerem. De az indiános dival átmenetileg torkig laktam. Ráadásul még éhes is vagyok. Enni természetesen ehet, mielőtt, mit csináljak? Tudakolt a külszpapa. Ragasszak talán hosszú, fekete álszakát? Esetleg ugorjak a tengerbe, és úszva kövessem a hajót? A feladat lényegesen nehezebb, világosította fel kíméletesen a fiatalember. Kürtz úrnak ugyanis vissza kell mennie a fülkéjébe. Az ősdalja riadtan hátrált, és tiltakozásul mindkét karját felemelte. És úgy kell csevegnie utitársaival, mintha mi sem történt volna. Akkor már inkább a tengerbe ugrom, hörögte tompán az öreg. Pedig feltétlenül vissza kell mennie. Rendben van, törődött bele az agmester, ahogy parancsolják, de sajnos akkor kitekerem a nyakát annak a rohadéknak, aki a második bánvizsgálatról pofázott nekem. Erre mérget vehetnek, uraim. Csak nem várják el, hogy nyájasan eltársalkodjak egy ilyen kapcabegyárral? Talán még vigyorogjak is hozzá, ugye? Mi sem természetesen, nyugtatta meg Rudi Struve. Mégpedig minél többet. Letöröm a derekát. Drága aranyos Kürtz úr, könyörgött Iréne, kérem ne hagyjon cserben. Nagyon-nagyon szépen kérem, hiszen másként hasztalan minden, amit elértünk. Kürtz papa tétován állt, és csendesen vívódott egy darabig, aztán sarkon fordult, és elindult a lépcső felé. Kürtz úr! Kiáltott utána Rudi Struve. A bánatos hentes megállt. A bőröngyéből kilóg valaminek a csücske. Azt vissza kell dugni, mielőtt beszáll a vonatba, különben rájönnek, hogy mindent tud. Kürtz lenézett a bőröndre. Ja, persze, legyintett. A hálóingem. És mélabúsan leporoszkált a lépcsőn. Philipp Achtel visszaugrott a fülke ablakától. Vigyázat, jön! Suttogta. A többiek fesztelen pózba helyezkedtek, és nagy erőveszítéssel iparkodtak ártatlan képet ölteni. Mit csináljunk, ha észrevett valamit? Kérdezte Karsten. Ez ugyan nem vesz észre semmit, állított a Storm a kis növésű. Ahhoz nehéz a feje. És ha történetesen csak úgy véletlenül vette észre? Makacskodott Karsten. Utóvégre megtörténhet, hogy az ember keres valamit a kofferjában, még ha nem is hiányzik belőle semmi. Majd kiderül, bizakodott Achtel. Az a pasas nem tud színlelni, és ha netán észrevett volna valamit, végrehajtjuk a főnök parancsát. Vedelni tud, morogta Storm, hanem a tengervíz nem kisüsti. Ekkor kinyílt az ajtó, és nagy szuszogással belépett a fülkébe az illető, akiről így elbűvölő szavakat ejtettek. Isten hozta a szerénykörünkben, rikkantott fel Achtel úr. Jól belakmározott? Ragyogó hideg büfé van odafenn, jelentette a hentesmester. Akár előről végigenném az egészet. Szájába összefutott a nyál. Megtört szívvel gondolt az étteremben maradt árva előételekre, és harsányon krákogott, nehogy meghallják, amint korog a gyomra. Aztán óvatosan felemelte bőröngyét, és oly gyengéden helyezte el a csomagtartó hálójában, mintha vadonat friss dán tojással volna teli. A többiek összeröhögtek. Ha tudná, gondolták. Storm, a kis növésű, sátánian vigyorgott. Külcpapa letelepedett, lábát kényelmesen kinyújtotta, és benyúlt a belső zsebébe. Töprengve húzta vissza a kezét, aztán mérgesen megrázta a fejét, és körülményesen felállt. Keres valamit? Kérdezte idegesen Storm. Ó, csak a szivartárcámat, felelte külcpapa. A bőröndömben maradt. A többiek úgy ültek, mint a beléjük csapott volna a mennykő. Most kezdődik a balhé, gondolták. Az őszhentes előkotorta zsebéből pénztárcáját, és kivette belőle a bőrönt kulcsát. Achtel úr volt az első, aki összeszedte magát. Minek ennyi, teketória? Kurjantotta kedélyesen. Oda kínálta a saját szivartárcáját. Parancsoljon egyet az enyémből. Vagy az enyémből, vágott a szavába Karsten. Cigarettázni nem szokott soha? Nem óhatja megkóstolni ezt a Lucky Strike-ot? Külc papa megindultan nézte a feléje nyújtott tárcákat és dobozokat. Önök rendkívül kedvesek, uraim. De hát ezt igazán nem fogadhatom el. Philipp Achtel úr láthatólag vérig sértődött. Csak nem akar minket megbántani? Isten őriz, rebegte az öreg ilyetten, és a pénztárcát kulcsostul visszatette a helyére. Egy cigaretta nálam is van, igaz, hogy azt a gyerekeim számára csempésztem át. Achtel tárcája felé sandított, és némi habozás után kivett belőle egy szivart. Akkor hát bátorkodom. Az utasok versengve adtak tüzet neki. Külc visszaült a helyére, és lelke mélyig megindultan szemlélte a társaságot. Illetve nem az egészet, mert arra a bitangra, aki a második vámvizsgálattal beugratta, rá sem nézett. Na hát, ennyi kedves ember egy rakáson, álmélkodott, és kedélyesen eregetni kezdte a füstgomolyokat. A többiek fellélegeztek, és igyekeztek megnyerően vigyorogni. Kitűnő ez a szivar, jegyezte meg a daliás hentes. Nem túl erős, de nem is túl gyenge. Ha szabad megkérdeznem, mibe került? Achtel úr megmondta, Storm úr pedig kutyafuttában kiszámította, hogy 30 dán őre hány német felig. Hát én ezt életemben nem tanulom meg, búsult külcpapa. Tegnap Kopenhágában például minden áron egy 6 feliges bélyeget akartam venni. A Storm barátom lemett volna ott, simán kihajítanak. Jól mulatott a dolgon, a többiek is vele nevettek. A levelező lapot egyébként a szállóasztalán felejtettem. Hallotta be becsületesen. Szegény Emily, már biztosan azt hiszi, hogy meghaltam. Nem megy az olyan gyorsan? Vélte Philipp Achtel. Na-na, jegyezte meg Storm úr. Néha nagyon is gyorsan megy. Elhallgatott és összekulcsolta két kezét, hogy csak hogy ropogtak a csontjai. Ismertem egyszer valakit, egy nagy bankház pénzbeszedője volt, külcpapa tág szemekkel bámul Storm barátjára. És? Noszogatta aggodalmasan. A kisnövésű Storm lemondóan legyintett. Miért bolygassuk a régi sebeket? Sóhajtott. Barátom volt az illető. Érelmesesedés? Firtatta Külc. Nem. Miközben a bank pénzét vitte, megszólították az utcán. Ha nem tévedek, tüzet kértek tőle. És aztán összeesett. Szívroham? Szörnyedte Külc. Ne. Kötőtű. Jó hegyesre kiköszörülve, egyenesen a bardái közé. Külc papa hátára hideg futkározott. Hogy mi meg nem esik manapság, háborgott Achtel úr, mint aki felfogni sem képes ilyesmit. Rémes, milyen rossz emberek vannak a világon. Bizony, bizony, helyeselt az őszhentes mester. Ebben igaza is van. És megsemmisítő pillantást vetett a sarokba, ahol ellensége ült. Aztán észbe kapott. De szerencsére az emberek többsége mégiscsak becsületes. A társaság serényen bólogatott. Kétségtelenül, szólt Akte úr. Különben mi lenne velünk? A többiek megvető pillantással méregették. Külc kinézett az ablakon, és összerezzent. A hajó korlátjánál ugyanis a Curtius Panzio fehér szakálló öreg ura állt, és éppen feléjük nézett.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

Nyolcadik fejezet. Mese a jó emberről. A nap, mint egy szárnyas ajtót, széttolta a fellegeket, és beragyogta a komphajót, valamint a világ többi részét. Régi szokásához híven egyaránt ragyogott igazakra és hamisakra. Nem tett közöttük semmi különbséget. Vajon valóban pusztán nagylelkűségből süt mindnyájunkra egyformán? Elmérkedett a Rudi nevezetű fiatalember. Szerintem inkább csak kényelemből. Képzeljük el, hogy csupán a jó emberekre világít, a rosszakra nem. Micsoda vesződtség, mennyi bonyodalom származnék ebből. Szemét lehúnyta és elterpeszkedett a fedélzet egyik nyugágyán. A rend hű őreinek szempontjából ez a fölötti praktikus volna így. Derült napokon egyszerűen kivonulnának az utcára, és lóhalálában letartóztatnának minden embert, akire nem süt a nap. Ez egy kérdéses, hogy ilyen körülmények között a bűnözők kijárnának-e egyáltalán sétálgatni a napfényre. Kinyújtott a karját, és kényelembe helyezkedett. Tovább meditált. Valószínűleg csak éjszaka közlekednének, meg zuhogó esőben. Ennek folytán azokban az országokban, ahol 6 hónapig tart az esős évszak, óriási fellendülés következnék be a növekvő idegenforgalom eredményeként. Virágzó korszak köszöntene azokra a tájakra is, ahol hónapokig tart az éjszaka. Mert vajon hány ember akad manapság, aki minden megfontolás nélkül kimerészkedhetnék a fényre? Csipészesen elmosolyodott, és aprólékosan, elmélyülten színezgette a butuska tételből fakadó logikus következtetést. Irénet Raurig, aki mellette ült, kritikus szemmel méregette. Homlokán a ráncok bájos kis kalapjának széléig szaladtak. Vajon baj lesz-e abból, hogy a fiatal ember megtudja a titkot? De ha csak a féle sötét figura, akkor miért adott neki meg külcpapának hasznos tanácsokat? Irénet titka már kiderült. Ám de mi lehet a fiatal ember titka? Struveul váratlanul harsány kacajra fakadt, és kinyitotta a szemét. Úgy látom, szerv fölött jó hangulatban van, jegyezte meg Iréne. Őszintén szóval nem értem, de elképzeltem, milyen volna a világ, ha a nap csak az igazakra sütne, és a gazembereket kihagyná. Hogy milyen lenne a világ? Sokkal jobban érdekel, hogy ebben az esetben milyen lenne maga. Nos, mit gondol? Milyen? Fehéren tündöklő, vagy sötét, mint a napfogyatkozás? Esetleg kockás, találgatta a lány. Forduljon az ösztöneihez, javasolta a fiatalember, és patetikusan hozzáfűzte. A szív szava a sors szava. Engedje meg, hogy kacagjak, mondta idegen a lány. Isten őriz! A fiatal ember más témára ugrott át. Remélem, hogy a maga napsütötte külcapója nem követel valami nagyobb baklövést oda lenne a fülkében. Külc úron első pillantásra látni, hogy talpig becsületes ember. Szállt síkra Irénes, közben szemrehányó pillantást vetett szomszédjára. Nagy kunszt, mondhatom. Mire 30 évvel öregebb leszek, az én kiváló jellemvonásaim is megtalálják lassacskán az utat a lelkemtől az arcomig. Rudikám! Mondja majd akkor maga. Én annak idején rútul igazságtalan voltam hozzád. Meg tudsz bocsátani nekem? És kérdés, hogy hajlandó leszek-e? Maga csak ugyanazt hiszi, hogy az öreg valami bajt csinál? Nyugtalankodott a lány. Nagyon megszerettem a vén Daliát, de hát a balgaság útjai kiszámíthatatlanok, felelte lemondóan a fiatalember. Irénet Traurig arcát elsötétítette az aggodalom. Ne búsuljon, vigasztalta a fiatalember. Lesz ez még pocsék abból is. Azzal ismét lehúnyt a szemét, és átadta magát a napsugárnak, mely nem tesz különbséget igazak és hamisak között. Ettől aztán el is aludt. Arra riadt fel, hogy valaki ráncigálja. Iréne volt. Bocsásson meg, susogta, de Külcz úr azt állítja, hogy azzal a fehér szakálú, fekete szemüveges öreg úrral tegnap este Kopenhágában találkozott.
Oszkár Külcs leült az egyik üres székre, a bőröndöt lelkiismeretesen maga mellé helyezte, és nehézkesen bólogatott. Úgy bizony, a Curtius panzióban. Az Oszter brigád, vagy minek híják utcában. Utóvégre laknia csak kell valahol mindenkinek, állította határozottan Strube. Miért ne lakhatott volna ő is ugyanabban a panzióban, ahol maga lakott? Én nem laktam a Curtius panzióban, csak azért mentem oda, hogy leszállítsam Stormurat. Ki fia borja ez a Stormur? Értetlenkedett a fiatalember. Egy ismerősöm, nagyon bájos ember. Tegnap ismerkedtem meg vele a szállodában, nem sokkal azután, hogy Traori kisasszonyhoz szerencsém volt. Segített nekem bélyeget vásárolni, bár azután elfelejtettem feladni a levelezőlapot. Menj, Béli atyám, sóhajtott Iréne, az a szegény asszony. Rudi Strube kíváncsian felült. És ezzel a Stormurral megint összeakadt Külcs úr? Igen, este felé, tisztára véletlenül. Éppen egy régiség volt előtt ácsorgott, én pedig megszólítottam. Azt állította, hogy Kopenhágában jobb kisüstit mérnek, mint bárhol a világon. Meg is hívott egy kupicára. Aztán meg az asztal alá itta magát, ugye? Hát, ha őszinte akarok lenni, a végén Stormur került az asztal alá. Éppen kocintani akartam vele, néztem, hát sehol. A szék mellett ült a földön, és valahogy nem volt egészen eszén. A címét is csak akkor tudta megmondani, amikor a pincér egy kis hideg vizet csurgatott a fejére. Ez volt az a bizonyos Curtius penzió. Pontosan, borintott Külcs. Ott adtam le a fuvart. A házigazdáik éppen távol tartózkodtak. Csak egy magányos urat találtam, az egyik lakót. Fehér kör szakálla volt és sötét szemüvege. Még csak egy napja lakott ott, és ezért nem tudta, hogy Storm valóban a panzióban bérelte szobát. Így aztán az ebédlőben raktároztam el a kanapén, és hazamentem a szállodámba. És most voltak éppen mi bántja? Kérdezte Strube. Miért ne utazhatna a körszakállas szemüveges úr Berlinbe, ha éppen kedves adja? Hogy magában hirtelen hogy dúl a jóhúj szeműség? Mérgelődött Iréne. Szeretnék a kegyeibe férkőzni, vágta rá Rudi Strube. Tudom, milyen nagyra becsüli az ilyesmit. Adja már abba a butáskodást, könyörgött a lány. Na jó. Strube Külcs papához fordult. És Storm úrral ma feltehetőleg ismét találkozott a pályaudvaron. Ahogy előre megbeszéltük, büszkélkedett az öreg. Örültem, hogy nem kell egyedül utaznom, hanem egy ismerős társaságába lehetek. Főként a bőrönbe dugott miniatűr miatt.

éppen először egy másik szakaszba akartam felszállni, de ott már egy öreg hölgy is ült, és Tormur kicsit babonás. Az éltes hölgyek állítólag szerencsétlenséget hoznak rá. Erre igazán tekintettel kellett lennem. Mi sem természetesebb, ismerte Struve. A fülkét aztán Tormur fedezte fel. Megkérdezett egy urat, aki éppen kinézett az ablakon, hogy van-e náluk hely. És csodák csodájára, még éppen kettőről szabad, nem de? Pontosan. És annak az úrnak, aki kinézett az ablakon, olyan furcsa rézvörös orra van, gyanakodott Struve. Igaz? Traori kisasszony csak hüledezett. De még milyen? Kiáltotta Külcbapa. Akár egy trombita. De azért az is elragadó ember. Várnebündébe utazik, meglátogatja a nejét meg a gyerekeit. Ó, az aranyos kicsikék, ihogott Rudi Struve. Ennyire érdekes, bámult el az őszhentes. Szó szerint ezt mondta az a nyavajás is, aki a bámvizsgálattal beugratott. Úgy látszik, ezen az útvonalon senki sem veszi valami komolyan a vörös orrú emberek jellegzetes családiasságát. Megenged még egy utolsó szerény kérdést, kedves Külcz úr. Parancsoljon! Az ön fülkéjében utazók feltehetőleg még sosem látták egymást, ugye? Persze, hogy nem. Amolyan igazi, innen-onnan összeverődött utitársaság. De mint már említettem, valamennyien nagyon rokonszenvesek, és milyen szívélyesek. Az imént például ki akarta venni a bőröndömből a szivartárcámat. Mit gondolhatták? Szó sincs róla. Mintha vezényszóra történt volna, úgy kínálták mindnyájan a legjobb szivarokat, cigarettákat. Kár, hogy ezt nem láthatta. Valósággal megostromoltak a szivartárcákkal, cigarettás dobozokkal. Könnyekig meghatottam. Rudi Struve képtelen volt megőrizni komolyságát. Szinte kicsattant belőle az a bizonyos csengő, bosszantóan vidám diákos nevetés. Külcbapa mélyen megbotránkozott. Nem értem, mi van ezen nevetni való. Hogy vadidegen emberek is lehetnek egymáshoz udvariasak és előzékenyek? Ez igazán nem szép viselkedés, fiatalember? Csak ugyan nem, látta be Struve úr. Szépnek nem szép, de érthető. Ismét elkomolyodott. Kedves kisasszony, elengedhetetlenül szükségesnek vélem, hogy Külcz urat felvilágosítsuk. Különben csak az ég tudja, mi minden történik még. Irene Traurig alig észrevehetően bólintott. Kedves Külcz úr, kezdte Struve, szeretnék elmesélni egy történetet, amelyet még bizonyára nem ismer. Nosza, hadd hallom. Nos, nem. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, aki tetőtől talpig becsületes volt. És éppen ezért azt hitte, hogy a többi ember is kivétel nélkül ugyanolyan becsületes. Egyszer volt? Kérdezte az öreg hentes. Hisz ez úgy hangzik, mint egy mese. Az is, válaszolta barátságosan a fiatalember. A mi derék emberünk tehát, akiről a mese szól, egy szép napon megérkezett egy idegen város ismeretlen szállodájába, és ott megismerkedett a világszép király kisasszonnyal, aki a segítségét kérte. És mert a mi emberünk igazán jó ember volt, természetesen azonnal beleegyezett mindenbe. A világszép király kisasszonyt egy rablóbanda üldözte, mert egy borzasztóan értékes ékszert akartak megkaparintani tőle. Néhány rabló távolról megleste a világszép király kisasszony és a mi jó emberünk beszélgetését. Tervet kovácsoltak és elhatározták, hogy összebarátkoznak a jó emberrel. Ezért az egyik rabló megszólította. Az illetőnek jellegzetes ismertetőjele is volt. Sajátságosan átlátszó, túlságosan magasra sikeredett füle. A mi derék emberünk úgy vélte, hogy a másik szintén derékember. Hanem amikor a valódi jó ember meg az üldözött király kisasszony kimentek a szállodából, a gazfickó két cinkosával nyomukba szegődött. Érdekli a mese? De még mennyire? Jelentette ki az ősz Dalia. Világ életemben gyengény voltak a szépséges király kisasszonyok. Nagyon helyes. Egy szóval, amikor a mi derék emberünk elbúcsúzott a király kisasszonyok,

asszonytól, a kisnövésű jómadár elhatározta, hogy leitatja. A rablók ugyanis azt remélték, hogy ha a derék ember lerészegedik, kifecsegi nekik a király kisasszony terveit. A felsikeredett fülű lókötő tehát amúgy véletlenül a derék ember útjába tévedt, és aztán kettesben elbandukoltak egy vendéglőbe. Csak hogy ott kiderült, hogy a mi jó emberünk sokkal jobban bírja a pálinkát, mint a kisnövésű kapcabetyár. És így esett, hogy a mi csupa szív jó emberünk hazaszállította a rablót. A házigazdák nem tartózkodtak otthon, főként azért, mert házigazda egyáltalán nem is volt, lévén az egész lakás egy rabló barlang. A fehér szakállú, sötét szemüveges öregúr pedig, aki ajtót nyitott, maga a rabló vezér volt személyesen. És a szobákban ott rejtőzködtek a cinkosai. A mi jó emberünk átszolgáltatta az elázott banditát, és szépen hazament. Hogy épp bőrrel, egészségben megúszta, azt részben annak köszönhette, hogy a bandának még szüksége volt rá, részben pedig, hogy az ilyen mesebeli jó embereknek egészen különlegesen befolyásos őrangyalai vannak. Fülc papa némán koronyadozott a széken, száját elég tisztesen eltátotta, sűrű őszbajusza remegett. Másnap, mesélte Struve, a világszép király kisasszony átadta a mi derék emberünknek az ékszert, amelyre a rablóbanda fente a fogát. Néhány rabló látta is ezt. A jó ember nem sokára találkozott a furcsa fülű tolvajjal, és együtt kerestek megfelelő fülkét a vonaton. Természetesen nem abba a szakaszba ültek, amelyet a mi derék emberünk választott ki, hanem oda, ahonnan egy vörös orrú úriember nézett ki. Nem volt ebben semmi varázslat. Tudni illik, a rézorú úriember meg a felsikeredett fül Lator egy és ugyanaz a bandához tartoztak. Sőt, nem csak ők, hanem oda tartozott abban a bizonyos fülkében egytől egyig minden utas. Csak éppen úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. Hogy szabad ilyesmit mondani? Az öreg ezt már csak suttogni merte, de amikor a fiatalember baráti sajnálkozással hosszan rátekintett, leharagasztott a fejét, mintha őt martosná a szégyen a szóban forgók helyett is. A fiatalember tovább szőtte a besét. A martalócok kiagyaltak egy tervet, mégpedig nem is rosszat, hiszen jó erős alapra építették, ami derék emberük hiszékenységére. A banda egyik tagja vámtisztviselőnek öltözve állított be a fülkébe. Mindenki kinyitotta a bőröngyét, ő pedig elcsente a miniatűrt anélkül, hogy a mi jó emberünk gyanút fogott volna. A banda csak akkor kezdett nyugtalankodni, amikor áldozatuk kiszállt a szakaszból, mert megéhezett. Igaz, az ékszert sikerült megkaparintaniuk, de mi lesz, ha a derék ember távol létükben véletlenül kinyitja a bőröndöt és észreveszi a lopást? Mint az ilyesfajta emberek általában, ők is felkészültek a legvégsőkre. A rablás, meg a gyilkosság édes testvérek. De hát a mi emberünk visszatért közéjük, és ugyanolyan nyájasan bánt velük, mint előzőleg. Vagyis, gondolták, nyilvánvalóan nem tud semmiről. Hanem amikor felállt, hogy szivart vegyen ki a bőröngyéből, akkor bizony iszonyú rémületbe estek. Minden áron meg kellett akadályozni, hogy kinyissa a koffert. Ezért aztán buzgón iparkodtak rátukmálni a saját szivarjukat, cigarettájukat. Ő pedig, mivel olyan derék ember volt, könnyekig hatódott a nagy szívélyességtől. Struve úr kisebb szünetet tartott. Az ősz berlini hentesmester két rét görnyedt a széken. Arca vérvörös volt, két ökle, mint két hatalmas kalapács feküdt a térdén. Eddig tart a mese, fejezte be Struve. Csak hogy még nincs itt a vége. De igen. Az agdalja teljes magasságában kiegyenesedett. A mesének vége. Felmarkolta a göcsörtös sétabotját, s anélkül, hogy tovább vesztegette volna a szót, komor léptekkel elindult a lépcső felé. Iréne és Rudi döbbenten bámult a görnyet vén óriás után.
aztán szinte egyazon pillanatban ugrottak fel mindketten, és hanyat homlok rohantak a nyomába. Hova megy Külcpapa? Kérdezte ilyetten Iréne. Az öreg erélyesen lerázta a lány kezét. Vissza, a fülkébe. És mit akarod csinálni? Tudakolta Struve. Leszámolok velük, hozta tudomására Külcpapa. Agyon verem a bitangokat. Puszt a kézzel, ereszem el. Nem én, mondta a fiatalember, még akkor sem, ha itt helyben a fedélzeten kell eltángálnom magát, pedig igazán nagyon rokonszenves nekem. Sőt, akkor sem, ha utána esetleg mindkettőnket kórházba kell szállítani. Nem vagyok hajlandó ilyen állapotban visszaengedni a fülkébe. Külc úr a csupaszív hentes felemelte öklét, hogy lesújtson a Rudi nevezetű fiatalember. Iréne közéjük vetette magát. Külc papa, mi jut eszébe? Hiszen én azt hittem, segíteni akar nekem. Mindennek van határa, fortyogott az őzdalia. Kivéve persze az én ütődöttségemet. Aztán csendesen leeresztette öklét a magasból, és a fiatalemberhez fordult. Nagyon kérem, bocsásson meg. Szívből? Szívesen? Traoré kisasszony karon fogta, a pulykamérgű behemótot, és szép lassan visszaterelte a nyugágyakhoz. Minden rablót úgysem verhetne agyon. Mindet nem, de nekem elég a hány a fülkében ül. Rudi Struve elnevette magát. Nem mondom, 10 ujjal is lehet 10 revolver ellen harcolni, bár ez ízlés dolga. És lenyomta derék emberünket egy nyugágyra. Hosszú ideig szótlanul üldögéltek. Iréne a láthatár szélére mutatott. Feltűnt a német part. Nem megy. Nyögött fel Külcpapa egy kis idő múltán. Képtelen volnék együtt maradni azokkal a 7 próbásokkal. Becsület szavamra nem megy. Inkább kiszállok Várnemündében. Különben még valami szerencsétlenség történik. A lehető legsürgősebben le kell jutnom a hajóról.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 9 percig. És a jövő héten fogjuk befejezni. Most volt a második része Erik Kästner az Eltűnt miniatűr című novellájának, vagy regényének, vagy hangjátékának. Benedek Miklós hangján. További jó tilosozást!

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozásait.

a 7 tonnás elefántnak a légies szilfek tánca tetszett. Hatalmas fülével magához intette a nagy bőgőt és a zongorát. Huncutó rájuk hunyorított, és a lelkükre kötötte, hogy a lírai középrésznél, amikor majd az ormányát is meglengeti, különösen ügyeljenek a páratlan ritmus lüktetésére.

Az Ausztráliában otthonos erszényesek, a kenguruk, itt a karneválon kisé nyugtalanok voltak. Éppen ezért rövidre is fogták a bemutatkozást. A két hátsó lábukra és jól kifejlett farkukra támaszkodva neki-neki lódultak, aztán egy pillanatra megállva körülnéztek. A két zongora nagy-nagy igyekezettel próbálta követni az erszényesek furcsa, bukdácsoló menetelését.

karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára, csillámló uszonyaikat szétterítve, suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: Tapad magyar rádió beszél. Figyelem, figyelem.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A szabad Kossuth rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: És akkor egyből a... Jó reggelt kívánunk mindenkinek, bocsánat, csak közben itt... Na, csak közben itt óriási átszerelések zajlottak le, mivel hirtelen érkezett meg hozzánk Gulyás Márton a Slemtől. Marci, kérlek, akkor foglalj a helyet itt nálunk, üdvözlünk, szevasz!
6: Sziasztok!
5: Tényleg ezt a narancsárga mikrofon, direkt ezt a színt választottuk neked, mert tudtam, hogy izgalomba jön Szentül, úgyhogy...
6: Az ez lesz... ilyen fakó narancs egyébként, ezt az emelényezőt.
5: Fakú testére, fakú.
7: El is van szakadva oldal.
6: Szerintem nem a vörös előtt ül.
5: Így van.
8: Na, szerintem a vörösnek most már nincsen súlya.
6: Sajnos.
8: Nem játszik.
5: Narancs az új vörös, azt is mondhatnánk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a héttérítőben a sajtószabadság tematikus nap végül elkezdődik, a háttérben valamelyik dízel busznak a hangját halljátok, ez végig belünk lesz, hiszen a szabad rádiózásnak vannak azért még mindig olyan technikai hátulütői, amelyekkel küzdünk, de ennek ellenére sokkal szabadabban rádiózunk. Marci, nagyon-nagyon régóta szerettük volna, hogy eljössz hozzánk a héttérítőbe. Megmondom az őszintét, hogy a nagyjából a kezdetek óta vagyunk Slaim rajongók, és hát kíváncsi vagyunk mindenre. Hogyan készül a Slaim? Hányan vagytok? Milyen stáb dolgozik mögötted? Honnan van rá lóvé? Mi lesz ezzel a YouTube-bal? Ezek mind-mind kérdések lesznek. Én amikor először vagy a Fancsikait, vagy valakit egyszer megtámadtam egy kérdéssel, hogy mondja meg, hogy hány fő stáb dolgozik a Gulyás Marci mögött, akkor azt mondta, hogy ez Gulyás Marci meg a GoPro-ja. Igazából igaz ez?
6: Hát a kezdetek kezdetén igen, tehát az, amikor ez másfél évvel ezelőtt elindult, akkor tényleg én voltam a kamerával a szobámban. És akkor utána volt az, hogy rá egy fél évre sikerült először az egyik ismerősmet berántani, egy kedves barátomat berántani, egy UNR szerkesztőnek. És hát azért akkor látható is volt az a műsoron, hogy ez így erősen elkezdett változni. Most elsősorban nem is feltétlenül formai, hanem tartalmi értelemben. Talán cizelláltabb lett, elmélyültebb lett, alaposabb lett, és így tovább, és így tovább. És akkor jöttek más haverok is, akik elkezdtek bedolgozni, abszolút ilyen pro bono alapon, egy grafikus srác, egy vágós srác, és így tovább, és így tovább. És aztán én vettem egy nagy levegőt, és azt, mivel én ezt, tehát tényleg én ezt akarom csinálni, mert azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy miért, az talán egy külön érdekes kérdés.
5: Hello. Igen, nagyon rosszul szól a mikrofon, úgyhogy már mindjárt köszönjük, igen, ezt mi is észrevettük, hogy lecseréljük mindjárt a másikra.
6: Veszek inkább másikra?
5: Igen.
6: Beszartam a narancs, vagy mi?
8: Nem, valahogy nem, a hangosítás nem. Nincsen rendben, nagyon hangosak a háttér.
5: De kapcsolva, bocsánat. De azt azért kapcsoltam ki, mert hogy nem működik, de hogyha átteszük a másikat, akkor az jobb lesz szerintem. Ha. Köszönöm szépen, szépen. Kicsit segítesz, aki köszönöm.
7: Persze, fogom.
5: Nagyszerű.
7: Szuper.
5: És akkor most nézzük.
6: Most?
5: Igen.
7: Nos, jó.
5: Nos.
6: Mehetek? Jó,
5: vagyok. Túlzás, hogy jó, de...
7: És nem
8: maradunk.
7: Hát, hanem...
6: Két, tartom.
8: Kész.
6: Na jó. De mondom, tartom.
8: Egyébként szerintem valami hangosítással úgy van, hogy a háttér zajok nagyon hangosak.
7: Ügy, de én addig megpróbálom megcsinálni.
5: Ez úgy lesz. Elnézést kérünk a hallgatóktól, sajnos általában úgy kapjuk meg a stúdiót hétfőn, hogy az megdöbbentő. Na.
6: Szóval... igen, tehát hogy jaj, hát és akkor jöttek mások is, akkor mondom, én vettem ott egy nagy levegőt, mert akkor láttam már azt, hogy egyrészt erre van érdeklődés, most nyilván nem százezrek egyelőre, de ugye ez egyre erősebben növekszik. Egyébként most már tényleg oda jutottunk, hogy havi 1000 új feliratkozója van a csatornának.
5: Havi 1000 új, az rengeteg?
6: Igen, tehát az magyar viszonyban mindenképpen jelentős. És akkor ott vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ebbe rakjunk bele pénzt, és akkor ami nekem így volt, nem tudom, megtakarítás, meg minden, akkor én ezt elkezdtem ebbe belerakni, hogy így az emberek tudjanak ezzel rendesebben foglalkozni. és akkor utána ez annyira szimpatikussá vált néhány olyan barátomnak, akit nálam jelentősen több pénzzel rendelkezik, hogy akkor ők adtak még hozzá valamennyit, és akkor most gyakorlatilag ebből tud működni a Slam. Ez azt jelenti, hogy most van rajtam kívül még néhány kolléga, akik ezt kvázi főállásban tolják, és gyakorlatilag ez teszi lehetővé azt, hogy heti két adással ki tudjunk jönni. És ez van ott abszolút fejlesztési terve, hogy hova lehetne ezzel még tovább menni majd, de hát nyilván ennek azért erősen vannak korlátai is.
5: Számomra azért a Slam, én aki nem vagyok tévénéző, nekem ez a tévé. Tehát én alapvetően ebből tájékozódom, ezek a, itt hallgatok meg elemzéseket, tulajdonképpen ebből látom azt, hogy mi történik. Mennyire van a Slam-nek közszolgálati televíziózást kiváltó funkciója, mennyire törekedsz erre tudatosan?
6: Hát szerintem ez olyannyira tetten érhető, hogy most már gyakorlatilag van egy közszolgálati blokkunk, ami a mostani közszolgálatinak mondott tévéből próbál egy ilyen szatírát csinálni. De egyébként persze, tehát ez szerintem is, vagy hát én annak tekintem, bár egyébként azt gondolom, hogy az újságírás maga az egy közszolgálat, független attól, hogy állami csatornán végzed, vagy pedig a piaci alapokon. Egyébként én nagyon károsnak is tartom azt a diskurzust mondjuk a közszolgálati tévéről, hogy hát miért van benne 80 milliárd. Nem az a baj, hogy 80 milliárd van benne, mert ez az ország egyébként elköz mondjuk 50 milliárd forintot is egy évben színházakra, tök jogosan, akár többet is költhetne rá. Nem az a baj, 80 milliárd van egy országos kiterjedtségű több adót foglalkoztató és egyébként a közművelődés szolgálni kívánatot médiumra, hanem az, hogy egyébként ezt tisztán és semmi más nem használják, mint az állampolgárok agymosására, a legbrutálisabb és legalváribb agymosására.
5: Tehát konkrét propaganda gépezet igazából
6: csak,
5: az, ami...
6: Csak és kizárólag. Nyilván korábban is voltak ilyen tendenciák, de korábban legfeljebb tendencia szinten voltak ilyen, mondjuk, mit tudom én, miniszterelnököknek a lányai életükben először kamera előtt, tehát az is eléggé kiverette a biztosítékot, de most meg gyakorlatilag ez megy 0-24-ben, csak nem miniszterelnök lányával, hanem valóban újságírónak mondott, vagy egykor esetleg újságírás művelő, mostanra csinovnyi státuszba alacsonyodott emberekkel.
5: Akartál Balázs Dori?
9: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy működik-e úgy ez a dolog szerinted hosszú távon, hogy mondjuk a YouTube-ról gondolom, onnan bevételekből dolgoztok meg, szóval alapvetően...
6: Nem, tehát ebben semmi, tehát azt érdemes eloszlatni ebből, tehát ami mit tenni, talán ilyen 10 cent maximum, tehát hogy ilyen, nem adásonként, hanem összesen amit a csatornát tud termelni, tehát hogy a YouTube-nak ez a pénzszerzési modell, ez alapvetően ilyen több milliós feliratkozó számokra és videókra van kitalálva, és ott van értelmezhető bevétel. Az ilyen volumennél, ahol mi tartunk, most ott nincs, és amihol tehát a legjobb esetben is ahol mi eljuthatunk, mondjuk, hogy lesz egy 100 000-es csatorna, amik szerintem tényleg a tetejennek, és az is mondjuk még legalább 2-3 év, az se tud semmifajta bevételt úgy termelni ki direktben a YouTube-on keresztül, hogy az fenntartható.
9: És akkor szerinted ez hogy lehet fenntartható? Tehát gondolom állami pénzet ti nem fogtok menni soha. Adományból, vagy esetleg valami nagyobb támogatóból, vagy ez hogy lehetne megoldani? Én nekem azért kérdezem ezeket, mert szerintem az lenne a jövő, hogy valahogy próbáljunk ezekről a csecsekről leszakadni, és olyan médiumokat létrehozni, amik el tudják magukat tartani, hogy ne lehessen így bezárni, mint amiért most itt együtt vagyunk.
6: Ez nagyon nehéz kérdés, és én nem vagyok egyébként média közgazdász, tehát nyilván egyébként rengeteg olyan modell van itthon is, meg a nagyvilágban is, amik ezzel így versenyeznek. Uh-huh. Tehát, hogy mit lehet csinálni azon kívül, hogy vannak hirdetők, meg van az állam, mint egy ilyen borzalmasan nagy mamut, ami így dominálja a hirdetési piacot, és ezen keresztül torzítja az egésznek a működését. Én azt látom egyébként, hogy alapvetően a közösségi modellbe lehet egyedül gondolkodni, de szerintem az ott kevés, hogy szolidaritást várunk el, és akkor emiatt az emberek érezik magukat indítatva arra, hogy mit én havi 1000-es beleadjanak. Mi éppen ezért például nem is pénzt kérünk elsősorban az emberektől most, hanem sokkal inkább azt, hogy az aktivitásukat támogassák a csatornát. Tehát indítottunk egy közös országklub elnevezésű ilyen aktivista közösséget, aminek most jelenleg 100 tagja van, ezt egy hónapja indítottuk el. És ott nem azt kértük tőlük, hogy adjatok lóvét, hanem azt kértük, hogy gyertek el és csináljunk közösen akciókat majd. Uh-huh. Tehát az a cél, hogy ezen keresztül hozzunk létre egy olyan új nyilvánosságot, ami cselekvő módon próbál szolidaritást gyakorolni, és cselekvő módon próbálja befolyásolni azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban tele van a... És azt akarom csak ezzel mondani, hogy szerintem ez azért nagyon fontos, hogy egy ilyen médium, hogyha elindul egy ilyen irányba és elkezd közösséget szervezni, mert ez szerintem egy nagyon új útja lehet annak, hogy hogyan tartja a közönséggel a kapcsolatát valaki. És ugye van ez a számomra, egyébként szerintem erről is érdemes beszélni, vagy ezt bedonom ilyen témának, hogy
10: van ez az elvárás magyar újságírókkal és médiumokkal szemben, hogy hát így objektívnek kell lenni, ami szerintem eleve egy nagyon fals koncept, tehát hogy szerintem nagyon komoly veszély vannak ennek az objektivitásra való törekvésnek.
8: Szerintem, hogyha valaki objektíven tud egy témához hozzáállni, akkor igazából nem is nagyon érdekli őt. Hogyha valamiről nincsen egyébként egy újságírónak véleménye, akkor mit tud leírni?
10: Egyrészt szerintem ez is van, másrészt meg szerintem az is van, hogy ugye mindenképpen van egyfajta meghatározottsága annak, aki ír. Tehát, hogy ezt kár eltagadni, szerintem nem feltétlenül. Tehát az objektivitásra való törekvés az valahol pont az állításodnak az érdemi ellazázását teszi lehetővé, vagy azt, hogy így nekem addig kimondani valamit, ami már tényleg annyira egyértelmű, mert nem is kell igazából kimondani, mert egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk például az, hogy a sajtószabadság megszűnéséről ma beszélgetni, az szerintem bizonyos értelemben, hát így körülbelül az, hogy így igen, hát most esik az eső, mert rossz az idő. Ezt látjuk, hogyha kinézünk az ablakon. A sajtószabadság nem tegnap szűnt meg Magyarországon, és nem tegnap előttől van veszélyben, nem 2014 óta van veszélyben, hanem rögtön már 2010-es kormányváltás után, és előtte is komoly veszélynek volt kitéve. Tehát, hogy azt
5: de megszűnt meg egyébként szerinted a sajtószabadság?
10: Nyilván nem szűnt meg ez nem egy ilyen vagy-vagylagos kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem olyan szinten szűkültek a lehetőségei a szabad tájékoztatásnak és véleményformálásnak, a közönség elérésnek, annak, hogy egy médiacéget egyébként professzionálisan, rentábilisan, profitorientáltan lehessen vezetni. Hát, tehát hogy egyáltalán azt, hogy mondjuk egy új médiumot, hogyan tudsz mondjuk befektetőt találni, hogy mondjuk egy befektető mennyire mer egyáltalán gondolkodni abban, hogy mondjuk valami jelentősebb fejlesztést eszközöljön. Tehát, hogyha egyébként tényleg Magyarországon lenne sajtószabadság, akkor a tilosnak kellene olyan méltatlan procedúrákon keresztül menni egy rohadt frekvencia megszerzéséért, amit egyébként az több évtizedes működésével bizonyított, hogy van benne potenciál, közönség, stb. Tehát, hogy ha ezek egyébként valóban működnek, akkor nem itt tartanánk, és éppen ezért én szerintem ne féljünk azt kimondani, hogy Magyarországon igenis erősen zárójelbe került a sajtószabadság, igenis erősen kihívásokkal van kezelve, és nem csak úgy általában, mint hogy nyilván Amerikában is nagyon komoly kihívásokkal küzdik a sajtószabadság, csak ott mondjuk másfajta veszély vagy mutatkoznak meg nyilván Európában és rengeteg más országban, de az a fajta véleménydiktatúra, véleménymonopólium, ami egyébként uralja a magyar média közéletet, vagy médiumokat, az, ami mondjuk az állam által, mondom, a reklámokon keresztül, a szabályozáson keresztül, az informális megfélemlítésen keresztül, tehát, hogy ami gyakorolva van, az igenis egyébként a sajtószabadságnak a brutális felszámolására tett erős kísérlet, ami egyre sikeresebbnek mutatkozik.
8: Igazából szerintem ez a megfélemlítés nem csak informális, téged konkrétan is ért formálisnak tekinthető megfélemlítés, így kísérlet. Mik voltak ezek?
10: Hát... Nekem azért egy nagyon szerencsés helyzetem van, tehát én
5: olyan... Hát voltunk a tárgyalásodon, milyen szerencsés helyzet?
10: Hát az más, az egy az egy ilyen buta inzultus, de igazából annak nincs olyan jelentőség az én olyan személyes biztonságérzetemre vonatkozóan. Tehát én még mindig egy nagyon védett státuszt élvező ember vagyok ebben a társadalomban. Tehát hogy csak mondjuk megnézem azt, hogy kik vannak a mai napon még beszélni arról, hogy alakul a média szabadsága. Tehát sokkal komolyabb kitettségnek vannak ők kitéve, vagy sokkal komolyabb kitettségekkel
5: végezik a munkájukat. Szerintem te egyes számú célpont vagy.
10: Igen, de hogy mondjam, szóval, hogy én szabadon nyilváníthatok véleményt, hozzájutok azokhoz a felületekhez, amelyek ezt lehetővé teszik. Az egzisztencián abszolút nincsen veszélyeztetve, tehát hogy én tudok, tehát az én megélhetésem az nincsen veszélyeztetve, mint mondjuk, hogyha ránézek mondjuk, mit tudom én, az Index vagy a 4D4 újságíróira, akkor ő róluk nem biztos, hogy ezt elmerni mondani. Tehát én abban például biztos voltam a Népszabadság beszántása előttig, hogy a 18-as választások után, ami szerintem most sarkos állítás lesz, de szerintem minimum a többségi győzelmet fogja elhozni a Fidesznek, hogy kétharmaddal is az már egy másik kérdés, és hogy 18-as választások másnapján, hogy az Indexben a felszámolás meg fog indulni, a számomra nem volt kérdés. Most már számomra az a kérdés, hogy egyébként ez meg fog-e történni akár idén, vagy csak megvárják vele a jövő év elejét, de egyébként nem gondolom, hogy megvárnák a jövő év elejét. Tehát, hogy ami ma elképzelhetetlennek tűnik, az, ami meg fog történni.
5: Azért itt ahhoz, hogy neked van helyed a a sajtó, hogy szabadon beszélhetsz, azért ez létre kellett hoznod egy saját sajtóorgánumot. Tehát nem azért ez egy fontos része, hogy nem csak rászállsz valamelyik újságra, és akkor ott abban a szerkesztőségben írsz, vagy készítesz videókat, hanem azt mondod, hogy rászállsz egy teljesen új progresszív közlési rendszerre igazából, és hogy a YouTube-ra mész el. Én nagyon sok esetben azért ugye említetted, hogy van a Slamnek ezek a szatirikus újabb részei, én megmondom az őszintén, azok is kellemesek, izgalmasak, de talán kevésbé nekem szólnak. Az elemzéseid viszont én úgy látom, hogy tűpontosak általában, nagyon felkészült vagy, és hogy ezek az elemzések igazából megállnak a helyüket akkor is, hogyha azt mondanánk, hogy középiskolás diákoknak a nagyszünetben vetítsék le, mert hogy nem pártpolitikai témájúak, hanem szintisztán közpolitikai, de ugyanakkor mered használni a pártoknak a kifejezéseit, tudsz érvelni, nagyon-nagyon vonalon haladva. Hogyan készülsz fel egy ilyen műsorra, vannak-e tanácsadóid, van-e stáb mögötted?
10: Ez a szerkesztő kollégám, amikor együtt csináljuk, az ő neve nagyon fontos, ő Földiák Vince. Gyakorlatilag vele ketten csináljuk a műsorokat, vele kerül kitalálása, mi az adott téma, és hogy mi az, amiről csináljuk, vagy hogyan dolgozzuk fel azt az adott témát. Van még egy fontos kollégám, aki idén csatlakozott be a második évadban, és ő a szerdai adásokat, ezeket az úgynevezett feles adásokat szerkeszti. Ő Papp Szilárd István, a Kettős Mércének a bloggere, újságírója. És akkor gyakorlatilag így hárman dolgozunk együtt, de a nagy adásokat, amikről te beszéltél, gondolom, azokat a Vincével együtt. Igazából, hogy mondjam, tehát téma, az rengeteg van, tehát igazából pont az a legnehezebb tényleg az, hogy így önbérsre lehetett tanúsítani, és nem mindenbe folyton belevágni, tehát hogy mondjam, tehát hogy tematikus dokumentumfilmsorozatra vannak terveink, tematikus oktatófilmsorozatra vannak terveink, meg szeretnék csinálni a rendszerváltás nagy történeteit, végigmenni a nagy történelmi traumákon, 20. század, tehát hogy egyszerűen az van, hogy sajnos ugye a film az egy olyan dolog, meg így általában a mozgóképes dolgok azok olyanok, hogy így nagyon erőteljes, vagy olyan nagyon rövid a szavatosság idő bizonyos szempontból. Persze, hogy nem azt mondom, hogy ne lennének olyan filmalkotások, amelyek bőven kiállják az idő próbáját, nem ez a kérdés, hanem kifejezetten mondjuk az ilyen edukatív, dokumentarista, stb. Pláne szórakoztató infotainment cuccoknál ott azért nagyon erőteljes a felezési idő. Vagy erősen érvényes ez az elv, és hogy éppen ezért hiába mondjuk készült nagyon sok jó dokumentumfilm fontos történelmi eseményekről Magyarországot érintően, vagy bármi mást érintően, ezeknek ma már a használhatósága a fiatalabb generációk irányába erősen korlátozott. Nem azért, mert ezek rossz filmek, hanem egyszerűen azért, mert hogy mondjuk tényleg a vizuális kultúra az, ami olyan szinten fejlődik, hogy még aki szinten benne dolgozik is, nagyon nehéz lekövetni a legújabb trendeket, meg tényleg rajta lenni azon, hogy így ne maradj le. És hogy ezzel számolni kell, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeket a hatásokat, ezeket negligáljuk, és azt mondjuk, hogy akkor ezeket figyelmen kívül hagyva foglalkozunk közélettel, politikával, mert akkor egyszerűen nem fogjuk tudni a közönséget elérni. Eleve ugye ez nagyon nagy probléma a magyar oktatási rendszerben, hogy a vizuális kultúra, vagy hogy mondjam, a vizuális kódok olvasásának a képessége, most nem is azt, hogy egyébként tudják használni ezeket, és ők maguk is kreáljanak ilyeneket, de egyáltalán, hogy olvasni tud és értelmezni a vizuális ingereket, kódokat, az egyszerűen nem része a tananyagnak. Van, ahol egyébként foglalkoznak ilyesmivel, vizuális nevelés címszó alatt, de gyakorlatilag ennek ma már olyan szinten kéne beépülni az oktatásba, mint mondjuk az íráskészségnek. Tehát az, hogy tudod használni az ABC-t, és tudsz értelmezni szövegeket, megalkotni szövegeket, az tök jó. Második lépcső az, hogy tudjál egyébként ugyanígy vizuálisan is előállítani kódokat, ahogy mondtam, formákat, és így tovább. És egyébként ide mondanám a programozást is, tehát ugye egyébként ez a három szerintem az, ami van egyszerűen ahhoz, hogy az ember. Nem is azért, nem is a piac képes tudás, egyszerűen azért, hogy a világban való tájékozódásnak az legelemibb, legalapvetőbb képessége adott legyen, az egyszerűen szükséges.
5: Azt akartam még kérdezni, hogy a YouTube csatornának a használata, amelyik szerintem Magyarországon valahogy ebben a szintérben nem nagyon jellemző másra, hogyan látod, hogy hol tud még fölbukkanni, milyen lehetőségek vannak benne azok számára, akik mondjuk nem csak néznék, hanem készítenék, vagy tudsz esetleg olyat mondani, aki szintén alkalmazza ezt az eszközt?
10: Nagyon meglepő egyébként, mert Magyarországon a YouTube széna az nagyon erősen, tehát egyébként tök fejlett több szempontból is. Tehát vannak filmes vloggerek, sima videologgerek, de ilyen úgynevezett beauty vloggerek is. A 10-20-as korosztály is, tehát több százezer feliratkozóval rendelkező vloggerekről beszéltem, arról, aki mondjuk az iskolának is, mondjuk tényleg a rokonoknak készít a videókat, ami akik tényleg tízezrek vagy százezrek néznek. Nálam fiatalabbak akár egy évtizeddel is. És egyébként még az online médiában is, hát nyilván itt a 4D4 egy zászlósaljó, tehát mondjuk pont ugye majd az Ács Dani, tehát nyilván ő ennek egy ilyen dohánya, ennek a műfajnak.
5: Váltásba kéne csinálni a tévét, Magyar TV-t, A7 Gulyás Márton, B7 Ágyban, ez milyen nézhető lenne, nem egyből az ember venne tévét.
10: Igen, hogy hát egyébként biztos, hogy lennének vitáink a Danival is, mert hogy nyilván tehát, hogy ezeket el szoktuk meccseni Tumblr-en, de hogy az a lényeg, hogy, tehát, hogy ők is egy nagyon nagy nézettségű YouTube csatornát visznek, és mondjuk, de mondjuk az a fajta politikai vloggerkedés, amit én viszek, ami mondjuk ki próbál építkezni valamelyest a John Oliver-nek a Last Week Tonight című műsorából, ami az HBO-n megy, meg picit valamelyest a John Stewart féle egykori Daily Show-ból, és így tovább, tehát hogy ezt, most nem azért, hogy magamat fényezzem, de hogy ezt igazából nem csinálja senki más, és ez baj. Tehát ez nekem is baj egyébként, mert hogy nyilván ez egy annyira ilyen értelemben ismeretlen műfaj, hogy ezt így meg is kell ismertetni az emberekkel, és valamelyest rá kell őket vezetni arra, hogy ez lehet jó. Egyébként mondjuk mit a Barabás Licsinek van egy vlogja, amit talán egy ilyen 3 hónapja indított el Poliszművek néven, és biztos, hogy van más is, aki ilyesmivel foglalkozik, vagy aki mondjuk néha elemez politikát, de mondjuk aki ebben tényleg szisztematikusan hétről hétre rendszeresen foglalkozik, és mivel én nagyon sokat nem ismerek sajnos.
8: De szerintem azért, mert Magyarországon YouTube megélhetésre való felhasználhatósága, ez nagyon korlátozott. Ez valószínűleg azért, mert egy mondjuk 10 millió magyarul beszélő ember van az országban, meg még ugye Európában határon túli magyarok, meg akik kitelepültek az országból, de ez még nem egy elég nagy szám ahhoz, hogy meg lehessen élni mondjuk YouTube hirdetésekből, mert hogyha van mondjuk 40 millió néződ, vagy 40 millió megtekintés a videódnál, akkor abból már meg lehet élni. De mondjuk 40 ezerrel semmi, tényleg egy ilyen mondjuk 10 ezer forintot kapsz egy hónapban, vagy még annyit sem.
5: Köszönöm, 3 forint egy feliratkozó.
8: És hogyha valaki, nem feliratkozó, arra nem kapsz, hanem itt klikkelés után fizet a Google.
10: Az is minimális, tehát tényleg volt nekem olyan videóm, amit megnéztek 4 millióan, és mint 30 cent, tehát hogy nem, ez nem jelentős. De egyébként, bocsánat, az egyébként, tehát hogy vannak olyan csatornák, amik nem a Google meg a YouTube által generált hirdetésekből, hanem abból, hogy ők maguk leszervezik más cégeknek, vagy valamilyen partner együttműködés, és azt mondják, hogy figyelj, nekem van 300 ezer feliratkozó, ebből mondjuk 150 ezeren biztos megnézik a videót, és azért ez egy nagy szám. Tehát azért ez nagy elérés, és akkor azt tudják értékesíteni ők maguk, azoknak, akik egyébként ebben érdekeltek, de valóban a Google-on és a YouTube, tehát a Google, aki a YouTube meg a tulajdonosa keresztül, ez értelmezhetetlen.
8: Igen, és hogy egy profi stábot fenntartson valaki, hogy tényleg akkor lépést tudjon tartani a vizuális fejlődéssel, az szerintem fenntarthatatlan csak YouTube pénzekből.
10: Az biztos. Magyarországon igen. De mit tehát mondjuk Amerikában van erre is példa, tehát ott például van a The Young Turks nevű csatorna, ami gyakorlatilag egy online híradó, és abban a csapat az MSNBC-ből vált ki, mert nem bírták ezt a korporát környezetet és azokat a kényszereket, amiket ott rájuk tukmáltak. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt megcsináljuk a YouTube-on, és akkor ott van egy 3 milliós feliratkozó táboruk például.
5: Marci, itt azért úgy tűnik nekem, hogy a YouTube, meg a Facebook, meg a különböző social media platformok mentén olyan kommunikációs ágensek, véleményvezérek vannak kialakulóban, akiknek azért komoly társadalmi tőke lesz a kezükön. Hiszen tudják a véleményt befolyásolni, véleményvezérekké válnak. Hogyan látod, hogyan tud betölteni ezt társadalom formáló funkciót, hogyan lehet megőrizni azt, hogy ne essen bele a pártpolitika mocsarába ez a rengeteg tőke, amit termelődik?
10: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt egyébként az lenne jó, hogyha valami módon ez át is tudná alakítani a pártpolitikát magát. Tehát az én nem, tehát hogy én a kezdetektől fogva ezt nem zárkóztam el attól, hogy pártpolitikusokkal beszéljek, interjúkat csináljunk velük. Most például lesz egy vitasorozat, amit csináltunk egy adást, amiben elemeztük a választási rendszert, meg a házszabályát a parlamentnek, és kimutattuk azokat a kényszereket, amikek egész egyszerűen nem csak hogy értelmetlenít teszik, hanem teljesen feleslegessé az ellenzéki munkát. Most nem csak az, hogy konstruktív ellenzékiség, hanem mindenfajta, bármilyen. És hogy pontosan látható az, hogy 2011 előtt is ez nem egy probléma volt, de 14 után ez gyakorlatilag teljesen felesleges, megalázó, értelmetlen ellenzéki szereplőként bent ülni a parlamentben, szerintem egyébként kormánypárti képviselőként is.
8: Igen, tehát,
10: hogy magára valamit adó ember ilyesmi nem foglalkozna, de hát nem magára ad, hanem a zsebére. Zákson. De csak azt akarom mondani, hogy és most például elhívtuk a párt vezetőket, és ők el fognak jönni ellenzéki pártok vezetői, hogy erről vitázzunk, hogy ők mit látnak. Tehát, hogyha egyébként ilyen a környezet, van értelme a 18-as megmérettetésnek, milyen taktikákat lehet alkalmazni egy ilyen kényszer esetében, hogyan látják egyébként azt a társadalmi elégedetlenséget kanalizálhatónak, ami egyébként van. Tehát, hogy a Fidesznek nem társadalmi támogatottsága van, hanem a Fidesznek van egy nagyon ravasz rendszere, ami lehetővé teszi azt, hogy ez az elégedetlenség ne tudjon magának politikai képviseletet találni. És hogy akkor ebben mit lehet csinálni, és ez szerintem érdekes lehet majd. Szóval hogy azt gondolom, hogy egyszerre kell egyrészt dolgozni azon, hogy így differenciáltabban gondolkodjunk a közös problémáinkról, de közben ne gondoljuk azt, hogy pártok nélkül meg fogjuk tudni ezeket hosszú távon oldani, de egyébként a meglévő pártoknak igenis adjuk a kritikáját, és próbáljunk azzal kezdeni valamit, hogy vagy változzanak, vagy pedig, hogyha nem képesek a változásra, de és a képviseletre sem ebben a formában, akkor meg valamilyen módon tényleg ennek a konzekvenciáját vonják le, vagy vonassuk le velük.
5: Van azért egyébként a Schleimnek szerintem egy olyan nagyon fontos funkciója is, hogy világossá tesz, érthetővé tesz különböző demokratikus rendszerek, vagy azoknak a működését. Hogyan működik a parlament? Hogyan működik az önkormányzat? Tehát például az önkormányzat működését tisztázó adást szerintem vetíteni kéne gyerekeknek, mert ebből lehet megérteni. Tehát olyan progresszív eszközökkel dolgozol, amelyek egyébként szólnak azokhoz, akiknek még nincs erőképük. Én megmerem kockáztatni, hogy az ország jelentős részének nincsen képe arról, hogy a választási rendszer az vajon mi, hogy hogyan működik.
10: És ebből a szempontból fontos. Nincs, mert ez egy érdeke volt mindig is a hatalomnak, hogy ne legyen. Tehát hogy az nem csak a Fidesz találmánya volt, ezt már egyébként sokkal korábbi kormányzatok is kitalálták, hogy az nagyon jó, hogyha egyébként ez eléggé bonyolult, eléggé átláthatatlan. Tehát hogy szerintem az tök fontos, hogy 2010 után nem azért történt mindaz, ami megtörtént, nem azért lehetett itt egyébként alkotmányt beszántani és új alaptörvényt létrehozni, nem azért lehetett a média szabadságot ilyen módon korlátozni, mert az embereknek nem fontosak ezek az alapjogok, hanem egyszerűen azért, mert nem tapasztalták meg azt, hogy ezek ténylegesen védelmet biztosítanak nekik bármilyen szinten is. Tehát, hogy amikor egyébként tényleg azt látják, hogy a munkavállalói jogaikat azokat úgy kurtítják meg, ahogyan csak akarják, hogy egyébként a minimálbér a mai napig nem éri el, a létminimumnak a szintjét sem, hogy egyébként kilátás sincs arra, hogy bármilyen módon egyébként a vele szembeni hatalmasokat számon kéri a jog, vagy a jognak bármilyen intézmény, ami erre hivatott. Tehát egyszerűen az van, hogy Magyarországon a jog az egyszerűen nem vált egy alapélményévé az állampolgároknak. Ez egy nagyon szűk elitnek volt mindig is igazából a gumicsontja, amit lehetett rágni és mondani, hogy most éppen érvényesül vagy sem. De a társadalom többsége ezt nem tapasztalta meg, és ha nem tapasztalod meg, akkor hiába mondják azt, hogy hát ez neked fontos. Ez körülbelül pont ugyanaz, amikor nem tudom én, szóval most nem akarok már analógiát mondani, mert csak, mondjam én, lényegteleníteném a problémának a súlyát, tehát hogy inkább maga a példa legyen ennyire erős, hogy egyszerűen nem tudott élményévé válni az embereknek ez, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy akkor nem várható el az, hogy megvédjék valami olyasminek a létét, ami egyszerűen túl absztrakt volt ahhoz, hogy azt mondják, hogy ez nekem tényleg fontos, mert enélkül nekem rosszabb az életem.
5: Látom, pirosba testvérem, nem működik semmi.
9: Jó, oké. Szóval az a tapasztalatom, hogy én azt látom, hogy nagyon kevés helyen nyilatkoznak direktben, vagy lehet feltenni kérdéseket a kormányzati embereknek, hogy te törekszel erre, vagy szerinted cél ez, vagy pedig ez nem ez az irány, szerinted?
10: Szerintem nem ez az irány. Tehát, hogy szerintem az van, hogy a kormányzattal kommunikálni teljesen értelmetlen, már pedig azért, mert a legminimálisabb komoly vehetőséget sem tudják biztosítani. Szerintem nagyon érdekes, a pont a Daninak volt, ugye Ács Daninak ez a videója, miután kitiltották a parlamentben, szerintem nem is egy videó, igazából egy konceptmunka.
5: Igen, nyilván, szerintem is inkább ilyen művészeti.
10: Abszolút, mert nyilvánvaló volt, hogy ott az a cél, hogy Kövér Lászlóról be lehessen bizonyítani, hogyha rálépsz a tyúk szemére, akkor ez az állat, ez tényleg azt csinálja, hogy beléd rúg.
5: Szétekéztük már
10: egyből. Tehát hogy nagyon egyszerűen az volt, hogy csinálok egy olyan videót neked, amiről tudom, hogy te MGM miatt ki fogsz tiltani a parlamentből, és a Kövér László tényleg egy akkora állat, hogy ezt megtette.
8: Hát meg ráadásul annyira tehát, szépen hogy, ráhúzva,
10: tehát, hogy annyira nem látja át a csapdát. Persze, igen, egyébként az is csodálatos, igen. De nem látja át a csapdát, tehát az van, hogy ha valamire úgy kéne reagálni, hogy nem veszed észre, hogy attól, tehát hogy olyan erős férfinek akarod magad mutatni, az erős fehér férfi képét akarod magadról mutatni, ha te egy erős fehér férfi akarsz maradni, akkor pont, hogy nem reagálsz erre a videóra, de te reagáltál erre a videóra, te úgy reagáltál erre a videóra, hogy én akartam, hogy te reagálj erre a videóra, tehát te nem vagy több, mint tényleg egy ilyen utolsó szán almas senkiházi, akit egyébként tényleg úgy lehet megvezetni az órán, és egyébként ezért csodálatos ez a videó. Tehát ilyen jellegű kommunikációkra azt szerintem van értelme, mert ezt a fajta hatalmi arroganciát, ezt ilyen módon kell is és szabad is challenge-elni. Szerintem olyan kérdéseknek, hogy kedves miniszterelnök úr, ugyan mondja már el, hogy egyébként hol van az az 1 millió munkahely, ugyan mondja már el, kérem egyébként, hogy Magyarországon hol van terrorveszély menekültek által előidézve, ugyan semmi ilyesminek nincs értelme, mert ezek már évtizedek óta képtelenek egyértelmű, egyenes válaszokra. Ezek régen ledobták magukról azt a kötelezettséget, hogy számot adjanak a választópolgároknak. Én pont azt mondtam egyébként azoknak az ismerőseimnek, akik egyébként így még valamelyest szimpatizálnak a Fidesszel, és akik mondjuk részt vettek a kvóta népszavazásnak nevezett ilyen borzalmon, hogy ugye azért azt tényleg szerintem, szóval szerintem ezt nekik kellett volna leginkább kikérniük maguknak, mert hogyha mégként fontosnak is tartják a menekültekkel kapcsolatos problémák megoldását, meg a migráns veszélyre való, nem tudom, rákészülés, stb. Oké, tehát hogyha ez neked egy probléma, tiszteletben tartom, de hogy akkor tényleg egyébként ez a kérdés és ez a kampány az, ami a te problémádat és a te veszélyérzetedet azt kezeli? Tehát, hogy te komolyan azt gondolod, hogy az a felelős politikai, nem tudom én, párt, meg hatalom, ami azért van, hogy ezt valamilyen módon neked az ügyeidet így képviselj, tehát, hogy te ezt a kommunikációt engeded meg nekik veled szemben. Tehát ez szerintem eléggé bődületes, de csak azt akarom ezzel is mondani, hogyha tehát amíg ők nem tanúsítanak valami minimális belátást ebben az egész történetben, valamilyen módon nem teszik magukat transzparenssé, és még tényleg a legnyilvánvalóbb hazugságoknak sincs semmilyen következménye, addig szerintem nagyon káros velük mindenfajta kommunikációnak a fenntartása. Például bocsáss meg csak még ennyit, hogy a Lázárnak vannak ezek a zseniálisan kitalált kormányinfó nevű hakniai csütörtökönként, amikor ott stand-up-ol az újságírók előtt, amit egyébként tényleg nagyon megnyerően csinál, én szoktam ezeket nézni videón keresztül.
5: Ügyes, tényleg ügyes.
10: Abszolút, és egyébként ez egy jó találmány volt, mert nyilvánvaló, hogy ő az egyedüli kormánytag, aki ezzel a kvázi kommunikációs felülettel pont azt teszi látható, vagy hát én transzparens vagyok, miközben egyáltalán nem transzparens, tehát válaszokat ott sem kapsz semmire. Viszont nagyon kedvesen, ilyen joviálisan, nagyon szexi módon adja elő magát.
5: És legidegesítőbb egyébként ezzel szempontból.
10: Viszont mindenki kajálja. Tehát nagyon, egyébként azon, hogy amikor a hatalom ennyire elérhetetlené teszi magát, és akkor a hatalomnak az egyik figurája mégis azt mondja, na jó van, testvérem, kérdezzél, akkor azért annak van egyfajta ilyen megnyerő faktora. Az már és ezzel szerintem pont ezt a fajta kritikus helyzetet, hogy így számon kérni lehessen, kérdezni lehessen, szembesítene. Tehát nagyon fontos megnézni például, hogy mi volt a Népszabadság beszántása utáni kormányinfón, ami nyilván egy olyan helyzet, amiben neki valami fajta válaszokat kéne adnia, és hát nem ad válaszokat. De még csak olyan válaszokat sem ad, ami legalább tényleg, hogy mi egy kicsit okosabb hazugságok lennének annál, mint amikkel előáll, hogy ő nem volt ott, nem tudja, nem az ő dolga, nem a nem tudom mi. Tehát, hogy pont azokat mondják el, amit az az ember mond, aki pontosan tudja, hogy hát nyakig sáros.
5: Még egyet akkor? Na.
9: Én még azt kérdezném, hogy mondod, hogy nincsenek vagy hogy nehéz, na, nem akarok belebonyolódni. Az a kérdés, hogy mik a kormányzati reakciók a te munkádra, ha egyáltalán ilyen van?
10: Semmi. Miért lenne? De szerintem ez tényleg ugyanaz, tehát hogy nagyjából ott vagyunk szerintem, mint most az a kérdés, hogy 1980-at élünk, vagy 1985-ben vagyunk már, de hát érted, tehát hogy érted a Soltó Tiliáknak sem az volt a kérdés, hogy akkor hogyan bocsájtkozunk párbeszédbe Kádár elvtárssal, mert hogy tényleg fontos lenne, hogy a hatalmat azt valamilyen módon így megkérdezzük, hogy mondják már el, hogy mi van, mert hogy tök egyértelmű volt, mi van. Az a baj, tehát azért rosszabb ez a rendszer szerintem, mint a Kádár rendszer, mert hogy ez most így nem egyértelmű, hogy ez egyébként egy ilyen-olyan autokrata berendezkedés. Nyilván nem diktatúra, tehát igen, lehet utazni, ha van rá pénzed, mit tudom én, lehet fogyasztani, ha van rá pénzed, tehát hogy gyakorlatilag az váltotta ki azt a szabadságtalanság élményt, ami volt a Kádár rendszerben, hogyha egyébként van lóvéd, akkor egyébként valóban meg tudod magadnak teremteni azokat a köröket, amikben nem kell nagyon érintkezned ezzel a mocsokkal, ami van. A probléma az, hogy a magyar társadalom úgy nagyjából 95%-ának ez nincs pénze. És onnantól kezdve eléggé szar az élet. És ennek nem kéne így lennie, pláne nem kéne így lennie 2016-ban, pláne nem kéne így lennie Európában. Tehát és az a baj, hogy míg a Kádár rendszer egy tök egyértelmű volt, hogy mivel állunk szemben, nem is mondtak magukról más, mint hogy egy pártrendszer, addig itt ugye az van, hogy van egy demokratikus ilyen patyomként díszlet, ami elég erősen még mindig védi őket attól, hogy szembesítve legyenek azzal, hogy egyébként ez semmi másról nem szól, mint a egypártrendszer keretein belül történő szabad rablásról.
5: Pontosan, szerintem ez nagyon fontos része, hogy a lakosságnak arra kell ráébrednie, hogy ez nem szól közpolitikáról, nem szól társadalompolitikáról, ez arról szól, hogy pár borostás csávó úgy döntött, hogy az összes uniós lóvét lopjuk el.
10: Hát csak az uniost. De az a baj, hogy gyakorlatilag most már nincsen. Tehát szerintem az, hogy egyébként tényleg az van, hogy a múlt héten, most persze azóta korrigálta magát az ember, de egyáltalán ezzel előmertek állni. Tehát, hogy ha nincsen, tehát, na, a hír ugye, hogy a 200 rezidens orvosnak a ezt a plusz pénzét, ami nem is plusz pénz, hanem tényleg arról szól, hogy ne ez a teljesen megalázó, tényleg mocsok aljas, alacsony fizetésért legyenek bent a kórházban, és nyilván a kórházi szakdolgozók is mocsok alacsony bérére vannak ott, és mindenki más, aki közszolgáltatásokban dolgozik, tehát nem csak rájuk helyezem ki a hangsúlyt, csak most ez egy hír volt, ezért beszélek róluk. 40 ezer forintot 200 emberre megvannak.
8: Ez egy
10: tehát nem tudom, mit gondolt magáról ez a minisztérium, és akkor persze látta, hogy hú, hát ez az emberek... Ez komoly probléma. Jó, akkor nem vonjuk vissza. Tehát nem ilyen híreknek kéne lenniük, hanem annak, hogy még 2000 orvosnak még nem tudom én hány forintot biztosítunk, mert persze, hogy fontos, hogy nem minden ötödik magyar orvos legyen külföldön. Tehát, hogy ezért fontosak ezek, tehát, hogy önmagában ezt, hogy 20 milliárd forintot elkölteni egy kampányra azért, hogy felhergeljük a társadalmat, és aztán nem is jön be a számításunk, mert nem sikerül egy érvényes népszavazást sem összekotorni. Ez önmagában nem annyira érdekes, de az abban az összevetésben egyébként tényleg máshol meg ilyen filléres tételeken van pofájuk, tényleg spórolni, úgymond. Tehát tényleg ezt nevezik spórolásnak, hogy a rezidens zsebéből kiveszem azt a 40 ezer forintot, 200 rezidens csak a zsebéből kiveszem azt a 40 ezer forintot, látjátok, milyen felelős gazdálkodást folytatok arra a állampolgárok, és közben meg tényleg úgy verem a lóvét ott a TV2-ben a kaszinópápánál, és tényleg pofátlanul még föl is tőkésíten állami hitelekből. Tehát ez így együttesen annyira föl az ember agyát, hogy tényleg nem nagyon értem, hogy miért ülünk itt ebben a stúdióban.
5: Nem csak most, mert az a baj, hogy nagyon-nagyon, tehát hogyha nagyon sok információ hangzik, nem fogja tudni befogadni a lakosság a folyamatosan, ugye most már fél órán megy, úgyhogy megtöröm egy egyperces jingle-lel, ami ráadásul sajtószabadság tematikus, és akkor utána azonnal folytatódik a Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus nap.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél.
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Dikaslic milyen híres lett, nem gondoltam volna, hogy ilyen magasra viszi az Isten a jó dolgát, hogy sajtószabadságos jingle-ben lesz.
10: Csak egy kiegészítés adják, mert ez szerintem fontos, hogy amikor a legény kérdezte, hogy van-e sajtószabadság, akkor ebben szeretnék pontosan, szerintem nincs Magyarországon sajtószabadság, és azért nincs Magyarországon sajtószabadság, nem azért, mert én ne beszélhetnék itt, meg ti ne beszélhetnének itt, egyébként nem tudom, hogy hány ezer hallgatónak, nem
5: 30 ezer.
10: Csodás, fantasztikus, tényleg egyébként tök jó, csak mondom, tehát egyébként miért nincs országos frekvenciája a Tilosnak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy szerintem a sajtószabadság az egy kontextusfüggő dolog. Tehát

0: politikus, és így, tehát hogy néz ki a médiapaletta, nincs olyan szomszédunk, ahol ilyen nyomasztó monopólium lenne az államhatalom kezében, ami ráadásul tényleg államhatalom, tehát az van, hogy így egy személyében a párt és a kormány szabadon járatja át egymás között a különböző forrásokat és itt van. Tehát hogy ez kontextus függő, és hogyha nem lehet arról beszélni, hogy hát ahhoz képest, hogy nem, tehát hogy nyilván azért is beszél arról Orbán Viktor, hogy Magyarországon a legszabadabb a sajtó egész Európában, mert hogy nyilvánvalóan pontosan tudja, hogy ez nem igaz, és ezért kell akkorát hazudni, hogy az így elvigye az embereknek a figyelmét arról, ami valójában zajlik. Tehát hogy ezért fontos azt, hogy ezt lássuk, hogy tehát ez egy kontextusfüggő kérdés.
1: Mert a műsor elején még 7 óra után beszéltünk arról, hogy mi kb. Mit tartanánk egy jó útnak, de ezt tőled is szeretném megkérdezni, hogy szerinted hogyan tovább? Tehát, hogy azért elég zorda kép, amit most lefestettünk itt az elmúlt 3-4 órában, hogy szerinted hogyan lehetne tenni mondjuk azért, hogy egy tudatosabb társadalom álljon szembe egy ilyen hatalommal?
0: Hát, 5 percünk van rá. Az a baj, hogy...
2: Sok siker.
0: Az a baj, hogy... Szóval az ilyen cuki megoldásoknak a korszaka az így lejárt. Tehát, hogy így nyilván is mondhatom azt, hogy tök fontos, hogyha mondjuk mit a Népszabadság újságírója azt mondják, hogy indítanak egy közösségi adakozást, akkor oda mindenki adjon be 1000 forintot, és akkor legyen majd nekik valami alapjuk, és hát, de ugye ez nem fog hosszú távon menni, tehát ez nem működik, hogy itt tényleg mindenki adakozzon a Tilostól az Átlátszón, a Direkt 36, a nem tudom, mint keresztül, hogy majd akkor nyilván, hogyha beszántják esetleg az Indexet, meg a 444-et, akkor majd nekik is adakozunk, és akkor fönntartunk mindent, és akkor gyakorlatilag az, hogy az állam az így működik tőlük függetlenül, fizetjük az adóinkat, fizetünk mindent nekik, tehát tényleg folyamatosan sarról, és akkor emellett még egyébként mi föltartunk egy alternatív államot, mert gyakorlatilag ez zajlik, tehát aki tudja, az menti a beleit a magánegészségügybe, aki tudja, menti a gyerekeit a magániskolába, aki tudja, akkor majd tényleg magán médiumokat fog majd finanszírozni, és akkor tök jó, de akkor megint az van, amit mondunk, hogy ez az ország az a probléma, hogy az ország 95%-ának ez nincsen meg az erőforrásai. Tehát, hogy itt az van, hogy... És ezt nem mi fogjuk igazából itt megfejteni majd, de hogy ugye 56-nak most van a 60. évfordulója, az például egy tök fontos dolog, hogy ott alapvetően azért nem egy... Szóval nagyon fontos volt a Petőfi kör, meg nagyon fontos volt az értelmiségnek a szerepe, de hogy nem ők voltak azok, akik azt mondták, hogy na ennyi és elég, hanem ott egész egyszerűen a munkások voltak azok, akik azt mondták, hogy ennél többet, mert itt most már nincs vesztenivaló, mert ez, ami most van, ezt már nem tudjuk tovább vinni. És ebben az országban most is vannak kizsákmányolt emberek igen szép számmal, közmunkában kényszerítve, tényleg a létminimumnak a... nem tudom, a felénél se tartva. Itt vannak ebben az országban tanárok, egészségügyi dolgozók, közférában dolgozók, tök mindegy, hogy hol dolgozók, akik egyébként tényleg így a létminimum alatt vannak tartva, és náluk azért nem lehet tudni, hogy mikor szakad el a cérna, és nagyon rossz, hogy arra kell pazírozni, hogy majd egyszer elszakad a cérna, és nagyon-nagyon rossz, hogy nincsen semmilyen más alternatíva, amiben lehetne gondolkodni. De hát, hogy mondjam, szóval a történelem ebből a szempontból tényleg ismétli magát, és hát azért láttuk ezeket a példákat. Én nem gondolom, hogy az jó, hogyha egy olyan helyzet beáll, ami mondjuk beállt, tehát amikor már arról van szó, hogy tényleg valami fajta forradalmi helyzetre van szükség a változásért, de hát ez a hatalom, tehát, de hogy a hatalom tesz mindent ennek érdekében, hogy ne lehessen másban gondolkodni.
3: Hello?
4: Hello, hello.
3: Hello, adásban vagy.
0: Szervusz.
4: Hát nevezzünk engem Betyárnak.
0: Szervusz, Betyár.
4: Csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy, hogy ez nem megy, hogy adakozunk itt mindenkinek. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy ezek független sajtótermékek, és egy ország sajtószabadsága akkor lesz teljes, hogyha az állampolgárok felismerik azt, hogy az ő tájékozottságukhoz fontos és szükséges, hogy előfizessenek azokra a sajtótermékekre, fizessenek érte, amelyek az ő tájékozottságukat elősegítik. Tehát ez nem egy államtól független, nem tudom micsoda, amit rettenetes dolog, hogy ezt biztosítanunk kell nekünk magunknak, hanem ez a polgári demokráciákban, ez sajnos így működik, vagy nem sajnos, hanem szükségszerűen. Tehát az emberek fizetnek azért, hogy legyenek olyan újságírók, olyan műhelyek, amelyekből ők tudnak tájékozódni.
3: Ha fontos
4: nem
3: nekik.
4: Propagandát hallanak, hanem valódi híreket, valódi tényfeltáró újságírás, stb. Tehát ez a mi, az állampolgároknak a felelőssége, hogy előfizessünk azokra a sajtótermékekre, amelyekből

0: megtudhatjuk az ország és a saját helyzetünket. Ennyit szerettem volna csak mondani.
1: Tök oké, és köszi. És szerintem egyébként részben igazad is van, csak szerintem látni kell ennek a volumenét, tehát hogy tényleg mondjuk az átlátszónál, ahol tényleg vért vizelnek azért, hogy legyen előfizető, hogy összejön az a megfelelő. Tehát hogy tényleg nagyon komoly munka van azon, hogy azon nagyon kevés erőforrás, amivel rendelkeznek, hogy az emberek fizessenek elő, és vegyék ezt komolyan, és úgy mondjuk összejön 30 millió forint. És ez nem őket minősítem, egyszerűen arról szól, hogy ebben a társadalomban most ennyi van, vagy lehet, hogy van valamennyivel több, de nincs benne mondjuk az, hogy egy 300 milliós költségvetést össze lehessen szedni, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy egy nagy portál, és nem is egy nagy portál, bocsánat, 300 millió forint, egy nagy portált még nem tudsz működtetni. Tehát mondjuk mit tudom én, most mit az Indexnek mekkora az árbevétele, de hát milliárd forint fölött, és nagyjából ott kezdődik az a szint, hogy mondjuk egy ilyen újságot el lehessen tartani. Tehát hogy egyszerűen az van, hogy valóban fontos lenne egyébként, hogy az állampolgárok azok, ha van lehetőség fizetni a sajtótermékért, akkor fizessünk a sajtótermékért, mert ezzel tudjuk garantálni valamelyest, vagy erősíteni a függetlenségét legalábbis ennek a sajtóterméknek, de az nem fog működni, hogy itt mindannyi, tehát itt mindent, ami válunkra veszünk, az állammal szemben, amelyik itt eközben tényleg számolatlanul, szemérmetlenül önti a forint milliárdokat, de tényleg milliárdokat, sőt 10 milliárdokat az általa kiszemelt propaganda gépezetekbe, mert hiába egyébként nagyon rossz hatásfokkal használják fel ezt a pénzt, és hiába nagyon rossz hatásfokkal csinálják a propagandát, egyébként tényleg azért röhelyes nézni mondjuk a TV2-nek a híradóit, mert hogy egyszerűen tényleg röhelyes az, hogy milyen rossz szakmaisággal próbálnak propagandát csinálni, de ettől függetlenül az a erőforrás volumen, ami náluk van, az a forint 10 milliárdnyi tömeg, ami náluk van, az bizony a sok lúddisznó győz helyzetét állítja elő, és igenis ezen keresztül sajnos ez az agymosás, ez nehezen challenge-elhető, ilyen kis 30 millióból rakjuk össze, és akkor hát, hogyha sikerül valamit megjelenítenünk.
2: Halló?
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Vidéki vagyok. Annyit szeretnék hozzászólni, hogy igen, aki tud, az fizethet, de nagyon sokan vannak, akik ezt nem tehetik meg, és
1: nekik
3: is jár a szabad sajtó. Egyrészt, másrészt pedig az adónkkal fizetünk már.
2: Csak azt elvették most.
3: Hát igen.
2: Sajnos.
3: Igen, a másik megjegyzésem pedig ez volna, hogy egyetértek mindennel, amit a vendég mond, és ennek ellenére mégis a tegnapi tüntetésen alig lézengtek ahhoz képest, amik történnek.
2: De ez egy pártüntetés
3: volt.
2: Vajon
3: ez miért van?
1: Nem azért, mert pártrendezvény volt. Egyébként nem voltunk alig, tehát itt szerintem azért voltunk néhány ezeren, hanem is 15 ezeren, de voltunk néhány ezeren, ami szerintem egy szép szám ahhoz képest, hogy... Tehát megmondom, hogy mi voltunk, szerintem kevesen.
3: Hát fel kellett volna idézőjelben mondom forgatni a várost.
1: Hát például, tehát azt mondom, hogy az emberek egy tüntetéstől azért várnak valamifajta cselekvési iránymutatást. És ezt nem kaptunk. És hogyha nincsen cselekvési iránymutatás, és ezt nagyjából lehetett feltételezni annak is, aki nem ment el szerintem a tüntetésre, és azért nem ment el szerintem a tüntetésre, mert tudta, hogy igazából nem fog úgymond történni semmi, tehát még csak azt sem, hogy legalább végigvonunk a városon, kicsit legalább hangosak vagyunk, legalább meglátogatjuk mondjuk a Fidesz székházat, legalább meglátogatjuk.
2: Ezt akartam mondani, hogy szerintem ebből van elég.
1: Tehát az, hogy állunk a Ferenciek terén, abból nincs változás, és nem arról beszélek, hogy dobálni kell, nem arról beszélek, hogy gyújtogatni kell, hogy a dühöt, tehát a dühösek vagyunk, akkor annak vannak jelei, annak vannak hanghatásai, és ezeket lehet moderált keretek között csinálni, ezek nem uszítások, ezek nem félelmet keltő megnyilvánulások, ezek arról szólnak, hogy nem engedjük a megfélemlítettségünket, hogy azt így tartósítsák.
2: Meg egy halom mód van, tehát szerintem csak egyetlen pillanat, hogy nekem pont abból van elegem, ez az igazi, szépészkedő, magyar értelmiségi hozzáállás, hogy ne beszéljünk hangosan, miért kell durva szavakat használni, miért nem szépen beszéljük, meg meddig csináljuk még azt, hogy így szépen megbeszéljük majd, tehát nem tűnik fel, hogy nem lehet szépen megbeszélni ezeket a dolgokat? Vége, érted? Bocsánat.
3: Hát igen, de lehet az a szomorúbb oka is ennek, hogy az emberek nagy részének ez jó, vagy nem tudom. Tehát,
1: nem, bocs, azért nem megmondom, miért nem arra, hogy beleválok a szabadba.
3: Az ember beleolvasgat, bocsánat, csak a Facebookon valamibe, és elhűl, hogy milyen világ is van még azon kívül, amit az ember maga körül lát.
1: Ez világos, de az szerintem egy nagyon szűr csatorna. Annak ne adja, abból szerintem nem szabad következtetéseket levonni, mert az egész az ember a
3: billentyűzet. Hát én vidéken lakom, vidéki vagyok, és hát itt azért egészen más a világ.
1: nyilván biztos, de csak azt akarom, bocsáss meg Feri, ne haragudj, az adás időn túlmegyünk, csak azt akarom mondani, hogy amikor a Népszabadságot beszántották szombaton, sok ezren, többen, mint egyébként most a szabad sajtóútra kimentek a Kossuth térre, és az, hogy ott nem volt egy cselekvési terv arra, hogy akkor most mit kéne csinálni ezekkel az emberekkel.
2: Hangosítás nem volt.
1: Na, ezért van az, hogy az emberek nem látják azt, hogy lenne értelme csatlakozni a tüntetéshez, mert sajnos itt most nincsen változtatásra lehetőség.
3: Igen. Hát reménykedjünk akkor pozitívabb jövőben.
1: Reménykedjünk, vigyázz magadra, minden jót neked.
2: Köszi. Egyébként a másik pedig az, hogy szerintem, bár lehet, hogy itt is csak inkább saját magam álláspontját osztom meg, hogy nagyon-nagyon félek attól, hogy nehogy bármilyen módon a DK-hoz sodródjak, vagy valami olyan baloldali összefogásnak a árnyéka rám vetődjön, tudod, amire azt mondom, hogy úristen, meg tudják az ismerősök, hogy én valami pártüntetésen voltam, mert hogy vállalhatatlan az egész politikai szintér úgy, ahogyan van, az értelmiségi számára azt nem vállalhatatlan. Tehát, hogy egyszerűen nem egy utolsó telefon.
1: Igen.
2: Hello?
4: Hello, sziasztok, Szabi.
2: Hello, Szabi.
1: Szervusz, Szabi.
4: Találkoztatok már a We Are Many című dokumentumfilmmel?
1: Én igen.
2: Én sajnos nem.
4: Ugye az arról szól, legalábbis én így láttam, hogy amikor 2003 márciusában csináltak egy világméretű tüntetést, hogy ne legyen Irak ellen háború, akkor az hogyan vezetett végül is az arab tavaszhoz?
2: Igen.
4: Ami hát szerintem egy nagyon érdekes példa arra, hogy civil mozgalmak milyen extrém változásokat tudnak elérni hosszú távon a világban.
2: Szerintem
4: a Mubarak rendszer egy kicsit bonyolultabb volt, mint ami most van Magyarországon.
2: Szerintem most már igazából valós politikai veszélyt, vagy a hatalomra valós politikai veszélyt már csak a civilek jelentenek szerintem Magyarországon, és úgy általában véve szerintem mind Közép-Kelet-Európában, mind pedig Oroszországban, nem csoda, hogy Putyin pont a civileket aprítja minden egyes mozdulatával. Szabi, köszönjük szépen!
4: Csak azt akarom mondani, hogy ez a We Are Many, ez nem csak egy egyszerű dokumentumfilm, hanem ez egy mozgalom is. Tehát, hogy folyamatosan dolgoznak a világ jobbításáért civilek itt-ott nagyon-nagyon sokan. És ami még nagyon megdöbbentő volt a filmben, hogy a 2003 márciusi megmozdulásra hogyan emlékeztek vissza. Tehát mindenki életegnőbb élményének mondta azt, hogy ennyi ember egy szerintük jó cél érdekében összejött és együtt megmozdult. Szevasztok!
2: Köszönöm. Köszönöm. Én egy picit azért jobban szoktam örülni a lokális cselekvéseknek, tehát a nagy közös platformok azok izgalmasak tudnak lenni, hamar be tudnak hajlani egyébként a politikai gics kategóriájába, ezzel szemben a mindennapos, hétköznapi tevékenység az mi a sok izgalmasabb. Utolsó kérdés, mert utána át kell csapnunk a következőre. Lelkileg hogy bírod, Marci? Azért a te kiállásod azért ez egy elég erős
1: kiállás.
2: Csak hogy mondjam végig. Tehát én magam tudom, aki rádiózok, tudom azt, hogy egyébként akár a kritikát, akár a pozitív, akár negatív kritikát, én mondjuk picit talán nehezebben viselem. Ezzel szemben te azért heti rendszerességgel YouTube arcodra állsz ki minden, mint kapsz azért hideget, meleget, ez hogyan bírod, csak erre vagyok kíváncsi.
1: Hát, hogy mondjam, szerintem, aki azon, most nem rád mondom, hanem tehát, hogy szoktak lenni, akik igen derpegnek azon, hogy hát milyen személy dolog az, hogy hát az ember így elkezd politizálni, és akkor így csúnyákat mondanak rá. Tehát ezzel jár együtt, és egyébként szerintem nagyon fontos, hogy tehát szerintem ez szerintem tényleg felfogás kérdése, hogyha azt gondolod, tehát én rengetegszer csináltam olyat, hogy például találkoztam olyan kommentelőkkel, akik ilyen nagyon sarkosan és nagyon vulgárisan is akár voltak ellene annak, amit én csináltam, és egyébként akartam is őket például mondjuk elhívni műsorba, azt már sajnos nem vállalták be, de például találkoztam velük, és ezekből nagyon jó beszélgetések tudtak például kialakulni. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy például, amikor az emberek indulatosan kommentálnak, vagy indulatosan felszólalnak valami ellen, vagy valaki ellen, akibe belelátják az összes frusztrációjukat, félelmüket, ellenségüket tekintik emiatt őt, hogyha te megpróbálsz egy másfajta attitűddel közelíteni ilyenkor hozzájuk, akkor igenis egyébként ezt tökre át lehet keretezni. Tehát, hogy egyébként
2: alapvetően... Nekem nem megy.
1: Dehogy is,
2: kivágnám őket egyből.
1: De várjál, elmondom, mi van. Szerintem az van, hogy az emberekben borzasztó nagy az elégedetlenség, borzasztó nagy a frusztráció, és nagyon kevés csatorna van, amin keresztül ezt kivezethetik magukból, és ezért általában olyan dolgokra fújnak, amikre igazából nem biztos, hogy fújnának, hogy egy pici lehetőségük lenne arra, hogy valami fajta megértést kapjanak, és ez szerintem baromi fontos lenne.
2: És most a telefon, halló?
5: Zoli vagyok. Visszatérve az a tüntetésre, itt igenis elhangzott, hogy mi a feladatunk, és mi hova várunk. Várnak mindenkit jövő hét, illetve a héten, vasárnap 11-kor.
2: A következő álló megmozdulásra.
5: Trombitát hozzon mindenki.
2: Hát de akkor az a következő álló megmozdulás, nem?
5: És azt mindenki meg fogja hallani országszerte, mert jó. Azt nem tudják lekeverni mint ahogy az MTK stadionban se tudták a fittyet lekeverni. Szerintem igenis volt értelme a tegnapi napnak, és pontosan nagyon jó téma lesz ez vasárnap.
2: Köszönjük. Szia.
5: Köszönjük. Szia.
1: Szia, egyébként, bocs, akkor csak pontosan, én nem azt mondtam, hogy nincs értelme, én azt mondtam, hogy pláne egyébként politikai pártok szervezésében ennél azért igenis többet várhat el az ember, és joggal várhat el többet az ember. Fütyülni fontos, de az önmagában egyébként nem hoz rendszerváltást.
2: Utolsó telefon Ácsik előtt.
6: Bocs, csak annyi, hogy az, hogy 23-án az álló megmozdulás lesz-e, az csak rajtunk múlik.
2: Ja, ez már mindjárt jobban hangzik, testvérem. Jó, köszönjük szépen, és köszönjük szépen Gulyás Marcinak, a Slime-től, hogy eljött hozzánk. Ha valaki szeretné a Slime-et nézni, akkor egyszerűen felmegy a YouTube-ra, feliratkozik a Slime-re, és onnantól kezdve mindig szerdán jön, ha jól tudom, akkor a 7 perces kis röv, a feles, majd utána pedig minden hétvégén a 30 perces. Én azt gondolom, az a legjobb hallgatási módja, vagy megtekintési módja, ha az ember kiteszi nagy képernyőre, azt úgy nézi, mint a tévét. Mert higgyétek, akinek nincsen tévé, ez a tévé, végre van újra tévé. Köszönjük szépen, Marci, hogy eljöttél. A háttérben Mokka kutyát hallottad, azok, aki néha belegabodott ezekbe a vezetékekbe. Újra lesz indítva majd a Studer pult, mert hogy valami gyíke van két mikinek, úgyhogy lehet, hogy lesz egy ilyen pár másodperces megszakadás, de folytatódik itt a Tilos Rádióban egészen estig a sajtószabadság tematikus nap.
7: Attention, attention!
8: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
7: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
9: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn, egész nap.
10: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
11: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand? The amount of thing we put her through.

0: es eso da?
1: Kertakarua.
2: Jó.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A világ legkisebb szerelme. Rádiókarikatúra.
1: Írta Gyárfás Miklós. Halló, drágám, már kiöntöttem a teát.
2: Mindjárt.
1: Olyan furcsa a hangod, szívem. Csak nem vágtad meg magadat borotválkozás közben?
2: Ó, dehogy.
1: Indulnod kellene, és még nem is reggeliztél.
2: Ó, drágaságom, iszonyú dolog történt.
1: Szent Isten, szívecském, azonnal nyisd ki a fürdőszoba ajtaját.
2: Nyitom, szerelmem. De csak akkor gyere be, ha a legrosszabbra is elkészültél.
1: Ne rémíts meg, ha így beszélsz, nem merek benyitni.
2: Akkor nem tehetek mást, magam tárom ki az ajtót.
3: Itt vagyok.
2: Nyisd ki a szemed. Én állok előtted, a férjed.
1: Nem.
2: Becsület szavamra mondom, hogy engem látsz.
1: Nem lehetsz egy fejjel alacsonyabb magadnál.
2: Én is azt mondom, drágám, nem lehetek, de az vagyok.
1: Tegnap este óta egy fejjel kisebb lettél.
2: Ez történt.
1: Életem, nagyon szépen kérlek, hagyd abba ezt a hülye viccet, és húzd ki magad.
2: Nem tudom. Teljesen kihúzott állapotban.
1: Hiszen a te magasságod 185 centi.
2: Ő csak volt. Az előbb mértem magam a fürdőszoba ajtó félfáján, pontosan 160 vagyok.
1: Azt akarod mondani, hogy az éjszaka folyamán 25 centit összementél?
2: Igen, méghozzá arányosan. Mindenem összement.
1: Uramisten!
2: Nézd meg, a nyakam lötyög a gallérban, a kezem alig látszik ki a manzsettából, és a nadrágom dereka a mellem ígér.
1: Meghalok!
2: Nekem is ez volt az első gondolatom, amikor reggel megpillantottam magam az állótükörbe. Sokáig haboztam, hova tegyem a borotva pengét. Készülékbe, vagy a torkom.
1: Ne fogtasd!
2: Ne aggódj! Amint látod, megborotválkoztam, és a fejem a nyakamon. Ne sírj, drágám, az ember 160 centisen is ember. Ha szeretsz, így is szeretni fogsz.
1: Hiszen tudod, hogy te vagy mindenem.
2: Majd megszokod az új méreteimet. Különben, ha jól meggondoljuk, én tulajdonképpen túl magas voltam hozzá. Talán nem is baj, hogy ezentúl valamivel kisebb leszek.
1: Te már is beletörődtél abba, hogy törpe vagy.
2: Nem vagyok törpe, csak alacsony vagyok.
1: De hát hova tettél magadból 25 centit?
2: Azt hiszed, hogy én csappantottam meg magamat?
1: Hát valahol csak lennie kell a 25 centinek.
2: Édes kicsi szívem, gondold meg, mit beszélsz. Próbáld reálisan mérlegelni a helyzetet, és rájössz, hogy itt valami csoda történt. Ez csak a természet különös játéka lehet. Bizonyos vagyok benne, hogy az emberiség történetében először fordulok elő.
1: Büszke vagy rá, hogy összementél?
2: Ó, megint félreértesz. Ahogy gondolkozom, valamint azonnal félreértesz.
1: Mondd, nem érzed rosszul magad? Nem szédülsz? Nincs hány ingered, vagy ilyesmi?
2: Nincs, csak szokatlan vagyok magamnak.
1: Mégis mitől mentél össze?
2: Erre nincs magyarázat.
1: Az lehetetlen.
2: Nem tudom, mire célzol.
1: Ha kiderül, hogy mi váltotta ki ezt a természeti csapást, reményünk lehet rá, hogy visszaállítsuk eredeti méreteidet. Az a professzor, aki a Cserford elején lakik, tavaly valami növekedési felfedezésért kapott Nobel-díjat. Most már úgyis elkéstél a bankból, azonnal elviszlek hozzá, szívem.
2: Nem, én nem akarok beavatkozni a természet titkaiba.
1: Inkább 160 centi maradsz.
2: Igen.
1: Szent Isten!
2: Mi történt? Csak nem.
1: De, igen, megint kisebb lettél valamivel.
4: Nem látok okot aggodalomra, asszony. A röntgenképek tanúsága szerint az önférjének csontrendszere és belső világa példás harmóniában van a test magassággal.
1: Professzor úr, 3 éve házasodtunk össze, imádjuk egymást. Ő 34 éves, én 27. Fiatalok vagyunk, és most mindennek vége.
4: Asszonyom, hangsúlyozom, nem értenem, minek van vége.
1: Őszre vártuk a férjem igazgatói kinevezését a hitelosztályon, és szegényként most itt áll ezzel a termettel.
4: 160 centi testmagassággal, asszonyom. A történelem során többen ültek uralkodói trónuson is. Nem látom be, miért ne foglalhatná el a férje a hitelosztály igazgatói székét.
2: Mély hálával köszönöm a szavait, professzor úr. Lelket öntött belém. Magam is azt hiszem, hogy új és szerényebb formámban sem fogok kudarcot vallani a társadalomban.
1: Ó, drágám, ezek csak ábrándok. És ha tovább kisebbedel?
4: Nem kisebbedik tovább, asszonyom.
2: Látod, otthon is pánikba estél. Uralkodnod kell az idegeiden, drágám. 160 vagyok és kész.
1: Vagyis a professzor úr szerint a férjem elérte a minimumát?
4: A rendes test magasságát érte el, asszonyom.
1: De hiszen tegnap még...
4: Tegnap még beteg volt a férje, asszonyom.
1: Úgy érti, hogy a 185 centis magassága...
4: Igen, a 185 centis magasság a férje esetében kóros megnyilvánulás volt. A kedves férje elég egy pillantást vetni rá. Született alacsony ember, csak hát megnőtt, rendellenesen magas lett.
1: A 185 centis magasság azért nem nevezhető rendellenesnek, professzor.
4: Másoknál. Az alapjában véve magas embereknél. Ha például egy kétméteres óriás csak 185 centi magas, akkor kifejezetten alacsonynak tekinthető. Viszont, ha egy 160 centis dugó 185 centire nyúlik, akkor beteges túlnövéssel állunk szemben. Valószínűleg gyermekkori hormonzavarok következménye volt, szerencsétlen régi magassága. Most ezt a gyermekkori betegséget végre kinőtte.
1: Kinőtte?
4: Elnézést, ha nem a legmegfelelőbb kifejezést használtam, de az a fontos, hogy a férje végre akkora lett, amekkora a természetes mérete. Gratulálok, uram.
2: Köszönöm, professzor úr. Most már én is úgy érzem, hogy újjászülettem, mintha végre megtaláltam volna az ideális magasságot.
4: Örülök, hogy ilyen hamar felismerte életének a szerencsés fordulatát. Bizonyos vagyok benne, hogy ön a kóros elváltozás idején nem volt ilyen gyors felfogású.
2: Az események előtt valóban nem értettem volna meg mindent.
4: Lám. Az az érzésem, hogy ön előtt most nyílt meg igazán az út az érvényesülés felé. Nem lepődnék meg, ha a legközelebbi években bankelnöki székéből, hogy is mondjam csak, ugrana le üdvözlésemre, tisztelt barátom.
1: Örülök, hogy eljöttünk a professzor úrhoz, most már én is másként nézem a jövőt. Látod, szívem, nem akartál eljönni.
2: Nem is tudom, mitől féltem. Hiába, nők mindig okosabbak a férfiaknál. Nem igaz, professzor úr, kérem?
4: Ezt eddig nem vettem észre.
2: Nem?
4: Igaz, hogy 40 éve nem tudtam rászánni magamat, hogy nőkkel foglalkozzam. Minden esetre érdekes kérdést vetett fel. Lehetséges, hogy megnősülök, és akkor majd utána nézek a dolognak.
2: Csak olyan nőt tessék elvenni, mint az én feleségem.
1: Ó, kicsikém! Na hát, milyen kényelmes így puszilgatni téged! Tudja, professzor úr, azelőtt lábujjegyre kellett ágaskodnom, ha meg akartam csókolni.
4: Lám.
1: És most szerelmesebb vagyok, mint valaha. Korom sötét van itt. Szívecském, alszol? Miért húztad le a redőnyt? Nem akarsz kijönni az erkélyre? Olyan szép odakint, ezüst színű a hold, mint az emlékeink, mint a tenger akkor hajnalban, amikor először csókoltál meg, vagy a hó azon az éjszakán, amikor... Ide ülök egy kicsit az ágyad szélére, jó? Nem felelsz? Ha nem akarod, hogy melléd bújjak, akkor megsimogatom a hajadat. Hol a fejed? Üres. Halló! Te sem feküdtél le, szívem? Kit vagy a fürdőszobában? Jaj, ez mi a kezemben? Ez a... Egy egér bújt a hálóingedbe. Most szaladt ki a tenyerem alól. Agyonütöm!
3: Ne is! Ne megír!
2: Én vagyok!
1: Te?
2: Engedj ki az ujjaid közül! Nagyon szorítasz!
1: Szívem!
2: Drágám!
1: Nem!
2: De igen!
1: Ekkora lettél?
2: Arra ébredtem néhány pillanattal ezelőtt, hogy valami rettenetesen nyom. A hálóingem monogramja volt. Most is alig kapok levegőt a vászon alatt.
1: Felgyújtom az asztali lámpát. Most meg alig látok a fénytől. Hol vagy?
2: A hálóing ujjából mászok kifelé.
1: Várj, várj, segítek. Szétnyitom a manzsettát. Gyere, gyere.
2: Végre. Kim vagyok.
1: Drága gyönyörűségem. Hiszen te nem vagy több 10 centiné.
2: Ne nézz rám, könyörgök. Vedd le rólam a tekintetedet.
1: Miért?
2: Mesztelen vagyok!
1: Soha nem láttalak ilyen csinosnak. Minden sokkal szebb rajtad, mint amilyen életnagyságban volt.
2: Szívem!
1: Borzasztó, miket beszélek, de annyira magával ragadott a szépséget, hogy megfeledkeztem a katasztrófáról.
2: 10 centi vagyok! Nem akarok tovább élni! Keres egy kombostit, és ölj meg!
1: Hallgass! Ha egy csöppet szeretsz.
2: Csöppet? Hogyan is szerethetnélek másképpen?
1: Ide térdelek az ágyat elé, megcsókolok ezeket a bindul kis lábaidat. Imádlak, imádlak.
2: Fázom!
1: A tenyerembe veszlek, megmelegítelek.
2: Ne nyújj hozzám! Ez olyan megalázó, és nem akarok mesztelenül a tenyeredben lenni. Úgy érzem magamat, mint egy kis állat lennék.
1: Kis vágy, rád borítom a zsebkendőmet, így. Szépen összekötözöm a válladnál. Most csinálunk rá egy pár redőt. Már is olyan vagy, mint egy kis görög. Egy miniatűr Heraklész.
2: Nem vagyok Heraklész. Nem vagyok 10 centis görög. Én csak egy hűtlen alak vagyok.
1: Hűtlen?
2: Az.
1: Mihez lettél hűtlen? A társadalmi eszmédhez?
2: Nem.
1: A bankhoz? Csak nem követtél el valami meggondolatlanságot?
2: Hozzád lettem hűtlen, szívem!
1: Nem hallom, mit mondasz. Beszélj egy kicsit hangosabban.
2: Nem tudok, hiszen már így is torkom szakadtából arkítom.
1: Akkor közelebb teszlek a fülemhez, ide ültetlek a vállamra. Ne félj, drágám, kapaszkodj a fülcipámba.
2: Te olyan jó vagy hozzám, hogy sírni tudnék.
1: Húzódj még közelebb a fülemhez, és beszélj, mit mondtál az imént?
2: Megengedett, hogy előbb megcsókoljam a cimpádat.
1: Csókolj, drága.
2: Már csókolom.
1: Nem érzek semmit.
2: Ennél nem tudok nagyobbat csókolni.
1: Most érezte, nagyon jó volt, mint egy virágporzóra ért volna a cimpámhoz.
2: Pedig haraptam is.
1: Harapta?
2: Kétségbeesésből, szenvedéből. Mit nevetsz?
1: Csiklandozod a fülkagylómat.
2: Úgy látszik, nagyon belehajoltam.
1: Várj, megigazítlak, így. És most halljuk, pici Heraklésze. Mit mondtál az imént, amit nem hallottam?
2: Nem tudom még egyszer kimondani.
1: Nagyon rossz.
2: Nagyon.
1: Akkor ne mondd, drága. Na, le akarsz jönni a fülem mellé?
2: Nem. Jó. Mégis beszélek, kis cicám.
1: Jól esik, hogy kis cicádnak szólítasz.
2: Nem találod nevetségesnek egy egértől?
1: Nem. Most még jobban esik, ha becézel, mint azelőtt. Merésznek hat, férfiasnak.
2: Rettenetes. más?
1: Ne gondolj másra, csak arra, hogy szeretlek. Ha egy nő igazán szeret, ha nem játék és nem képmutatás a szerelme, akkor semmi sem pusztíthatja el az érzéseit.
2: Semmi?
1: Semmi. Ebben van a mi halhatatlanságunk.
2: Az sem, ha nem tudom kimondani ezt a szót.
1: Az sem.
2: Nem is tudod, mit akarok mondani.
1: Mindegy, akármit mondasz, csak egyet válaszolhatok. Szeretlek.
2: Akkor is, ha nem vagyok érdemes rá.
1: Akkor is.
2: Akkor is, ha...
1: Akkor is, ha egy centi lennél, akkor is.
2: Irtózatos.
1: És ha most kimondom a szívem egyetlen titkát, ha nem szeretnélek, nem tudnék tovább élni.
2: De az égszerelmére mit szeretsz rajtam?
1: Nem tudom. Ez éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint az, hogy te ilyen kicsi lettél. Az emberi élet tele van csodával. Az én csodám te vagy. A szerelmem.
2: Iszonyatosan szégyellem magam.
1: Miért?
2: Mert szerelemre méltó. Örök értékeket látsz bennem.
1: Én soha nem láttam benned különös értéket, szívem. Sem a gondolkozásodban, sem a jellemedben nem találtam nagyságot vagy eredetiséget. Nem túloztam el egyetlen tulajdonságodat sem. Sem a jókat, sem a rosszakat. Ugye most már érted, mennyire szeretlek?
2: És akkor is szeretnél, ha...
1: Na, ne gyötör magad ezekkel a feltevésekkel.
2: De ha hűtlen lettem volna hozzád...
1: Tessék?
2: Igen. Felelned kell erre a kérdésemre is. Ha hűtlen lettem volna hozzád, akkor is szeretnél. Ugye nem? Ugye nem? Ugye? Akkor megvetnél, mint egy férget?
1: Akkor is szeretnél. Megcsaltál?
2: Meg! Én szerencsétlen!
1: Mikor?
2: 3 nappal ezelőtt. Akkor sújtott rám a végzett keze. És amikor eljöttem attól a nőtől, elkezdett gyötörni valami.
1: Lelkiismeret furdalás?
2: Nem. Nem lelki gyötrelem volt. A végtagjaimban, a hátamon, a vállamon éreztem. Mindenem szúrni kezdett. Nem tudom leírni azt a kínzó érzést. Úgy látszik, akkor kezdtem kisebbedni.
1: Rohadt alak voltál.
2: Utolsó szemét.
1: Ha aznap bevallod, amikor még megvolt a teljes hosszúságod, lelőttelek volna, vagy megmérgezlek. Piszkos disznó voltál.
2: Most is az vagyok.
1: Már nem vagy az.
2: Nem. Nem akarsz agyonlőni, vagy megmérgezni?
1: Ugyan. Mennyi méreg kell egy 10 centis hűtlenhez?
2: Úgy látod, aljasságom is eltörpül velem együtt.
1: Olyan kicsi lett, mint te. Nem mérhető emberi mértékkel.
2: Nem haragszol.
1: Olyan parányi harag van bennem, ami inkább megbocsátásnak nevezhető.
2: Akkor hát nem tekintesz többé embernek, csak egy izének, egy lénynek.
1: Félreértettél. Lehet, hogy nincs rá magyarázat, de én most tele vagyok fájdalommal. Azért, mert most éppen akkora vagy, te szegény, mint azelőtt a nemzőkéd.
2: Ez borzasztó.
1: Ne sírj.
2: Hát ez lett belőlem.
1: Szeretlek.
2: Élni szeretnék.
1: Ne félj semmit, még így is boldogok lehet.
2: Nem érdemlem meg, hogy ilyen jól így hozzám.
1: Ez nem jóság, te szamár.
2: Jó élni, így is, hogy az ember alig van. Milyen szép egy ilyen táj, lent a mélyben a szőnyeg mező, a lángoló bíbor és sárga színözön, a párnák hófötte csúcsa, és fönt, a magasban a csillár szikrázó csillagvilág.
1: Költő lettél?
2: Élek.
1: Tulajdonképpen miért csaltál meg?
2: Már nem is tudom.
1: Úgy hazudsz, mintha 185 centi lennél.
2: Igazad van. Kimondom a szintiszta igazat. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, amíg igazi ember voltam. De most, mint Erdei Manó, vagy minek is nevezzem magamat, most úgy mondom ide a fület kagylójába, mint életem legszörnyűbb vallomását. Édes szerelmem, én téged nem kívántalak.
1: Mondd, drága, mondd.
2: Nem is gondoltam rád, amikor őt öleltem.
1: Folytasd, kis szívem.
2: Nem szerettem azt a másik asszonyt sem.
1: Persze, hogy nem szeretted.
2: Csak kellett.
1: Értem.
2: De most már nem tudnám megtenni.
1: Ebben biztos vagyok, szívem.
2: De most, ahogy itt állok a füled mellett, most látom, hogy milyen csodálatosan szép vagy. Mintha a Szent Pál kupolája alatt lennék fönt a magasban, egy angyal arca mellett. Eláraszt a szemed kéksége, és alattam az az iszonyatos mélység.
1: Te csak ugyan megváltoztál, szívem.
2: Tagadhatatlan.
1: Előnyödre változtál meg, így kicsiben, mintha több tartalom lenne benned.
2: Drágám, én rettenetesen félek.
1: Mitől?
2: Hogy még ennél is kisebb leszek.
1: Ne bolondozz. Ennél kisebb már igazán nem lehetsz. No, nem akartalak megbántani. Ne sírj.
2: Nem azért sírok, drágám. Utazzunk el innen.
1: Hova?
2: Itt a földszínpadba kapaszkodva kérlek. Utazzunk el Olaszországba, valami zarándok helyre.
1: Zarándok helyre?
2: Ahol csoda történhet velem is. Visszakapom.
1: Hogy akarod? Reggel fölhívom a bankot, beteg vagy, és néhány napig nem tudsz a munkahelyeden megjelenni.
2: És délelőtt elutazunk?
1: El. Csak előbb megérdeklődöm, hol találjuk a legjobb kegyhelyeket.
2: Kitől érdeklődöd meg?
1: Annitól. Ő az egyetlen barátnőm, járt Olaszországban. Vele megoszthatom a titkunkat. Már megint sírsz.
2: Anninak egy szót se, drágám. Azt nem élném túl. Vele csaltalak meg.
1: Annivó! Látod, ő rá soha nem gondoltam volna. Elcsábított?
2: Nem.
1: Elcsábítottad?
2: Nem.
1: Akkor hogy történt?
2: Véletlenül találkoztunk Kensingtonban, és felugrottunk hozzájuk.
1: Csak úgy, minden előzmény nélkül?
2: Igen, csak úgy. Kicsit elbeszélgettünk, és aztán egyszer csak az enyém lett. Ne sírj, egyetlen. Leesek a válladról.
1: Nem sírok. Pillanatnyi gyöngeség volt. Önzés, kiábrándulás, szóval nem lényeges. Most az a fontos, hogy te megmenekülj. Az olasz utazási irodákban is tudnak felvilágosítást adni a kegyhelyekről. Most lefekszünk, drága. Ugye, együtt alszunk.
2: Nem fogsz agyon nyomni.
1: Dehogy. Én bebújok a hálóingedbe, téged pedig beteszlek az ing felső zsebébe. Így, mint ő. Te szegény, szegény kis szerelme. Jó éjszakát! És milyen vizeket ajánl főtisztelendő nővérkérem?
3: Attól függ, milyen betegségről van szó, asszonyom. A nagy forgalomra való tekintettel szakosítani kellett a szentjeinket. Gyomorbetegségekre Szent Benedek kutyát ajánlanám a fasor végén. Lent a lépcsőzet alján torok, epe, vese, azt ma bántalmakra Szent Lukács 4 forrása található. Idegi eredetű panaszokat nagyon gyorsan szüntetnek meg boldog Katalin ülőfürdői.
1: Én a test egész izomzatát érintő összehúzódás esetére keresek valamit.
3: Az ízületi szentek a rózsakert utáni területen találhatók, 6 medence karra, lábfejre, derékra, nyakra, térdre és egy általános.
1: Az általánost szeretném.
3: Az általánosban teljesen meg kell merülni. 10 perc állás a vízben, ennek az időnek megfelelő ima hosszal.
1: Köszönöm a felvilágosítást.
3: Kérem, csak egy beszabott fürdőruha használható.
1: Azt hoztam, főtisztelendő nővér, és még csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e az általános vízből külön egy befőttes üvegre valót is kapni?
3: Lehet, de a fürdő területéről nem szabad kivinnie. Inni akarja?
1: Természetesen.
3: Isten vezérelje.
1: Fogadja hálámat, főtisztelendő nővér.
3: A szonyom, itt felejti a retiküljét.
5: Jaj, Szent Isten!
1: Köszönöm a figyelmeztetést.
3: Egészen elsápadt, ékszerek vannak benne.
1: Ó, nem, sokkal nagyobb kincs, főtisztelendő nővér, kérem.
3: Értem, az imakönyve.
1: Igen, viszontlátásra dicsértessék.
3: Mindörökké, asszonyom.

0: Nem hideg?
1: Nagyon kellemes.
0: És érzel valamit?
1: Egyelőre semmit.
0: Egy perce állsz a befőttes üvegben, és 10 percig kell.
1: Nagyon sejmes, puha víz. Életemben nem fürdtem még ilyen kellemes érintésű vízben.
0: Nem mi?
1: Ugye, le tudok állni. Csak az Ádám csutkámig, ja.
0: Jaj, valamiről elfeledkeztünk. Imádkoznod kell, a teljes 10 percet végig kell imádkoznod. Tudsz annyi imád?
1: Drágaságom, én most napokig el tudnék imádkozni egy húzamban.
0: Akkor nem zavarlak, szívem. Itt hagylak a szobában. A befőttes üveg jó helyen van az asztalon. Gyorsan bekapok valamit a büfébe. Neked is hozok néhány morzsát. Biztosan jól fog esni a fürdés után. Szerbusz, szívem.
1: Összeteszem a kezem, és most hozzád fordulok, uram. Ne fogd be a füledet, nem kérek tőled nagy csodát. Én nem akarok már akkora lenni, mint amilyen voltam. Úgy sem mehetnék vissza a bankba. Te nagyon jól tudod, hogy nem lehet belőlem hitelügyi igazgató. Semmi sem lehetek. Nem kérlek arra, hogy olyan csodát tegyél velem, amelyet hitelügyi igazgatókkal vagy bankelnökökkel szoktál tenni. Csak akkora csodát tégy velem, amekkora egy 10 centis emberhez illő. Engedd meg, hogy egész életemben ekkora maradhassak, s hogy a feleségem halálomig szeressen engem. Engem, aki betévedtem egy idegen Kensingtoni lakásba. És légy szíves, azt is engedd meg, hogy egy gyerekem legyen a feleségemtől. Igazi, rendes, emberszabású kisfiú, akinek 5 éves korában elférek a zsebében, és aki mindenhová elviszi magával az apukáját, néha előhúzza, megcsókolja és megmutatja a barátainak. Nézzétek, nekem ilyen apukám van, ilyen senkinek sincs a világon. Add, Uram Istenem, hogy... Yes, nem ér le a lábom. Kezd el lepni a víz. Istenem, nem hallottad, mit kértem? Még szerencse, hogy az egyetemen vízipolóztam is. Egészen jól megy a taposás. Mit ijedeztem? Tulajdonképpen pompás ez az úszómedence. Kicsit szűk az igaz, csak egy helyben lehet taposni a vizet. De hát mit számít az? Egészen jól esik a testmozgás. Egy, kettő. Nagyszerű. Látod, Istenem, milyen elégedett vagyok. Én boldog leszek, ha életem végéig 10 centi lehetek. Ezt jól eltaláltad, Istenem. Ne kísérletezz tovább. 10 centi az én igazi magasságom. Nagyon jó így. A víz kellemes, a világ szép. A feleségem biztosan jó ízű morzsákat hoz. Hálás vagyok, Uram, hogy 20-szor akkora lehetek, mint egy légy. Istenem, milyen hatalmas termetet adtál nekem hozzá képest. Köszönöm.

0: Jó napot, asszonyom.
1: Jó napot, elnök úr.
0: Hogy van a kedves férje?
1: Köszönöm, elnök úr, én igazán.
0: Ne tekintse ezt a látogatást puszta formalitásnak. Jó kívánságai mellé egy értékes okmányt is hoztam magammal. A kinevezést.
1: A ki?
0: Asszonyom, a férje a tegnapi naptól kezdve bankunk hitelosztályának igazgatója. Azért jöttem, hogy saját kezüleg nyújtsam át a betegnek ezt a szabad így mondanom, gyógyulásra serkentő iratot.
1: Elnök úr, ez a megtiszteltetés, nem is tudom, milyen rettenetes boldogság.
0: Ó, boldogságában sír. Nagyon rokonszenves, nagyon megható. Nincs csodálatosabb dolog a fiatal házasok együvé tartozásánál.
1: És éppen most érte ez a nagy elismerés.
0: Kérem, vezessen be a kedves férjéhez.
1: A férjemhez?
0: Hozzá.
1: A férjem nem található itthon.
0: Ó, kórházba kellett szállítani.
1: Nem, itthon van, de sehol nem találom a lakásban.
0: Bocsásson meg, de mekkora az önök lakása?
1: 3 szoba.
0: Ez meglepő. 3 szobában nem lehet megtalálni.
1: Elnök úr, egészen biztosan őrültnek tart engem.
0: Világért se, csak fölöttébb zavarban vagyok. Én magam egy 12 szobás házban lakom, de még sohasem fordult elő, hogy ne találtam volna meg benne a feleségemet.
1: Higgy el, mindenütt kerestem, ahol csak elképzelhető. Már megnéztem a gardrobszekrényben is.
0: A gardrobszekrényben? Hogy került volna a férje a szekrény?
1: Gondoltam, elaludt, és valami ruhadarabba keveredett.
0: Elnézést kérek, nem jól hallottam.
1: Jól hallotta, elnök úr, én vagyok teljesen összezavarodva. Ugyanis nem vallottam be, hogy a férjem betegsége zsugorodás.
0: Vese?
1: Ő maga.
0: Hogy?
1: Megkisebbedett.
0: A férje?
1: Ő.
0: Mennyivel?
1: Amikor utoljára láttam, ma délelőtt 10 órakor 9 centinél tartott.
0: Félelmetes. 9 centivel kisebb lett.
1: Nem, 9 centi maradt belőle.
0: Az egész emberből 9 centi?
1: Annyi. Ezért nem találom.
0: Nem tudom, higgadtam végig gondolni a hallottakat, asszony.
1: Nem is lehet, elnök úr.
0: Bár hallottam már ilyesmiről, a görög mitológiában előfordult hasonló eset, igaz, másról nem tudom. Asszonyom, mélyen meg vagyok döbbenve, és őszintén szólva, leküzdhetetlen vágy él bennem, hogy láthassam szegény barátomat.
1: Akkor próbáljuk meg ketten tovább keresni.
0: Megtisztel a bizalmával. Azonnal hozzáláthatunk. Hol kezdjük?
1: Esetleg a rekamé alatt.
0: Ott még nem kereste?
1: De igen, csak lehet, hogy beszorult valahova.
0: Nem hiszem, asszonyom, akkor kiabált volna.
1: Sajnos ma reggel óta olyan gyenge a hangja, hogy 1 centiméternél messzebbre nem hallani.
0: Szegény barátom. Na, ne vesztegessük az időt, ha megengedi. Munkához látok. Elnézést a jelenlétében lefekszem. Én másképp nem tudok a rekamé alatt.
1: Csak tessék nyugodtan. Én addig bebújok a kandallóba.
0: Meglehetősen sötét van a rekami alatt, asszonyom.
2: Nincsen lámpája.
0: Köszi, szóval nem hoztam.
2: Tessék kiabálni, meg én is kiáltunk. Szívem!
0: Halló! Halló! Én vagyok az elnöke! Halló! Nincs sehol.
2: Itt sincs.
0: Oh. Akkor megengedi. Asszonyom, eredmény nélkül vár, de ismét elfoglalom függőleges helyzetem. Egészen beleizzadtam.
2: Nincs sehol.
0: Milyen házi állataik vannak? Kutya, macska, sündisznó?
1: Nem tartunk házi állatokat.
0: Na, ez nagy szerencse, akkor hát ilyen értelmű katasztrófától nem kell tartanom. Bocsánat, valami mászik a pulóverjén, asszonyom.
1: Hol?
0: Elnézést, de a bal keble alatt.
1: Megvan, ő az, a férjem.
0: Valóban ő lenne.
1: Tessék megnézni, itt van a tenyeremben.
0: Csak ugyan emberi alak. Nincs több 3 centiméternél.
1: Szívecském, drága szívecském, az elnök úr van itt. Tessék nézni, milyen édes. Hasra feküdt és csókolgatja az ujjamat. Miért csavarogtál el a kandallóba? Soha többet nem engedlek el, drágaságom.
0: Úgy látom, tátog, és a kezével magyaráz valami.
1: De nem hallani a hangját.
0: Tegye egészen a füléhez. Biztosan felismert, mert ugyan izgatott.
1: Így sem hallom.
0: Asszonyom, remek ötletem támad. Öltöztesse fel egy kis papírba a kedves férjét, hogy a helyzet ünnepélyesen legyen. Van valami szép, sötét papírjuk itthon.
1: Inkább egy kis fekete pamutot tekerek.
0: Nagyon jó lesz az is.
1: Na, ne viccánk, hogy drágám, tudom, csiklandoz a pamut, de mindjárt meglátod, megéri ez a kis viszket is. Tessék, ennyi az egész, már meg is vagy.
0: Látom, asszonyom, megérted. Most pedig szíveskedjék az írómappára helyezni őt. Úgy, köszönöm szépen. Kedves barátom, elnökségünk döntése szerint ez

0: Már csak Nagyi túlencsével látlak, kedvesem. A bélyeg gyűjteményed mellett találtam ezt a nagyítót. Ezen keresztül egészen nagynak látszol. Talán egy centi is lehetsz. Ne izgulj. Most is gyönyörű az alakod, teljesen arányos. Semmit se veszítettél a szoborszerűségedből. Ne, ne térdelj le ilyen kétségbe esetten, drágám, mert megszakad a szívem. Nincs még veszve semmi. Lehet, hogy előbb teljesen össze kell menned, Bette nagyságúra, és aztán kezdesz el növekedni, akkor viszont nagyon gyorsan akkora leszel, mint régen. Talán még nagyobb is. Csöngetnek. Várj, itt az íróasztalon maradj. A kinevezéseden el ne mozdulj. Ülj az elnök úr aláírására. Lehet, hogy az optikustól jönnek. Rendeltem egy mikroszkópot arra az esetre, ha... Várj szívem, mindjárt itt vagyok, és ne felejtsd el, hogy nagyon szeret téged a te kis cicád.
1: Te vagy az?
2: Ami?
0: Én vagyok. Volt képed feljönni hozzám? Szóval mindent tudsz.
1: Igen.
0: Elmondta?
1: Bevallotta.
0: Itthon van?
1: Itthon.
0: Lehet, hogy nagyon aljasnak tartasz. De látni szeretném őt.
1: Láthatod, ha van nálad nagyító.
0: Mi?
1: Nagyító. Az enyémet nem adom oda. Ennyi büszkeség még van bennem.
0: Humorosan akarsz kidobni?
1: Nem doblak ki. Gyere be. A férjem bent van a dolgozószobában, az íróasztalon.
0: Nem értem. Miről beszélsz?
1: Gyere csak! Gyere! Miattad történt az egész? Gyere, nézd meg! Ott van az íróasztalon, a szeretőd.
0: Megőrültél?
1: Nem őrültem meg. Ott van azon a papíron, a kinevezési okmányán ül az elnök aláírása.
0: Legjobb lesz, ha orvosért megyek.
1: Nincs semmi bajom, azon kívül, hogy tönkretetted az életemet.
0: Szóval nincs itthon. És csak azért hívtál be, hogy kedvedre kigorombáskodhasd magad velem.
1: Mondom, hogy itthon van. Na. Fogd ezt a bélyeg nagyítót, azon keresztül megláthatod azt a férfit, akit ácsba fektettél. Ne tiltakozz! Fogd meg a lencsenyelét, a szemedhez emeld! Hajolj az íróasztal fölé! Látod? Ő az? Ő. Milyen az arca?
0: Szép.
1: Így is tetszik neked?
0: Nagyon.
1: Ha lehetne a lencsén át is az övé lennél?
0: Igen.
1: Rögtön add ide a nagyítót.
0: Nem adom. Még nézni akarom.
1: Add ide vagy?
0: Üss meg, tessék, azt se bánom. Szeretem őt.
1: Szereted?
0: Halálosan beleszerettem.
1: Borzasztó.
0: Különben itt a nagyítód. Véletlenül nálam van a férjem orvosi lupéja. Azzal fogom nézni őt.
1: Jó, nézzük ketten a férjeink nagyítóival.
0: Ezzel nagyobb, mint a tieddel.
1: Nekem ezzel is elég nagy.
0: Nem azért mondtam.
1: Így egy centisen is ott hagynád érte a férjedet?
0: Ott.
1: És feleségül mennél hozzá?
0: Boldogan.
1: Ez rettenetes.
0: És te elválnál tőle?
1: Nem.
0: Annyira ragaszkodsz egyetlen centihez?
1: Az érzelmeimhez ragaszkodom.
0: Én is.
1: Nézd, milyen szomorú az arca.
0: Az én lupémen könny is látszik.
1: Miattam sír?
0: Vagy miattam?
1: Döntsön ő, kit választ kettőnk közül.
0: Jó. Alávetem magam a döntésnek. De ha mellettem dönt, nekem adod?
1: Neked.
0: Magammal vihetem?
1: Vitt.
0: Köszönöm. Nézz a nagyítóba. Beszélni akar.
1: De nem tud.
0: Ugye beszélni akarsz, édes oroszlánom?
1: Oroszlánnak szólítod.
0: Amióta az övé lettem. Meghallotta az oroszlánt, és bólogat, hogy beszélni akar.
1: Beszél is, mozog a szája.
0: Biztosan azt mondja, hogy engem szeret.
1: Nem igaz, téged csak lefektetett. Egyedül engem szeret a világ.

0: akkor nézd csak, leszalad a kinevezésről.
1: Látom.
0: A tintás üveghez igyekszik.
1: Le akarja írni, hogy kit szeret kettőnk közül.
0: Leírni, hiszen meg sem tudja mozdítani a tollat.
1: Nem is akarja. Fölmászik a tintatartóra, és belógatja a lábát a tintába.
0: Istenem, beleesik.
1: Nem kell őt félteni. Milyen ügyesen mászik kifelé. Most meg ráugrott a kinevezési okmányra.
0: Elindul a fehér papírmezőn.
1: Nézd csak, hogy megy.
0: Látom, szépen kaligrafikusan halad a papíron.
1: Betűk jelzik a nyomát.
0: E.
1: N.
0: S.
1: E.
0: N.
1: K.
0: I.
1: T.
0: N.
1: E.
0: M.
1: Istenem, önmagával ír. Szerelem.
0: Drágaságom, hogy vonszolja magát. Még egy betű, még egy.
1: Most megállt.
0: Befejezte.
1: Olvasom.
0: Nem, én olvasom, nekem írta. N. Senkit nem tudta. Nem olvasom tovább.
1: Miért nem? Merjünk szembenézni az igazsággal. N. Senkit nem tudta. Ezt írta. Nincs ékezet az első betűn. En. Senkit nem tudtam szeretni. Ékezetre már nem jutott tinta a lábáról.
0: Istenem! Most már van ékezet is.
1: Csak ugyanott van. Én senkit nem tudtam szeretni. Hogy került az ékezet az E betűre?
0: Ő maga az ékezet, Anna. Összeesett az E betű fölött. Nem mozdul többet. Nagyítónál sem több egy milliméteres vonásnál. Az a vékony kis vonal. Az ő.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És benne két Gyárfás Miklós rádiójátékot. Az első a világ legkisebb szerelme volt, és most következik nem sokára a halálugrás. Jó szórakozást!

ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin, az a gondolat, hogy van valakin, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

lehet, már mégis csak mit bánom én, hogy szédülök én, és az egész világ táncol velem, habzó mámor pezseg a szívemen.

0: Kérjük kedves utasainkat, a biztonsági övet csatolják be, és szíveskedjenek beszüntetni a ruhányzat.
1: Bocsánat, hogy kicsit átgyűrődöm a karfán, és kényelmetlenséget okozok önnek.
2: Kérem, csak helyezkedjék el nyugodtan, egyáltalán nem szabad.
1: Mindjárt megleszek. Sajnos ez az öv nem az én alakomra van méretezve. Na végre. Sikerült. Köszönöm a türelmét.
2: Ugyan, emberek vagyunk, uram.
1: Ami azt illeti, ebben nem vagyok olyan biztos. Valóban emberek lennénk?
2: Mi mások?
1: De hát ön szerint mit jelent ez a szó? Ember.
2: Na ne haragudjon, ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. A sebész professzor is ember, és a bankrabló is.
1: Igaza van. Szamár kérdés volt.
2: Sokat csalódott?
1: Ó, nem kenyerem a panaszkodás.
2: Ez nemes jellemre vaj.
1: Honnan tudja?
2: Magam sem szoktam panaszkodni.
1: Én inkább emésztem magamat, de teljesen eredménytelenül.
2: Ezt hogy érti, kérem?
1: Más ember annyi keserű tapasztalattól, mint én, csont és bőr lesz. Engem pedig hízlalnak a csalódás.
2: Ez csak ugyan szokatlan dolog.
1: Az, hogy kiábrándultam a világból, amelyben élek, nekem 25 kiló töbletet jelent.
2: Ne haragudjon, uram, ez meglehetősen nevetségesen hangzik.
1: Oh, tagadhatatlan. Nevetséges, de kegyetlenül megalázó.
2: És ha szabad kérdelem, ennyi keserűséggel miért utazik éppen Athénbe?
1: Egy haláleset miatt.
2: Valaki ilyen meghalt?
1: Csak fog. Hordár! Hordár! Aktoforos!
3: Kalispera.
1: Kalispera.
3: Oriste?
1: Partetis valicernu sto taxi.
3: Kalos irthate, Florián úr.
1: Maga ismer engem?
3: Klasszika filológus. Magyarországról érkezett. A mi Hérodotoszunk kiváló fordítója. Már vártam önt.
1: Zavarba hoz. Egy hordár is ismer engem.
3: Utazása különleges céljával is tisztában vagyok.
1: Nincs semmiféle különleges célja az utazásomnak. Szeretem Athént is, jól akarom magamat érezni.
3: Hazudik.
1: Hallja!
3: Ne veszítse el a lélek jelenlétét, Florián Sándor, érkezése első percében. Nem mond igazat.
1: Hogy mer így beszélni velem?
3: Ilyen a modorom.
1: Talán a modortalanság.
3: Nézőpont kérdése. Én az igazságot az Atyaistennek is megmondom. Miért tegyek kivételt egy 117 kilós pesti klasszika filológussal?
1: 116.
3: Annyi volt, amikor beszállt a gépbe. De miközben utiszomszédjának siránkozott, egy kilót hízott. Ismerhetné már a természetét.
1: Maga nem hordál?
3: Már attól tartottam, nem veszi észre.
1: Nyomozó?
3: Ó, nem.
1: Titkos rendőr?
3: Erünnisz vagyok.
1: Maga egész mulatságos fickó.
3: Annak talál? Majd meglátjuk, valóban az vagyok-e.
1: Nem kívánom magát oktatni, de az Erünisszek nőneműek.
3: Ó.
1: Kígyóhajuk van.
3: Ki hinné?
1: Kutyafejűek, denevérszányon röpülnek.
3: Teátró! A drámaírók mindenkorban kedvelték a képtelenségeket. Versengtek egymással az érdekességek hajhászásában. Ha tetszik, ha nem, bele kell törődnie, hogy Erünnisz vagyok. Méghozzá az utolsó.
1: Utolsó?
3: Családtagjaim megunták a bosszúállás felemelő művészetét. Mindnyájan eumeniszek lettek. Jelenleg a megbocsájtás keserű kenyerét eszik. Egyedül én tartom még magamat, bár maga Apollon is rá akart venni, hogy mondjak le a gyilkosok üldözéséről. Nem mondok le.
1: Ezt miért mondja nekem?
3: Mert ha nem mond le gyilkos tervéről, az őrületbe kergetem, és háborodott elmével rohangálhat az idők végtelenjéig. Gondolja meg, mit tesz, Florián úr.
4: Jó estét, uram. Taxira várakozik?
1: Hogy?
4: Taxira várakozik?
1: Igen.
4: Parancsoljon.
1: Legyen szíves, vegye el a hordártól a csomagjaimat.
5: Bordártól.
4: A csomagok az ön kezében vannak.
1: Az én kezemben? Csak ugyan. De hova lett a hordár?
4: A közelben nem látok hordárt, uram.
1: Ki sem fizettem.
4: Szabad a csomagokat?
1: Tessék.
4: Szíveskedjék beszállni.
1: Igen.
4: Hová vihetem?
1: Hotel Lagonici. Tudja, hol van?
4: 40 kilométerre Athéntől, a Lagonici félszigeten. Kellemes nyaralóhely.
1: Ismerem, már voltam ott.
4: Indulhatunk?
1: Igen.
4: Nathan Hereste.
6: Kalimera.
1: Kalimera.
6: Mit hozhatok reggelire, uram? Kávét, teát?
1: Kávét, vajat, mézet és gyümölcsöt.
6: Teleteti potaló?
1: Köszönöm, más nem kérek.
6: Nagy megtiszteltetés, hogy ismét vendégeink között üdvözölhetjük. Ritkaság az olyan külföldi, aki nem németül, angolul, hanem anyanyelvünkön szól hozzánk.
1: Szeretem Homérosz nyelvét. A mai görögöt kicsit nehéz megszoknom, de ennek nincs jelentősége.
6: Hozom a reggelit. Halakat, salátákat a svéd asztalnál talál.
1: Efaristópoli.
7: Bámulatra méltó ez a mai reggel. Nem gondolja, uram?
1: Nem.
7: A világért sem akarom zavarni.
1: Ez nagyon kedvesentől, maradjunk ebben.
7: De olyan szép ma a tenger. Nem tudom magamban tartani az elragadtatásomat.
1: Akkor talán az lenne a legokosabb, ha lesétálna egészen a parti útra.
7: És ön is imponáló látványt nyújt, ahogy itt ül a teraszon a tenger és az ég kettős kékségében. Szabad érdeklődnöm. Hány kiló?
1: Nem tudom, miért foglalkoztatja a súlyom, de ha annyira érdekli, 117 kiló vagyok.
7: Ah, Isten! El vagyok ragadtatva.
1: Nem értem, mit akar és mitől van elragadtatva.
6: A reggeli, uram.
1: Köszönöm. Tegye csak le.
6: Parancsoljon.
1: Efaristo.
6: Jó hétvágyat.
1: Nem felelte kérdésemre. Miért érdekli a testsúlyom, és miért van elragadtatva a 117 kilomtól?
7: Én valaha sokkal több voltam.
1: Maga? Ezzel a csenevész termetével? Most meg miért mereszti rám a szemét ilyen... Nem is tudom, hogyan. Megsértődött? Nem akartam megsérteni. Jó van, üljön le, és reggelizzen velem.
7: Nem sértett meg. Örömmel ülök az asztalához, de egy falatot sem eszem.
1: Mit reggelizett?
7: Semmit. A hotelben kapható ételek egyikével sem élek.
1: Lehetettem, hogy a bőséges választékot kínáló étlapon egyetlen kedvére való ételt ne találjon.
7: Pedig nincs.
1: Akkor rendelje meg étlapon kívül.
7: Sajnos, nem tudom megtenni.
1: Miért nem?
7: Az ilyesmi ma már törvénybe ütközik.
1: Nem értem.
7: Küklopsz vagyok. Önnek a klasszika filológusnak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Táplálkozás tekintetében.
1: Küklopsz?
7: Küklopsz.
1: Nézzen, a küklopszok kizárólag...
7: Eltalálta. Antropofágosz vagyok.
1: Ugrat?
7: Eszembe sincs.
1: Akkor pedig alábecsüli mitológiai jártosságomat. A küklopszok óriások.
7: Valaha az voltam, de amióta vegetáriánus kosztra kényszerülök, egyre jobban összemegyek. Nézzen rám! Egy gnóm ül önnel szemben.
1: Már megint rám düleszti a szemét.
7: Bocsánat, kicsit elmerengtem.
1: Min merengett?
7: Ugye ön azzal a szándékkal jött Hellászba, hogy tapintatosan szólva átadjon egy gyönyörűre meghízlalt klasszika filológust az enyészet.
1: Nem tudom, mit akar ezzel a körben font.
7: De tudja.
1: De elegem van ebből a...
7: Engedje befejeznem a mondani valómat. Én egyetértek a tervével. Nem lát kiutat. Igaza van. Meghasonlott a világgal. De ez hallatlanul rokonszenves előttem. Rokonszenves és reális. Itt van például a jövő kérdése. A jövő. Ezzel nem mondok újat. Meghaladott fogalom. nem várakozik semmiféle jövő az emberekre. A legszerényebb jövendő sem más, mint gyermeki utópia. De hogyha így áll a helyzet, már pedig így áll, akkor ne siesse el a dolgot. Bízza rám az elmúlását. Segítsen egy halhatatlanon, hogy ne kelljen neki átkoplalnia az örökké valóság. 117 kilót kidobni a szemétbe? Hát vétkes könnyelműség. Mint halálra szánt halandó, nemesebb célt szolgálhatna. Mondjuk, mint ünnepi lakó. Vagy akár egyszerű reggel.
1: Képes lenne engem megzabál?
7: Mit talál ezen felháborítónak, amikor amúgy is pecsenyekész állapotban van?
1: Nevetségessét tenni a halálomat? Nem elég, hogy az életem az volt. Szedje a sátorfáját és tűnjön el.
7: Nem megyek.
1: Nem.
7: Várok, amíg meggondolja magát.
1: Azt akarja, hogy magára borítsam az asztalt?
7: Ha ez megnyugtatja.
1: Te! Nyomom!
6: Uramisten! Uramisten, mi történt, uram?
1: Hová lettem?
6: Micsoda, uram?
1: Semmi. Ügyetlen voltam. Megfizetem a kárt. Hirtelen álltam fel, és közben felborítottam az asztalt.
5: Így a hátamon fekve alig látom már a partot. A kövérségnek is megvan a maga jó oldala. Úgy fekszem a vizen, körülöttem a 117 kilómmal, mint egy kényelmes csónak. Remek érzés egyszerre utasnak is lenni, és csónaknak is. Hullámok verdesik a tarkómat. Soha senki nem ért hozzám ilyen gyöngére. Ez a tökéletes magány. Az ember ringatózik az egyedülőjében. Fölötte az ég, alatt a víz végterenje. Erre vágytam. Erre a szabadító utazásra. A partról nézve, most csak egy parányi pontnak látszhatom, ezzel a böhöm nagy hasammal együtt. Egyetlen kecses, libegő pontnak, amely most... Igen. Most eltűnik a vízben is. És a fényben.
8: Hé, öregem, megbolondult! Megfullad! Kapaszkodjon az evezőbe!
1: Nem kapaszkodom! Engedje!
8: Mit? Maráskodik, megfullad!
1: Azt akarom!
8: Na, gyere kifelé! Ide a csólakomba! Hé-hó! Én az ahjó!
1: Ne rád cigáljulni, megakarom!
8: Pofa be! Bocsánat a durva hang miatt! Így! Most pofáz! Ismételtem, elnézést kérek a modortalanságért.
5: Kicsoda maga.
8: Ikerpár vagyok, Amfion és Zétosz.
5: És hol van az ikertestvér?
8: Én magam vagyok.
5: Akkor hol a... Hol a...
8: De azt kérdezi, hogy hol vagyok én? Én is itt vagyok. Már egyszer bemutatkoztam. Amfion és Zétosz.
5: Halott vagy. És ez a túlvilág.
8: Nem halt meg. Bár engem, mint Amfiont, nem zavarna az elmúlása, viszont, mint Zétosz, nem engedhetem megfulladni.
5: Azt akarja mondani, maga egyedül kettő?
8: Mindnyájan ikertestvérei vagyunk önmagunknak. Mi meglepő van ebben? Ma reggel például halászni indultam a nyílt vizekre. Amfionként legalább 100 gyönyörű asztakoszt fogtam ki.
5: Egyetlen halat sem látok a csónakban.
8: Mert Zétoszként visszadobtam őket a tengerbe.
5: De akkor mi értelme van a halászatnak?
8: ami az életnek. Egyik felünk gyűlöl, a másik szeret. Mindnyájan ketten vagyunk magunkra hagyatva. Egyikünk élni akar, másikunk meghalni. Vagy te hájgombóz, azt hiszed... Ja, bocsánat, úrom, megint a goromba ikrem. Florian úr, ön azt hiszi, hogy ugyanaz követel életet bennünk, aki a halálhoz idomú.
1: És most?
8: Most szépen visszalapátolja magát a kikötőbe, ráfekszik a hátára, és az élet utáni heves vágyjal visszatér a partra.
1: Nem!
8: Megbillentem a csónakot, és ön már is
9: legalább megfulladó!
10: Lám csak! Már is úszik!
9: Mindentől megfosztott a világ, amiért érdemes élni.
10: Úszik!
9: A feleségemtől!
10: Úszik!
9: A szabadságomtól!
10: És mégis úszik!
11: Bácsi, napszúrást kap, ha mozdulatlanul hanyat fekszik a vizen.
1: Szentély! Hogy mertél kiúszni ilyen messze a nyílt tengerre?
11: Hová?
1: Gyorsan vissza! Mielőtt baj történik!
11: Milyen baj? Itt a bolyák előtt 1 méter 20 centi a vízmélysége. Hát 10 méterre vagyunk a parton.
12: Itt vagyunk az Erechtheion déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány.
1: Bocsánat, uram. Szolgálatban van?
8: Igen.
1: Nem neheztel, ha megkérdezem, milyen mély lehet itt előttem ez a sziklafal?
8: Nem tudom. Rendőr vagyok, nem idegenvezető.
1: Itt szemre legalább 15-20 méternek látszik.
8: Lehetséges, de azért inkább 20.
1: És lent is csupa szikla minden?
8: Az.
1: Ha innen leveti magát valaki, arra biztos halál vár.
8: Az Akropoliszon ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt az emberek örülnek az életnek.
1: De ezért előfordulhat.
8: Kötve hiszem. Innen nyílik a legszebb kilátás Athénra. Aki itt megáll a mellvéd előtt, azt rabul ejti a város látvány. Adiósasz, kirívja.
1: Adiósasz. 20 méter. A gyorsulás méterenként 90 fokos szög esetén, kétszeres átlaggal.
12: Itt vagyunk az Erechtheion déli oldalán. A korék, azaz a kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány leányolatban.
13: Csak 3.
1: Téved, asszonyom, 4.
13: 3, én csak tudom.
1: Honnan?
13: Én vagyok az egyik.
1: Úgy értsem, fogta magát és ott hagyta a többieket?
13: Mindegy, hogy érti.
1: Nem fog összedőlni?
13: Nem. Tökéletes építmény.
1: Mi oka volt rá, hogy ott hagyja a társait, és ide jöjjön hozzám?
13: Nézzem meg alaposan. Nem emlékeztetem valakire?
1: Zavarba hoz a kérdésével. Mikor és hol találkozhatunk volna?
13: Félreértett. Nem találkoztunk. Én azt kérdeztem. Nem emlékeztetem-e valakire?
1: Nem tudom. Valóban, mintha...
13: Segített. Maga 10 éves volt. Ő 30. Szép. És fiatal.
1: És? És?
13: Ne féljen. Nézze az arcomat. Mondja ki.
1: A mama.
13: Ő. Abban az esztendőben karácsony előtt halt meg.
1: A mama.
13: Ne érzeleg ilyen. Elfelejtette.
1: Nem igaz.
13: Halála után egy esztendővel már nem is gondolt rá.
1: Ki maga?
13: Láthatja. Egy kariatida. Véletlenül hasonlítok egy 10 éves kövér kisfiú mamájára.
1: Engem nem szeretett a mama.
13: Vádolja.
1: Nem is lehet igazán szeretni.
13: Miért nem?
1: Mert nem csak kövér, de... ügyefogyott is vagyok. Valaki, akire nincs szükség.
13: Ezt honnan veszik?
1: 5 is megelőztek a katedra megszerzésében.
13: És ez elkeseríti?
1: Olyan országban élek, ahol a nagyszájúak és ízelgők érvényesülnek elsősorban.
13: Ez minden országban így van. És ez nagyon előnyösen hat az olyan emberek tehetségére, akik ahogy az előbb mondta, ügye fogyotta.
1: Azt gondolom, hogy én...
13: Szerencséje, hogy magán át lehet gázolni, félrelökni, eléállni, nevetségessé tenni. Ezt jól szolgálja a kövérsége is. Élete legfőbb értéke a lomhaság, ami abban is megakadályozza, hogy megalkudjék és beálljon a törtetők közé. Maga érzelmi lustaságból felejtette el a mamát is, kitalálva kényelme biztosítására, hogy ő nem szeret. Florian, maga puszta kényelem szeretetből akar meghalni.
1: Azt gondolja, hogy a mama is ezt mondaná.
13: Ezt magának kell kitalálnia.
1: Én azt hiszem, hol van? Mama, Kariatida, hol van?
14: Meine Damen und Herren, itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz Kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt...
15: Uram, miért nem mozdul a szakadék mellől?
1: Hát, ha visszajön.
15: Ki?
1: A mama.
15: Nem jön vissza.
1: Honnan tudja?
15: Tudom.
1: Kérem. Nézzen az Erechteionra. Ott vannak a kariatidák?
15: Ott.
1: Hány márványnő tartja az épület mennyezetét?
15: Hány tartaná? Oldalt egy-egy, velük szemben négy.
1: Biztos benne?
15: Több mint két évezrede ennyien tartják.
1: Jól látja őket?
15: Jól.
1: Mind a négyet?
15: Persze. Maga rövidlátó?
1: Igen. Rövidlátó. Süket, sántot, ladogó hájkukat, minden.
15: Mit beszél?
1: Isten áldja!
15: Állj!
1: Engedjen az akómat.
15: Mire készül?
1: Semmi köze hozzá.
15: Az orrom előtt akar leugrani a szakadékba.
1: Az életemmel én rendelkezem. Akkor vetek véget neki, amikor nekem tetszik.
15: Kanatte lathoz.
1: Nem tévedek.
15: Inep szemeta.
1: Hogy mer engem hazugsággal vádolni?
15: Nem hazugsággal vádolom, hanem gyilkossággal.
1: Jogom van ítéletet mondanom magam fölött.
15: Ne vitatkozzon, velem jön az őrszobára. Ott majd tisztázhatja magát.
1: Mit erőszakoskodik? Ha nem hordja el magát, azonnal rendőrt hívok.
15: Úgy látom, megfeledkezett róla, hogy magam is rendőr vagyok.
1: Elég. Hát nem bírom tovább. Engedj el az akomat.
15: Dehogy engedem. Együtt ugrunk a szakadékba. Ha elengedném, 1,25 század másodperc múlva szörnyet halna.
1: Maga is ugrani készül?
15: De mennyire?
1: Szintén meg akar halni.
15: Zeuszra maga bolond. Az őrszobához repülünk.
1: Hát tiltakozom. Külföldi vagyok, itt az útlevelem.
15: Ne hadonászom, hiszen már repülünk. Anyjad a szemét, ha szédül. Most szépen elkanyarodunk az Akropolisz mellett. Itt most lebegünk egy kicsit. Nézem, milyen szép. A Parthenon felülnézetből. Ne rukkapál. Elég volt nekem a fiamat elveszítenem, amikor túl közel repült a naphoz.
1: Miféle őrszobára visz?
15: Az Aeropagosra.
1: Jutakozom. Nemzetközi fórumokhoz fordulok.
15: Ebben a rendőrség nem fogja megakadályozni. Nálunk mindenki szabadon védekezhet, ha már le van tartóztatva.
1: De nem szolgáltattam okot a letartóztatásra.
15: Ezt majd az őrszobá mondja el. Tessék, már itt is vagyunk. Alattunk az Aeropagos. Most lassan, óvatosan leereszkedünk.
16: Mint törvényeink őre, és minden közrendet érintő ügy felügyelője, Pallas Athéné nevében megkezdem a kihallgatást. Álljon fel!
1: Tiltakozom!
16: Állva tiltakozzék!
1: Tiltakozom! Tessék, állok!
16: Helyes! Tiltakozásának nem adok helyet.
1: Ön kicsoda?
16: Gyávaságának ellenfele. Civilben rendőrszázados. Neve?
1: Megtagadom a választ.
16: Helyes, tehát Florián Sándornak hívják.
1: Nem mondtam meg a nevemet.
16: Azért mondtam meg én.
1: Hát tudtam, miért kérdezte?
16: Hogy ismertessem a vádat.
1: Nem érdekel.
16: Nem azért hozattam ide, hogy szórakoztassam.
1: Emlékezetem szerint az Aeropagoson nem szokás ilyen cinikus hangot használni.
16: Nem szolgálhatok mással. Ha tragédia költő ülne a helyemen, biztosan ünnepélyes kihallgatásban lenne része. Én komédiaíró vagyok. Mióta ilyen kövér?
1: Magánügy.
16: Nem ismerek magánügyet. Ostoba előítéletnek tartom az ilyesmit. Na, és most lássuk a vádat. Magát Flórián Sándor, szolgálatban álló rendőrünk tetten érte, amikor előre megfontolt szándékkal meg akart ölni egy embert.
1: A saját életemnek akartam véget vetni.
16: A gyilkosság akkor is gyilkosság, ha a gyilkos és az áldozat személye azonos. Apollón örök időkre megszabta az igazságot. Az egyszer kiontott vér pótolhatatlan.
1: Alapvető emberi jogaim közé tartozik, hogy személyemmel szabadon rendelkezzen.
16: Ez így igaz. A személyével. De az ember személye csak addig létezik, amíg él. A halál minden személyeset megszüntet bennünk, a hulla személytelen. Senki és semmi. Nincs.
1: Meg akarok halni. Ebben Apollón sem akadályozhat meg.
16: Elismeri vagy nem ismeri el bűnösségét?
1: Abban az esetben, ha a vádat a lehető legsúlyosabbnak minősíti.
16: Ennek semmi akadálya. Annak minősítem.
1: De miért?
16: Mert 4 milliárd öngyilkosságra készülő embert tartok nyilván az Aeropágosz őrszobáján. Ha fölmenteném magát a gyilkosságra való kísérlet vádja alól, ugyanezt kellene tennem még 3.999.999.999 esetben. Erre azonban még a magamfajta halhatatlannak sincs ideje.
1: És ha nem teszek le a szándékomról, mi lesz az ítélet?
16: Halál.
1: Halálra ítél azért, mert halálra ítélem magamat?
16: Igen.
1: És ha elállok a szándékomtól?
16: Szabadlábra helyezem.
1: És ha nem?
16: Akkor te osszor észton. Nyugodjék békében.
1: Köszönöm.
16: Mit köszön?
1: Hogy nem kell magamnak bíbelődnöm az elmúlással. Úgyis meguntam már a halál félelmemet. Még egyszer. Köszönöm. Indulhatunk a vesztőhelyre.
6: Hová sért Flórián úr?
1: A tengerpartra.
6: Esti séta?
1: Igen.
6: És ugye nincs semmi baj. Őszintén szólva aggódom, hogy ön, aki anyanyelvemet tökéletesen beszéli, éppen ön hotelünk egyetlen szomorú vendége.
1: Magányos természetű vagyok. Túlságosan elfoglalnak a gondolataim. Ennyi az egész. Nagyon szeretem Hellaszt.
6: Nagy kő esett le a szívemről, uram. Azt hittem, csalódott bennünk. Egy kellemes sétát, Flórián úr.
1: Köszönöm. Hogy fény van. Ilyenkor legszebb a tenger.
6: A tenger mindig szép.
1: Mert időtlen.
6: Nem tudom, hogy ezt hogy érti, az ilyesmi nem tartozik rám. Én fürödni szeretek benne. Ha tehetem, egy órával korábban jövök be a szolgálatba, hogy munka előtt kicsit megmártózzam. De néha szolgálat után éjszaka is szoktam úszni egyet.
1: Lehet, hogy ma este én is megpróbálom.
6: Ilyenkor lágyabb és melegebb a víz, mint nappal.
1: Köszönöm a tanácsot.
6: Jó szórakozást.
1: És azt is köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt hozzám.
6: Kalinichta.
1: Jó éjszakát.

Nem félek. Már nem kínoznak látomások. Cápa? Istenem. Cápa. 10 perc alatt felfallak, és kész. Fejedelmi lakoma leszek. Nem kell sokáig sóban pácolódni. Otthon egy sírhely felszabadul. Kalinita Florian, jöhet az utolsó sík. Csak ugyan langyos a víz.

0: lung. Kaç çabuk ha.
1: Kim durak?
0: Dayak mı? Ya ben. Sürekli işim. Hayama direk. Kısar beni. Minder. Minder. Ateş. Çak. Çak ne yani? Çak ne yani? Ben çakı. Eski maaşı pes. Hava hava hava. İt var. Kapat. Kapat bakayım benim.
2: Kesin.
0: Şahit geçit. Kapat şahit geçit. Ay kesin. Ağır olsun bir ötesi var. Ah, tu nas rozgar. Kiš ture. Maci bam. Leci, leci, leci bam.
2: Kopas. Kopas.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, bota. A vala mat fogja. Különben engem is lerántál.
2: Élek. Élek.
0: Ott sem jól van. Várjon. A hátamra fordul.
2: Jó.
0: És a lábfejemre fogja.
2: Fordulj,
0: most jó. Így könnyebben víz fölött tartanak a zsírpánáim. Ó, elnézést a mesztelenség miatt.
2: Nem húzom a lábát.
0: Kicsit csiklandozom, de kibírom. Ne, ne, ne, ne annyira. Látja már a partot?
2: Még nem. De igen, most már látom.
0: Kormányozom a lábfejemmel. Nehogy ferdén haladjak, és visszasodródjunk.
2: Jó, haladunk.
0: Sok vizet imott?
2: Rengeteget.
0: Nem marja a gyomrát.
2: Élek, alig tudom felfogni ezt a csodát.
0: De hogy történt ez a...
2: Minden este ki szoktam úszni a tengerre. Olyankor korlátlanul szabadnak érzem magamat.
0: Szabadnak?
2: És boldognak.
0: Mennyire van a part?
2: Egész közel.
0: Mi baj?
2: Semmi. Leír a lábam.
0: Nekem. Még inkább.
2: Drága ember. Köszönöm. Köszönöm. Megmentette az életemet. Megcsókolhatom.
0: Ó. Ha nem undorodik.
2: Undorodom. Ó, maga. Jöjjön! Ne ácsorogjunk válig a vízben.
0: Nem mehetek. Mesterem vagyok.
2: Ki törődik most ezzel? Megmentette az életemet.
0: Hogy megyek vissza a hotelba? Csupaszon vonuljak át a hallon.
2: Majd én felszaladok a szobánkba. Lehozom a papa egyik öltönyét.
0: Nem fog a papa haragudni?
2: Arra, aki a lányát visszahozta a halálból.
0: És milyen súlyú a papa körülbelül?
2: Ó, tegnap a szolárium mérlegén 123 volt.
0: 123? Ó, micsoda szerencse. Talán még bő is lesz az öltöny.
2: A parton van a fürdőkabátkám. Jöjjön, abba megtörülközni.
0: Nem. Itt várok a vízben, amíg visszaér. Elsüllyednék a szégyentől, ha egy ilyen gyönyörű lány mesztelenül megpillantam.
2: Milyen gyámoltam. Nem tudja felfogni, hogy életem megmentőjét akár hajtja meg, akár nem, hősnek látom.
0: Ne csapja be magát. Ne üljön fel a káprázatoknak. Én aztán tudom, milyen kegyetlenek a káprázatok. Hősnek lát engem, aki a világ gyávája vagyok.
2: Gyáva? Az életét kockáztatta, értem.
0: Nem kockáztattam semmit.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Azért gázoltam a tengerbe, hogy végezzek magammal. Hosszú ideje készültem a halálra. Görögországban akartam végbevinni elhatározásomat. Hogy miért éppen itt, azt úgy sem érteni meg, de talán el sem tudnám mondani. Elindultam a tengerben a halál felé. És hogy beljebb haladtam a vízben, hirtelen belehasított a csendbe a maga kiáltása. Már derékig álltam a tengerben. A kiáltás megismétlődött kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, és olyan volt, mintha maga a tenger. Vagy mit tudom én, talán az egész mindenség azt kiáltotta volna. Flória, te hülye, még mindig nem hallod a hangomat?
2: Maga kövítő?
0: Klasszika filológus vagyok.
2: És Flórián az mi?
0: Nevem.
2: Maga fázik.
0: Nem fázom.
2: Csak ugyan nem jön ki a partra.
0: Nem.
2: Én orvos leszek, már csak két vizsgám hiányzik. Előttem nyugodtan lehet mesztelen.
0: Nem.
2: Jó, akkor csókoljon meg itt a vízben.
0: Megcsókol.
2: Igen, most megcsókol maga szép, dagadt, klasszika filológus.
0: Ó, Köszönöm.
2: Mit köszön még mindig?
0: Sosem fogom megtudni, hogy kettőnk közül kimentettem el a másik életét.
2: Mulatságos feladvány. Egy életen át lehet gondolkodni rajta. Hiszen még meg sem mondtam a nevemet. Heleni Antroposznak hívnak.
0: Antroposznak?
2: Miért van úgy meglepve?
0: Antroposznak? Antroposz a három párka közül az, aki ollóval elvágja az emberek életének fonalát.
2: Flórián, én nem vagyok párka.
0: Biztos benne.
2: És amint látja, nem hordok magammal ollót, ha a tengerben úszom.
0: Én nem vagyok egészen magamnál.
2: Két percen belül itt vagyok a papa öltönyével. Sietek! Fehér neműt is hozok.
0: Siessen, Heleni, várom. Már nem is fázom. Add minden istenek atya, Kronosz, hogyha visszajön, ne legyen nálam.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Louis Aragon a költ.
1: Részünk.
0: Sokszor próbáltam úgy elképzelni a költészetet, mint egy harisnyába bújtatott öklöt. Megnézni nem lyukas. Vagy mint egy kisgyerek tükörbe vágott grimaszát. Gyakran próbáltam úgy képzelni a költészetet, akár a rákhalászatot, egy vörös rongyal a patak kövei közt. Vagy mint egy szögekkel kijelölt gyalogátkelőhely csillogását a kihalt városban éjszaka. Vagy mint egy felborult targonca égre lendülő mozdulatát. Hasztalan próbáltam elképzelni a költészetet. Pedig azt tartják rólam, hogy költő vagyok. És írok is verseket, ha rábeszélnek. De akkor kele a nap, ha megszólal a pacsírta, vagy valami

És megmosakszom a keserű szavakba. Kavicsokat haigálok a tengerbe. A móló széléről a világító torony villogásában döglött madarakat akasztok botvégre az ablakokon át az utca fölé. Ócska ruhát, rikoltozok kora reggel. Elnyúlok a déli padokon, mint a napfény. Nem jár-e itt a süketek közdalolónak a metrón egy pótűrés? A Szajnaparton találkoztam az őrülettel. Mindenki hajbókolt neki. De nekem nem tetszett a frizurája, sem a legújabb divat szerint villogó fogai. Nem találtam olyan elbűvölőnek a bűnt. Esténként szívesen beülnék a templomba. Csak ne lenne olyan kibírhatatlan tömjén. Az utcasarkon is kerestem a költészetet, de úgy lehet mással volt elfoglalva, hogy mivel, azt senki se tudta megmondani. Kéregető szegény koldus vagyok. Csak egy kis alamizsnát, jó uraim, csak egy kis költészetet. Még mit nem mondja az egyik, hogy aztán iszkolj és elidd.

François Villon, a nagy testamentum. Jó tanítás balladája a rossz életűeknek. Árulj bűnoldó papi bullát, csaj kártyán, s ahol csak lehet, verj hamis pénzt, és mágia gyúl rád, vagy üstben végzed életed, mint sok, aki esküt szegett, rabolj, lopj, fosztogass, hiába. A sok préda, mint mire megy? Bizony csak borra, meg lehányra. Járd tréfa, gúny, lant, snóta útját, szédítsd rútul, ki lépre megy, segítsen síp vagy jós hazugság, szavaj ripacs vígrímeket, moralitást, szent éneket, pártoljon kocka, kugli, kártya, fut a pénz, hova kérdezed? Elfut, mint borra, meg leányra. Mocskosnak érzed ezt a munkát? Tarts lopat, összvért, tehenet, szánts, ves, földed izzadva turkáld, ha nem tanultál egyebet. Nagy gyötrelem, de jól fizet, vagy tilolj lent kendert. Az ára, mire megy el a kereset? Mind-mind korcsmára meg leáll. Ajánlom. Gyöngysoros zeke, ékszerek, csipkeruha, sok szép topánka. Míg pórul nem jársz, így vered el mind borra lányra.

Paul Verlaine, Álmodom egy nőről. Álmodom egy nőről, akit nem ismerek. Forró és különös, áldott nagy látomás. Aki sohasem egy, s aki sohasem más. Aki engem megért, aki engem szeret. Mert ő megért. Neki, ójaj, csupán neki, bús áttetsző szívem többé már nem talány. Sápat homlokomnak verejték patakán, frissítve omlanak az ő szent könnyei. Barna, szőke, vörös, ó, nem tudom én, nem. A neve, emlékszem, lágyan zendül, mélyen, mint kedveseinké ott lenn a sírba, lenn. Nézése hallgatak szobrokénak mása, szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen, mint elnémult drága szavak sornása. Őszi sanszon. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon is fájon. S én csüggetek, halványbeteg, míg éjfélkong, csak sirok, s elém a sok tűnt kék él. Ó, múlni már, ősz, hullni már, eresszél, mint holtavart, mit felkavart a rossz szél. Fáradtság. A romlás vagyok, a hanyatlás végi róma. Jönnek a szőke és roppant barbárhadak, s a birodalom únt akrosztikont farag, s stílusát bágyadulakulta. A lélek émelyeg, árvasága kínozza. Mondják, hogy messze nagy háborúk zajlanak. Ó, hogy a lassú szív s a gyenge akarat nem tud már, s nem akar kigyulladni pirosra. Hogy nem tud, nem akar meghalni egy kicsit. Ó, nincs több bor, Batil, tréfáid mind kifogytak. Ó, serleg, stál üres. Nincs értelme a szónak. Csak egy kis csacska vers maradt, tűzbe veti. Csak egy rabszolg, aki járja a maga útját. Csak a nagy, leverő, oktalan szomorúság.

Milyen boldog voltam én ennek a századnak. Nem magam miatt. Szegény voltam és magam miatt. De volt valami példátlan izgalom és remény a levegőben. Készültünk valamire, és vártunk valami meglepetést, amin őt soha még hinni sem mert a világ. Egy nemzedék se, mióta Krományóms a neanderi völgy ködös reggeleit elhagyta, ez a földre lepottyant valami idegen bolygóról ide került különös féreg, az ember. Hasonló, s mégis egészen más, mint az itt lakó többi barom. Remegett minden ebben az ünnepi várakozásban, mint a gyerekek, mielőtt megszólal oda bent a csengő. Én magam sejteni véltem azt is, mi lesz az ajándék. Homályos célzással régen ígérte már sok kusza jel, ide lent a földön, és fönt a csillagos égen ezt a csákót és kart, ezt az isteni kinevezést, hogy mostoha testvéreink, fák és krokodilok közt a legifjabb, és nem is a legjobb és legügyesebb. Az a fajta, amelyhez tartozom véletlenül én is. Hogy éppen ez kapja kezébe, amire mindnek fog a vásik. Kényre kedvre, örökbe, a nagy mennyei kirakatnak legszebb játékát, ezt a nagy labdát, aminek föld a neve, és amivel játszani már nem akar többé, aki csinálta. Gyönyörű. Éppen nekünk való embergyerekeknek. Nem olyan nagy, mint a nap például, de nem is oly forró. Újjunk meg nem égeti. S tele van gyönyörű rajza. Erdők és tengerek és hegyláncok, csupa színes ábra, hókristály és vízirózsa és északi fény. Gyönyörű. S miénk lesz az egész? Tehetünk vele, ami tetszik. Belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy évben a térbe, el is ronthatjuk, megnézhetjük a szerkezetét. Mindenki lázasan készült ennek a századnak elején, erre az ünnepi napra, mikor az ember lesz úr a világon. Kezdtük szemügyre venni alaposan, ami majd miénk lesz, hogy tudjunk bánni vele, ne legyen fennakadás, élvezni, élni, csinálni, minden pazar. Egyikünk a halsiklását figyelte a vízben, eltanulta, hogyan szed ki a vízből levegőt. Másik a madarat röptiben nézte ravaszdin, s másnap maga is harsogva felröppent, mint a madár. Harmadik tetten érte a láthatatlan sugarat, s déli időben, fényes nappal megjelent a kísértet, félelmes csontváz eleven testünk látjuk. A negyedik és ötödik közellétette a távolt, megfogta az időt, eleven lett mozgóvásznon a múlt. Aladdin csodalámpája hangot varázsolt a füledbe, s tudtad Szaharában most sírni a sárga sokárt. Tündérmese, csizma, hétmérföldes, hip-hop, ahol akar. Így kavargott négy évszak négy díszlete közt a dalon. Mennyei színjárt, és csupa emberi drága. Én nekem is volt szerepem. 20 évesen, ilyen fiatalon készültem rá, még mielőtt látni tanult a szemem, hogy prológust majd én mondom el, ha kezdődik a játék. Egy reggel, jól emlékszem, a helli üstökös éppen fönt libegett halványan hajnali égi mezőn. Jöttem a réteken át, gyalogost, rákos felől futt a szél, s komponáltam az ódát. Nyurga nagy szájú kamasz, mint akinek nincs, nem is lehet más dolga, csak ez. Ódát harsogni, ódát a századhoz, mámoros ditirambust. Én múzsák ifjú papja, vagy Rotterdamus Erasmus. Ennél is szebbet, újjongóbbat és szabadabbat. Eldicsekedni fenn szóval, hogy ne csak az élők hallják. Hallják a holtak is régi temetői rögökben, Da Vinci, Leonardo és Dedalus és Shakespeare és Verulémi végén. Pár semmi évezred iskolatársa és tanulója. Hogy szárnyas szavaik zúgó szárnyakká átalakultak, s nem kép és hasonlat immár a büszke beszéd, repülés. Mert fél órával előbb
láttam két földi szememmel dagadni és dudorodni a földet, s horpadni a mennybolt kupoláját ferdén libegve, s futni alattam a felhőt. S nem rímek és szavak és muzsika részegített meg, nem szédített látni káprázatot olcsó borával a szépség. Ez a valóság volt. Ez a vászonból tákolt monoplán, minden szépnél szebb, minden igézetnél igazibb igézet, hogy győzni fogunk. Diadal, diadal, diadal mi nékünk. S ha a mennyeknek országa nem száll le a földre, majd érte megyünk mi magunk, s lészen éj és nap, hat nap és hat éjjel, s a hetediken megpihenünk. Így volt ez. És még aznap délután szép kedvesemmel ültünk a budai cukrászda hűvös teraszán, s álmodtunk kisdedet, aki majd megéri ezt a napot. Gyalázatos század, mit tettél? Mire a kisded megszületett, december közepe tájt, karácsony előtt 17-én, 100 000 ember hörgött mazurnál a jeges pocsolyában, s kedvesemet elvitte, mint meg vagyon írva, gyűlölet és téboly mocskos magzatja a dögvész. Országok tépték, smarcangolták egymás húsát, mint az ebek, aztán csönd lett, a megtépet föld sebeit nyalogatta. Sok-sok év múlva tértem magamhoz egy árokban valahol, ahová dobott a földrengés, és elindultam keresni helyen, kábultam még, rodgyanó térddel és betörött fejjel, keresni a kedvem és hitem és hegyke bizalma. Hová tettétek? Mi ez? Miféle világ lett? Hol a kerekasztal, aminek gazdáját dicsérni akartam, köszönteni dallal? Miféle arcok ezek a régi helyén? Ostoba gunnyal hallgatnak, ha szólok, nem értik a nyelvet, köszönök és nem is felelnek. Torkomon akad a szó, ég felé nyújtom tenyerem, hogy eszükbe jussak. Összenéznek, s alamizsnát tesznek belé. Azt hiszik, koldulni jöttem. Mennék már. Repülnék. Fönt berreg valami. Aranyat csempész a gépen a bankár át a határon, vagy valami bombát a háborúra spekuláló iparos. Messze suhan már, nem érem utól. Összeesem az utca kövén. És már nem tudom eldadogni. Vádolom. Az Úriház ABC-je, Magyar Úri Asszonyok lapja, 1926. A jómodor az életharcában olyan fegyver, amelyről nem szabad lemondanunk. Kisebb-nagyobb erőfeszítéssel mindnyájan megszerezhetjük. Jómodorral sok mindent elérünk az életben. A karrier csinálás nagyművészeinek legfőbb titka a jómodor. Az érvényesülés tehetségének egyik legfontosabb alkotó eleme. Majdnem egyenrangú a tudással. Legalábbis nyomban utána következik. Úton útfélen találkozunk szorgalmas, nagy tudású emberrel, aki semmire sem vitte. Csak hamar rájövünk arra, hogy ez a szerencsétlen hajótörött jó hiszemű, ugye? De csiszolatlan modorú, félszeg és tapint. Máskor meg a jóval kisebb tudású ember többet ér el, mint amennyit a nálánál sokkal kívánok. Ha néhány percig beszélünk vele, a rejtély megoldódik, meggyőző és behizelgő a modora, síma és biztos a fellépése. Sokszor egy mosolyjal, egy kedves szóval erősebb falakat döntünk le, mint a legértékesebb protekció segítségével.
ne sajnáljuk a fáradtságot, mert a jó modor nem csak szép, hanem hasznos is. Tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Alulírott, azon alázatos kérelemmel fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához, hogy tanulmányaimnak továbbfejlesztése céljából a Ferenc József koronázási jubileumi alapítvány 1930-as évi festőművészeti díjának elnyerésében engem részesíteni méltóztassék. Bátorkodom ezen alázatos kérelmemre felhozni a festészetben elért eddigi fejlődésemet, és eredményképpen idehaza és külföldön rendezett kiállításaimat. 1922-ben Budapesten a Belvederben, 1924-ben Wienben a Hagenbundban, 1924-ben szintén Wienben a Weiburg Galériában, 1927-ben Budapesten az Ernst Múzeumban, és 1929-ben Tamás Galériában Budapesten. Továbbá részt vettem az amerikai Clevelandi Múzeum magyar grafikai és az Amsterdamban rendezett nemzetközi gazdaságtörténeti kiállításon. És még ez ideig semmiféle állami vagy fővárosi ösztöndíjban nem részesültem. Fenti kérésemet megismételve fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Maradok kiváló tisztelettel Derkovics Gyula festőművész, Budapest 6. kerület, Hunyadi tér 10, 5. emelet 1. Kosztolányi Dezső.

0: sakkozók.
1: Blem, blem. Blem, blem. Hogy mondtam? Blem, blem. Voltam bátorságos. Ne hát, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából való, hát akkor adok én magának egy sakkot, kedves ságos.
2: Maga ad nekem egy sakkot, egy sakkantyút. Mit vesz magának az illető sakkon, ha én ide lépek? Vagy mondjuk nem is ide lépek, hanem mondjuk ide lépek.
1: Jaj, maga nem lépegethet, kedves ságos, kedves bátor ságos, mert maga nem van meg egy balerina, aki ide lépeget és ezzel megkeresi a kenyerét, hanem igenis maga egy sakkozó, aki csak egyet lépegethet, mert piesztusé történt. Piesztusé? Egy piesztusa, egy kicsike tusa. Érintett figura mozdul, érintetlen figura marad. És hát van érintetlen figura? Sakk!
2: Sakk, ön azt mondja, sakk. Ön bizonyos előszeretettel mondja, hogy sakk. Ön egy sakter.
1: Sakter, Grószárti. Hogy magának ilyenek az eszébe jutnak. Mondja, hol jutnak bele az eszébe, az eszecskébe, a kis eszemeszejébe, kis meszeeszejébe az ilyen dolgok, hogy sakter. Arról jutnak bele, vagy felül jutnak bele a kis meszeeszeveszejébe?
2: Meszeeszevesze, mondja ön. Na hát, ha meszeeszevesze, hát akkor én megfogom a bástyáját, és leteszem ide. Leteszem a ház asztalára a bástyát, az asztalházára leteszem ezt a kis magyar bástyát, ezt a kis pörgefiút, de kizárólag arra való tekintettel, mivel ön szerint eszemesze vesze.
1: Na jó, jó, jó. Tjö. Hiszen nem mondtam semmit, azt is csak egy halak hangárnyalattal csupán, és ha maga ezt ide leteszi, hát akkor mi történhetik? Istenke, hát akkor én lépem eztet, maga lépi eztet, ütöm eztet, ja persze az ütésben marad, na gyerünk, tessék, sakk!
2: Sakk? Talán azt akartam mondani, sakk? Miért mondja, ahelyett, hogy sakk, azt, hogy sakk? De ha sakk, sakk legyen sakk. Ami sakk, az sakk.
1: Hát most mi lesz a huszárral? Mi lesz a huszárral? Mi lesz Huszáronnal, a kis Huszáronnal, akiről szó volt a napokban?
2: Napokban? Napokban jelzi ön? Hát tudja mit? Fog még maga bagóért táncolni, vagy mondjuk fog még uraságot dohánymaradékért koreográfiai mutatványokat adni cserébe. Majd meglátjuk, mi lesz azzal a futóval a sarokban.
1: A futó? Hát önnek láza van. Tegyen borogatást a fejére, jeges borogatás, jeges barátom. Mit szól hozzá?
2: Mit szólok hozzá? Hát maga mit szólt ahhoz a pofonhoz, amit múltkor váratlanul kapott, mikor a futóját leütötte annak a Kellernek? Mit szólt, mondja?
1: Feltűnt nekem, nem tagadom. Feltűnt nekem az a pofon. Pofon, fopon, fopu, pupu, pupu, ha lefofofon, pupu, bom,
2: hopp! Mit is mondott az imént? Esze-messze vesze, mondta ön. Na hát, ha esze-messze vesze, hát akkor ide nézem. Itt egy plem, egy futó leütve, akkor megint egy csak.
1: Plem, plem, mondja ön bizonyos méltóság érzéssel kapcsolatban. Na hát, ha plem, plem...
2: Plem, plem? Hogy mondta plem, plem?
1: Voltam bátorságos.
2: Na, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából adok magának egy kedvenc.

0: A vészfék. Bírósági tárgyalás.
1: Ön megfizeti vagy leüli a büntetést, amivel ítéletem szerint az államvasutaknak tartozik kártérítésért, amiért oktalanul meghúzta a vészféket.
2: Oktalanul?
1: Igenis, oktalanul. Előírás szerint a vészféket az utas csak akkor használja, ha önmaga vagy utitársai komoly veszélyben forognak. Ön azonban, amikor a vonat nyílt pályán megállt, nem tudott elfogadható okot felhozni, miért húzta meg a vészféket, és itt a tárgyalás folyamán is kitérő válaszokat adott.
2: Hangsúlyoztam, hogy rögtön nyílt pályán leszálltam a vonatról, és gyalogmentem a legközelebbi városba.
1: Igen, de nem mondta meg, miért önnek lehettek személyes okai, de ez nem tartozik az államvasutakra. Ismétlem, a vészféket csak életveszéllyel fenyegető esetben...
2: Hallgasson meg, bíró úr, elmondom, hogy történt. A vonatvezető, aki a jelentést felterjesztette, talán jegyzőkönyvbe vette azt is, hogy a fülkében rajtam...
1: Csak bíró... egy hölgy tartózkodott, tudjuk. Az illető hölgyet tanúként jelentette be a vonatvezető, de én fölöslegesnek tartottam beidézését, mert hiszen azt, hogy önnek oka volt meghúzni a vészféket, önnek kell bizonyítani, és nem az államvasutaknak az ellenkezőjét.
2: Hát kérem, elég kár. Illetve nagyon helyes, hogy nem idézte be, bíró úr. Így legalább szabadon beszélhetek. Ez a hölgy.
1: Most mi volt ezzel a hölgyel? Ismerte azelőtt is?
2: De, hogy kérem, ott a vonaton ismerkedtünk össze. Még ma se tudom a nevét. Tetsző, hogy megy az ilyesmi? Meg kell mondanom, hogy nagyon csinos asszony.
1: Kérem, ez nem tartozik a...
2: Bocsánat, ez a tárgyra tartozik. Különben ki hinné el, hogy a belépő határtól Szent Miklósig egy óra az egész, a nevén kívül mindent tudtam róla, hogy melyik zárdában nevelkedett, mennyire nem szereti az urát, milyen jó lenne elmenni egyszer valakivel, egy ismeretlennel, az ismeretlenbe, Olaszországba, váratlanul és meggondolatlanul valakivel, akit egy órája ismer, s akit egy életen át halálosan tudna szeretni, ha megtalálná benne a férfit, akiben van bátorság és képzelet.
1: Úgy
2: bizony. És amikor azt mondta, hogy bátorság és képzelet, éppen ahhoz a vasúti gócponthoz közeledtünk, ahonnan rögtöni csatlakozással indul a vonat Olaszország felé. Bíró úr, én ismerem magam. Nekem már voltak kellemetlenségeim az életben. Ami pedig a bátorságot és a képzeletet illeti, előbbiről nagyon jól tudom, mennyiben áll utóbbi befolyása. És a hölgy, ismétlem, nagyon csinos volt, bíró úr. Bíró úr, ha nekem a bátorságomra hivatkozik valaki, egy csinos nő, aki még azon kívül tetszik is nekem, bíró úr. Én ismerem magam. Akkor én elveszett ember vagyok. Sokkal különb életveszélyben, mint akit holmi mafla, rablógyilkos támad meg. És én ezt egy pillanat alatt átláttam. És volt bennem, hála Istennek, annyi gyávaság és életösztön, hogy abban a pillanatban, amikor befejezve célzásait, félig nyílt szempillái mögül, várakozó mosollyal felém fordult, és csak annyit mondott, nos, mire gondol most? Hogy akkor én válasz és vallomás helyett hirtelen megrántottam a vészféket, megállítottam a vonatot, leszálltam és gyalogmentem be Szent Miklósra. Most hát megmondtam. Ítélje meg, bíró úr, tartozom-e büntetésviselőre?
1: Igenis tartozik, és 3 napon belül be is kell küldeni. A tárgyalást befejeztem. Örüljön, hogy ilyen olcsón szabadult. Én jobban jártam volna, ha ön nem olyan gyáva, és békén hagyja a vészféket. Az illető hölgyet azért nem idéztem be a tárgyalásra, mert a vizsgálat első tanúk kihallgatásai óta személyesen ismerem. És a hivatalos helyiségekben sajnos nincs vészfék.

Szerelem dal a csikódúsból. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy áll, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szálla is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt buklia. Édesetet danolásod, jércet forma, kotyogásod, kicskottyod, inneti ének, búsz szívemnek, szegénykének. A bámatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordoznak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne négy-öt akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikó.

Elefántfúrva, jámbor és szegény. Hűvös és bölcs vizeket ittam én. A dombon álltam, s ormányommal ott megsimogattam a holdat, a napot, és fölnyújtottam ajkukhoz a fát, a zöld cincért, a kígyót, a kovát. Most, lelkem ember, menjem, oda van. Szörnyű fülekkel legyezem magam. Totyog, totyog a pióca halász, bámul, bámul a sovány kanász. Lebeg, lebeg a tó fölött a gém, gőzöl, gőzöl a friss tehénlepén. Egy fáradt alma függ fejem felett, a hernyó rágott szívéig szemet, kinéz át rajta, és mindent belát. Virág volt ez a vers, almavirág. Érik a fény. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött, a kicsi madarakat látod-e vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér, nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. A napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre, gyémánt hidak szökkennek mindenfelé, s az elaludt aknák pacsirtákként emelkednek szívünkbe, és szelíden felrobbannak csókjainkban. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk, szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidékeit. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz. Eszmélet. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilága rend. Nappal holt kél bennem, s ha kinn van az éj, egy nap süt ideben. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka, nem dörgölőzik sült lapocka számhoz, s szívemhez kisgyerek, ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egere. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindennik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fatövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyom ért számhoz, nyers, különös, édes. Holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagonokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül
a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevüls, te lelkedet érzed, a lázat. Rab vagy, amíg a szíved lázat, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogaskerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt font a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, és láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valami. Fülelt a csend, egyet ütött. Fölkereshetnéd ifjúságot, nyírkost szement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam, s hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatak cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöntni? Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, se senki. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél más. Az itt udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása ledőlt a puha langytócsába, hunyorgott, röppent még felén. Ma is látom, négy tétovázba babrált pihén közt a fék. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szös sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, és én állok minden fülkefényben, én könyöklök és hallgatok. Mint olmos jég alatt lecsapódva, teltem füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan, leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre, tekints alá itt. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve, föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, és elkeveri millió. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályban. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe nagykor belészorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magos házak. Kínlódó gyepüket
sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merebb szemben. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete lény, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide volt. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fűvirít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide. Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.

most homályt én számtagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kél bennem, s a kin van az éj, egy napsúg ide. A Város peremén című versben a költő még kívülről szemléli a külvárost. Az utána következő költeményekben egyszer csak megjelenik a költő a tájban. Még végül az elégiában azonosul a témájával. Talán a legnagyobb, legmeggyőzőbb, legigazibb összefoglalása a külvároshoz való tartozásnak az elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten, füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt. Hol a máskor oly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül, itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályba. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt. Hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan, donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem engedés, miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz a lélek. Ez a hazám. Mit szeretnék mégis leginkább ezzel a verssel kapcsolatban elmondani? Felhívnám a figyelmet a kettőségére, amellyel a jelenségekhez és a világhoz közelít. Arra az iróniára és öniróniára, amellyel önmaga szenvedését, életét is látja, szinte megkérdőjelezi. Nem mindig szokás észrevenni ezt, pedig József Attila komolyságát mindig ellenpontozza az igazi játék, keménységét a szelídség. Figyeljünk csak fel arra, hogy élete utolsó perceiben is, a ködös balatonszárszói novemberben írt verseiben, ezekben a búcsúzó, már szinte az örökké valóság árnyékához tartozó nagy versekben is ott a játék, az irónia. Még ott is szinte kikacsint verseiből. A karóval jöttél sorait nem pusztán és nem elsősorban zokogva, panaszkodva és átkozódva kell elmondani, hanem
ironikusan és önironikusan, mint egy maga felett tréfát hozgatni.

0: színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
1: Ti itt belépsz, jövőbe lépsz, mely millióknak ad jogot vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás.
0: Ma a...

esti kolonia. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdalom. Az életen, a szinten, a fénybe kell keregni. Légy, mint a minden, de semmi. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igaz se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne félj igaz se. Légy, mint a fűfa élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem áll. Légy az, ami a bölcské fölhámja, a gyümölcsé remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fuss a kergeszéllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi

Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet ne vessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halálarc rémétől elföd egy víg állarc. Ó, jó zene, a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úgy csitít el, tréfázva mímel, s a jajra csak a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel ismersz-e még felettest. Az únt anyag meretres csúlyán nevet velögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival fel. Hát légy ürestes, könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva szászó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben, s éj addig, míg a lélek szépség vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak adtam. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben. Légy, mint a semmi, de mindent.

Húzd hát! Megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába, mit ér a gond, kenőre nőtt bíza, tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világ élet, egyszer fázott, másszor lángal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár telet búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Éret forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajadban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt az engő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a Szent Homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt ez elfolytó csóhajtás? Mi üvölt sír evadra haladban? Kidörömböl az ég boltozatján, mi zakog, mint malom a pokolban. Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív

0: és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométeusz hallhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbúj bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétül tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégse. Hagyj békét a hangodnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vészharagja, a viszály elvérzik a csatában, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat, fiam. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá a bort a rigyet kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jég verése. Oda lett az emberek vetése. Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár. Húzd

házutasa. Költők, a végzet ellen ám zúgolódjatok. Én nem panaszkodom már, én házi úr vagyok. Bizúgy, barátim, Isten fölvitte dolgomat. Hiába sárpadoztok irigykedés miatt. Szegény, szegény csavargók, tudjátok-e mi a valakinek tulajdonlakházzal bírnia? Hogyan tudnátok, hiszti más ember tűzhelyén hányódtok? Én is voltam olyan szegény legény. Mit nem szenvedtem én is, mióta elhagyám boldogságom bölcsőjét, szerény csöndes tanyám. Midőn a hű komondor, mely gazdátlan maradt, olyan keservesen nyílt idegen ház alatt. Ki tudja, mennyi földet betüslött béfuta, míg volt urát föllelte a jó öreg kutya. És én a viszontlátáskor be nem fogadhatám, nem volt számára egy zug a gazda udvarán. Most itt van ő is, a hűbodré, együtt velem, mintha magáé volna, úgy őrzi tűzhelyem, s fenntartja a tekintét, mint házi úr ebbe. Szeretném látni kedve ellen, ki jönne be. De ti, költőbarátim, ha erre vét a hab, csak jöjjetek be bátran, bodré meg nem harap. Csak jöjjetek be, nálam lehet nyugodnotok. Fölösleg ágy van, a ház sem mindenütt csorog, és kertem is van. Ó, ez valóságos liget, hűs árnyat benne fél száz gyümölcsfa hinteget. Itten merengek én el olykor, s szemem ragyog, könyvtől-e, vagy örömtől, hogy házi úr vagyok? Sőt, ami több, lakóm is van, egy kis föcskepár, mely sárfalamra sárból szerény fészket csinál, mely nékem hajnalonként friss dallal fizeti le a lakbért, s a szállást igen szeretheti. Három fészkét veré már le csintalan gyerek, most a csüggethetetlen negyedszer rakta meg. Páj, kezdem én is, melyet vészek ledúltanak, reményim föcskefészkét építni újulnak. Megérem-e, hogy benne nyugtot s békét nyerek? Vagy majd leszúrja a sors az a bajkos gyerek? Mi a kő jutott hozzám, hogy nem megy az irka-firka. Hiába van toll kezemben, csak bámulok, mint a birka. Gondolatim, mint a túzok, melynek összefagyott szárnya, gyalog mennek a föld színén, egy sincs, aki fentebb járna. Olyan próza minden része, mint egy kalmár, aki számol. De hisz én is azt teszem most. Lám hol a bibéje, lám hol. Úgy bizony, nagy számvetésbe merülék, tudnélik ebbe. Egy dolog két vége közül, melyik kerül kevesebbe? Egyenesen dobni tűzre, mihelyt megvevén papírom? Vagy akkor tüzelni fel, ha költeménnyel teleírom? Letészem alantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát. Bársony palásban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirág. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Nem így magánosan dalultam, gersenyben égtek húrjaim, baráti szem művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Lánggyúlt a lánggerjelminél, s egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményit, elsírtuk a múlt panaszát, dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát. Minden dalunk friss, zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél?
lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki ossza. Mint hiába. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Most árva éneked, mi vagy te? Elhunyt daloknak lelketán, mely temetőből, mint kísértet járnék föl a halál után. Hímzett, virágos szenvedély, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Letészem a mantot. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök ki? Ha a fa élte megszakad, egy percig éri túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy. Ó, lelkem!

megfeleztem. Volt idő, mikor tagadták a futamló csillagot. Semmi az, csak földi pára, lobban és fut és elég. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag. Agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő, vér és ideg. Az anyaga halhatatlan, hűben, fában újra éled, összetársul, meg elszéled, mindörökké szakadatlan, hanem e feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, miért századok ránk hagynak, csak zavarja a tudást. Ó, ti, akik jobb felemnek már e földön mély sírt ástok, oly bizonyos hát tudástok, hogy helye sincs védelemnek. Nem mond ellen az a szellem, mely kutat, hogy támaszt lejjen, megtagadni önmagát. S nem rettegné, ha meglelte, mit tudása így teremte, azt az örök éjszakát. Ó, jobb volna kissé várni. Nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mint ama gyors fénnyel jár, mit csillagnak vélt a golyhó, ő azt mondá, csak gyúlt pára, s ím ma áll, hogy égi bolygó. Mi lehet még ezután? Ami annyi szívbe oltva élt, világ kezdete olta, mit remélt a hindú párz, amért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva, szabadon, vagy a boldogok szigetjén, mint hívja a boldog Hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztjén, lesz dicsőebb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ős. Földi pályám, ami nézi, annak immár vége lesz. Vissza senki nem idézi, s rövid foglalatja ez. Méhomályban, éjféltájban, kis fény is, ha nagynak tetszik, hogy a föld körén bolyongtam, egy barázdát én is vontam. Az emberek ráveték pillantásukat egy percig, és egy tudóstán megfigyelt, és lapjára sok száz jelhez, ahogy csillagfutást felvesz, könnyed, vékony karcolással rólam is tűn némi jelt. Mire reggel, ő sem is. S összevéti annyi mással a jövendő nemzedék, mely se kérditán, se tudja, nem is igen lesz rá gondja, hogy itt éltem, s a tömegben én is lantott pengeték. A régi panasz. Mi gondod a jövőre? A múltad mi közöd? Könnyel a múlt sírja dombját, s a reménynek száraz lombját, hasztalan mit öntözöd. Századoknak bűne, átka, mind csak téged terhele. Nem talán még sokkal érzőbb, nem talán még sokkal vérzőbb, honfitársít kebele? Ó, tudom, de bánatomban meg nem enyhít társaság. Mint szülétlen több gyerekre, osztatlan száll, s mindegyikre az egész nagy árvaság. Sőt, azáltal súlyos részem, hogy míg a tett melege más sebét enyhőbbé tészi, ő szegény csak kínját érzi, a lant méla gyermeke. Hogy reméltünk, mind csalódánk, és magunkban mekkorát, hisz csak egy pontot kerestünk, megtalálva onnan estünk, így bukásunk lelkivád. Mennyi seprő a pesgésben, s mi kevés bor.
volt elég, kit nagy honszerelme vonzott megragadni minden koncot, nehogy más elkapja még. Mennyi szájhős, mennyi lárma, és egyre süllyedt a naszád. Nem elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni, tudni bölcsen a hazát. Vagy nekünk már így is, úgy is, minden módon veszni kell. Egy világ, hogy ránk omoljon, kül erőszak elsodorjon. Vagy itt benn rohadni el. Mindvégig. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a halál. Újjod valamíg azt pengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezem ért. Hisz szép ez az élet fogytig, ha kiméled azt, ami maradt. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidorabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt. Csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszer dalban vidulás. Tárgy künn, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lanti. Van hallgatód? Nincsen? De mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is kidalt. Meddőre. Belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy, amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja. Mind szétpattan, mielőtt megfutja. Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Újam nehéz a húron, a verset únva írom, ez tán utolsó. Mi hasznak él egy hangú panaszra belőlem a dal? Még majd szememre lobban, közöld, ha így bajod van, az orvosoddal. Szenvedek én egyben másban, vénhurutban, fulladásban, rokkant ideggyengeségben, félvakságban, sikettségben, és impertinens. Epilógus. Az életet már megjártam. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony. Legfőlebb, ha omnibusz. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot. És egy a lelken soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy áll orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.
hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam. Nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebben. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva bételt volna keblebb vágy. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilát. Bár ha engem titkos métej fölemészt, az örök kétej, s pályán bére égető, mint Nessus vére. Mi temérdek munka várt még? Mi kevés, amit beválték félbe, szerbe? S hány reményem hagyott cserbe? Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta. Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztál évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hova múzsám elelvárnám, de sajátom, benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak. S hogy megint ültessek, olcsok. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső. Mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget szár. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem rározni sem. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársa. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagyom béke. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán halt, s nem villató, volt bár Kanaán, nem lett honom a föl. A tölgyek alatt még most is elülök, bűvkép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkon. Hűsebb fuvalat zörög át a parom. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kellettük adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a felé.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

halottaknak a vége. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár egy Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az Ágoston rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak korma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhuszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint, a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, helyregő rejtem, fekete templomban fekete imád, helyregő rejtem, fehér templomokban fekete imád, helyregő rejtem, fekete templomban fehér imádságot, helyregő rejtem, azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az Ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, dies iré, dies illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, az a nap, ha mégis eljő, lobot vet égen a felhő, lábon lángol minden erdő, tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végkül. Megásni tűz, elföldelni. Megásni, tűz, elföldelni. Megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belén dobban. Hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
Kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítással. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet, semmibe néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt bután elnemesnék, mielőtt bután elnemesnél. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámot most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, menj be s pokolba szószóló, légy életünk közben járó. Küküllő angara, maros Mississippi. Küküllő angara, maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók, ó, szövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, add dobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép stájerlány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnitz, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedi, vier Jahrhunderte alt. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép portát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannát, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendiek, fehérre meszer templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is, rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akár csak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, ami kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hé-te-hé, csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon. Ítélet napig. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akiért a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnád. Rikító, részpetúniák, szírmain gyémánt, harmat, fürdőző pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamoz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazokok messzi beszéde halszik, kérőző kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tu estva pája, farag ráj, de dinkoló, de mátká múni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szokkál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja század se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halálból. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárfel volna, felejtett hamar minden örömet. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakarta vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisímul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó elébe, világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a földtámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

0: amikor Jézus a Getsemáni kertbe ment, kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók, karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gond. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztfától, ne lássa, hogy mit szenvedek, a magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésiket felejtették, nappól csillag elsötétedett, minden ember kezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyzett, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakban Mária, házam négy szegi, négy őrz angyal, őriz angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kejföl Mária, kejföl, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tenger fényébe elvitték, a tenger fényébe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtotta, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kiontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen Szent Pál és Szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és Szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behuntam, szent vérem kiontottam, öt sebém kinyitottam. Ha nem fogjatok a jobb kezetekbe a kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalba, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellőzbe csajtva, és a mennyország kapuja ki lesz neki nyitva, amen.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppene, ó tekintsét a Máriát, hogy sírass a szent fiát, ó én uram teremtőm, aki ingem teremtett, szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett, fogadj hézad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére, amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magas mennybe, ott látok egy marvan kőből koporsócskor, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus, paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték, Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadult.

fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, a ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajon, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon ág, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reján? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járjál? Honnan hoztál? Honnan e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról? Csűrfődjéről, még a sátor vagy a jurta tüze mellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja, vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula metszését az anyamé szent laboratóriuma. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullám, azon vér és velő hullám hosszán. Akár a kéz,

Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. S hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megcsókolt, s mondta, a bal füle fázik, melegítsem, s én forrókat leheltem rá, mint a táltos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzmarag. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szánk. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn, és nem esett. Szervusz!

Király László. Emlékmű. Balassi halott, nincs Isten, ki parancsolni tudna az ágyúgolyónak, teste még kisehült. Csokonai halott, a tüdőbaj villogtatja halhatatlan fegyvereit, teste még kisehült. Petőfi halott, a kukoricás hideglelősen reszket a mítoszoktól, teste még kisehült. Attila halott, megrázkódnak a vagonok mindig ugyanott, és nem érti senki, teste még kisehült. És Radnóti halott, ne álljatok sorba, az életre kérlek, ne meneteljetek, teste még kisehült. Miért néztek ránk ilyen furcsán? Mit láttok a fejünk fölött? Csak ülünk a kávéházakban, és beszélgetünk. Andrej Voznyeszenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot élek, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen, de számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek, és munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendet élem. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető. Jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehogy. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba járnak, a hattyú nem tud. Csak magában. Madaram szürkém, sodró szélben ősz Vlagyimirodnak, mit sír szíved? E hangjegyeket én nem értem, lám, süllyedek. Az országban naponta 7 verses kötet lát napvilágot, én pedig veszett kutyaként a barátokat, városokat járom, futok a megdermet erdőkbe, elnémult napkelték elé, hol a tavasz kettőbe törve hanyatlik titkon nyár felé. De hiszek abban, hogy a céhem 2511 költőnk az író szövetségben ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek.

0: remeg az ajtófélfába vágott fejszenyél, s a forralt cujka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perselő, havasi szél. De huremeróma, de huremeróma, de átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak. De hóre, me, róma, de hóre. Arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj pállott kazlai. Végre! De hóre, me, róma, de hóre, me. Lassan szenesednek az arcok. Az élő hús sistergő szaga terjeng. Az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. De hó re me ró ma. De hó re me ró. Odakün komondor éj. És csönd van. Csak Isten háziállatai vonítanak. A kutyák. Megkucorodva, szűkölve nézik, hogy az ajtófélfából félelmetes lassan kiolvad a fejsze él. Dehóre me róma, dehóre me róma, dehóre me róma, ürügyek fogytán, aki jajgat, adj néki olyan hatalmat, hogy bűneivel fölhurozva álljon cimbalomként e mennyország bálon, s ugasson fel belőle a kín gyomorsabb marta csöndünk artézi kutyain, s nyirokba hulló térdei alatt kövér giliszták, szabóbogarak zsibongják, aj, hogy micsoda világ, micsoda oltár, micsoda út, ami előtt most térdre hult, a nyálkás csönd is ő legyen, ha töpreng új ürügyeken, s omoljon rá nyersen e vad, havasi emberforgatag, mely becsapottan is zúgni mer, villogni kék fényeivel, átvágva tűzön és habon, ürügyek fogytán, szabadon! Ürügyek fogytán, szabadon, szabadon, szabadon. Ásnak. Barak lakónak jöttek e meg-megingó földre. Nehezéknek. A talicskát a tejútról hozták. Kubikolnak, mintha más bolygóra hánynák ezt a földet. Bőrükön kicsap a tengerek messzi sós szaga. Markukra álljuk. Könyörög a szerszám. Mikor megyünk haza? Csak kis népek fia ás így, mintha magába ásna. Lapától, mintha szemetet magából. És a csákány úgy suhogtatja, mintha idegre, észre, titkos és pontos emlékezésre rakódott ércek, lehúzó kötések szétroncsolása lenne a dolga. Csak kis népek fia néz így, árva, tíz ujjarácsa mögül a világra, s nem zabál, ha éhes, nem eszik. Az élelmet magához veszi. Paradicsomos haldoboza alján a fények is nagy-nagy óceánt jelentenek neki. És pusztíthatatlan. Pusztíthatatlan. Ki a tengert bírja. A végelgyengülésben is csak adni tud. Ki a mindenséget őrzi, nem csak hívja. Kihez bögrével jár tejért, a tejút. Ki e szélverésbe már-már beleájul, de tartja magát. Teszi, ami kell. Akin a tél, a nyár, az ősz csak ámul, s bűvölgeti, de nem, nem keveri el. Azt tudhat így, derékig földben állva, lefegyverzőn csak adni, áldani. S nagy, szelid szemmel nézni a világra. Lipovánok, atyám fiai. Szabadon, ürügyek vagytál. Szabadon, kancák, kancák, szeged sörényű bambák, ti rogyan térdűek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ünők, csak bólogassatok, csak bólogassatok. S kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik. Pamukpuha macskák és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőtt szerint önkéntesek. Ostort csördítek, lószörből forrott ostort, az alázat felett!
1: Fölzúg a pajta, s egymás véknyában marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős, az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és feléd nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ide szegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ide szegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel telt pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csürkapó elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Igyed, uram, vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt, vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot! Legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A bárka késik valahol. A víz csak énekel, a víz csak énekel, a víz csak énekel! A vására vitt bőrnek ára, ára is van, nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért? A vására vitt bőrnek ára! Ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért?

0: A kerti törpe figyeli a házat. Füleli elelhaló hangjait. Félek, hogy készül már a magyarázat, amivel eltüntet majd megint valakit. A kerti törpét ide ti hoztátok. Őrizni bazsarózsát, rezgő rezedát. Arról volt szó, csak őrzi e világot, és persze nagyon meghúzza magát. A kerti törpe figyeli a házat, lesföl sétál az ablakom alatt. Egy intésére százak somfordálnak elő, és körbefog e hitvány törpehad, e hitvány törpehad. Kicsavartátok karjaimat, elültettétek őket az elizjumi mezőkön, őszpecsenyét süttök, cigánylányt öleltek árnya alatt, s csurog a veresbor szájátok sarkán, ahogy röhögve nézitek, fügét mutat fölöttetek susogó ujjaim lombja. Lábam, a térdből nem hajlíthatót, földbe ástátok térdig, a legmélyebb alázattal ontja terményeit a föld, el nem bogározható én sem, lám, két legyet is ütöttetek egy csapással, dobhátyám a dobra feszítették jól fésült fiaitok, Bartók kékre rugdosott hullája is belerándul, ha verik. Szolgálataim a kényszerűek körültatognak benneteket, egyenként őszülő hajszálaimból árvalányhajcsokrot köthettek vadászkalapok. Vadászkalapotokba. De nézzétek el tekintetemnek. Nem tudok parancsolni én sem. Kisugárzik a mezőkre, ébreszti, fölveri az alvókat, karjaimra rászól, vissza a helyetekre, ölelni, ölni, verekedni, ez a ti dolgotok. A térdik földből ő ás ki, járj torony iránt mindétig, mondja, s dobhártyám a szívdobogás ritmusát veszik el ismét. Félek, lázadásnak veszitek tőlem, pedig szolgálataim teljesítése közben ér el a halál, vasul bőrömre a nyirok. Orra bukva az avaron forogva mennyköves határon az ember mondja magáét, mint akit nem vertek még szájon, mint aki lélegzetet is e földgyomrából vesz már kövek köhögnek tüdején nyelvére agyagos sártapat, hogy érezze ne csupán látva lássa a földet, honnan vétetett a föl-föl támadásra. Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is, nem hagyni, hogy a fenyvesek zöldtükkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már. De lelki ismeret. Még orra bukva az avaron a veszélyt megkeresni. Derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni, mint kire országló erőt, s egy ilyen földet szaptak, hogy óvja lélegzetenként e keserves hatalmat. Öntve az ég kék gálicszal, meszelik a hadak útját. Ezüst havak, porka havak! Valahogy még tisztán tartják. Szederind a sír a hóban, búvó gyomoridege a télnek. A keleti Kárpátokból besöprik a remetéket. Én még lakom, tessék, lássék, nem pásztortűz, csak a nyájak hiszik annak, amíg semmi lángja körül körbejárnak. Én még lakom, a hadisten belé alszik, mélyen ásít. Én is elaludnék. Ránk küldné a fagy kutyáit.
1: Hosszú évek óta minden betűm elmosódó mosoly és könycsepp a szülőföld álhatatos orcáján, mert faggatóként és kifaggatottként józan szimbiózisban élek vele. A nagy ajtó sarkánál ott sorakoznak mindétig készenlétben, örökkön megszólíthatóan érte élő szavaim, anyja szoknyájánál, anyja ölében, anyja lakomáján, anyja betegágyánál és sírjánál a temérdek gyerek, s szólnak nyílt tekintettel, összeszorított ajakkal. Szólanának bensőségesen és szemérmesen, miként édesanyjáról, szerelméről beszél az ember, figyelvén szomorún, slótbőröző háttal a legszentebb érzelmek fosztogatóira. A mellkasveregetőkre és demagóg motyogókra, kik anyaföldjük hüledező melegénél pecsenyét sütnek, arcukat egy miattuk szégyenkező nép orcájának pirjával pirósítják. Míg húsos fazékra dülled a mamák szemefénye fényesítette szembogaruk, figyelvén harsogokra és hersegetőkre, áll igazságokat felkérő cökre. Éljenek bárhol a világon, itt, a könyökön mellett, vagy az óperenciákon is túl, melyről anyák meséi szólnak, s mely mesék belengik ide cövekelő álmaimat, s válnak édes, keserű édes dologadó valósággá, figyelmeztetővé, eligazítóvá. Hisz romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 30 esztendeje már, hogy nem hagyta el hűtlenül hazáját. Romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 50 esztendeje nem hagyta el hűtlenül az ő népét. E szülőföld mámorral, s az iránta való szerelem történeti tudatával hordoztam meg a közelmúltban verseimet Nyugat-Európa 5 és Észak-Amerika 17 városában, s nagyon nagy hatalma kell legyen az én földemnek, hiszen egyetlen egyszer sem ajánlottak marasztaló fehérebb kenyeret az én verseimért, melyek szerény megítélésem szerint e föld s e nép lelkéből lelkeztek. Szülőföldem, otthonom. Néha meleg derékaijjal kínál, fogvacogtató hideggel is olykor. Ilyenkor fölibém húzom takaróul a sok ezer éves európai kultúra egét. Fut a vonat, véllem loppas, az árdéli tele, holddal gurul, anyám rossz kenyere, borpirosra kerekedve, utánunk a tűzszikrákat, apám szórja ceruzámat, hegyzi éppen halbicskába, világítsunk a világgal, játszink szemű kis leányom, kintázik.

0: szabadság! Az eső függönyein állt a század vak arcát matarassza, ormótlan sáros lábbal Mozart bölcsőjét rugdossa, bőgjön! Mindennek nekiütődöm, pedig csak menni szeretnék. Szépen, esőbe, fütyörészve, s a felvert sártól sírnak a porcelánházak. Pecézni a lombot, hogy ne venni észre, s könyökömmel leverem a dombról a várat, a tornyot, porlik, ha dúdolok a minden dalnokok szobra. Ázott, hazasóvárgó árnyam, csak a holdra vető rólad 20. század. Pedig most otthon, mély befogadón, békésen gőzölög a turma, hogy gyapjasadik feszítve karám falát. A népvándorlás első évezredének végére jutva, nem álmodok már magamnak máshol hazát, csak ott, hol testvér is marjamba mar, nem csak barát, hol barbár legelőjén szagos füvet harap a nép, bűze melegít, s csülökre kél a civilizáció morzsáiért. Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt, hatalmas húzat kél, hazafújja rólam a holdfényt!
1: Mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk?
0: Van egy tenyérnyi. Három tenyérnyi. Tenyérnyi hely a szívem alatt. Tereli ide a szél, veri ide a szél a lombot, sát és füvet, dübögő állatokat, kérődző barmok, sárga foga, örvénydik, hersint, holdravacog, millió lelkes kicsi állat bőrén csördülnek gyöngyöstorok. Ide döndül a zápor, a villám ide csap le, s örvénylő kerékagyak itt tekerik föl, itt örlik porrá fűzizegésű álmaimat, mint a tej fut ki a völgyből a jóság, a bűn alkohollánggal kékesen ég. Miért? Miért állnak körbe, egyenruhásan, félelmesen a jegenyék? Árnyuk ezüstös karcsuhogás, ringásuk pengevézna, mint ökrök fogai közt a rugdalódzó széna él, fél, vergődik, s a rángóföldből kimered az ember. Istenek kínálják tökkel, faeperrel, s nincs futamodás, körben a jegenyék. Szárnya sincs a szélnek, fölhúzva, mint fazékban az óra, a mélyben élnek, akik élnek. Szívem alatt a villám, itt az gyújt tüzet, és más út nincs, csak föl, mint üstalol a füst, csak föl, mint a füst, mint a füst, mint a füst. Időnként aszmás tüdőből az ének, fölszikráznak a folytott köhögések. Tompán és halkan, mintha csecsemők boxolnák csak az öblös levegőt, mintha zokniban angyal lábnyom sétálgatna a dobhártyánkon, vagy tán kihűlő földünkben a holtak hűltek meg így, és most krákognak, dohognak. Mélyről jövőn hatalmasul el a lárma. Talán ragálykor pusztít, tán e kor ragálya. Köhögünk kétségbe esetten, összepréselt ajakkal, némán. Köhögünk vigyázba meretten, köhögünk fegyelmezetten. Ó, csak az ember szeme fehérje ne villogna, ha ki látja, hallja, bántás ne érje. Köhögünk, és rázkodástól már azt sem látni, hogy hatalmas dómok omolnak bennünk, s katedrálisok. Hogy pusztulóban is az ember utolszor eladja magát, és vására sem bőrét viszi, hanem csak Júdás mosolyát. Köhögünk, és a távol nyírkos folyosóin már öblöget a mély, és nyálkás csillagokként köhögi föl a gyöngyöket. Vízhangzó rázkodással lassunk kunkorodik föl élő hold, vércsik budjan a mosoly sarkán, talán a Nílus? Talán az olt? Havazás lennék lengőn áldó, gyűrött arcokra földre szálló, vigasztaló nagy csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, vigasztaló nagy, csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, mintha volna kedvem és pénzem annyi hóra, mellyel emberi hitványbőrben havazhat egész esztendőben. Lassan, mint akit nem is kérnek, lennék föld felett lengő ének, egy szál ingben is elringatnám, elmúlásommal sem ríkatnám, lennék mindenség ingecskéje, öltözködnék a szegénységre, ne üssön át az éjszakákon vacogó lélek, fázó álomhavazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, ott hol láz van, méltóságos a pusztulásban, méltóságos a pusztulásban. Ülve tivornyán, józan férfikor jobbján, csömörös lakomákon, szomorú fejem csak szegem föl, emelem ki a ködből, míg dőzsöl az Isten, s álmoknak bőre is marjul, bévül az alvó gyermekkor, belekékül, ha szivárvány ujjal veri a ritmust, dobol koponyán, hátgerincen. Ülve tivornyán, csömörös lakomákon, jelentem, amit gyulladt, alvatlan szemmel látok, a csodák csodája csöndben belőlünk elszivárog. Tűnik halkan, mint szél a húzatban. Szivárog láthatatlan, mint megdobott madarak tollai köz serkedező vér. Elillan, eláruklik, stündöklik száz alakban. Nem állja útját kő, se költemény. És míg szegem szomorú fejem föl, jonhomat mossa, nyaldossa sóim, fenséget kiold, sodor lázat, szent tartalmaimból kiforgat, mossa nyelv alól az ezeréves barlangfényű szókat, s a megtartó illő igéket, mint savafémet hűs égéssel kikezdi. Nem kapkodok! Nem kapkodok! Legyen hát úr a szivárgás. Tapaszt se jöjjön résre, sebre. Víg nedvei odakint vidítsanak lármát. Kapjon zöld lángra árokfű, ménta, langyos terje. Bozsogjon élet. S ha száradna is ránk, zörgön a bőrünk, higgyük, hogy belőlünk piroslik égen egy bolygó. Ágon a savanyusom. Nem óvok már, s nem alkuszom. Állok munkába itt, tivornyán, józan férfikor jobbján, hol szivárgás kél, s elered. Sürgetek sajgó igéket, lázítok velőt, verőereket, s mi belőlünk loppal illan el, már újra termelik működő álmaink és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím, csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, ott hol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett, hatalmas, vadpelyhekben hull a hó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle, mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömte szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, Itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban. Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme, ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve. De mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek. Viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk az ének.

Kis testamentum. Vagy álom, vagy film, vagy csak a romlás emlékezetéből őrzök én már olyan képeket is, melyek ismétlődnek, nem velem estek. Milyen irányba indulnak ágazni-bogazni, mint a fák, az öröklött molekulákban felcsavart metaforák? Hogyha még egyszer öreg lehetnék, nem ingatna meg többé semmilyen tavasz csábítása, nem szenvednék tehát, és nem veszítenék annyi időt. Nem győzhet a világ csak önmaga annyiszor ragyogva megsejtett, s meg is mutatott igazi életével. Nem téved végül, csak elmúlik lendre oly sokszor az ember. Honnan is vehettünk annyi magánidőt, mely elég lett volna a teljesség eszméletére? Özvegyi ABC-t hagyok én is a honra, és kezdetnek mindig minden újra elég lesz. Az első hó éjszakáján. Mert mindig készülök meglepni évről évre, mikor is virradunk a mély, a tiszta télre. Valahol van egy táj, valahol látható lesz, amint a legutolsó esőből első hó lesz. Lehúl egy laplevél, röptében már a másik, libegnek összesen a teljes lombhullásig. Az idő ősze jön egy lelki Ázsiából, s akkor könyvtáraink szállnak le majd a fáról, mivel tovább a szó sem ad hatalmat, s az eső halkan veri a világirodalmat. Őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek. A hely. Valami régi harc a dombok alján, valami régi tompa látomás, valami küld. Ha elmennék helyemről, enged az idő, és visszajönne más. Valami múló lelkifurdalásból úgy értettem, hogy korai vagyok, hogy elsietett vad történelemben nem élték végig feladatuk napját a leszerződött igazán nagyok. És nézem, ahogy elviszi a zápor a túl tavaszi mozgás szekerén az utoljára felsorakozókat, s ma lesz megint, és megmaradok én. Ég, föld, madarak. Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolássza tartani, minek a tél. Berzsenyi. Lehult az első idei köd a földre. Ceruzán feldőlt tornya kiáll belőle. Az írás útja feketél a tájig, arc ablakán nézek ki a halálig. Ki van velem, mikor a víradatban a kert ágyán is hófehér a paplan? Akivel nem lennék egyedül, nem akarta, akivel félek, most is rám takarta. Vezérveszély, a többinél veszélyebb. Boldog az úton közeledő lélek, akit csak szél, csak éles eső kerget, nem esze ás élete alá vermet, nem arc ablakán néz ki a mattájra, ahol éjjel-nappal kötelesség várja, és nem magától, nem magáért bírva egy örök lecke füzeteit írja.
szülőföldem. Megszépült régi rétek, egykori ifjúságunk kertjei. Miért nem kiáltom oda mai gyermekeknek, hogy vigyázzatok, itt minden az enyém volt. A nyár újra láthatatlanul fényképezi az életet, gond dübörög és cementpor gomolyog, a folyó térdig hidegben lengeti a fürdőzők óriás tulipánjait. Szépséges, ismerős kert a házunk mögött az egész világ, csak valamivel csendesebben járok már benne, hónom alatt a kisenyitott könyv, lelkemben annyi emlék, vigyázok rájuk. Haydn. Négy termen átviláglik a bejárat. A futószönyeg odas visszafut, piros agár a lépteire támad, így siet mindig, mikor elaludt. Csak tettető is, tudja, van bocsánat. A szőnyegen érkezik, meghajol. Én, aki látom, öreg hölgy vagy állat, épp most bújtam elő az ágy alól, megtorpan, rossz jel, hogy nem várja senki. S amíg az inas benne bejelenti, egy terakotta kandalónak dől. De kínos perc. Az utókor meg hallgat. Pedig hogy visszaadná a nyugalmat egy mondat? Mester, fél valakitől? Hajnalig, halálig. Nem szintézisre, folytatásra vágyom. Így hajnalig foroghatok az ágyon, még életben, ha megszűnhetnék élni, legyen időm a múltba visszatérni, elüldögélni újra ott a kertben, ahol egy gyermek délutánt hevertem, eléldegélni minden hallomással, mely bíztató és melyet mindig más hal, felélni mégis, ami már mögöttem a rohanásban ott maradt törötten, amit ígért és meg is adott volna, ha kétszer ennyit tartana, e torna, hogy hiányérzett sánta szívverések ne gúnyolhassanak, hogy úgy is kések, amit a lét csak félig készen vett el, adhassam tiszta lelki ismerettel, mert így hiába nincs halálig álom. Nem folytatásra, szintézisre vágyunk.

0: Sírfelirat. Megtettem mindent, amit megtehettem. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földimását.
1: Legyen áldott. Legyen áldott a bánatosan forgó, kevés jót adó világ, s benne az apró emberhangyák nyüzsgő céljaikkal. A folyókban legyen sok a hal, az erdőkben a vad, s találják meg mások helyettem az élet békességét. Legyenek áldottak a nők, akik a szemembe kacagtak. Mézes legyen minden csókjuk, legyenek szép gyermekeik. És legyenek áldottak a szöszke fiúk, kik márciusi fényzuhogóban valami elhagyott mezőn csontjaimmal játszanak.

1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam a Határon címmel. A Határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sukták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, és egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben, nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas Lászlót temették. Egy bizánci teológus temetésére. A bokrok közt egy raj detektív cirkál, géppisztolyjal 20 rendőr áll amott, svédik, mit is? A handhányást a sírnál, s a rendőrállamat. Kordon 2 van, egy belső s egy külső. Ben, moszkoviták, párt, sajtó, külügy, halk, duruzsolás, ez is pofafürdő, a hulla csak ürügy. Kívül spontán tömeg, melyet kötéllel s teheralton hoztak a sírra fel a nagy halotthoz. Ott spicli szögdécsel, s a lógóst írja fel. A nagy halott. Moszkvában élt 20 évig, ettől lett így nagy, nagy étkülegény. Egyébként 5 pártkongresszust ült végig, s élt túl e fenomén. Ragaszkodott is a párt lineához, s ha e lineával néha jót sóztak farára, úgy önkritikázott akár egy filozóf, mert filozófusnak hívták. E székbe a párt ültette, mert Sztálint s Lenint tovább higítva így meg úgy idézte előírás szerint. S ha vonalat s előírást cseréltek, szemétbe dobták minden dolgait. Se baj, a könyv, mit tegnap írt, érvényben marad még holnapig. Egyébként álszent volt, gyávos, kegyetlen, azon rugott, ki ott maradt alul, de előírt hátuljakból egyet sem hagyott nyalatlanul. Mit gondolt valóban? Nem került színre. Barátokat nem tartott soha, hű, magához és pártjához így volt, íme, kor, ember és a mű. De már hozzák is. Révai beszámol a boldogultról vélnéd,
egy fenét. A heti bel- és külpolitikáról, hogy Truman mi szemét, hogy a harcban nyugat bölcsei ellen a párt viszi elől a lobogó csetéren munkálkodott párthű szellem, míg élt e filozóf. A szónok kész. A hallgatókba holmi tapsvágy csikland. Taps nélkül szinte fáj, majd szétfutnak. Ezt már tudják, tapsolni és taposni muszáj. Magam maradtam a Kossuth emléknél, de szívem a torkomban kelepel. Ha e bandát, Isten ments, túl nem élném, még így temetnek el. Ne hagyjatok, síromra fel, barátok, mondjatok ott valami emberit, hogy tört borsa lettem a kelvirágot, vajjal a tengerit, hogy mórul szoktam álmomban beszélni, hogy szerény voltam, művelt és buta, ne hagyjatok kínomban veselényi, Füsi, Íj és Gyula. S ha eltemettek, és aztán betértek, egy kocsmába, s nem értve az okát, nagy hirtelen s mohón rólam beszéltek, éjfélig vagy tovább, ha egyszerre egy szó, egy szín hiányzik belőletek, s nem tudjátok hogyan, úgy életem nem volt, mint e bizánci bölcsé haszontalan. 1950-ben letartóztattak, koholt vádak alapján, miután 3 hónapig tartottak az Andrássy út 60 pincéjébe, először a kistarcsai internálótáborba, és aztán a recski fogolytáborba vittek, ahol évekig dolgoztam úgynevezett kényszermunkán. Az Andrássy út 60 börtönében, az Ávó pincéjében 1950. október 6-án írtam a következő verset. Írtam, szóval ez azt jelenti, hogy fejbe csináltam, mert hiszen se papírunk, se tollunk nem volt, és írásra nem volt módunk. Október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikerítsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett, Damjanics szekéren feküdt, Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a pácán, tarlók, fák vérző foltjai, és ők tarkán, libegve háttán, elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt, csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott, mit bánta, hogy vége, Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja a híres. Ez volt Dembinszky hadsegéde, Abankur Károly ezredes. És mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szólt mély a gázló, svén ember már nem menekül, leszek Bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki, s ha bár magyar volt Csáni László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss, mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinba, Grácba, Józsefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 21 odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dobogtak, és elmélkedtek, jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat, áldották, s átkozták a hont, és írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre disztihont. Volt, aki bírta, más kivénhet, olyik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kint szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott, rózsás rügyekkel telebik. E rügyből egy se bontott zászlót,
a nagy tavaszi láz heve kilobbant múló szalmalánk volt, vagy elköltözött másfele Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év, és a magyar börtönéjjel nem változott 100 év alatt. 100 év. És az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést, méláztatok róla, mit hozott világos arad, 100 év, hűséges inga óra, én folytatom járástokat, mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull, hány nap, hét és hónap óta, s kihúny óta, s kihúnyunk pislamécsesek, sok szép magyar fej,

0: mi lesz ezután.
1: Kell takarni.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyi énekes kávéházba, egy olyan kis szántánban milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a szántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta leider minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyosai énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy szántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után Kántánnak az első humoristája, és előad körülbelül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van, és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmes cipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar cipkát, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az Mati rosszatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszta tőrit, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kapja, csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem

Pénzem a magyar nincs, kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik. Nekem mindegy, akár pénzem a magyar nincs, kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát.

El kellett jönnie egy új kornak, amikor az emberiség egy belső munkamegosztáshoz él. Eddig csak az egyéni munkamegosztást ismertük, de minden ember maga gondoskodott a maga életéről. Most következik egy magasabb összevonása a dolgoknak. Az állam veszi át a tőkegyűjtés és szaporítás központi munkáját, ezzel felszabadítja az emberi lelkeket és erőket, megszünteti a termelési anarchiát, s maguk egyéni életére szabadon bocsátja az embereket. Kiszámíthatatlan ennek az egy intézkedésnek a következménye. Az új világ költője ezt mondja. Fiam, ne törődj a vagyon felhalmozásra, az az állam dolga. Gyűjts szeretetet és fegyverszövetséget. Ha szeretet vesz körül, nem kell félned az élettől. Annyi ember vagy, amilyen erős szövetségnek vagy a tagja. Ha az egész emberiség veszi magára az egyének létfenntartásának köteles munkáját, akkor te kiélheted egyéniségedet. Ha művész vagy, függetlenül alkothatsz. Ha tudós vagy, nem kell a kenyérharcban elsekélyesedni. Ha munkás vagy, nem leszel a kizsákmányolás tárgya. Bármi vagy, követheted lelked belső parancsát. Légy ember. Légy tehát ember, nyílt arcú, angyali tisztaságú élet. Kiélheted azt az életformát, amit a természet rendel. Gyűjts hát igazi kincseket, akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább értékeit. Légy sugár, amely az emberiség örök napjaiból tisztán szökell elő. Olvassátok Adit, és égjetek vele, és égjen a véretekben az ő igéje. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom, ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Robog föl láznak ifjú serege, villogj tekintet, világbíró kardunk, künn a mezőkön harsog a tavasz, harsogó tavasz, kísérd el a harcunk.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és mindjárt ismerős hangok szólalnak meg. A Pont Műhely előadásában Krúdi Gyula, Ady Endre éjszakáit fogjátok hallani zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

kalandjaim a költővel gírbe-gurba pádi mentumokon. A három hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly a tudós költő kukorékolt. Hajnalodott Budapest felett 1913-ban kora tavaszon. Miért kukorékolt dr. Bányai Elemér, akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette őt a Kárpátokban? Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a maga angyali szelítségében. Nem győzte már az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz Bélával a mindennapi igazság keresésében. Milyen volt Ady Endre kocsmája, a három holló? Ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról. Mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még egyszerű serház is, ahová a szentek és bolondok beteszik a lábukat. A három hollóhoz pedig bőven jártak az akkori pesti szentek, amikor az éjszakának amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztőségi szolgák végre seprőt vehettek a kezükbe. Kiseperték a serházzal szemben lévő pesti napló szerkesztőségéből Kéri Pál urat, akinek homlokán akkoriban még semmiféle jegy nem mutatta, hogy egykor kötél általi halálra ítélik a magyar bírák, inkább poétás hajlandóságokat sejtetett ez a fiatalember, aki mártán gyerekkorában is kopasz volt. Kegyelemben elbocsátatott a három hollóhoz a New York kávéházból a Vörös Grajna, más néven Greiner Jenő, akit azért neveznek Grajnának, mert Reiner, az operettíró akkoriban magyarosítja a nevét Rajnára, aki bár születésénél fogva egy Dalszínház utcai gazdag házi úrnak volt a fia, foglalkozására nézve pedig az akkoriban sem rosszul jövedelmező közgazdász pályán működött, csak ünnepnapokon mondotta magát egy ezüst ötkoronás tallér tulajdonosának. Költői betegség lappangott ebben a vöröses férfiúban, akármilyen ravaszkodással dörzsölgette össze kezeit az asztal alatt. Nem csodálnám, ha egyszer titkos versekre találnának, amelyeket ez a férfinak is kiváló emberpéldány a mindennapi nevén Vörös Grajna itt-ott nők emlékkönyvébe elhelyezett. Szabadságot kapott ugyanekkor kísértett járásaira Révész Béla is, aki idáig egy régi kolostor faláról hallgatózott a körülötte történő eseményekre. Olyan szórakozottan lépett be a három holló füstjébe, mintha nagyon messzi földről, valamely melódiától vízhangzó szigetről jött volna az ábrán nélküli Pestre, és ezeknek a melódiáknak a vízhangját itt keresgélte volna tovább az Andrássy úti kis serházban, ahol néha a különös idegen riadozó vadászkürtje, máskor magányos fúvalázgatása felhangzott. Ám újra meg újra nyílik a három holló ajtaja, mint ez már régi szokásuk a korcsmai ajtóknak, amelyeket konokbánattal vagy illanó örömmel olajoznak. Belépkednek más barátok és tisztelők, akik az éjszaka egy késő órájában sem térhetnek addig nyugovóra, amíg néhány költeménynek vagy valami hasonló haszontalanságnak az élet történetét meg nem beszélték. A púpos Löffelmann csárdás, az Andrássy út kvazimódója, nem minden jó akarat nélkül figyeli a holló hátulsó szobácskájába gyülekező társaságot, habár ez a sermérő név szerint személyesen csak azokat az urakat és hölgyeket ismerte, akik a közeli Orfeum vagy a Folie Caprice lámpásai alatt találták meg élethivatásukat, és masztix, valamint rizsporszagot hoznak magukkal az ajtón át. Spitz táncos nők tervezgetik itt egy sarokban legközelebbi moszkvai utazásukat, míg a másik asztalnál olyan művésznők nevelgetik a barna söritallal keblük terjedelmességét, akik elmúlt életükbe talán már Irkutszkig is eljutottak, ilyen formán már nem akarnak messzibre utazni a Szerecsen utcánál. Más sarokban feltünedezik Patti, a pesti éjszaka bűvészmestere, akiről az a legenda járja, hogy már több mint 100 esztendős, ugyanazt a parókát is kénytelen gesztenyebarnára festeni. Amott öreg artisták sírják bele a habos kriglibe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást és a késnyelést. Asztmatikusan, szuszogva nyomul be az ajtón a régi Andrássy út éjjeli őre, akinek minden elfogyasztott spritzerről és palackvesgőről tudomással kell bírni, hogy a megfelelő forgalmi adót egy kis baráti kölcsön alakjában kivethesse.
Diogenes Blau volt ez a kövér ember, és bár tőzsdeügynöknek született, nagyon szeretett korhelykedő fiatal költőkkel éjszakázni, és nékik elmondogatni a maga groteszk életfilozófiáját. Öreg virágárus asszonyokról, akiktől már senki sem vásárolt virágot a téli kertben, valamint azokról a szerencsefiakról, akik még mindig fiákeren robogtak végig a régi Pest legszebb útvonalán, holott neki, Diogenesnek Európa legolcsóbb járművére a konflisra sem tellett. És ehelyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége iránt érdeklődött, természetesen jó, bécsies német nyelven kérdvén löffelmant, vagy a megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott a kis szobába a maguk rejtelmes ceremóniáit végző szentekhez és bolondokhoz: fiúk, ma nem jó a sör, inkább bort igyatok!

0: bölcsó, hagyd nagy udó, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, jó diogenes, öt komfortban lakom.

Mielőtt azonban bejárnánk a 6. kerület egérlesűen hunyorgató hajnali kocsmahelyeit, beszéljük el az operai szfinxel való csatát. Ő hajnali bolyongásaiban már korábbról szemügyre vette ezeket a kőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél, a mozdulatlan szívűeket, akik lelketlenség dolgában felülmúlnak minden cifra elszántságot, amely éjszaka az Andrássy úton koncsorog. Ő tudta, hogy ezek a kőnök fütyülnek az ő költeményeire, holott más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Azt hiszem, hogy minden szerelmes tapasztalhatta ezt a különös érzést, amely akkor budjan fel lelkében, amikor véletlenül valaki olyannal találkozik, aki némileg hasonlatos az ő szerelméhez. Elég néha egy szó vagy egy mozdulat az alter ego részéről, hogy a szerelmes káprázatokba essen. Hát, ha valamely titkos kapcsolat fűzi őt az ismeretlen alter egóhoz. Így például azok a szerencsétlen éjjeli nők, akik az operai szfinxek előtt árulják hulladozó virágleveleiket, sohasem tudhatják, hogy miért hajol éppen az ő szegény virágszirmukért egy őgyelgű fiatalember, akit azelőtt sohasem láttak. Kinek az elképzelt alter egója ő az utca lánya? Hercegnője, aki most az udvari bálon pörgeti bokáját? Vagy pedig egy kolostori szűzé, aki e percben tán hideg kövön térdelve imádkozik szerelme életéért? Ő a Dalszínház utcai oroszlán testű kőnőben fedezte fel Léda asszonyt, és felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista a 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unattan kiáltott. Gyere már, agyibagyi, mert becsukják a borozót! Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örökrekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki. Nyilván sugdolózott a szfinxel, lakására hívogatta őt abban az időtájban, amikor Révisz Béla a lakótárs majd a fülére fekszik. De a szfinx nem ment el. És ő ezért nagyon megharagudott egy hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az elidézéséhez része volt Rákosi Jenő úrnak, aki éppen aznap vonultatta fel 30 milliónyi magyar közvéleményét a szegény Dug-Dug bandi ellen, és része volt annak az ártalmatlannak látszó, könnyű asztali bornak, amelyet ő olyan nagyon kedvelt. De a pupos becsületes volt, nem vizezett. A szfinx makacsabb volt ezen a hajnalon, mint egyébkor. Nem adott választ a költő esdeklő szavaira. Hát, ha nem jössz, viszlek! Kiáltotta ő a magasban, és szilárdsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A kőszívű megnyergelése azonban most sem sikerült. A távolabb álló jóbarát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfi test zuhan le a szfinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, amelynél szebb és finomabb nem volt Nagy Magyarországon, nagyot koppan az ölnyi mélységben az egyik lépcsőfokon. No, ennek kampec, gondolta magában a jóbarát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlanságban feküdt szerelme lábainál. Ó, anyomorult! Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe borult lépcsőkről. Ilyen hangon nem a költeményekben, hanem az életben szokás beszélni. Az odasiető jóbarátnak megint csak egy paraszti mondás jött a nyelvére. Kancarúgás, nem szégyen! Ennek a disznótoros mondásnak volt-e a hatása, vagy pedig valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáé onnan a messzi Értmincentről, vigyáztak az ölnyi magasságból lezuhanó költőre? Ő nevetve talpra ugrott, megkereste elhullott fövegét, és a vitézkedő kedvel, mint legjobb napjaiban szokta, nyomult előre a közeli borozó, piros köddel fénylő ajtajának. A jóbarát álmélkodva utána. Ő a kocsma küszöbén megfordul, és hangosan kiált. Hol maradt bolond és szent barátom Béla? De már jött is a hűséges révész, és arca még mindig krétafehér volt a kiállott ijedelemtől. A reggel halottasan józan ujjait már kopogtatásra emelte a kocsma ablakai előtt. Ő még mindig azt magyarázta az egybegyűlt társaságnak,
hogyan rúgott fel a nő oroszlán, amikor a hátára pattant. A New York kávéházból telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy a költő koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyanezért nem is adott hitelt az egész kalandnak.

Ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. A versforrás csodálatos bőséggel bugyogott belőle. Akár a kocsma csillag állott a feje felett, akár valamelyik barátságos házban évődött. Papírost és ceruzát vett elő a holló kocsma asztalánál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével valamely barátját megajándékozza. De megtette ugyanezt a téli kert kucséberszagú, illatszeres milliójében is. Mintha csak azt akarta volna elérni, hogy barátai soha se felejtsék el a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint egy fejedelem. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor éppen Vénusz csillaga ragyogott az égboltozaton. Könyvei egymás után jelentek meg. A brómos üveget inkább poétás affektációból hordta a kabátja zsebében. Valójában még nem volt arra szüksége. Fület volt a pesti éjszaka a mámortól, amelyet a francia módszer szerint készített borok, Egyiptom földjéről származott mákonyos cigaretták és a művelődést irodalmat óhajtó nők okoztak. Hiszen még mindjárt emlékezünk arra a szerencsétlen leányra. Emlékezetem szerint Puella Classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az egykori Helvécia kávéházban. Papírosokat és könyveket tartott a kezében, amikor a vidéki kupacek borral rakatták meg az asztalt. És valóban fel is olvasta az éj leánya legújabb költeményeit, ha Ady Endre véletlenül a kávéházba bevetődött. Ugyancsak az éjjeli mulatokat járta az a fokosos ember, aki színes papírosokra nyomott verseit árulta és szavalta. Az egykori hazafi Verai Jánosnak valamely késői maradéka. De ugyanakkor az Orfeumi zenekar még azokat a finom francia melódiákat játszotta, melyeket egy héttel előbb a nizzai karneválon muzsikáltak, és nappal se volt csodálkozni való, hogy egy jobban sikerült magyar regényből rövid pár hónap alatt 2-3 kiadás megjelenik. Még boldog béke volt Magyarországon. Budapest úgy vágyodott a civilizáció és benne a jó irodalom után, mint azok a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a messzi földről jött hajósok pálinkáját. A költő, aki kezdettől fogva valakinek érezte magát ebben a városban, olyan széles, C-mesteres léptekkel mehetett végig az Andrássy úton, mintha azt várná, hogy a paloták térnek ki majd útjából. Hiszen már Reinitz komponálásában a zenehangok is szárnyukra vették némely versét. Különösen olyankor, ha azokat a zeneszerző személyesen bömbölte el a Magyar Világ kávéház szeparéjában. Én mindig csodálkoztam az ilyen hangversenyek után, hogy nem kértek kártérítést a zongoráért. Ady Endre hozta vissza a korhelykedést az írók világába, amelyről azt hittük, hogy Lisznyay Kálmánnal végleg kiment a divatból. Tanyáját modern költő létére a főváros 6. kerületében ütötte fel. Pedig tán többre viszi valaha, kiegyezik a belvárosi kocsmákkal, és a népszavazás Révész Béla helyett a Képes Budapest szerkesztőjének, Kovács Dénesnek keresi a barátságát. Vagy elbandukol a Józsefvárosba, ahol még Pincédi, Incédi László diktálja azt az emlékezetes iramot, amely végül vadhazafiakká teszi a sváb bormérőket, vagy a Van Petics féle városligeti vendéglő felé teszi a célt, ahol Ilyenház Aladár ölelkezik esténként Feszti Árpáddal, miután egész napon át mindenféle testi táplálkozástól és italozástól tartózkodnak, hogy annál jobban essen estére a pezsgő és a vacsora. Ittán Barta Miklós is pártfogásába vehette volna a jövevényköltőt. BM akkoriban nagyon tekintélyes ember volt Magyarországon. Vajon mire viszi ez a fiatal ember, aki se a New York karzatán, se az Abbázia közgazdasági hírlapírói között nem mutatkozik. Sőt, még a Bergerbe, a Király utca sarkára sem jár, ahol az est telepedett meg ebéd utánunkint hosszú asztalánál, ahonnan az akkori Magyarország sorsát igazgatják. Ahová féltő gonddal kíséri át a royalbeli ebédekről Bródi Sándor, Miklós Andor főszerkesztőt, miután mindhiába vette elő szakácsművészete tudományait, hogy asztaltársának a legegyszerűbb eledeleken kívül más ételek fogyasztásához is gusztust csináljon. És ahol a jelenlévő hírlapíró urak részéről minden magasröptű világszemlélet, verejtékesen facsart okoskodás, bölcskönyvek idézgetése és Charles Darwin szó szerinti ismételgetése azt a furcsaságot célozza, hogy Sebestyén igazgató igyon meg egy pohár anicettet,
miután tudva levőleg a kabátját is lehetett venni róla. Mire viszi ebben a városban a magányos fiatalember, aki látszólagosan senkinek a társaságát nem keresi, hanem a három holló lefüggönyözött szobájában verseket ír, és egyetlen látható barátja Révész Béla, aki soha se volt mondható a legagilisabb embernek. Igaz, hogy nem is telepedhetett meg más helyen, mint Budapest 6. kerületében. Ez a kerület a Király utca egyik oldalán kezdődik, és valahol a Nyugati pályaudvarnál végződik. Zengők itt az utcák. Nem csak a cigány muzsikától, amely az esti órákban pazarsággal árad ki az utcasarkok fénylő udvaiból, ahol minden este vőlegények és menyasszonyok tartják a lakodalmaikat, míg napközben facérpincérek biliárdoznak vagy kártyáznak. Zengők itt az utcák. A Selyemtől, amely az olcsó Magyar Miklós Nagymező utcai sarkon lévő üzletéből került ki, és harsogó szóval beszél a vidéki kupechez, aki éppen a falusi barsánszoknyák unalmából menekedik Pestre az új női élményekért, míg bizonyos cimboráskodással susog a förényes pesti fiatalemberhez, aki a nedvetlen, lázszáraz és hideg szenvedélyességű zsúrkisasszonyok elől éppen a Mező utcában keresi azokat a lihegéseket és jajokat, kacajokat, amelyekről a költők műveiben olvasott. Zengők itt az utcák, mert a kisvidéki pesztonkák és bodros szobaleányok még csak a tegnap folyamán lettek az utca primadonnái, és még nem felejtették el azokat a dalokat, amelyeket ártatlanságukban énekeltek. Zengők itt az utcák, mert bár a hétköznapi szerelmet pénzért árulják Vénusz szerencsétlen hölgyei az ez utcákban, mégis gyakran jelenik meg itt a mentőkocsi, hogy gyomormosást alkalmazzanak azokon a nőkön, akik éppen a boldogtalan szerelem borzalmai elől a méreg minden hatóságában keresnek felejtkezést. Némelyik lány körülbelül minden hónapban megmérgezi magát. Megírja ugyanazon búcsúlevelet háziasszonyához, valamint a bizonyos férfihoz, akit halála okozójának tart, csak éppen a férfi név változik a levélben, olykor Bélának, máskor Ferinek hívják őt. Ó, milyen régen volt, amikor még értem is meghalni akartak a nők. Csak egy volt, egy főherceg Sándor utcai szegény kis komorna, akinek valóban sikerült értem meghalnia, mert a mentők állomása messzire esik a Józsefvárostól. Zengők itt az utcák, mert költő járt bennük.

0: tessék mondani, miért?
1: Meddig?
2: Tessék mondani, merre?
3: Tessék mondani, hol?
4: Minek?
0: Tessék válaszolni.
4: Tessék válaszolni.
3: Tessék válaszolni.
4: Igen, tessék válaszolni.
2: Reklám.
4: Reklám.
5: A Magyar Rádió és Televízió kereskedelmi irodájának műsora. Külön kiadás.

0: Öntsünk kristályvizet a pohárba. Szomját oltja, egészségét óvja a Margit-szigeti kristályvíz.
1: Kristályvíz.
2: Kristályvíz.
0: Margit-szigeti kristályvíz.
1: És összecsendült egy pohár.
3: Egy pohár ital.
1: Ágyakozva ég a szár.
4: Egy különleges pohár van.
1: Ágyakozva szembenézve, kéz a kézre látalál.
3: Különleges hangulat, harmónia.
1: Szépet val a kéz. Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell. És kész.
5: A pohárparádén különleges hazai és külföldi poharakból választhat.
4: Pohárparádé.
5: Az üvegboltokban.
4: Pohárparádé.
5: Az iparcikk üzletekben.
4: Pohárparádé.
5: A centrum áruházakban.
4: Pohárparádé.
5: A szövetkezeti boltokban és áruházakban.
3: Minden italhoz megfelelő poharat.
4: Síma, csiszolt, színes, festett, mintás üvegpoharak, átlátszó és színes műanyag poharak nagy választéka a pohárparádén.
3: Most frissítse fel készletét.
4: Különleges szörpös, vizes, sörös, krémes, likőrös, konyakos, viszkis üvegpoharak, modern, ízléses formákban.
5: A pohárparádén!

0: szomjas vagyok, Lajoska.
1: Mit hozzak, Zsófika?
0: Ilyen butuska, Lajoska, ennyit se tud. Természetesen egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: strandolásnál, kempingtúrán, frissít, hűsít, üdít, a valódi gyümölcslé.
1: Hozza már, Lajoska!
2: Rohanok, Zsófika!
1: Helyes, Lajoska, rohanjon, és tudja, mit hozzon nekem?
2: Tudom, egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: A borozóba egy vallásos, áhítatos erdélyi leányka került pincélre. Aki adventben egyszerre csak azt kezdte hajtogatni, hogy ő már hajnalban abba hagyja a munkát, mert neki hajnalban misére kell menni. Bizony már nem emlékszem a nevére a szentemnek, csak annyi maradt meg az emlékezetemben róla, hogy ez a leány a vallásos szeszélyességével valóságos forradalmat idézett elő Pest akkori éjszakai világában. Jeanne d'Arc volt ez a kis hittérítő, aki mindig több és több barátnőjét vette rá, hogy hajnalban hagyják ott a korhelyeket és menjenek vele misét hallgatni a Szent Teréz templomba. A leányoknak megtetszett az új divat. Eleinte csak ketten-hárman keltek útra még sötét templom felé, és pedig olyan összetartozósággal, mint ahogy a leányiskolában kialakulnak a barátságok, két-három leány között. Kezdtek egyforma kalapot, egyforma magas, galléros kötény, zárt zubbonykákat viselni ezek a templomos nők. Diogenes Blau azt állította, hogy még a harisnyakötőjük is egyforma. A barátnői kör napról napra növekedett. Mindig több lány kéreckedett fel hajnalunként arra a láthatatlan fogatra, amely az áhítatba ragadta az éj szegény leányzóit. A hatodik kerületben csak hamar híre futamodott a borozóbeli hölgyek előkelő magatartásának, szegény zsidó leányok, akik odáig a Helvéciában várták, amíg háziasszonyuk Jolán asszony befejezi a mindennapi kártyázást a facér pincérekkel, kíváncsian álltak meg a templom bejáratánál. Amíg odabent a hajóban már szerzett jogoknál fogva, okupálták az első pacsort a borozóbeli hölgyek. A hír átjutott az Andrássy út túlsó oldalára is. Az Orfeumi kávéházba, ahol egy hajnalon Hédi dédi sírógörcsöt kapott, és az üzletvezető tudomására hozta, hogy neki ezentúl templomba kell járni, akármit mond is az üzleti érdek. Hédi dédi ez időtájt az Orfeumi kávéház első konzumnőjének mondatott. Tudniillik, ő értette legjobban a módját, hogyan lehet a vendégekkel a legtöbb pezsgőt megitatni. Ma is emlékszem Mária Teréziásan megtermett alakjára, fekete serejem ruhájából domborodó kebleire, valamint a fiákkernótákra, valamint a ronaker élcekre, amelyeket Bécsből magával hozott. És Hédi dédi nem tréfált. Fejéretetett structollas nagy bársony kalapját, felvont a fehér kesztyűit, elbúcsúzott az ámuló vendégektől, és csak ugyan elment a hajnali misére. A katonás Waldmanné az Orfeum akkori tulajdonosának a neje ugyan nyomban ki akarta dobni személyzetéből a rendboltó Hédi dédit, de egy Bibiti Horváth nevű erzsébetvárosi káplán, aki az éjszakai hírlapírok és hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Miután Hédi dédinek sikerült a vállalkozás, másnap, amikor a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak, már nem csak egyedül a bécsi leány vette a kalapját a muzsikától zengő, dallal, szerelemmel terhelt éjjeli kávéházban, hanem a téli kert második sztárja, a ma nevezetes Mágnás Elza is, akiről később az újságokban annyit olvashattunk.
1: Ha nem akartunk végleg egyedül maradni valamely sarokban, nekünk is fel kellett kerekedni Adival és Révész Bélával, hogy a hajnali misére elmenjünk. És sohasem szakadt le a csillár, amikor mi hárman a templomba beléptünk. Nyilván voltak itt nagyobb bűnösök is. Révész illedelmesen állott a templom végében, míg Adi egy oszlopnak vetette a hátát, és nagy szomorúsággal nézegette az éj térdeplő leányait, akik ebben az időben már csaknem megtöltötték a templomot. Menjünk Kovácshoz, mondta suttogó hangon. A templomból a kocsmába, amint ez már évszázadok óta szokásuk az embereknek. A meghajtott nyakú lányok, akik közül a legfiatalabb is hervadó virághoz hasonlított itt az adventi szürkületben, ott maradtak minden felügyelet nélkül, senki sem akadt, aki haza kísérte volna őket. Adi a templom előtt megállott, és kimeresztett szemmel nézett bele a kis Párizst utánozó Nagymező utca hajnali hunyorgásába. Ha már benne vagyunk, hadd mondjam el, hogy mi lett a vége ennek az adventi búcsújárásnak Szent Teréz templomában. Mikor már a legkócosabb kis zsurnaliszta sem vállalkozott többé arra, hogy az éj leányait a hajnali misékre elkísérje, hivatalba lépett Diogenes Blau, akiről még néhányszor megemlékezünk mondani valóink során. Diogenes Blau nagy sörös hasával, duzzadtan, mint falstaff és ravaszul, mint egy vén rókához illik, karjára vette a leányokat, hogy a templomba elkísérje őket. Voltak éppen minden lányba szerelmes volt ez a vén kórhely, aki az éjszakai Andrássy úton öregedett meg a legkülönösebb élmények és kalandok közepette. Ő volt az a bizonyos tiszteletre méltó öregúr, akihez a lányok ügyes-bajos dolgaikban fordultak, de nem különben a tulajdonosok és tulajdonos nők is bevonták bizalmas üzleti ügyeik megbeszélésébe. A süket Fritz, a náci, Steiner üzletvezető úr, Keleti és mások, akiknek nevét illet ismerni mindenkinek, aki éjszaka járt az Andrássy úton, ezek a nagyhatalmú tulajok, akik fiatal nők karrierjei felett épp úgy döntöttek, mint akár a színházigazgatók primadonnáik felett, üzleti titkaikat mindig szívesen előterjesztették Diogenes Blaunak, mert bölcs és okos embernek mondották őt az éjjeli világban. A Lipót-mezei tébolydában halt meg. Diogenes bölcs tanácsaiért olcsó szívességeket vett igénybe, úgy a tulajdonosoktól, mint az éjszaka hölgyeitől. Felül volt az 50. évén, de még mindig nem mondott le a reménységről, hogy majd egy hölgy, akinek jól megy a sora, pártfogásába veszi őt. Nos, Diogenes addig kísérgette a leányokat a hajnali misére, amíg egyszer többet talált inni a kelleténél, és a templom utolsó pad sorába telepedve égtelen hortyogással zavarta meg az áhítatos csendet. A misemondó pap a sekrestyést küldte a horkoló elhallgattatására. Az álmából felriasztott D.B. meglehetős nyersen felelt a sánt a sekrestyésnek, majd később, amikor az egyházi ember kitologatta a templomból az illetlen áltatoskodót, D.B. az utcán meg is ütlegelte Szent Terézia sekrestyését. A hajnali dologból természetesen botrány keletkezett, DB-t a rendőrségre idézték, és ott olyan formán védekezett, hogy a sekrestyés a hölgyekhez volt goromba, ezért lépett közben lovagias férfiúhoz illően. A lányokat ezentúl kinézték a templomból, különben is vége felé közeledett már az advent.

a szívem jég, de vérem ég. A táncom az csupa tűz, a vadzene hűz, ölej jár.

Sok bajt csinált az a három holló az Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürges forgást. De még csak az Andrássy út túlsó oldalára sem ment át, pedig ottan megtalálhatta volna az egykori Aurora társaság maradékát, és ebből a maradványból sem hiányoztak a hőkeblű honleányok. Hiszen nem mondom, hogy egy költőnek okvetlenül el kell járogatni a különböző nőegyenletekbe, ha némi sikert akar elérni az életben. Habár előttünk állanak jó pénzvadászok, hogy azok a költők, akik némi gondtalanságot tudtak maguknak biztosítani az életben, így hivatalhoz vagy jó pártalóhoz is jutottak, nem maradtak el sem a nőegyleti zászló felavatási ünnepélyéről, sem a harangszentelésről. Jó szívű, terebélyes asszonyságok, kellemetes leánykák foglalnak helyet a nőegyletekben úgy a Lipótvárosban, mint a Józsefvárosban. Éhen nem pusztulhat az a költő, akinek csak odáig sikerül is eljutni, hogy titkára, írnoka, versírója legyen egy nőegyletnek. Lám az öreg Erdélyi Gyula is abban fáradozott öregségére, hogy Budán egy új nőegyletet hozzon létre, amelynek hivatalos helyisége a Vörös Békához címezett kocsma lett volna. Sajnos már későn jött rá az öreg költő az életmotoszára, csak néhány mihaszna öregasszony sikerült beugratnia az új egylet alapításába, akik már maguk is ápolásra szorultak, ahelyett, hogy a vén poéta napjait megédesítették volna. De aki idejében el tudott helyezkedni költő létére valamely nőegylet keretében, annak nem volt többet gondja arra, hogy olvasókra, hallgatókra tegyen szert, a verses könyveire volt bőven előfizető. A születési és névnapi ebédeken a meghívottak között szerepelt, sőt, bizonyosan kedvese is akadhatott valamely jobb szívű asszonyság személyében. Némelyik nőegyletnek annyi tagja van, hogy az arra való költő élete végéig el lehet látva koszttal és szerelemmel. De hát azért mégsem mondom ki egészen áperte a törvényt, hogy egy fiatal költőnek okvetlenül keresnie kell a hölgyi társaságokat, mert miből élnének akkor a kocsmárosok, ha mindenkinek szeretője volna?

0: éppen azt célozta, hogy ebben a korban, amikor még divat volt a nőknél a kultúráért és irodalomért való rajongás, a hölgyek személyesen is megismerkedhessenek kedves íróikkal. Sohasem lehet tudni, hogy nem tesz-e frissiben szert a fiatal poéta valamely új múzsára és a szerencsés hölgy egy új lantosra, aki majd bájait költeményekben is megörökíti. Beksics Gusztávné, aki szivarozott és Bogdanovics György név alatt írta beszéljeit, Odonel grófné, Vörösné, a szép államtitkárné, Edelsheim tábornokné és más úri hölgyek áldoztak itt jelenlétükkel az irodalomért. De jöttek más úrhölgyek is, akik otthonuk mélacsendjét szívesen váltották fel egy irodalmi esté változatosságaival. Nem volt szokatlan az időben a frak, sem a hölgyeken a báli öltözék. Nyájas, kedves, bizalmas hangulat uralkodott a szeparékban. Farkas Béla, a szakállas költő szívesen átnyújtotta verseit felolvasás után a hölgyeknek. Vrabéi Armand humoreszkjei kacagtatták meg a társaságot. Zenéltek és énekeltek. Az agilis rózsa egyszer még a bozontos hírességet, a pesti kávéházakban témfergő vidéki írót, Kálnai Lászlót is felcipelte az aurórába. De az öreg úr nagy szakállát nem találták szalonképesnek a hölgyek, habár előadási manírja iránt elismeréssel voltak. Így fejlődött az írók társadalmi élete Pesten, Ady Endre idejében. Már csak a legelszántabbak támogatják a kávéházi pénztárakat éjféltárban, hogy a kebeles kaszírnőben néni érdeklődést keltsenek a halhatatlan, nagyszerű magyar irodalom iránt. Az írók úri nők társaságába járnak, mint valami gavallérok. Még megérjük, hogy egyik-másik vőlegény lesz. És lám, Ady, az új költő, valamely olyan divatot kezd, amelyről azt hittük, hogy már csak a világtól legelmaradottabb írók kultiválják. Az éjjeli kocsmázást.
1: Éjfélkor nyitották meg a téli kertet, amikor a közönség kifelé tódult az orfeumi előadásról, a kastélyba való ajtók kitárultak, valamennyi lámpa felgyújtva, hogy az arany és piros színek szinte vakítottak, és most már a cigányzenekar vette át azt az indulót, amelyet odabent az orfeumi szalonmuzsikusok éppen befejeztek. Évekig a Hölgy Zászlóalj című operettből való volt ez az induló, amelyet Rajna Ferenc, Somosi úr sógora írt. A piros szőnyegeken valóban bálias érzésekkel lépdeltek a lábak, az urak inge és cipője fény lett, a pincérek úgy hajlongtak, udvariaskodtak, mint a táncmesterek, különösen azokkal, akik már orfeumi páholyukból megrendelték a sarokasztalaikat. Igen, ezen a helyen érződött, hogy azért nyitották meg, hogy ennek a fiatal korát élő nagyvárosnak első szerelmi csalódásait elfelejtse. Bolond ember, aki itt szomorkodik, amikor az élet úgy pereg körülötte, mint akár egy karneválon. A cigányprímás arca rózsaszínűre van festve, talán az öröm miatt, hogy minden nap Freistadler Flóra barárónőnek muzsikálhat, aki éppen a minap ajándékozott egy piros kerekű fiákert annak a bérkocsisnak, akit darab ideig fuvarozta. Ezüstfejű, frakkos urak tolonganak külföldi vendégeiknek büszkén mutogatva a főváros új mulatóját. Bámészan áll egy vidéki fi, amíg egy ügyes pincér valamely asztalhoz kormányozza. A pesti széltolók ezek a mindenütt jelenlévő fiatalemberek, akiknek foglalkozását senki sem tudja, fölényeskedve unottan járatják végig tekintetüket a hölgyeken. Ásítanak, mintha csak azt mondanák,
2: mindig csak hédi-dédi Tekla, Mágnás Elza.
1: Aztán tovább mennek más mulatóhelyre, hogy megint csak az előbbi jelenetet játsszák el. Reggel tán azzal a gondolattal térnek haza, hogy milyen jól mulattak az elmúlt éjszakán. De én bevallom, hogy darabig ideig érdekeltek az orfeumi nők, habár még ezer veszedelemnek voltam kitéve a körülöttük való forgolódásban. Akkoriban még nem tűnt el Pestről az a Jolán nevű leányzó, aki egykor maga is orfeumi hölgy volt, és szenvedélyes haragjában egyszer éppen az én nyakamba akart ugrani egy Nefelejts utcai ház első emeletéről. Szerencsére a Nefelejts utca akkor még nem volt teljesen kikövezve, a heves leány egy fa mellé a puszta földre esett, és egyéb

Baja nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta az egyik lábát. A virágárussággal fel kellett hagyni, de még jó darab ideig leselkedett rám az Orfeum környékén. Adi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az Orfeum felé közeledtünk. Hol van ilyenkor Bátta a hű lovag? Kérdezte Adi csúfondárosan. Úgy tudom, hogy egy éjszaka Bátta úr egész a Dunapartig rohant a leány után, amikor a vízbe akart ugrani. Igaz, ez a szegény, jobb sorsra érdemes leány mindenféle módját megkísérelte az öngyilkosságnak, mert babonással azt hitte, hogy halála után jobban fogják őt szeretni, mint szenvedélyes életében. Féltékeny volt mindenkire, aki egyszer szóba állott vele, olyan volt, mint azok az asszonyságok, akik barátot tartanak a férjük mellett, és féltékenységükkel halálra kínozzák szegény, megcsalt urukat. De annyit még meg kell vallani a szegény leány emlékének, hogy szerelme önzetlen volt, és éppen ezért válott veszedelmessé. A fiatalabb hírlapírói kar akkoriban még gyakran kereste a nők pártfogását, és nem egyszer voltak zajos zenebonák hűtlenség miatt éjjeli kávéházakban és féltékenység miatt az utcán. A reporterek egyik dísze verést is kapott egy megtermett hölgytől a Helvécia kávéházban. De még ifjak és rugalmasak voltunk, jó ízőt nevettünk a dolgokon, és tovább mentünk. A régi leányzó nem várt vitriolos üveggel a kapu méredés alatt, szabadon, vígan benyomultunk tehát a téli kertbe.

sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündökörött lett. Vettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A Váci utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes tírtilló tud lihek. Vettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett.

na gírta, ossza mostra vidiet mi, ifjú lányokorában érte sárékát. Most újra róla szól a nóta, bánata oly nagy, mivel a hosszú szatnyal lett megint az új diva. Kedves nő, sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett, pedig már egyszer ezért sári szegény több gyökörökkel lett. Kedves nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll, a lába most is remek ám, már lehet nem kislányba vár. Tovább tudtán lányban, ha rizsnyában, hogyha végig kipek, tegyete biztos az, hogy nyomában ez a réhes férfi lócut liheg.

0: Schwarzer.
1: Kit?
0: A schwarzot.
1: Ne.
0: És a grünt?
1: Ajvé, akkor már inkább a schwarzot.
2: Ha a nő már férjes, az

0: Az orfeumi nő és a pesgő. Boldogtalan vadházasság ez, amelyből a nő minden nap unottan ébred fel. És mégis az éj óráiban, amikor megint elkövetkezik nászának ideje, megint csak karjaiba veti magát megunt élettársának. Minden nap issza, és minden nap megörül, amikor pukkanó hangját hallja. Felvidul tőle, láttára, még akkor is, amikor az imént még boldogtalan szerelmén gondolkozott. Eljátszadozik ezüstös papírossával, holott arra a papírosra gondolt, melyen majd búcsúlevelét megírja a főkapitánysághoz címezve. Ujjai között forgatja az üvegdrótjait, holott kezei már régen azzal a ruhaszárító kötéllel szeretnének játszadozni, amely kötelet, úgy érzi, előbb-utóbb a nyakára kell hurkolni. Gyufával megfüstöli dugóját, és bajuszt rajzol az orra alá, holott nem tűri arcán a piszkot. Ez az orfeumi nő, aki a régi világban elképzelhetetlen volt selyem szárnyak nélkül. Felfigyelt akkor is, amikor a szegény költők asztalainál bontották fel a mindenható üveget. Öklelő pillantását egyfelé vetette a megtermett Hédi Dédi, akinél talán nő még nem volt büszkébb bajnoki vállaira és sok kilós kebleire. A húsbálvány nője volt ez a hencegő bécsi lány, aki leginkább lókupecekkel szeretett üldögélni. Pepita nadrágos bécsi fiatalemberek keresték fel a lóversenyek idején. Csak megvető pillantása volt az éhen kórász pesti hírlapírók részére.
1: Fagyottan, unottan, haltekintettel ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal, mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük, ült a téli kert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya, még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidólányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői, csak hamar elnevezik vala Mágnás Elzának. Már meglátogatja őt éjszakánként a gazdag bútorgyáros, aki pervers szenvedélyéről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtusz koszorúval, éckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Mágnás Elza sokkal butább volt, mint társnői mondták, hogy ellentmondhatott volna a gazdag embernek. De hát már közelgett az az idő, amikor valóban koporsóba fog feküdni szőke tündérnek, amikor szakácsnője, Kóbori Rózsi és Nick Gusztáv, a péklegény összeállanak, hogy az úrnőt meggyilkolják. És a többiek, az orfeumi démonok, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelműsége folytán, akik legfeljebb álmos könyvből bogarázták ki, ha valamely nevezetesebb álmuk volt, akik csak olyankor írtak, ha a vidéki fi ráíratta a nevüket a képes levelezőlapra, amelyet hencegésből a barátjának vagy a menyasszonyának küldött, akik szegények, műveletlenek, tudatlanok, érzelmetlenek voltak és csak a maguk önző bájaival törődtek, lyukas harisnyájukra gondoltak, amikor a férfiak udvarlásait hallgatták, fájlalták májukat és barátnőjük szerencséjét, ezek az áldémonok ott az orfeumi téli kertben ugyancsak felfigyeltek, amikor Adi előtt megjelent a pesgős üveg, de különösebben nem törődtek vele, mert hiszen körülbelül tudják Adiról is, hogy ama pénztelen sajtóhoz tartozik.
2: Egyszer a szent elmélyülésben, amikor a költő valóban minden fotográfus póz nélkül, hanem ama benső vívódásokkal, gyötrelmekkel megjelölt valódi arculatával hajolna papírosai felé, a vállára tette kezét ama nagyváradi Rienci Mariska, aki az írónak ezt a magánosságát akarta felhasználni arra, hogy vele beszélhessen. Más az éj leánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt, vetett, szenvedett és vigadott hölgy, aki dalaival és táncaival föllépett minden orfeumban, amely föllelhető volt az Adriától a Kárpátokig. Er Mariska vándorlásai folyamán férfias, bátor, félelem nélküli hölgy lett, aki bizony nem nagyon tisztelte a költőket az alkotás pillanataiban. Nem tehetett róla, Nem volt szép lélek, csak dalcsarnoki énekesnő, aki bizonyára addig költeményeinek se tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint ama daloknak, amelyeket számára a Király utcában írtak egy kávéházban. Miért nem ír már egyszer nekem is valamely dalt? Kérdezte az egykor jó hangú Orfeum Csillag a nagyváradi ismerőstől. Amint mi Adit ismerjük, igen valószínűleg látszik, hogy a költő habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért ne? Mariska még javában divatba volt a vidéken, nem lehet ártalmas, ha a nehezen népszerűsödő Adi dalok a vándortársulat révén is terjednek. Általában Adi mindenkinek a kérését igyekezett ígérettel honorálni. Hogyne, Mariska, hogyne! Reinis bömbölései után valóban szükség van egy női hangra is, amely dalaimat énekelje. Nagy sikereim voltak az utolsó időben Aradon, Debrecenben, a hírlapírlok asztalán elfoglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták föl nekem. Nagyvárosban sokat emlegettük magát. Mondá a tolbokrétás hölgy, aki fekete bársonyaiban úgy tüzelt, mintha felejthetetlen éjszaka parazsos emléke lenne. A költőnek azonban igen sürgetősen kellett vala cikkét megírni, mert Adi Endre is gyakran szenvedett pénztelenségben. Nem kínálta meg tehát helyjel az asztalnál a művésznőt minden régi káprázatossága mellett sem. Rienci kisasszony azonban tovább folytatta az ostromot, mert nem olyan természetű volt, hogy egykönnyen megálljon az akadályok előtt. Maga engem Nagyváradon látott utoljára föllépni az Orfeumban. Azóta nagyon sokat fejlődtem, haladtam, tanultam. Mondja, nem kíváncsi erre a produkcióra, amelyel dalaimat befejezni szoktam? A rívetek költőnek felelni sem volt ideje, amikor Rienci Mariska egyetlen ugrással a biliárdasztalon termett, mint valami színpadi emelményen. A Meteorban nem szoktak az ilyen dolgok különösebb feltűnőséget kelteni. Egyébként is néptelen volt a kávéház. A művésznő meghajtotta a derekát, tenyerével a biliárdasztal közepére támaszkodott, és testét egyetlen lendülettel a levegőbe dobta. Ott állott Tóth Ágost az ámuló költő előtt. Természetesen nadrág nélkül abban az időben sem jártak a művésznők. A Meteorban nem nagy feltűnés szokott kelteni, ha egyik-másik művész vagy művésznő jó kedvében bukvencet vetett. Igen, természetes dolognak látszott, hogy a testi ügyesség papjai és papnői a színpadon kívül is gyakorolták magukat. Rienci kisasszony azonban méltóságteljes szokott lenni, nem hány cigánykereket akárkinek a kedvéért. A kávéház ajtaján éppen belépő Zuboly és KRG úr nagy elismeréssel nézték a művésznő produkcióját, Adi a megérkező vendégek tiszteletére is végképpen letette a ceruzát és zsebre gyűjte a megkezdett újságcikk papírosait. Vajon mikor folytatja? A költő így szól barátaihoz. Ez a lány megérdemli, hogy asztalunkhoz hívjuk. Minek? Nem lehet tőle beszélgetni, mormogta Zuboly. Nagyon érti a borivást, dicsérte Adi, a még mindig Tóth Ágost álló hölgyet. Zuboly, bor nem is ember létére ennek a körülmények fontosabb jelentőséget nem tulajdonított. Egyébként is még dolga volt a New Yorkban, mert a Vörös Grajnával tegnap felfüggesztett egy politikai vitatkozást, amelynek győzelmes befejezéséhez egész napját megfelelő könyvek olvasgatásával töltötte, hogy végleg legázolja ellenfelét, aki bizonyára ugyancsak fegyverkezett napközben. Rövid időzés után tehát útját keresztbe vette az Erzsébet körúton. Jenci Mariska elnyerte művészete jutalmát. Letelepedhetett a költő asztalához. És a borozás megkezdődött.

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy ízléses zöld sejem lámpaernyővel, és barátságosan mosolygott. Bocsánat, mondta, és udvariasan megemelte a lámpaernyőt. Nevem van der Gullen Felix. A leány csak most lett úrrá elzsibbadt idegein. Az ajtóhoz hátrált, az ismeretlen bizonyára őrült. Mit akar itt? Hogy került a szekrényembe? Kérem önt, mondta az őrült idegen, ne kiáltson, mert ezzel vesztét okozná egy jó lelkű, vidám embernek, aki amúgy is nyomban távozik. Hogy került a szekrényembe? A szobából. Nem így értem. Az ablakon keresztül jöttem, hajnalban. Menekültem. És a szálló elhagyatott kertjében megpillantottam a nyitott ablakot. Felhúzóckodtam a párkányra, és benéztem. Láttam, hogy az ágy üres. Nosza, beugrottam, a szekrénybe rejtőztem, és izgalmamban mélyen elaludtam. Csak most ébredtem fel. Közben egy sportkabát akasztójánál fogva leszakadt, ezért elnézését kérem. Mivel a nő nem felelt, az idegen letette a fejére hullott lámpaernyőt, meghajolt, és elindult az ajtó felé. Megálljon! Kiáltotta Maud. Parancsoljon! Felelt a rejtélyes ifjú összecsapva papucsa sarkán. Csak nem akar egy szál pizsamában kilépni tőlem a folyosóra. Az idegen szolgálatkészen elindult az ablak felé. Maud szinte felsikoltott. Megálljon! Kérem. Kissé ijedten visszalépett, és úgy állt meg, mint aki minden parancsnak már előre is aláveti magát. Maud kétségbe esetten nézett le a kertbe. Érkező vendégekkel volt tele. Ha ide kilép pizsamában egy férfi az ablakommal, akkor én soha többé nem kerülhetek az emberek szem elé. Hát, igen, csak ugyan kínos látszott. De talán utólag félrehívhatná a vendégeket, és külön-külön megmagyarázná, hogy ki az, aki pizsamában kilépett innen. Hiszen én sem tudom. Az is igaz. Hagyta rá nagy búsan van der Gullen Felix. Akkor tehát maradok, mondta, és leült egy karosszékbe. Nincs egy cigarettája véletlenül? Hogy képzeli? Itt akar maradni így, a szobámban? Az idegen most már elkeseredetten csapott a combjára. Hát ne haragudjon, kérem, de ha egyszer nem mehetek ki sem az ajtón, sem az ablakon, akkor itt kell maradnom. Azt még az én helyzetemben sem követelheti meg egy fiatal embertől, hogy légneművé változzék, vagy felszívódjon, mint egy vakbéltünet. Már bocsánatot kérek. Kissé hangosabb lett, mivel felismerte helyzetének néhány pillanatnyi előnyét. A nő riadta nézett jobbra-balra. Na de hát, valamit mégiscsak tenni kell. Kérem, kisasszony, minden részvétem az öné. Az emberek csak ugyan hajlamosak arra, hogy egy pizsamás ember váratlan megjelenését félreértsék. Szégyenje magát! Ezért azok az emberek szégyenkezzenek, akik rossz hiszeműek. Igazán nem ad egy cigarettát? A nő odadobott egy dobozt az ágy melletti kis asztalkáról. A férfi derűs arccal rágyújtott egy cigarettára, és a többit zsebre tette.
1: Csacsi kis história,
0: mondta aztán, és kényelmesen hátradőlt a székben. Nem tudom még, hogy kicsoda. Gonosztevő-e vagy őrült, mondta a nő dühösen. De pusztán ezért a szörnyű helyzetért, amibe belesodort, megérdemelni, hogy keresztül lőjem. Ez kihúzna a csápából, de kissé radikális megoldás. Kérem, ha ezzel menthetem a jó hírét és a hibámat, szívesen elveszem feleségül, ajánlotta udvariasan. Még mindig jobb, mint hogyha agyonlő. Bár egyesek szerint ez nem bizonyos. Kérem, mondta a nő. Én ma este elutazom. Addig maradjon itt, és lehetőleg éjszaka távozzon. Megértett? Arra is figyelmeztetem, hogy ha elhatározom magamat, akkor nem törődöm a jó híremmel, és átadom a szálló detektívjének.
1: Igen. Magától kitelik.
0: Felelte a férfi, mintha már régen ismerné módot. Hát, majd igyekszem elnyerni a jó indulatát. Nem lesz alkalma rá, mert nyomban bezárom a fürdőszobába, és csak akkor bocsátom ki, ha elutazom. Az ismeretlen arca síralmas kifejezésre ráncolódott. Képes volna egy kiszolgáltatott férfi helyzetével ennyire visszaélni? Kérdezte síralmasan az idegen. Ezt fogom tenni. Választhat a szekrény és a fürdőszoba között. Bezár. Kérem, fontolja meg. Fogjul ejteni és rabságban tartani egy védtelen embert. Ha ilyen léhán fogja fel a helyzetet, még rosszabbul is járhat.
2: Képes lenne verni?
0: Kérdezte látszólag rémülten, és Mód bármilyen dühös is volt, elnevette magát. Legszívesebben a rendőrnek adnám át, ezért bűnhődnie kellene. Szigorúan! Folytatta azután még dühösebben. De úgy látszik, nem bánja egyáltalán, hogy egy urinőt a legelőkelőbb szállodában ilyen helyzetbe hozott. Honnan tudja, hogy az én helyzetem nem rosszabb be ezerszer? Honnan tudja, mennyire szenvedek ebben a pillanatban? Honnan?
2: Mód önkéntelenül is kicsi ilyettel lépett a férfi mellé. Valami baja van?
1: Van. Van. Lehet, hogy perceken belül éhen halok.
2: Síri hangon tette hozzá.
1: Dél van. És én még nem ebédeltem.
2: Na hát, tudja.
0: Azt sem csodálnám, ha körözetrabló lenne. Ennyi cinizmus.
2: Nézze, kedves zsarnokom, mielőtt megkezdem a büntetésem kitöltését a fürdőszobában, tudja meg, hogy az önmagatartása is sok kívánnivalót hagy hátra.
0: Tessék? Hogy érti ezt?
2: Ön szemrehányást tesz, amiért ártatlanul meghurcoltam a világ előtt. Viszont, és a hangja komor, sőt, vádló lett.
1: Hol volt ön ma éjszaka?
0: Mi?
2: Jól hallotta a kérdést.
0: Miért másztam én éppen ebbe a szobába? Mert üres volt.
2: És miért volt üres?
0: Mert ön nem tartózkodott benne.
2: Ha itt alszik az ágyban, akkor én diszkréten távozom a párkányról, és most nem fenyeget keserves rabság egy fürdőszobában, ahol kénytelen leszek megenni egy pipereszappant, hogy elkerüljem az éhhalált.
1: Igen, kisasszony!
2: És felemelte a hangját, mint egy zord közvádló a bűnper főtárgyalásán.
1: Hol volt ön ma hajnalban? 4 és 5 óra között!
2: A nő döbbenten, csodálattal állt, a pizsamás ismeretlen, káprázatos szemtelenségétől lenyűgözve. Azután így szólt.
0: Mégsem zárom a fürdőszobába.
1: Maradunk a szekrénynél?
0: Nem. Átadom a szálló detektívjének.
1: Ám legyen,
2: felelte búsan, és mélyet sóhajtva elindult az ajtó felé, mint aki vérpadra lép.
0: Várjon!
2: Kiáltotta Mód, és dühösen toppantott.
0: Istenem, micsoda helyzet! Maradjon!
1: Nem, nem. Ön megsértett.
2: Mód a karjába kapaszkodott. Csak tréfáltam. Szó sem lehet arról, hogy így kilépjen a szobámból. Az idegen sóhajtott, és hősi komorsággal megrázta a fejét.
1: Nem. Mégis megyek a detektívhez. Önként.
2: Az ilyen ember bűnhődjön igaza volt. És tragikusan a mellére csapott kétszer.
1: Én bűnhődni akarok, mea culpa,
2: kiáltott.
1: Mea culpa, én bűnhődni akarok.
2: Mód megragadta a karját.
0: Az Istenért ne kiabáljon!
1: De én nem hagyom magam a fürdőszobába zárni.
0: Nem zárom be,
2: suttogta megtörten a nő.
1: Na, az más. Akkor esetleg maradok.
2: És visszaül. Nem vagyok rossz ember, ha arról van szó, hogy egy hölgy a segítségemet kéri. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Feszült csend. A nő bizonytalan hangon megszólalt.
0: Ki az?
2: Sergius herceg. Mód a férfihoz fordult, hogy a fürdőszobába küldje. A szemtelen idegen nem volt sehol. A kopogtatás valamivel türelmetlenebbül ismétlődött.
0: Azonnal!
2: Felelte tettetett frissességgel a leány. Most fejeztem be az öltözködést. Azután vidám hangon kiáltott.
0: Lehet!
2: Mialatt nyílt az ajtó, megigazította a ruháját, hogy a belépő előtt eljátsza az öltözködés utolsó pillanatát. Belépett a herceg. Már közel járt a 60-hoz. Finom arcú, őszember volt. Sovány, sápat, feltűnően tiszta, kék, okos szemekkel. Miért nem volt lent ebédelni Mód?
0: Öltözködés közben leszakadt egy csattaruhámról, de most már mehetünk,
2: tette hozzá gyorsan.
0: Aha,
2: mondta magában a szemtelen idegen az ágy alatt. Szeretné elvinni az illetőt. Úgy látszik, nem szívesen venni, ha meghallaná, mit beszélnek.
1: Voltaképpen be kéne fogni a fülemet. De nem teszem. Disznóság.
2: Ezt mondta magában a szemtelen idegen, és szeretett volna cigarettára gyújtani.
1: Néhány szót csak, tartóztatta a herceg.
2: Ebédnél nem leszünk egyedül.
1: Beszélt az illetővel?
2: Ezt majd később, ellenkezett idegesen mond.
0: Nem. Tudnom kell mindent, ha elfogadom az áldozatot. Maga börtönbe kerül, és akkor én...
2: Hallgasson, kérem!
0: De hát itt magunk vagyunk.
2: Igen, igen, de ha valaki hallgatózik...
1: Ennyi.
0: Szóval ez a nagyon szép és nagyon úri hölgy adott esetben börtönbe is kerülhet.
2: Lám,
0: gondolta a szemtelen idegen. Az öreg halkabban folytatta. Mit beszélt vele?
2: Jöjjön, kérem, ebédel! Egy szót se beszéljen!
0: Úgy látszik, az idegei cserben vagy te, kedves. Azt hittem, hogy maga erős.
2: Nem, az idegeimmel nincs baj, de ma rossz napom van, és most menjünk!
0: Mondta szinte sírva a leány. Még csak annyit, hogy este 8-kor egy 3 motoros gép Szingapurba repíti, és a rendőrség
2: menjünk azonnal!
0: No de
2: ne kérdezzen!
0: Jöjjön, kérem, nyomban! Szépen vagyunk, gondolta a szemtelen idegen, és ez akart engem a fürdőszobába zárni. Jól van, Mód, menjünk. A karját nyújtotta, és a leány megkönnyebbült sóhajjal indult el. Kopogtak.
3: Ki az?
4: A rendőrség!
0: Felelte egy kemény hang. Csend. Az őszember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az iménti ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta.
3: Nem értem, kérem! Engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez?
4: A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba.
3: Miért?
4: A Grand Hotel vesztek zár alá kerül,
0: felelte a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás.
1: Elvesztünk,
0: mondta pillanatnyi csend után a herceg. Ostobaság, és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez.
1: Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig...
2: Nem akarok ilyen szavakat hallani magától!
0: Kiáltotta erélyesen Mód.
1: Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja,
0: gondolta az ágy alatt a léha ismeretlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban.
1: De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek.
2: Hallgasson, kérem. Láthatlanban nem ítélhetjük meg a helyzetet.
0: A fiatalember hallotta az ajtót csukódni. Megkönnyebbülten sóhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik.
1: Zörrenés. Gyorsan visszabújt. Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítana. Nem valószínű.
0: Ez az illető nagyon óvatosan jön be. Ez settenkedik, kérem. Jó lenne kinézni, de csak lábat látni. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van.
1: Bizonyára kávé.
0: A teniszcipő távozik. Az ajtó becsukódik.
2: Most! Gyorsan kibújt! Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél.
0: Nicsak. Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal. Gépírásolt cím. Maud Borkman kisasszonynak első emelet 72-es szoba. Á, nem fontos, de jó.
1: Az ablakhoz osom. Aztán hátra hőkölt. Mi van itt, kérem?
2: 6 szintér lett a szálló.
0: A kertben egy utászosztag dolgozott. Drótcsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkarében a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gúlában akott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság. A szemtelen idegen tanástalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába, önkéntes rabságba. A bali csoporthoz tartozó Kislagonda sziget
2: 3 év előtt még ősi ismeretlenségben virult, Jáva a délkeleti csücske közelében. Voltak éppen Kun Wolfgang, a híres festőművész idézte elő a szerény kis sziget konjunktúráját azzal, hogy egyik képét a másik után festette Surabaya-ban, és újabban egyre kevesebbet adott el műveiből. Amíg felesége élt, minden másképp volt. A feleség egy cukoriparos leánya, szép volt, finom és kedves, de rendkívül kancsol. A festő azonban nem a külsőt, nem a bolondos ifjúság múló céljait kereste az élettársában. Művész van. Más az, amiért egy ilyen ember lelkesül. Elvette a nőt, mert amiről ihletett műalkotásai után álmodozott, azt megtalálta ebben a házasságban. A gazdag apóst. A gazdag, de finom lelkű hölgy atya ugyanis Beidenzorg pénzelőkelőségei közé tartozott. Az atya igen rossz szemmel nézte a művészt eleinte. De végre is beleegyezett a Friedbe, miután leánya még rosszabb szemmel nézte a művészt. Annyira rossz szemmel, hogy jobb vőlegényre nem számíthatott. A gazdag festőt ezután felfedezték a hírlapírók, és híressé kürtölték. A hitves azonban egy napon örök álomra hunyta kétféle szemét. A hozománynak már akkor nyoma sem volt, és az atya minden közösséget megtagadott a vővel. Wolfgang olyan nyomorba jutott, hogy egy napon hitelezői elől átúszott a közeli kis Lagonda szigetre, és remette lett. Rövid, bölcs elmélkedés után azonban meglepően világias gondolatai támadtak, nem éppen remetéhez méltóak. Ilyen gondolat volt például, hogy ezen a helyen milyen világhírű fürdőtelepet lehetne létesíteni. A közeli Balit is mennyire felkapták az utóbbi időben. Beszélnie kell a királlyal. A sziget belsejében ugyanis egy vad benszülött törzs lakott. A vadak ilyetten félrehúzódtak házaikba a félmeztelen, szemüveges európai elől. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a sátra előtt egy teljes komforttal berendezett pocsolyába ült. Civilizált benszülött volt, mert valamikor egy angol teherhajó, mint fűtő dolgozott. Ezért tisztelte is a kis csoport vadmaláj, akiket egy napon azzal a meglepő hírrel keresett fel, hogy ő a király. Csak egy benszülött kérdezte, hogy mire alapítja ezt a feltevését, de annyira megverte az illetőt, hogy a többi készséggel elfogadta a fait accompli. Amikor Nalaya király meglátta a szőke, rákvörös festőt közeledni, leereszkedő nyájassággal befögött feléje. Wolfgang már tudta, hogy mit kell tennie, ha eredményesen óhajt tárgyalni. Ajándékot hoztam neked, malályok fejedelme. Nem baj, csak szép legyen, felelte Nalaya király. Wolfgang átnyújtott a benszülöttnek egy ultramarin kéket, mert ez kedvenc színe volt, és többet is tartott belőle a készletében. A maláj megnézte. Az ajándék szép, de már ettem ilyet. Mit kívánsz, csúf, öreg idegen? Ide hallgas, király. A szomszéd Bali szigetről regényeket írtak, és azóta a benszülöttek gazdagok. Miért ne utánozhatnád ezt a példát?
1: Nem tudok regényeket írni, és népemnél sem vettem észre ilyesmit.
2: A regényt más írná, és te meggazdagodnál. Tudod te, mi az a reklám?
1: Még nem ettem.
2: Nem ennivaló. Elmagyarázom neked, hogy mi a reklám. Az emberek szeretnek örülni. Én festő vagyok.
1: Értem, ez a reklám.
2: Nem. A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak. Én festek a szigetről, az újságok írnak, és a vállalkozók bedőlnek. Ezt úgy mondják, hogy fürdőhely. A turisták vadfehér törzse, amely egy Bédekke nevű istent imád, ellátogat ide. Ezt hívják konjunktúrának. Kis Lagonda fürdőhely lesz. Ő felsége gondolkozásba mélyedt.
1: A tip nem rossz,
2: mondta azután fűtői múltjából hazajáró kifejezéseinek egyikével. És hozzáfogtak. Wolfgang visszaúszott Jávára és akcióba lépett. Néhány tájékozatlan újságíró, nem tudva, hogy a gazdag vő félmeztelen remetelett, elfogadta az új megbízást. Hatalmas cikkeket írtak Wolfgang kis Lagondán festett képeiről, az egzotikus sziget vad harcosairól, szelíd leányairól és egyéb különösségeiről. Azután egy uzsorás megépítette az első tejcsarnokot, és a többi ment magától. Kislagondát felkapták az Indiába látogató milliómosok. Megépült a Grand Hotel, később a Miami Grill, majd a hatalmas strand. A kis déltengeri sziget híre milliós filmek és filléres regények szárnyán terjedt, és sorra épültek a szebbnél szebb villák. A Grand Hotel a szigettenger legelőkelőbb és legdrágább szállója volt, egy márvány és selyem álom. Kitűnő személyzet, csodálatosan bútorozott szobák, bár, étterem, s jachti kötő. Így történt, hogy az egyik lakó Búbó Pestisben megbetegedett. A Grand Hotel vendégeit mégsem lehet karanténba szállítani, tehát elrendelték a vesztegzárat. 3 hétig egy lélek sem hagyhatja el a Grand Hotel. Közvetlenül a vesztegzár előtt ez volt a helyzet a Grand Hotel előcsarnokában. Armin Van Gold terménykereskedő, aki 30 évi munka után nagy vagyon birtokában elhatározta, hogy végre élni fog, és Julia nevű feleségével Kislagondába érkezett, az asszonytól búcsúzott a szálló kapujába. Van Goldné Julia 52 éves volt, 87 kiló, szigorú, derék, nagy tokájú hölgy. A városba megy bevásárlásokat eszközölni, és Van Gold az ízületeire való hivatkozással nem kíséri el. Van Gold ízületei nem fájtak ezen a napon, sőt, ellenkezőleg. Van Gold szeretett volna kissé élni ebben a tündérpalotában. Járkálni, olvasni, egy pohár sört inni, és hát esetleg beszélgetni egy kedves hölgyel. Hiszen nincs abban semmi. Ő szereti a feleségét, de néha jó lenne egy kicsit azt tenni, amihez éppen kedve van. Istenem, ha egy hétig egyedül süröghetne itt. Este benézne a bárba. Júliának még csak említeni is Isten kísértés lenne. Nézte a távolodó, jól megtermett hitvest. Derék asszony, nagyon szereti. De hát a víz nélkül sem élhet az ember. Azért mégiscsak jó olykor egy pohár konyak. Ott van Lindner, a kövér baritonista. Világhírű hangjából ma már csak a fele van meg, a világhír. Éppen lejön az emeletről. Megkérdezi a portást, hogy járt-e már itt a déli posta. Még nem. Bruns, egy szélesvállú, tömpeorrú, komor ember, a lépcsőn áll zsebredugott kézzel, és szivarozik. Furcsa, időnként visszatérő vendég. Az egyik nagy fotelben üldögél Signora Relli, a hatalmas termetű, de gyönyörű alakú szicíliai özvegy, akinek kissé férfias hangja, markáns, de érdekes arca, a hotel figyelmének állandó középpontja. Cigarettára gyújt, és egy bojtól a Corriera della Serrát kéri. Dickman, a Batavia sorhajó nyugalmazott kapitánya, Hillerrel, egy bostoni tejkrémgyárossal csevegett, és a bejáratnál egy kissé molett, szőke nő bőröngyeit rakták le. A portásnak azt mondta, hogy Hood kapitányné Sydneyből. A nő szép, de néhány ránc van a szeme sarkában és a nyakán is a krém és púder dacára. Ha oldalt fordul, egy hosszú ín feszül meg. A hal sarkában nagyon jól öltözött, ápoltan, fehérbőrű, érdekes, szép arcú fiatalember áll. Erik Ramatz, bólintott a nő felé. Mrs. Hood visszaköszön, és megindult a lifthez. Most jön Ranke doktor, aki egy beteg vendéget vizsgál. Hol telefonálhatok? Jobbra vannak a fülkék, felelte a portás. Az orvos első. Erik Ramarc lassan a lift felé indul, amely az imént vitte fel Mrs. Hoodot, az új vendéget. Ezután a terménykereskedő Van Gold úr a portáshoz lép, és látszólag közömbösen így szólt. Ki az a szőke hölgy, aki most bement az étterembe? Feltűnően hasonlít egy rokonomra. A portás szomorúan néz rá. Azt kérem. Villiéné ő nagysága, a férje főszerkesztő Szingapurban.
1: Vangold úr lassú léptekkel utána ballag. Csak úgy, mint aki nézelődik.
2: Most egy hittérítő siet ki az étteremből. Társas autóbuszon érkezett. Csak étkezik, és már megy tovább. A világi bűnöknek egy csillogó poklából. A legszigorúbb missziós rend fekete színű bársonygalléros kabátjában van. Nagy, sötét kőgombok fityegnek a gombjukakból. Ez a ruha azt jelenti, hogy viselője éveket töltött a leprások között egy szigeten, mint önkéntes ápoló. A szicíliai özvegy lassú, álmatag járással odajött. Egy fejjel magasabb a misszionáriusnál. Rámosolygott, hogy valamennyi foga előbillant.
1: Bocsánat, uram, nem hívják önt Cressonna?
5: Nem.
1: Érdekes. Emlékeztet egy úrra, aki nem régen elhunyt.
5: Azt hittem rokona.
1: Bocsánat.
2: És otthagyt.
6: Ebben a pillanatban borzalmas szirénázással 8-10 autó vágtatott a szálló elé. Katonák és rendőrök ugráltak le serényen. A bejárat előtt, de az utcán egy benszülött maláj táncálarcokat, mindenféle díszholmit és levelező lapot árul. Hekker, egy kikötő munkás állás nélkül ácsorog és bámészkodik. Arra jön Miss Lydia is, akit reggel kiutasítottak a hatóságok, miután idáig azzal az indoklással tartózkodott a szigeten, hogy visszavár egy hajós tisztet, aki 2 év előtt néhány percre távozott.
2: És Walter, a helybeli fotográfus segédje, aki világi embernek képzeli magát, mert cipkából szívja a cigarettát, és lovagló párcát hord. Az autóról leugráló katonák mindenkit beszorítanak a szálló haljába, még az ő szakállas Krogen újságost is, akinek a nyakán egy drótkeretben illusztrált lapok függenek, és ő közben egy kis zenélő dobozt nyekerget abban a hitben, hogy ettől több lapot árusít. A halban csodálkozva, aránylag higgadtan fogadják az eseményeket, de amikor egy hivatalos személyiség azt kiáltja, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, nincs semmi baj, nyomban kitör a pánik. A hal minden kijáratát megszállják a rendőrök, és a kapitány harsányon utasít egy detektívet.
7: Intézkedjék, hogy valamennyi lakó megjelenjen az előcsarnokban. Vesztek zár alá kerül a szálló.
1: Most jön az igazgató.
8: Wolfgang vagyok. Én telefonáltam a rendőrségre, amikor az orvos megállapította a fertőző betegséget.
1: Az egészségügyi tanácsos úrnak szíveskedjék jelentést tenni. Ajánlom, hogy írásban. Milyen ragály lépett fel?
8: Búbópest is.
2: Közben mégiscsak odajött néhány vendég. Ezek a búbópest is szóra rémülten hátráltak.
1: Csak egy beteg? Kérdezte a kapitány.
8: Pillanatnyilag.
2: Megérkezett az egészségügyi tanácsos. Igen kövér volt. Egyik fülétől a másikig tokája képződött, és asztmatikusan szuszogott állandóan. Elsősorban megkérdezte a reszketőtérdű portást, hogy mi van ebédre, és kérte, hogy neki a Reisztafelhez ne adjanak curry szószt, mert ha látja, akkor képtelen ellenállni, viszont a gyomrának nem tesz jót. Régi csel volt Márkhely tanácsos úr részéről, Vesztegzár esetén néhány gyors, prózai magánintézkedéssel lehűteni a hisztérikus hangulatot. Egy hajón, amely 8 kolerabeteggel és félőrült utasokkal futott be, sárga zászló alatt, a tanácsos elsősorban tűvé tett mindent sorsborszeszért, és keservesen panaszkodott a rettegéstől félholt utasoknak, hogy gyomorrontást kapott, és ilyenkor napokig viszkett a bőre.
1: Szóval, mi van? Fordult Wolfgang igazgató felé Markhely.
8: Tegnap délelőtt 11 órakor egy lakóhoz orvost hívtak. Ma délelőtt megállapítást nyert, hogy az illetőnek búbópestise van. Azt hiszem, helyesen jártam el, amikor nem tettem intézkedéseket, mert a fertőzött gyanús vendégek távozását csak karhatalommal lehet megakadályozni. A két szomszédos szobát lezárattam, és egy szoba

0: Egy rendőr igen közvetlen formában óva intette. A liftes sírógörcsöt kapott, és az emeletről hiába csengettek. Raverden már ki porokat vett be, és Dickman kapitány egy díszműárus üvegszekrénye mögött a szőnyegre helyezte Billyénét. Ez alatt Walter, a fotográfus segédje hangosan intézkedett, az embereket felszólította, hogy menjenek hátrább, és kisebb csoportképekre osztotta őket. Hölgyeim és uraim, kezdte a kapitány. Halljuk, halljuk, biztatta a fotográfus. A hatóságok vesztegzárat rendeltek el. 3 hétig senki sem távozhat a Grand Hotelből. Aki az egészségügyi jóvintézkedést kijátsza, azt 5 évtől életfogytiglanig terjedő büntetéssel sújtja a törvény. Önöket voltak éppen Santa Annunciata szigetére kellene szállítani a karanténállomásra. Azonban a Grand Hotel előkelő idegenforgalmát ettől megkíméltük, és kivételes intézkedés alapján a helyszínen foganatosítjuk a vesztegzárat. 3 hétig a rendőrség, az egészségügyi szolgálat és a helyőrség egy osztaga gondoskodik a rendről és az önök biztonságáról. A hatóságok számítanak a vendégek segítségére és megértésére. Reméljük, hogy a betegséget a házon belül sikerül izolálni, és nem lesz több áldozat. Most következett a vendégek rohama. Valamennyi kivételes elbánást követeltek. Az egyiknek, ha nem utazhat nyomban, 1000 font vesztesége lesz, amiért perelni fogja az államot, a másik diplomáciai ügyre hivatkozott, a harmadik unoka húga esküvőjére, és így tovább. Sajnálom, kiáltotta a kapitány. A gyarmat egészségügyi intézkedéseit egy uralkodó sem szekheti meg. Itt 100 000 pusztulását jelentheti a legkisebb engedmény. A tulajdonos köteles mindenkit elhelyezni, és akinek nincs erre megfelelő tartaléka, az mint az állam vendége tartózkodik itt, természetesen szerényebb körülmények között. Nem vagyok köteles szerényebb körülmények között itt tartózkodni, mondta Hacker, az állás nélküli kikötőmunkás. Az őrmester őt is megnyugtatta néhány keresetlen szóval. A legizgatottabb azonban Van Gold szállítmányozó volt. Kétségbe esetten fordult a kapitányhoz. Kérem, a feleségem a városba ment az imént. Ide nem térhet vissza, kordon van. Na de, idegeskedett Van Gold, esetleg egy kivételesen erélyes hölgy átjöhet azon a kordonon? Teljesen lehetetlen. Ez szemmel láthatólag megnyugtatta a szállítmányozót. A többiek is kissé fáradtan, beletörődve a helyzetbe, elhallgattak. És akkor Wolfgang harsányan így szólt. Azon leszünk, hogy a vesztegzár izgalmas, de szép trópus élménye legyen a Grand Hotel vendégeinek. Amikor Mood visszatért a szobába, első pillanatban azt hitte, hogy a pizsamás idege már kiment. Annál szomorúbb lett, amikor az ablakfüggöny mögül előbukkant a szemtelen idegen vidám arca, és azt kérdezte. Hogy van? A folyosón ismét léptek, és hangok zaja hallatszott. Miért nem hagyta el a szobát, amikor mindenki a halba ment? Nem mertem az ön utasítása nélkül semmit sem tenni. Ostobaság! Különben sem volt mindenki a halban. Hogy érti ezt? Például az az illető sem lehetett ott, aki ezt a levelet hozta önnek. És az asztalra mutatott, ahol a boríték feküdt. A leány meghökkent. Itt járt valaki, amíg távol voltam.
1: De mennyire?
0: Mód feltépte a levelet, azután elolvasta. Utána a hamutálcába dobta, és meggyújtotta a szélét. Figyelmesen nézte, amíg a papír lassan elégett. Remélem, nem rossz hír, kérdezte derűsen, csevegve az idegen. Maga akaratlanul is tanulja volt egy beszélgetésnek, amelyből minden igyekezetem dacára néhány szót hallott. Biztosíthatom, hogy annyi, mintha... Hallgasson, kérem! Nem tudom, milyen ember. De az az érzésem, hogy jó szívű. Bizonyára súlyos helyzetből menekült meg a segítségemmel. Viszonozza ezt azzal, hogy nem érdeklődik utánam, ha elment innen. Ezzel most ne legyen gondja, nyugtatta meg a fiatalember. Hiszen a vesztegzár néhány hétig tart, és addig megbeszélhetjük. Ugyan, csak nem képzeli, hogy itt marad a vesztegzár idejére. Hová menjek? Mit tudom én? Ha nincs oka arra, hogy bujkáljon, akkor nyitasson szobát. Van okom bujkálni. Mert az apám azt akarja, hogy megnősüljek. Át akartam evezni Bali szigetére, ahol egy

0: Barátom lakik a tengerparton, és adott volna ruhát.
1: Hol hagyta a ruháját?
0: Az apám bezárta, hogy ne szökhessen meg. Reggel lett volna az esküvőm, és akkor ideadta volna a frakkomat. Én azonban éjjel kimásztam az ablakot, pizsamában nekivágtam Balinak. A vihar visszadobott a szálló strandjára, és bevásztam ide. Azóta elnyomatás alatt állok.
2: Mód kissé felderült a bolondos történeten, és barátságosabban felelt.
1: Ez mind igen szomorú, vagy komikus, ahogy vesszük, de nyugodjon bele. A vesztek zár arra kényszeríti, hogy feladja a harcot. Nem bujkálhat hetekig pizsamában.
2: Na mit mondok a szállósnak, ha megkérdezi, hogy kerültem ide ilyen könnyű viseletben?
1: Hazudjon valami gáláns kalandot, vagy amit akar.
2: Hát, jó, megyek. Köszönöm a szívtelen vendéglátást.
0: Mert enni nem adott, ezt lezögezem.
2: Egy másodpercig hallgattak. A férfi a hamutálcán elhamvat levelet nézte.
0: Szeretném, ha bízna benne, mondta azután.
2: Az az érzésem, hogy szörnyű csávában van. És a hegyes orrú lakcipő, akivel beszélgetett, nem valami elszánt segítőtárs.
1: Mód szomorú habozással nézett maga elé.
2: Nem, mondta szomorúan Mód. Sajnos nem segíthet rajtam.
1: És mi lesz, ha letartóztatják?
2: Tessék!
1: Honnan veszi?
2: Nem akarok blöffölni. Hallottam, hogy este repülőgépen menekülni akart. Valószínű tehát, hogy üldözik. Mivel a vesztegzár miatt kénytelen maradni, könnyen lehet, hogy utolérik.
1: Nem miért gondolja, hogy a rendőrség üldöz?
0: Ez világos, mert
2: kopogtak.
1: Ki az?
0: A rendőrség.
2: A pizsamás idegen zajtalanul és gyorsan eltűnt az ágyon.
1: Tessék!
2: Kiáltotta Mód vidám hangon.
0: Barátom, gondolta hüledezve a pizsamás. Ez aztán a nő. Példátlan idegen.
2: Kerekorrú gyári cipő jelent meg az ágy két lábának látóterében.
0: Bocsánat, Elder főfelügyelő.
1: Mód, Borkman, parancsoljon.
2: A két apró csatos trotőr cipő megmozdult.
0: Köszönöm,
2: felelt a kerekorú gyári cipő.
0: Kérem, a hallban folyik a lakó kihallgatása, de hogy meggyorsítsuk az eljárást, én is elvégzek néhány fontosabb kihallgatást.
2: Miért szükséges a vesztegzárhoz kihallgatásokat végezni? Az egyik csatos trotőrcipő eltűnt. Úgy látszik, Mód keresztbe tette egymáson a lábait.
0: Ugyan,
2: felelt a kerekorú rekettes gyári cipő. Szó sincs a vesztegzárral kapcsolatban semmiről.
1: Hát nem tudja, Borkman kisasszony, hogy egy szobával arrébb, a 71-esben gyilkosság történt, mialatt a vendégek a halba siettek.
2: Visszakerült a másik trotőr. Meglepetésében tette le a lábát.
0: Mi?
1: Kicsoda az áldozat?
0: Ranke doktor.
1: Hogyan? Az egész olyan különös.
2: Ne haragudjon, hogy én kérdezem önt.
0: Meg tudom érteni, Borkman kisasszony. Ranke doktor valaki leszúrt. A 70-es üres. Ez a 72-es, ahol ön lakik.
2: A másik szomszédos szoba.
0: Nincs több szoba a fordulóban.
1: Itt valami papír égett el.
2: Levelet kaptam, amelyben egy kellemetlen ügyben írtak, és így semmisítettem meg.
0: Micsoda ideg. Isten, micsoda ideg. Gondolta a pizsamás.
1: Van csőposta a hotelben?
2: Kérdezte a főfelügyelő.
1: Nem tudom, postán jött a levél.
0: Érdekes. A mai postát megelőzte a vesztegzár. Hosszú szünet.
1: Akkor nem értem,
2: feleltem út kedvesen. Itt feküdt az asztalomon. Lehet, hogy a tegnapi postával érkezett.
0: Az lehet. Ha szabad néhány formaságot.
2: Neve?
1: Mód Borkman.
0: Született?
1: 1919-ben.
0: Hol?
2: Szünet.
1: Acsinszkban. Oroszország.
0: Szibériában,
1: nem?
0: Igen.
1: Hol van az állandó tartózkodási helye?
0: Surabajában. Az Állami Vegyészeti Intézetben dolgozom. Decker professzor asszisztense vagyok.
1: Igen? Nagy tisztelője vagyok a zseniális professzornak.
0: Szabadságát tölti itt a kisasszony?
1: Szüle.
0: Nem. Ott hagytam az állásom. Van der Bullen Félix, a szemtelen idegen, igen keserű szájízzel hasalt az ágy alatt. Itt baj van. Itt nagy-nagy baj van ezzel a remek, szép nővel. Most már faktum, hogy hazudik. Kérem, bárhogy is nézzük, itt nagy baj van. A gömbölyű orrú gyári rekettes azonban sokkal jóhiszeműbbnek látszott. Szinte észre sem vette a csatos trotőr zavarát.
1: No, hiszen, mondja megnyugtatóan, ezek csak formai kérdések, ha kellemetlen, akkor ne válaszoljon, kisasszony. A mi szempontunkból csak egy kérdés bír fontossággal. Ugyanis kétségtelen, hogy a gyilkosság az alatt történt, amíg a Vesztegzár rendelkezéseit felolvasták. Előzőleg még látták a doktort, és körülbelül 15 percre rá már halott volt. Itt tehát csak az a fontos, hogy megállapítsuk a szálló lakóiról, hol voltak a kritikus 15 perc alatt.
0: Csen. Az egyik trottő ismét eltűnt, múlt tehát visszanyert a nyugalmát.
1: Értem, mondta kellemes, csengő hangján, egykedvűen, szinte derűsen.
0: Hiszen egyszerű eljárás, tehát szíveskedjék megmondani, kisasszony, hol volt ön a Vesztegzár kihirdetése alatt?
1: Itt a szobában.
0: A pizsamás ember az ágy alatt megtermett.
1: Mi ez?
0: Ez hát rendben volna. A detektív természetesen itt is kopogott, és felkérte, hogy jöjjön a halba.
1: Így történt.
0: Volt valami oka rá, hogy mégis maradjon?
1: Semmi különös okom sem volt.
0: Láttam az ablakból a drót akadállyal érkező katonákat. 15 éve élek Indiában. Tudtam, hogy miről van szó, és nem szeretek hivatalos eljárásoknál asszisztálni.
1: Aha. Értem. Így már világos, helyeselt a főfelügyelő.
0: Egy előkelő szálló vendégei nem törődnek formaságokkal.
1: Sajnos az ember nem sejti előre, hogy utóbb fontossága lehet a megjelenésének.
0: Természetesen. Természetesen, helyeselt a főfelügyelő egy készséges fodrász segédmódján.
1: Én azonban, hála Istennek, nagy gyakorlattal bírok, és tudom, hogy egy váratlan Vesztegzár gyakran tragikus meglepetést hozhat. Az első pillanatok pánik hangulatát nem egyszer felhasználták már bűnözők, szállodai tolvajok, ezért mindig összeírom gyorsan, hogy kik voltak jelen a Vesztegzár kihirdetésénél.
0: Igen? Ez nagyon ügyes.
1: Köszönöm az elismerést.
0: Ha megengedi, még egy kérdést teszek fel. Formaság, de megkönnyíti a helyzetünket. Volt önnél véletlenül látogató, amikor a detektív kopogtatott. Az alibi mindig egyszerűbb számunkra, ha tanú van rá.
1: Szünet, de egész rövid, gyufas erccel.
0: Nem, senki sem volt nála.
1: Ezt jól tudom.
0: Ostoba az ilyen személyzet. Egy liftes fiú azt mondja, hogy Szergiusz herceget látta a fordulóban, és mintha az ön szobájába jött volna.
1: Természetesen ostobaság. Ezek a bajok fecsegnek a vakvilágba, fontoskodásból.
0: A herceg valóban járt nálam. Vagy 10 perccel a Vesztegzár előtt. De amikor a boly kopogott, akkor már nem volt itt. Azt mondta, átmegy Van Gogh terménykereskedőhöz, akivel ismerik egymást, és lehet, hogy a kereskedő már lement. Bizonyára onnan jött ki a herceg. A harmadik szoba fordulóban a 70-es Van Goldé.
1: Igen, tudom.
0: A boly mondta, hogy onnan is jöhetett a herceg, de ezt nem hittem. Azonban, ha nem öntől jött ki,
1: akkor innen kell.
0: Csak a 70-esből jöhetett ki. Van Goldtól.
1: Érdekes. Ugyanis ott történt a gyilkosság.
0: Hosszú, dermedt szünet. Az ágy alatt egy úr úgy érzi, mintha torkon ragadták volna.
1: De hiszen,
0: ha
1: hallatszott a nő hangja. Azt mondta, hogy a 71-esben ölték meg Ranke doktort.
2: Ezt mondtam volna.
1: Tévedtem. A 70-esben történt Van Gold úr szobájában. Az ön szobája 72-es számú, és a 71-esben nem lakik senki.
2: Ez csúf csapda volt, az bizony.
1: Most már kínos hangulat súlyosodott a szobára. Székrecsen.
2: Hát, mondja nyájasan a gömbölyű orrú gyári cipő. Azt hiszem, ezzel befejeztük a formaságot.
1: Jó, ha ilyesmin túlesik az ember.
2: Bocsánat, ha háborgattam.
1: Kérem,
2: Székrecsen.
1: Megjegyzem, hogy én nem láttam a herceget, miután távozott tőlem, csak feltételeztem, hogy Van Goldtól...
2: Ez természetes.
1: Nem is veszem jegyzőkönyvet.
2: Egy ilyen finom, előkelő úr neve a legtávolabbi kapcsolatba sem kerülhet az ügyel.
1: Nekem is ez a nézetem.
2: Örülök, hogy a véleményünk egyezik. Nagy tisztelője vagyok a hercegnek és Shilling Lord, Tongasziget kormányzója, akinek néhány ügyben szolgálatára lehettem, megígérte reggel, hogy ebédnél bemutat a hercegnek.
1: Sajnos. Közben jött a vesztegzár.
2: Hát, ön nem a vesztegzár kirendeltségével érkezett?
1: Szó sincs róla.
2: Egy másik ügyben nyomoztam, és én is itt ragadtam a vesztegzár miatt.
1: Valami más bűnügy is előfordult a szállóban?
2: Nem a szállóban.
1: Csak a lábnyomai vezettek a szállóig. A szigetvilág legelvetemedettebb gonosztevőjének, Jáva Rémének hívják az alvilágban. Gyilkol, rabol, kegyetlenül. És megtévesztően kellemes külsejű ember. A szálló kertjében tűnt el. Ha tudná, hogy valóban itt van valahol, nem főne a fejem a gyilkosért.
2: Különösképpen egy ilyen fehér csontgombot találtam a meggyilkolt Ranke doktor mellett.
1: Élénken emlékeztet egy hálóruha gombjára.
2: Ha? Fehér csontgombot nem varnak férfi ruhára?
1: Utcai ruhára nem, de pizsamára lehetséges. És az illető pizsamában szökött meg előlem. De lehet, hogy másfelé menekült.
2: Túlságosan szerencsés véletlen volna, ha a vesztegzár a kezemre játszaná.
1: A gömbölyű orrú cipő bokában összeér, mintha meghajolna a gazdája. Ajtónyikorgás.
2: Nagyon örültem,
1: mondja Mód. Ha valami közlendője van, kisasszony, bennem megbízhat. Nem vagyok szívtelen kopó.
2: Az ajtó becsukódott. Mire Mód visszafordult, a pizsamás ember már ott ült a karosszékben, és dohányzott. Mód szótlanul, komolyan nézte.
1: Tessék,
2: mondta a fiatal ember, és miután nem kapott választ, elismerően mondta.
1: Ez aztán alaposan megadta nekem. Mit szól ezek után hozzá, mint Jáva Réméhez?
2: Mód csendesen, minden szemrehányás nélkül ezt kérdezte.
1: Maga ölte meg Ranke doktort?
2: Megenged előbb egy kérdést?
1: Tessék,
2: felelte a leány.
1: Maga ölte meg Ranke doktort?
2: Figyelmeztetem, hogy az én türelmemnek is van határa. Most már sokkal több forog kockán sem, hogy a csúf látszat elkerüléséért megvédjen magát.
1: Igaza van. Most ellenszolgáltatás fejében véd meg.
2: Mert én tudom, hogy amikor a detektív kopogtatott és jelentette, hogy vesztegzárat rendeltek el, maga nem volt egyedül. Tudom, hogy nem volt a szobában, amikor a gyilkosság történt, és azt is tudom, hogy Sergius herceg nem távozott a detektív érkezése előtt. Hol volt ön a távozásától számított 15 percig, mert a halban nem volt, a szobájában nem volt.
1: Ugyanez áll a hercegre is.
2: Útban voltam a hal felé, de visszafordultam.
1: Úgy?
2: Akkor miért nem mondta meg ezt a detektívnek?
1: A nő kirobbant. Hogy merészel nekem maga kérdéseket feltenni? Akit egy főfelügyelő, a földrész legnagyobb gazemberének nevez, aki hálóruhában menekült a kötél elől.
2: szívesebben szöktem volna repülőgépen Szingapurba. Talált. Mód elsápadt, és hallgatott. A fiatalember felállt.
1: Kérem, szólalt meg szerint.
2: Kössünk békét, vagy ha tetszik,
1: szövetséget.
2: Magával? Lehet, hogy szerencsétlen körülményei miatt nem adhatom rendőrkézre, de gazemberrel nem szövetkezem. Téved, ha azt hiszi, hogy én olyan maga fajtájú vagyok.
1: Hát akkor állapodjunk meg. Mindketten hallgatunk arról, amit a másikról megtudtunk.
2: Maga ölte meg? Kérdezte suttogva, rémülten a lány. Feleljen. Én úgysem fogom elárulni.
3: A fiú rövid ideig gondolkozott. Mód közelebb lépett hozzá, és kimerett szemmel nézte a csíkos sejemháló kabátot. A fiú önkéntelenül követte a tekintetét. Egy fehér csongomb hiányzott a pizsoma kabátjáról. Szóval, maga tette. Kérem, ha Istent ismert valaha, mondja meg. Könyörgök. Nézte a leány, azután lassan bólintott. Mód megkönnyebbülten sóhajtott. És? Miért?
1: Felismert.
3: Batáviában egyszer betörtem valahová, ahol Ranke doktor is vendégségben volt.
1: Elfogtak.
3: A tárgyaláson ismét találkoztunk.
1: Jól megegyezhetett.
3: Ahogy kiléptem innen, szembe jött. Tört mindig hordok magamnál, egy döfés aztán.
1: Vége le.
2: Mód írtózva nézte a kedves arcú, nyájas tekintetű embert. Ocsmánygyilkos. Úgy meséli ezt a gazságot, mintha csak tréfa lenne. Maga sem tudta, miért fáj ez annyira, hiszen örülnie kellene, hogy nem Szergiusz volt. Gyilkolt. Hidegvérrel embert ölt.
3: A fiatal ember fölényesen válaszolt.
1: Egyető vagy kevesebb. Oly mindegy.
2: Menjen, kérem.
1: Azonnal menjen.
3: Kissé alkonyodott. A kert tömve volt vendégekkel. Már megszokták a vesztenzárat, már tréfálkoztak a drótsövény külső vonalán táborozó katonákkal. Csak egy hipohonder különítmény élükön Villiers nével, akinek a férje Szingapurban szerkesztő, ájoldozott a szobájában, és valamennyien keresték magukon a bubópest is nyomait. A boly fél óránként drámai, de hivatalos hangon jelentette Markeitnek, hogy valamelyik vendégnek a percei megvannak számlálva. Az idény vége volt. Alkony felé már dúson hömpölygött a ködös, párás levegő a tenger felől, és zsíros fénnyel ülte meg a pálmák levelét, színes hibiszkuszok és orhideját tágult kelyhelyi. Az északnyugati monszon előhírnökei rosszagú, forró légáramlással hordták a partmenti fák rothadó gyökereinek bűzét. Most még csak a súlyos, bágyasztó alkonyi dagályidőben érezni a trópusi paradicsom átalakulását pokollá a betörő monszun fúvására. Egy pár nap, esetleg csak néhány óra még mindössze, mert itt átmenet nélkül változik az évszak, és ilyen gutaütött időjárás lesz erre nap, mint nap. A tengerbe süllyedő nap búcsúzó vízfényei árnyékba burkolják a szobát, ahol két csapdába került ember áll némán egymással szemben.
2: Azt hiszem, az időpont megfelel, mondja a pizsamás. A szobamosdó pereméről levesz egy szappant és törülköző. Nézzen ki, kérem, hogy tisztalja a levegő. Mód kinyitja kissé az ajtót. Most! Súgja gyorsan. Bocsássa meg, hogy találkoztunk, mondja a fiatalember. Kilép a szobából, és egy szállóvendég öntudatos lépteivel elindul a folyosón. Mód háttal a csukott ajtónak dől, és lehunja a szemét. Istenem! Ez az első gondolat. Azután elővesz a ruhája kivágásából egy apró csipketerítőt, amilyen minden szobában az asztalkán van, szétbugyolálja, és kihullik belőle egy kis fémnyelű,
4: véres.
3: Félix karján a törülközővel, kezében szappantartóval sietett a folyosón. A személyzetet a kezdődő holtszezonra való tekintettel felére csökkentették. Most aggasztóan kevésnek bizonyult a létszám, miután a hivatalos közegeken kívül az étteremben, a büfében és a hallban sok olyan vendég tartózkodott, aki nem volt lakó, és ezeket is el kellett helyezni. Idény közben a csodás Grand Hotelben hemzseg a baj meg a szobalány. De ha jön a legpontosabb vendég, a monszú, akkor bizony leapad a személyzet, és egészen elmarad a főúri vendégsereg. Külön szerencsétlensége a hotelnek az az autokáron érkezett turistacsoport, amely ebédre jött, és este már visszatértek volna Surabayába. Közöttük Rev Paolo Sorgett, a hatalmas ősz jezsuita hittérítő, Carson Baronet és Jenkins cukorbáró, a regatta bajnok. Wolfgang igazgatóra soron kívül hatalmas jövedelem vár, mert a Grand Hotel vendégei nem fogják igénybe venni az állami kosztot és a vesztek zár idejére kijáró olcsó kis szobákat, hanem további 3 hétig főúri bőkezűséggel élnek majd itt. Mesés jövedelem. Viszont Félix, jáva rém, aki öntudatosan siet pizsamába, kezében szappannal, anélkül, hogy csak sejtené és hová, igen örül a személyzet híján kihalt szálló folyosónak. Nagy veszély nincs, sok az új lakó. Ugyan kigyanakodna a szappannal igyekvő pizsamás ember. Egy néger gyerek aranyozott sapkában éppen szembe jött. Ez a liftes. Ez esetleg emlékszik rá, hogy kit hozott fel az emeletre. Megáll.
5: Halló? Hány óra?
3: Kiáltja rá, és meglegyinti viccesen a törülközővel.
5: 6 óra múlt, mein Herr! Oh, thank you és danke!
3: És Pütyö részfelelsége. Egy mosdó felírású helységbe gyorsan bemegy. Az ördögbe is. Valamit csak tenni kell, mert részint éhen pusztul, részint, ha soká kell ilyen fölényesen futkosni a törülközővel, akkor meghal, mint végkimerült maratoni futó. Zúg a lift. Aha, az a pokoli kölyök lemegy végül a fészkes földszintre. Kilép. Lassan körülnéz. Hogyan szerezzem? Közvetlen előtte nyílik egy ajtó. Azonnal friss, öntudatos sietésbe kezd, csapkod a törülközővel, és be a fordulóba, fel az emeletre, és lihegve megáll. A boly jön szembe, az átkozott néger. Most itt veszteg el a lift. Nagyon csodálkozik. Félix rohan. Hát ez nem megy. Már remeg a térde. Körülmegy a folyosón, és újabb mosdónál van, ismét. Be! Zárva van. Na most mit? Nyílik az ajtó szemben vele. Már éppen megindulna céltudatosan, amikor látja, hogy egy kéz 2 nagy cipőt tesz ki, azután becsukja az ajtót. A cipő felett egy fogason néhány ruhadarab függ rendetlenül. Hát lesz, ami lesz. Ez az ember reggelig alszik. Addig minek neki itt a ruha? Elviszi. Illemelt a halba, és enni fog. Enni. Azután visszahozza a ruhát. 166-os szoba. Csak ezt kell jól megjegyezni. 160. Jó, gyerünk, nincs más megoldás. Lekapta a ruhát, és sietett. Mögötte felbúgott a lift. Gyerünk, mert jön az a ronda kölyök. Egy homályos fordulónál vas lépcső tűnt eléje, keskeny falnyilásból indultak a tekervényes fokok. Egy tábla függött le a mennyezetről. Nem a tisztelt vendégek számára. No hát, ez neki való. Ő nem tisztelt vendég. Felsietett néhány fokot, és leült ölében a ruhával, és nagyot fújt.
6: Hé! Hey, Martin!
3: Kiabálta valahonnan a mélyből egy ellenszenvesen éles, nyújtott női hang.
5: Na!
3: Kiáltotta bosszusan a fiatalember.
5: Mi van?
6: Te vagy az!
5: Én hát!
3: Az illető megnyugodott. Valamivel csörömpölt a mélyben, a földszinten vagy a pincében. Ki az a Martin, akivel összetévesztik? Most ezután öltözni. Szédelgett az éhségtől, gyorsan lerúgta a papucsot.
6: Martin!
3: Nem hagyja abba.
6: Na, itt vagy még? Már nem, de minden pillanatban visszajöhetek!
3: Felelte dühösen.
6: Viccolsz csak te! A viccolsz!
3: Hogy cifrázza? Nem adott választ. Gyorsan levette a papucsot, és öltözni kezdett.
6: te Martin!
1: Az ördög vinni el azt a Martin.
6: Mi van? Ha lejössz, hozd le a főkulcsot! Nem mehetek már érte! A szobában marad!
1: Hogy üvölt a dög.
6: Jó, majd lehozom. Más nem kell. Hozhatsz füstölt halat! Dobd le az egész minden mosókonyhába, de nagyon vigyázz! A hozzánk lepedő fel, rakd a lépcsőre az új mosnivaló!
1: Rajta volt a nadrág, kissé bő. Régi módi emberek hordanak ilyet. A kabát térdét verdeste. Szalonkabát. Ritkaság, trópuson. A pizsamáját összehajtva letett a lépcsőre. Erre úgysem járna.
6: Martin! Martin!
1: Felveri a szállót a Primasz.
6: Mi van már megint? Nagyon vigyázz, mert nem szabad meglátni, ha ledobsz mosókonyhába!
1: Jó, majd vigyázok!
6: És holnap is várlak, Martin!
1: Kellemes lesz. A fene ezt a Martint meg a nőjét. Szédelget az éjségtől. Lassan lement a négy lépcsőn a folyosóig.
6: Martin!
1: Hát fulladj meg! Álva maradt, és nem felelt.
6: Nem halsz, Martin! Hát nem halsz! Jó lenne, ha ledobnál!
1: De milyen jó lenne, ha ledobnálak? Gondolta.
6: Ha ledobnál, Martin, egy korálgő, egy korálgő, ott lóg a tükör mellett, de ne döntsd fel a vázát!
1: Csend. Ajtócsapás lentről. Elment ez a sátán. Óvatosan kinézett. Gyorsan visszakapta a fejét. A néger kölyök ott állt a lift mellett, egy szalmaszálat rágott, és apródonként kiköpte. Végre is a csiga lépcsőn lemehet. A kiabáló nő egészen a mélyben volt, és most már ott nincs. Nagyon lassan elindult a vas lépcsőn. A második emeletre ért, lenézett. Mélyen a sötétben, a földszinti folyosónál lejjebb, kerek fény hullott a földre. Innen jöhetett a hang. Szát kéne elváltoztatni. Milyen könnyű ez regényekben, és mennyire lehetetlen az életben. Az első emeletnél hangokat hallott. Megállt. Valami csörög, ahogy jönnek. Kard. Ez a kapitány. A kihallgatás eredménye negatív. Mindenkinek van alibije. Akik pedig a szobájukban voltak, azok gyanún felülállnak. A rendőrtisztek mögött állt Eldar főfelügyelő. Szerintem mindenki gyanús, még nincs alibije, szólt közben. A kapitány kicsi hűvesen fordult felé.
4: Nem szeretném, Elder, ha ezzel az üggyel foglalkozna. A Grand Hotelben különlegesen kell eljárni. Egy tapintatlanság vagy botrány beláthatatlan következményekkel járhat.
1: Világért sem avatkozom a dolgokba. Felesleges is, a kapitány úgy csoportja nyomoz. Inkább azt hiszem, én szorulok majd segítségükre. Kissé gyanakodva nézték. Elder főfelügyelő fiatal kora ellenére regényes népszerűségre tett szert a gyarmaton. A kapitány szerint csak szerencsével és modoroskodással, magasrangú rendőrtisztviselők mellőzésével, kényes politikai ügyeket, nagy bűneseteket osztottak ki a főfelügyelőre, és ezt nem bocsátották meg neki a kollégái.
4: A kezére járhatunk, csak szóljon!
1: Felelte a kapitány.
4: Bár nem ismerem az ügyet, amivel megbízták.
1: Ha végleg kátyúba jutok, és sajnos úgy néz ki, akkor kérni fogom a segítségüket. Cserben hagyott a szerencsém.
4: Az is az ügyéhez tartozik? Kérdezte az egyik rendőrtiszt. Hogy kihallgatta Maud Borkman?
6: Figyelmeztetem, Elder, ha szabály ellenesen beleavatkozik a csoportomba kiosztott ügybe,
1: kérem, én a magam ügyében jártam el Maud Borkmannál.
4: Egy embert keresek, aki itt a kertben csatangolt, és lehet, hogy bemászott valamelyik szobába. Ezért néhány lakót kihallgattam, és most már nem érdekel semmi. Lefekszem.
1: Jó éjszakát kívánok! Bűnügyi sarlatán, mondta az egyik rendőr tiszt, miután Elder a szobájába ment.
0: Olyan, mint a kuruzsló orvos. Mestere a látszatkeltésnek. Természetes, hogy komoly munkát sohasem becsülik meg úgy, mint a hókusz-pókuszt.
4: Hát, uram, mondta a kapitány, Szedlinc fogalmazó átveszi a szolgálatot.
0: Lehetőleg a háttérben nyomozni. Holnap azt kell kutatni, hogy kinek állhatott érdekében Ranke doktort megölni.
7: És?
1: Szólt közben az egyik tiszt. Keresni kell a tört, mert a gyilkos magával vitte. Ahol a tör van, ott a gyilkos is. Úgy van. Az őrszemeket ellenőrizze, és sok tapintat, Szedlinc. Sok tapintat, vigyázni. Ez a Grand Hotel. Jó éjszakát. Csörgés. Ajtócsukódás. Rendőrtisztek aludni mennek. Jáva réme. A szemtelen idegen most tovább megy a csiga lépcsőn. Ez a lépcső nem volt kivilágítva. Úgy látszik, este nem használják. Disznóság itt takarékoskodni. Martin és a hölgy életveszélyben vannak, ha itt kell randevúzniuk. Most a földszinten lehet. A szuterén alatta van. Hangokat és zörgést hall onnan. Személyzeti szobák.
8: Nem merje megkísérelni.
1: Suttogja valaki.
8: Én nem tehet semmit. Én félek. Tényleg van rendőrön minden. Ne féljen. A rendőrök már lefeküdtek. Ide nem is jönnek. Szóval beszéljen meg. Nem tudok semmit sem. Csak azt láttam, hogy a kést Miss Borgman vitte el. Egy fehér kis csipketerítőben. Akkor ő a gyilkos.
1: A fiatal ember zsibbadtan állt. Mintha kísértetekkel lenne tömve a hotel. Lemenjen. Ha csak moccan elriasztja ezeket. Ide jöttek az alaksorba beszélgetni, a hátsó lépcsőhöz. Indulatosan suttognak, világosan hallatszik minden szó.
8: Holnap mondja el a detektíveknek? Nem, kiderül minden, és akkor mindnyájan börtönbe kerülünk. Martin! Ufene!
1: Most elriasztotta őket. A két suttogó szétrebben. Távolodó léptek. A fiatal ember mozdulni sem.
9: Martin, te miért nem ledobsz halat, korált, kulcs? Halszing! Martin, halsz!
1: Szünet. Elmegy és bosszusan dörmögi.
9: Te nem halsz, Martin, esző vagy, alszó, hülye disznó. Csak várj!
1: Finom hölgy, igazán, gondolja a fiatal ember. Ez a Martin is megválogathatná magának. Kilépett a földszinti folyosóra. A nővel minden esetre baj van. Ha csak ugyan nála a tör, és valóban fejlődik, akkor vége. Valamit tenni kell. Először minden esetre táplálkozni fog.
8: Miért van itt ilyen sötét? Neki megy valaminek.
1: Asztal. Oldalról fény szűrődik be. Asztalok. Baj van. Ez a szálló étterme, és úgy látszik, már befejezték a vacsorát. De valahonnan nagyon halk jazz-zene szűrődik ide. Ez a bár. A Grand Hotel grille. Na, ott ma nem sokan lesznek. Az se baj. A fő, hogy első rangú konyhájuk van. Nyugodtan kilép a halba. Takarékvilágítás. Hatalmas, üres előcsarnok. Távol a portás olvas valamit a polcra dőlve. Eszébe jut, hogy nincs nyakkendője. A Halloween galléria még megjárja a trópuson, de csak nyakkendővel. Az egyik asztalon punka áll. Kis ventillátor, hosszú sejjebb szalagokkal. A szalagok vízszintesen lengenek, ha jár a szellőző. Letép egy szalagot, és gyorsan csokorra köti. Kissé régi módi művész viselen, de mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Most már nyugodtan elindul a bár felé. A portás felnéz, de látja, hogy a vendég nem jön feléje, hát tovább olvas. A Félix nevű űzött vad belép az előcsarnokból nyíló, úgynevezett grillbe. Kék fény, kitűnő tangó muzsika és tömve a bár. Az alulról világított üvegparketten ruhazizzenés, lábsurlódás, pácolt cigaretta és egészen enyhe ételszak keveréke. Sír a harmonika. Halk beszédhangok, pohár és tányér csörrenés nyomja el olykor. A reflektor vörösre vált. Gyorsan múló, feltörő kacagás. A szicíliai özvegy elfojthatatlan életkedve tört ki, mert Van Gold úr egy elhamarkodott mozdulattal távolabb ülő, Schilling kormányzó ölébe hajította egy folyami rák ólóját. A félhomályban jókedvű urak ülnek. Csodálatos ékszerek villannak fel, mint fehér fénybogárták, és maroknyi anyagból álmodott párizsi sejjebuhák zizeknek a parketre vetülő zöld és lila fényben. A kreol és habszínű női vállak Sima hátak és mezítelen karok kidomborodnak a homályból. Félix a bárpulthoz megy. A Tamir mixer rávigyorog. Egy pohár pezsgőt és jeget bele. Sok jeget. Vezényelt az éhes, szemtelen és űzött ismeretlen. A pohár egy pillanat múlva ott állt előtte. Jég hullik bele csörrenve a csontkannából. A direktrisz egy államszőke belga nő hozzálép. A parketra koncentrált homályos tangófény miatt csak árnynak látszik minden, de Félix így is megállapította, hogy igen karcsú nő áll előtte. Odé de Fleur vagyok. Ha grillbe jön, akkor az én vendégem.
7: Ez esetben sokszor lesz szerencsénk.
1: Letette a poharat, melyből éppen inni készült, pedig úgy vágyott már egy korty jeges pezsgőt. Táncol? Kérdezte Odé de Fleur.
7: Hogy ne? Szabad?
1: A parket mély sötét ibolya fényében lépegettek. Maga nagyon jól tánc. Suttogta a direktrisz. Szeretem a muzsikát, ezért van. És elsősorban talán az járul hozzá, hogy egy könnyű, finom, mesebeli ilyen csodás táncosnőt vezete.
7: Milyen kölni ez a haján?
1: Lanterik?
7: Nem. Ez Kalima.
1: Az. Maga igazán ért. 10 másodperc sötét. Csend. És már is vakító fény ömlik el a kis intim helységbe. Az űzött vad egy szokott, könnyed gesztusával karjába veszi Odett kezét, és megy a pezsgőhez. Megfogja a karcsú poharat. Érdekes, hogy itt nem tapsolnak szám után. Sőt, mint ha megnémultak volna. Kezében a pohárral körülnéz.
7: Mi van?
1: Az emberek dermedten ülnek, és minden szem rámered. Odett kis, piros szája nyitva, és rémülten bámult Félixre. A fiatalember zsibbadtan áll, kezében a pohárral. Érzi, hogy valami katasztrófa történt. Végre a szemközti tükörben meglátja magát, és sarkáig végigfut rajta a hideg. Ott áll a bárpultnál, kezében egy pohár pezsgő, és a legszigorúbb hittérítőben bársonygalléros fekete papiforma ruhája van rajta.
7: Igen.
1: Ott állt az ámult emberek előtt a fekete bársonnyal szegett ruhában, a négyszögű kőgombokkal, mint aki legalább 5 évet a leprások között töltött, és minden világi örömtől, irtózattal elfordul, és kezében a pezsgős pohár, és éppen tangóz. Itt most olyan botrány lesz, és olyan letartóztatás, amilyen még nem volt. Hirtelen magasra emelte a poharát, és érces hangon mondta.
10: Emberek! Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója. Ide jöttem, hogy legyek a láthatatlan kéz Nebukadnezár palotája falán. Jusson eszetekbe, hogy a márvány oszlopok, sejem függönyök, aranyozott kárpitok között épp úgy felírja a farra a tök halál, hogy ménettek el, ufárszín, mint a legutolsó halászkonyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja a halált, amikor magasra emelem e bűnös kelyhet.
1: Magasra emelte a pezsgős poharat a döbben, csendben, a földhöz csapta. Végignézett a rémült embereken, és távozóban még ezt mondta.
10: Ezért kértem a pezsgőt, hogy megsemmisítsem, mint a világi bűn jelképét.
1: A mixer babonás rémülettel suttogta.
7: Ezt értem. De minek kellett bele a jég?
1: A Zord misszionárius azonban nem felelt, hanem elhagyta döngő léptekkel a bárt. Sergius herceg elgondolkozva mondta Módnak, akivel együtt ültek egy páholyban. Micsoda fanatikusok! Szingapurban tavaly egy misszionárius felrohant az egyik varieté színpadára, s táncolni kezdett a balettcsoport között.
10: Szörnyű látvány volt.
1: Mód nem szólt semmit. A helységben lassan felengedett a váratlan esemény deprimáló súlya.
11: Ez szabálytalan eljárás, mondta Márkejt tanácsos, aki Villiénével vacsorázott, miután konstatálta, hogy a hölgynek nincs búvópestise.
1: Ha nem lenne misszionárius, akkor büntetendő cselekménynek számítana. Nem? Pánikot előidézni veszteg zárott területen?
11: Ki ez? Kérdezte a szicíliai özvegy izgatottan Van Goldorat, akivel időközben megismerkedtek véletlenül.
1: A terménykereskedőt annyira feldúrta neje távolléte, hogy ebben a bús lelki állapotban szórakozottságból Signora Relli asztalához ült le vacsorázni, és az erőteljesen szép özvegy megengedte, hogy a félreértés tisztázása után is együtt maradjanak. Vacsora után véletlenül a bárba mentek kissé elüldögélni.
11: Ez egy hittérítő, felelte Van Gold. Többet én sem tudok.
1: Péter, a pincért hívta.
11: Parancsoljon, Signora. Ki ez a hittérítő?
1: Nem tudom, ma sokan érkeztek. Felelte és sietett, mert a vendégek itt is, ott is fizettek.
12: Wolfgang igazgató mindenfélét gondolt a misszionáriusról. Annyira érdeklik a hittérítők?
1: Igen, leánykoromban beleszerettem egy misszionáriusba. Sajnos nem sok reményünk volt arra, hogy szüleim hozzáadjanak, és ő elment a vadak közé hittérítőnek. Boldogult férjem jó volt, okos, szeretett. De én sohasem feledtem Cressont. Mióta özvegy lettem, szívesen járok erre, ahol sok a hittérítő, ahol annyian hasonlítanak rá.
12: Reméli, hogy egyszer csak viszont látja az illetőt? Kérdezte Van Goldul.
1: Az illető nem él. Hivatásának áldozata lett, és én vagyonom egy részét beleöltem abba az emlékműbe, amit szülőföldjén állítottam.
12: Hamvait is hazahozatta? Kérdezte Van Goldul meghatva.
1: Nem, felelte hidegen az özvegy,
12: és rövid szünet után hozzátette, ugyanis a vadak megették.
1: Lindner, az operaénekes jött arra, és megállt az asztalnál.
11: Az ilyen hittérítőt nem szeretem,
1: mondta, és fáradt, kövér arca szomorú, gyerekes kifejezésre görbült. Most ismét altatót kell bevennem, pedig már jól éreztem magamat.
11: Ne vegyen altatót,
1: mondta erélyesen az özvegy.
11: Üljön le hozzánk! Péter! Egy üveg csinzánót! Signor Lindner, Van Gold úr!
1: Örvendek, mondta a terménykereskedő, és felállt a készfogáshoz. Én nagy tisztelője voltam az ön néhai hangjának. Még legény ember koromban. Ön gyönyörűen énekelt a Lohengrin, és csinos ember volt.
11: Hol vannak azok a régi szép idők?
1: És sóhajtott. De nem értette, hogy a nagy művész miért ül olyan fagyosan az asztalhoz.
11: Most hajtsunk fel egy egész pohárral,
1: biztatta őket Signora Relli, és magasra emelte a rubin színű vermutot. Megitták. Minden is, pedig nem sok kedve volt hozzá. Az özvegy felemelkedett.
11: Bocsánat,
1: kisietett a teremből. Kedves hölgy, jegyezte meg Van Gold, és újra töltött.
12: Akarja, jól érezte magát.
1: Az ital is szokatlan volt számára, és ez a Signora Relli igazán kitűnő társaság.
11: Ön tüneményesen énekelt valamikor,
1: fordult Lindnerhez, mert kedveskedni akart a világhírű művésznek.
11: Nagy kár, hogy elveszítette a hangját. Ez már végleges? Ismertem egy kántor tanítót, akinek később kitisztult az orgánuma. Önnel is előfordulhat.
12: Kizárt dolog,
1: felelte Lindner halálsápadtan. Az idegesség árt a hangnak, és engem minden ostoba fecsegő halálra ingere.
11: Igazán? Így vagyok én a raktár rokonban. Ha azt mondom, stukkul, hozzon fel egy...
1: Signora Relli sokáig elmarad, mondta az énekes türelmetlen.
11: Éj, azt hiszem a hittérítőt keresik, az imént lehordott bennünket.
1: Van Gold úr eltalálta az igazat. Signora Relli kilépve a halba, körülnézett. A hittérítő egy kis asztal mellett ült, s a pincérrel tárgyalt. Kérem, én itt fogok vacsorázni, mert abba a szodomába nem megyek be, mondta Félix, s vágyó pillantást vetett a bár felé.
11: Szívesen tálalunk itt is, de csak egy fél darabka sovány hal van kint, amit a szakácsnő tette magának, mert fogyókúrán van.
1: Tessék, egy ilyen előkelő hotelben? Sajnos nem számítottunk itt térítő vendégre. A mi lakóink bűnös emberek. Ma, pénteken sem esznek böjtöst. És csak olyan ételeink vannak, amit hittérítő úr undorral utasítana el. Roast beef, csirkekotlet, curry mártással, pulyka és hasonlók. A hittérítő úrnak valósággal folyt a nyála. Egy kis roast beef, vagy pláne kotlet után curry szósszal. De szomorúan ezt mondta.
7: Hozzá csak azt a kis halat vízben főzve.
1: Komoran ültött a kis asztal mellett, és szerette volna a haját tépni. Bocsánat, hittérítő úr, özvegy Reliné vagyok. Egy hatalmas, jó alakú, markás, de csinos arcú nő állt előtte, vészesen villogó szemmel és nagy fehér fogakkal. Nem tudtam szabadulni a hatása alól. Amit az imént tett, olyan ijesztő és nagyszerű volt.
7: Harca világi bűnök ellen.
1: És türelmetlenül forgatta fejét a pincér után, mert már a böjtös is jól esett volna, csak hoznák. Nekem szükségem volna valakire, egy emberre, akivel őszintén beszélhetnék. Kérem, ha van számomra egy fél órája, hallgasson meg, és most majd vacsorázom, jegyezte meg, mert jött a pincér rohallal. Kell végre egy izzószemű, szigorú hittérítő, akinek az én szívem titkait kitárom. Kell! De sajnos a karját tárta ki, és mert nem nézett hátra, levert a pincér kezéből a tálcát. A kis darab főtt hal mozdulatlanul pihen levében a szőnyegen.
13: Ó, Madonna!
1: Kiáltotta kétségbe esetten.
13: Milyen ügyetlenség! Kérem, engedje meg, hogy vendégül lássam egy csésze teára némi kárpótlásul a kis vacsoráért. Ne utasítsa vissza, mert megaláz.
1: A 20-as szobában lakom. Itt van a kezelben. Kérem, én ma csak böjtöse tehetem. Mondta megtörten, és úgy nézett a földön fekvő halra, mintha valami elhunyt, szeretett hozzátartozója lenne. Rövid biccentéssel és teljesen üres gyomorral elindult a főlépcső felé. Azután hirtelen siet visszatért és benyitott a sötét étterembe. A főlépcső felé ugyanis Elner főfelügyelő közeledett. Elner csak egy pillanatra látta. Nyomban a portáshoz sietett. Ismeri ezt a hittérítőt?
7: Bizonyára, de ma annyian érkeztek, hogy utána kell néznem. Ha a főfelügyelő úr tudni akar valamit, igen. Nézze meg a nevét és az adatait.
1: Ez meg kért a főpincér a bárból, és Signora Rellihez ment.
13: Szíveskedjék visszatérni a bárba. Az a két úr a Signora asztalánál hangosan sértegeti egymást.
7: Ó, Santa Madonna!
1: Kiáltotta, és elsietett a pincérrel.
13: Reverendissime Paul Sorgett hittérítő, mondta a portás.
1: Autokáron érkezett a jávai kirándulókkal, és egy bankátutalás miatt jött be a Grand Hotelbe, közben történt a sajnálatos eset. Hányos szobában lakik?
7: 66, második emelet.
1: Köszönöm. Oda ment az étteremhez. Az ajtó zárva. Most már habozás nélkül a lifthez lépett, és beszállt.
7: Második emelet.
1: A lift búgva elindult. Szerette volna felpofozni magát, amiért nem sietett nyomban a hittérítő után. A lift megállt, gyorsan ki akart lépni.
13: Nem lehet, uram, mondta a néger fiú. Két emelet között vagyunk.
1: Miért állt meg a lift?
13: Valószínűleg kinyílt az ajtó valamelyik emeleten.
1: Most mit kell csinálni? Topogott türelmetlenül Elder.
7: Csengetni kell a portásnak, ő végigjárja az emeleteket, és ha becsukja a nyitott ajtót, akkor ismét megindulunk. Rémes, hogy milyen lassú. Ha valamelyik felső emeleten nyílt ki a lift ajtó, hát akkor ránk virrod. Zsábája van szegénynek. Portásnál nagy baj. Én nem tartanám.
1: Csengetett már?
7: Még nem, de az hamar megvan. Felelte biztatóan, és lenyomta az egyik fehér gombot. Most tessék majd megfigyelni, hogy meddig elpiszmog ez a vénember.
1: Csak ugyan fél órát tartott, amíg végigjárt az öt emeletet, és végül rájött, hogy a fél emeleten elfelejtette megnézni, pedig ott nyílt ki az ajtó. A lift felszökkent, rövid búgás, a boly kirántja az ajtót.
7: Negyedik!
1: Eldernek fejébe tódul a vér. a másodikra mondtam.
7: Egy perc!
1: Le. Két másodperc múlva a lift megáll. Elde kiszállna, de a baj legyen.
7: Hát, megint kinyílt egy ajtó. Úgy látszik, viccel valaki.
8: Hogy az a?
1: Alig 3/4 óra múlva ott állt a 66-os szoba elő. A hittérítő ruhája kiakaszt a függét, küszöbben egy pár cipó.
8: Ki az?
1: Kérdezte üreket. Keresik hittérítő urat. Lassú csoszogás, nyílt az ajtó, ősz, sovány arcú ember nézett ki.
8: Engem keresnek?
1: Igen. Crawford hittérítő urat várják a szobában.
8: Én Paul Sorgent vagyok.
1: Ó, na bocsánat, akkor tévedés. Craffordot várják.
8: Az sem lehet. Craffordot tavaly megsütötték a Victoria nyánzatónál.
1: Akkor ez egy másik Crawford.
8: Vajja ki maga.
1: Az egész hazugságból egy
8: szót sem hiszem. Az imént is kaparászott valaki az ajtóban. Nagyon gyanús éjszakai jelenség az úr.
1: Én Elder főfőnökere vagyok. A pénzt minden esetre okosabb ezt leadni a szépbe.
8: Mi? Honnan?
1: A portás mondta, hogy átutalása jött. Mikor feküdt le?
7: 11-kor
1: felett a hittérítő, és bevágta az ajtó.
8: 12-re. Elder néhány pillanatig gondolkozott, azután gyorsan lehajolt.
1: A hittérítő cipőjén friss nedvesség csillogott. Bőrön nehezen szárad a folyadék, de 11 óta száraz lenne.
8: A földre hullott böjtös halról freccsent oda a víz. Kétségtelen, hogy valaki hordta a pap cipőjét, mi alatt aludt.
1: Azt is tudta már, hogy ki.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek.

Második rész. A bujdosó. Tigris, tigris. Éjszakánk erdejében sárga láng. William Blake. Szabó Lőrinc fordítása. Első fejezet. Az a nagy umbriai síkság, amelynek egyik sarkában egy szikla asztalon áll Perugia, a másik sarkában az irdatlan Subasio-hegynek támaszkodva Assisi fehérlik, néhány nap alatt virágba borult. Mindenfelé viruló gyümölcsvág árasztották az évszak átható újjongását, és különös csavartágú eperfák, halvány, olaszöld olajfák, és azok a lilavirágú nagyfák, amelyeknek a nevét senki sem tudta Mihálynak megmondani. Nappal a gyalogló akár ingújban járhatott, az éjszakák még hűvösek voltak, de nem kellemetlenül. Mihály gyalog érkezett Spellóból Assisibe, felment a város legmagasabb pontjára, a Roccára, meghallgatta egy szép és bölcs olasz kisfiú történelmi magyarázatait, leült az ősi várról egy falára, órák hosszat nézte az umbriai tájat, és boldog volt. Umbria egészen más, mint Toszkána, gondolta. Parasztabb, ősebb, szentebb, és mintha egy árnyalatta a Zordonak is volna. A franciskános föld, csupa hegyi város. Nálunk az emberek mindig a völgyekbe építkeztek, a hegyek alá, itt pedig fel a hegyre a síkság. Vajon miféle ősi ellenség képe élt az alapító idegzetében, micsoda iszonyat elől menekültek mindig felfelé a meredek sziklákon. Ahol a síkságból egy domb nőtt ki, oda mindjárt város épült. És itt minden hely város. Spello például otthon nyomorult kis falu volna. Itt mégis szabályos város, katedrálisan és kávéházzal, sokkal inkább város, mint például Szolnok vagy Hatvan. És bizonyára egy nagy festő született benne, vagy egy nagy csatát vesztettek el mellette. Az olasz táj nem olyan csak barátságos, csak édes, mint ahogy elképzelte. Itt Umbriában nem. Van itt valami kietlen, valami sötét és érdes, mint egy papírfa. És éppen ez az érdes Olaszországon vonzó. Talán a nagy kopár egyik teszi. Sose hittem volna, hogy Olaszországban ennyi kopár is magas hegy van. A Subasio még foltokban áll. Letört egy ágat arról a fáról, aminek nem tudta a nevét, és jókedvűen felvirágozva lement a városkába. A piazzán az ősi Minerva templommal szemközt, ami az első antik templom volt, amelyet Goethe itáliai útjában látott, leült egy kis kávéház elé, vermutot rendelt, és megkérdezte a kiszolgáló kisasszonyt, hogy hogyan hívják ezt a fát. Salsifraga, mondta a kisasszony sejpítve és némi habozás után. Salsifraga, ismételte bizonytalanul. Legalábbis nálunk, ott fenn Milánóban így hívják. De itt mindennek más neve van, tette hozzá megvetéssel. Fenét Salsifraga, gondolta Mihály. Salsifraga a kövi rózsa lehet. Mondjuk, hogy ez a Júdás fa. De ettől eltekintve nagyon jól érezte magát. Az umbriai síkság boldogságot árasztott magából, szerény és franciskánus boldogságot. Úgy érezte, mint annyiszor álmában, hogy a fontos dolgok nem itt történnek, hanem máshol. Talán ott fenn Milánóban, ahonnan jött bús száműzöttként ez a sejpítő kisasszony, vagy ott, ahol Erzsi van. De most az is boldogsággal töltött el, hogy nem kell ott lennie, ahol a fontos dolgok történnek, hanem egészen máshol lehet, az Isten háta mögött. Assisiba jövet, abban reménykedett, hogy itt talán megtalálja Ervint. Hiszen ifjú korukban, amikor Ervin volt a hegemón, elolvastak mindent, amit Assisi nagyszentjéről el lehetett olvasni.

Ervin bizonyára ferences rendi szerzetes lett. De Ervint nem találta meg. És ifjúkori áhítatát sem tudták felidézni a franciskánus templomok, még a Santa Maria degli Angeli sem, amelynek belsejében állt a Portiuncula, ahol meghalt a szent. Nem maradt itt éjszakára, mert attól félt, hogy az ilyen idegenforgalmi középpontban inkább rátalálnak, akik keresik. Tovább utazott, és estére Spoletóba ért. Itt megvacsorázott, de a bor sehogy sem ízlett. Ezek az olasz vörösborok hajlamosak arra, hogy időnként spiritus ízük legyen, vagy hagymaszaguk, tudja Isten miért, mikor máskor épp olyan megokolatlanul egészen nagyszerűek. Még rossz kedvűbb lett, mikor a fizetésnél megállapította, hogy Perugiában felvett pénze minden takarékossága ellenére is el fog egyszer fogyni, és nem tudja, hogy akkor mihez fog kezdeni. A külső világ, amelyről oly boldogan megfeledkezett Perugiában és a síkságon, itt kezdett megint beszivárogni. Olcsó szobát bérelt egy olcsó albergóban. Nagy választék ezen a kis helyen amúgy sem volt, és vacsora előtt még egy kis sétára indult Spoleto sikátoraiban. A holdat felhők vették, sötét volt, és a fekete város sikátorai folytogatóan szűkültek össze körülötte, nem olyan ölelően, mint Velence rózsaszín utcácskái. Valahogy egy olyan város részbe ért, ahol lépésről lépésre sötétebbek és fenyegetőbbek lettek az utcák, a szabad lépcsők egyre sejtelmesebb ajtók felé vezettek, embert már nem igen lehetett látni, az utat is elvesztette. És akkor egyszerre kétségtelenné vált, hogy valaki jön utána. Megfordult. Az utcasarkon éppen most kanyarodott be az illető egy nagyon magas sötét ruhás alak. Mihályt megnevezhetetlen félelem fogta el, és hirtelen besietett egy sikátorba, amely minden eddiginél szűkebb és sötétebb volt. De ez a sikátor zsákutca volt. Mihálynak vissza kellett fordulnia, és addigra az idegen ott állt már a szűk utca bejáratánál. Mihály tétovázva közeledett feléje néhány lépést, de amikor jobban látta az idegent, rémülten megállt. Az idegen rövid, fekete, kerek köpenyt hordott, mint amilyet a múlt században volt szokás, és afölött fehér selyemsát és öreg, különösen gyűrött, puha szőrtelen arcán valami leírhatatlan mosolyt. A karját kissé széttárta Mihály felé, és vékony herélt hangon azt sipította, Giacomo! Vagy valami hasonló nevet. Nem én vagyok, mondta Mihály. És ezt az idegen is belátta, és sűrű bocsánatkérések közt távozott. Mihály most már látta, hogy a leírhatatlan mosoly az öreg arcán egyszerűen hülye volt. De Mihályt nem nyugtatta meg, hogy kalandja teljesen értelmetlen félelmen alapult, és meglehetősen komikusan végződött, sőt, szimbólum látó hajlandóságával ebből az ostoba epizódból is azt a következtetést vonta le, hogy üldözik, nyomon követik. Páni félelemben kereste meg a fogadójába visszavezető utat, felsietett szobájába, bezárta és egy ládával eltorlaszolta az ajtót. A szoba így is félelmes maradt. Először is túlságosan nagy volt egy ember számára, másodszor is Mihály még nem bírt megbarátkozni azzal, hogy Olaszországban kőpadló van a kisebb szállodákban. Úgy érezte magát, mint a gyermekkorában a konyhába száműzték volna, ami minden esetre szörnyű büntetés lett volna. Igaz, hogy nem is fordulhatott elő. Harmadszor a szoba a hegyi város szélén állott, és ablaka alatt egy 200 méter magas sziklafal ment egyenesen le. És teljesen érthetetlen módon az ablak mellett egy üveges ajtó is volt a falba vágva. Valamikor talán erkélyre nyílhatott, de az erkélyt még a történelmi időkben lebonthatták, hogy leszakadt magától fásultságában, csak az ajtó maradt meg, és most kifelé nyílt az űrbe 200 méter magasságban. Öngyilkos jelöltek számára ez a szoba biztos halál lett volna. Ennek az ajtónak nem tudtak volna ellenállni. És mindehez ráadásul a rengeteg falon csak egy kép lógott, valami képeslapból kivágott illusztráció, egy rendkívül ronda nő, a 900-as évek divatja szerint öltözve, és a revolverrel a kezében.
Mihály megállapította, hogy aludt már megnyugtató környezetben is, de a környezetnél is inkább nyugtalanította, hogy az útlevele lent volt a Zordon és egyben sunyigépű házigazdánál, aki nem volt hajlandó belemenni Mihály ravasz indítványába, hogy majd ő maga kitölti a bejelentőlapot, mint hogy passzusa érthetetlen idegen nyelven van írva. A fogadós ragaszkodott ahhoz, hogy Mihály útlevele nála maradjon, amíg Mihály a fogadóban tartózkodik. Úgy látszik, rossz tapasztalatai lehettek. A fogadó egészben véve olyan volt, hogy fel lehetett tételezni, hogy gazdájának a legsötétebb tapasztalatok jutottak osztályrészül. Nappal valószínűleg csak lecsúszott vigécek járnak erre, gondolta Mihály, és éjszaka lótolvajok szellemei kártyáznak röhögve a Sala da Pranzónak mondott konyhaszagú étkezőhelyen. De akárhogy is és akárkinek is a kezében, az útlevél ellene irányuló fegyver kiszolgáltatja nevét üldözőinek, és útlevele hátrahagyásával megszökni épp oly kellemetlen lenne, mint alsó nadrágban szaladni el, ahogy álmainkban szoktunk. Mihály szorongva feküdt le a kétes tisztaságú ágyba, nem sokat aludt, alvás, félálom és szorongó ébrenlét teljesen összefolytak abban az egységes éjszakai érzésben, hogy nyomon követik. Kora hajnalban felkelt. Leosont, hosszú harc után felverte a fogadóst, kifizette a számlát, és visszaszerezve útlevelét kisietett a pályaudvarra. Egy álmos asszony kávét is főzött neki a bárpult mellett, azután egy idő múlva álmos olasz munkások érkeztek. Mihály szorongása nem akart megszűnni. Folyton attól tartott, hogy elfogják, gyanakodott minden katona vagy rendőrszerű jelenségre, mindaddig, amíg a vonat végre be nem futott. Megkönnyebbülten lélegzett fel, készült, hogy eldobja cigarettáját és felszálljon. Ekkor egy nagyon fiatal és feltűnően jóképű kis fasiszta lépett hozzá, és megkérte, hogy ne dobja még el a cigarettáját, előbb adjon neki tüzet. Ecco, mondta Mihály, és nyújtotta a cigarettáját. Nem gondolt semmi rosszra. Különben is már ott volt a vonat. Ön külföldi, mondta a kis fasiszta. Megismerem arról, ahogy azt mondta Ecco. Nekem ilyen fülem van. Bravo, mondta Mihály olaszul. Maga magyar, ragyogott fel a kis fasiszta. Si, si, mondta Mihály mosolyog. A fasiszta ebben a pillanatban karon ragadta olyan erővel, amilyent Mihály igazán nem nézett volna ki ebből a kis emberből. Ó, maga az az úr, akit egész Olaszországban keresnek. Ecco, itt a fényképe, mondta, egy papírt húzva elő a másik kezével. A felesége keresi. Mihály kirántotta karját, névjegyet vett elő, és arra gyorsan ráfirkálta, jól vagyok, ne keressetek, és egy 10 lirással együtt átadta a kis fasisztán. Ecco, ezt a sürgönyt küldj el a feleségemnek. Arrivederci! Megint kiszakította magát a fasiszta kezéből, aki közben megint megragadta volna, felugrott az induló vonatra, és becsapta maga mögött az ajtót. A kis vonat Norcsába ment fel a hegyek közé. Mikor kiszállt, már a Sibillini hegyek álltak előtte, 2000 méternél magasabb ormaikkal, és jobbra a Gran Sasso, Olaszország legmagasabb hegycsoportja. Mihályt a rémület az ormokra hajtotta, mint egykor a városépítő olaszokat. Ott fent, a havas és jeges vadonban nem fogják megtalálni. Most már nem Erzsire gondolt, sőt, úgy érezte, hogy Erzsit személy szerint a sürgönnyel ügyesen leszerelte. De Erzsi csak egy volt a sok közül. És nem is annyira az emberek üldözték, mint inkább az intézmények és az évek riasztó terrorhada. Mert íme, mi volt az élete az utóbbi 15 év alatt? Otthon és külföldön tanulta a mesterséget, nem a saját mesterségét, hanem családjának, apjának, cégének a mesterségét, ami nem érdekelte. Azután beállt a vállalathoz, azután igyekezett megtanulni azokat az élvezeteket, amelyek egy vállalat beltagjához illettek, megtanult bridgezni, síelni és autót vezetni, igyekezett a vállalat beltagjához illő szerelmi kalandokba bonyolódni, végül is megtalálta Erzsit, akivel kapcsolatban azután úri társaság annyit beszéltek róla, amennyi pletyka csak kijár egy előkelő cég fiatal beltagjának, és végre beltaghoz méltóan meg is házasodott, szép, okos, gazdag és előzetes viszonyuk által nevezetessé vált nőt vett el. Ki tudja,
Talán már csak egy év kell, és csak ugyan beltag lesz. Az attitűdök befelé kérgesednek. Az ember először N.N., aki történetesen mérnök, és idővel már mérnök, aki történetesen N.N.-nek hívnak. Gyalog vágott neki a hegyeknek. Kis hegyi falvak körül csavargott. A lakosság megnyugtatóan viselkedett, nem üldözték. Elfogadták, mint őrült turistát. De ha egy polgárember találkozott volna vele bolyongásának harmadik vagy negyedik napján, bizonyára nem tartotta volna turistának, csak őrültnek. Nem borotválkozott már, és nem mosdott, nem aludt levetkőzve, csak menekült. És belsejében is minden összekavarodott itt a kegyetlen hegyek szikár vonalai közt, az emberen túli magányban és elhagyatottságban. A cél leghalványabb gondolat árnya sem bukkant fel tudatában, csak azt tudta, hogy nincs visszatérés. A sok üldöző személy és dolog, az évek és az intézmények vizionáló agyában mind valami konkrét, szörnyetegszerű formát öltöttek. Az atyai gyárat úgy érzékelte, mint egy óriási, ütésre emelt acélrudat, de még azt is látni tudta, hogy lassan megöregszik. Valahogy saját testének lassú, de látható elváltozásai processzusaiban, mintha a bőre összezsugorodott volna olyan tempóban, mint ahogy az órán a nagymutató halad. Mindezek már az idegláz delíriumos tünetei voltak. Az orvosok később megállapították, hogy az idegláz kimerültség eredménye volt. Nem is lehet csodálni. Hiszen Mihály 15 évig egyfolytában megerültette magát. Megerültette magát, hogy más legyen, mint amilyen, hogy sohasem a saját hajlandóságai szerint éljen, hanem úgy, ahogy elvárják tőle. Utolsó és leghősiesebb megerőltetése a házassága volt. Azután az utazási izgalom és az a csodálatos megoldódási folyamat, amit az olasztály idézett fel benne, és az, hogy egész Nász útján úgy szólván egyfolytában ivott és sosem aludta ki magát, mind elősegítették az összeomlást. És főképp ez. Amíg az ember jár, nem veszi észre, hogy milyen fáradt. Csak akkor, amikor leül. Mihályon is csak attól kezdve hatalmasodott el 15 év kumulálódott fáradtsága, hogy Terontólában akaratlanul, de nem szándéktalanul a másik vonatra szállt. A másik vonatra, ami Erzsitől egyre távolabbra vitte, a magány és önmaga felé. Valamelyik este egy nagyobb fajta hegyi városba érkezett. Ekkor már olyan irreális lélekállapotban volt, hogy a város neve után nem is érdeklődött, annál kevésbé, mert már aznap délben észrevette, hogy egyetlen egy olasz szó sem jut eszébe. Így nekünk sem kell a városka nevét feljegyezni. A város piaczáján barátságosabb képű albergó állt. Ide betért, és igen jó, normális étvágyjal megvacsorázott, nyokkit paradicsomos szósszal, környékbeli kecskesajtot, narancsot és fehér bort. De mikor fizetése került a sor, úgy találta, hogy a fogadós leánya gyanakodva nézi, és összesúg a két emberrel, aki rajta kívül még a teremben ült. Azonnal elrohant, és nyugtalanul kúszált a városka fölött elterülő bozótos, Makkiás hegyen, de itt fent nem maradhatott, mert erős szél fújt. Hát leereszkedett egy meredek hegyoldalon. Mély, kútszerű völgybe ért, ahol a szél ugyan nem fújt, de a völgy oly folytott és sötét és kietlen volt, hogy egészen természetesnek találta volna, ha ember csontokra bukkan, és közöttük egy királyi koronára, vagy az ősi méltóság és tragédia valamilyen más vérlepte jelképére. Rendes lelkiállapotban se rendkívül érzékeny volt a tájak hangulata iránt, most pedig tízszeresen. A mély völgyből futva menekült, és ekkor már igen fáradt. Egy kis ösvény enyhe dombra vezette fel. A domb tetejére érve egy alacsony fal tövében megáll. Barátságos, hívogató környék volt. Átugrott az alacsony falon, és amennyire a halvány csillagfényén láthatta, egy kertben volt, amelyben szép ciprusok álltak. Lábánál egy kis halom természetes párnáról kínálkozott. Lefeküdt, és mindjárt mély álomba ment. Később a csillagok fénye nagyon megerősödött. Oly erősen égtek a csillagok, mintha valami szokatlan nyugtalanság vett volna erőt az égbolton, és felébredt. Felült, és tétován nézett szét az iszonyú csillagfényben. Az egyik ciprus mögül Tamás lépett elő.
sápadtan és rossz kedvűen. Haza kell mennem, mondta. Mert nem tudok aludni ebben az iszonyú csillagfényben. Azután elment. És Mihály utána akart rohanni, de nem tudott felállni. Akármint is erőlködött. Hajnalban felébredt a hidegre és az első világosságra, és álmosan szétnézett a kertben. A ciprusok alján mindenféle sírkeresztek álltak. A városka Campo Santójában, temetőjében aludt. Hiszen ebben még nem lett volna semmi borzasztó. Az olasz halottak városai talán még az élőkénél is barátságosabbak és hívogatóbbak, nappal is és holdvilágban is. De Mihály számára ennek is rettentő, szimbolikus jelentősége volt. Megint futva menekült, és ettől kezdve lehet számítani tulajdonképpen a betegség kitörését. Ami azután történt vele, arra később nem tudott visszaemlékezni. Negyedik, ötödik vagy talán hatodik nap egy hegyi ösvényen érte az alkonyat. A lemenő nap rózsaszín és arany árnyalatai most lázas állapotában is elragadták, sőt most talán jobban, mint józan korában. Mert józanul restelt volna ennyire reagálni a szokott, régi és teljesen célszerűtlen mennyei színekre. Mikor pedig a nap lebukott egy hegy mögé, lázas ötlettől megragadva, hirtelen felkapaszkodott egy sziklára, abban a hiszemben, hogy annak az ormáról még egy ideig láthatja a napot. De ügyetlen keze rossz helyen kapaszkodott, lecsúszott az útmenti árokba, és akkor már nem volt annyi ereje, hogy felkeljen. Ott maradt, fekve. Szerencsére hajnal felé házalók jöttek arra összvérekkel. A holdfényben meglátták a fekvőt. Felismerték benne az előkelő idegent, és tiszteletteljes részvéttel levitték a faluba. Onnan pedig hatósági közegek tovább szállították, sok átszállással a Folinyói kórházba. De ő erről mit sem tudott. Második fejezet. Mikor magához tért, még mindig nem tudott egy szót sem olaszul. Az ápolónőtől magyarul kérdezte, fáradt és ijedt hangon a szokásos kérdéseket, hogy hol van és hogy hogy került ide. Mint hogy az ápolónő nem tudott felelni, magától is rájött, nem volt nagyon nehéz, hogy kórházban van. Arra is visszaemlékezett, hogy milyen furcsán érezte magát a hegyek közt, és megnyugodott. Csak arra volt kíváncsi, hogy mi baja. Fájdalmat nem érzett, csak nagyon gyenge és fáradt volt. Szerencsére volt a kórházban egy orvos, aki félig angol volt, ezt hívták Mihály ágyához. Mihály sokáig élt Angliában, és az angol nyelv annyira átment a vérébe, hogy most sem felejtett el, és jól megértették egymást. Semmi baja, mondta az orvos. Csak valami rettenetes kimerültség. Mit csinált maga, hogy ennyire fáradt? Én? Kérdezte Mihály eltűnődve. Semmit. Éltem. És elaludt. Mikor felébredt, sokkal jobban érezte magát. Az angol orvos megint eljött hozzá, megvizsgálta, és közölte vele, hogy semmi baja. Néhány nap múlva felkelhet. Az orvost érdekelte Mihály, és sokat beszélgetett vele. Szerette volna megtudni, hogy miben fáradt el ennyire. Lassanként észrevette, mennyire nyugtalanítja Mihályt az a gondolat, hogy néhány nap múlva egészséges lesz, és ki kell mennie a kórházból. Van valami dolga itt, Folinyóban vagy a környéken? Dehogy van. Azt se tudtam, hogy Folinyó a világon van. Hová akar innen menni? Visszamegy Magyarországra? Nem. Nem. Olaszországban szeretnék maradni. És mit akar itt csinálni? Fogalmam sincs. Vannak hozzátartozói? Nem. Nincs senki. Mondta Mihály, és ideges gyengeségében sírva fakadt. A lágyszívű orvos nagyon megsajnálta az elhagyott embert, és azon túl még nagyobb szeretettel bánt vele. Pedig Mihály nem azért sírt, mert csak ugyan nem volt senkije, hanem ellenkezőleg azért, mert annyi mindenkije volt, és félt, hogy nem őrizheti meg sokáig magányát, amelyet itt, a kórházban annyira élvezett.
Elmondta az orvosnak, hogy egész életében vágyódott azután, hogy kórházban fekhessen. Persze nem mint nagybeteg vagy szenvedő, hanem így, ahogy most feküdt. Tétlen és akarattalan fáradtságban, ápolva, minden cél és vágy nélkül, túljutva az emberi dolgokon. Hiába. Olaszország mindent megad nekem, ami után vágyódtam, mondta. Kiderült, hogy az orvos épp úgy szereti a történelmi asszociációkat, mint Mihály. Lassanként minden szabad idejét Mihály ágya mellett töltötte, fáradtan csapongó történelmi beszélgetésben. Mihály sokat tudott meg Angela da Foligno-ról, a misztikus szentről, a város legnevezetesebb szülöttjéről, akiről Foligno-ban az emberek általában nem is hallottak. És sokat tudott meg az orvosról magáról, akinek kalandos családi történetei voltak, mint minden angolnak. Az apja valamikor tengerésztiszt volt. Egyszer Szingapúrban sárgalászt kapott, betegségében rettenetes látomások gyötörték, és mikor meggyógyult, katolizált, mert úgy gondolta, hogy csak így menekülhet meg a pokol kínjaitól. Vallásos, nagyjobbára anglikán lelkészekből álló családja elfordult tőle, mire az öreg angol gyűlölővé vált, elhagyta a haditengerészetet, olasz kereskedelmi szolgálatba állt, és később olasz nőt is vett feleségül. Richard Elsley, ez volt az orvos neve, Olaszországban töltötte gyermekkorát. Olasz nagyapja után tekintélyes vagyon maradt rájuk, apja a fiatal Elsleyt Harrowban és Cambridgeben iskoláztatta. A háborúban az öreg visszatért az angol haditengerészethez, és elesett a Skagerraki csatában. Vagyonuk elment, és Elsley azóta, mint orvos keresi kenyerét. Apámtól nem maradt egyéb rám, mint hogy félek a pokoltól, mondta mosolyogva. A szerepek itt felcserélődtek. Mihály ugyan nagyon sok mindentől félt, de a pokoltól egyáltalán nem. A túlvilági élet iránt semmi érzéke nem volt, és megpróbálta az orvos gyógykezelését. Mert gyógykezelésre sürgős szükség volt. A kis angol doktort csak nem harmadnaponként megszállta a rettentő félelem. A félelmet nem bűntudat váltotta ki. Tiszta és jóságos lélek volt, nem is tudta magát semmi nevezetesebb bűnnel vádolni. Hát akkor miért gondolja, hogy a pokolba kerül? Istenem, azt én nem tudhatom, miért fogok oda kerülni. Nem magamtól megyek, visznek majd. A sátánnak csak a gonoszok fölött van hatalma. Azt sosem lehet tudni. Hiszen az imádság is azt mondja, maga is ismeri. Szent Mihály arkangyal védelmez minket harcainkban. A sátán gonoszsága és incselkedései ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérünk, és te, égi seregek fejedelme, a sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek a világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra. Az imádság Mihályban az iskola kápolnáját idézte fel, és azt a kamaszkori borzongást, amit annak idején ez az ima mindig kiváltott belőle. De nem a sátán és a kárhozat borzongatta meg, hanem az imádság zordon, ős időkbe nyúló történelmisége. A katolikum egyébként korszerű volt a számára, vagy korszerű is. Csak ez az imádság volt olyan, mintha rég eltemetett korokból maradt volna itt. Elsley, mikor pokolfélelmei elfogták, papokhoz és szerzetesekhez sietett, hogy oldják fel bűnei alól. De ez sem használt sokat. Részben, mert nem érezte magát bűnösnek, és a bűnbocsánat nem segített rajta. Részben pedig az volt a baj, hogy gyóntatói többnyire primitív, vidéki papok voltak, akik nem mulasztották el újra meg újra felhívni figyelmét a pokol borzalmaira, és így csak súlyosbították helyzetét. Még leginkább az amulettek és egyéb varázsszerek segítettek. Egyszer egy öreg szentasszony megfüstölte valami szent fűvel, és akkor két hónapig nyugodt volt. De hát maga, kérdezte. Maga egyáltalán nem fél. Hát maga mit gondol, mi történik a lélekkel a halál után? Semmi. És a halhatatlanságban és az örök életben nem reménykedik? A nagyobb neve örökre fennmarad. Én nem vagyok nagy. És ki bírja így az életét? Az más kérdés. Nem értem, hogyan hiheti, hogy aki meghalt, az teljesen megszűnik.
hiszen 1000 bizonyíték van az ellenkezőjére. Minden olasz megmondhatja magának, és minden angol. Ebben a két nációban nincsen olyan ember, aki ne találkozott volna már halottakkal, és mégiscsak ez a két legrendesebb nép. Nem értem a magyarok, milyen emberek. Maga is találkozott már halottakkal? Hogyne? Nem is egyszer. Hogyan? Nem mesélem el, mert esetleg felizgatná magát. Bár az egyik olyan egyszerű volt, hogy nem is izgathatja fel. A háború alatt Harrowban tanultam. Egy nap fekszem az ágyamban, mert influenzám volt, és kibámulok az ablakon. Egyszer csak az ablakpárkányon ott áll az apám. Tengerésztiszti egyenruhában, és szalutál. Csak az volt a különös, hogy tiszti sapkáján két szár volt, mint ahogy Merkúriust szokták ábrázolni. Kiugrottam az ágyból, és kinyitottam az ablakot. De addigra már nem volt ott. Ez délután történt. Apám aznap reggel esett el. Ennyi ideig tartott, amíg a lélek Skagerraktól Harrowba ért. És a másik történet. Az sokkal rejtelmesebb. Az Gubbióban történt, nem is olyan régen. De azt most igazán nem meséltem el. Gubbió? Miért olyan ismerős nekem ez a név? Bizonyára Szent Ferenc legendájából a Fiorentinől. Persze igaz. A gubbiói farkas, akivel Szent Ferenc szerződés kötött, hogy nem fogja bántani a város lakóit, akik ennek fejében gondoskodnak ellátásáról. És esténként látni lehetett a farkast, amit kis kosárral a nyakában sorra járja Gubbió házait, és egybegyűjti a szeretet adományokat. Ez a Gubbió még most is megvan? Hogyne? Itt van a közelben. Nézze meg majd, ha meggyógyult. Nagyon érdemes, nem csak a farkas emléke miatt. Sokat beszélgettek Angliáról is. Elsley doktor másik hazájáról, ahová nagyon vágyott. Mihály is nagyon szerette Angliát. Két nagyon komoly és álmodozó évet töltött ott, mielőtt Párizsba is hazament volna. Londonban a magány orgiáit ülte. Néha hetekig nem beszélt senkivel, csak munkásokkal, külvárosi sörházakban, és azokkal is csak néhány szó. Szerette a szörnyű londoni klímát, vizes, püffet, ködös puhaságát, amelybe úgy el lehet süllyedni, és oly hűséges kísérője a magánynak és a spleennek. A londoni november nem is hónap, mondta, hanem lélek állapot. Elsley nagyon helyesen. Látja? Most eszembe jut, mondta Mihály, hogy a londoni novemberben egyszer én is megéltem valamit, ami a magához hasonló emberekben bizonyára megerősítette volna azt a hitet, hogy a halottak vannak valamiképp. Engem csak abban erősít meg, hogy valami baj van az idegrendszeremben. Hallgasson ide! Egy délelőtt bent dolgoztam a gyárban, mondom, november volt, mikor telefonhoz hívtak. Egy ismeretlen női hang arra kért, hogy délután okvetlenül rendkívül fontos ügyben jöjjek el ide és ide, megmondott egy ismeretlen címet és nevet. Tiltakoztam, hogy bizonyára tévedés lesz a dologban. De nem, mondta a női hang. Egy magyar gentlement keresek, aki a Bassroyd gyárban dolgozik, mint volontér. Van ott több is olyan? Nincs, mondtam. És a nevem is stimmel. De mondja meg, hogy miről van szó. Nem mondhatja meg. Sokáig beszéltünk, végül mégis megígértem, hogy elmegyek. El is mentem, mert kíváncsi voltam. Van olyan férfi, akit nem izgat a telefonban megcsendülő ismeretlen és kellemes női hang. A nők, ha ismernék a férfiakat, mindent telefonon és ismeretlenül kérnének tőlük. Az utca, a Roland Street, Londonnak abban az ellenszenves részében terül el, a Tottenham Court Road mögött a Soho-tól északra, ahol azok a művészek és prostituáltak laknak, akiknek már arra sem telik, hogy a Soho-ban vagy a Bloomsbury negyedben lakjanak. Nem tudom biztosan, de nagyon valószínűnek tartom, hogy itt szoktak lakni Londonban a vallás alapítók, a gnosztikusok és a szerényebb spiritiszták. Az egész negyed a vallási lecsúszottságot fejezi ki. Szóval ide kellett mennem. Tudnia kell, hogy hihetetlen mértékben fogékony vagyok az utcák és a tájak hangulata iránt.
Amint mentem a sötét utcákon át a Roland Streetet keresve a ködben, nem fog volt, csak mist, olyan fehér szemező tejszerű köd, igazi november. Annyira elfogott a vallási lecsúszottság érzése, hogy majdnem tengeri beteg lettem. Végre megtaláltam a házat és a kapu melletti táblán a nevet, amelyet az ismeretlen telefonhang megadott. Becsöngettem. Egy idő múlva csoszogás hallatszott, és egy álmos, lompos cseléd nyitott ajtót. Mit akar? Kérdezte. Hát, nem tudom. Mondtam, és zavarban voltam. Ekkor, mintha valaki nagyon messziről lekiáltott volna. A cseléd elgondolkozott, és egy ideig nem szólt egy szót sem. Azután elvezetett egy piszkos kis lépcsőhöz, és azt mondta, angol szokás szerint, menjen csak egyenest előre. Ő maga lent maradt. Fent egy nyitott ajtót és egy félhomályos szobát találtam. A szobában nem volt senki. Ellenben a szemben lévő ajtó éppen akkor csukódott be, mint ha valaki abban a pillanatban hagyta volna a szobát. Megemlékezve a cseléd utasításairól, keresztül mentem a szobán, és benyitottam az éppen becsukódott ajtót. Megint egy félhomályos, régi módi, poros és ízléstelen szobába értem, amelyben nem volt senki, ellenben a szemben lévő ajtó megint éppen becsukódott, mint a valaki éppen kiment volna. Megint átmentem a szobán, és benyitottam a harmadik, majd a negyedik szobába. Előttem egy ajtó folyton halkan becsukódott, mint a valaki járna előttem. Végre az ötödik szobában, különben túlzás azt mondani, hogy végre, mert az ötödik szobában sem volt senki, de itt legalább nem csukódott be előttem egy ajtó. Ennek a szobának csak egy ajtaja volt. Az, amelyen át beléptem. De aki előttem járt, nem volt a szobában. A szobában lámpa égett. Más bútor nem volt benne, mint két karosszék. A falakon képek, szőnyegek, mindenféle értéktelen és divatja múlt holmi lógott. Habozva leültem az egyik karosszékbe, és várni kezdtem. Közben mindegyre nyugtalanul néztem körül, mert azzal már tisztában voltam, hogy valami nagyon furcsa dologról van szó. Nem tudom, meddig ülhettem így, amikor egyszerre a szívem rettenetesen dobogni kezdett, mert megtaláltam azt, amit öntudatlanul egyre kerestem. Az első pillanattól kezdve, amint beléptem ebbe a szobába, úgy éreztem, hogy engem néznek. Most azután megtaláltam. Az egyik falon japáni szőnyeg lógott, különböző sárkányokat és meghatározhatatlan állatokat ábrázolt, és az állatok szeme nagy, színes üveggömbökkel volt kirakva. Most láttam, hogy az egyik állatnak a szeme nem üveggömb, hanem szem. És engem néz. Illetve, hogy a szőnyeg mögött áll valaki, és engem néz. Minden más körülmények között valami detektív regényszerű dolog jutott volna eszembe, hiszen annyit olvashat az ember idegenekről, akik Londonban nyom nélkül eltűntek, és az én történetem szabályosan úgy kezdődött, mint ahogy az ember ilyen eltűnési históriák kezdetét elképzeli. Mondom, a természetes az lett volna, hogy megijedek, bűntényt sejtek és védekező attitűdbe helyezkedem, de nem ezt tettem. Mozdulatlanul, megdermedve ülve maradt. Mert, uram, az a szem ismerős volt. Hogy? Az a szem egy ifjúkori barátom szeme volt, bizonyos Ulpius Tamási, aki egészen fiatalon is, tragikus, bár tisztázatlan körülmények között meghalt. Néhány pillanat alatt el is múlt a rémületem, és valami halvány kísérteti, és öröm fogott el, az örömnek valami kísértete. Tamás, kiáltottam, és oda akartam sietni hozzá, de a szem abban a pillanatban eltűnt. És aztán? Tulajdonképpen nincs is tovább. Ami ezután jön, teljesen értelmetlen. A szobába belépett egy idősebb asszony, különös régi módi, ellenszenves, nagyszemű nő, és meglehetősen kifejezéstelen arccal kérdezett valamit tőle. Nem értettem, nem angolul beszélt, megpróbáltam franciául, németül, magyarul is, de a hölgy szomorúan rázta fel. Azután valamit mondott egy ismeretlen nyelven, most már növekvő élénkséggel, és közben egyre kérdésekkel ostromolva. Én füleltem, hogy legalább arra jöjjek rá, hogy milyen nyelven beszél. Jó fülem van a nyelvekhez, azokhoz is, amelyeket nem értek.
Megállapítottam, hogy az a nyelv, amelyen a nő beszél, nem latin, nem germán, nem szláv nyelv, de még csak nem is finnugor, mert valamikor tanultam finnul az egyetemen. És akkor egyszerre biztos voltam benne, hogy azon a nyelven ő beszél egyedül a világon. Miért gondoltam, nem tudom. De annyira megrémültem, hogy felugrottam, és végigrohantam vissza a szobákon át, ki a házba. És hol a magyarázat? Kérdezte Elzli. Nem tudok más magyarázatot, mint hogy november volt. Valami furcsa, oktalan tévedés révén kerülhettem ebbe a házba. Életünk tele van értelmetlen koincidenciákkal. És a szem? A szemet bizonyára csak én képzeltem. A furcsa környezet és a londoni november hatása alatt. Mert változatlanul biztos vagyok abban, hogy aki meghalt, az meghalt. Harmadik fejezet. Az idő lejárt, Mihály meggyógyult, és el kellett hagynia a kórházat. A rab, mikor 20 évi fogság után kiengedik, érezheti magát ilyen mindentől elszakadtnak és ilyen céltalannak, mint Mihály, amikor kispodgyászával, mert nem volt más tulajdona, mint amit Perugiában igen takarékosan összevásárolt szökése napján, végighaladt Foligno alacsony házai köz. Úgy érezte, haza nem utazhat. Családja előtt lehetetlenné vált szökése által, amit úgysem tudna és nem is akarna megmagyarázni. Különben sem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy Pestre menjen, bejárjon az irodájába, üzleti dolgokkal foglalkozzék, és pihenésképp bridge-el és csevegéssel. Meg kellene még nézni sok olasz várost. Azok bizonyára még sok mindent rejtegetnek. Elhatározta, hogy írni fog haza, és pénzt kér. De a levél megírását napról napra hallgatta. Addig is ott maradt Folignóban, ahol az egyetlen ember él, akihez valami halvány köze volt, Elzli doktor. Szobát bérelt, és csendesen élt. Olvasta az angol regényeket, amiket a doktor kölcsönzött neki, és örült az ebédnek és a vacsorának. Az olasz ételek íze volt az egyetlen, ami a valósághoz fűzte ezekben a fásult napokban. Szerette az olasz konyha leplezetlen érzelmességét. A francia-európai konyha általában letompított, finom és csak jelzett ízeket kedveli, fegyelmezett, mint a férfi ruházkodás színei. Az olasz szereti a nagyon édeset, a nagyon savanyú, a nagyon karakterisztikus ízeket, és még a mérhetetlen tésztamasszáknak is szentimentális jelleget tud. Egy este a városka fő kávéháza előtt ült Elzlivel. Szokásuk szerint angolul beszélt. Egyszerre egy fiatal nő lépett az asztalukhoz, és amerikai angolsággal megszólította őket, majd leült hozzájuk. Ne haragudjanak, hogy zavarom önöket, mondta. De már egész nap bolyongok ebben az átkozott városban, és nem találok senkit, akivel meg tudnám magamat értetni. Egy felvilágosítást kell önöktől kérnem, azért jöttem ide, nagyon fontos. Parancsoljon. Kérem, én művészettörténetet tanulok Cambridge-ben. Ó, Cambridge-ben, kiáltott fel Elzli. Igen, Cambridge-ben, Massachusetts államban. Miért? Talán ön is ott végzett? Nem, én Cambridge-ben, Angliában. De mivel állhatunk rendelkezésére? Szóval művészettörténetet tanulok, és most Olaszországba jöttem, mert amint talán maguk is tudják, itt nagyon sok olyan kép van, ami máshol nincs meg. Meg is néztem mindent. Kis noteszt vett elő, és úgy folytatta. Voltam Firenzében, Rómában, Nápolyban, Velencében, és még egy csomó helyen, amelynek a nevét most nem tudom elolvasni, mert nagyon rossz itt a világítás. Most utoljára Perugiában voltam. Jól mondom? Igen. Ott a múzeumban megismerkedtem egy francia úrral. Francia volt, de azért nagyon rendes ember. Minden szépen megmagyarázott, és azután azt mondta, hogy feltétlenül Folignóba kell mennem, mert ott van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci festett, tudják, az, aki az utolsó vacsorát festette. Hát, ide jöttem, és egész nap kerestem a képet, és nem találtam
meg. És senki sem tudott útba igazítani ebben az utálatos kis fészekben. Legyenek szívesek, mondják meg, hogy hova dugták azt a képet. Mihály és a doktor egymásra néztek. Leonardo kép. Olyan sohasem volt Forinyóban, mondta a doktor. Az nem lehet, mondta lány sértődötten. A francia úr mondta. Azt mondta, egy nagyon szép tehén van rajta, meg egy liba, meg egy macska. Mihály elnevette magát. My dear lady, a dolog nagyon egyszerű. A francia úr becsapta magát. Folinyóban nincsen Leonardo kép. És én ugyan nem értek hozzá, de az az érzésem, hogy Leonardónak nincs is olyan képe, amelyen egy tehén, egy liba, meg egy macska látható. Hát akkor miért mondta? Valószínűleg azért, mert a cinikus európaiak ezekkel az állatokkal szokták a nőket összehasonlítani. Persze csak az európai nőket. Nem értem. Csak nem akarja azt mondani, hogy a francia úr gúny tűzött belőlem? Kérdezte elvörösödve. Sajnos így is meg lehet fogalmazni a dolgot. A lány mélyen elgondolkozott. Aztán azt kérdezte Mihálytól, ön nem francia? Nem. Magyar vagyok. A lány kezével intett, hogy az már mindegy, azután Elsleyhez fordult. De ön angol? Igen, részben. És önnek is az a véleménye, mint a barátjának? Igen, mondta Elsley szomorúan bólintva. A lány egy darabig megint elgondolkozott, azután ökölbe szorult a keze. Pedig milyen kedves voltam hozzá. Csak tudnám legalább, hogy hívják a gazembert. A szeme könnybe borult. Elsley vigasztalta. Hát nagyobb baj nem történt. Most beírhatja a noteszába, hogy volt Folinyóban is. Már beírtam, mondta a lány szépen. Na látja, mondta Mihály. És holnap majd szépen visszautazik Perugiába, és folytatja tanulmányait. Majd kikísérem a vonathoz, mert már velem is előfordult, hogy a rossz vonatra ültem fel. Nem arról van szó. A szégyen, így bánni egy szegény, védtelen nővel. Mindig mondták nekem, hogy óvakodjam az európaiaktól, de nekem olyan egyenes jellemem van. Lehet itt viszkit kapni? És azután együtt maradt a kéfélig. Mihályra a lány jelenléte élénkítőleg hatott. Ő is ivott viszkit, és beszédes lett, bár főképp a lány beszélgette. A kis doktor azonban nagyon hallgatag lett, mert félénk természetű volt, és a lány eléggé tetszett neki. A lány, akit Millicent Ingramnek hívtak, csodálatos volt. Csodálatos különösen, mint műtörténész. Luca della Robbiáról azt tudta, hogy város az Arno partján, és azt állította, hogy Párizsban volt Vattumnál a műtermében. Nagyon kedves öreg úr, mondta, csak piszkos a keze, és nem szeretem, hogy az előszobában megcsókolta a nyakam. És amellett folyton művészettörténetről beszélt, szenvedéllyel és nagyképűen. Lassanként az is kibontakozott, hogy a lány igen gazdag filadelfiai szülők gyermeke, hogy odahaza igen nagy tekintélynek örvend a jó társaságban, legalábbis ő úgy tudja magáról. És úgy látszik, valami russzóista hajlam szállta meg a magány és a természet iránt, amit számára Európa jelentett. Párizsban, Bécsben és egyéb jó helyeken hallgatott fél éveket, de semmi sem fogott rajta. Megőrizte szellemének amerikai romlatlanságát. És mégis, mikor Mihály hazament, jókedvűen dúdolgatott magában lefekvés közben, és apátiája elhagyta. Millicent, mondta. Hogy valaki tényleg Millicentnek hívja meg. Millicent. Millicent Ingram nem volt az az észbontó, zokognivaló amerikai szép lány, akit az ember Párizsban láthatott a háború utáni években, amikor rajtuk kívül minden olyan csúnya volt ezen a világon. Millicent csak a második garnitúrába tartozhatott az amerikai szépségek közt, de azért ő is szép volt, bár szépnek nevezni talán túlzás, mert arca egészen kifejezéstelen volt. De minden esetre nagyon jó képű volt, kicsi orrával, nagy és nagyra festett egészséges szájával, kitűnő sportív alakjával. Izmai rugalmasnak látszottak, mint a gumi. És amerikai volt.
mégis abból a fajtából, amely annak idején a csodálatos gyönyörűeket exportálta Párizsba, mikor Mihály még fiatal volt. Az idegen nő is az ifjúsághoz, a vándor évekhez tartozik. És később örök nosztalgia marad utánuk, mert az ember a vándor évek alatt még ügyetlen és gyáva, és elszalasztja a legjobb alkalmat. Mihály most már sok éve Pesten élt, szerelmei mind pestiek voltak. Az idegen nő egy kissé az ifjúságát jelentett. És a felszabadulást Erzsi után, a komoly házasság után, a sok komoly év után. Végre egy kaland. Valami, ami váratlanul jön és váratlan végkifejlet felé gravitál. Vonzott a Millicent butasága is. A mélységek butaságban van valami szédítő és örvényszerűen vonzó, mint az enyészetben. A vákuum vonzó ereje. Így történt, hogy másnap, mikor kikísértem Millicentet a vasúthoz, mielőtt a jegyet megváltották volna, azt mondta, minek utazik vissza Perugiába? Foligno is város. Maradjon inkább itt. Millicent ránézett nagy, bárgyúan komoly szemével, és azt felelte, igaza van. És ott maradt. Aznap meglehetősen meleg volt, egész nap fagylaltot ettek és beszélgettek. Mihályban megvolt az a képesség, ami az angol diplomatákat oly félelmessé teszi kartársaik szemében, hogy szükség esetén rendkívül buta tudott lenni. Millicent nem vett észre semmi észbeli nívó különbséget kettejük közt, sőt művészet történeti tudása révén fölényben érezte magát, és ez nagyon jól esett neki. Maga az első európai, aki engem intellektuálisan értékelni tud, mondta. A legtöbb európai nagyon tompa, és nincs érzéke a művészi szép iránt. Teljesen megnyerte Millicent bizalmát. Estére már mindent tudott Millicentről, de semmit, amit érdemes lett volna tudni. Este a kávéházban találkoztak Elsley-vel. A doktor nagyon meglepődött, hogy a lányt még Foligno-ban találja. Tudja, azt gondoltam, mondta Millicent, nem lehet állandóan művészeti problémákkal foglalkozni. Egy doktor barátom mondta, hogy az állandó intenzív gondolkozás nagyon árt a bőrnek. Nem így van? Szóval elhatároztam, hogy kicsit kikapcsolódom. Szellemi szünetet adok magamnak. A maga barátja olyan megnyugtató hatást tesz rá, olyan kedves, egyszerű, harmonikus lélek. Nem így van? Elsley rezignáltan tudomásul vette, hogy páciense udvarol az amerikai lánynak, és még csendesebb lett. Mert neki még mindig tetszett Millicent. Olyan más volt, mint az olasz nő. Csak angol száz fajta lehet ilyen tiszta, ilyen ártatlan. Millicent, innocent. Milyen szép rím volna, ha költő volna. Na nem baj. Fő dolog, hogy a kedves magyar páciensnek szemlátomást nagyon jó tesz ez az égből pottyant szórakozás. Másnap Mihály és a lány nagy sétát tettek. Egy kis falusi kocsmában telették magukat pasztával, azután leheveredtek egy klasszikus jellegű kis ligetbe, és elaludtak. Mikor felébredtek, Millicent azt mondta, van egy olasz festő, aki épp ilyen fákat festett, hogy is hívják? Botticelli, mondta Mihály, és megcsókolta. Ó, mondta Millicent rémült arccal, azután visszacsókolta. Mihály, most, hogy karjai közt tartotta a lányt, örömmel állapította meg, hogy nem csalódott. Teste csak ugyan olyan ruganyos volt, mint a gumi. Ó, az idegen nő teste. Mit jelent annak, aki a szerelemben a fantáziát kergeti, és nem a fiziológiai tényeket? A prelimináris és igen ártatlan csókolódzás alkalmával is érezte, hogy Millicent testének minden kis részlete idegen, más, nagyszerű. Amerikai volt egészséges szája, ó, a prérik. Idegen a nyaka a kis hajszálakkal, nagy erős kezének simogatása, testének transzcendens, elképzelhetetlen megmosakodottsága, ó, Missouri, Mississippi, éjszaka délellen, and the blue Pacific Sea.
A földrajz a legerősebb afrodiziákum, gondolta magában. De este Millicentet levél várta a postán, Perugiából küldték utána. A levelet Miss Rebecca Dwarf írta, aki a középkori művészettörténet professzora volt a Cambridge-i egyetemen, Massachusetts, Millicent mesternője és legfőbb szellemi gondviselője. Vacsora közben Millicent könnyezve mondta el, hogy Miss Dwarf nagyon meg van elégedve Millicent utolsó levelével, amelyben beszámolt tanulmányi előmeneteléről, de feltétlenül szükségesnek tartja, hogy most azután sürgősen Szienába utazzék, és nézze meg a híres szienai primitíveket. Pedig olyan jó volt magával lenni, Mike, szipogta, és kezét Mihály. Hát okvetlenül el kell mennie Szienába. Hogyne? Ha Miss Dwarf azt írja, a fene egye meg az öreg bestiát. Tört ki Mihály. Nézze Millicent, hallgasson rá. Ne nézze meg a szienai primitíveket. A szienai primitívek valószínűleg majdnem ugyanolyanok, mint azok az umbriai primitívek, amiket Perugiában látott, és különben is. Nem mindegy, hogy az ember 10 képpel többet lát, vagy kevesebbet. Millicent megdöbbenve nézett rá, és elhúzta a kezét. De Mike, hogy beszélhet így? Azt hittem, hogy magának van érzék a művészi szép iránt, annak dacára, hogy európai. És elfordult. Mihály látta, hogy rossz hangot ütött meg. Kénytelen volt visszatérni a buta hangrembe, de buta érv nem jutott eszébe, amivel Millicentet lebeszélhetné. Megpróbálta a szentimentalizmust. Pedig nekem mérhetetlenül fog hiányozni, ha most elmegy. Talán soha többé nem látjuk egymást ebben az életben. Bizony, mondta Millicent, nekem is szörnyen fog hiányozni. Pedig már meg is írtam Philadelphiába Dorisnak és Ann Marynek, hogy maga milyen nagyszerűen megért engem, és most el kell válnunk. Hát maradjon itt. Azt nem lehet. De jöjjön maga Szienába, hisz úgy sincs itt semmi dolga. Az igaz. A dolgomtól elmehetnék. Hát akkor miért nem jön? Mihály némi habozás után bevallotta. Mert nincs pénzem. Ami igaz is volt. Pénze eddigre már majdnem egészen elfogyott. Elment arra néhány rendesebb ruhadarabra, amit tegnap vásárolt Millicent tiszteletére és Millicent étkezésére is, ami rendkívül bőséges és választékos volt. Igaz, hogy pár nap múlva már arra sem lesz pénze, hogy forintjukban maradjon, de ha az ember egy helyben van, mégsem érzi annyira, hogy nincs pénze, mint mikor utazik. Nincs pénze? Kérdezte Millicent. Hogy lehet az? Elfogyott, mondta Mihály mosolyogva. És a szülei nem küldenek? De igen, majd küldenek majd, ha írok neki. Na látja. Addig pedig adok magának kölcsön. És elővette a csekkönyvét. Mennyire van szükséged? $500 elég lesz? Mihály megdöbbent az összegtől, és megdöbbent az ajánlattól. Minden polgári tisztesség érzéke, és egyúttal minden romantikus hajlama is tiltakozott az ellen, hogy pénzt kapjon kölcsön a kalandtól, az égből pottyant idegen lánytól, akit aznap csókolt meg először. De Millicent bájos ártatlansággal ragaszkodott ajánlatához. Mindig is adott kölcsön barátainak és barátnőinek, mondta. Amerikában az természetes, és különben is Mihály rövidesen vissza fogja adni. Végül is abban maradtak, hogy Mihály másnapig gondolkozik a dolgon. Mihálynak nagyon nagy kedve lett volna Szienába menni, Millicenttől eltekintve is. Foligno-t már halálosan unta, Siena után pedig nagyon vágyódott, mert most, hogy apátiája elmúlt, Olaszország városai megint édes kínosan kezdték követelni, hogy megnézze valamennyiüket, és élje át titkukat, amíg nem késő. Mint nászútja kezdetén, megint úgy hordta magában azt a valamit, amit Olaszország jelentett, mint egy nagyon törékeny kincset, amit egyik percről a másikra kiejthet kezéből. Millicent pedig, amióta megcsókolta, sokkal kívánatosabb volt, mint azelőtt, és az ilyen kalandoknak az a természetük, hogy az ember szeret a végükre járni. De szabad egy felnőtt, komoly embernek, egy ismert budapesti cég beltagjának pénzt kölcsön kérnie egy fiatal lánytól? Nem. Egy felnőtt, komoly beltagnak nem szabad. Ehhez nem fér kétség.
De vajon az-e még? Szökésével és bujdosásával nem tért vajon vissza egy régebbi standardhoz, egy olyan életformához, amelyben a pénz csak papírszeret és ezüst korong volt. Mondjuk ki nyíltan, nem tért úgyis vissza az Ulpius ház etikájához? Mihály megrémült ettől a gondolattól. Nem szabad, hiszen az ifjúság paradicsoma is ezen dőlt meg, a realitáson, amivel nem számoltak, és aminek legfőbb megjelenési formája a pénz. De az embernek könnyű megnyugtatni a lelki ismeretét, ha nagyon akar valamit. Kis csak nagyon rövid lejáratú kölcsönről van szó, kis összegről, nem is fog 500 dollárt elfogadni, 100 dollár is elég lesz, mondjuk 200, mondjuk talán mégis 300-at. Most mindjárt ír haza, és a pénzt rövidesen vissza fogja.

Véletlenül pihenésre van szüksége, és szeretné rekonvaleszcens idejét itt, Olaszországban tölteni. Arra kell tehát kérnie Tivadart, küldjön pénzt. Mégpedig minél előbb és minél többet, mert pénze már elfogyott, és kénytelen volt egy itteni barátjától kölcsönkérni $300, és azt szeretné mielőbb visszaadni. A pénzt küldje egyenesen barátja Richard Elsley doktor címére. Reméli, hogy otthon mindnyájan jól vannak, és hogy nem sokára viszontlátják egymást. A leveleket is Elsley címére kéri Foligno-ba, mert ő innen tovább utazik, de még nem tudja biztosan, hogy hol marad hosszabb ideig. Másnap reggel légipostára adta a levelet, és sietett Millicent szállodájába. Ugye meggondolta magát, és jön Mike? Kérdezte Millicent sugározva. Mihály igent bólintott, és rettenetesen elpirulva vette át a csekket. Aztán elment a bankba, vett egy szép bőröndöt, elbúcsúztak Elsleytől, és elutaztak. Az első osztályos fülkében csak ketten voltak, és oly lelkiismeretesen csókolóztak, mint a franciák. Ez mindkettejükben megmaradt párizsi tanulmányi éveikből. Később beszállt ugyan egy előkelő öreg úr, de ők akkor sem zavartatták magukat, élve a barbár idegenek előjogával. Este érkeztek meg Siénába. Egy szobát a szinyórának és a szinyórénak? Kérdezte előzékenyen a portás a szállodában, amely előtt megállt öreg konflisuk. Mihály igenlőleg bólintott, Millicent pedig nem értette, hogy miről van szó, csak fent jött rá, de nem tiltakozott. Egyébként Millicent távolról sem volt olyan ártatlan, mint ahogy Elsley doktor elképzelte. De azért a szerelemben is olyan friss ízű és csendesen csodálkozó volt, mint máskor. Mihály úgy találta, hogy nagyon érdemes volt Siénába jönnie. Negyedik fejezet. Siéna volt a legszebb olasz város azok közt, amiket Mihály eddig látott. Szebb volt Velencénél, szebb a nemes Firenzénél és az árkádos édes Bolognánál is. Talán az is hozzájárult, hogy ide nem Erzsivel, nem hivatalosan jött, hanem Millicenttel és véletlenül. Az egész város meredek rózsaszín utcáival, véletlen, gondtalanul hullámzott csillagalakban vonuló dombjain, és lakóinak arcán is azt lehetett olvasni, hogy nagyon szegények, de nagyon boldogok. Boldogok a maguk utánozhatatlan latin módján. A város vidám meseszerű jellegét az adja meg, hogy minden pontjáról látni lehet a város tetején a dómot, amely mint egy tréfás, zebraszínű, tornyos zeppelin lebeg fölötte. A dóm egyik fala a templom tömegétől külön áll, jó 200 lépés távolságra, groteszken és gyönyörűen az emberi tervek meghiúsulásának legnagyobb szerű térbeli szimbólum magyaránt. Mihály imádta a bohémséget, ahogy ezek a régi olaszok nekikezdtek a katedrálisuknak. Nekünk is kell, ha Firenzének van, sőt lehetőleg nagyobb legyen, mondták, és megépítették a legmesszebb fekvő falat, hogy a firenzeiek előre rémüldözzenek, hogy mekkora lesz a szienaiak temploma. Azután elfogyott a pénz, az építők természetes gesztussal letették szerszámaikat, és többet feléjesen néztek a katedrálisnak. Igen, igen, gondolta Mihály. Így kell templomot építeni. Ha az Ulpius ház lakói templomot építettek volna, bizonyára ők is így tettek volna. Azután lementek a Campóra, a város kagyló alakú főterére, amely már alakjánál fogva is olyan volt, mint a város mosolya. Mihály alig tudott elszakadni, de Millicent erőszakoskodott. Miss Dwarf, erről nem írt semmit, mondta. És ez nem is primitív. Délután sorra járták Siéna kapuit, a kapuk előtt megálltak, és Mihály magába szívta a kilátást, a toszkán táj édességét. Ez az emberi táj, mondta Millicentnek. Itt egy hegy éppen akkora, mint amekkorának egy hegynek lennie kell. Itt mindennek megvan a mértéke, itt minden ember szabású. Millicent elgondolkozott. Honnan tudja, hogy mekkorának kell lennie egy hegynek? Kérdezte. Az egyik kapu felirata így hangzott. Cor magis tibi Siena pandit. Jobban kinyitja szívedet Siena. Itt még a kapuk is bölcset és igazat beszélnek. Jobban kinyitja szívedet Siena.
hogy megteljék az élet egy

keményszerű és könnyű mámorával és vágyjal, amint illik az évszak fátyolozott szépségéhez. Másnap hajnalban Mihály felébredt, felkelt és kibámult az ablakon. Az ablak kinézett a városból a hegyek felé. A toszkán tájon könnyű lila színű ködök úsztak, és az aranyszín lassan és bátortalanul készült elő a nappalra. És semmi sem volt. Csak ez a lila arany derengés a távoli hegyek alatt. Ha ez a táj valóság, gondolta, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csinált. De ez a táj valóság. És hangosan elmondta a Rilke verset. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Azután riadtan fordult Millicent felé, aki édesen aludt tovább. És ráeszmélt, hogy Millicentnek semmi realitása nincsen. Millicent nem több, mint egy hasonlat, ami véletlenül eszébe jut az embernek. És semmi. Semmi. Cor magis tibis sena pandis. Egyszer csak halálos vágyódás fogta el. Olyan vágyódás, amilyen csak egészen fiatalon ismert, de ez reflektáltabb és égetőbb vágy volt, mert ifjú korának a vágyódása után vágyódott olyan élesen, hogy fel kellett kiáltania. Most már tudta, hogy a kaland, a visszatérés a vándorévekhez csak átmenet volt, csak lépcső, amin még lejjebb kell mennie, még visszább a múltjába, a saját történelmébe. Az idegen nő idegen maradt, mint hogy a vándorévek csak haszontalan csavargással eltöltött idő voltak, de neki haza kellene térnie azokhoz, akik nem idegenek. Csak hogy azok már régen halottak, és elsodorta őket a világ négy sarkának kóbor szele. Millicent felébredt, amikor érezte, hogy Mihály a vállába fúrja fejét és sír. Felült az ágyban, és rémülten kérdezte, mi baj? Májk az Istenért, mi baj? Semmi, mondta Mihály. Azt álmodtam, hogy kisfiú voltam, és jött egy nagy kutya, és megette a vajas kenyeremet. Megölelte, és magához vonta Millicentet. Aznap már nem volt mit beszélniük egymással. Hagyta, hogy a lány egyedül tanulmányozza a szienai primitíveket, és délben csak félfüllel hallgatta a megejtő hülyeségeket, amiket tapasztalatairól mesélt. Délután nem is mozdult ki hazurról, felöltözve feküdt az ágyon. Istenem, mit ér az egész civilizáció, ha elfelejtettük, amit a legutolsó négereknél is tudnak? Megidézni a halottakat. Így találta Millicent. Nincs láza? Kérdezte. És homlokára tette nagy és szép kezét. Mihály az érintéstől kissé magához tért. Jöjjön sétálni, Mike, olyan gyönyörű este van. És minden olasz az utcán van, és mindegyiknek hat gyereke van olyan csodálatos nevekkel, hogy Emerita és Assunta. Van, aki ilyen kicsi, és már Annunciátának hívja. Mihály nagy nehezen feltápászkodott, és elmentek. Mihály nehezen és bizonytalanul járt, mintha fátyolon keresztül látott volna mindent, mintha viasz volna a fülében, és azon keresztül hallaná az olasz este hangjait. Lába ólom nehéz volt. Honnan ismerem ezt az érzést? Tűnődött. Leértek a Campóra, és Mihály a Torre della Mangiát bámulta, a városháza több mint 100 méter magas tornyát, amely tűszerűen szúrta be magát az esti égbe. Tekintete lassan követte a tornyot felfelé a szédítő magasba, és a torony is, mintha egyre nőtt volna az ég zengő, sötétkék tájai felé. Akkor történt. A kút mellett a föld megnyílt, és újra ott volt lába előtt az örvény. Csak egy pillanatig tarthatott, azután elmúlt, minden a helyén volt. A Torre della Mangia megint csak olyan volt, mint egy nagyon magas torony. Millicent nem vett észre semmit. De aznap éjszaka, mikor testük jól lakva elvált egymástól, és Mihály egyedül maradt abban a súlyos egyedüllétben, amit akkor érez az ember, amikor olyan nővel ölelkezett, akihez semmi köze sincs,
megint megnyílt az örvény, hogy csak eszébe jutott. És ezúttal nagyon sokáig tart. Tudta, hogy csak a kezét kellene kinyújtania, hogy megérezze a másik, a kedves test jóleső realitását, és magányosan gyötrődött, úgy tetszett, órák hosszat. Másnap reggel fájt a feje, és szeme iszonyúan égett az álmatlanságtól. Beteg vagyok, Millicent, mondta. Kiújult a bajom, ami miatt Foligno-ban feküdnünk kellett. Milyen betegsége van? Kérdezte Millicent bizalmatlanul. Nem lehet biztosan tudni, olyan sporadikus, kataleptikus, apodiktikus dolog, halandzsászta. Ja, ú! Vissza kell mennem Foligno-ba, a Derek Elsley doktorhoz, hát, hogy tudom. És őt mégis ismerem. Magával mi lesz, Millicent? Hát én is magával jövök természetesen, ha beteg. Csak nem hagyom egyedül. Különben is már megnéztem minden szénai primitívet. Mihály meghatva csókolt kezet. Késő délután már Foligno-ban voltak. Külön vette ki szobát Mihály indítványára, mégis Elsleynek nem kell tudnia, mondta. Elsley este felé meglátogatta Mihályt. Meghallgatta Mihály panaszait, és az örvény érzése csak hümmögött. Az agórafóbia egy neme. Egyelőre pihenjen, aztán majd meglátjuk. Mihály napokig feküdt. Az örvény érzés ugyan nem tért vissza, de nem volt semmi kedve felkelni. Úgy érezte, hogy ha felkelne, megint elfogná az örvény. Lehetőleg sokat aludt. Bevett minden idegcsillapítót és enyhe altatót, amit Elsley hozott. Ha aludt, olykor sikerült Tamásról és Éváról álmodnia. Tudom, mi a bajom, mondta Elsleynek. Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság? Mondta Elsley. Bizonyára van, de arról nem szabad beszélni. Gondoljon Faustra. Ne akarjon újra fiatal lenni. Isten adja a férfikort és az öregséget is. Millicent szorgalmasan, bár unatkozva meglátogatta. Este felé benézett Elsley, és együtt mentek el Mihálytól. Mondja meg őszintén, mondta Elsley, mikor egy nap egyedül ült Mihály ágya mellett. Mondja meg őszintén, nincs magának valaki kedves halottja? De igen. Sokat gondol rá mostanában? Igen. Ettől kezdve Elsley gyógymódja mind kevésbé felelt meg az orvostudomány szabályainak. Egyszer egy bibliát hozott magával, egyszer egy rózsafüzért, egyszer egy lurdi szűzmáriát. Egyszer észrevette Mihály, hogy mialatt ő Millicenttel beszélget, Elsley kereszteket rajzol az ajtóra. Egy szép nap pedig hagymakoszorúval állított be. Ezt tegye a nyakára, mielőtt elalszik. A hagymaszaga nagyon erősíti az idegeket. Mihály elnevette magát. Doktor, én is olvastam a Drakulát. Tudom, hogy mire való a hagymakoszorú. Hogy távol tartsa a vámpírt, aki az ember vérét szívja éjszaka. Úgy van. Örülök, hogy tudja. Mert hiába nem hisz maga abban, hogy a halottak vannak valamiképp. Maga a halottaiba beteg. Meglátogatják és elszívják az élet elejét. Az orvostudományt nem használ. Akkor vigye haza a hagymakoszorút. Az én halottaimat nem lehet ilyesmivel távol tartani. Azok bennem vannak. Természetesen. Manapság már a halottak is pszichológiai eszközökkel dolgoznak, de a lényegen az nem változtat semmit. Csak kell védekeznie a halottai ellen. Hagyjon békében, mondta Mihály kissé ingerülten. Mondja azt, hogy agyvérszegény vagyok, és írjon fel kínai vasbort és brómot az idegeimnek, az a maga dolga. Persze, hogy az. Én többet nem is tehetek. Halottak ellen nem segít az orvostudomány. De vannak erősebb, természetfölötti eszközök. Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azon segít, aki hisz benne. Ez rég túlhaladott álláspont. Különben is miért ne próbálnám meg? Nem kockáztat semmit. Dehogy nem. Az önérzetem, a méltóságom, a racionális lény öntudatát. Ezek hosszú és semmit mondó szavak. Meg kell próbálnia. Át kell mennie Gubbióba.
Ott él egy csodatévő szerzetes fent, Szentubáldó kolostorában. Gubbio? Erről a helyről egyszer már beszélt nekem. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ott valami nagyon kísérteties dolog történt magával. Igen. És most el is mesélem, mert talán ez a történet meggyőzi. Ugyanis éppen erről a szerzetesről van szó benne. Halljuk. Tudja, a dolog úgy volt, hogy én Gubbióban voltam városi orvos, mielőtt ide kerültem a kórházhoz. Egyszer egy beteghez hívtak, aki úgy látszik súlyos idegbajban szenvedett. A Via dei Consoli ebben a teljesen középkori utcában lakott egy sötét öreg házban. Fiatal nő volt. Nem Gubbióból való, nem is olasz, nem is tudom milyen nemzetiségű lehetett, de jól beszélt angolul. Nagyon szép nő volt. A házbeliek elmondták, hogy a nőt, aki mint fizető vendég lakott náluk, egy idő óta hallucináció gyötri. Az a rögeszméje, hogy éjszaka nincs bezárva a halottak kapuja. Micsoda? A halottak kapuja. Tudnéli, Gubbióban ezeknek a középkori házaknak két kapujuk van. Egy rendes kapu az élők számára, és mellette egy másik, keskenyebb, a halottaknak. Ezt a kaput csak akkor bontják ki, mikor a koporsót kiviszik a házból. Azután megint befalazzák, hogy a halott ne jöhessen vissza. Mert úgy tudják, hogy a halott csak ott jöhet vissza, ahol kiment. A kapu nincs is egy szinten az utcával, hanem mint egy méterrel magasabban, hogy ki tudják adni a koporsót az utcán állóknak. A hölgy, akiről beszélek, egy ilyen házban lakott. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a halottak kapuja kinyílik, és belép rajta valaki, akit nagyon szeretett, és aki rég meghalt. És attól kezdve minden éjszaka eljött a halott. Hát ezen könnyű lett volna segíteni. A hölgynek egyszerűen el kellett volna költöznie. Mi is ezt mondtuk, de ő nem akart elköltözni. Nagyon boldog volt, hogy a halott meglátogatta. Egész nap csak feküdt, mint maga, és várta az éjszakát. Közben rohamosan soványodott, és a házbeliek nagyon aggódtak érte. Meg annak sem örültek, hogy minden éjjel egy férfi halott jár a házhoz. Igen szigorú, erkölcsi felfogású, patrícius család volt. Engem tulajdonképpen azért hívtak, hogy orvosi tekintélyemmel bírjam rá a hölgyet, hogy elköltözzék. És maga mit csinált? Próbáltam megmagyarázni a hölgynek, hogy hallucinációi vannak, és gyógyítatnia kellene magát, de kinevetett. Hogy volnának hallucinációi, mondta. Minden éjszaka itt van. Igazán, kétségbe vonhatatlanul, úgy, mint maga most. Ha nem hiszi, maradjon itt éjszakára. A dolog nem volt egészen nekem való, mert én kicsit talán túlságosan is fogékony vagyok az ilyen természetű dolgok iránt, mégis kénytelen voltam ott maradni orvosi kötelességből. Egyébként a várakozás egyáltalán nem volt kellemetlen. A hölgy nem volt rémült vagy extatikus, csodálatosan józan, sőt, annélkül, hogy dicsekedni akarnék vele, valósággal kacéran viselkedett velem szemben. Szinte el is felejtettem, hogy miért jöttem oda, és hogy az éjfél közeledik. Éjfél előtt egyszer csak kézen fogott, a másik kezébe mécsest vett, és levezetett abba a földszinti terembe, amelybe a halottak kapuja nyílt. Be kell vallanom, nem láttam a halottat, de az én hibámból nem mertem bevárni. Csak éreztem, hogy rendkívül hideg lett, és a mécs lángja lobogott a léghuzamban, és éreztem valahogy, az egész testemben éreztem, hogy még valaki van a szobában. És megvallom magának őszintén, ez több volt, mint amennyit én el tudok viselni. Kirohantam a szobából haza, bezártam az ajtót, és a fejemre húztam a kaptam. Persze maga erre azt mondja, hogy a hölgy szuggesziója alá kerültem. Lehet. És mi történt a hölgyel? Ja, éppen azt akarom elmondani. Mikor látták, hogy orvos, legalábbis ilyen orvos, mint én vagyok, nem segíthet, elhívatták Páter Severinust a Szentubáldó kolostorból. Ez a Páter Severinus nagyon különös és szent ember. Valami messzi országból vetődött Gubbióban, nem lehet tudni honnan. A városban nem igen lehetett látni, csak nagy ünnepeken vagy temetéseken, különben nem jött le a hegyről, ahol szigorú, önmegtagadó életet élt. Most
valahogy mégis sikerült rábírni ezt a Páter Severinust, hogy lejöjjön és látogassa meg a beteg hölgyet. A találkozások, azt mondják, igen megrázó és drámai volt. A hölgy, amint meglátta Páter Severinust, nagyot sikoltott és összeesett. Páter Severinus is elsápadt és megtántorodott. Úgy látszik, érezte, milyen nehéz dologról van szó. Azután mégis sikerült neki. Hogyan? Azt nem tudom. Úgy látszik, exorcizálta a kísértetet. Miután egy óra hosszat beszélgetett a hölgye valami ismeretlen nyelven, visszament a hegyre, a hölgy pedig megnyugodott és elutazott Gubbióból, és azóta senki sem látta sem őt, sem a szellemet. Érdekes. De mondja, kérdezte Mihály hirtelen sejtelemtől megragadva, ez a Páter Severinus, ez csak ugyan valami idegen országból került oda. Igazán nem tudja honnan? Sajnos nem tudom. Más se tudja. Milyen ember? Már a külsejét gondolom. Elég magas, szikár. Olyan, mint a szerzetesek szoktak lenni. És még most is ott van, abban a kolostorban? Igen. Ő hozzá kellene mennie magának. A maga baján csak ő tudna segíteni. Mihály mélyen elgondolkozott. Az élet tele van megokolatlan koincidenciákkal. Ez a Páter Severinus, hát ha csak ugyan Ervin. És a hölgy Éva volt, akit Tamás emléke kísért. Tudja mi, doktor? Holnap elmegyek Gubbióba. A maga kedvéért, mert olyan kedves ember. És a halottak kapujra is kíváncsi vagyok, mint műkedvelő vallástörténész. Elsley nagyon örült az eredménynek. Mihály másnap becsomagolt. A látogatóba jövő Millicentnek azt mondta, el kell utaznom Gubbióba. A doktor azt mondja, hogy csak ott gyógyulok meg. Igazán? Attól félek, hogy akkor el kell búcsúznom. Én még itt maradok egy ideig Foligno-ban. Nagyon megszerettem ezt a várost, pedig milyen dühös voltam eleinte arra franciára, aki ide csődített. Emlékszik? De már nem bánom. A doktor is nagyon kedves ember. Millicent, sajnos én még mindig tartozom magának, végre röstellem, de tudja nálunk a Nemzeti Bank utalja át az idegen pénzeket, és az nagyon komplikált gépezet. Nagyon kérem, legyen egy kis elnézéssel. Most már igazán a napokban itt kell lennie a pénznek. Szóra se érdemes. És ha valami szép képet lát, írja meg.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Babics Mihály. Mit láttam benned? Hős, szentet, királyt. Mit láttál bennem? Rendetlen szabályt. Mit láttam benned? Magam végzetét. Mit láttál bennem? Egy út kezdetét. Mit gyászt, magányt, titkokat? Mit bennem te, dacot és szitkokat? Aztán mit én, jövőm rémálmait, s te egy torzomboz állat vágyait. Én, Istent, akit meg kell váltani, te, hogy jönnek a pokol zászlai, s később, hogy az ellenség én vagyok, s én, azt, akit soha el nem hagyok. Te, 10 év múlva, tán mégis fiad, s én, 20 év múlva, láss már, égi vak, s 20 év múlva, te, nincs mit tenni, kár. 20 év múlva én, nincs mit tenni, fáj, s a legvégén te, így rendeltetett, s én ma s mindig nincs senkim kívüled.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az eszélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útáltos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte. Elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok üzet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az Örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom. Talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételjem meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapja alkalmából 1963. július 17-én.
3: Milán bácsi, aki megírta a Sandabohócot, a Gordnágyel Efraim kalandjait, hát azt egy suhant írta, nem a 70 éves Füst Milán.
4: Nem tudom, nem mindegy. Ma már mindegy. És az ember miért meghal, akkor össze szabad tévesteni, hogy nem én írtam ezt vagy azt, hanem valami baj ebből nem származik, mert én rám nem sértődni.
3: Karintira sem, ő is elvállalná.
4: Na jó, de nem érünk már, tehát nem tudunk róla, teljesen mindegy. Hogy egy fantomnak áldozunk-e, hogy a névnek a fantomja, Platónon úgy beszélünk, mintha élne. Én vele megtörtént egyszer Berlinben, hogy az utcán megyek, és eszembe jut egy mondás. Szóval hűve okos volt ez a gőtömény, ezt is tudta. És aztán este elmentem a nemzeti színházba Berlinbe, és ott a Wallenstein halálát adták. Nagyon rosszul persze, mert a naturalista módon ez a kotúrjusos darabot egy versekben írt darabot prózai módon, mint hogyha a Borbénál volna valaki, és ott beszélt. Hát nagyon rosszul, egyszer csak ezt a mondást kiderül, hogy a Wallensteinben van, és hogy nem Goethe írt, hanem Schiller. És én literátus ember összetévedt, amit ezt is Goethe-nek tulajdonítom, amit Schillernek, mikor ez eszébe jutott, akkor azt hitte, hogy a világot megváltja, zavarosan. Föl is írta rögtön. Aztán belenyúlta az egyik művébe, és akkor elmondta, ragadtak, hogy na, ez világ megváltó. És akkor én még ezt is elvettem tőle, és Goethe-nek. Hát mondd meg, meg van sértve, ezáltal Schiller nincs, mert ő nem hitte. Nem lehet nagy sértve, se Goethe nem lehet megsértve, hogy ez vagy az. Szóval halálom után tessék, minden kutyi-mutyi írta.
3: Milán bácsi, mi az oka annak, hogy másod-harmadrendű művek,
4: és
3: másod-harmadrendű íróktól azok azonnal visszhangra találnak, jó görög fűzként, és elsőrendű művek pedig 10-20-30 évet várva, lát boldogtalanok, bukkannak fel
4: is. Nem is tudom, hogy így van, mert vannak könnyen érthető művészek és nehezebben érthető művészek. Petőfi például aránylag könnyen érthető művész, hogy különösen a rossz munkái azonnal közkeletűek lettek. Edgar Allan Poe pedig nehezen érthető művész, az közkeletű sose volt. Ma talán már ebből beérett annyira, hogy az emberek elismerik, anélkül, hogy ismernék, de kevés verset írt. Ez a kis termésű művészek, de a legnagyobbak közé tartani. Nagyon nehezen érthető, kis termésű, nagy művészek. Kép, mint Hölderti. Annak is csak 4 vagy 5 verse van, de az a legnagyobb, a németség legnagyobb költő. Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de hogy olyan nagy művész van, arról szó sincs. A Faust például nem művészi munka, csak rendkívüli kifejező képességgel, nagyszerű kifejező képességgel volt. Egy filozófiai munkát, az se kis rang, hogy filozófia, filozófikus munka. És az új kritika Goethe végre és a filozófusok közé is sorolja, és még
5: költő, drámaíró, novellista, esszéista, professzor, minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 füstmilán ismernek valakit, és ha nyugati nyelven egyet fordítanának egy műfajbeli, az is meg lenne veledelmélyezve. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő füstmilán mióta hallgat már, és miért hallgat?
4: Hát nem tud vecsük.
5: Miért nem tud vecsük?
4: Azért, mert ahhoz egy különleges világának kell venni. Néha kiáll az emberből a költő, és néha visszatalál a költésekhez az ember. Úgyhogy ének általában világnak periódusai vannak. Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek. És pedig az egy fiatalkorban indul meg. A líra az, amely fiatalkorban élik meg, az a bámulatos dolog a lírában, hogy fiatalkorban kiérik egy lírai periódus. Na most a legtöbb lírikus, miután az első lírai periódus lezajlott, tovább is lírikus akar lenni, csak hogy nem tud, tehát utánoz a saját magát. Ez még adminális szempontot ez a dolog. Na, körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismertem. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt, még egy harmadik is volt idősebb korban. És ez az egész, azért van nekem összesen csak 71-nél 72 versen. Mert a rosszakat nem adtam ki, mert közben próbáltam én is írni valamit, ami közben nem tudtam már, hogy hogy. Elfelejtettem a módját, a lírai versek keletkezése nem volt benne. Aztán megint visszataláltam hozzá, hogy hogy kell azt csinálni, és öreg koromban írtam a legszebbeket. Na, kicsit.

olvastuk úszerneink, hogy áldoznak léltetek a gyarcok. Hol vagy úgy csodálatos hülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől. Hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szabóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb hajak. S hol vagy te mellemnek, hogy írtózatos dalolás? Hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben? Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is meg ide a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkora neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a sötétben elég. Hallgass rám, Úristen! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén, mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül is a vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük, s egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa derengés.

0: Hát engem megbennék. Ugyanára a tengerészek, mint magyarok voltak ezek a tengerészek, igen, föl voltak lázadva. Én is odaálltam közéjük, hogy ne vegyük le a fegyvert, elvittük oda, mert lehet erre szükségünk. Től a fegyvert, ne vegyük le, át fogunk törni. Kiadták a jelt, volt ott köztünk százados tére tengerész, aki azt mondta, hogy fiú csataláncsra fölvergődni, és támadás az állomás ellen. Én is váltam a csatasorba, karabélyommal, belátaltam, rohamkész előhúztam a gyomromba, megindultunk csatalánccal befelé. Négyet vitt a négy ágyú az állomásra, akkor 30 fő két géppuskával, meg kispuskával ütt a főutcát, avval a vonat pedig szépen haladt köröttül az állomáson, ahogy köröttül haladt az állomás, úgy ültek fölfele. Fegyverestül együtt.
1: Hazajönnek a fegyverek.
2: 1918. augusztus 6-a. A honvédelmi miniszter utasítása valamennyi katonai és csendőr parancsnoksághoz a katonaszökevények elleni eljárásról. A 13.889/1 számú rendeletemmel utasítottam a kerületi parancsnokságokat, hogy a katonai parancsnokságokkal egyetértésben tartsanak a katonaszökevények befogatása véget portyázásokat. Különös fontossággal bír, hogy a szökevények garázdálkodásának sürgősen vége vétessék. Ez a cél csak a legkíméletlenebb erély alkalmazása által érhető el. Ha a fenyegető rákiáltásra, tehát egyszeri és nem háromszori rákiáltásra nem áll meg, úgy a járőr, őrség, csendőr vagy csendőrség megerősítésére vezényelt karhatalom haladéktalanul használja fegyverét. A miniszter rendeletéből Dani altábornagy.
3: Zürichből táviratozzák. Svájci lapok jelentése szerint Thunban minap szakértő bizottság előtt bemutattak egy újfajta géppuskát, amely szenzációként hatott. A találmány túltesz mindenen, amit eddig etéren elértek. A mechanizmust villanymotor hajtja, ami rendkívül sebessé teszi a működést. A legnevezetesebb a találmányon az, hogy a lövések minden detonáció nélkül történnek. Felfedezték a hangtalan gépfegyvert.
1: Milyen Magyarország 1918-ban?
4: A gyárokban katonai parancsnokság volt, ahol csendőrség is tartozott a kezek alá, akik állandóan őrjáratszerűen jártak a műhelyekbe. A gyár területén fogda is volt, aki fegyelmezetlen volt, akkor kihallgatásra vitték, és annak a gyári parancsnoknak az volt a mániája, hogy aki kihallgatásra ment, az mindegyiket kopaszra nyiratta a haja volt, és lecsukták a gyári fogdába a vétkezőket.
5: Volt bent a gyárban, ha emlékszik, címmel tartson, egy sztrejk, békesztrejk és bérharc egybekötve. Mi bizalmiakat összehívott akkoriban, egy alezredes volt a gyár parancsnoka, a acélöntőde és a öntvénytisztító közé meg akar tizedelni azzal, ugye, hogy ezt a trekot kirobbantottuk, emlékszik rá?
4: Emlékszem.
5: Fölállítottak ott bennünket sorba, hogy megtizedelnek.
1: A képviselőház 1918. június 20-i vitájából. Gróf Károly Mihály.
6: Felszólaláson tárgyát egy szomorú, hogy úgy mondjam, vérlázító esetszolgáltató.

0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
1: Kedves hallgatók! Ebben az órában úgy fejezetet nyitunk a Magyar Rádió történetében. A rádió hosszú évekig a hazugság szert támadott. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta ebbe hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kihívta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közül fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, a perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevén. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált a régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot a felújtásban. Egy részekkel legyünk az ország szemszínkor. Kérjük, adják meg azt a bizalmat utcáknak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni országvilág előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. De ez Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.
0: Ugyanaznap délután a Magyar Rádió, a forradalom új hangja felolvasásban közli Nagy Imre üzenetét a magyar néphez.
1: Magyar testvéreim! Tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjet hadsereg csapatainak kivonulása megtörtént. Minden hatékony, az ország minden polgára, az elvonulás teljes megbiztosítása érdekében tartózkodjuk minden provokatív, zavaró vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon a szovjet hadsereg csapatainak kivonulása.
0: A Szabad Kossuth Rádió október 30-án este válaszol a magyar hazafiakat leginkább gyötrő két kérdésre.
2: Magyarok, mindnyájunk szájkodnak, mindnyájunk szégyenek, a szenvedélyek felkorbácsolója két rendelet volt, melyek miatt százak és százak vére húj. A szovjet csapatok Budapestre hívása volt az egyik. A szabadságharcosok fejére kitűzött gyalázatos határium volt a másik. A történelem színe előtt felelősségünk teljes tudatában jelentjük ki, hogy Nagy Imre, a minisztertanács elnöke erről a két elhatározásról nem tudott. A minisztertanács szovjet katonai segítséget kérő határozatán és a statáriumot kihirdető rendeleten nincs rajta Nagy Imre kézjegye. Ez a két intézkedés Hegedűs András és Gerő Ernő lelkén zárad.
0: Október 31-én szerdán a Magyar Honvédség új irányítás alá kerül.
3: Figyelem, figyelem! Kedves hallgatóink, fontos közleményt olvasunk fel.
4: Tudnivaló közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kell. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat, az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3/4-6-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: batukale, da, ako se taj vodi sa
1: ješkom. Batukal se, batukult se, mi ješen ismerte egy véletlen folyamán, mert a húgom, aki egy ilyen, hát mondjuk a dilettantizmus és a művészet határán álló csellista volt, és Popper Dávidnak volt a tanítványa, amikor ő tanult, akkor a Popper Dávid és Toman István ajánlatára a fiatal Bartók, aki akkor még zeneakadémiai hallgató volt, ő tanította a zeneelméletre a húgomat. Ilyen módon minden héten egyszer láttuk egymást, és jó napot kívánt, hogy akár Bartóknak eszébe jutott volna velem beszélgetni, akár én, nagyon szimpatikus volt Bartók rögtön, mint mélyen érezve a saját inkompetenciámat a muzsikában, beszéltem volna Bartókkal. Most Bartókkal szemben nálam maradt egy nagy szimpátia, ami megnyilvánult már akkor, amikor a Weilbauer Quartett előadta a Bartók és Kodály dolgait, és nagyon fokozódott a Kékszakálló Herceg és a Vábor Falakot királyfi után. Úgyhogy akkor létrejött ez a diktatúrában ez a zenei direktórium, a Bartók, Kodály és Normándiból, amennél én egy teljesen fejbólintó Jánossá változtam át, aki végrehajtotta mind azt, amit a szellemi vezetője ennek a direktóriumnak Bartók volt, amit Bartók akart.
0: Te abban, hogy kit választott ki munkatársaknak, bár ez választott volt, nem tudom pontosan,
1: ez vagy egy meghívott. Ezek maguktól létrejöttek minden területen, a legprogresszívebb embereknek, hát tettem én így a képzőművészetben, Kerstok és mások, az irodalomban a nyugat emberei, ami elment akkor a fiatalokig annyira, hogy Déri és Kassák is tagjai voltak ennek a direktóriumnak. Itt azok, akik a régi rezsim elleni ellenzékben, mint vezető művészek szerepet játszottak, ez a zenében oly világos volt, hogy ez Bartók és Kodály, és bizonyos fokig már egy bizonyos kompromisszummal Dohnányi, hogy ez egy magától értetődő dolog volt, még hozzávéve azt, hogy a mi apparátusunkban a zenei ügyeket a Reinitz Béla intézte, aki Bartóknak fanatikus híve volt. Ennél fogva Bartók tényleg minden zenei kérdésben köröztünk tudta vinni a maga akaratát.
0: Azt hiszem tipikusan magyar jelenség, hogy a századi forduló nagy egyéniségei, azok szinte alig voltak személyes kontaktusban, mert úgy tudom, hogy Adi és Bartók sem.
1: Semmiféle kontaktusban nem voltak. Ez onnan ered, hogy tudni, hogy rendkívül zavaros volt mindenkinek az ideológiája. És ennél fogva mindenki ment a maga útján, annélkül, hogy nagy szabadost ezt a szubjektív dolgot mondani, de van nálam egy érdekes dolog, hogy én a magyar mozgalmak közül a képzőművészet mozgalmával voltak kezdettől fogva jó személyi kapcsolatai. Vetessel és Cigány Dezsővel egyenesen baráti viszonyban álltam, később pedig Ferencivel, Fényessel, Kerstokkal, Ferenci Bénivel, egészen Nemes Lampérti nagyon jó kapcsolatai voltak. Úgyhogy itten például ezen a területen sokkal több személyi kapcsolatom volt, mint a nyugatnál.
0: Most lehetséges, hogy ennek a jelenségnek az is az oka, ami a magyar szellemi életben, azt hiszem, hogy nagyon sokáig megvolt ez a bizonyos elmélet nélküliség, szóval bizonyos idegenkedés az elmélettől.
1: Nézze, ez megint egy természetes dolog. Elmélet ott jön létre, ahol úgy alakulnak a társadalom

0: körülmények, hogy az elmélet egy szükséges faktorrá válik egy rendszer fönnmaradásának vagy elbukásának. Ha visszagondol a 18. század Franciaországára, ott természetes, hogy a felvilágosodás készítette elő a nagy francia forradalmat ideológiaira. Ugyanúgy van az orosz irodalommal, zenével, kritikával és így tovább, Puskintól egészen Csehovig. Most Magyarországon, ahol egy elvtelen paktum képezte az alapját az egész fejlődésnek, tudni 49-től egészen 18-ig, ennek az elvtelen paktumnak csak egy ideológiája lehetett. A híres magyar józanságnak a dicsérete, amely nem hajlandó ilyen teoretikus vagy ilyen általános dolgokból kifolyólag cselekedni, ami nagyon korán megnyilvánul, mert ha megvizsgálja Kemény Zsigmondnak a regényeit, például nem tudom én, az ott időket, ahogy ő ott Verbőcit kritizálja, és Verbőci alatt tulajdonképpen Kossuthot érti, ott tulajdonképpen még az a kevés teória, ami a 48 előtti fejlődésben is van, Kemény Zsigmondnak sok. És nézze most megint hozzávéve, hogy az egész nyugat generációnak a legtehetségesebb kritikusa kétségkívül Ignótusz volt. Most Ignótusznak az volt az álláspontja, hogy az új magyar irodalomnak érvényt és helyet kell szerezni a fennálló gentil irodalom mellett. Nem arról volt szó, mint Adinál, hogy a költőcske Mihályokat meg kell semmisíteni, hanem hogy a költőcske Mihályok mellett legyen hely Adrészére is. Most ennek az álláspontnak nincs teoretikus kifejthető
1: volt. Igen. Most azt hiszem, hogy ezen a területen bizonyos változás azért létrejött a magyar szellemi életbe a felszabadulás után.
0: Én azt mondanám, hogy még korábban. Itt érdekes, Magyarország ebben nagyon igazolja, hogy az ellenforradalmi talaj is forradalmi, hogy a 19 után föllépő emberekben sokkal kevésbé volt meg, most nem arról beszélek, hogy kommunisták lettek-e vagy nem kommunisták, de az így és féle puszták népe egy sokkal radikálisabb szakítás a gentry Magyarországgal, mint amilyen még a 19 előtti Móricsikot is volt. És ez nem csak Ijésnél van, ez megvan József Attilánál, megvan Radnótinál, megvan Bálint Györgynél, megvan Derkovicsnál, Dési Hubernál, és így tovább. És ebben az időben a csúcspontját éri el Bartókban. Úgyhogy itt Magyarországon én egy ilyen periodizálásról szóló vitában én a 49-től 19-ig tartó periódus tartom egy fő periódusnak, és 19-en bizonyos fokig egy új periódus kezdődik.

abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, mindent szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó félszázadban új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünk él külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudta még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. A majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

Végül még egy szót a néphagyomány és a történeti anyag összefüggéséről. Már régebben többször elmutattam, hogy nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másutt, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, és így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Írások, könyvtárak mélyén, épületek a föld alatt inkább megmaradnak. Az élő hagyomány naponta pusztul. Annak kutatása sürgősebb minden könyvtári munkánál és ásatásnál. Mert tudomány és művészet sem lehet el egymás nélkül. A művész, ha nem részese az élő hagyománynak, szárazra vetett hal. De a történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. Ennyiben a zene tudósai is segítik a zene művészet építését, még ha személyükben nem is művészek. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk. Ezzel a zenetudomány kiemelkedik szakmai öncélúságából, így válik a nemzeti kultúra egyik fontos hajtóerejévé, a tisztult magyar öntudat a magyar jövő formálójává.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót cimbalmon? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy a lárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát, és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy cimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos cimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány cimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcser, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: ne azt jelenti, hogy ott voltak már kifejlett ideológusok, hanem hogy ez a fajtája a kompromisszumnak az intelligencia legjobb részében nem jön létre, mert végre van egy bizonyos jogosultsága azt mondani, hogy ez létrejött Ignótusznál, és nem jött létre Bálint Györgynél.
1: Igen. Na most ennek a periódusnak, a 19 utáni periódusnak hát, valószínűleg a legradikálisabb képviselő József Attila.
0: Csak ne felejtse el, és ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom, annak idején írtam is róla, hogy senki nem gondolta volna, amikor megindult annak idején a nyugatban Babits, hogy Babits a Jónás könyvével fogja végezni.
1: Igen.
0: A fiatal Babits verseiben nyoma nincs annak, ami a Jónás könyvében végre.
1: Igen. Na most úgy tudom, hogy József Attilával is volt bizonyos személyes kontaktus.
0: Egy egész véletlen kontaktus, tudnéli, lehet a humorisztikus részét is elmondani, hogy József Attila Bécsben nagyon rossz viszonyok között volt. És egyebek között vállalt ilyen bútorhordást költözködéseknél. És amikor a Lesznai Anna költözködött, akkor történetesen ez a József Attila csoport hordta a bútorokat, és a Lesznai Annának föltűnt, hogy az egyik ember lépcsőn fölmenet és lépcsőn lemenet mindig adi verseket szavar. És ezért megismerkedett vele. És ez volt a Lesznai Anna és József Attila ismerettsége, amikor aztán ő megmutatta a verseit a Lesznai Annának, aztán tudja a József Attila 60-i kapcsolatot, tudja, hogy a Lesznai Anna unokatestvére volt 60-i Lajosnak, hogy ezt a Lesznai Anna csinálta meg, és így jött létre az a bizonyos beszélgetés köztem és József Attila között, amit aztán egy ilyen humorisztikusan leírja József Attila egy a nővérének őszintézett levélben.
1: Mit?
0: Ő ott azt mondja, hogy ő beszélgetett Lesznaival, Balázs Bélával és velem, és mi mindjárt nagyon lelkesedtünk a verseiért, és különösen én lelkesedtem, aki azt mondta, hogy ő az első magyar internacionalista költő, akiben ennek ellenére semmiféle kozmopolitizmus nincs. És hozzátette József Attila, ennél körülfogva minél előbb és minél nagyobb pénzt küldeményedet várom.
2: Most az érdekelne, hogy olyan valaki, aki egész életében a társadalmi cselekvés fősodrában élt, az hogy ítéli meg ma egy cselekedni akaró ember lehetőségeit?
0: Nézd, a cselekedni akaró embernek a cselekvési lehetősége természetesen nem óriási nagy. Viszont nem létezik olyan idő, ahol valamit csinálni ne lehetne. És különösen, és ez most tulajdonképpen a döntő kérdés, nem lehet megakadályozni, hogy a teoretikus hajlandóságú emberek a teória kidolgozása felé forduljanak, és ezáltal egy bizonyos befolyásra tegyenek szert, megint ezekkel az összes nehézségekkel és félrevezető és rossz útra terelő dolgokkal. Most egy olyan folyamatban vagyunk tanulni a kapitalista országokban, ahol a marxizmus, amelyet 45-ben egy elavult 19. századbeli ideológiának tekintettek, megint egy fölfelé menő vonalban van. A fölfelé menő vonal egyáltalában nem jelenti, hogy már a helyes vonalon van. Mert most megint, hogy megengedi, hogy egy történelmi analógiát mondja, ha összehasonlítja az angol géblombolókat, mondjuk a Proudhon elméleteivel, nem kétséges, hogy egy óriási haladást jelentett, hogy egy Proudhon fölébe Franciaországban. Ennek ellenére, mint Marx bebizonyította, a Proudhon elmélete lényeges kérdésekben teljesen helytelen. Úgyhogy én nem állítom azt, hogy a most mindenfelé létező áramlatok, gondolok a francia marxistákra, gondolok nem tudom én, Marcuse-ra, Blokkra és másokra,
1: olaszoknál,
0: hogy ezek mindenütt helyes álláspontokon állnak, de két dologra van szükségünk. Egyrészt visszatérni az igazi marxi módszerre, másrészt marxi elemzésnek kell alávetni a kapitalizmusnak azt a folyamatát, amely Marx és Engels halála után lejátszódott. Úgyhogy tudnunk kell, hogy ez a mostani állapot bizonyos fokig egy szükségszerű kezdeti állapota egy átalakulásnak, és nem véletlen, és én ezt ebből a szempontból annak idején melegen közöltem, hogy az olyan természetű reform kérdések, mint a mi mechanizmus kérdésünk, szükségszerűen fölmerültek. Most én akkor, ha szabad magamra hivatkozni, amikor bevezették nálunk a mechanizmus, az új mechanizmust, akkor én egy az Unitának adott interjúban teljesen az új mechanizmus mellett foglaltam állást, két történelmi előfeltételt állítva hozzá. Egyrészt, hogy az új mechanizmusra való áttérés létre fogja hozni az igazi marxizmushoz való visszatérést, másrészt, hogy a mechanizmus megvalósítása létre fogja hozni a proletár demokráciát.
1: Ön élete során azt hiszem állandóan viták keresztüzébe ért, tehát vitatkozott és vitattál. Sok nehéz vagy tragikus pillanat is volt az életében. Mégis kitart egy 50 évvel ezelőtt választott út mellett.
0: Nézze, ez egy döntő választónak volt. Én ismétlen egész korai időtől fogva, elégedetlen voltam azzal a társadalommal, amelyben élt.

amelyek kínzó jelenlététől csak úgy tudott szabadulni, hogy újra meg újra kénytelen volt megfogalmazni őket. Játékkal feloldani a feszültséget. 1926-ban József Attila Párizsba ment, és itt élt 1927. júniusáig. Hallatlanul lelkesen, éhesen. Itt is játszott. Játszva tanulta a francia nyelvet. Egész egyszerűen kezébe vette a szótárt, és betűrendben tanult franciául. Mikor egyik este éhes barátja meglátogatta, és kérdezte, nincs-e kenyere, azt válaszolta, még nem tartok a szótárban a P betűnél. Pen, kenyér. Az így tanult nyelvvel azonnal elkezdett játszani. Egyik versét két francia sorral kezdi. Je n'ai aucun du thème, excepté que je t'aime. Nincs semmi témám, csak az, hogy szeretlek. József Attilát kevés kortársa értette. Egész kitűnő szellemű emberek is csak később fedezték fel költői nagyságát. És a sors iróniája, hogy halála után hetekkel, hónapokkal népszerűsége hirtelen megnőtt, költeményei eljutottak a munkásosztályhoz, mozgósították a tömegeket, vagyis bekövetkezett mindaz, amire hiába vágyott életében. Engem gyötör a lelki furdalás, hogy életében egyetlen költeményét sem adtam elő. Halála után is hosszú ideig kevés sikerre. Azóta igyekeztem sok gyakorlással felidézni, hogyan adta elő költeményeit ő maga. Szóval sajnos csak halála után hirdettem a költőt.

0: Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdők, a sziklák már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csöndet találtam meg. Termékeny csöndet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyomány. Költészet legéves voltam, amikor megszerettem Ulannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán, hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal, az orosz klasszikusokon keresztül a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani két gondolatjel között, hogy lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann Elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madarak. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide trocheusi ritmust adott a versnek.
1: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
2: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsam. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok közt 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta. A köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiből. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit Szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. És hogy végül egy szép magyar költemény szavait idézzem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó minnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveiben. Reményteljes boldog új éve mindnyájuknak.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Valek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

Trattőrőrmester bement Mullyhoz a konyhába. Örülnék, Mrs. Davis, ha bejönne velem a könyvtár szobába. A többiek jelenlétében szeretnék fölvenni minden egyes vallomást. Mr. Davis volt olyan kedves, és már be is ment, hogy előkészítse a terepet. Rendben, de hadd fejezzem be a krumplit. Néha azt kívánom, Sir Walter Raleigh sose hozta volna be ezt az utálatos dolgot. Trattőrőrmester helytelenítését azzal fejezte ki, hogy csöndben maradt. Molly mint egy bocsánatkérésképpen hozzátette. Látja, igazából nem tudom elhinni, annyira fantasztikus ez az egész. Nem fantasztikus ez, Mrs. Davis, csupán közönséges tény. Van személy leírása a férfiról? Kérdezte Molly kíváncsian. Középmagas, vékony testalkatú, sötét felöltőt és világos kalapot viselt, suttogva beszélt, az arcát sál takarta el. Láthatja, ez akárki is lehet. Tartott egy kis szünetet, majd hozzáfűzte. Három sötét felöltő és világos kalap is lóg a hajukban, Mrs. Davis. Azt hiszem, a szóban forgó személyek közül senki nem jött Londonból. Nem? Mrs. Davis. Egy sebes mozdulattal a tálaló szekrénynél termett, és fölkapott róla egy újságot. Az Evening Standard február 19-i száma. A két nappal ezelőtti. Valaki idehozta ezt a hírlapot, Mrs. Davis. Ez aztán különös. Molly errévett, néhány emlékfoszlány kavargott a fejében. Vajon honnan kerülhetett ide ez az újság? Nem ítélheti meg az embereket a látszat alapján, Mrs. Davis.

csak 2 hete ismertük egymást. Visszagondolt arra a bizonyos 14 napra, együttjárásuk szélvészszerűen tomboló kezdetére. Nem voltak kétségeik, mindketten tudták. Ebben a nyugtalanító, idegborzoló világban fölfedezték egymásban a csodát. Halvány mosoly jelent meg a szája szögletében. Visszatért a jelenbe, ahol trattorőrmester elnézően tekintett rá. A férje nem erről a környékről származik, ugye? Nem, mondta Molly bizonytalanul. Lincoln sírbe való. Oly keveset tudott Giles gyermekkoráról és nevelkedéséről. Szülei meghaltak, és mindig is kerülte, hogy beszélnie kelljen a kezdetekről. Molly úgy képzelte, boldogtalan gyermekkora lehetett. Mindketten igen fiatalok ahhoz, ha mondhatok ilyet, hogy egy ilyesfajta helyet működtessenek, mondta Trattor őrmester. Nem is tudom, én 22 vagyok, és... Félbehagyta a mondatot, mert kinyílt az ajtó, és bejött Giles. Minden elő van készítve. Nagy vonalakban elmondtam nekik, miről van szó, közölte. Remélem ezzel rendben is lesz, ugye, őrmester? Időt takarítunk meg vele. Készen van, Mrs. Davis. 4 hang beszélt egyszerre, amikor Trattor őrmester belépett a könyvtárszobába. A legmagasabb és legrikácsolóbb Christopher Wrenné volt, aki kijelentette, hogy ez annyira, de annyira érdekfeszítő, és egy szemhunyásnyit se fog aludni az éjjel, s hogy kérem, megtudhatnánk minden véres részletet! Ezt Mrs. Boyle egyfajta nagybőgő kísérettel egészítette ki. Szégyen gyalázat! A hozzáértés tökéletes hiánya! A rendőrségnek nincs joga hagyni, hogy gyilkosok őgyelegjenek a környéken! Mr. Paravicini ékes szólása jobbára a mutogatásra korlátozódott. Gesztusai kifejezőbbek voltak szavainál, melyeket Mrs. Boyle kontrabasszusa nyomott el. Metcalf nagy időnként staccato vakkantásokkal járult hozzá mindehez. Ő a tények iránt érdeklődött. Trattor várt 1-2 percet, majd egy roppant határozott mozdulattal föltartotta a kezét, és bármilyen meglepő, csönd lett. Köszönöm, mondta. Na már most, Mr. Davis fölvázolta önöknek, hogy miért is vagyok itt. Egy dolgot szeretnék megtudni, egyetlen egyet, de azt viszont gyorsan. Melyik hőjüknek van köze a Longridge Farm esethez? A csöndet semmi nem törte meg. 4 üres tekintet szegeződött Trattor őrmesterre. A néhány perccel ezelőtti indulatok, izgatottság, fölháborodottság, hisztéria, érdeklődés úgy tűntek el, ahogy a szivacs törli le a krétanyomokat a tábláról. Trattor őrmester tovább beszélt egyre sürgetőbben. Kérem, értsenek meg! Okunk van feltételezni, hogy egy valaki önök közül veszélyben van. Halálos veszélyben. Meg kell tudnom, melyik őjük az. Változatlanul nem szólalt és nem mozdult meg senki. Trattor hangjába valami ingerültség félevegyült. Nos jó, akkor egyenként kérdezem ki önöket. Mr. Paravicini? Erőtlen mosoly futott át Paravicini arcán. Tiltakozása jeléül ideges mozdulattal fölemelte a kezét. De hát én errefelé nem vagyok ismerős felügyelő. Én semmit, de semmit nem tudok az elmúlt évek helyi ügyleteiről. Trattor nem vesztegette tovább az időt. Mrs. Boyle? Förmet rá. Valójában nem látom be, miért. Úgy értem, miért kellene nekem bármiféle kapcsolatban lennem ezzel a lesújtó dologgal. Mr. Warren? Christopher sipító hangján válaszolt. Még csak gyerek voltam abban az időben. Arra sem emlékszem, hogy hallottam volna róla. Metcalf őrnagy? Az őrnagy rávágta. Olvastam róla az újságokban. Akkoriban Edinburghben állomásoztam. Ez minden, amit elmondhatnak? Megint csönd. Trattor ajkát fölbőszült sóhaj hagyta el. Ha valamelyiküket meggyilkolják, mondta, csak magára vethet. Sarkon fordult, és kiment a szobából. Kedveseim, mondta Christopher, milyen könyvfacsaró. És még hozzátette, nagyon jó képű, ugye? Igazán csodálom a rendőrséget. Olyan kemények és könyörtelenek. Ez az egész dolog annyira izgalmas. 3 vakegér. Hogy is van a dallama? Halkan fütyülni kezdte. Molly önkéntelen

0: rá kiáltott. Ne! A férfi hirtelen megpördült és ránevetett. De drágám, kezdte, ez az én szignálom. Eddig még sosem néztek gyilkosnak, és én ezt iszonyúan élvezem. Érzelgő szamárság, mondta Mrs. Boyle. Egy szavát sem hiszem el. Christopher halvány szemében pajkos rosszaság villódzott. Várja csak ki, Mrs. Boyle, lehalkította a hangját, amíg maga mögé settenkedem, és megérzi a kezemet a nyaka körül. Molly összerázkódott. Giles mérgesen megszólalt. Megrémíti a feleségemet, Wren. Amúgy is, átkozottul ócska vicc. Ez az ügy nem tréfa dolog, közölte Metcalf.
1: Ó, dehogy is nem, mondta Christopher. Éppen hogy az, egy elmebeteg tréfája, ettől olyan elbűvölően kísérteties.
0: Körbejáratta a tekintetét rajtuk, és megint nevetett.
1: Ha látnák, milyen arcot vágnak,
0: mondta. Aztán kisietett a szobába. Elsőként Mrs. Boyle tért magához.
2: Ritka, faragatlan és gyenge idegzetű férfi, mondta. Alig, hanem lelkiismereti okokból megtagadta a katonai szolgálatot. Azt meséli, egy légitámadás alkalmával 48 órán át be volt temetve, mielőtt kiásták,
0: mondta Metcalf főnagy.
2: Ez kétségkívül nagyon sok mindent megmagyaráz. Az emberek rengeteg kifogást találnak arra, hogy miért nem tudnak uralkodni az idegeiken,
0: jegyezte meg élesen a nő.
2: Biztos vagyok benne, hogy én is ugyanannyi mindent éltem át a háborúban, mint bárki más. És az én idegeim rendben vannak.
0: Talán jobb is, Mrs. Boyle, mondta Metcalf.
2: Ezt meg hogy érti?
0: Metcalf őrnagy azt mondta csöndesen.
2: Úgy tudom, ön ennek a körzetnek a szállásmestereként működött 1940-ben, Mrs. Boyle.
0: Mollyra nézett, aki megfontoltan bólintott.
2: Így van, ugye?
0: Mrs. Boyle elvörösödött mérgében.
2: Na és, akkor mi van?
0: Kérdezte. Metcalf szigorúan folytatta.
2: A felelősség önterheli azért, hogy három gyermeket küldött a Longridge farmra.
0: Igazán, Metcalf őrnagy, nem értem, milyen alapon vonhatnak engem felelősségre a történtekért.
2: A farmon élő emberek nagyon kedvesnek látszottak, és alig várták, hogy megkapják a gyerekeket. Nem látom be, hogy hibás lettem volna bármiben, vagy hogy miért vonhatnak engem felelősségre.
0: Megbicsaklott a hangja. Giles szemrehányóan megkérdezte tőle.
2: Miért nem mondta ezt el trátörőrmesternek? Nem tartozik a rendőrségre.
0: Rivalt rá Mrs. Boyle.
2: Tudok én vigyázni magamra.
0: Metcalf őrnagy higgadtan figyelmeztette.
2: Jobban teszi, ha nyitva tartja a szemét.
0: Aztán ő is elhagyta a szobát. Molly azt mormogta.
1: Hát persze, hogy maga volt a szállásmester. Emlékszem rá.
2: Molly, te tudtad?
0: Giles rábámolt.
1: A magáé volt az a nagy ház a legelő mellett, igaz?
2: Rekvirálták, mondta Mrs. Boyle, és teljesen földulták,
0: tette hozzá keserűen.
2: Romba döntötték. Méltánytalanság.
0: Ekkor Mr. Paravicini alig hallhatóan nevetni kezdett. Majd hátravetette a fejét, és fékevesztette kacagott.
2: Meg kell bocsátaniuk nekem,
0: zihálta.
2: Valóban annyira szórakoztatónak találom ezt az egészet. Jól mulatok. Igen, rendkívül jól.
0: Ebben a pillanatban trátörőrmester visszatért a szobába. Rosszallóan pillantott Mr. Paravicinire.
2: Örülök neki, mondta gúnyosan, hogy mindenki viccesnek tartja a dolgot.
1: Bocsásson meg, drága felügyelő, kérem bocsásson meg, semmibe vettem az ön rendkívül komoly figyelmeztetését.
0: Trátörőrmester vállat vont.
2: Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy közöljem a tényállást, mondta. És nem vagyok felügyelő, csupán őrmester vagyok.
3: És szeretném használni a telefont, Mrs. Davis.
2: Meghunyászkodom, mondta Mr. Paravicini, eloldalgok.
0: Távolról sem oldalogva, hanem azzal a könnyed és friss járással hagyta el a szobát, ami korábban Moldinak is föltűnt.
3: fura figura, jegyezte meg Giles.
4: Bűnöző típus, mondta Trattőr. Egy szemernyit sem bízom meg benne.
1: Ó, mondta Molly, azt hiszi ő. De hát ő túlságosan öreg. Vagy egyáltalán nem is öreg?
2: Arcfestéket használ elég sokat. És a járása is fiatalos. Lehet, hogy azért sminkeli magát, hogy öregnek látszik.
3: Trattőr őrmester úgy gondolja...
2: Trattőr őrmester mogorván leintette.
4: Haszontalan spekulációkkal semmire sem megyünk, Mrs. Davis, mondta. Jelentést kell tennem Hogben főfelügyelőnek.
2: Átment a szoba másik felébe a telefonhoz. Az nem fog menni, közölte Molly. A telefon süket.
1: Micsoda?
2: Trattőr hirtelen megfordult.
3: Az az erős riadalom, ami a hangjából hallatszott, mindannyiukra nagy hatást gyakorolt.
1: Süket?
4: Mióta?
3: Metcalf őrnagy éppen azelőtt próbált telefonálni, mielőtt ön megérkezett.
4: Nyilván azt megelőzően kifogástalanul működött.
3: Megkapták Hogben főfelügyelő üzenetét?
1: Igen.
3: Gondolom a telefondrót úgy 10 óra tájt leszakadt a hó miatt.
2: Ám Trattőr változatlanul komor képet vágott.
3: Elképzelhető, mondta, hogy elvágták.
1: Molly elámult. Úgy gondolja?
4: Megyek, és megbizonyosodom róla.
2: Kirohant a szobából. Giles tétovázott egy kicsit, majd utána ment. Molly fölkiáltott.
1: Édes Istenem, mindjárt ebédidő van, muszáj haladnom a főzéssel, különben nem lesz mit ennünk.
2: Miután kiszaladt a hallból, Mrs. Boyle ezt pusmogta.
1: Gyakorlatlan csitri. Micsoda hely? Ezért én nem fizetek heti 7 guineát.
2: Trattőr őrmester lehajolt, követte a vezetékeket.
4: Van másik készülékük? Kérdezte Giles-tól.
3: Igen, fönt a hálószobánkban. Fölmenjek, hogy megnézzem?
4: Ha, lenne olyan szíves.
2: Trattőr kinyitotta az ablakot, s hogy megvizsgálhassa, lesöpörte a párkányról a havat. Giles föllóholt a lépcsőn. Mr. Paravicini a nagy szalomban tartózkodott. Oda ment a hangverseny zongorához és felnyitotta. Leült a zongora székre, és finoman egy ujjal elpötyögött egy dallamot. Christopher Warren a hálószobájában időzött. Élénken fütyörészve járkált föl alá. A fütyszó egyszerűen akadozóvá vált, majd elhalt. A férfi leült az ágy szélére. Kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. Gyerekesen azt motyogta.
1: Nem bírom tovább.
2: Aztán megváltozott a viselkedése. Fölállt, kihúzta magát.
1: De, bírom, mondta. Végig kell csinálnom.
2: Giles a telefonnál állt Mollyval közös hálószobájukban. Lehajolt a szegély léchez. Molly egyik pár kesztyűje hevert mellette. Fölvette. Egy rózsaszínű buszjegy esett ki belőle. Giles ott állt, és nézte, ahogy lehullik a földre. Amíg ezt figyelte, az arc kifejezése megváltozott. Mintha egy másik ember lett volna, aki mint egy álomban odabotorkált az ajtóhoz, kinyitotta, és megállt egy percre, hogy kikémleljen a folyosóra a lépcső felé. Molly elkészült a krumplival, beleszórta a serpenyőbe és rárakta a tűzre. Vetett egy pillantást a sütőre. Minden elő volt készítve, s a terv szerint haladt. A konyhaasztalon az Evening Standard 2 nappal korábbi száma feküdt. Amikor meglátta, összevonta a szemöldökét. Bárcsak vissza tudna rá emlékezni. Kezébe temette az arcát.
1: Ó, nem, mondta Molly. Ó, nem.
2: Lassan leeresztette a kezét. Akárha idegen helyen lett volna, úgy tekintett körbe a tágas konyhában, mely melegséget és nyugalmat árasztott, s a készülő ételek incsiklandó illata járta át.
1: Ó, ne!
2: Ismételte elhaló hangon.
3: Oly tétován közeledett a hal ajtajához akár egy alvajáró. Benyitott. Néma volt a ház, csupán csak egy valaki fütyült. Azt a bizonyos dallamot. Molly megborzongott és visszaszaladt. Néhány percet várt, aztán még egyszer végig pillantott jól megszokott konyháján. Igen, minden rendben van, s megy a maga útján. Újból megindult a konyhaajtó felé. Metcalf őrnagy csöndesen lebaktatott a lépcsőn a halba. Várt még egy rövid ideig, majd kinyitotta a lépcső alatti nagy szekrényt és belenézett. Nyugodtnak tűnt minden. Senki nem volt a közelben. Éppen ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy véghez vigye, amit eltervezett. Mrs. Boyle a könyvtárszobában ingerülten tekergette a rádió gombját. Az első kísérlete nyomán a gyermekversek eredetéről és fontosságáról szóló fejtegetésbe csöppent. Erre aztán végképp nem volt kíváncsi. Türelmetlenül tovább keresgélt, ekkor egy kulturált hang arról tájékoztatta: a félelem lélektanát alapjaiban kell megértenünk. Mondjuk egyedül vagyunk egy szobában. Mögöttünk észrevétlenül kinyílik egy ajtó.
1: Kinyílt egy ajtó. Mrs. Boyle hevesen fölpattant, és hirtelen megfordult.
2: Ó, maga az, mondta megkönnyebbülten. Csupa bárgyú műsort adnak. Semmi olyat nem találok, amit érdemes volna hallgatni.
1: Én nem törődnék a rádió hallgatással, Mrs. Boyle. Mrs. Boyle felhorkant.
2: Mi más tudnék itt csinálni? Kérdezte. Összezárva egy potenciális gyilkossal. Nem mintha egy pillanatra is elhinném ezt a hatásvadász mesét.
1: Nem, Mrs. Boyle.
2: Miért? Mire céloz ezzel?
3: Az esőkabát öve oly váratlanul csusszant a nyaka köré, hogy föl sem fogta, mi történik. Valaki nagyobb hangerőre állította a rádiót. A nagy tudású előadó a félelem lélektanáról szóló megállapításai ordították tele a szobát, elnyomván ezzel a Mrs. Boyle haláltusájával együtt járó esetleges zajokat. De nemigen voltak ilyesfajta zajok. A gyilkos nagyon is értette a dolgát. Mindannyian a konyhában zsúfolódtak össze. A gáztűzhelyen vígan rotyogott a krumpli. A rostélyos és a vesepástétom sütőből kiáramló illata nyálcsorgatóbb volt, mint valaha. Négy megrendült ember merett egymásra. Az ötödik, Molly holtsápat volt, reszketett, s egy pohár viszkit kortyolgatott, amit a hatodik, trattörőrmester próbált belediktálni. Maga trattörőrmester merev és mérges arccal nézett végig az összegyűlteken. Mindössze 10 perc telt el azóta, hogy Molly halálra vált sikolyára ő és a többiek betódultak a könyvtárszobába. Éppen azelőtt ölhették meg, mielőtt rátalált, Mrs. Davis, mondta. Biztos benne, hogy senkit nem látott vagy hallott, amikor keresztül ment a hallon?
1: Valaki fütyült, válaszolta Molly erőtlenül. De az korábban volt. Azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hallottam, hogy becsukódik egy ajtó diszkréten valahol, amint bementem a könyvtárszobába.
3: Melyik ajtó?
1: Nem tudom.
3: Gondolkozzon, Mrs. Davis. Próbáljon meg gondolkozni. Fönt, lent, jobbra, balra?
1: Már mondtam, nem tudom, sopánkodott Molly. Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán hallottam valamit.
3: Nem hagyná abba a gyötrését? Fakadt ki Giles dühösen. Nem látja, hogy teljesen kikészült? Egy gyilkosság felderítésén dolgozom, Mr. Davis. Ezer bocsánat, Davis parancsnok. Nem használom a katonai rangomat, őrmester.
1: Vagy úgy, uram.
3: Trattör szünetet tartott, úgy, mint aki érzékeny pontra tapintott. Amint mondtam, egy gyilkosság felderítésén dolgozom. Egészen mostanáig senki nem vette komolyan ezt a dolgot. Mrs. Boyle sem. Elhallgatta előlem az információit. Önök mindannyian ezt teszik. Nos, Mrs. Boyle halott. Ha csak nem hatolunk az ügy mélyére, és pedig hamar, figyelmeztetem önöket, újabb haláleset történhet. Újabb? Képtelenség miért?
1: Mert, mondta trattörőrmester zordan, 3 vakegérke volt.
3: Giles kétkedően így szólt. Mindegyikre jut egy gyilkosság. Akkor kapcsolatnak kell lenni.
2: Úgy értem, valaki másnak is kapcsolatban kell lennie az esettel.
1: Valóban.
2: De miért itt történne még egy gyilkosság?
1: Azért, mert csak két cím szerepelt a jegyzetfüzetben. A Culver Street 74-ben csak egy lehetséges áldozat lakott.
2: Meghalt. Ám a Monksfell udvarházban nagyobb a választék.
1: Képtelenség, Trattör. Az már olyannyira hihetetlen véletlen egybeesés lenne, hogy két embert is ide vezérelt a sors azok közül, akik benne voltak a Longridge Farm ügyben.
2: Az adott körülmények között nem lenne igazán véletlen egybeesés.
1: Gondolja át, Mr. Davis.
4: A többiek felé fordult.
2: Megkaptam a beszámolóikat arról, hogy hol voltak, amikor Mrs. Boyle-t megölték.
1: Ellenőrizném őket.
2: Ön, Mr. Wren, a szobájában tartózkodott, amikor meghallotta Mrs. Davis sikoltását?
1: Igen, őrmester.
2: Mr. Davis, ön fönt volt a hálószobájukban, és éppen a másik készüléket vizsgálta meg?
1: Igen,
2: válaszolta Giles.
4: Mr. Paravicini valami dallamot zongorázott a szalomban.
1: Ha már itt tartunk, hogy senki nem hallotta önt, Mr. Paravicini?
2: Nagyon-nagyon halkan játszottam, őrmester, csupán egy ujjal.
4: Melyik is volt az a dallam?
1: A három vakegér.
2: Elmosolyodott.
1: Ugyanaz, amit Mr. Wren fönt fütyült. Az, amelyik ott motoszkál mindannyiunk fejében.
2: Iszonyatos dallam, mondta Molly.
5: És mi a helyzet a telefondróttal?
2: Érdeklődött Metcalf.
5: Szándékosan vágták el?
2: Igen, Metcalf őrnagy. Kint az étkező ablaknál vágta ki belőle egy darabot. Pont akkor fedeztem föl a szakadást, amikor Mrs. Davis sikoltott.
5: Hiszen ez őrület. Hogy is remélheti, hogy megúszhatja?
2: Az őrmester alaposan végigmérte.
4: Talán nem is igazán foglalkozik vele, mondta.
2: Vagy ő is egészen biztos abban, hogy jóval okosabb nálunk.
4: A gyilkosok hajlamosak az ilyesmire.
2: És még hozzáfűzte. Tudja, a kiképzésünk során részt veszünk pszichológiai tanfolyamon.
4: A skizofrének mentalitása roppant érdekes.
5: Mellőzhetnénk a bonyolult szavakat, mondta Giles.
2: Hogyne, Mr. Davis.
4: E pillanatban két egyszerű szó foglalkoztat bennünket. Az egyik a gyilkosság, a másik pedig a veszély.
2: Ezekre kellene összpontosítanunk.
4: Akkor hát, Metcalf őrnagy, hadd legyek tökéletesen tisztában a hadműveleteivel.
2: Azt mondja, a pincében volt.
4: Miért?
5: Széjjel néztem,
2: felelte az őrnagy.
5: Belekukkantottam a lépcső alatt álló szekrénybe, és akkor észrevettem benne egy ajtót. Kinyitottam, és megláttam egy lépcsősort, és lementem.
2: Szép pincéjük van, mondta Giles-nak.
5: Azt mondanám, egy hajdani monostor kriptája.
4: Most nem végzünk régészeti kutatásokat, Metcalf őrnagy. Egy gyilkosság ügyében nyomozunk.
5: Ide figyelne egy percre, Mrs. Davis!
1: Nyitva hagyom a konyhaajtót.
2: Kiment. Alig hallható nyikorgás közepette becsukódott egy ajtó.
1: Ez volt az, amit hallott, Mrs. Davis?
2: Kérdezte, miközben ismét megjelent a nyitott ajtóban.
1: Igen, úgy hangzik.
2: A lépcső alatti szekrény volt.
1: Lehetséges, tudja, hogy a gyilkos, miután megölte Mrs. Boyle-t, a hallon át menekült. Meghallotta, mint ön kijön a konyhából, bebújt a szekrénybe, és behúzta maga után az ajtót.
5: Akkor viszont ott lesznek az új lenyomatai a szekrény belsejében,
2: kiáltotta Christopher.
5: Az enyémek már ott vannak,
2: mondta Metcalf őrnagy.
1: Ott bizony,
2: szólt Trattör őrmester.
1: Ám mindenre kielégítő magyarázatunk van, ugye bár?
2: Tette hozzá mézes mázusan.
5: Na, ide figyeljen, őrmester,
2: mondta Giles.
5: Minden kétséget kizáróan magát bízták meg ezzel az üggyel. De ez az én házam, ezért bizonyos fokig felelősnek érzem magam a benne lakó emberekért. Nem kellene óvintézkedéseket tennünk?
1: Úgy, mint Mr. Davis?
5: Nos, őszintén szólva, azt a szemét kellene elzárni, akiről egész nyilvánvalóan sejthető, hogy ő a legfőbb gyanúsított.
2: Egyenesen Christopher Wren szemébe nézett.
4: Christopher Wren előreugrott, felemelte hangját, mely ettől még sipítóbbá és hisztérikusabbá vált.
5: Nem igaz! Nem igaz! Mind ellenem vannak! Mindig mindenki ellenem van! Hamis vádak alapján fognak elítélni! Ez üldözés! Üldözés!
4: Lassan a tester, fiam!
2: Mondta Metcalf őrnagy.
6: Minden rendben van, Chris. Molly előre jött. Rátette a kezét a férfi karjára. Senki sincs maga ellen. Mondja neki, hogy minden rendben van, kérte Trattor-őrmestert. Nem ítélünk el senkit hamis vádak alapján, közölte Trattor-őrmester. Mondja meg neki, hogy nem fogja letartóztatni. Nem áll szándékomban senkit letartóztatni. Ahhoz bizonyítékra volna szükségem. Jelenleg nincs bizonyíték a kezemben. Giles fölkiáltott.
7: Azt hiszem, megbalondultál, Molly. És maga is, őrmester. Csak egy személy van, akire illik a leírás, és...
6: Várj csak, Giles, várj, szakította félbe Molly. Ó, maradj már csöndben. Trattor őrmester, beszélhetnék önnel egy percet.
7: Maradok, jelentette ki Giles.
6: Nem Giles, te is menj ki, légy szíves. Giles arca elsötétült, akár vihar előtt az ég.
7: Nem tudom, mi ütött beléd, Molly, mondta.
6: Követvén a többieket kiment a szobából, és becsapta az ajtót maga után. Igen, Mrs. Davis? Miről van szó?
8: Trattor őrmester, amikor beszámolt nekünk a Longridge Farm ügyről, úgy tűnt, azt gondolja, hogy az idősebbik fiú felelős az egészért. De ugye nem tudja.
6: Tökéletesen így van, Mrs. Davis. Ám a lelki kiegyensúlyozatlanság, a hadseregből való dezertálás, a labilis idegrendszer, valamint az elmeorvos jelentése miatt nagy a valószínűsége.
8: Ó, tudom, és ezért látszólag minden jel arra mutat, hogy Christopher az. Én akkor sem hiszem, hogy csak ugyan ő volna. Kell lenniük egyéb eshetőségeknek is. Annak a három gyereknek nincsenek rokonai, szülei például?
6: De, igen. Az anyja meghalt. Viszont az apa külföldön teljesített szolgálatot.
8: Akkor hát mi van vele? Ő hol van most?
6: Erről nincs információnk. Tavaly kapta meg a leszerelési papírját.
8: Márpedig, ha a fiú gyenge idegzetű, akkor előfordulhat, hogy az apja is az.
6: Ez így van.
8: Tehát a gyilkos akár középkorú vagy öreg is lehet.
6: Emlékszem, amikor közöltem Metcalf őrnaggyal, hogy a rendőrség telefonált, rettenetesen földult lett.
8: Tényleg?
6: Trattor őrmester higgadtan azt mondta. Kérem, higgyen nekem, Mrs. Davis, már a kezdet kezdetétől minden eshetőséget számításba vettem. Legyen szó a fiúról, Jimről, az apáról, vagy akár a lánytestvérről. Lehetséges, tudja, hogy nő volt. Nem néztem utána mindennek, még ha a szívem mélyén biztosan is érzem, tudni nem tudhatom egyelőre. Igazán nehéz bármiről vagy bárkiről értesüléseket szerezni, kiváltképp a mai világban. Meglepődne, miket tapasztalunk rendőrségi munkánk során. A házasságokkal kapcsolatban meg különösen. Elhamarkodott házasságok, háborús házasságok, mindenféle háttér nélkül, érti? Nem találkoznak a szülőkkel vagy a rokonokkal. Az emberek megbíznak egymás szavában. A fickó azt állítja magáról, hogy vadászpilóta, vagy gyalogsági őrnagy. A lány fenntartás nélkül elhiszi neki. Néha egy-két évig föl sem tűnik neki, hogy a férje egy szökésben lévő, nős és családos banktisztviselő, vagy egy dezertőr. Tartott egy kis szünetet, majd tovább folytatta. Jól tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis. Csupán egy dolgot mondhatok önnek. A gyilkos jól szórakozik. Ez az egyetlen, amiben biztos vagyok. És elindult az ajtó felé. Molly szálfa egyenesen, mozdulatlanul állt, arcát sötét pír égette. Néhány percig ebben a dermedt pózban maradt, majd elindult a tűzhely irányába, letérdelt és kitárta a sütő ajtaját. Jól ismert, étvágy gerjesztő illat szállingózott felé. Földerült. Mintha csak egy hirtelen szellő visszaröpítette volna a mindennapi teendők kedves, megszokott világába. Főzés, a háztartás vezetése, a lakás rendben tartása, az élet közönséges, szürke velejárói. Így van ez időtlen idők óta, az asszonyok főznek a párjukra. A veszélyes, mi több őrült világ tova tűnt. Asszony a konyhában, egyet jelent a biztonsággal, öröktől fogva. Kinyílt a konyhaajtó. Odafordította a fejét. Christopher Wren lépett be. Kissé lihegett.
8: Drágám, mondta.
2: Micsoda kalamajka! Valaki ellopta az őrmester sílécét.
6: Az őrmester sílécét?
8: De miért tenne bárki is ilyet?
9: El se tudom képzelni. Úgy értem, ha az őrmester elhatározná, hogy távozik, és itt hagy bennünket, azt gondolnám, egyes egyedül a gyilkos örvendezne neki igazán. Mármint ennek nincs értelme, nem de?
8: Giles bepakolta a lépcső alatti szekrénybe.
9: Akárhogy is, most nincs ott. Rejtélyes, igaz?
8: Vidáman kacagott.
9: Az őrmester iszonyúan dühös miatta. Harapós, mint a kutya. Az imént neki rontott szegény Metcalf őrnagynak. Az öreg fiú köti az ebet a karóhoz, hogy nem figyelte meg, ott voltak-e vagy sem, amikor éppen Mrs. Boyle meggyilkolás előtt belenézett a szekrénybe. Trattor állítja, hogy észre kellett vennie.
8: Ha engem kérdez... Christopher lehalkította a hangját és előrehajolt. Trattor őrmesternek kezd elmenni a kedve ettől a dologtól.
6: Ezzel mindannyian így vagyunk, mondta Molly.
9: Én nem. Rám kifejezetten serkentőleg hat. Annyira pompásan valószerűtlen az egész.
8: Molly szemrehányóan megjegyezte.
9: Nem mondana ilyet, ha maga találta volna meg. Mrs. Bolt, úgy értem. Állandóan eszembe jut, nem tudom kiverni a fejemből.
8: Az arca püffett és szederjes.
6: Vacogott. Christopher odament hozzá. Vállára tette a kezét.
9: Tudom, idióta vagyok. Ne haragudjon.
8: Nem akartam.
6: Mollit a sírás folytogatta.
8: Az előbb úgy tűnt, minden rendben van. A főzés, a konyha...
6: Zavarosan, összefüggéstelenül beszélt.
8: És akkor váratlanul megint minden visszatért, akár egy rémálom.
6: Furcsa kifejezés ült Christopher Wren arcán, amint ott állt és lenézett Molly lehajtott fejére.
8: Értem,
6: mondta.
8: Értem.
6: Arrébb ment.
8: Hát, jobb lesz, ha eltakarodom és nem tartom föl.
6: Mikor megfogta az ajtó gombját, Molly följajdult.
8: Ne menjen el!
6: A férfi megfordult és kérdően tekintett rá. Aztán lassan visszajött.
9: Komolyan gondolja?
8: Mit?
9: Biztosan nem akarja, hogy elmenjek?
8: Mondom, hogy nem. Nem akarok egyedül lenni. Félek az egyedül léttől.
6: Christopher leült az asztal mellé. Molly lehajolt a sütőhöz, egy ráccsal följebb rakta a pástétomat, becsukta a sütőajtót, aztán visszament hozzá.
8: Ez roppant érdekes, mondta Christopher nyugodtan.
9: Micsoda?
8: Hogy nem fél velem kettesben maradni.
9: Nem fél, ugye?
6: Megrázta a fejét.
8: Nem, nem félek.
9: Miért nem fél, Molly?
8: Nem tudom. Nem félek.
9: Pedig én vagyok az egyetlen személy, aki szóba jön. Egy gyilkos szerepel a listán.
8: Nem,
6: mondta Molly.
8: Vannak más eshetőségek is. Épp az imént beszéltem ezekről Trattor őrmesterrel.
9: És egyetértett magával?
8: Nem mondott ellent,
6: válaszolt lassan Molly. Bizonyos szavak újra meg újra a fülébe csengtek. Különösképpen az utolsó mondat.
9: Pontosan tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis.
8: De csak ugyan tudta-e? Létezik az, hogy tudta?
6: Azt is mondta, hogy a gyilkos jól szórakozik.
8: Igaz ez?
6: Így szólt Christopherhez.
8: Maga nem szórakozik kifejezetten jól, igaz?
6: Annak ellenére, amiket az előbb mondott.
9: Édes Istenem, dehogy, mondta Christopher elrévedezve. Milyen különösen hangzik?
8: Ó, nem én mondtam, hanem Trattor őrmester. Gyűlölöm azt a férfit. Mindenfélével teletömi az ember fejét olyan dolgokkal, amik nem is igazak. Nem lehetnek igazak.
6: A tenyerét az arcához emelte, hogy eltakarja a szemét. Christopher egészen gyöngéden elhúzta a nő kezét.
9: Ide figyelje, Molly! Mi ez az egész?
6: Molly hagyta, hogy a férfi szelíd erőszakkal leültesse az asztal mellé. A modoraim már nem volt sem hisztérikus, sem gyerekes.
9: Mi a baj, Molly?
6: Mondta. Molly hosszasan fürkészte a férfit, és eltérvén a tárgytól azt kérdezte tőle.
8: Hány napja ismerem magát, Christopher?
9: Kettő? Körülbelül. Nem gondolja, hogy bármennyire rövid is ez az idő, mégis olyan, mintha régóta ismernénk egymást?
8: De, igen. Furcsa, ugye? Nem is tudom. Valamiképpen rokon szenvezünk egymással. Talán mert mind a ketten szerencsétlenül jártunk.
6: Nem kérdés volt ez. Kijelentés.
8: Csak úgy kimondta.
6: Molly nem is reagált rá. Ő is inkább kijelentette, semmit kérdezte.
8: Ugye, igazából nem is Christopher Brown a neve?
6: Nem.
8: De miért
6: választottam ezt a nevet?
8: Ami azt illeti, elég hóbortos ötletnek látszott. Az iskolában Christopher Robinnak, azaz Robert Gidának csúfoltak. Robin, Warren, képzett társítás volt, gondolom. Mi a valódi neve?
6: Christopher higgadtan válaszolt.
8: Szerintem ne menjünk ebbe bele. Nem mondana semmit magának. Nem vagyok építész, valójában katona szökevény vagyok.
6: Egy pillanatra heves aggodalom tükröződött Molly szemében.
8: Christopher észrevette ezt.
6: Igen, mondta.
8: Csak úgy, mint a mi ismeretlen gyilkosunk.
6: Megmondtam magának, én vagyok az egyetlen, aki megfelel a kívánalmaknak.
8: Ne legyen ostoba, mondta Molly. Mondta már, nem hiszem, hogy maga a gyilkos.
6: Folytassa, mesélje magáról.
8: Mi késztette arra, hogy megszökjön? Az idegei?
6: Úgy érti, a félelem?
8: Meglepő módon nem.
6: Nem féltem.
8: Azaz nem jobban, mint a többiek.
6: Sőt, híres voltam arról, hogy milyen hidegvérrel viselem a golyózáport.
8: Nem, egészen más volt az oka.
6: Az anyám.
8: Az anyja?
6: Igen.
8: Tudja, meghalt egy légitámadás során.
6: Be volt temetve.
8: Ki kellett ásni.
6: Nem tudom, mi ütött belém, amikor meghallottam a történteket. Gyanítom, hogy beleőrültem egy kicsit.
8: Értse meg, azt hittem, ez velem esett meg.
6: Úgy éreztem, sürgősen haza kell mennem, és ki kell ásnom magam.
8: Nem tudom megmagyarázni. Teljesen összekuszálódott minden.
6: Tenyerébe temette az arcát, és folytott hangon beszélt tovább.
8: Hosszú időn át azon töprengtem. Utána kutatok, vagy saját magam után, nem tudtam eldönteni.
6: Később, amikor kitisztult az agyam, már nem mertem visszamenni, vagy jelentkezni. Tudtam, hogy soha nem lennék képes megmagyarázni.
8: Azóta nem vagyok semmi sem.
6: Rábámult Mollyra, kisfiús arcát beesetté tette a kétségbeesés.
8: Nem szabad így éreznie, mondta Molly szelíden. Maga képes rá, hogy újra kezdje.
6: Egyáltalán képes arra bárki is?
8: Hát persze, hiszen maga nagyon fiatal.
6: Igen, de láthatja, a végét járom.
8: Nem, mondta Molly.
6: Hogy járná már a végét?
8: Csak azt hiszi.
6: Szerintem mindenki átéli legalább egyszer az életben azt az érzést, hogy itt a vég, s hogy nem bírja tovább.
8: Maga már átélte, igaz, Molly?
6: Biztosan átélte, ha így tud beszélni róla.
8: Igen.
6: És magával mi történt?
8: Az, ami meg annyi emberrel. Eljegyeztük egymást egy vadászpilótával, és megölték.
6: Nem történt több is ennél?
8: De, azt hiszem, igen. Egyszer, fiatalabb koromban durva megrázkódtatásért valami egészen kegyetlennel és állatiassal találtam szembe magam. Hajlamos voltam azt gondolni, hogy az élet úgy szörnyű, ahogy van. Amikor Jacket megölték, ez is csak azt a hitet erősítette bennem, hogy az élet egészében véve erőszakos és gyarló.
6: Tudom.
8: És ha jól sejtem, mondta Christopher, s közben Mollyt fürkészte, ekkor tűnt föl Giles.
6: Igen, látta az ajka körül táncoló lágy, majdhogy nem szégyellős mosolyt.
8: Föltűnt Giles, és mindent jónak, biztonságosnak és boldognak éreztem. Giles!
6: A szája szögletéből tovarebbent a mosoly, mintha még a hideg is kilelte volna.
8: Mi a baj, Molly? Mi az, ami ennyire megrémíti? Mert meg van rémülve, ugye?
6: Molly bólintott.
8: Valami, ami Giles-zal kapcsolatos? Azzal, amit mondott, vagy tett?
6: Igazából nem Giles-ról van szó, hanem arról a félelmetes emberről.
8: Milyen félelmetes emberről?
6: Christopher meglepődött. Paravicsiniről?